0: Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről, az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is végeznek a járművezetőkön. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Sport. 13. Bajnokok Ligája címét is megnyerte a Barcelona férfi kézilabda csapata, miután a kölni 4-es döntő fináléjában 37-34-re legyőzte a német Füchse Berlin csapatát. A bronzérmet a Magdeburg szerezte, mivel a Hejostón 32-26-ra nyert a dán Aalborg ellen. Negyedik mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatotta az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re legyőzték a horvátokat, ezzel közelebb kerültek a 4-es döntőhöz. A férfi válogatottunk viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 16 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-15 fokot mérnek. Sokfelé borult az ég, a Dél-Dunántúlon esik az eső. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés valószínű, főként csak a Dunántúlon, valamint a déli és észak-keleti határ mentén lehetnek záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 20-26 fok várható. 2:03.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

A telefonom rendre előhozza a régi jegyzeteimet, majd 4 évvel ezelőtti írásom került elém, és akkor is könyvhét volt, és éppen amiatt mentegetődtem, hogy mennyit nyomogatom a telefonomat. Neked azért is, hogy ezért nem minden elvesztegetett idő, mert olvasok én a telefonon is értékes dolgokat. Akkoriban még az volt a közvélekedés, hogy a közösségi média csak hitványság, aztán a politikusok is rájöttek arra, hogy ez nekik is hasznos terep, azóta mindenki úgy átkozza a közösségi oldalakat, hogy egyébként egész nap rajtuk lóg. Nekem is meg kell győznöm magam, hogy attól még, hogy valamit telefonon olvasok el, pont olyan értékes, mint aki lenne nyomtatva, az más dolog, hogy a szememnek azért nem mindegy, hogy hol olvasom, amit olvasok. Mostanában rengeteg hangos könyvet hallgatok, egyszerűen azért, mert praktikus. Jövök, megyek, mozgom, vezetek, főzök, mosok, takarítok, és közben mondjuk a Varázshegyet hallgatom, nekem ez így teljesen oké. Rengeteg cikket olvastam arról, hogy a hangos könyv ugyanolyan hasznos-e, mint az olvasott. Így teszik fel a kérdést a cikkek szerzői. Egyetlen egy dologra nem válaszolnak ezek az írások, nevezetesen, hogy mit értünk az alatt, hogy hasznos. Hogy megtanuljuk azt, ami a könyvben le van írva. Hát miért kéne megtanulni? Engem már levizsgáztattak például Dosztojevszkijből az egyetemen, és egyébként 5-öst is kaptam. Pedig néhány éve, amikor újra hallgattam a Karamazov testvéreket, rájöttem, hogy én akkor még semmit sem értettem belőle, egyszerűen azért, mert nem éltem eleget. Van, aki azt jegyzi meg, amit leírva lát, van, aki azt, amit elmondanak neki, én is ilyen vagyok, tehát nem kell minden könyvet megtanulni. Az élet nem vizsga, vagy hát lehet, hogy az, de nem a magolás díjazza. Volt egy időszak, amikor sokat voltam egy olyan gyerekkel együtt, aki nem értelmiségi közegben nőtt fel, és a szülei nem magyaráztak neki folyton, úgy, ahogyan azt az én gyerekeim megszokatták. Akkor ide-oda mentünk, csak meséltem neki, hogy ez itt Gödöllő, és hogy Sziszi így, meg a művészszelep úgy, amiről egyébként ma lesz is szó a műsorban, és szegény egyre kétségbe esetebben nézett rám, és egyszer csak leesett a tantusz. Jaj, édes kis cicám, hát nem kell ezt mind megjegyezni, nem fogom kikérdezni, csak hogy mesélem, mert szórakoztatni akarnak. Mert szerintem ez érdekes is ennyi. De pedig ahhoz volt szokva, hogy amit elmondanak neki, abból majd dolgozatot fog írni. Néhány napja egy másik gyerekkel beszélgettem, aki egy nagyon elit egyházi iskolában szintiszta kitűnő, de ez egy olyan iskola, ahol az kap 5-öst, aki szóró-szóra visszamondja azt, ami a tankönyvben van. Az Üvöltőszelek című könyvről beszélgettünk, amit én is újraolvastam, és velőmből fakadóan megrázott, hogy hogyan tudta egy 200 évvel ezelőtti pap kisasszony, Emily Bronte, hogy a bántalmazott gyerekek milyen személyiségtorzulásokon mennek keresztül. Nos, hát megkérdeztem a kisát, hogy szerintem miről szól ez a könyv, ami egyébként nagyon nem neki való, ahogyan nekem sem volt való, amikor 13 évesen olvastam. Kétségbe esetten nézett rám, mert arra elfelejtették megtanítani a csodaiskolában, hogy lehet olyat is gondolni, amit nem írtak le a füzetbe. Nos, hát szerintem a könyvek és a hangos könyvek és mindenféle kinyomtatott és ki nem nyomtatott könyvek egy célt szolgálnak, az, hogy megértsük, hogy mennyire sok mindent gondolnak az emberek a világról, hogy milyen sokféle a világ, hogy mennyire sokféleképpen lehet elmondani, hogy mennyi dolgot lehet és szabad érezni, hogy mennyi minden dolgot lehet és szabad gondolni, hogy mennyi mindenen lehet nevetni, sírni, elgondolkodni, és milyen jó az, amikor megszűnik a világ és csak a történet van. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban könyvekről szóló történeteket fogunk mesélni, de ne aggódjanak, nem kérdezem ki a végén.

0: A könyvhétre jelent meg Zarán Tibornak, a magyar irodalom egyik legszínesebb és legszeretetre méltóbb alakjának új regénye, aminek az a címe, hogy Betegen, és ez az 5 részes Papírváros regénysorozat befejező kötete. Csak nem 30 évig íródott ez a fantasztikus szövegfolyam, és ünnep, hogy most végre teljes az egész sorozat.
1: Papírváros 5 Betegen.
0: De olyan nyomasztóak a címek, ez direkt van.
1: Természetesen, sőt, hogy most föltettem az oldalamra, a Facebook oldalam, és reklámozni próbáltam a könyvet. Több levelet kaptam, vagy üzenetet kaptam, hogy miért betegeskedem, mennyire komoly ez a betegség. Mindez arról van szó, hogy amikor megírtam az első könyvét ezelőtt vagy 30 évvel a Papírvárosnak, akkor rájöttem, hogy ez egy könyvben nem összefoglalható, amit akarok, és úgy terveztem, hogy 5 könyvet fogok írni. És teljesen véletlenül rábukkantam a Thomas Mantonio Kröger című munkájában, hosszú elbeszélésében 5 állapot határozóra, amivel jellemezte Tonio Krögert, kimerülve, betegen, a betegen az utolsó, tehát 5 állapot határozó. És
0: hogy is, hogy kimerülve,
1: eltaposva, nem tudom felsorolni, én nagyon...
0: Mert én szígyeltem magam, én próbáltam megjegyezni, hogy majd nagyon felkészült, ugye majd a felkomban elmondom, de hogyha szerző se tudja, akkor nem érzem magam olyan rosszul. Ez a koncepció része, Tibor, hogy nem tudod a címét.
1: Igen, mert én 30 évvel ezelőtt kezdtem el, és én nem tudom ezeket felsorolni, de minden könyvnek az elején ott van, tehát minden megjelenéskor megjegyzem, és utána azonnal el is felejtem ezeket. Tulajdonképpen arról van szó, hogy állapotregény, ez tudat folyamregény. Ahogy valaki írta, vagy írni fogja, mert már erről küldtek nekem kritikákat, visszajelzéseket, kéziratba elkérték. Itt semmi sem zajlik a valóságban, hanem minden egy emberi tudatban, vagy több emberi tudatban zajlik. Ehhez nagyon jók ezek az állapot határozók az elején. Nem is biztos, hogy a betegemben beteg a főhős, ha van ilyen. Engem igazából nem a történetek érdekelnek, hanem a nyelv érdekel, és az, hogy milyen állapotokban van az elme, amikor ezeket a hullámokat kipeti magából, vagy végig hordja az életen, vagy sziklákon.
0: Mi a forrás, hogy elemzed a saját gondolkodásodat, hogy mit gondoltál, miről?
1: Nem, érdekes módon én a nyelvet elemzem. Az egyik ilyen leendő kritikában a Krasznahorkai valóznak párhuzamba, hogy neki is hosszú mondatai vannak, csak hogy nekem nincsenek pontjaim a regényekben, legalábbis az a betegemben nem, azt tapasztalom, hogy egyetlen pontot se találunk, csak mellérendelő mondatok vannak, végtelen nyelvi hullámzás.
0: Nagyon nehéz lehet ennyi mellérendelő mondattal bánni, mert azért a nyelv az nagyon önálló életet tud élni, hogy egyszer csak mást kezd jelenteni, mint amit leírtál.
1: Ezt nagyon jól látod. El akartam kiukadni, hogy nem én építem ezt a regényt, hanem a nyelv épít számomra ezt a regényt. Tehát azzal, hogy nem tudom én egy nyitó mondatra a válaszmondat, vagy a folytatása a 19. mondatnál jelenik meg, azzal az történik meg, hogy egy olyan világba kerülök, amit én magam sem ismerek. Tehát én nem tudom pontosan, hogy mit akarok írni, amikor leülök.
0: Semmi koncepció és storyline.
1: De van, storyline nincs, de koncepció van. Az a koncepcióm, hogy sejtem, hogy körülbelül mi az, amit meg akarok írni, és a nyelv ebből mennyit használ fel, hogyan fejleszi tovább. Tehát nekem homályos elképzeléseim vannak a hőseimről, ezért is írtam az 5 könyvet. Homályos elképzeléseim vannak egy papírvárosról, ami talán nem is létezik, és visszanyelv, én rábízom magam erre a nyelvre. Tehát, hogyha az 5. kötetben egy nő a főszereplő, egy beteg ember és egy orvos, egy pszichiáter. Na most az ő karakterüket megrajzolom, de hogy mit csinálnak, mit művelnek, az már közben derül ki.
0: Hagyod őket, hogy működjenek?
1: Hagyom őket működni, hagyom a nyelvet működni. Elképzelésem van, hogy a nőnek mi az alapproblémája, a pszichiáternek mi a gondja, a feleségének, kettőknek mi a gondja, hogy a 3. figura az DID is, tehát több személyiségű figura, ezek a biztos pontjaim. És akkor ezeknek találok kevés történés lehetőséget. Én költő vagyok, tehát én a nyelvhez értek, de nem értek a sztorikhoz. Irigylem a kollégáimat.
0: Nem is sikerült azért egy olyan sztori Mert azért mégiscsak történetmesélő állatok vagyunk, ez különböztet meg minket. Hát akkor mégiscsak én ugye most tegnap vettem a fáradtságot, hogy átnéztem ezeket a könyveket, és én is azt kerestem, hát most hazudnék neked, hogyha azt mondanám, hogy minden mondatba belefeledkeztem. Nem, azt kerestem, hogy miről szól.
1: Ez a papírvárosról szól. Én sem tudom, hogy miről szól. Olyannyira nem tudom, hogy egy kritikában megjelent, hogy miért van az, hogy a második részben és a negyedik részben ugyanaz a történet jelenik meg. És a kritikus nagyon kedves számomra, és nagyon hasznos, hogy megmagyarázod, hogy a negyedikben miért változik meg a történet és a történetmesélésnek a mikéntje. Én nem vettem észre, hogy a kevés történet, amit felhasználhat a történetem közül, újra bekerült valami a zsákba. Én nem olvasom a megjelent könyveimet, tehát gőzöm nincs, hogy mi jelent meg az első három, pontosan most az első négy papírvárosban, sőt, azt sem tudom, hogy az ötödikben mi jelent meg, hiszen 480 oldalt nem tudsz kontrollálni konkrét cselekmény sor nélkül. Félek, hogyha egyszer valaki veszi a fáradtságot, és leírja, hogy mi történik, és az egy féloldalas vázlat lesz.
0: Hát, hogyha ez érettségi tétel lesz, 100 híres regény.
1: Igen, csak ezt nem tudják rögzíteni, mert a 100 híres regényben egy Márqueznek a történetét le lehet írni egy bázat.
0: De igazad van, hogy leírni a Márquez történetét, az olyan kicsontozása van aminek, hogy semmilyen íze nem. Jó, én a te pártodon vagyok, csak azon gondolkodom, hogy az emberbe sokszor olyan dolgok, amikről tudatosan azt gondolja, hogy nem emlékszik rájuk, mégiscsak valami más csatornán meg vannak, és hogyha az ember átadja magát annak a fajta, most mégiscsak ezt fogom használni, hogy történetmesélés, mert hát azért mégiscsak ott halad a történet, haladnak a történetek, pláne amikor egy ilyen tudatfolyamot használsz, ha viszonylag automatikusan jönnek a dolgok, akkor mégiscsak annak az a másik négy valahogy hatni fog, gondolom én.
1: Én úgy fogalmaztam magamnak, hogy tulajdonképpen itt nem a történések határozzák meg a cselekményt, vagy a cselekmény menetét, hanem az asszociációs sorok. Tehát a szereplőimnek mindig mindenről eszébe jut valami, és általában emlékek jutnak eszükbe. Tehát keveredik az emlék, ahogy az életünkben is megtörténik, az emlék és a valóság történése. Sokkal fontosabb számunkra az emlékezés. Valamelyik versenyben is írtam, hogy az emlékezés minden tudásom. És ezzel valamennyien így vagyunk. Most ez azonban zavart okoz, amikor írsz, mert a két dolog az, hogy itt ülünk, és az, hogy valami eszembe jut erről, az nem beazonosítható, még csak nem is párhuzamba vonható, hanem a kettő egymásra játssza magát, mint a fényképezésben, mint a filmezésben, áttűnik. Tehát áttűnik jelen a múltban, múlt a jelenbe, és én ezt a fajta bizonytalanságot akarom megfogalmazni ezekben a könyvekben. Hogy az életünk
0: hogy
1: egy káprázat.
0: Valahogy egy lebegés.
1: Az egész életünk egy káprázat, és próbálom kell igazodni ebben a papírvárosban, ami egy olyan asszociációból keletkezett, hogy Szegeden egyetemista vagyok, megyek éjszak az utcán, és nagyon sárga ház vala mellett megyek el, amelyre szinte reflektor szerint sütnek rá a villanyok. És arra gondolok, hogy ha én most ökörrel beütném a falat, akkor a lyukon át néznék, és lyukon át csak a semmit látnám. Ott gomolyogna a semmi. És ez a kép kísértett végig, amikor a papírvárost írtam. Az életünk is egy ilyen diszlet, aminek nem merjük átütni a falát. És én megpróbáltam átütni. Nem mondom azt, hogy ez életrajzi fogantatású, ez az öt könyv.
0: De mégiscsak Zalán Tibor tudatából keletkezett.
1: Így van. Tehát amit én írok, az én tudatomban megjelenik, az valamiképpen összekapcsolható azzal, ami van, és azzal is, ami nincs. A családom például nem megosztotta az olvasásban. A feleségem nem olvassa, mert azt mondja, hogy ő nem szereti ezeket az olyan megjelenítéseket, amikor azonosíthatónak tűnik a szerzővel a szereplő. Én akkor mondom, hogy én se alkoholista nem vagyok, se munkanélküli, se koldus nem vagyok, én időnként az a hősem. A nagyobbik lányom szerint ez csuklófelvágó szöveg, tehát ő ezt idegileg nem bírja. Amiről utaltál beszélgetésünk elején, hogy ez sötét, már a címek is sötétek, az alcímek is sötétek. Kisebbik lány, Zente Ajadél, aki maga is író, ő szereti élvezni, és az ő világa hasonlít is ehhez a... Nem nyomasztónak
0: nevezi. És akkor Zalán Tibor nyomasztónak nevezi?
1: Nem, én egyáltalán nem tartom nyomasztónak. Az ötödik könyvet szétszórtam most januárban, És minden...
0: Mit mondanak?
1: Minden visszajelzés, 12 folyóratnak, 13-nak küldtem el. Minden, ha ugyanazt mondják, hogy ez penge, ez kemény, ez baromi kemény, de együtt van. Tehát azt mondják, hogy ez a legerősebb szöveg. Szerkesztőnek könnyű egy részt közölni az egészet.
0: Na, ezt akartam azért kérdezni, hogy ez mekkora irodalomtörténeti játék ez, hogy szétszórtad a szövegeket, és akkor majd össze kell rakni, és akkor majd lesz olyan, akinek a magyar szakon meg kell tanulni, hogy milyen sorrendben is hol. De ez nagyon jó játék, szóval mi szerint döntötted el, hogy szabott fel, hiszen azért itt ez egy egyben van, hogy hol vannak a cenzusok, vagy nem tudom most milyen szót használjak rá, és kinek mit küldesz, és akkor az ott mit együtt az a sok rész, szóval ez nagyon izgi.
1: Nagyon prózai leszek most, és kiábrándító. Egy Tiszatáv, egy forrás föl tud vállalni 20 oldalnyi szöveget, az élet és irodalomnak megvan a határozat, talán 4,5 oldal szöveget tudnak vállalni. Ezen a héten is jön az élet és irodalomban. Érdekesebb az, hogy a folyóiratok előre dolgoznak. Tehát január végén elküldeni ennyi folyóiratnak szövegeket, van ahol 20 oldalon 15-öt, ki körülbelül ennyit tud használni, és minden vállalja, hogy júniusig közli. Ez azért félelmetes.
0: Ez bravúr.
1: Ez egy
0: elismerés. Nem, ez elismerés.
1: Nem, én úgy gondolom, pofátlansága szerződő, de később jutott eszembe, hogy ezt publikálni kéne. De az az érdekes, még tudod, hogy én abbahagytam az írást, azt mondtam egy előző beszélgetésünk során, és most jönnek a papírvárosok, így hullanak mindenhol a papírvárosok, és mindenkinek úgy tűnik, hogy én most a zeniten vagyok, én most alkotok, mint az állat, de én már 3-4 héttel ezelőtt leálltam minden írással.
0: Most vigyorgunk, úgyhogy most ezt nem hallottam, hanem inkább kérdezek, hogy mitől függ, de most ezt komolyan kérdezem, hogy valamiből ez a fajta próza fog keletkezni, amit írsz, ami azért lássuk, hogy egyfajta szabad vers, vagy igazi vers, amit aztán kifogsz tényleg tökéletesre pofozni, és olyan lesz, mint amikor az ötvösök csinálják ezeket, mint például a gyerekverseit, ezeket a kis filigránokat, szóval, hogy minden tökéletes rajta, vagy mi hagyod így tömpölyögni.
1: Én nekem van egy handicapem, ami az előnyem a prózaírókkal szemben, hogy én költő vagyok, aranyi költő, tehát azt mondom, hogy én mindent megengedek magamnak a szövegkezelésben. Én nekem nem fontos, hogy jó történeteim legyenek, amiről beszéltünk. Nekem az a fontos, hogy az a nyelv szólaljon meg, amit én birtokolok. Ezért van az, hogy az összes papírvárosban, de főleg az ötödikben nem tudod megkülönböztetni, hogy mikor találkozol prózával, mikor drámával, mikor hangjátékkal, és mikor verssel. Az egész gomolyog egybe fonódik, illetve elválik egymástól. Éppen azért, mert bennem soha nem volt olyan, hogy én most ezt írom, vagy azt írom. Amikor ráhangjátékokat írtam, akkor is párhuzamosan írtam verseket, amikor a hangjátékok voltak líreiak. Tehát mindig ugyanazt csinálom, mindig az ET nyomja a nyelvet, aki vagyok. Csak az egyiket regénynek hívjuk, mert 480 oldalos, a másikat pedig versnek, mert 15 soros.
0: Tehát ennyi a különbség.
1: Ennyi a különbség, számomra nincs különbség. Nincs különbség. Nem ismerem azt, hogy én most prózaíró vagyok, versíró vagyok. Amikor odaírják a nevem, hogy író, költő, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár, utóbbi főleg nem igaz, akkor én mosolygok is azt mondom, hogy miért raprózunk el. Mondjuk azt, hogy író, aki mindenfélét ír. Egyszerű.
0: Ez gyönyörű végszó, de azért még egy dolgot akkor is meg kell kérdeznem, hogy egyébként a személyiségednek meg a legfontosabb részét képezik az állati jó történeteitek. Azért ez legendás, hogy bemész valahova, ott sármörködsz, az eszelős jó sztorika, mindenki gurul a röhögéstől, mindenki imád, mindenki le van véve a lábáról, és akkor közben meg azt mondod, hogy nem fontosak nekem a történeteim.
1: Válaszok külön élesen azt, hogy élünk és írunk. Tehát amikor én verset írok például, akkor én nem vagyok vidám. A Vörös Sándor tudott vidám, nagyon kevés költő tudott vidám felnőtt verseket írni. Az mindig valami konfliktus, ugyan a drámához szorolják a konfliktus, mint a műnemhez, de a vers is mindig valami bajról beszél, valami mélységet
0: nem
1: akar
0: elérni.
1: Igen, valami elmodul, valami nincs a helyén, valami nincs sehol, mondja a kolléga. de én az életben nem ilyen vagyok. Tehát, de nagyon sok embernek okozok csalódást, talán pozitív csalódást, de azt várják, hogy én ilyen nagyon komoly, állandóan lehajtott fejjel járó, szürke tekintetű, besavanyodott pofa, aki azon töpreng, hogy a Dunának menjen, fölvágja a csuklóját, vagy a esetleg altatókat vegyen be, és közben én röhögök, sztorizok, mert régen volt nekem fontos az, hogy lássák azt, hogy én író vagyok, vagy ma már szeretném, hogyha senki sem gondolna arra, amikor találkozik velem, hogy én író vagyok, hanem egy figura, aki él, szeret élni, szeret másokkal beszélgetni.
0: Szalán Tibor, József Attila díjas költőt hallották a Papírváros című regény 5. befejező részéről, aminek az a címe, hogy Betegen.

0: Szerdán a szecesszió napján mutatták be Szabadkán a Szecessziós építészet a Magyar Királyságban című kötetet, melyet Baldavári Eszter és Virág Zsolt művészettörténész szerkesztett. Ebben a történelmi Magyarország 600 szecessziós gyöngyszemét mutatja be 61 elismert kutató, művészettörténész, építész. Ezek közül azért én kiemelném a Szabadkai Zsinagógát, ami a világ egyik legszebb épülete. Baldavári Eszterrel, a kötet egyik szerkesztőjével nem csak a kötetről, hanem a magyar szecesszió egyik különleges nő alakjáról, Undi Mariskáról is beszélgetett Wagner Mária.
1: Áprilisban jelent meg Baldavári Eszter és Virág Zsolt művészettörténész könyve a Magyar Királyság szecessziós épületeiről. Tulajdonképpen a bemutatkozás máig tart.
2: Tegnap Szabadkán voltunk, ott a Szecesszió Világnapja alkalmából egy nagyszabású rendezvénnyel vártak minket. Egyrészt a két helyszín is csodálatos volt, a Városházán volt, ugye, ami maga is egy szecessziós épület, illetve a Városi Múzeumban az is egy szecessziós épület az egykori Dömötörházban, és itt beszélhettünk az idén megjelent könyvünkről, amelynek az a címe, hogy Szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893-1918, és 61 szerző részvételével valósult meg.
1: Mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szecessziós értékeink vannak?
2: Egyre inkább. Egyrészt a különféle Európai Uniós kulturális programoknak köszönhetően is, és nem csak Budapest, hanem Szeged, Szabadka, Kaposvár, Marosvásárhely, Nagyvárad is abszolút már jegyzett helyszínek, hogyha az európai szecesszióról van szó, de még mindig vannak olyan épületek, amelyeknek a története máig nincs kikutatva, az állapotuk sem megfelelő, igazából erre is szerettük volna felhívni a figyelmet, amikor ezt a 600 művet kiválasztottuk a Kárpát-medence területéről, ez egy 816 oldalas könyv lett, és az volt az alapkoncepció, hogy vármegyénként körülbelül 10 épületet mutassunk be, de hát amikor szemben néztünk azzal a ténnyel, hogy mondjuk Fogaras vármegyében, vagy Beszterce-Naszód vármegyében alig-alig van szecessziós épület, addig mondjuk Pest-Pilis, Solt-Kiskun vármegyében, Bács-Bodrogban, Nyitrán, Trencsén vármegyében pedig bővelkedünk ilyen emlékekben, akkor azért átalakult válogatássá.
1: Vannak-e kedvencei?
2: Nincsenek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy melyik gyerekét szereti a szülő a legjobban, ez körülbelül ilyen, mert minden épület valami miatt különleges, a története miatt kiderül, hogy egy fontos építész tervezte, nagy meglepetés volt egy szlovák szerző társunk publikált Losoncon, mondjuk Vágó József által tervezett épületről. Van olyan épület, aminek a funkciója különleges, az oktatási épületek közül nagyon megkedveltük a nagyszebeni bába képző iskolát, de vannak például ilyen egészen érdekes, néha ipari jellegű emlékek is, mint mondjuk egy vízerőmű, ami Temesváron található.
1: Vannak-e olyan kallódó épületek, amik az utolsó pillanatban vannak, és borzasztó nagy kár lenne értük?
2: Hát vannak ilyenek is, sőt volt ennél még rosszabb történet is. Volt olyan, hogy Google Street View, mert hogy onnan is böngésztünk és kerestünk épületeket, még ott volt az álló épület, Sepsiszentgyörgytől nem messze lévő előpatakon egykor álló Domonkos Ákos villájáról van szó. Amikor a helyszínre mentünk fotózni, akkor láttuk, hogy már nem is áll az épület.
1: Mi a szecessziónak a lényege? A szó maga azt jelenti, hogy kivonulás, de hát azért a szeszélyes formák, a színes díszeken kívül ez egy életforma, sokkal több.
2: Sok

0: esetben összművészeti alkotásokat látunk, ami azt jelenti, hogy egy építész megtervezi magát az épületet, de itt nem áll meg, hanem az enteriőrt, a bútorzatot, a különféle használati tárgyakat is megtervezi. Ebből talán a legdrasztikusabbat külföldön ismerjük, ahol Henri van Neverdeu Kléban Brüsszeltől nem olyan nagy távolságra saját villáját megtervezte, és ott még a feleségének a ruháját, illetve a hajviseletét is megtervezte, hogy minden stílben legyen.
1: Hadd hozzam példának Undi Mariskát, aki szecessziós festőművész, bútortervező, de mondhatnám azt is, hogy életművész volt. Róla is tartott most szombaton a Rádvillában előadást a szecesszió napján.
0: Igen, ő az egyik olyan ismert nőművészünk ebből a korszakból, akinek nagyon sok mindenben megmutatkozik a művészete. Férjhez ment egy bizonyos Boér Jenő vallásfilozófushoz, de mivel nagyon különböző életmódot éltek, ezért el is váltak néhány év múlva. Azt mondhatjuk, hogy Undi Mariska abszolút a művészetnek szentelte az életét, és különféle festményei mellett játékokat tervezett, enteriőröket. Az egyik első sikere 1903-ban a Magyar Iparművészeti Társulat kiállításán egy gyerekszoba, gyermekszoba terve volt. Ez egy évvel később, tehát 1904-ben a Szent Louis-i világkiállításon bronzérmet is kapott, de játékokat is tervezett, a Péterke királyfi szekere az egyik legismertebb, különféle játékterveit ismerjük, a Gödöllői Múzeumban található meg egyébként a hagyatékának nagy része, de tudomásom szerint a Kecskeméti Szóra Katénusz Játék Múzeum és Műhelyben is vannak különféle tárgyai, illetve az Iparművészeti Múzeum adattárában van néhány műlap, fotó a munkájáról, a saját műtermét is, a saját maga által tervezett bútorokkal, illetve használati tárgyakkal rendezte be, és sokszor a ruháit, amelyeket ő maga tervezett, különféle ilyen reformruhákat, amelyek ugye fűző nélküliek voltak, ő maga volt a modell, tehát mondhatjuk azt, hogy elég jó marketinges is volt Undi Mariska.
1: Ez megint csak több, mint divat, megint csak több, mint megjelenés, vagy extravagant. Egy életérzés, az, hogy ő, mint nő, mit kezd magával, mi fontos neki.
0: Hát egyrészt úgy ebben a korban indul el az életreform mozgalom, a Gödöllői művésztelep, aminek ilyen lazán de a tagja volt, sőt a testvére Kárla a művésztelep szövőműhelyében dolgozott. Ők is ennek az életreform mozgalomnak a különféle aspektusait tették magukévá, ez Undi Mariskára is abszolút érvényes volt. A divatban ez úgy nyilvánult meg, hogy igyekezett fűző nélküli, néha ilyen zsákruhákat készített.
1: Gyönyörű anyag.
0: Igen, nagyon szerette gyűjteni a mintarajziskolán végzett, egyébként Székely Bertalan tanítványaként, és utána csatlakozott a Malonyai Dezső féle népművészeti gyűjtőúthoz, már akkor elkezdett különféle tárgyakat, illetve népművészeti hímzéseket, ilyesmiket gyűjteni.
1: Velük ment Kalotaszegre is, és onnan jöttek a motívumok, vagy a motívumok egy része.
0: Igen, onnan is, viszont ismerünk egy olyan fotót, ahol egy nagyon-nagyon szép ruhában látható, ott pedig nyitrai hímzés az, ami megjelenik a ruházatán.
1: Megszállottja volt a szépségnek, és nem csak ő, hanem az egész családja. Például nem vettek fel olyan cselédet, akinek nem volt szép arca, nem volt arányos arca.
0: Azért azt tudjuk a későbbi baráti kapcsolatairól is, hogy jó barátság fűzte Jászai Marihoz, aki a győri lakásukban még mint házvezetőnő, meg nevelőnő dolgozott. Undi Mariska visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azt játszották, hogy valamilyen nagyon boldog, jókedvű szituációt teremtettek, és abból kellett Jászai Marinak hirtelen ilyen nagyon komor, nem szomorú, ilyen drámai pillanatot varázsolni. Ja, egyébként a színésznőről festett is egy portrét Undi Mariska, ez jelenleg a Nemzeti Színház Jászai Mari hagyatékában látható. Az egyik legismertebb munkája a Dózsa György úton ma is álló épület, az egykor egykori népszállónak a belső tereit, az ebédlőjét festette ki, meg is örökítette Székely Aladár fotós ezt a pillanatot. Sokáig úgy gondolták, hogy az állványzaton áll Undi Mariska, de tudjuk róla egyébként, hogy 4 éves kora óta volt egy térd problémája, és hát mindig is bicegett meg bottal járt, és kiderült, hogy van a fotónak egy másik verziója, másik szögből, és azért ott lehet látni, hogy egy zsámolyon áll, és azért kicsit kényelmesebb atmoszférában tudta elkészíteni a belső festést.
1: Ez a legszegényebb embereknek készült. Olyan volt, mint egy jobb ágyra járó szállás, apró kis kuckók voltak, amikért filléreket kellett fizetni, és ezeknek az embereknek az ebédlőjébe minőségi bútorokat tervezett, gyönyörű freskókat. Tehát én úgy éreztem, hogy ő megtiszteli ezeket az embereket.
0: Abszolút. Egyébként ennek az épületnek nagyon is megvoltak a maga szabályai. Több mint 300 férőhelyes épületről beszélünk, de alapfeltétel volt, hogy aglegények, 2000 korona alatti fizetéssel rendelkező munkások mehetnek oda, és úgy volt megfogalmazva, hogy az iszákosság és a notorius verekedésre való hajlam is ki volt zárva, viszont egy olyan épületet terveztek a számukra, ahol volt olvasószoba, játékszoba, az nagy kártyajáték szigorúan ki volt űzve, de valami másféle játékot játszhattak, és valóban maga az ebédlő is, ami egyébként egy hatalmas tér volt, az is majdnem 300 férőhelyes volt, és napi 1000 adag ételt el tudtak készíteni, viszont mégis egy impozáns térben tudtak létezni ezek az emberek, és ez nem véletlen volt Undi Mariskának a pedagógiai irányel, is azt mondták, hogy egészen gyermekkortól már szép dolgokkal kell körülvenni az embereket, és azt gondolom, hogy itt is talán ez lehetett a célja.
1: Ennek a freskónak is nagyon szomorú sorsa lett, ahogyan a Fehér Kereszt gyermekkórház freskóinak is.
0: Igen, az volt az egyik első megbízása, egy Ybl Lajos által tervezett épületről beszélünk, amely sajnos napjainkban már nem áll. A népszállónak a freskói pedig lelettek messzelve.
1: Az ő művészi pályája viszonylag hamar lezárult. Nem tudom, hogy a szecesszió mente ki a divatból, vagy Undi Mariska.
0: Kicsit a szecesszió is, igen, mert hogy azért, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy egy korszerűségre való törekvésről beszélünk. A modern szót használják a korabeli folyóiratokban, szaklapokban, ami nekünk így utólag nagyon furcsa, hiszen a modernizmus, a két világháború közötti törekvések jutnak eszünkbe, de a szecesszió szót ők sokkal kevésbé alkalmazták, holott ők találták ki ezt az akadémikus formákból való kivonulást, amit ugye a szecesszió szó jelent is, de ez egy nagyon kevés ideig tartó törekvés vagy mozgalom volt, hiszen ugye az első világháborúval le is zárult, viszont magára a korszerűségre való törekvés az megmaradt a továbbiakban is, illetve Magyarországon a magyaros formavilágot keresték. Ez mondjuk még a század előn Lechner Ödön munkáiban inkább az ilyen keleties formák a használatában nyilvánult meg, később pedig már a 10-es évektől kezdve Kós Károly és a fiatalok, vagy akár ez a Malonyai Dezső féle kalotaszegi gyűjtőút is, a népi építészet, a különféle népművészeti formák kerültek fókuszba, és ez megmaradt Undi Mariskánál, például elkezdte szisztematikusan gyűjteni a különféle hímzéseket, és ez egy 10 füzetkéből álló kiadványsorozatban megjelent, a Magyar Kincses Láda címmel.
1: Egész életében arra volt büszke, hogy ő eltartja magát. Tehát nem egy hagyományos női szerep, amit ő vitt.
0: Egyrészt nem volt abszolút hagyományos női szerep, hiszen azt mindenhol megjegyzik, hogy ő az a, hogy is mondjam, művész volt, aki egyedül jelent meg egy-egy társadalmi eseményen. Ez a korabeli nőművészek, akik mellette feleségek is voltak, nem annyira volt tipikus. Közben pedig a feminizmus nagyon is az élete részét képezte, a nők helyzetéről, hol a pedagógiáról, hol magával a művészekről, művészetről, az életmódról szólt, ezt az írásaiban is kifejtette. Ismerjük a kapcsolatait is, hogy olyan a feminizmushoz köthető művészekkel, emberekkel állt kapcsolatba, hogyha Magyarországra gondolunk, akkor például Dienes Valéria táncművészre gondolhatunk, aki ugye az orkesztikát létrehozta, illetve ismerjük a Gödöllői Városi Múzeumból az egyik vendégkönyvét, 1929 környékéről való, és megnéztem a külföldi neveket, és ilyenek szerepelnek benne, mint Imaoka Juichiro, japán író, akinek az ember tragédiája japán fordítását is köszönhetjük, de megnéztem még, hogy kik szerepelnek ebben a vendégkönyvben. Egyikőjük Christine Bakker van Bosse, aki jelentős holland feminista, illetve Mary Noel Errol Smith, aki pedig New York-i szintén a feminizmushoz köthető hölgy volt.
2: Baldavári Esztert hallották a magyar szecesszióra írt kötetről és Ungi Mariskáról, akiről egyébként egy csomó más érdekeset is elolvashatnak, Konyorszki Borbála női szörnyetegek című kötetében.

0: most programajánló, hiszen jövő héten múzeumok éjszakája lesz. A fővárosban, a Kisceli Múzeumon is több programmal készülnek a kiállításokhoz kapcsolódva, ilyen a Lookbook, Divat, Identitás és Narratíva a kortárs magyar fotográfiában című tárlat is. Csalár Bence divat szakértő és író szubjektív tárlatvezetést tart majd a kiállításon. Barta Bernadett kérdezte erről.
1: Te mikor találkoztál először Lookbookkal?
2: Az az érdekes, hogy az első élményem a Lookbookhoz kötve, ez pont a Kisceli Múzeumhoz köthető. Pályakezdőként 18-19 évesen, amikor még Simonovics Ildikónak voltam az egyik gyakornoka, akkor pont közösen dolgoztunk egy Street Fashion Budapest nevű projekten. Ez egy archív fotóválogatás plusz egy ilyen divat szociológiai kutatás volt, ami arra épült, hogy az utcai divat hogyan alakult akkoriban és sok-sok évvel ezelőtt, és ott ugye maga a Lookbook az egy bevett kifejezés volt olyan külföldi oldalakon, ahol hasonló módon összegyűjtötték utcai divat szetteknek ugye a képválogatását, és igazából ez egy ilyen elsődleges találkozás volt akkor is számomra.
1: Mennyivel másabb ez a mostani kiállítás, mert hogy itt is egy kicsikét azért a divat, illetve a város kapcsolatára megy a kiállítás. Nagyon sok alkotónak látjuk a fényképét, városi környezetben a modelleket.
2: Szerintem a divat és város kiállítás is nagyon izgalmasan ragadta meg, ugye, de ott ugye volt rengeteg ruha, korhű, olyan fizikailag megfogható ruhadarab, ami azt reprezentálta, amit ez a korszak. Én azt gondolom, a divat fotográfiai szempontból, illetve akár dokumentarista fotográfiai szempontból, ez még izgalmasabb, mert még több oldalról tudja bemutatni ezt a város divat identitás hármasát, ami olyan, hogy ha az ember, hogyha magán is tapasztalja, mondjuk, mint én is, hogy vidékről mondjuk Budapestre költözik, hogy milyen változások mennek végbe az identitásában, ezáltal az öltözködési szokásaiban, és mindig ezek a fotográfiák egyfajta ilyen korszaklenyomatok, egy adott szellemiségről, gondolatiságról, amit jó visszanézni.
1: Egyedi kézjegyek mennyire jellemzők? Tehát, hogyha mondjuk eléd raknak például egy Martin Vanna fotót, akkor egyből felismered, hogy ő készítette?
2: Vandát felismerni szerintem esztétikai megoldások, szerintem nem azt mondom, hogy a legkönnyebb, de hogy nagyon stisztikailag nagyon egyedi és nagyon-nagyon jól meghatározható jegyei vannak. Szóval igen, pont amikor néztem először a kiállítást, akkor az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy van egy témánk, és hogy egy témát ennyi fotós, ennyi lencsén keresztül hányféleképpen tud megragadni a saját megoldásaival, stílusában, színvilágában, technikai megoldásaiban. Ezek mind izgalmas dolgok.
1: Milyen kérdéseket boncolgat maga a tárlat, mert hogy rengeteg fajta városi környezettel találkozunk. Itt például ugye, minthogyha tuning autók lennének, vagy veterán autók, tehát egy automotor kiállításon készülhettek ezek a fotók, ahol konkrétan az autó mellett pózolnak, ugye szerintem civilek. Van egy-két olyan kép is, ahol például civilek az autóban ülnek.
2: Hiszek abban, hogy nagyon sok embernek sokkal többet kéne utazni, nyilván ehhez a lehetőséget meg kéne adni életmód szintjén, és ami izgalmas és fontos lenne, hogy minél többet utazunk, annál jobban látjuk azt, hogy egy adott városban, ez legyen most Budapest vagy New York, hogy mennyire érdekes ez, amikor sokféle ember tud egymás mellett élni. És ez a kiállítás, ez a tárlat nagyon bemutatja azt, hogy a kultúra burjánzó, kvarterzenei közeg, mint mondjuk egy Beethoven-fi vagy egy Kuli, hogyan tud egymás mellett a saját közegéhez szólni, akár egymáshoz szólni. Ezt egy érdekes, hogy nem gondoltam volna erre jellegű kapcsolódási pont a kiállításon belül.
1: Közben itt egyébként a tárlaton belül folyamatosan mennek el a látogatók, megállnak egy-egy képnél, gondolkodnak, nézelődnek, olvasnak, de van, hogy például beszélgetnek is mondjuk egy-egy alkotás kapcsán, ahogy akár most például a hátunk mögött ezt teszik. Az anyaság mennyire kerül elő, mint témakör mondjuk a divat aspektusából, mert hogy itt vannak olyan képek, ahol terhes kismamákat látunk.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy külön téma, ami kell, hogy érintsen egy ilyen kiállítás, hogy mondjuk nőként, anyaként mondjuk hogyan tud az ember egy gyereket felnevelni, vagy mondjuk hogyan mutat meg minél több oldalát egy városnak, mondjuk egy édesanyja gyermekének, hogy az nyitott gondolkodásmódú tudásra szomjas legyen. Szóval ezek minden dolgok, amire ki kell térni a kiállításnak is, és én azt láttam, én is pont így a tárlatot, hogy néztem, hogy ez valid és egy létező dolog ezen a kiállításon belül.
1: Fiatalokat mennyire tudja megszólítani ez a tárlat szerinted? Mert hogy rengeteg divatfotót látunk.
2: Hát amikor benéztünk most először a templom térbe, ahol a kiállítás található, azért az első páros, aki szemben jött velünk, azt hiszem, nem két tinédzser volt, szóval van nyitottság. Eleve szerintem az ilyen offline dolgokra, mint egy kiállítás, ez a generáció sokkal nyitottabb, tehát próbálnak a digitális tértől jobban eltávolodni, függetlenedni, úgyhogy nagyon nyitottak rá, és szerintem, hogyha tényleg, ha bekerül mondjuk egy Beethoven-fi a képbe, aki az ő ízlésviláguk vagy gondolkodásmódjuknak a szerves része, az nyilván vonzóbbá is teszi számukra.
1: És az idősebb generáció, mert hogy talán az idősebbek azok, akik inkább szeretnek múzeumba járni és a hagyományos dolgokat megtapasztalni, akár kiállítások formájában.
2: Az a jó ebben a kiállításban, hogy azért tényleg a múltból ismerít és a történelmet is visszahoz, és szerintem nagyon sok idősebb látogató mondjuk így tud azonosulni azokkal a képekkel, amiről most akár divat történeti hivatkozásként tekintünk így a kiállítás keretén belül, és pont tavaly is itt volt a múzeumok éjszakájának az egyik fontos tervezetése a részemről, és nagyon sokan voltak, aminek nagyon-nagyon örültem, de nagyon vegyes volt a korosztály is, tehát a gimnazistától kezdve nyugdíjas párig, tehát hogy az a jó, hogy szerintem megvan itt az a pontja a művészetnek, a kortárs kultúrának, ami összehozza a generációkat és a közös pontokra fókuszál, nem pedig a különbségekre.
1: Idén is találkozhat veled a közönség, mert hogy idén is fogsz a múzeumok éjszakája alatt két csoportot is vezetni. A tárlatvezetés mennyire komfortos számodra? Mert hogy kortárs divatszakértőként, íróként én azt gondolnám, hogy az előadói oldal az lehet, hogy egy picikét háttérbe szorul nálad.
2: Június 20-án lesz ugye a két tárlatvezetésem délután. Ugye azért is van kettő, mert tavaly tényleg olyan elképesztő túl jelentkezés volt, hogy most láttuk ebben a lehetőséget. És ami nagyon fontos, hogy számomra ez mindig egy ilyen szuper ilyen találkozási pont, mivel hogy egyetemen is oktatok, én eleve sok ilyen helyzetbe kerülök. Amit az elmúlt években elengedtem, az a jegyzetek, tehát hogy régen nagyon próbáltam az ilyen adatokhoz kapcsolódni, vagy nem tudom, de igazából belegondoltam abba, hogy egy szubjektív tárlatvezetés alapvetően pont arról kell szóljon, hogy persze amit akarnak adatot, elolvasnak a látogatók a kis plaketten, de amúgy inkább arra kíváncsiak az én személyes megélésem, vagy az én szakmai szempontjaim hogyan kapcsolnak az adott fotóhoz, vagy műtárgyhoz. Szóval itt tényleg a személyesség a lényeg, úgyhogy igyekszem ilyen flóban, ilyen könnyeden, de közedukatív módon közelni mindig a közönség felé.
1: Volt olyan alkotó, akinek a műveit, amikor mondjuk megláttad a tárlatban, akkor rácsodálkoztál, vagy újdonságként hatott számodra?
2: Majdnem mindenkinek a munkát ismertem, ami nyilván ez nekem egy ilyen szakmai kötelezettség, hogy ismerjem ugye a pályatársak, a kortárs alkotóknak az esztétikai világát. Inkább azt mondanám, hogy ami így meglepő számomra, amikor ennyiféle vizuális nyelvet egyszerre egy térben lát az ember ugyanarra a témára reflektálva. Sok különbözőség jön elő, miközben mégiscsak van egy közös pont mindegyik fotóban, ez pedig maga a város és a város által formált identitásunk.

Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton FM 105,9.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével kölcsönösen beszüntetik a támadásokat, újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokkádja. Teherán ígéretet tett, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani, Washington pedig cserébe feloldja a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Telefonon egyeztetett Donald Trump az orosz és az ukrán államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében közvetít a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón az európai országok és Ukrajna között. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Újabb légvédelmi eszközöket kért az ukrán elnök a ma kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók feloldását sürgette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahová az ukrán elnököt is meghívták. Összeütközött, majd lezuhant 2 helikopter Brazíliában. A balesetben 6-an meghaltak, mindannyian a 2 gép legénységéhez tartoztak. A helikopterek egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhantak, ahol csaknem 20 jármű kigyulladt. Sport. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság zárónapján. A miaink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett. A férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes. A kajakos kőhalmi emese szintén aranyérmet nyert 5000 méteren. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-7-re nyert Olaszország ellen. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 15 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-15 fokot mérnek. Sokfelé borult az ég, a Dél-Dunántúlon esik az eső. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés valószínű, főként csak a Dunántúlon, valamint a déli és észak-keleti határ mentén lehetnek záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 20-26 fok várható. A következő napokban fokozatosan melegszik majd az idő. 3 óra múlt, 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. A nyugati világ a háború után hosszú ideig nem számított gyors fordulatra a szovjet befolyás alá került országokban. Mégis úgy döntöttek, megpróbálnak áttörni a vasfüggönyön, nem fegyverekkel, hanem információval. Ennek részeként indult el 1950-ben a Szabad Európa Rádió, amely a teljes kelet-közép-európai kommunista blokk országaira sugárzott műsorokat.
3: A Szabad Európa Rádió létrehozásának előkészítése 1949-ben kezdődött, amikor az Egyesült Államokban megalakult a Szabad Európa Bizottság. A hidegháború első éveiben Washington egyre fontosabbnak tartotta az úgynevezett információs hadviselést, azt, hogy hírekkel, politikai üzenetekkel és kulturális tartalmakkal próbálják elérni a szovjet befolyás alá került országok lakóit.
4: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
5: Tuke Rádió, Szabadna Európa. Głosok na Szabadna Bulgária. Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
6: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
7: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Simándi Irén történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkarának egyetemi tanára beszél a Szabad Európa Rádió megszületéséről.
2: Ez alapvetően a második világháború utáni európai, kelet-közép-európai eseményeknek a következménye. Egy nagyon komoly menekült hullám indul el Nyugat-Európa felé. Nyilvánvalóan lehet tudni, hogy a szovjet blokkhoz fog tartozni Magyarország is, és a többi kelet-közép-európai ország is, és ez indít el egyfajta hullámot. Akik kimentek, azokat még akkor disszidenseknek neveztük. És hát az egyik célállomás nyilvánvalóan az Egyesült Államok volt, ahol azért már voltak korábbi emigrációs hullámokból magyarok, és ugyancsak a háború utáni egyik elég komoly ilyen szervezet volt, a Varga Béla vezette Magyar Nemzeti Bizottmány, ami 49-ben már működött. A Magyar Nemzeti Bizottmány támogatásával és az amerikai külügyminisztérium támogatásával az Empire State Buildingben bérelnek helyiségeket a Szabad Európa Rádió osztályainak, mert a magyaron kívül ott vannak a csehek, a lengyelek, a románok, a bolgárok, és majd később Európában még egy darabig működik az albán osztály is, de ott annyira kevés lesz majd a készülék, és a politikai vezetőket éri csak el, hogy ott nincs értelme semmilyen propagandát kifejteni.
3: A Szabad Európa Rádió támogatását az Egyesült Államokban nyilvános kampányokkal is igyekeztek erősíteni. Az egyik legismertebb reklámfilmben a későbbi amerikai elnök Ronald Reagan, akkor még hollywoodi színészként arra kérte az amerikaiakat, segítsék a rádió működését. A kampány jól mutatta, hogy Washington a hidegháború idején stratégiai eszközként tekintett a kelet-európai rádiós műsorszórásra.
4: Tavaly 16 millió amerikai vett részt a keresztes hadjárat a szabadságért mozgalomban. Ez a mozgalom tette lehetővé a szabadságharang felállítását, amely a kommunista uralom alatt szenvedő népek szabadságvágyának szimbóluma. A mozgalom üzemelteti azt a nagy teljesítményű rádióadót Nyugat-Németországban, amely naponta sugározza a vasfüggöny mögé az igazságot. Az adások leleplezik a Kreml hazugságait, és reményt adnak a vasfüggöny mögött élő millióknak. A hallgatók levelei a titkos rendőrség ellenére eljutnak hozzá. Köszönetet mondanak a Szabad Európa Rádiónak, és megnevezik a kommunista ügynököket.
2: Szóval visszatérve az Empire State Buildingre, itt alakul meg majd a magyar osztály.
3: Folytatja Simándi Irén történész.
2: És az első kísérleti adás az 1950. november 4-e, amikor is azt csinálják, hogy fölveszik ezeknek a menekülteknek a hangját tekercsekre, hogy ők szabad földre érkeztek és üzennek haza, Magyarországra is. Feltették ezt egy repülőre, elvitték Athénba, Athénból pedig egy olyan semleges vízen horgonyzó hajóra, ami Európa felé sugározta ezeknek a menekülteknek a hangját. És akkor rájöttek, hogy hát kellene egy rádióállomás, és milyen jó lenne, hogyha Európában lenne egy ilyen bázis. Ez volt az egyik, ami megmozgatta a fantáziájukat. A másik, ami még ennél is érdekesebb, az pedig John Cannon nevéhez fűződik, aki diplomata, és őt azzal bízzák meg. Már a 30-as évek végén is jár a Szovjetunióban, de aztán a háború idején is, és az a feladata, hogy próbálja meg feltérképezni, hogy milyen politikai célkitűzései vannak a Szovjetuniónak, és hogy hogyan lehetne egyébként megállítani magát a kommunizmus terjedését, mert a második világháború után ugye máshogyan nem lehet, hiszen akkor fejeződött be a háború, tehát újabb háború kirobbantása semmiképpen nem lett volna célszerű, és ezért elkészít egy tanulmányt 1946-ban visszamegy Amerikába és publikálja, és ez lesz a feltartóztatás elvét megfogalmazó híres tanulmánya, ami gyakorlatilag az Egyesült Államok hidegháborús politikájának a kulcs mondata lesz.
1: A Szabad Európa Rádió már tudatosan felépített hidegháborús eszközzé vált. Ehhez európai bázist kerestek, amely az amerikai érdekszférához tartozott. Így esett a választás Nyugat-Németország amerikai megszállási övezetére, azon belül pedig Münchenre. Itt született meg a Szabad Európa Rádió központja.
2: Hát először is az építkezések azok 1950-ben kezdődtek el az angol kertben, az Englischer Gartenben.
1: Folytatja Simándi Irén.
2: És a legelső dolog az az volt, hogy nyilván ahhoz, hogy rádióállomást tudjanak létrehozni, tájékozódni kellett a világ eseményeiről. Itt pedig a legfontosabb az, hogy lehallgató állomást építettek az amerikaiak, és hát megpróbálták a lehető legtöbb rádióállomást lehallgatni, és információhoz, hírekhez jutni. A rádió épülete és az adók építése az párhuzamosan folyik, és hát gyakorlatilag onnan tudnak róla, hogy 1951. október 6-án ünnepélyes körülmények között átadják a magyar osztálynak a mikrofont az amerikaiak, akkor a magyar osztály vezetője Gróf Dezsőfi Gyula, a kisgazdapárti politikus, és elindul a magyar adás. A szerkesztőség tagjait nagy részben az emigráció köréből kerülnek ki, és mindenki, aki a Szabad Európa Rádiónál munkát kap, az élvezi egyrészt az amerikai külügyminisztérium támogatását, illetve hát a Varga Béla féle nemzeti bizottmány segíti a rádió megszervezését olyan értelemben is, hogy munkatársakat toboroznak. Tehát az emigráció nagyon jó kapcsolatot ápolt egymással. Ugye nyilván Borbándiék a Svájcban, aztán a párizsi mag, Skultéti Csabáék, ott Ekecs Gézával, és aztán az amerikaiak, tehát az Amerikában lévő magyar emigráció, és hát ők pontosan tudtak egymásról, és hát maga a Varga Béla féle nemzeti bizottmány volt az, aki igazából meghirdette a kapcsolatrendszerükön keresztül. Például a Varga Béla kereste meg egészen konkrétan Ekecs Gézát Párizsban, aztán Skultéti Csabát Párizsban. A Borbándi levelet kapott tőle, mert ő Svájcban volt, hogy lesz munka lehetőség, és hogy indul a Szabad Európa Rádió magyar osztálya. És október 6-án elindult az ünnepi adás, elkezdték sugározni a műsorokat Magyarország felé, és akkor egyszer csak megszólalt egy új adóállomás, és szerintem nagyon hamar, nagyon sokan megtalálták, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem volt szabad hallgatni a rádiót, de hát ezt a világon senki nem vette komolyan, és mindenki hallgatta természetesen a Szabad Európát.
3: A Szabad Európa Rádió szerkesztősége közvetlenül nyugati hírforrásokból dolgozott, és folyamatosan figyelte a keleti blokk országainak sajtóját is. A hírek feldolgozásához több nyelven beszélő szerkesztőkre volt szükség. Erről beszélt később Ekecs Géza, a rádió egykori legendás munkatársa.
5: Oda olyan szerkesztők kellettek, és azok is voltak, akik hát két-három nyelven értettek, és letépve a papírt a gépből, és lefordították. Tehát nem a szisztéma az, mint nálunk, ugye, hogy az MTI lefordítja és kiadja. Egyenesen idegen anyagból dolgoztunk. Ezek a hírek. Akkor kérlek szépen itt volt a nagy nyugati sajtó, ugye a német sajtó, kaptuk francia lapokat, angol lapokat, amerikai újságokat is közvetlenül, hát akkor még nem volt fax vagy ilyesmi, de meglehetősen gyorsan, és ami a legérdekesebb, kérlek szépen, rögtön a rádió mindegyik, tehát a célországokban, a helyi szervezeteknél megrendelte az újságokat.
1: 1951 a magyar történelem egyik legsötétebb időszaka volt. Rákosi Mátyás az 1949. május 15-i választások után megszilárdította hatalmát. A Szabad Európa Rádióból érkező hírek felbecsülhetetlen jelentőséggel bírtak a magyar hallgatók számára.
2: Olyan rádióműsorokat sugároztak a kelet-közép-európai országokban, hogy állandóan fenntartsák azt az érzést, hogy van egy szabad világ.
1: Folytatja Simándi Irén.
2: És azokat a napi eseményeket, amelyeket az itt élő emberek a saját életükön keresztül tapasztaltak, a begyűjtés, a beszolgáltatás, az egypártrendszer, és minden elnyomó hatalom, minden mozzanatát, ezt állandóan napirenden tartsák. És hát azt várták, és ez sikerült is, hogy belülről bomoljon fel ez az egész rendszer.
3: Az 50-es évek Magyarországán Szabad Európa Rádiót hallgatni veszélyes, sőt életveszélyes dolog volt több szempontból is, amire talán nem is gondoltak először a rádió munkatársai sem. Erről beszél Rácz János történész, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos főmunkatársa.
6: Ezeket az adásokat a Magyar Állambiztonság is fogja nyomon követni, tehát ők is olvasgatják ezeket a dolgokat, és ők is nyomon követik, hogy mi a helyzet, és hát ennek megint vannak áldozatai, sajnos. Tehát például a mozgó postások perét tudom felhozni, amikor a két postás úgy dönt, hogy a Szabad Európa Rádiónak üzen. És akkor finnyitják azokat a zsákokat, azért mozgó postás, mert a vonaton történik ez a nyugatra lévő gyakorlatilag a zsákoknak a leblombálása, és akkor átnézése, és akkor ugye beleraknak saját leveleket. hogy ők mit gondolnak, mit folyik itt, miket csinál ugye kopasz meg a bandája. Nyilván ez kimegy ugye a Szabad Európa Rádióba, ők beolvassák, csak hát ugye olvassák itt is az állambiztonság részt, és akkor letartóztatják őket, hűtlenség, minden egyéb két akasztás.
1: A hidegháború információs harca nem csak a rádió hullámokon zajlott. Az 1950-es évek elején nyugatról léggömbök ezrei érkeztek a keleti blokk országai fölé, rajtuk röplapokkal, újságokkal és politikai üzenetekkel. A kommunista vezetés ezeket nem egyszerű propaganda akciónak, hanem közvetlen politikai fenyegetésnek tekintette.
6: Édesapám is talált ilyen cédulákat, előadásokon is volt olyan, amikor odajött hozzám valaki, és mondta idősebbként, hogy hát az ő apukája is talált ilyen cédulát annak idén, amelyet ugye a propaganda nyugatról léggömbökön juttatott ide Magyarországra, ugye ez úgynevezett fókusz hadművelettel. Ezek a léggömbök ide megérkeztek, és hát ezeken különféle feliratok voltak. Megtudtam az egyik úrtól, akinek valami rokona talált ilyen feliratot, hogy például az egyik ilyen cédulán egy chicagói gyár volt. És akkor a magyar felirat alatta, ugye a chicagói gyáron a parkolóban rengeteg autó van, és akkor ugye odaírták munkásoknak az autója nyilván, hogy mit gondoltok, ugye a magyar fiatalok, hogy az elnyomott munkásoknak az autói állnak-e itt, és akkor odaírják, hogy igen, és akkor ebből tudják, hogy az, amit mond a magyar propaganda, ugye a Szabad Nép, Rákosi Mátyás és minden egyéb, az hazugság, tehát meg kell nézni, hogy azokban az időszakokban, amikor Magyarországon egy állam volt az autó. Tehát amikor esetleg valaki nyugati autót hozott be valami úton, módon, vagy egy nyugati követségnek az autó, megálltak a fiatalok és nézték, hogy te jó ég, hogy ez milyen fantasztikus.
3: Részleteket hallhatnak. Farkas Mihály 1954 őszén a Hazafias Népfront kongresszusán tartott beszédéből, amelyben a Szabad Európa Rádió léggömb akciója ellen tiltakozik.
7: Népünk e szilárd elhatározását a nyugat-német területről amerikai dollárokkal pénzelt balon erezgetés sem tudja megváltoztatni. Belső is, külső ellenség félreismeri népünket. Népünk a szabadság 10 esztendej alatt hatalmasat fejlődött.
1: A nyugatról érkező rádióadások és információk különösen a fiatalokra gyakoroltak erős hatást. A Szabad Európa Rádió műsoraiból nem csak más zenéket és életformákat ismerhettek meg, hanem azt is, hogy a kommunista rendszeren kívül létezhet egy másik, egy jóval szabadabb világ. Sokan közülük ezért próbáltak nyugatra, vagy akár Jugoszláviába szökni.
6: Ők egy szabad és független országba szeretnének élni, és most ebbe a szabad és független országba azért ne arra gondoljon a hallgatóság, hogy itt arról van szó, hogy akkor mi a nyugathoz fogunk tartozni.
1: Folytatja Rácz János történész.
6: Látnak azért olyan példákat maguk elől, mint ugye a Láncos Kutyának nevezett magyar kommunista propagandát nevezett Tito országában, tehát akár már Jugoszlávia is föltűnhet ilyen pozitív szem, azért hozzá kell tennem, ott abban, hogy ebből is vannak tragédiák, mert van, aki azt gondolja, hogy hát nekem ki kell jutni Jugoszláviába. Tehát a Rákosi rendszer időszakában is van olyan, aki határátlépő, tehát átmegy, ugye nem nyugatra szökik, vagy arra nem úgy sem tudna, mert ott egyébként is ugye aknazár lesz, meg műszaki akadályok és minden egyéb, hanem átmegy Jugoszláviába, mert azt gondolja, hogy ott lakik a közelben, van ismerettség, esetleg a délvidéken lakik rokon, mert ilyen is van, hiszen tudjuk, hogy az ország azért különleges helyzetben van ebből a szempontból, csak akkor átlép oda. Igen, ám csak ott meg ott van az UDB, a jugoszláv AVH, már elnézést, aki megfogja az illetőt, és azt mondja, hogy jó, akkor átmész, és nekünk kezd el szerkémkedni. Meg különben nem fogunk elengedni, esetleg meg is verik. Mert ugye egy háború folyik a két titkos szolgálat között. Visszaküldik ott meg a magyar határőrség kapján, a magyar határőrség akkor pedig már az államvédelmi hatósághoz tartozott. Tehát ugye nyilván akkor megint ugye rossz helyzetben van, mert akkor kémként fogják elítélni.
3: A Szabad Európa Rádióhoz, ahogy a más nyugati adókhoz is, csak korlátozottan és sokszor késve jutottak el a kelet-európai információk. Bár rendszeresen foglalkoztak a magyarországi politikai és gazdasági helyzettel, az elemzések nem mindig tükrözték pontosan az ország belső viszonyait vagy a társadalom valódi állapotát. Így magáról a forradalom kitöréséről is majdnem lemaradtak. Simándi Irén történészt hallják.
2: A folyamatokból a Szabad Európa Rádió csak tényszerűen érez valamit, tehát a lehallgatott rádióadásokból, ugye lehallgatták a Kossuth rádióadását és a Petőfi rádióadását reggel a hírek miatt, és a híranyaghoz felhasználták a Szabad Nép anyagait, tehát nyilvánvalóan főleg a vezércikket. Ezekből és az Európát is, kelet-közép-európát érintő folyamatokról beszámoló napilapokat használták fel gyakorlatilag. De konkrétan például azt, hogy Nagy Imre hogyan és mi módon került hatalomra, erről nem tudtak beszámolni, ezt nem ismerték. A Petőfi kör tevékenységét jóval később, de csak tényszerűen, arról sem volt nagyon elképzelésük, és amit még inkább nem értettek, és ez nagyon sok műsorban visszaköszön, és hát nyilván meg kell említenünk a legendás Mikes Imrét, az Gallikuszt, aki 1951-től dolgozott a Szabad Európa Rádiónál, és az ő műsorai voltak a legismertebbek, pontosan azért, mert ő ennek a korszaknak az embere volt. Az amerikaiak nagyon jól ráéreztek ennek az embernek a tehetségére, hogy ez a hidegháború embere. Maga a hangja, az egész habitusa olyan volt, hogy alkalmas volt erre, és hát az ő műsorát zavarták egyébként a leginkább meg a híreket, de például ő is számtalanszor feltette a kérdést, hogy nem értették, hogyha elindult itt egy folyamat a Nagy Imrével, akkor miért kellett lemondatni és megakadályozni ezt a folyamatot, meg az, hogy egyébként amikor a forradalom elkezdődik, akkor még nem tudja senki, hogy ebből mi lesz, a tüntetést nem engedélyezik, majd utána később engedélyezik 23-án, de hogy a magyar pártküldösség akkor érkezik haza Jugoszláviából. Tehát ők délelőtt folyamokon megérkeznek, akkor egy teljesen forradalmi helyzetbe találják magukat, és a Szabad Európa Rádió munkatársainak fogalma nem volt arról, hogy mi történik. Ők akkor kizárólag nyár óta csak a lengyel eseményekkel és gomunkával vannak elfoglalva. De egyébként érdekes, hogy a rajtemetésről is csak tényszerűen számolnak be. Hát azért München 800 kilométerre van Budapesttől, nyilván az újságok 2-3 nap késéssel érkeznek el, hiába van ott beszámoló. Tehát ők magáról a folyamatról nem tudtak érdemben megszólalni, csak tényszerűen, amikor már bekövetkezett.
1: A Szabad Európa Rádiónak nem voltak magyarországi kémei vagy tudósítói, tehát olyan emberek, akik valamilyen módon kapcsolatban álltak volna a szerkesztőséggel, és így értesítették volna őket az eseményekről.
2: Nem tartottak kapcsolatot fent senkivel.
1: Folytatja Simándi Irén.
2: Az a rádiónak az egyik nagyon fontos szabálya volt, hogy semmilyen információt a kelet-közép-európai országokból nem szerezhettek. Ugyancsak ez szolgált, a védelmüket szolgálta idézőjelbe az álnevek használata is az első időszakban, de különösen jelentősége nem volt, főleg 56 után, mert a magyar szakszolgálatok nagyon hamar felderítették, hogy ki mindenki dolgozik a Szabad Európa Rádiónál. A hírek felhasználására is nagyon fontos és szigorú szabályokat vezettek be. Elvileg csak azt a hírt volt szabad felhasználni, amit egymástól kettő, de inkább három független hírügynökség megerősít. Na most ezzel majd a forradalom napjaiban problémák lesznek, mert nem, hogy kettő, meg három egy se tudta megerősíteni, ami tulajdonképpen Budapesten vagy az országban történt. Amikor elkezdődött a forradalom 23-án este a tüntetéssel, akkor gyakorlatilag az éjszakai 23 órási anyagában Mikes már valamit írt a fiatalokról, de ő akkor úgy írta ezt meg, hogy párhuzamot vont 1848 fiataljai között. Csak buzdította őket, hogy fogjanak össze, és talán valami lehet belőle. És az a nagyon érdekes dolog, hogy 23-án este történik meg a rádió ostroma, a magyar rádió ostroma, arról egyáltalán nem számolnak be, nem is tudnak róla, hanem folyamatosan érkeznek a híradások, nyilvánvaló minden nagy hírügynökség be volt kötve a Szabad Európa Rádióhoz, volt egy központi hírosztály, és a központi hírosztályon aztán nyilvánvalóan már nagyon-nagyon hamar elterjedt egyébként a budapesti forradalom híre, és hát onnantól kezdve éjjel-nappal bent voltak a szerkesztőségben, megpróbáltak az eseményekről beszámolni, de továbbra is csak az újságok maradtak. Aztán, amikor megérkeztek ide, már a külföldi hírügynökségek tudósítói, onnantól kezdve már több híranyag állt rendelkezésükre, csak innentől kezdve már meg arról kell beszélnünk, hogy ami elhangzott, az nem csak a Szabad Európa Rádió munkatársainak a felelőssége, hanem annak a tudósító hálózatnak a felelőssége is, akik ezeket a híreket eljuttatták hozzájuk. Nagyon sok tévedés van ezekben az anyagokban, hát Nagy Imre megítélés az első perctől kezdve nagyon negatív, ez nem tett egyébként jót Nagy Imrének.
3: A forradalom napjaiban a Szabad Európa Rádió szerkesztősége rendkívül bizonytalan és nehezen ellenőrizhető információk alapján dolgozott. Sokáig például úgy tudták, hogy a szovjet csapatok behívását maga Nagy Imre kezdeményezte, miközben a tüntetők, a sebesültek és a halottak számáról, illetve a harcok részleteiről is csak töredékes értesüléseik voltak. A magyar rádióban zajló eseményekről sem rendelkeztek pontos képpel, ennek ellenére folyamatosan igyekeztek követni és közvetíteni a magyarországi történéseket.
2: Amiről például egyáltalán nem tudtak semmit mondani, az a Kossuth téri sortűz volt. Azt egyáltalán tudták hová tenni, eleve nem tudták, hogy mi az, hogy AVH, tehát az itt lévő tudósítók. És hát azt csak tényszerűen említik meg, és nem elemzik. Ugyancsak ez történt gyakorlatilag a budapesti pártház ostrománál, azt is csak tényszerűen közölték. Arról viszont volt információjuk, mert a vidéki adókat is lehallgatták, így a nyíregyházi adót is lehallgatták. Arról például volt információjuk már második, hogy a szovjet csapatok visszafelé jönnek, tehát Magyarország irányába, és a Szabad Európa Rádió ezt be is mondta.
1: A Szabad Európa Rádió évtizedeken át a külvilág egyik legfontosabb hangja maradt a vasfüggöny mögött. Műsorai híreket, kulturális mintákat és politikai alternatívát közvetítettek azoknak, akik saját országukban csak ellenőrzött tájékoztatáshoz juthattak. Bár a forradalom napjaiban a rádió is bizonytalan információkkal dolgozott, szerepe mégis meghatározó volt abban, hogy hallgatók milliói kapcsolatban maradhassanak a nyugati világgal és a szabadság eszméjével.
8: 56-70.
3: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjó Koliné Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: a világ legrosszabb fotósa. Karitatív célú Lego modellépítés. Az indiai Pakhavaj hangszer. Kamionos opera kezdeményezés Olaszországban. Egy kis település polgármestere is volt. Severin Ferrer száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Izlanda forró gejzírek, a hatalmas gleccserek, a táncoló északi fény, egy szóval a lélegzetelállító szépségvilága. Nemrég azonban az izlandi légitársaság egy marketing trükkel is túlszárnyalta vetétársait, mondhatni, volt képük hozzá. Nem is kevés. A többit elmeséli Berek Patrícia.
1: A világ legrosszabb fotósa Blanche Mortmart. Ezt nem én állítom, a hölgy tényleg megnyerte ezt a címet, ami felháborító igazságtalanság, tekintve, hogy a világ legrosszabb fotósa én vagyok. Ezt bizton állíthatom. Csak hogy én nem indultam azon az ádáz versenyen, ami ezért a címért folyt. Blanche Mortmart azonban 127.642 jelentkezőt utasított maga mögé. A nemes és nemtelen versengések általában arról szólnak, hogy ki a szebb, ki a jobb, ki a legügyesebb, és még sorolhatnám. A citromdíjért ritkán kapkodnak, leszámítva ezt a fotópályázatot, amit az izlandi légitársaság írt ki. Az Iceland Air-t hamar szárnyaira kapta a világhírnév, amikor közzétette a felhívást klasszikus apró hirdetés formájában, busás jutalommal csábítva a legrosszabb fotósokat. A hirdetés szövege egészen pontosan így szólt. Fizetett megbízás, körülbelül 10 napos utazás. A szállást és az összes úti költséget biztosítjuk. Elvárás, a jelentkezőnek egyáltalán ne legyen tehetsége a fotózáshoz. Előnyben az a jelentkező, aki a lehető legkevésbé jártas a képkivágásban, a kompozícióban, a fehér egyensúlyban, a színelméletben, vagy általában a képalkotásban.

Csak komoly jelentkezőket várunk. A pályázatra 178 országból küldtek be feldolgozhatatlanul sok képet mindenféle turisztikai látványosságról. Május végén közzétették a 13 döntős képeit, és nemrég kiválasztották az abszolút győztest. Ez lett Blanche Mortmart. A portfóliója igen meggyőző. Van itt utcalámpa tetején pózoló sirály, ami fő alakja lett volna a kompozíciónak, ha nem takarja ki a kép nagy részét, egy teljesen értelmezhetetlenül a jobb oldalon ülő emberi fül. Vannak totálisan elmosódott városképek, a bal felső sarokból belógó mutató új perccel, mint a kompozíció legélesebben kivehető darabja, éjszakai kikötőkben elmosódó fények, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy a párizsi jelentkező Blanche Mortmart életében egyszer dicséretet kapott azért, amiért korábban csak ajakbittyeztést érdemelt. A fiatal lányjal videó kapcsolaton közölték a jó hírt, és szó szerint majdnem leesett a székéről, ami persze nem csoda. A díj ugyanis nem csak egy 10 napos ingyenes utazás Izlandra, hanem mellé még 50 000 dollár pénzjutalom is jár. A feladat nem más, mint az, hogy fotózzon. Azon a szigeten, amely annyira fotogén, hogy itt bizony még a legrosszabb fotós sem tud rossz képeket készíteni. Elvileg. Szélesebb perspektívából nézve persze feltűnik, hogy valójában nem is a világ legrosszabb fotósáról, hanem a világ legötletesebb országmarketingjéről van szó. Az izlandi légitársaság ugyanis csak egy embert jutalmazott, de ezzel a pályázattal a világ 178 országában sikerült felhelyezni Izlandot a legvágyottabb turisztikai desztinációk térképére. Nem mintha önmagában nem lenne eléggé híres a tűz és a jég országa, hiszen Reykjavík gyönyörű képei, a minden évszakban 37 fokos vízű kék lagúna, a Vatnajökull gleccser és a fókák önmagukban is odavonzzák a turistákat. De csak azóta, amióta Izland kifejezetten a turizmusra építette válság stratégiáját. A 2008-as gazdasági világválság ugyanis a csőd szélére sodorta a szigetet. Az izlandiak azonban rájöttek, hogy építkezni még így is lehet, csak teljesen más alapokra. Az észszerűtlenül felduzzasztott bankrendszer helyett a természeti erőforrásokra kell támaszkodni, no meg persze a turizmusra. A természeti erőforrások és a puszta szépség persze önmagában kevés lenne, kellett hozzá ötletesség, intelligencia és humor is. Ennek tanúbizonysága ez a fotópályázat, ami minden marketing szakon vizsgatarab lehetne. Egyszerűen azért, mert többen vannak a rossz fotósok, és azok, akik annak gondolják magukat, mint a nagy fotóművészek. Ha még ilyen jutalom is jár a két balkezességért, akkor persze, hogy az egész világ Izlandra kezd figyelni. Csak remélni merem, hogy a fotópályázat ötletgazdáját is legalább ilyen bőkezűen jutalmazzák, igazán megértemli. Ja, és azt is remélem, hogy egyszer még kiírják ezt a pályázatot. Semmi más dolgom nem lesz, mint beadni bármelyik szelfimet. Lehetőleg egy Izlandon készült szelfit egy jobbról bekukkantó lundamadár csőrével. Persze csak akkor, ha a madár is úgy akarja.

0: A legtöbb kisgyermek szeret legózni, hiszen szabadjára engedhetik a képzeletüket, azt alkotnak, amit csak szeretnének. De az építőjáték nem csak a kicsiknek nyújt szórakozást, a felnőttek is gyakran készítenek különböző modelleket. Egy brit közösség évek munkája során nemrég fejezett be egy karitatív célú építményt. A részleteket Tóth Vali mondja el.
1: 10 év. Ennyi kellett, hogy az álomból valóság legyen, hogy egy nagyszabású projekt eljusson a kezdettől a befejezésig. A jelen esetben ennyi időre, és persze sok türelemre, összefogásra, és legalább 80 önkéntes együttműködésére volt szükség ahhoz, hogy az utolsó darab is a helyére kerülhessen, és végre ki lehessen mondani, elkészült a makett, a St. Edmundsbury székesegyház embermagasságunál is nagyobb modellje, amelyet Lego kockákból építettek meg. Pontosan 200 000 darabra volt szükség ehhez az ambiciózus tervhez. A székesegyház eredete a 11. századra nyúlik vissza. A katedrális, a gótikus templom építészet egyik kiváló alkotása. Az ötlet, hogy a világszerte ismert műanyag építőjáték felhasználásával készítsék el a történelmi székesegyház makettjét, még 2016-ban született, amikor is az adománygyűjtést szerették volna ezzel is segíteni. Az elképzelés egyszerűnek tűnt. Aki 1 fontot adományoz a székesegyház karitatív alapjának, az hozzátehet egy kockát a makethez. És ezen a ponton szeretném zárójelben megjegyezni, hogyha jótékony célú kezdeményezések támogatásáról, karitatív pénzgyűjtésről van szó, a britek leleményessége világbajnoki címet érdemelne, mert felülmúlhatatlan. Jelmezes maratoni futástól süteménysütésig, hangversenytől árverésig kifogyhatatlanok az ötletekből. Az ihlet ezúttal onnan jött, hogy a Durhami, az Exeteri és a Chesteri katedrális már korábban elkészítette saját Lego makettjét. Ezek azóta is népszerűek és rengeteg látogatót vonzanak. Így arra gondoltak, ezt ők is megpróbálhatnák, és így is tettek. Joe Hose, a székesegyház esperese szerint a makett nem csak készítői kézügyességét dicséri, de azt is bizonyítja, hogy közösségük mire képes, ha összefognak. 8-tól 80 évesig sokan vettek részt ebben a kezdeményezésben, ami oktatási projektnek sem utolsó, hiszen művészettörténeti, építészeti és történelmi tudásuk egyaránt bővült a makettnek köszönhetően. Az alaprajz és az építési terv elkészítésében pedig egy számítógépes modellezésre szakosodott cégtől kaptunk segítséget, sorolta az esperes. Sarah Friswell, a templom látogatóközpontjának volt vezetője szerint, eddig már több mint 100 000 font gyűlt össze a makettnek köszönhetően. Igaz, amikor belevágtak, azt azért nem gondolták, hogy a kivitelezéshez 10 évre lesz majd szükség. Ez idő alatt számos kihívással kellett megbirkózniuk, a Covid-járványtól a technikai gondokig, de kitartottak. Mint egy különleges csapatépítő tréning, úgy kovácsolta össze önkénteseinket ez a feladat, tette hozzá. Az önkéntes csapat tagjainak a Székesegyház zárt körű rendezvényen köszönte meg sok évi önzetlen munkájukat. Mostantól pedig jöhetnek a látogatók, hogy hírét vigyék, a St. Edmundsbury Székesegyház miféle új nevezetességgel gyarapodott.

hajnali órák különleges helyet foglalnak el az indiai klasszikus zene hagyományában. Az indiai zenében minden rágának megvan a maga ideje a nap folyamán, egy olyan időszak, amikor a hangulatát, karakterét és érzelmi világát a legteljesebben lehet megélni. Nemrég a Magyar Zeneháza épületénél tartottak indiai koncertet, ahol Virág Balázs Pakhavadzs játékossal, indiai klasszikus zenésszel beszélgettem.

0: Pakhavagy igazából Észak-Indiának a legősibb ütős hangszere, amit még ma is használnak. Úgy tartják az indiai mondák szerint, hogy három fajta isteni hangszer létezik, vagy más néven Mangal Vadya. Az egyik, amin Krishna játszik, a fuvala, a másik, amin Saraswati játszik, a lant, vagy vina, és a harmadik, az pedig a mridang, vagy a hordó alakú dob, amin Ganesha játszik. Úgy tartják az indiaiak a mitológia szerint, hogy minden hangszer a világon ezekből gyökerezik valahol. És úgy tartják manapság Észak-Indiában, hogy ez a legközelebbi hozzátartozója ennek az ősi dobnak, amin Ganesha is játszott. Ezt olyannyira így tartják, hogy igazából imákat szoktak mondani a hangszernek, mielőtt játszanak rajta, mert hogy úgy tartják számon, mint Ganesának a reinkarnációja. Szóval igen, jó sok ilyen spirituális dolgot lehet mondani, de technikailag egyébként egy fából készült hangszer, különleges tömör fából készítik, amit sisamnak hívnak. Az a két darab kecskebőr van ráfeszítve, és a jobb oldalán van egy ilyen különleges technológia, amitől az indiai doboknak zenei hangja van. Tehát ezek nem csak dörömbölnek, hanem hangolni lehet őket egy hangoló kalapáccsal, és igazából dallamot játszanak, úgymond, ami passzol ahhoz, amit a zenészek csinálnak. Ezt úgy találták ki az indiaiak, hogy egy sziáhi nevű fekete pasztát raknak fel a bőrre, ezt ilyen nagyon precíz körkörös mozdulatokat csinálják, vasreszelékből és rizsből készült, és ahogy rezeg ez a fekete dolog, amit a túloldalon látsz egyébként a hangszeren.
1: Na most az az eleje, vagy az a vége?
0: Itt nincs eleje, vége, jobb és bal oldala van. A jobb oldalán van ez a technológia, a bal oldalán viszont egy nagyon ősi technológiát lehet látni.
1: Ja, először azt hittem, hogy ez egy bőrfelület, és hogy minthogyha kidudorodna, de ez most valamilyen anyag.
0: A bal oldalát a dobnak, a basszus oldalt, azt tésztával hangoljuk. Lisztből és vízből minden gyakorlás előtt tésztát készítünk, és pont annyi tésztát teszünk rá, hogy az alaphangra be tudjuk hangolni. Tehát a jobb oldalt kalapáccsal hangoljuk, a bal oldalt pedig tésztával.
1: Ezen azért meglepődtem, de akkor ez is úgymond indiai hagyomány?
0: Abszolút, tehát ez a fekete paszta, a sziáhi, amiről beszéltem, ez azért csak pár száz éve jelent meg Indiában, és régen tésztával hangolták a dobokat.
1: Most egy reggeli koncerten vehettünk részt, reggel 7 órától kezdődött, rágákat játszottak. Egy kicsit határozzuk meg, hogy mi ez pontosan.
0: A rágát igazából három fő dolog határoz meg. Az első dolog az az, hogy a rága egy skála. Tehát van neki egy emelkedő és ereszkedő hangsora, ami az indiai zenében nem feltétlenül ugyanaz. Na de hogyha csak egy skála lenne, akkor bármelyik hangról bármelyikre ugorhatnék, azt csinálnék benne, amit akarok. Viszont a rága ennél egy picit több. A rágában vannak kötöttségek, van benne belső szabályrendszer, ami megmondja azt, hogy mit lehet csinálni a rágán belül, és mit nem. Van egy ilyen rövid frázis, amit pakardnak hívnak, és abban van megfogalmazva, hogy igazából a rágára jellemző, legjellemzőbb frázisok, mindenféle díszítésekkel, amit srutinak hívnak, mikrotonális díszítésekkel, illetve van még egy harmadik dolog, amit úgy hívnak, hogy challan, a rágának a folyása tulajdonképpen. Ez azt mondja meg, hogy mik azok a szokványos utak a skálán keresztül, amit szokás behozni. Ezen kívül természetesen van még egy csomó dolog, amivel lehet jellemezni egy rágát, de a lényeg a mondandómnak az, hogy a rágára úgy kell gondolni, mintha skálában lennénk. Amit ma játszottak a zenészek, azt úgy hívják, hogy rága bhairav, és az arab skálának feleltethető meg a nyugati zenében, de ez több, mint egy arab skála. Mert megvan benne mondva egy szabályrendszer, amin belül improvizálnak, és ezért hallotta úgy, hogy nagyon nagy volt benne az összhang, mert ez egy kötött improvizáció. Tehát ezeken a szabályokon belül improvizálnak a zenészek. És az mutatja meg egy mesternek, egy játékosnak az igazi virtuozitását, hogy ezen azt kötött szabályrendszeren belül milyen érdekes dolgokat tud csinálni.
1: Évekig kell tanulni az, hogy valaki elsajátítsa és megszólaltassa ezeket a hangszereket. Miért kezdett el ezzel foglalkozni?
0: Van egy ilyen anekdota, amit nagyon szeretek. Az indiaiak amúgy nagyon sokat szoktak anekdotázni. És a mesterem mondta egyszer, hogy Balázs, manapság a világ arról szól, hogy mindenki ad a kezedbe egy almát, beleharapsz, és édes, és jól érzed tőle magad. Az indiai zene az nem ilyen. Az indiai zene olyan, hogy kapsz a kezedbe egy magot, és ezt elülteted éveken át, dolgozol rajta, gyakorolsz, végzed a gyakorlás iránti szolgálatodat, és előbb-utóbb kinő belőle egy fa, amiről annyi almát ehetsz, amennyit csak akarsz. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, tehát az indiai zenének a tanulása az egy ilyen elég misztikus dolog, ezen a guru tanítvány láncolaton keresztül történik, van az embernek egy mestere, aki egy az egybe tanítja őt, és adja tovább a tudást, és akkor mi meg majd egyszer ugyanezt fogjuk tenni. Tehát ez egy ilyen nagyon tradicionális rendszer, és sok évig kell tanulni. Én azt hiszem 6 évig tanultam, amikor először lehetőséget kaptam, vagy 7, úgy, mint Mátyász, hogy ott ült a mestere mellett, és játszhatott. Egyébként ez egy óriási megtiszteltetés.

0: Olaszország nyáron a pezsgő kulturális élet és a szabadtéri programok paradicsoma. Zenei és kulturális fesztiválok, valamint szabadtéri és tengerparti események tömkelegéből válogathatnak a helyiek és a turisták. Sálközi Júlia beszámolójában az opera kerül most a középpontba.
1: Gyakran halljuk, hogy Olaszországban a nyári kánikulában megáll az élet. Az olaszok elmennek a városokból, és csak a turistákat hagyják hátra. Valójában az olaszok még nem indultak el. Még csak a jövő héten kezdődnek az érettségik, az óvodák június végéig nyitva tartanak, a családok nagy része majdnem augusztusig dolgozik. És mit csinálnak az olaszok a nagy melegben a városokban? Este mennek ki az utcára, és a kultúrát is viszik magukkal. Elmondható, hogy az olasz csizmán nyaranta a városok kulturális kínálata gazdagabb, mint az év egészében. Színház, zene, tánc, minden az esti utcákon kell életre, amikor ugyanolyan meleg van, de legalább nem éget a nap. A római operaház egész júniusban a főváros külső kerületeit járja. Egy kamiont átalakítottak színpaddá. A zenekart a jármű előtt állítják fel, nézők szomszédos utcákból, házakból érkeznek, és hoznak magukkal széket vagy párnát, hogy le tudjanak ülni a földre. A kamionos opera a neve a kezdeményezésnek, és most a szevillai borbét választották darabként. A Róma peremén található Quarticciolo negyedben láttam az ingyenes előadást, ahol a kerület apraja nagyja Torka szakadtából énekelte Figaro, Rosina és Don Bartolo áriáit, mivel Olaszország mégiscsak az opera hazája. Ezen egy időben a Caracalla császár egykori fürdőiben felállított színpadon balettprogram kíséri a nyarat. Pompei régészeti területén az ókori színházban Euripidész darabjait adják elő, szerencsére olaszul, és az antik dráma a főszereplő a szicíliai Szirakúza görög színházában, ahol az idén Aiszkülosz perzsáit tűzték műsorra. Végül, mert nem lehet minden programot felsorolni, a Veronai arénában, ahol februárban a téli olimpiai játékok záró ünnepségét tartották, a héten a Traviátával indították a nyári opera szezont. És minden városban, kerületben, tengerparti nyaralóhelyen van szabadtéri mozi is, csak szúnyogírtót kell magunkkal vinni. A római lakásomhoz közeli plébánia, amely egyébként egykor Konstantinus császár édesanyjának, Szent Ilonának volt a háza, nem tudom miért, de minden nyáron horrorfilmfesztivált rendez a kertjében hatalmas sikerrel.

0: Adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Lola, kiető Lola, vagyis Lola, ki vagy te Lola? Ez a címe egy filmnek, amelynek betétdala ugyanezt a címet viseli. A film főszereplője Severin Ferré, aki nem csak színész, hanem rendező és énekesnő is. Ez utóbbi miatt érdekes nekünk a francia chanson történeti sorozatunkban. Severin 1977-ben született Montpellierben. Édesapja indián, édesanyja francia-vietnámi. A nagyszülők nem nézték jó szemmel a szülők házasságát, ezért a pár Franciaországba menekült. A történetek szerint olyan szegénységben teltek el az első évek, hogy a kislány egy bölcsővé átalakított bőrönben töltött egy hosszabb időszakot. Szerencsére ennek az időszaknak hamar vége lett, és Ferré ma már népszerű asszony. 3 gyerek édesanyja. Még a politikában is megmártózott, 2014-ben egy kis település polgármestere volt 4 évig. Igaz, leginkább színésznek és énekesnek tartja magát, mi sem bizonyítja jobban leghíresebb száma, Lola, kiető Lola, vagyis Lola, ki vagy te, Severin Ferrének el.

hangmérnök Német László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlősi Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Június 15-én, hétfőn, 4 óra. Hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben állók képviselői. Az egyezmény hatályba lépésével kölcsönösen beszüntetik a támadásokat, újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokkádja. Teherán pedig ígéretet tett, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma hivatalosan is megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, melyből a kormányi, közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett hiúj és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Önkéntes űrgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik a Dél-Borsodi tájegységbe. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre. Jelentkezni június 24-ig lehet. Sport. 7-1-re nyert Németország az újonc Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság E csoportjában. A csoport másik mérkőzésén Elefánt Csontpart 1-0-ra legyőzte Ekvádort. Az F csoportnyitó mérkőzésén Hollandia-Japán 2-2. Lewis Hamilton nyerte a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A brit ezzel megszerezte első győzelmét a Ferrari pilótájaként. Mögötte honfitársa George Russell ért célba másodikként a Mercedes-szel. A harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 15 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-15 fokot mérnek. Sokfelé borult az ég, a Dél-Dunántúlon esik az eső. Délelőtt mindenütt csökken a felhőzet, és több órás napsütés valószínű. Főként csak a Dunántúlon, valamint a déli és észak-keleti határ mentén lehetnek záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 20-26 fok várható.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató, Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik vélemény szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

A zsidó-keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásjogból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágy parasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokásjog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.

Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Küllős Imola néprajzkutató, vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Nem csak temető, hanem magyar panteón. A kolozsvári Házsongárdi temetőben évszázadok óta nyugszanak magyarok, románok és szászok, egyszerű emberek és nemesek egyaránt, és sokan, akik a hazáért harcoltak karddal vagy pennával, jótevői vagy művészei voltak a honnak. A Házsongárdi temetőben sétálva ott a magasztosság és a romlás is. Az államosított sírkertben a műemléktörvény nem védi a sírokat. Romlanak, gazdát cserélnek, eltűnnek. Ezt igyekszik megakadályozni a Házsongárd alapítvány immár lassan 3 évtizede. Sírok újulnak, kripták nyerik vissza egykori pompájukat. Erről is szó lesz mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. Végéhez közeledik a Házsongárdi temetőben lévő Sütz-kripta tetőszobrainak restaurálása. A Memento Mori feliratú 3-as osztatú Sütz-kripta középső timpanonja felett monumentális keresztrefeszítést ábrázoló 3 alakos szoborcsoport látható. A kőkereszten függő öntött vasból készült korpuszt és a 2 őrző vigyázó szobrot csak kő és fém restaurátori szakmunkával lehetett helyreállítani. A munka lassan a végéhez közeledik. A részletekről Sipos Dávidot, a Házsongárd alapítvány titkárát, Ferenc Ádám kérdezte.
3: Egészen pontosan 2022-től van meg az építkezés engedély, 23 tavaszán fogtunk neki, és mint minden ilyen domboldalba beépített kriptával az volt a probléma, hogy a födémre nem volt teteje, csak egy szigetelt födém. Arra ráhordták a földet, és azt kellett eltávolítani róla, ami helyenként 1,5 méter magas volt, és az iszonyú nagy tömeggel nyomja a födémet, úgyhogy ott kicsit a homlokzat el is távolodott a födémtől, tehát hogy majdnem strukturális problémákat okozott, úgyhogy ez volt az első feladat, és egy nagyon sürgős beavatkozás. Akkor arra a térre tető alá kellett helyezni a kriptát, hogy nehogy összedőljön, mert tényleg az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. Az volt az első és legfontosabb feladat. Utána a következő évben a kriptának a vakolása, eltávolítása a régi vakolatnak, akkor a belső környezet rendbe tétel ott közben kiderült, hogy a koporsó rekesztő fal néhány eltört kőelem miatt annyira megrodjant, hogy azt le kellett bontani. Annak következik majd az idén a visszaépítése, és tavaly sikerült a magyar főkonzulátus pályázatán keresztül a homlokzaton elhelyezett szobor kompozícióra forrást szerezni, és az készült el a tavalyi év folyamán, illetve most tavasz

0: fejezték be. Hát ez a szobor kompozíciója, ez középen egy hatalmas, jó bő méter magas kőkereszt, azon egy öntönt vas korpusz, feszület, és a két oldalán egy férfi női alak, tehát akkor az Mária vagy József lehet. Úgyhogy ezt a két szobrot sikerült restaurálni, nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A kereszt annyira, hogy az teljesen szétmállott, úgyhogy azt újra kellett faragni. A visztai kőből készült el, és egy restaurátorunk, aki fém dolgok restaurálásával foglalkozik, javította és restaurálta a korpuszt, úgyhogy ez is most egy hónappal ezelőtt visszakerült a helyére. Úgyhogy most már lehet ezt a szobor kompozíciót csodálni, ez megvan. Hátra van még a külső kőrészeknek a restaurálása, tehát vannak nem csak a szobrok és a kereszt, hanem egyéb kőrészek is, amiket restaurálni kell. A külső környezet rendbetétele, ez egy domboldalban van, építő oldalt volt, egy ösvény, ami ment felfele, hát ott föld minden kikerült, ott szépen sikerült egy lépcsőt kialakítani, ott közlekednek, majd mellette azon tudnak menni, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez jövőre be is fejeződik, és vége lesz.
1: Az az érdekessége a kriptának, hogy ez nem egy nemesi kripta, hanem egy polgári kripta. Kik voltak a kolozsvári süccök, mivel kerültek ők be a köztudatba?
0: Ők kevésbé ismertek, illetve most már megismerhetők. Nagy Béla, a helytörténész, ipartörténész írta a Szabadság napilapban egy nagyon szép összefoglalót Süc Józsefről és unoköccséről, Jánosról. Süc József pedig jómerű kereskedő volt Kolozsváron, és a katolikus egyháznak volt a jótevője, úgyhogy több épületet ajándékozott a katolikus egyháznak, például árvaháznyitás céljából a főtéri egykori úgynevezett Tivoli házat. Ugye az már nem létezik, ugyanis a főtér rendezéskor még a mellette levő két házat, telket is megkapták, és azokat lebontva azok helyén építették fel a státusházakat, és nyitották meg középen a Szentegyház utcának az utolsó szakaszát, de szegényeknek indított iskolát a Monostori úton, és azon kívül pedig a sétatérnek a szépítésében is részt vett, és hosszú évekig volt a vegyületnek a vezetője, úgyhogy azt is neki köszönhetjük. És az unokaöccse János pedig azért is érdekes, mert ő volt a temetőnek egy ideig az igazgatója, gondnoka.
2: Kolozsvár belvárosában egykor még utca is viselte a város egykori jótevőjének, Süc Jánosnak a nevét. Ma a Hánzsungárd Alapítvány a családi kripta helyreállításán munkálkodik. Az évtizedekig Floridában tevékenykedő közgazdász vállalkozó sok fiatal álmát váltotta valóra. Tudni, hinni, tenni. Ezen elvek mentén élte életét Lőrinc Kálmán, akit megihletett egy sikeres amerikai házépítési program. Ennek alapját a Kárpát-medencében is jól ismert kaláka munka képezi. Mivel a rendszerváltozás évei amúgy is sok magyart hazacsábítottak, Lőrinc Kálmán úgy döntött, hogy elhozza Magyarországra a Habitat for Humanity lakásépítési programot, sőt, még az akkori amerikai elnököt is. A gondolatot tett követte, és a kitartó lelkes szervezésének köszönhetően sok fiatal álma vált valóra a saját otthon létrehozásával, őt pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. A Házat Hazát alapítvány igazgatóját múltról, jelenről és a jövőről kérdezte Kalocsai Andrea.
3: Abban az időben a fiatalok és rászorulók nem tudtak volna a saját erőből építeni. Gyermekváró otthonokat akarunk építeni, és építettünk is. Kamatmentes kölcsönt adtuk nekik, 20 év alatt kellett visszafizetni, és a telkekért pedig kalákában megdolgoztunk az önkormányzatoktól. Kaptuk a telkeket, és ott kezdtünk el építkezni.
4: Pár évvel a rendszerváltást követően hozta haza ezt a programot. Hogyan fogadták itthon? Megértették? Támogatták?
3: Nem értették meg, és azt se értették meg, hogy én haza tudok hozni egy volt amerikai elnököt, aki el is jött hozzánk, és 10 ház épült Vácon.
4: De ennek volt azért egy előzménye, hogy Jimmy Carter elnök ide látogatott Magyarországra, és ez az előzmény szorosan kötődik az ön önkéntes tevékenységéhez.
3: Találkoztam az elnök úrral egy olyan építkezésen, ahol 25 ház épült egy hét alatt, és oda meghívott engem dolgozni, és én elmentem, és azt mondta, hogy én még így gipszkarton szerelést nem láttam. Én berakok egy csavart, te meg már 10-et. Azt mondta nekem, hogy honnan jöttél, a Vénuszról, vagy Marsról? Mondtam, hogy nem a Marsról, hanem egy olyan kis országból, ahova te visszahoztad a Magyar Szent Koronát 1978. január 6-án, és én azt mondtam neki, hogy ha eljössz velem Magyarországra házakat építeni, akkor visszaadom neked a Magyar Szent Koronának a másolatát.
4: Jimmy Carter aztán ellátogatott Magyarországra, sőt, egy váci építkezésen részt is vett az önök segítségével.
3: Tevékenyen dolgozott feleségével együtt. Én pedig hoztam 200 amerikai önkéntest is, hogy egy hét alatt kész volt a ház, könnyű szerkezetes volt.
4: Az igazi amerikai álom megtestesítője ön. Mosogató fiúként kezdte, aztán később közgazdász, vállalkozó lett. Mi csábította mégis ennek ellenére haza, hiszen maradhatott volna sikeres életet élve Amerikában?
3: Közgazdász voltam, amikor kimentem, és különböző cégeim voltak, és én úgy éreztem, hogy ott már nincs feladatom. Feladatnak kell lenni, és a magyar fiataloknak otthonokat kell építeni, és amit fölépítettünk 65 házat, oda 60 gyermek született, és most már 8 unoka is. Ez volt a lényeg, hogy minél több gyerek szülessen, és hogyha nem nekik kell építeni saját erőből, akkor megszületnek a gyerekek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos program, még most is aktuális.
4: Hogyan kell elképzelnünk a házépítés folyamatát, és egyáltalán ezt a kaláka munkát?
3: Nagyon sokan jöttek velünk kaláka munkát végezni. Ezek a fiatalok mindent meg akartak csinálni. Úgyhogy mi megadtuk a lökést, a telkeket megszereztük, az önkormányzatok felajánlották, Kalmájer László építész tervezte ezeket az otthonokat, elkezdtük az alapokat ásni, de ott voltunk vagy 50-en, 60-an minden helyen. Volt egy olyan csapat, akik felügyelték az építkezést.
4: Tehát a telkek megvoltak, az emberi kézi erő megvolt, de honnan teremtették elő az anyagi feltételeket?
3: Hazajöttem és találkoztam Lezsák Sándorral, őneki nagyon megtetszett ez a program. Azt mondta, hogy ehhez ő ad 3 millió forintot. Másnap ott volt a 3 millió forint a számlánkon, és így kezdtük el az alapítványt. Utána pedig volt egy készfogás Carter elnökkel egy munkahelyen, ahol 25 ház épült Miami, Floridában, a Liberty Cityben. Ott azt mondta nekem, amennyi pénzt én össze tudok szedni Magyarországon, azt ő is hozza. Telefonon felhívott, hogy mennyi pénzt tudtál összegyűjteni. Te őrült magyar. Mondom, 1 millió dollár, és ezt a feleségemmel együtt szedtük össze Magyarországon, és ő hozta erre a készfogásra az 1 milliót. És ebből tudtunk aztán építeni.
4: Annak idején ő nem politikai, gazdasági okokból távozott az országból, hanem egy egészen különleges fogadalom miatt.
3: Mikor kicsi voltam, 2 éves, édesapa átvitt a barátjához, ott megszületett egy kislány, és mondtam, édesapa, ő lesz a feleségem. És így is történt egyébként, és 69-ben mentem én ki, és ott éltem 23 évig. 3 hónap alatt megtanultam angolul, és akkor onnan kezdtem, különböző cégeket létrehoztam. És aztán így jöttem haza, mert éreztem, hogy haza kell jönni.
4: Melyik volt a nagyobb kulturális váltás, Amerikába költözni, vagy hazaköltözni?
3: Mind a kettő, mert ott hozzá kellett szokni, ugye az amerikai módszerhez. Azt mondtuk, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Mikor meg hazajöttem, akkor szintén egyedül voltam, de itt a nagyanyám mondta, hogy először tudni kell, utána tenni kell, és egyszerűen hinni kell abban, hogy neked képességed van arra, hogy amit kitalálsz, azt megcsinálod.
4: Amikor hazatért, az itthoni magánélete is szerencsésen alakult, hiszen egy korábbi ismerősével találkozva találta meg második feleségét.
3: Vele az egyetemen találkoztam én, és ő a tánccsoportban volt, én meg hegedültem a zenekarban, és ott találkoztunk, csak aztán elvitt bennünket az élet.
4: Máté Gizella közgazdász, a második felesége is tevékenyen kiveszi részét az alapítvány munkájából. Mi az ő feladata?
3: Minden. Tervezni, szervezni, kiválasztani a családokat, velünk együtt ásta az alapokat.
4: Több évtizedes házépítő programjuknak mi most a jelene és a jövője? Van-e, akinek át tudják adni ennek a vezetését, hogy legalább ilyen lelkesen csinálják tovább?
3: Egy fiatal csapat fogja felvállalni ezt az egész programot, hogy ennek a szellemiségében építsék tovább ezeket a házakat, mi pedig ilyen tanácsadó szerepet vállalunk.
2: Egy sikeres amerikai lakásépítő program magyarországi megvalósításáról, annak nehézségeiről és máig ható szerepéről beszélt az egykor Floridában élő Lőrinc Kálmán.
5: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Újabb évadot zárt az aradi Százszor szép gyermek színpad. Az elmúlt vasárnap este a Szegény ördög és a Kié a főszerep című színdarabokat mutatta be a Csíki Gergely Főgimnázium. Két hetedikes osztálya Új Ágnes a Kölyök Társulat alapítójának a rendezésében. Új Ágnes 1999-ben hívta életre a Százszor szép gyermek színpadot, amelyben mindenféle képességű, tudású és tehetségű gyerekek mutathatják meg magukat. 2016 óta az Aradi Kamara Színházzal együttműködésben a Báb Színházban tartják meg az előadásokat. Halljuk Új Ágnestől, akivel Pataki Lehel Zsolt beszélgetett.
6: Mi volt az alapötlet, ami elindította annak idején több mint egy emberöltővel ezelőtt a Százszor szép gyermekszínpadot?
7: Akkor nyugdíjaztak, és én semmiféleképpen nem akartam a gyerekektől elszakadni. Attól a pillanattól kezdve, ahogy tanár lettem 65-ben, évzárókra, különböző eseményekre felkészítettem őket, és ebben nagy örömömet leltem. Ezért úgy gondoltam, hogy ezzel fogok utána foglalkozni, mikor már nyugdíjas vagyok. 2015-ig a Minorita Kultúrház volt az otthonunk, csak az az épület nagyon veszélyes, és akkor kaptam ezt a hatalmas segítséget. Réka megszervezte, hogy 16-ban...
6: Fekete Rékáról van szó, aki jelenleg is itt sürgölődik.
7: Igen, sürgölődik, de ez a sürgölődés mindenre kiterjed nála. Arról nem beszélve, hogy milyen segítséget kapok a technikusoktól.
6: Tehát nem csak az előadáson látszik, hogy nagyon profi, hanem a körülmények is profik. Mennyi munka, energia és idő van ebben?
7: Egy egész tanév, mert én csak abban hiszek, amit hosszasan, jól kidolgozottan, átélten csinálunk meg, ahhoz, hogy mélyebben megmaradjon, hogy érzelmileg átéljék, annak idő kell, és mikor ide jönnek, akkor már örömjáték legyen. Én nekem az a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy mennyire élvezik, és a nézőktől kapott visszajelzések is. Hát ez a lényege az egésznek. Ezért csinálom. Energia? Igen. De azt az energiát, amit én belefektetek, többszörösen visszakapom a gyerekektől. Ez éltet, ez visz előre. 2005-2006-os tanév végén úgy gondoltam, hogy a kicsik jobban ráérnek. És akkor jött ez az ötlet, hogy Arad összes magyar tannyelvű iskolájába indítok csoportot, akik majd egy darabot az év végén együtt előadnak. És ezek mind harmadikosok voltak, 5 iskola pont belefért, minden héten végig jártam az egész évet, és aztán az év végén ott a minoritáknál ezek a csoportok együtt előadtak egy előadást. Olyan jó érzés volt látni, hogy ezeket így össze tudtam hozni, és ezt a tanítónénik is így gondolták, úgyhogy megkértek, hogy a következő évben is népi gyermekjátékokat gyűjtöttem össze nagyon sokat, és így jött létre az az előadás, az egyetlen eddig, amit végül csak a Nagyszínházba tudtunk előadni 2009-ben, aminek a legvége egy gyermek lakodalmas volt, mind a 115 járta a lakodalmi marsot. Ezt a folyamatot a Covid zárta le. A Covid után megkérdeztem 2. osztályt, hogy ősztől részt vennének-e ebbe a munkába. Nagyon lelkesen jelentkeztek, sokkal többen, mint amire számítottam, és a gyerekek kérték, hogy ők még szeretnék a következő évet is. És amikor ennek vége volt, én még mindig nem tudtam azt mondani, hogy kész, csókolom, ez volt az utolsó. Nem.
6: Milyen változáson mentek át a generációk?
7: Minden változik. Legfőképpen én is. Nekem is ez egy olyan tanulási folyamat, miközben a gyerekekkel foglalkozom, hogy a pedagógusból, aki betanít, váltam olyan rendezővé, aki együtt találja ki a gyerekekkel. Sokkal könnyebb dolgozni akkor, hogyha a gyereket bevonod, mert akkor ő maga is ezzel foglalja le magát, még akkor is, ha nincs éppen színen, és csak az jut az eszembe, amit a tavaly mondtak, ezért érdemes élni. Nagyon sok gyerek rájön, hogy egy kicsit bátrabb lett, hogy nagyobb az önbizalma, hogy megmer nyilvánulni más ember előtt, a saját véleményét tudja védeni adott esetben. Olyan gyerek volt, aki azt mondta, hogy 8 évet járt együtt, és nem ismerte úgy az osztálytársait, mint most, ezzel az együtt végzett munkával. Mert ezen keresztül sokkal jobban megismerte őket. Olyan gyerekek is megmutathatják, hogy mit tudnak, akik mondjuk az iskolában nem brilliroznak. Azoknak is van lehetőségük sikerélményt kapni, és akkor talán szívesebben járnak iskolába is. Szívmelengető dolog, hogy soha nem kellett nagy reklámot csinálni, akár a minoritáknál, ahol 200 hely is van, akár itt a 180 hely, mindig megtelik. Folyton arról beszélünk, hogy a gyerekek semmi más, csak a telefont nyomkodják, félreteszik, és ebben foglalkoznak. Így nem csak virtuális kapcsolatokat tudnak létesíteni, hanem meg tudják élni ezeket a kapcsolatokat, meg tudják élni a közösen létrehozott művet, és nem kell őket toborozni, jönnek, és igénylik.
2: Évadot zárt az aradi százszor szép gyermekszínpad, amelyben 1999 óta mindenféle képességű és tehetségű gyerek mutathatta meg magát Új Ágnes vezetésével. Őt hallották a korábbiakban. Sepsi Szentgyörgyön Fekete Zsolt színész vágya most egy médiatábor. Már a hely is megvan rá. Középajtán egy tisztás közepén indián sátorszerű szálláshelyek várják a fiatalokat, hogy rájöjjenek, a telefon akár hasznos is lehet. A színházi életbe épp visszatérő színész úgy véli, talán idén későn fogott neki a szervezésnek, mert még nincs jelentkezője, de nem adja fel. Ha idén nem is, hát lesz jövőre médiatábor. Fekete Zsoltot hallják a továbbiakban.
8: Ez az ötlet valójában onnan indult, hogy először is önmagamon is észrevettem, hogy mennyire telefonfüggő vagyok. A másik, hogy van egy 13 éves, nagyon kamaszodó lányom, aki bár nagyon kreatív és nagyon jó tanuló, de rengeteget lóg a telefonon. És egyáltalán azon gondolkodtam, hogy egyre jobban ezt a világot érjük, vizuális tartalommal tele tömték a fejünket, és valahogy próbáltam olyan szabályt kitalálni a saját lányomnak, ami hasznos tud lenni, és ami nem restrikcióról szól. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy tapasztaltam, hogy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozok régebb óta. Az MCC-nél volt egy 3 órás műhelymunkám. Az ritmusgyakorlatok, illetve egy ilyen önismereti, picit ilyen színház, drámapedagógiai játékokkal megtűzelt dolog, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és már ott megfigyeltem, hogy nagyon izgalmas volt, ahogy ők bejönnek, és leteszik a telefonjukat egy kis dobozba, és akkor utána figyelnek. Hát egy gyerek figyelmét fenntartani eléggé nehéz történet, és akkor nem tudom, egyik nap egy ilyen ötletem támad, hogy jó, megnézheted a kedvenc sorozatod, vagy görgethetsz X időn keresztül a telefonodon, de van egy szabály, hogy amiután megtörtént az az X idő, fogod magad, és összegzed, vagy írásban, vagy rajzban, vagy elmeséled nekem, hogy mi az, amit te ott láttál. Inkább arra próbáltam ösztönözni a lányomat, hogy az a történet, vagy az a karakter, amivel ő azonosult, vagy ami elkeltette az ő érdeklődését, kreatívan, valamilyen képzőművészeti formán keresztül manifestálja. Itt legyen egy látható eredménye.
9: Működik?
8: Igen, az én lányom esetében működik. És akkor így jött az a Te benned médiatábor, sőt, még abból is jött valójában, hogy volt egy nagyon-nagyon jó tapasztalatom Svájcba, ott is egy gyerektáborba vettem részt, kisebbek voltak a gyerekek, nem annyira kamasz, nem a tini korosztály volt. Volt szerencsém egy nővel találkozni, aki hihetetlen módon nagyon precízen felépítette a tábort, és minden nap csodálatosan ki volt találva a gyerekekkel való foglalkozás és ez a minőségi idő. Ott én 2 napot vettem részt, és engem megkért a nő, hogy egy társasjátékot, ez a Tintin vagy Tantin, ez egy francia animáció, ahol a főszereplő egy nyomozó, azaz pontosabban egy újságíró srác, akinek van egy fehér kutyája, és világot körbejár, a különböző izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokon megy át, és akkor ebből indult ki ez a hölgy, erre volt úgymond a tábor felépítve, csak 4-en lehet játszani, ezért megkért engem, hogy nagyítsam föl, és ez 23 gyerek tudja játszani. Úgyhogy akkor volt egy ilyen kreatív feladatom, amit meg kellett oldjak, és elég jól sikerült. Úgyhogy ez is már arra vezetett, hogy hogyan lehet tényleg értékes időt tölteni, és hogyan lehet ezt a telefonos dolgot tényleg picit célszerűen, okosan használni. Főleg a gyerekeknél fontos ez, de úgy gondolom, hogy a felnőttök körében is ez egy fontos dolog tud lenni.
9: Ez lesz az első ilyen jellegű médiatábor?
8: Hogyha lesz, akkor ez lesz az első. Azért mondom, hogyha lesz, mert ugye most június 8-a van, és sajnos nincs egyetlen egy jelentkezőm se erre a táborra. Úgyhogy ha lesz, akkor igen, ez lesz az első. Ha meg viszont nem jön össze az a létszám, ez a minimum 20-22 gyerek, akkor több mint valószínű, hogy megpróbálom a jövő évben ezt megvalósítani, létrehozni, például időben meghirdetni, vagy pályázni rá anyagi forrást, azért, hogy a költségeket tudjam egy picit emberbaráttá tenni. De sajnos mondom, igen, egyelőre nincs jelentkező.
9: Nézem, azért nagyon sok lenne a tematika is, természetesen a színház nem maradhat el, tehát az alapszakma azért nem ereszti Fekete Zsoltot.
8: Igen, a másik, amiért így beneugrottam ebben a történetben, az az, hogy Puskás Beának köszönhetően, aki az MCC-be hívott meg, hogy tartsam ezt a ritmus workshopot. Vele beszélgettem arról, hogy ne szeretnék egy ilyen jellegű tábort, és ő ajánlott nekem egy Pászka Robert nevezetű fiatalt, aki egy végzős kolozsvári szapis fotovideó operatőri szakmán végez most idén. És hát nagyon találta szó Robival, ez is érdekes, csak a telefonon keresztül tudtunk találkozni, vagy hogy Kolozsváron van, én meg Szentgyörgyön, és akkor volt három, talán négy videóbeszélgetésünk, és az adott nekem egy ilyen hajtóerőt arra, hogy tényleg belevágok ebbe. Ugyanis az a tapasztalat, vagy az, amihez én értek, az egy dolog, de amikor csak vegyük egy példát, hogy készítenék a gyerekekkel egy izgalmas színházi jelenetet, és akkor azt ugye telefonnal felvesszük, vagy a bizonyos csoportok felveszik, akkor ugye azt jó, hogy tudják, hogy hogyan kell technikailag megvágni, vagy mit jelent az, hogy akár telefonnal, hogyha filmezünk egy rövid jelenetet, akkor mikre kell odafigyelni. És akkor Robert lenne a technikai személy, aki tudná oktatni a gyerekeknek ezt a részét. És akkor így kéz a kézbe, így párhuzamosan az én színházi tapasztalatommal, játékaimmal tudnánk felépíteni ezt a tábort.
9: Milyen korosztálynak szólna, és mennyien vehetnének részt úgy, hogy tényleg érdemi munka is létrejöhessen?
8: Az én tapasztalatom az, hogy például én maximálisan 25 gyerekkel tudok koncentráltan foglalkozni 3 órán keresztül, mondjuk egy szünettel. De így körülbelül 3-4 oktató lenne, 22 gyereket lőttem be, amire én vágynék, az 11 lány és 11 fiú, de nehezen tud összejönni. Mindegy, a lényeg az, hogy valójában 3-4 oktatóval 5 napon keresztül meg lehet csinálni ezt. A korosztály az 12 és 15 évesek között van, plusz-minusz 1-2 év még belefér.
9: És nem feltétel az, hogy művészeti iskolából jöjjenek, vagy legyen bármiféle előképzettségük?
8: Nem, pontosan pont. A másik, ami számomra fontos, hogy nagyon szeretem azokat a vegyes közösségeket ilyen értelemben, ebbe is tapasztalatomban ugye az őrkői cigányokkal foglalkoztam. Én nagyon szeretem a vegyes közösségeket, mert pont ezek izgalmasak számomra, hogy hogyan tudnak működni mondjuk azok a gyerekek, akik előképzettek művészileg, vagy művésziskolába járnak, és mondjuk jön egy beállítottságú vagy bármilyen más beállítottságú fiatal, és ez a két gyerek, hogy tud mondjuk egy csoportban együttműködni, ez is fontos számomra.
9: Működik-e még az őrkői gyerekekkel való foglalkozás, hiszen az elég sok éven keresztül kísérte az életét, illetve ön is a gyerekek sorsát alakította?
8: Most már egy jó ideje sajnos nincsen aktivitásom, de egyébként most készülök ősszel újra elkezdeni magánalapon valamilyen fajta foglalkozást. Valamilyen fajta foglalkozással azt értem, hogy visszamennék egészen a kezdetekig, amikor első önkéntes módon felmentem és meséket olvastam fel gyerekeknek, illetve együtt készítettünk talált tárgyakból, szemétből hangszereket, és azokkal játszottunk vagy zenéltünk.
9: Van-e olyan gyerek egyébként, akinek a sorsát végig kísérte az akkori foglalkozások óta, esetleg tudott több szakmai tapasztalatot is átnyújtani neki a felzárkóztatáson kívül?
8: Végig kísérni azt így nem tudnám kimondani, ha nagyon őszinte vagyok, viszont van egy pár olyan őrkői fiatal, akiért nagyon sokat tettem, sokat próbáltam ösztönözni arra, hogy a népművészeti iskolába beírassuk, vagy legyen egy hangszere, vagy ösztönözni arra, hogy tényleg kell iskolába járni, és az hasznos tud lenni. Kimondottan így végig kísérni nem tudnám ezt mondani, de mai napig, ha felmegyek, akkor vannak fiatalok, akik felismernek, sőt, most már elég sok év eltelt azóta, ugye, és így megnőttek ők is. Van, akik meg se ismerek, és akkor így mondják, hogy hát nem is tetszik megismerni Zsolti bácsi.
10: kíváncsi.
8: A kulcs szó a manus, meg kérdezik, hogy na mikor lesz manus, és akkor így beugranak képek, hogy ja igen, ott voltak ők is anno a foglalkozásokon, a gyerekfoglalkozásokon, vagy bármilyen eseményen, programon, amit ugye létrehoztunk a manus keretén belül.
9: Említettem azt, hogy alapszakmája szerint színész, milyen szerepeket játszik mostanában.
8: Mivel most csak frissen jöttem vissza, két év után, most remélem, hogy minél nagyobb szerephez jutok, vagy egyáltalán kiosztanak az új produkciókban, ami most már csak az új évadban lesz, mert ugye most évad végén vagyunk.
9: Tudja, hogy milyen darabok lesznek, amikben szívesen részt venne?
8: Most egy szlovén rendező kezd a bemutatón, amikor decemberre van tervezni, abban nagyon remélem, hogy én is benne leszek. Illetve az új igazgató, Albu István Peszka fog augusztus végén kezdeni, remélem, hogy ő is ki fog osztani. Különösebb álmom így most így nincs, de bárminek örülnék.
2: Érdekes médiatáborba várna a sepsiszentgyörgyi színész Fekete Zsolt a fiatalokat a vakációban. Talán már idén is akad jelentkező, aki vele tartana, hogy megtanulja, a telefonnal alkotni is lehet. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió, benne a Hajnaltáj. Június 15-én hétfőn a Jolánokat és Videket köszönhetjük névnapjukon, én Belényi Barbara vagyok. Sokan már hetekkel ezelőtt megkezdték a kabócák elleni permetezést a szőlősökben, ám a szakértők szerint ennek csak most jött el az ideje. Az aranyszínű sárgaság elleni összehangolt védekezésről 17:30 után szólunk majd vidékmagazinunkban. Most azonban jöjjenek a hírek. A stúdióban Szlotta Judit.
2: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben állók képviselői. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodás közvetítőkön keresztül jött létre. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. A demonstráción csaknem 20 000-en vettek részt. A városban napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Ma hivatalosan is megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát, jólétét. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. A tárgyalások első fejezetének megnyitását már nem blokkolja Magyarország. Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Kijev ígéretei a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt érintett lyuk- és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket, és segítenek távol tartani a ragadókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Ma van a nemzetközi szélnap. A 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Jelenleg 5 és 15 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 12-15 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúl déli-délnyugati tájain esik az eső. Délelőtt fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, és több órás napsütés valószínű. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek. Elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 20-26, este 13-19 fok lesz. A híradást Besenyei Márk készítette.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
3: Régen elég volt a hideg víz, ma meg aktív szérumok kellenek a bőrnek. Naponta mennyit foglalkozunk kozmetikumokkal?
4: Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. De a bőröm állapotáért akármit megteszek.
3: A tizenévesek egyre többféle hatóanyagot használnak, de lehet-e túlzásba vinni a bőrápolást? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt. Délelőtt várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: 6 perc elmúlt 5 óra.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
5: Most pedig néhány szóban arról, hogy mivel várjuk Önöket az első fél óránkban. Nem csupán élni jó Murakeresztúron, a 2025-ös év kerékpár útja miatt is tömegesen érkeznek a határmenti faluba.
6: Van itt egy 120 darabos kerékpár lerakott már ebben a hónapban. 16 csoportnak, akik innen indulnak Murakeresztúról, megkapják teljes felszerelést. Egy hét múlva jönnek vissza és leadják a kerékpárt.
5: Aztán újra pár órás csoda a Tisza felett. Megkezdték rajzásukat és táncokat a kérészek.
7: A hímek, amikor meglátnak egy nőstényt, akkor rávetik magukat, úgyhogy van, amikor 10-20-an is együtt vannak. Elpusztult rovarból kiázik a pete, egy-két órán belül ki kell belőle az új generáció.
5: És felhatig bemutatjuk azt is, hogy hogyan alakította át a klímaváltozás a virágágyásokat Miskolc közterein. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A héten a szerkesztő Gyarmati Péter. Sokan űzik, bosszankodnak miattuk, gyerekeink pedig áhítattal vágynak arra, hogy találkozhassanak velük. A védett vakondokról azonban kevesen tudják, hogy az általuk túrt kupacok kiváló komposzt alapanyagunk lehet. Óvjuk tehát őket.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
8: Kertünk végét vakondjárja, nincs egyedül, ott a párja turnak, furnak, kicsik nagyok. Én meg tiszta ideg vagyok.
9: Hogyha a kertben reggelre apró földvulkánok jelennek meg, a háttérben szinte mindig a közönséges vakondál. Ez a hazánkban is gyakori kisemlős, nem rossz indulatból alakítja át a tájat, egyszerűen csak egy meg nem értett munkamániás gasztroutazó, aki a saját feje és a föld alatti járatai után megy.
10: Járatot ás magának, bogarat fog benne, csigát, lárvát nem egyet, százat is megenne.
9: A vakond nem alszik téli álmot, mert ahhoz túlságosan éhes. Naponta a saját testsúlyának a másfélszeresét fogyasztja el girisztákból és pajorokból. Mivel télen a fagyott földben nehéz vadászni, egy zseniális, bár horrorisztikus módszerrel giliszta konzervet gyűjt. A zsákmányt egy harapással mozgásképtelenné teszi, majd felhalmozza az éléskamrájában. A vakond eredeti neve egyébként vakondok. Minyakároly nyelvészt hallják.
11: Történetileg, tehát a vakondok egyes szám, de mivel kára végződik, és ezt sokan a többes szám jelével azonosították, ezért elvonták és a vakond formát alkották meg. A vakondok így módon ritkábban használatos, és összetételben viszont csak a vakond fordul elő, tehát például vakondtúrás, vakondprém bunda.
9: A vakond bundáját rövid ideig felkapta a divat, ennek a prémnek a népszerűsége szerencsére rövid ideig tartott. Mivel védett faj, melynek természetvédelmi értéke 25 000 forint, a mérgek és a kifüstölés használata szigorúan tilos.

0: A humánus távoltartás érdekében érdemes inkább vakondűző növényeket, élvefogó csapdákat vagy föld alá süllyesztett vakondhálót használni.
1: Tompa Mihály Barlang lelke című művében viszont még az eredeti alakot használja, idézem, mint a vakondok vak dühében magát a föld gyomrába furta mélyen.
0: A régi, azaz eredeti elnevezésének a többes száma pedig vakondokok.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Most pedig a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécs belvárosában erősen felhős az ég, gyenge északnyugati szél fúj, 18 fok van. Grázban erősen felhős az ég, 16 fokos a hajnal. Pozsonyban közepesen felhős az ég, 15 fokot mértek. Kassán felhőtlen az ég, 9 fokkal. Ungvár közepesen felhős az ég, 12 fok van. Kolozsváron gyenge nyugati szél fúj, 15 fokkal. Arad felhős az ég, 16 fokkal. Újvidéken borult az ég, esik az eső, 17 fokot mutat a hőmérő. Zágrábban is esik, 15 fokkal. Ljubljánában mérsékelt keleti szél fúj, 17 fok van, és végül Csíkszeredában erősen felhős az ég, 13 fokot mértek. 4 perc múlva lesz 4:45. Szénacsinálás, répa egyelés, paradicsom fattyazás. Csak néhány júniusi munka, amely emberpróbáló feladat volt a földeken. Ezek elvégzésére gyakran summás banda érkezett. Hogy kikből álltak a summások, és milyen volt a megítélésük, erről is mesél Harangozó Imre néprajzkutató, e-heti népszokásokat bemutató sorozatunkban.
4: Időszakunk a klasszikus nyári munkák, tennivalók ideje. Különösen a korábban már emlegetett szénacsinálás, de a vetemények kapálásának, a kukorica és a répa egyelésének is az ideje. Talán pici kivétel Szent Vitus mai liturgikus emléknapja, amelyhez leginkább évszázados időjárási megfigyelések és hiedelmek társulnak. A régiek úgy tartották, hogy ezen a napon megfordul az időjárás. A napsütéses idő bőséges termést, míg az eső rossz árpa termést jövendől. Vitust a középkor óta a görcsök, az epilepszia és az idegrendszeri betegségek, valamint a kígyómarás ellen hívják segítségül. Az említett nehéz, fárasztó és verejtékes munkákra szolgál magyarázatul a következő történet, melyet más változatban magam is hallottam kiskoromban a régi újkigyósi öregektől, de azt már Kálmány Lajos a 19. század végén megjelent, éppen a mi vidékünkön lejegyzett gyűjtésében is olvashatjuk. Mikor kiűzte az Isten a paradicsomból Ádámot, megparancsolta neki, hogy a vére verejtékivel keresse a kenyerit. Húzott köré egy kört a földön, azt kapát adott neki, hogy kapálja körül magát, de ki ne lépjön abból a körből. Na, amit így elér, amit meg tud munkálni, azt teröm annyit, hogy elég lesz neki meg a családjának egész évön köröztül. Ez így is volt, mert akkor nem ilyen kalászok termődtek, mint most, hanem végig kalász volt az egész búza mög árpaszál. De Ádám telhetetlen volt. Hosszabb kapanyelet csinált, hogy tovább érjön. No, ezt még elnézte neki az Úristen, hanem a másik esztendőben már többet akart, az kilépött a körből. Na, ezt a kapzsiságot már nem tűrte el a Teremtő. Azt mondta, na, ha Ádám nem vagy elégödött avval, amit adtam, a maradékot se teljön be soha. Megfogta a búzaszár tüvit, azt húzta fölfele a kezit, hogy csak akkora kalász maradt, amekkora most is van. Most már vetheti az ember az egész földet, húzhat, vonhat, mint a ló, mégse elég. Hát bizony igaz lőtt, hogy a verítékünkkel keressük meg azt a kevés kenyerünket. Eddig az idézet. Talán éppen ez az oka, hogy egykor az éppen időszerű nyári mezőgazdasági idénymunkák, a kapálás, fattyazás, egyelés, majd a kicsit később kezdetét vevő aratás bizony nagyon komoly kézierő igénnyel bír. Régen ezekre a munkákra érkeztek vidékünkre a mezőgazdasági munkások egész csapatai, azaz a summás bandák. A javarészt asszonyokból és leányokból verbuválódott csapatok hozzánk leginkább a Palóc és a Matyó településekről érkeztek. Ők, ahogy a régi kígyósi öregek emlegették őket, bűszoknyás summások voltak. Az egykori summás lányok visszaemlékezéseiben sok szép emlék mellett rendre föltűnik a nehéz fizikai munka, amit ráadásul rosszul is fizettek, és az igazságtalan intéző emléke is. Talán ez csendül föl ebben a környékünkön lejegyzett summás nótában. Intéző úr kiállt az eresz alá, onnét nézi, hogy a summás mit csinál. Dolgozik-e, vagy csak lopja a napot, megérdemli az esti savanyú babot. Intéző úr az Isten áldja meg magát, egye meg már maga a többi babját. Vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja a szegény summás leánynak.
3: Egy perc elmúlt 4:06, ahol jó élni sorozaton következő állomása a Zala vármegyei Murakereszt tóra vezet, ahol a jelentős horvát kisebbségnek óvodája és iskolája is van. De a falu a kirándulóknak is tökéletes kiinduló pont a Mura és a Dráva ártéri erdeinek felfedezéséhez. Van itt Natúrpark, Kavicsbányató, Zrínyi újvár, amelyeket kerékpárral is ideális bebarangolni. A horvát-magyar határ mellett található falu 2025-ben kivívta az év kerékpárútja elismerést. Varga Tünde járt a településen.
5: Kezdjük egy friss dologgal, én azért követem a települést a Facebookon, ennyit azért elárulhatok. Most játszótereket avattak.
6: Polgár Róbert Murakereszt úr polgármestere. Két nagyobb játszóteret építettünk, pályáztuk meg az eszközökre, a munkát meg azt mi végeztük el, hol társadalmi, hol pedig saját munkatársakkal, magunk erejéből.
5: Tehát akkor ez egy olyan település, ahol a lakók a jó cél érdekében összefognak?
6: Igyekeznek összefogni, igyekszünk úgy megszólítani őket, hogy összefogjanak, és nyilván, hogyha van egy olyan közösség, célirányos csoport, akiknek mondjuk a játszóteret, itt gondolok konkrétan az óvodai játszótérre, ott a szülői munkaközösség összefogott, és jöttek segíteni, és gyakorlatilag a munkálatok minden fázisában voltak önkénteseink.
5: Ez mekkora település, elég nagy településnek számít?
6: Murakeresztú egy 1631 fős település, egy vasúti határ átkelő hely, viszont élő állat átrakodó, tehát több százan dolgoztak az állomáson. Most üresen panganak az épületek, bízunk benne, hogy találnak majd neki funkciót. Nyilván mi is gondolkodunk, jobbára a turisztikára szeretnénk hangsúlyt fektetni, és pont ma voltam az állomáson, mert egy csoportot át kellett vinni, kivonattal érkeztek, át kellett vinni Molnáriba, akik felszállnak csónakokra is le, csónakáznak a Muradráva összefolyásáig.
5: Ha már a turisztikáról beszélünk, ahonnan ismerhetik a település nevét mostanában a hallgatók, az, hogy tavaly elnyerték az év kerékpárútja címet, és én többször jártam már itt. Mondhatom azt még a hivatalba, hogy beléptünk, mindenhol bicikli van. Tehát akkor ez beindult?
6: Beindult szervezetten is, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség megkeresett bennünket, és gyakorlatilag van itt egy 120 darabos kerékpár lerakata, és elindul a bringás vándortábor már ebben a hónapban. Egyelőre 16 csoport lesz a nyáron, akik innen indulnak Murakeresztúról, megkapják a bicikliket, teljes felszerelés, menetre készen is. Egy éjszakát itt töltenek, itt vacsoráznak, reggeliznek, úti csomagot kapnak, és egy hét múlva jönnek vissza, és leadják a kerékpárt. Minden fronton azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ezt a lehetőséget megragadnunk, sőt, olyat is tudok, hogy a hegyi birtokoknál, a mellett, ahol a Ligrádi hegyen elmegy a kerékpárút, ott már valaki fröccsözőt is nyitott.
5: Milyen a közösség? Mennyire jönnek fiatalok?
7: Veszelszki Nikolettnek hívnak, és a művelődési ház vezetője vagyok. Fiatalok szerintem szép számba betelepültek a településre. A közösség összességében nagyon jó, főleg Zala megyében az egyik legnagyobb település vagyunk, község szinten. És ennek azért mindig megvan a hátránya, hogy nem olyan összetartó a közösség. Ettől függetlenül mikroközösségeink vannak, és a mikroközösségeket könnyedén lehet mozgatni.
5: Úgy, fiatalok is?
7: Fiatalok is. Közösségi programra járnak már fiatalok is, sőt, talán most már többen járnak fiatalok, mint idősebbek vagyunk.
5: És a mozi? mert úgy tudom, működik mozi is.
7: Nyertünk pályázaton, inkább idősebbek veszik igénybe, mert a fiataloknak azért megvan a lehetőségük, hogy beutazzanak Kanizsára, és ők válaszák ki a filmeket, de a mozit azt az idősek nagyon szeretik.
5: A helyiek hol tudnak dolgozni? Van helyben is munkalehetőség, vagy inkább a közeli Nagy Kanizsára mennek dolgozni?
6: Van több kisebb cég helyben. A vasúton is dolgoznak nagyon sokan.
5: Van bölcsöde, van óvoda, és van egy nemzetiségi iskola, hiszen a térség az általában azért horvát nemzetiségű.
6: Bölcsödét is tavaly évben nyitottuk, az óvodánk az nemzetiségi.
5: Ön törzs gyökeres Mura keresztül?
7: Nem, én Bács-Kiskun megyéből jöttem, Kecskemétről, 7 éve. Nagyon szép a környezet, és még a mai napig is felfedezek tájakat, amiről eddig nem tudtam, vagy különleges pontok, amiket még az erdőben fel lehet fedezni, mert azért itt a település környezete elképesztő. Az Rényi új vár, a Murapart, a Beleznai tavak, azért itt van mit nézni.
5: Miért jönnek a fiatalok? Miért költöznek? Ezt lehet tudni? Miért szeretnek ide jönni?
6: A város közelsége, tehát 15 kilométerre van Nagykanizsa, olcsóbbak az ingatlanok.
7: Szerintem infrastruktúrálisan jó ez a település. Kis települések általában nem rendelkeznek gyógyszertárral, a saját orvossal, akkor az önkormányzat, a kormányablak, szinte minden elérhető itt. Ez azért egy nagyon erős szempont, hogy nem kell minden egyes alkalommal kocsiban ülni, ha valamit el kell intézni.
3: Miskolc évről évre egyre színesebb és virágosabb képet mutat. Igaz, évek óta fejtörést okoz, hogy mi bírja a városi forróságot, és hogy ki locsolja, gondozza a növényeket. Az egynyári virágok éppen ezért nem fenntarthatóak. Őket évelő növényekkel váltották fel, sőt, egyre népszerűbbek a köztereken a vadvirágok is. Bétó Terika a miskolci virágórát is megnéztem.
8: A virágos városkép mögött egész éves összehangolt munka áll. A szakemberek folyamatosan gondozzák a növényeket, pótolják az előregedett virágokat, és figyelnek arra, hogy Miskolc közterei minden évszakban rendezettek és vonzóak legyenek, mondja Cifrus Natália, a város főkertésze.
9: Én azt gondolom, hogy minden városban megvannak azok a központi frekventált helyek, területek, ahová a virágdísznek a jelenléte az teljes egészében indokolt. Természetesen ez az egyik ilyen nálunk, a Szent István tér, ugye a virágóra egy ikonikus találkozási pont a miskolciak életében. Egy olyan nagy virágfelület, ami minden évben nagy színpompával igyekszünk díszíteni. Ő még jelenleg teljes egészében egy nyári beültetéssel van, illetve őszi ültetésre két nyáriakat szoktunk használni. Jellemzően jegecskékkel tudunk benne variálni, ugye ez mindig nagy kihívás nekünk a virágóra, mert hogy az óramutató az körbejár a virágfelület fölött.
8: Kis alacsony virágokat lehet ide ültetni.
9: Ez az alkalmazott virágoknak a magasságát erőteljesen bekorlátozza. Inkább a színekkel próbálunk megjátszani. Távolabb nézünk, akár itt a tér mellett, a LED fal alatt, vagy a Széchenyi szobor mögötti virágágyásban már vegyes növényágyásokat találunk. Tehát ott már most is jelenleg is virágzó, de évelő növények, illetve a Széchenyi szoborban egy nyár és évelő, illetve díszcserék is találhatóak.
8: Ön, mint főkertész, szabad kezet kap a város virágosításával kapcsolatosan, vagy valakivel konzultál? Esetleg lakossági ötleteket elfogadnak?
9: Nem jellemző a lakossági ötleteknek a jelenléte, vagy ezzel kapcsolatos megnyilvánulása a lakosságnak. Igen, azt tudom mondani, hogy szabad kezet kapok. Én nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az, aki kint van a virág ágyásokban, a közterületeken, hogy az ő tapasztalataikat minden évben egyeztetjük, megbeszéljük, mi volt az, ami működött, mi volt az, ami jó volt, mi, ami kevésbé vagy nem olyan jó fajta volt, és ezeket a következő évben igyekszünk közösen kiküszöbölni.
8: Hány tővirágot ültettek el Miskolcon most az idén?
9: Nagyon csökkent most már az egynyári virágfelületünk, ennek egyrészt a fenntarthatósági és gazdasági okai vannak, úgyhogy olyan 20-22 ezer darab az egynyári, amit ültetünk, de emellett nagyon sok felületünket, tehát meglévő virágfelületeink vannak, amelyek most már évelő ágyásokká alakultak, és ezekben, hát azt gondolom, hogy ilyen 50 ezer körüli évelünk van most már ágyásokba kiültetve.
8: Hányan gondozzák ezeket a virágokat, hiszen ültetni kell, locsolni kell, gyomlálni kell?
9: A Miskolci Város Gazda Nonprofit Kft. Mint a közszolgáltató végzi a közterületeknek, így a virágfelületeknek is a karbantartását. A mi szakmánkban az egyik legnagyobb probléma a humán erőforrásnak a hiánya. Tehát ők nagyon kevesen vannak, és ezáltal a kapacitás is kevés, viszont ez olyan munkafolyamat, ami teljes egészében kézi munkaigényes. Tehát a rendszeres heti 2-3 alkalommal való öntözés és a gyomlálás az szinte májustól a fagyokig folyamatos napi rendszerességű munkát igényel.
3: 5 perc múlva lesz 17:30. Múlt héten beszámoltunk róla, hogy a kérészek megkezdték tömeges rajzásukat a Tisza-tó felett. A világon is egyedülálló jelenséget mindössze néhány napig figyelhetjük meg, azonban 3 évig készülnek rá a lárvák az agyagos mederben, hogy aztán párzás céljából mindössze néhány óra erejéig a felszínre törjenek. A napokban esténként az alsó Tiszán is megcsodálható a Tisza virágok tánca. Nagy Margit csónakba szállva nézte meg a Hungarikumot.
10: Madarak meg a halak is jönnek fölfele.
11: Egy horgász szerint ezek az előjelei annak a Tiszán, hogy elindult a kérészek rajzása. A vízen a halak, fentről a madarak rövidítik meg az amúgy is rövid életű tiszavirágok életét. Aztán vízre szálltunk és elindultunk Péter csónakján a Maros torkolat felé.
12: Megindult a tiszavirágzás, egyre többet lehet látni a víz felszíne fölött.
11: Zoltán szegedi lakos, őt kérdeztük, látta-e már, amikor virágzik a Tisza?
13: Még nem láttam, most látom először, de fantasztikus, gyönyörű.
11: A Tisza közepe felé tartunk. Milyen szabályok vonatkoznak a csónakosokra akkor, amikor este elindul a Tisza virágzása?
12: Nagy sebességben a rajba nem szabad belemenni.
11: Először mindig a Marosban intenzívebb a rajzás. A Deszki strandnál álltunk meg a csónakkal.
12: Ez egy löszös, agyagos partfal. Márgásfal úgy néz ki, mint a jementáli sajt.
11: Lyukacsos.
12: Van lyukakkal, ezek mind kérészvárak. Forra víz a halaktól, mert a kérészek jönnek föl itt a part mellett a mederből. Ez a halaknak a desszertjük.
11: Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre, elindult a Tisza virágzás.
14: A víz felszínéről szállnak föl, de előtte a lárvák, amelyek ilyenkor vedlenek, azok a víz alatt a parti agyagfalba laknak. Az az érdekes, hogy viszonylag egyszerre kelnek ki, akik egyébként lent tudomásunk szerint egymásról nagyon nem tudnak semmit, de valamilyen módon mégis tudják szinkronizálni a kikelésüket, és ez kulcsfontosságú az életmenetük szempontjából, mert amikor már vedlettek és repülnek, akkor semmi más szerepük nincs, mint a párzás és a peték lerakása.
11: Hogy történik ez? Kirepülnek a vízből?
14: Így van, akkor keresgélik egymást, hát a hímeknek még persze egyszer vedleni kell, közben a nőstény mindjárt a vízből kikelve utolsó vedléssel ivar érett, a hímnek még egyszer a parton, fákon, emberek ruháján, csónakon, akármin meg kell kapaszkodni, és még egyszer vedleni, akkor lesz ivar érett. Elkezdik egymást keresgélni, és akkor a hímek, amikor meglátnak egy nőstényt, akkor rávetik magukat, úgyhogy van, amikor 8-10-20-an is egy kupacban vannak a vízfelszínen.
11: Nem is, hogy teszi le a petéit a rovar?
14: Néhányszor 10 perc alatt megtörténik a szervezetében a megtermékenyítés, és utána a víz felett röpülve a vízbe szórja a petéit, illetve hát az is nagyon gyakran előfordul, hogy még a testében vannak a peték, úgy pusztul el, de elpusztult rovarból kiázik gyakorlatilag a pete, az lesüllyed a víz aljára, és 1-2 órán belül ki kell belőle az új generáció. A lárváknak be kell fúrni magukat a partfalba, és akkor onnantól kezdve átlagosan 3 évig fejlődik. A vízáramlás viszi be neki a táplálékot.
11: Hogy kell viselkedni, amikor virágzik a Tisza meg a Maros, hiszen láttam valamelyik este, amikor kint voltunk a vízen, hogy az emberek fürtökben, a partokon, a csónakokban próbálják megfigyelni ezt a nem mindennapi jelenséget.
14: Egyetlen egy dolog, amivel érdeklődő emberek árthatnak neki, hogyha nagy sebességű motorcsónakkal a rajzó rovarok közé hajtanak, akkor nyilván éppen vedlő, vagy kikelő, vagy éppen párzó rovarokat el tudnak ütni, tehát ezzel nyilván jelent

0: Mely értéke darabonként 10 000 forint. A tiszavirág és rajzása 2020-ban lépett a hungarikumok sorába.
1: Mávinfo.
2: Fél hat előtt egy perccel friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A Budapest-Vác-Szobvas útvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között péntek estig autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Jó utazást kívánok!
2: És egy friss közlekedési hír az utakról. Az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon egy kis teherautó az oldalára borult. A 261-es kilométernél a forgalom leálló sávon halad. Vezessenek óvatosan! Fél hat van. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Változatos képet mutatnak a hazai szőlőbirtokok. A kunsági, csongrádi, illetve a hajósbajai borvidéken jó pár száz ültetvényben ki sem hajtottak a növények a tavaszi fagyok óta, de többségében szépen fejlődnek a fürtök, és ugyan a szőlő tűri legjobban a szárazságot, az új telepítési ültetvényeknél öntözés nélkül szinte lehetetlen felnevelni a pótlásokat. Hamarosan beszámolunk a kabóca elleni védekezésről is, hiszen ez most a legsürgetőbb a szőlősökben. Előtte azonban a hírek következnek. A stúdióban Szlotta Judit.
4: Holnap tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat indítana. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvos táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Színház ad otthont. A programba több hazai és határon túli társulat produkcióját is beválogatták. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Délelőtt fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, és több órás napsütés valószínű. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 20-26, este 13-19 fok várható. A híradást Besenyei Márk készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Belényi Barbara.
2: Budapesten gyenge nyugati szél fúj, 15 fokot mértek, Győrött szélcsend van 13 fokkal, Mosó-Magyaróváron 14 fokos a hajnal, Sopronban 16 fokos, Szombathelyen és Veszprémben gyenge délkeleti szél fúj, 14 fok van, Pápán 13 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Nagykanizsán is szélcsend van 14 fokkal, Keszthelyen és Kaposváron 15 fok van, Siófokon mérsékelt nyugati szél fúj, 19 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig már 20 fokos, Pécs, Paks, Baja és Kecskemét 15 fok, Eger 12 fok, Széchenyi gyenge északkeleti szél fúj 6 fok van,

0: Miskolcon szélcsend van 11 fokkal, Szolnokon 15 fokot mértek, Karcagon 11-et, Debrecenben szélcsend van 12 fokkal, Nyíregyházán 13 fokos a hajnal, Záhonyban szélcsend van, 10 fokot mutat a hőmérő, Szeged gyenge nyugati szél foly 16 fok, Békéscsaba 14 fok, Kékestetőn élénk nyugati szél foly 9 fokos a hajnal. 5 perc elmúlt 5:30, most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél óránkból. Most jött el a kabócák elleni permetezés ideje, ám a lárvák támadásával nincs vége a munkának.
1: Szükség lesz 2-3 héten belül még egy kezelésre, az esetlegesen túlélő lárva egyedek ellen is, és majd amikor kifejlődnek a felnőtt kabócák, egy harmadik kezelést is.
0: A Balaton-Boglári borvidéken sokkal intenzívebb idén a szőlő növekedése, mint tavaly. Ahhoz, hogy ez így maradjon, a gazdák összehangoltan dolgoznak a kabócák ellen is.
2: A borvidéken 2-3 napon belül védekezik mindenki a kabóca ellen. Ha egyszerre van, nem tud a kabóca egyik szőlőről a másikra menni, hatékonyabb a védekezés.
0: És hamarosan beszámolunk arról, hogy hogyan védekeznek évtizedek óta az aranyszínű sárgaság ellen a világ első számú bortermelőjének hazájában, Olaszországban. 6 óra előtt jövünk a részletekkel, a szerkesztő a héten, Gyarmati Péter.
3: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
0: Egy moly és bolhaírtó különlegesség az istenfa, és egy gombaűző mulcskeveréknek való a fekete nadájtő. Mindkét növényt természetes erősítőként hasznosíthatjuk kertjeinkben, de ültethetjük akár a balkonra is. Bozsik József ma a vadon élő gyógynövényeket gyűjtötte egy csokorba.
4: Volt az istenfája. Ennek a növénynek szeretném az igazi nevét tudni, amilyen bolha és mulcskeverékre alkalmas.
5: Artemisia abrotanum, az istenfa, hát ez egy ürömféle.
6: Különleges növény előtt állunk Lechner Judit kertészmérnök kollégámmal, a neve is egész impozáns.
5: Az istenfa, hát ez egy ürömféle, arbut ürömnek is nevezik, de hát a régi magyar kertészeti irodalomban istenfa volt egyértelműen. Olyan nehéz citromos illata van, de az üröm is érezhető benne, és komoly gyógynövény volt, de lehet, hogy inkább az illatával gyógyított, meg lehet, hogy ez is a kedélyünkre hatott valami módon. Tehát érdekes, hogy van ugye sok illóolajos növény, ami a hangulatunkat befolyásolja, ami praktikus használata lehet, hogy rovarriasztó hatású. Tehát arra mindenképpen, hogy akár a levendulával együtt a szekrénybe, vagy hogy erős illata miatt, aki nem kedveli, akkor ritkábban használt ruhák közé be lehet tenni, vagy a könyvek közé betenni. És hát ugye ez mindig működik itt szárítva is, de az meg a Lippai könyvébe volt leírva, hogy amikor ő a veteményest keretezte ezekkel az évelő fűszernövényekkel, a mediterrán eredetű legtöbb közülük, tehát a zsája izsóp a levendula mellett az istenfát is említette erre, hogy a veteményes keretezni vele. Meg általában az erős illatú növények, hogy elfedik a számunkra érdekes kis veteményesbe a haszonnövényeink illatát, és így azoknak a kártevői nem találnak oda. Néha beviszem, és akkor berakom a kamrába a hajtásait, vagy az ágynemű tartóba, és hát feltételezem, hogy na, akkor most azért nem jöttek a molyok éppen, mert ezt is beraktam, az istenfát is. Meg hát talán még praktikus lehet, hogy a házi állatok pádnája, vagy a takarója alá, vagy a házi állatok ójába is betesszük, akkor az ott is a bolhákat elugrasztja, és hát megint csak akkor egy vegyszert kiiktattunk a háztartásból.
6: Egy különleges növény, a fekete nadájtő.
5: Ez is egy vadon élő gyógynövényünk, amiért a nép nagybecsben tartotta, az a gyökérben lévő hatóanyagok, mert ennek a fekete nadájtőnek a gyökere az egy ilyen elágazó, barnás-feketés héjjal fedett dolog, de elég vastag, szinte ilyen újnyi gyökerek jönnek ki belőle alul, és ha pedig megtörjük, akkor ez hófehér a belseje. Ebben a hófehér gyökérben vannak azok a hatóanyagok, amik az izomsérüléseket, a csonttörések utáni regenerálódást, a csonthártya regenerálódást nagyon tudják segíteni és gyógyítani. A biokertészek pedig azért becsülik, mert a levélzet nagyon sok káliumot tartalmaz, és ezt az egész zöld földfeletti részt mulcsként terítik a paradicsombokrok közé. És hát itt megint a paradicsom bogyójának a keménysége az a lényeg, hogy akkor ettől nagyon jó kemény lesz a bogyó, és ellenáll a gombabetegségnek is, és a kártevőknek is. Úgy tudunk egy növényt támogatni, hogy erősítjük a kondícióját, ezt a bizonyos paradicsomot, de nem vegyszerekkel és nem műtrágyákkal, hanem egy természetes növényel, ami ott nő a közelünkbe.
0: www.mediaclick.hu, ezen a felületen meghallgathatják Bozsik gazda podcastjait is, és ha kérdeznének tőle, akkor a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címre írhatnak üzenetet. 7 perc múlva lesz 5:45. Közzétették a felhívást, most kell elkezdeni a kabócák elleni védekezést a szőlőkben. A lárvák ellen ebben a fejlődési szakaszban lehet hatékonyan fellépni, amit később kétszer érdemes megismételni. A nehézséget az okozhatja, hogy a kisbirtokos gazdák nem jutnak hozzá bármilyen rovarölőszerhez. Varga Tünde, a Zalai Borvidék hegyközségi tanácsának elnökét, Tarsoly Róbertet kérdezte.
7: Elkezdődött a kabóca elleni védekezés. Mit jelent ez pontosan?
1: Meg kell kezdeni a rovarölőszeres védekezést a kabóca lárvák ellen. Az, hogy miért pont most, annak pedig az az oka, hogy ez a kártevő, ez egy nemzedékes faj, és tojás alakban telel a szőlők fás részein. Szőlőfakadásától függően kezdenek tojásokból kikelni a lárvák, amiután a lárvák egy darabig táplálkoznak, vedlenek, és összesen 5 ilyen lárvastádium van, miután kialakul maga a repülő rovar, amit imágónak. Most értek a lárvák abba a stádiumban, amit mi úgy hívunk, hogy L2-es, L3-os állapot, tehát a második-harmadik lárva stádium. Ilyenkor még nem terjesztik a fitoplazmát, viszont jó eséllyel már kikelt az összes tojás, vagy legalábbis a nagyon nagy részük, és ebbe az 1-es-3-as stádium közötti állapotban a legérzékenyebbek a különböző rovarölőszerekre, tehát ilyenkor lehet a legnagyobb hatékonysággal védekezni ellenük. Ezért nagyon fontos, most már tudom, hogy sokaknak késő, de hozzám is sok olyan információ jutott, hogy már nagyon korán elkezdték a védekezést.
7: Az mit jelent?
1: Hát, hogy már 2-3 hete, az tulajdonképpen felesleges. Most ebbe a felhívásokban szereplő időintervallumban, Zalába ez 15-től 25-ig van kiadva, akkor optimális, nem véletlen vannak ezek a határidők, ilyenkor lehet a legnagyobb hatékonysággal védekezni.
7: Van pontos rovarölőszer, amivel ez elpusztítható?
1: Nem egy, több is van. A rovarölőszerek kínálat az utóbbi 10-20 évben szigorodó környezetvédelmi, humán egészségügyi és egyéb szabályozások miatt egyre szűkül a kínálat, ezért is még fontosabb, hogy tényleg a lehető legnagyobb hatékonyságra törekedjünk az időzítést illetően is. Amilyen készítményt most érdemes használni, azok olyanok, amik a lárvák ellen jó hatékonyságúak. Többféle hatóanyag, ez az egyvédekezés, hiába törekszünk a legnagyobb hatékonyságra, ez nem fogja megoldani a kabóca kérdést, hanem a lárvák ellen is, főleg a fertőzött területeken, ahol már ott a fitoplazma és a kabóca, ott szükség lesz az első kezelés ellen körülbelül 1-2-3 héten belül még egy kezelésre, az esetlegesen túlélő lárva egyedek ellen is hatékonyak legyünk, és majd, amikor kifejlődik a felnőtt kabócák, az imágok, amiket sárga ragaslapokkal lehet csapdázni, és amikor a fogási adatok azt mutatják, hogy érdemes, akkor egy harmadik kezelést is el kell végezni majd.
7: Ezekhez a rovarölőszerekhez bárki hozzájuthat-e a kis szőlőt művel? Ezt kérdezem azért, mert ugye egy nagyon nagy kérdés, hogy nagyon sok Zalában a kisbirtokos termelő. Ők ugyanúgy hozzáférhetnek ezekhez, tehát egy gazdaboltban megvásárolhatók, vagy ők mit tudnak tenni, ha nem?
1: Ez egy nagyon nagy probléma, az egyik rákfenéje dolognak. A rovarölőszerek is 3 forgalmazási kategóriában vannak sorolva, 1-es, 2-es, 3-as, ezek közül a 3-as a szabad forgalmú, amihez mindenki hozzáfér. A rossz hír az, hogy nagyon kevés hatóanyag van, ami 3-as kategóriás is, hatékony is, és még ráadásul a gyártócég is lát benne fantáziát, hogy kis kiszerelésbe kiszerelje, tehát megkapható gazdaboltba. Sajnos igaz, hogy ez a választék, ez nagyon szűk. Én úgy tudom, hogy gyakorlatilag egy hatóanyag, egy készítmény van, ami felszívódó, és hatékony és gazdaboltba kapható és szabad forgalmú, és talán 2-3 olyan, ami rövidebb hatás tartalmú, nem felszívódó, viszont a gazdaboltba kapható. Kistermelőknek sajnos be kell érniük ezzel, akiknek van növényvédelmi szaktanácsadójuk, vagy van képesítésük, hogy megvehessék az 1-es, 2-es forgalmi kategóriás készítményeket, ők egy fokkal jobb helyzetben vannak azért. Éppen ezért a kicsiknek nagyon fontos, még fontosabb talán, hogy a felhívásoknak megfelelően védekezzenek, mindent olyan intézkedésbe tartsanak, pontosan időzítve permetezzenek, távolítsák el a beteg tőkéket minél előbb, mivel nekik szükebbek a lehetőség.
7: Sokan keresik, kérdezik önt például, ezt azért kérdezem, mert amikor először beszélgettünk erről a betegségről, akkor még nagyon senki nem vette komolyan, és nem is tudták. Most már azért rengeteg szó esik róla az elmúlt 1-2 évben.
1: Én most már úgy nézem, hogy azért a tavalyi intenzív kommunikáció, meg a hatóságok részéről is a fellépés, meg az intézkedés azért meghozta a gyümölcsét, főleg Zalába is a hegyközségi rendszerben nagyon sokan nem tartoznak bele, ezek a kicsik, akikről ugye az előbb is szó volt, ő hozzájuk ezt talán kevésbé érelt. Szerintem az ország szőlőtermesztő társadalmának a túlnyomó része most már tudja, hogy milyen problémát okozhat, és ezeket a kötelező védekezéseket, ezeket el is fogják végezni.
0: A balatonboglári borvidéken az a döntés született, hogy valamennyi gazda egyszerre támad a kabóca ellen, hiszen így a leghatékonyabb. Azért is fontos, hogy összefogjanak, mert sokkal intenzívebb idén a szőlő növekedése, mint tavaly volt ezekben a napokban. A fürtök szépek, a darabszámok megfelelő, és elkezdődött a bogyók egyenletes kialakulása. Érdemes tehát fenntartani ezt a folyamatot. Andrusics Ferenc, balatonöszödi borász, Juhász Zsoltnak foglalta össze a kilátásokat.
2: Azt látjuk, hogy nagyon egészséges, nagyon jól zajlik a virágzási időszak. Permetezünk és védjük a szőlőt a különböző gomba betegségek ellen, de egyelőre még semmi nyomást nem tapasztaltunk. És azt látom, hogy nagyon szép egészséges a szőlő. Hála Istennek itt faggyal nem érintett volt maga a régió, és nem volt nagyon-nagyon minimális, egy pár száz tőke fagyásunk volt egy fagyzugós területen, de ezen kívül más problémánk nem volt. Sokkal intenzívebb a szőlőnek a növekedése, mint a tavalyi évben, úgyhogy egészséges szőlőt remélünk a szület idejére. Holnap után kell kezdenünk a kabóca elleni védekezést. A borvidéken közös fellépésben egyeztünk meg, ami azt jelenti, hogy 2-3 napon belül védekezik mindenki a kabóca ellen, úgyhogy ezt így a fordulón kívülre be kellett iktatnunk ennek a védekezését.
8: Fontos volt elérni, hogy egységes föllépés legyen?
2: A kabócának a védekezése mellett, ha egyszerre van, nem tud a kabóca egyik szőlőről a másikra menni tulajdonképpen, akkor így azért hatékonyabb tud lenni a védekezés ellene.
8: Lehet-e már látni ilyenkor, hogy ha most jelenlegi állapotában fejlődik a szőlő, hogy milyen szület lesz?
2: Hát a fürt darabszámok azok megvannak, viszonylag szép méretű fürtök vannak, és elkezdődött a bogyó kialakulása, és az is egyenletesnek néz ki. Persze sok mindennek kell még optimálisan lezajlani a születig, de az az időszakban, amiben vagyunk, az előremutató, tehát mindenképpen bizakodó vagyok ebben kapcsolatosan.
8: Az előbb beszéltünk a kabócáról, vannak öntőkik, amelyeket ki kell vágni.
2: Nem látszik még most rajta, tehát ami a kabóca fertőzésnek a nyomai lennének, azokat nem látjuk. Ugye tavaly évben kivágtuk azokat a tőkéket, amik fertőzöttek voltak, így most az újabb fertőzéseket, ugye ez egy ideig lappang, tehát akár 2 évvel ezelőtt megfertőzött tőke is lehet, hogy majd szület idejére látszanak azok a tünetek, ami alapján majd ki kell vágnunk őket. Azok majd csak akkor derülnek ki, most ebben az állapotában még nem látszik.
8: Volt egy másik betegség is, ami talán így eltörpül a kabóca fertőzés mellett, ez az eszka nevű.
2: Hát igen, mi ebben bizonyos szőlőfajtáknál már évek óta küzdünk, hogy ezeket is, hogyha olyan állapotban vannak, akkor ezeket is ki kell vágnunk. Ugye ez egy kicsit más milyen fertőzés van, ez meccéskorát tudjuk vinni a meccéollóval tulajdonképpen egyik tőkéről a másikra, tehát ugye ez is érdemes minél előbb megszabadulni ezektől a tőkéktől, amik fertőzöttek. Ez sajnos ugye úgy derül ki, hogyha mondjuk bizonyos terhelésig eljut a szőlő, tehát mag egészségesnek néz ki, viszont amikor a gyümölcs már annyi nedvesség tápanyagot kell, hogy szállítson a gyümölcs irányába, és egyszer csak egy ilyen sokszerűen elszárad a tőke, tehát hogy nem bírják a szállító csatornák elvinni ezeket a tápanyagokat. Szivacsosodása van ezeknek a tápcsatornáknak, és ott képtelen arra, hogy szállítsa a csapadékot, vagy a növényben lévő nedvet, illetve a tápanyagot.
8: Milyen szezon várható? Abból a szempontból is kérdezem, hogy a balatoni boroknak lesz-e piaca, ismertsége?
2: Erős szezonra számít itt a Balaton körül mindenki. Nagy az érdek. Már jelenleg is a nyári időszakban, amik a helyi éttermekben értékesítünk, illetve a kis boltokban, ott mindenképpen egy komoly felfutásra számítunk.
8: És a balatoni bor, mint brand vagy egységes márka megjelölés, az mennyit segíthet majd?
2: Palackozunk mi is egy balatonbort, ami Olasz Rieslingből készült bor. Évről évre készítünk ilyen balatonborokat. Ugye, mint közösségi márka, közel 110.000 palacknyi készült el a tavalyi évben. 17-18 termelő készíti a balatonbort körül, és próbáljuk értékesíteni a Balaton kívül is, tehát hogy nem csak a Balaton, vannak olyan áruházak, ahol elérhető például a balatonbor, úgyhogy fontos az, hogy ez az Olasz Rieslingnek ez az üzenete, hogy milyen stílusban készül itt a Balaton körül, egy jó ivású, könnyű Olasz Riesling, ami akár a mindennapok bora lehet, akár fröccsben elfogyasztva, ez egy jó üzenete a Balatonnak, és az lenne a fontos, hogyha mondjuk Nyíregyházán kóstolják egy fűnyírás közben azt a balatonbort, akkor jusson eszükbe a Balaton erről, és hogy gondoljanak arra, hogy ellátogatnak ide a térségünkbe.
0: 3:46 után 3 perccel még mindig bor. Olaszország a világ legelső számú bortermelője, ezért érdemes megnézni, hogy ott miként küzdenek meg az aranyszínű sárgasággal és a 21. század teremtette kihívásokkal. Az olaszok éves termelésük eléri évente a 47 millió hektolitert, csak összehasonlításképpen az éves magyar termelés 2,7 millió hektoliter. Mivel Olaszországban már az 1970-es évek óta jelen van ez a rendkívül veszélyes szőlőtőkéket pusztító fitoplazma betegség, a védekezésben szerzett több évtizedes tapasztalatuk mára egyfajta minta lett. Részletek Sárközi Júliától.
9: Olaszországban a tartományok az idén is a tavasz kezdetén rendeletben adták ki, mikor és hogyan kell fellépni a mezőgazdasági szektorban az aranyszínű sárgaság ellen. Az ültetvényeket zónákra osztják fel, ott, ahol az ültetvényeken a fertőzés jeleit észlelték, vagy a szőlőkabóca fejlett példányai található, kötelező a rovarirtás a fiatal rovarok elpusztítására is, és ugyanígy kötelezőnek számít a beteg vagy tünetet mutató növények kiirtása. Az úgynevezett egészséges területeken, ahol nincsen fertőzésre utaló jel, és a kabóca sem tűnt még fel, a növényegészségügyi hatóságok nem tartják ugyan kötelezőnek, de erősen tanácsolják a megelőző fellépést az ültetvények védelme érdekében. A nagy olaszországi bortermelő vidékeken, például Piemontban, de az ország közepén elterülő Umbriában is a nyári időszakban legalább két alkalommal kell az előírásokat követve a rovarirtást elvégezni, bioültetvények esetében háromszor a területeken előre kiadott naptárak szerint. Az aranyszínű sárgaság Franciaország irányából érkezett az olasz csizmára. Először az északi ültetvényekre korlátozódott, majd megjelent, és elterjedt Közép-Olaszországban is, valamint a Nápoly környékbeli Campania tartományban, és a közeli Ischia szigetéről is jelentették már. Toszkána nemes ültetvényei sem képviselnek kivételt, a Chianti és más jól ismert toszkán borok vidékén a rovar nagy számban elterjedt. Sajnos ugyanez a helyzet a Prosecco térségében, Veneto tartományban, ahol június elején több oldalas jelentést adtak ki arról, melyik ültetvényeken van jelen a rovar, melyik stádiumban van, és többé-kevésbé hány példány van az amerikai szőlőkabócából. A hazánkhoz közeli északkeletről a Svénétóban a megvizsgált térségben 99 példányt találtak, melyeknek nagy részét 7 ültetvényen azonosították. A jelentés összegzése szerint ez azt jelenti, hogy jelenleg a szőlőkabóca terjedése ebben a térségben korlátozott, de a figyelemnek nem szabad lankadnia, olvasható a borvidéken dolgozó szakmabeliekhez intézett tanácsadásban, amely pontos útmutatást ad ahhoz, miként lehet észrevenni a fertőzés jeleit a növényeken, például a leveleken, hol keressük a rovarokat és hogyan azonosíthatók a példányok. Olaszországban a 70-es évek elejétől ismerik az aranyszínű sárgaságot, nincsen pontos országos adat a kiirtásra ítélt ültetvények terjedelméről. Trentino régió közlése szerint itt a betegség több mint 1000 bortermelő vállalkozást érintett az utóbbi évtizedben, ami közel 700 ezer szőlőtőkét jelentett. Lombardiában is hatalmas károkat okozott, az ültetvények 3%-át megtámadta.
0: Az ország hazai szőlőültetvényei változatos képet mutatnak. Az idősebbeknél a gyökerek mélyebbre tudnak hatolni, nem ritkán 10 méter mélyre is, jobban bírják az asszályt, de a hosszú szárasság nyomot hagy itt is. Nagyobb lombfelülettel vagy árnyékolással próbálják óvni őket. Az új ültetvények telepítése azonban országszerte nagy nehézséget okoz. Sok helyen öntözés nélkül szinte lehetetlen felnevelni a pótlásokat. Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a szakmaközi ügyekért felelős alelnöke Gécsek Tóth Enikőnek foglalt össze a jelenlegi helyzetet.
10: A szőlők, ha szabad így fogalmazni, nagyon változatos képet mutatnak az országban. Köszönhető ez a május elejé fagyoknak, amely jó részt a Dunabor régiót érintette. Ugye ez a kunsági, a Csongrád, illetve a hajósbajai borvidék. Ott sajnos vannak problémák. Jó pár száz ültetvényt olyan fagykárért, hogy ki se hajtottak. Más ültetvények többől hajtottak ki, ott ugye új törzset kell nevelni, ott termésre nem nagyon számíthatnak a termelők, illetve vannak olyan ültetvények, amelyek mellé székrügyről kihajtottak, és egy 30-40%-os termés akár el is képzelhető rajtuk. Ahol nem szenvedtek az ültetvények fagykárt, ott egyelőre viszonylag szép termés mutatkozik. A bogyókötődés stádiumába, virágzás stádiumába vagyunk egyébként a munkák garmadájában. Én azt gondolom, hogy ott, ahol az időjárás is kegyes lesz hozzánk, ott szép reményekkel nézhetünk azért az idei esztendő elé.
11: És milyen munkák zajlanak most a szőlőben?
10: Hát a szabad is fogalmazni, akkor szinte minden a betakarításon kívül. Hát ugye ott, ahol feketén tartott sorok vannak, a gyommentesítés végett, a talajmunkák, ahol füves vagy egyéb növénnyel borított sorok vannak, ott a sorközkaszálások, sorajkaszálások zajlanak, a törzstisztítási, törzsarjazási műveletek, illetve azokon a borvidékeken, illetve az olyan kitettségű területeken, ahol a lombrövekedés már elérte azt a mértéket, ott a hajtások válogatása, befűzködése, a drótok emelése, ahol ezt a technológiát választották, szintén zajlik, és nem szabad megfeledkeznünk természetesen a növényvédelemről sem. Van, ahol már a második, harmadik növényvédelmi fordulót hajtják végre a kollégák.
11: Mi most a legnagyobb ellenség? Az arany színű sárgaságról is szeretnék beszélni, de azon kívül most éppen mi ellen kell védekezni?
10: A szőlő növényvédelmi technológiának ugye az alapvető részét a lisztharmat, illetve a peronospora elleni védelem adja, de amióta elterjedt a gépi szüretelés, és nagyon sok esetben ugye egy mustal borított kocsány fennmarad a tőkéken, és ugye ezt nagyon könnyen megtámadhatják különböző gombabetegségek, ezek ellen is védekezni kell, hiszen ez a következő szezonban fel tud szaporodni, igen, például a fekete rothadást okozó gombák, és természetesen az aranyszínű sárgaság vektora az amerikai szőlőkabóca ellen is el kell kezdeni védekezni. A déli fekvésű megyékben már a kötelező védekezés időszaka tart, illetve az ország középső régiójában, tehát például Fejér megyében, Komárom-Esztergom megyében is most kezdődött meg a napokban a kötelező védekezési időszak, és itt szeretném felhívni a termelők figyelmét, hogy ez a közös felelősségünk, hogy ezt a védekezést elvégezzük. A hatóságok rengeteg rovarelőszer hatóanyagot, illetve szert felszabadítottak szükséghelyzeti engedéllyel, illetve a kisebb kiszereléseket könnyebben elérhetővé tették a gazdálkodók számára.
11: Ugye 21 borvidéken jelent már meg az aranyszínű sárgaság. Milyen hatása van? Sokaknak ki kellett vágni akár egész ültetvényeket, főleg most itt a kisebb borászatokra gondolok, a háztáji borászatokra. Újra telepítenek-e, vagy inkább sokan azt mondják, hogy akkor ők már nem telepítik újra a szőlőt, és felhagynak a borászkodással?
10: E tekintetben nagyon változó a kép. Ugye Zala megye, az alai borvidék volt a leginkább érintett a fertőzéssel, ott nagyon sok ültetvényt fel kellett számolni, de valóban, ahogy ön is jelezte, a kisebb ültetvényeket szinte minden borvidéken volt olyan, ahol érintette a felszámolás, illetve hát ami a legfontosabb, az a nem művelt ültetvényeknek a felszámolása, hiszen ott a gazdátlanul hagyott területeken a kabóca, illetve hát maga a betegség is szabadon tud felszaporodni. A termelők ott, ahol értesítést kapnak erről, vagy értesülnek erről, sok helyen bízunk benne, hogy igyekeznek rendbe tenni ezeket a területeket, ahol pedig nem, ott a hatósági eljárás alapján hasznosítva lesznek ezek a területek, tehát ki lesznek tisztítva. A termelők körében pedig, akik gazdasági szereplők is, úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy elhivatottságot igénylő ágazat, és aki évtizedek óta foglalkozik ezzel, az inkább megpróbálja újra telepíteni az ültetvényét, és újra kezdeni nagyobb odafigyeléssel, alkalmazkodva a jelenlegi körülményekhez, bár kétségtelen, hogy hallottam olyanról is, aki idősebb termelő adott esetben, és azt mondta, hogy akkor ő most így ezzel abba hagyja a termelést, tehát itt nagyon változó a kép országosan.
11: Nagyon szépen köszönöm Varga Máténak, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnökének.
0: Kedves hallgatóink, szűk 4 perc múlva lesz 6 óra, és július 1-től 3 eurós vám jön az Európai Unión kívül rendelt 150 euró alatti csomagokra. Ezzel is foglalkozik a hírek után majd a Jó reggelt Magyarország, ha tehetik, maradjanak velünk. Illetve Tordai Attila, az Országos Vérellátószolgálat vezetője lesz még a műsor vendége. Hogyan lehet racionálisabbá tenni a vérkészlet kezelését, van-e vérhiány? Ezt is megkérdezik majd. A Hajnaltáj pedig búcsúzik, a hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlős Éva és a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek, a mai adást újra meghallgathatják a Világhálón. Címünk még egyszer www.mediaclick.hu. Viszont hallásra!

0: Napi Tóra. Elmondja Markovics Zsolt főrabbi.
1: A zsidó hagyomány világában mindannyian tudjuk, hogy 613 parancsolat van. Ezeknek nagy részét általában két nagyobb egységre szoktuk felosztani, ugye az úgynevezett tevőlegesekre és az úgynevezett tiltó parancsolatokra. A mi nagy-nagy elődeink sokat vitatkoztak arról, hogy valójában ebből a 613-ból mennyit lehet megtartani. Volt olyan, aki azt mondta, hogy elég, hogyha az ember csak az SRS hadibra, az csak a 10 parancsolatot tartja meg. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nem kell semmi más, meg kell tartani a Seve Mitzmajz Beni Najechot, meg kell tartani Noé 7 törvényét, és akkor az ember tisztességgel tud élni. Mégis a felsorolásban, a törvényeinkben talán az egyik legfontosabb parancsolatunkat Mózes harmadik könyvében olvassuk. Héberül úgy szól, Vehaftaleri Elhakamóha, amit sokan úgy szoktunk fordítani, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat, vagy mint önmagadat, de én sokkal jobban szeretem Hillel tanítását, aki azt mondja erre a parancsolatra, hogy ez sokkal egyszerűbb dolog. Amit az ember magával szemben nem tesz meg, azt mással, azt az embertársával se tegye meg. Jó reggelt!
0: Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra van, 2026. június 15-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható ma. Szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, sőt zivatar is. Megélénkül a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, ezt közösségi oldalán jelentette be Donald Trump.
3: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
2: Folytatódott a vita a Vitnyédi táborról. A kormányfő újabb dokumentumokat mutatott be. A Fidesz szerint nincs migráns tábor Magyarországon. Következnek a részletek. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, a dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben álló képviselői.
3: Az egyezmény hatályba lépésével kölcsönösen beszüntetik a támadásokat. Újra megnyitják a Hormuzi szorost és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokádja. Teherán ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Washington cserébe pedig feloldja a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés és után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a közvetítő Katár és Pakisztán vezetői üdvözölték a megállapodás hírét.
2: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Kijev vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását, így Magyarország sem blokkolja a tárgyalásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Ambrus Robert összeállítása.
4: Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet találkozóján ott lesz az amerikai elnök is.
2: Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel.
3: Az amerikai elnök biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az európai országokra és Ukrajnára a mai G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Donald Trump Volodymyr Zelenszkijjel megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét.
2: Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt.
3: Mától a franciaországi Evianban tartják az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját, ott azonban nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát is bezártak, illetve bedeszkáztak.
2: Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump fejének tervezett építkezése ellen. Luxus szállodát, kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen.
3: A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak. A résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Edi Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, nincs esélye a Trump családhoz köthető beruházás megállítására.
5: Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhatunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított.
2: A Vatikán megújította a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság működési szabályzatát. Az intézményt Ferenc pápa hozta létre a megelőzés és a visszaélések áldozatainak védelme érdekében a helyi egyházakkal szoros együttműködésben. Sárközi Júlia tudósított.
6: A bizottság feladata nem módosult. Továbbra is a visszaélések kiskorú áldozatainak kell védelmet nyújtania. A módosítás a munka hatékonyabbá tételét szolgálja. A Vatikán célja, hogy a bizottság ne elszigetelten, hanem a pápai állam összes többi hivatalával együtt végezze tevékenységét a megelőzés érdekében, az áldozatok és túlélők meghallgatásával, valamint szakértők és a helyi egyházak tapasztalatainak felhasználásával. A Vatikáni Bizottság támogatást nyújt az áldozatokat befogadó központok kialakításában, ahol megfelelő orvosi és lelki segítséget kaphatnak.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekülttábort akart létrehozni Vitnyéden.
3: Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. A miniszterelnök kiemelte, az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
7: Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda a migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
2: Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, és azt követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, illetve haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az Európai Unió migrációs paktumát.
3: A miniszterelnök úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni, bocsánatkérés helyett őket, vagyis a kormány szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb.
2: Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot, a tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana.
3: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 444-nek azt mondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal. Felújíthatják a hévpályákat, új vonatokat szereznek be, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
8: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
2: Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik.
3: Mától július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt, csaknem 322000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.
2: Folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről.
3: Legutóbb az egyházi iskola fenntartók képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter, egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a közmédiában azt mondta, a legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között.
9: Semmi sem fontosabb annál, hogy megbíznak a pedagógusok a vezetőkben, megbíznak a vezetők az oktatás irányítóiban, és az oktatás irányítói is bízhatnak abban, hogy amit mondanak, amit megbeszélnek, az valóban úgy is fog történni. Ha ez megvan, ez azt mondom, hogy nagyobb felelősséget, nagyobb önállóságot jelenthet.
2: Átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diák munkásoknak. Derül ki az ELTE Trankvaldel iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezés a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
3: A diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
10: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
2: A véradókat ünnepeltük a hétvégén. A világnap azokra az önkéntesekre hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek.
3: Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója elmondta, itthon naponta körülbelül 2000 önkéntesre van szükség a biztonságos betegellátáshoz. Tordai Attila hangsúlyozta, a nyári hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebb önkéntes jelentkezik, ezért megcsappannak a vérkészletek.
11: A rendszeres véradókat talán helyettesíthetik azok a kampányok, amik inkább nyáron vannak. Szinte minden fesztiválon ott vagyunk, a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket a véradási eseményeket. A véradók, akik ezekben a kampányokban jönnek, ők sokszor első véradók. Tehát, hogyha őket el tudjuk érni, akkor az ő aktivitásuk az segít ezt a rendszeres donoraktivitás csökkenést semlegesíteni.
2: Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész.
3: Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kis teherautó az M3-as autópályán, Kántor Jánosi közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A 261-es kilométernél a forgalom a leállósávon halad.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban. A Szent János kórház közelében mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagy részén borult az ég, délen, délnyugaton elszórtan esik az eső. Délelőtt mindenütt csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 20-26, este 13 és 19 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Nemzeti Sportkrónika.
13: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálinta hallják. 7-1-re nyert Németország az újonc Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság E csoportjában Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is, a Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték Diallo 90. percben lőtt góljával, a végeredmény 1-0. Az F-jelű 4-es is bemutatkozott, Dallasban Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott, az ázsiak kétszer is hátrányban voltak, a végeredményt a 88. percben állították be. Monterreyben lépett pályára az F-csoport másik fele, Svédország-Tunézia 5-1. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság zárónapján. A miénk 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A tegnap délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes lett. A kajakos kőhalmélmese aranyérmet nyert 5000 méteren. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre győzött Olaszország ellen. A kontinens tornát szeptember 11-e és 13-a között Antwerpenben rendezik. A negyedik mérkőzés után is hibátlan maradt a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a 4-es döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól. Aranyérmes lett a spanyolországi paratriatlon Európa bajnokságon Mocsári Bence, aki 1 óra 4 másodperces idővel ért célba, 51 másodperccel megelőzve az ezüstérmet szerző portugál ellenfelét. A brit Lewis Hamilton a Ferrari pilótájaként első sikerét aratta, és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A dobogóra két honfitársra állhatott még fel, George Russell a Mercedes brit versenyzőjérve másodikként, míg a McLarenes Lando Norris a harmadik helyen végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
14: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Reklámot hallottak.
1: Június 15-e hétfő, Jolán névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Július 1-ével alapjaiban változnak meg az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok itthon, de vajon hogyan? Ennek járunk utána 3/4 hét előtt. Aztán szólunk arról is, hogy jön a vagyonadó, illetve a személyi jövedelemadó csökkentés. Mit lehet tudni eddig? 7:30 után néhány perccel lesz ez a témánk. És kongresszus tartott a Fidesz, hogyan tovább ellenzéki szerepben? Ez a kérdés 8:10. És még egy téma a műsor végéről, 3:49 előtt azzal is foglalkozunk, hogy a kormány tervei szerint eltörlik a jelenlegi extrém szigorú kriptovaluta szabályozást. Hogyan befolyásolhatja ez a gazdaságot és a pénzpiacokat, milyen következményei lehetnek? 3:49 előtt beszélünk tehát erről. A műsort ma Papp János szerkeszti.
14: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
1: Egyre súlyosabb problémát jelent itthon az egyre több kóborkutya. Számos településen már nem csak az állatvédők és az önkormányzatok küzdenek, hanem a lakosság mindennapjait is megkeserítik a kóborló falkák. Pilisi Csenge riportja.
19: Önöknél is van kutya.
20: Igen.
19: És nem mennek itt a kutyák, hogyha nyitva van a kapu?
20: De, szoktak.
19: De elszakik?
20: Néha.
21: Itt mindegyik kóborkutya.
19: Hol látom ez a
21: kóborkutya? Az mindegyik.
19: Meg itt látom a fejéret, és csak úgy bement ide az udvarra.
21: Az is kóborkutya. Mindenhol vannak, mindenhova bemennek, veszélyesek. Mert van, amikor kimennek az útra, azt talmannak.
19: Ú, most látok ott is egy német Johann szépen jön felénk. Nem szokott
21: így
19: félni?
21: Így nem talmannak, így nappal. Hanem mikor járunk dolgozni, hajnal 4 órakor, akkor szoktak.
22: Itt is probléma a kóborkutya, a láncontartás.
19: Kapin Rihárda, szurkolók az állatokért mozgalom vezetője.
22: Most már 5-5-szörre vagyunk Gyöngyösen, és még fogunk jönni, mivel az első 5 kutyát elhoztuk, de még 25 kutyát még ki szeretnénk emelni, és ami nagyon fontos, hogy vemhes kutyákat szeretnénk, szukákat kihozni, hogy ivartalanítsuk őket. A mai nap folyamán 5 kutyát hoztunk el, abból egy kutyacsaládot, ők voltak 4-en, és egy kutya feküdt még, amiről most kiderült, hogy szuka, és őt is összeszedtük.
4: Kóborló kutyák vagy kóborkutyák?
22: Az egyik az egy kóborkutya volt, legalábbis mi ott nem találtunk semmilyen gazdát. A kutya család az pedig kóborló. Folyamatosan kaptuk Durandáról a bejelentéseket, viszont most karácsonykor láttuk azt a horror sztorit, hogy ugye a gyerekek petárdával dobálták meg a kutyákat, és ez miatt megnéztük a helyszínt, beszélgettünk az ott lakókkal, és mondtuk, hogy segítünk, kiemeljük a kutyákat, hozzuk el. Így kerültünk az önkormányzat látókörébe, és leültünk egy asztalhoz, hogy hogy lehetne változtatni.
4: Miért kellett ezeket a kutyákat elhozni? Milyen körülmények között éltek?
22: Nagyon szegény körülmények között vannak. Ezek a kutyák nem lesznek elaltatva, és ide kerültek a Mancsa Szív Állatvédő Egyesülethez, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és az első 5 kutyát ők fogadták. Ezeknek a kutyáknak én úgy gondolom, hogy nem voltak gazdáik, felelős gazdáik biztos nem. Ők kint éltek az utcán, szaporodnak, elüti az autó őket, és tegyük föl, hogyha mondjuk ott sétál egy család, és mondjuk ezek a kóborló kutyák megtámadják őket, akkor egyből lehet majd azt mondani, hogy a kóborkutyák milyen veszélyesek, holott mindig az ember felelős az állatokért, akkor ott igenis szankciók kellenek, tiltás kell, pénzbüntetés kell, akár börtönbüntetés kell, de nekünk állatvédőknek kell felhívni a figyelmet arra, hogy igenis mi a felelős állattartás, ki kell menni hozzájuk, beszélgetni kell velük, a gyerekeknek az oktatásban mindenféleképp bele kéne rakni az állatvédelmet, illetve nagyon fontos lenne a kötelező jóartalanítás.
4: Itt nagyon komplex a probléma, hiszen hol nincs pénz mondjuk a zárható kapura vagy kerítésre, ott nem az az első probléma, hogy a kutyának hogyan adok enni és hogyan tartom.
22: Ezért kéne ezeknek az embereknek elmondani, hogy itt nem jó, hogy a kutya van, szóval amikor aranyos és hazaviszi karácsonykor, pár hétig tart, utána ez a kutya megnő, elkezd csatongolni, meg fogja támadni a szomszéd gyereket, 30 kutyáról szóló szerződést írtunk az önkormányzattal, hivartanításra kértünk pénzt, csip, oltás és illetve cifféregteszt, és mi a kölyköknél ugye a szűréseket csináljuk.
4: Ezért indított plakátkampányt a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány, hogy minél több gyermekhez eljusson a felelős állattartás, az állatok szeretetének és védelmének fontossága, mondja Faragó Tamás kuratóriumi tag.
5: Ezen a 7 fő alapszabály látható, és ezeket a installációkat visszük a Gyöngyös város iskoláin egy hetes rotációban folyamatosan. Terveinkben az is benne van, hogy a környékbeli kistérségi általános iskolákba is elvisszük ezt a kiállítást. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket megismerjék a gyermekek. Az első, hogy felelősen kell választani, tehát hogyha valaki bármilyen állatot haza szeretne vinni, akkor tudnia kell, hogy onnantól neki gondoskodni kell erről az állatról, foglalkozni kell ugye a kutyával, tehát maga a szeretet, ki kell velük menni és étálni kell. Nagyon fontos a táplálkozás, ne legyen túltáplálva sem, de alultáplálva sem legyen a kutyus. Nagyon fontos az, hogy milyen környezetben van otthon. Nagyon sokszor sajnos szembesülünk azzal, hogy láncon tartott kutyák vannak, nagyon szűk helyre vannak bezárva a kutyák, nincsen nekik mozgásterük, tehát ugyanúgy, mint az embereknél, vannak olyan betegségek, ami ellen be kell oltatni, itt veszettség és különböző betegségekre gondolok, tehát az egészségükre is oda kell nekik figyelni. Ha nem vagyunk tenyésztők, akkor ivartalanítsuk a kutyusokat, erre vannak különböző programok, meg kell keresni a állatvédő egyesületeket, mint mi is vagyunk, és akkor megpróbálunk ebben segíteni, hogy ki legyen ivartalanítva a kutyus, mert nagyon sok esetben ugye a túlszaporulat az, amely okozza azt, hogy az utcára kerül nagyon sok kutya.
4: Vannak olyan visszatérő problémák, ami miatt erősíteni kell a felelős állattartást?
5: Ha kóborebek vannak, akkor azok ugye befogásra kerülnek. Fontosnak tartjuk azt, hogy a felnőtt lakosság körében is azért próbáljunk eredményeket elérni, és egyre többen megértik azt, hogy ezt így nem szabad csinálni. Keményebb állatvédelmi törvényre lenne szerintem szükség. Felelősen kell bánni az állatokkal. Ha ezt át tudjuk vinni, akkor szerintem már kis nyeremény számunkra és a állatok számára is.
6: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
23: 5 millió forint értékű speciális fogászati széket adományozott a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat és a Magyar Telekom a Henypál Gyermekkórháznak. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású berendezés a fogyatékkal élő, valamint a tartós betegséggel küzdő gyermekek altatásban való fogászati ellátását teszi lehetővé. Hegedűs Katalin riportja.
24: Itt van mellettem dr. Nagy Anikó, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója. Most adták át ezt a speciális fogászati fogorvosi széket. Pontosan hogy néz ez ki, hová került, és hogyan segíti a fogorvosok mindennapi munkáját?
25: Jelenleg a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet fogyatékos gyerekfogászati központjában vagyunk. Ez Magyarország legnagyobb ilyen centruma, ahol több mint 1700 gyereket látunk el évente. Ezeknek a gyerekeknek az ellátása speciális körülményeket igényel. A fogászati beavatkozások nagy része altatásban történik. Ezért szükséges, hogy olyan szék, olyan berendezés legyen a műtőben az altatás során, amely ezt az altatást, a gyerek biztonságát lehetővé teszi. Nagyon sokszor több beavatkozás is történik egy gyermeknél, tehát a széknek alkalmasnak kell erre lennie, hogy egy fogászati székben őt altatni lehessen. Ráadásul olyan egyéb technikai feltételeknek is meg kell feleljen, ami a műtétet, a hozzáférést, a gyerekhez való hozzáférést, és minden olyan modern technikai lehetőséget biztosít, ami az egyes beavatkozásokhoz, fogászati és szájsebészeti beavatkozásokhoz is szükséges.
24: Mivel speciális gyermekek ellátásáról beszélünk, feltételezem, hogy ez a mostani szék segíti a gördülékenyebb és a fájdalommentesebb beavatkozást, ellátást számukra.
25: Gyorsítja az ellátást, rövidíti az altatási időt. Az, hogy technológiailag ez egy fejlettebb, jóval fejlettebb szék, mint az előző volt valóban. Több mint 1700 gyereket látunk el évente, és hetente két alkalommal vannak altatásos műtétek. Reméljük, hogy ezzel az új székkel kényelmesebb egyrészt az ellátás, másrészt pedig az altatások ideje rövidülni fog valamelyest.
24: Két műtét között beszélget dr. Fenyvesi Szilvia doktornővel, és a birtokba vették a most kapott orvosi széket. Hogyan működik, mi a tapasztalat?
7: Köszönjük szépen egyébként a széket, nagyon nagy segítség, mert egy 25 éves széket cseréltünk le. Sokkal korszerűbb, akár a fektetés, akár a betegbiztonság szempontjából, mind az altatorvosnak mindenkinek megkönnyíti a munkánkat.
24: Pedál a hajtható, mozgatható, dőlhető, mi mindenre képes?
7: Mindenféle helyzetben, pozícióban nagyon könnyen állítható, akár a gépről vezérelve, akár a lábbal a vezérelve, és mind az altatorvos tudja önnek megfelelő pozíciót állítani, mind menet közben mi is tudjuk, illetve nagyon gyorsan reagál mindenre. Nagyon megkönnyíti a munkánkat, tehát most is volt egy nagy kisfiú, aki több 100 kiló körüli volt, tehát, és széles a szék, tehát sokkal szélesebb a támlája, mint az átlagos székeknek, és itt azért ugye gyerek vannak, pici gyerek, nagy gyerek, és sokkal könnyebb, és betegbiztonság szempontjából is nagyon fontos.
24: Olaszországból érkezett az a fogászati fogorvosi szék, amit most átadtak a Madarász utcai gyermekkórháznak, hogy miért pont rájuk esett a választás. Azt is megkérdezem dr. Edvi Pétertől, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökétől.
8: A gyermekmentő szolgálat mindig a legelesettebbeket, a legrászorulóbbakat támogatja, és ehhez a kórház jól passzol, nem csak azért, mert gyerekeket támogatnak ezennek, hanem azért Magyarországon szinte egyáltalán nincs olyan helyszín, ahol gyermekfogászaton még sebészeti beavatkozást is tudnak csinálni. Ez egy olyan speciális szék, ahol a gyerekeket, ha komolyabb beavatkozásra van szükség, szedálni, illetve altatni tudják, és ezért javasoltuk a Telekomnak is, hogy ebbe segítsenek. Sikerült megvenni ezt a széket. Ilyen szék nem is nagyon van, Olaszországban gyártják. Például nem csak egyedül, de ott volt legközelebb, és onnan rendeltük meg, és most megérkezett, és szerencsére már műtétet is végrehajtanak ebben a székben. Nagyon örülünk neki. Nekünk is van például fogorvosi rendelünk, meg sokaknak van fogorvosi rendelője, de ahhoz, hogy egy gyereket altassunk, az szóban nem jön a mi rendelünkben, mert az nincs kellőképpen felszerelve. Tehát, hogy itt van olyan speciális tudás, amivel ezt meg lehet csinálni. Hát ez egy teljesen modern szék, nem olyan régen még a gyárban volt Olaszországban, mindenki hívásnak megfelel, nagyon nagy szükség volt rá, és sikerült ebben a székkel lecserélni a régi használt és kicsit elavult eszközt.
24: Kovács Krisztián, a Magyar Telekom digitális szolgáltatások igazgatója állít előttem.

0: ne csak a telekommunikációs szolgáltatásainkkal, hanem az adományokkal is. Jelen pillanatban a fogorvosi szegnek a segítségével, illetve kialakításával igyekeztünk egy olyan fajta eszközben támogatást nyújtani, hogy az ő jólétük pozitív irányba forduljon.
1: BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: MÁV Info.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A Miskolc-Torna-Nádaska vasútvonalon várhatóan 9 óráig késésekre, változásokra kell számítani műszaki hiba miatt. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Budapest-Vác-Szob vasútvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
4: Mégpedig Mesterházi Andrástól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Az északi megyékről már a reggeli kora délelőtti órákban levonul az összefüggő felhőzet. Ez a déli tájakon várhatóan csak kora délutánra történik meg. Ezt követően több órára kisüt a nap. A Dunától középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli, illetve az északkeleti határ mentén számíthatunk napközben záporokra, illetve zivatarokra. A déli határ mentén most a reggeli órákban még az eső is eshet. Napközben nagy területen megélénkül, sőt meg is erősödik a nyugati szél, a Dél-Dunántúlon azonban gyengébb lesz a légmozgás. A csúcshőmérséklet pedig 20 és 26 fok között alakul, a hét második felében azonban jelentős melegedés várható.
4: Köszönjük szépen, fél hét múlt egy perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk már is a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
6: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját. A perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Itthon a parlament a héten tárgyalja az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forintból közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana a kormány. Ma van a Nemzetközi Szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
7: Vármegyéről Vármegyére. Somogy.
8: Tisztelet a hősök előtt. Őrtilosi festung. Fut Bécs felé Jelasics a gyáva, seregének seregünk nyomába. Kezdődik Petőfi a Vénzászló tartó című verse. Az eseménysorozat Őrtilos mellől indult, ahol 1848. szeptember 14-én az ellenség átlépte a Drávát, és osztrák parancsra megindult szabadságharcunk leverésére. A magyar honvédek Perczel Mór vezetésével a Szent Mihályi hegyen ideiglenesen feltartóztatták a betörő horvát hadat. Az őrhelyek sáncainak nyoma ma is jól látható, de felfedezhető.

0: Érezhető a töltések maradványa is, ami mögé csapataink elrejtették az ágyukat. A maroknyi magyar katona hősies tette előtt tisztelegve a helybéliek emlékművet emeltek, és a mellette felállított zászlórúdra felvont nemzeti lobogóval jelölték meg a történelmi helyszínt. A kicsi erőd a korabeli német hadnyelv szerint kapta nevét, azonban legfeljebb ütegállás lehetett. A névadás inkább annak a bátor tettnek szól, melyet itt véghez vitt néhány tucat magyar honvéd. A festunkhoz a műútról lépcsős gyalogosvényen lehet feljutni. A magaslat remek kilátópont, ahonnan nyugat felé pillantva a kiránduló lába előtt hever a dráva hömpölygő vize. Az emlékműre egy márvány és egy résztáblát helyeztek az őrtilosiak. Az egyiket a centenárium, a másikat a 150. évforduló alkalmából.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
3: Július 1-től változnak az uniós vámszabályok, az Európai Unión kívülre érkező 150 euró alatti küldemények után csomagonként 3 eurós vámkezelési díjat kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már egyeztetett a szállítmányozókkal a zökkenőmentes átállásról, szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a vásárlók minden esetben tájékozódjanak a várható költségekről. Bár a döntés rövid távon drágíthatja az online rendeléseket, a gazdaság egészében nem várható tartós áremelkedés. Hegedűs Katalin riportja.
4: Július 1-től az egész Európai Unióban lépnek hatályba az új vámszabályok.
5: Tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia elmondta, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megszűnik a jelenlegi vámmentesség az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagok esetében. Július 1-től így a küldemények tartalmától függetlenül egységesen 3 eurós vámot kell megfizetni.
4: Az áruféleség az a szakmai szinten azt jelenti, hogy eltérő vámtarifaszám, tehát különböző termékkategóriát jelöl. De ezt úgy egy példán keresztül lehet a legjobban megérteni, hogyha valaki mondjuk rendel 25 grafit ceruzát, akkor az ugyanaz a termék 3 eurót fog utána fizetni. Ha valaki rendel 2 grafit ceruzát, 3 radírt, néhány fehér pólót, akkor az 3 különböző termék, 3 különböző termékkategória, tehát 3x3 eurót kell fizessen, azaz 9 eurót. Ha még plüssmackót is rendel, akkor az újabb 3 euró lesz.
5: Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, hogy a változás kizárólag a 150 euró alatti kisértékű csomagokat érinti. A 150 euró feletti küldemények esetében minden a jelenlegi szabályok szerint marad, azokban nem történik módosítás. Hozzátette, a kisebb csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az a webáruház, illetve az általuk megbízott szolgáltató intézi majd, ahonnan a rendelést leadtuk.
4: A NAV pedig a logisztikai szereplőkkel, az érintett piaci szereplőkkel leült már egyeztetni. Ők is felkészültek, folyamatosan segít a NAV abban, hogy július 1-től ez az átállás a lehető legbördülékenyebb legyen. De ezzel együtt, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor javaslom, hogy először keresse fel a NAV honlapját, oda minden információt kiteszünk. Ha továbbra is van még kérdés, akkor pedig keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, minden kérdésre választ adunk.
5: Külföldi webáruházból történő rendelésnél az első és legfontosabb lépés annak tisztázása, hogy az adott oldal Európai Uniós vagy azon kívüli országból működik-e. Dr. Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője arra hívja fel a figyelmet, hogy amíg az Európai Unión belüli rendeléseknél automatikusan megillet minket a 14 napos indokolás nélküli elállási jog, addig az unión kívüli webáruházakra ez a jogszabályi kötelezettség nem vonatkozik.
6: Természetesen elképzelhető, hogy saját vállalása van a webáruháznak, akár 14 nap, akár 30 nap, de ezt ott a webáruház honlapján tudjuk megnézni, hogy van-e ilyen lehetőség, élhetünk-e ilyen indokolás nélkül elállási joggal, vagy sem. A másik nagyon fontos, amit érdemes megnézni, hogy ugye milyen szállítási határidővel dolgozik az adott webáruház, hiszen itt azért nagy távolságokról beszélünk, tehát elképzelhető, akár több hetet várni kell egy termékre, ezt érdemes belekalkulálni, amikor ilyen webáruházból vásárolunk.
5: Dr. Kispál Edit hangsúlyozta, hogy a biztonságos online vásárlás alapja a tájékozottság. A webáruházaknak kötelezően is egyértelműen fel kell tüntetniük a lényeges információkat, például a termék pontos összetételét, a vételárat, valamint az egyéb járulékos költségeket és a szállítási díjakat.
6: Ugyanígy meg kell találnunk minden egyes webáruházban azt, hogy kitől vásároljuk meg az adott terméket. Tehát egy pontos cégnév, egy székhelycím, egy adószám, egy cégjegyzékszám, egy elektronikus elérhetőség, vagy netán telefonos elérhetőség, tehát ezeknek meg kell lennie. Ha ilyeneket nem találunk, akkor ilyen webáruházban nem szabad vásárolni, mert utóbb csak probléma merülhet fel.
7: A vám az sohasem egy tartós, hosszú távú megoldás, nem tudja javítani a versenyképességet, idéglenes, látszólagos felületi kezelést jelent, de a fundamentális problémát nem oldja fel.
5: Véli Pásztor Szabolcs az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hozzáfűzte, az új szabályok mérlegelésekor azt sem szabad béka alá rejteni, hogy ez az intézkedés nemhogy segíteni, de kifejezetten hátrányosan érintheti a hazai kiskereskedelmet.
7: Itt nyilván attól függ, hogy mekkora az ár különbözet az Európai Uniós termékár, illetve az Európai Unión kívüli termékár között. Hogyha az árkülönbözet tetemes, akkor értelemszerűen továbbra is jön majd a rendelés Ázsiából, illetve jön a termék Ázsiából. Én azt gondolom, hogy azért ez nagyrészt gyanítható. Ugye a webshopok hamar beépítik az áraikba ezt a különbözetet. Elképzelhető, hogy egy idő után fel sem fog már ez tűnni úgy egyébként.
5: Pásztor Szabolcs szerint a 3 eurós vámteher az online vásárlásoknál közvetlenül beépül majd a termékek árába. Bár ez egyfajta inflációs nyomást gyakorol, és bizonyos termékeknél érzékelhető drágulásra kell számítani, nem kell tartani jelentős, hosszú távú infláció növekedéstől az európai vagy a magyar gazdaságban.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: Július 1-ével alapjaiban változnak meg az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok itthon, hogy vajon kiket érint ez, hogyan, miket lehet erről tudni. Farkas András nyugdíjszakértőtől kérdezzük. Köszöntöm a telefonvonalban, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
3: Na tehát mit is jelent ez a változás, hogy lehet ezt összefoglalni?
8: Hát alapjaiban nem változik az özvegyi nyugdíjrendszere, azt azért szögezzük le. 3 részletszabály változik, ami fontos az érintetteknek, de a nagy többségét nem érinti az özvegyeknek, mert a módosításnak az első része, az elsősorban az élettársi viszonyban élőkre vonatkozik, hogyha meghal az élettárs, az egyik élettárs, akkor a másik élettárs az akkor lehet jogosult özvegyi nyugdíjra a jelenlegi szabályok szerint, hogyha egy év óta megszakítás nélkül együtt élt az élettársával, és közös gyermekük született. A másik ok pedig az lehetett, hogyha legalább 10 éve megszakítás nélkül együtt éltek élettársi viszonyban. Ez volt az eddigi feltétel, ez most bejön egy szigorító harmadik feltétel, hogy csak és kizárólag akkor kaphat élettárs özvegyi nyugdíjat az élettársa után, hogyha egyiküknek sem állt fenn egy harmadik személlyel házassága az elhalálozás időpontjában. Ugye sokszor van úgy, hogy külön élő házastársak közül az egyik, vagy akár mind a ketten élettársi viszonyban lépnek másokkal. Erre az esetre eddig nem volt az külön feltétel, hogy a ne lehessen fennálló házassága valamelyik élettársnak.
3: De hogy ez úgy adódik, hogy nem válnak el, csak külön kezdenek el élni?
8: Külön
3: válnak, de jogilag nem váltak el, ugye?
8: Pontosan erről van szó, és ez számtalan ilyen eset van, és hogyha ilyenkor következik be valamelyik élettárs elhunyta, akkor eddig nem vizsgálta a bíróság azt, hogy fennállt-e, vagy egyáltalán a hatóság, hogy fennállt-e valamilyen, vagy fennállt-e házassága valamelyik élettársnak, hanem egész egyszerűen akkor megadták a élettársi jogviszony alapján is az özvegyi nyugdíjat, hogyha volt egy közös gyerek, és legalább egy éve együtt éltek, vagy 10 éve együtt éltek legalább. Tehát ezt ennyit kell csak tudni, hogy ha valakinek van házassági jogviszonya fennáll, bár ő külön élő házastárs, akkor ő nem kaphat az élettárs jogán özvegyi nyugdíjat. A másik ilyen rendelkezés az szoros összhangban van ezzel a rendelkezéssel, mert nyilván akkor a külön élő házastárs, aminek eddig volt egy külön fejezete az özvegyi nyugdíj rendszerében, hogy a külön élő házastárs az úgy minősült, mint hogyha elvált házastárs lenne, és akkor sokkal szigorúbb feltételekkel kaphat csak özvegyi nyugdíjat, mert egy elvált házastárs, és egészen mostanáig a külön élő házastárs is, az csak akkor kaphatott özvegyi nyugdíjat, hogyha ő a volt házastársától, vagy a távol élő házastársától kapott úgynevezett házastársi tartást, amit vagy a bíróság állapított meg, vagy a bíróság hagyott jóvá, és csak és kizárólag akkora lehetett maximum az özvegyi nyugdíj ilyen esetben, amikor ez a házastársi tartásdíj volt, na hát ez nagyon ritkán következett be természetesen. Most annyi a ezzel kapcsolatban a külön élő házastársak számára egy nagyon nagy enyhítés, hogy a maga az özvegyi nyugdíjra való jogosultság az a házassági, magával a házasság kötéssel keletkezik és meg is marad, tehát mindaddig, amíg a házasságot fel nem bontják, jogosult az özvegyi nyugdíjra a külön élő házastárs is. Ezért ezt a kategóriát ki is szedték a törvényből, most már csak elvált házastárs van benne. Tehát ez egy jó hír a külön élő házastársaknak, és ezzel van összefüggésben az is, hogy természetesen, hogyha a külön élő házastársnak van egy élettársa, akkor bejön az először említett szigorítás. És a harmadik változás az még kevesebb embert érint. Ez a, ha valaki a nyugdíjkorhatára betöltése után köt házasságot, akkor eddig nagyon szigorú esetekben kaphatott csak özvegyi nyugdíjat. Tehát az ilyen időskorban kötött házasságnál az volt eddig a feltétel, hogy vagy gyermekük volt, közös gyermekünk, az lehetett egy korábbi együttélésből is természetesen, vagy a házasság legalább 5 évig fennállt. Tehát idősen kötött házasságnál nagyon sok esetben nem tartott ki a házasság 5 évig, mert elhunyt valamelyik fél időközben. Na most ezt azzal enyhített, tehát most egy enyhítés következik, azzal enyhítette a jogalkotó, hogy ilyen esetben a házasság fennállásának és a házasság kötést közvetlenül megelőző élettársi együttélésnek, ha az együttes időtartama eléri a 10 évet, akkor is jogosult lesz az özvegy, özvegyi nyugdíjra ilyen időskorban kötött házasságok esetén.
3: A mértéke hogy alakul a nyugdíjnak?
8: Az teljesen ugyanaz marad, mint eddig, tehát ugye annyit kell tudni, hogy az özvegyi nyugdíj nem túl egyszerű a magyar jogrendszerben. Alapvetően a házas, amikor meghal a házastárs, vagy az élettárs, akkor egy úgynevezett ideiglenes özvegyi nyugdíjra keletkezhet jogosultság. Ez az ideiglenes özvegyi nyugdíj, ez jellemzően egy évig állhat fel, és ennek a mértéke annak a nyugdíjnak a 60%-a, ami megillette a elhunytat, ha már nyugdíjas volt, vagy megillette volna, ha még nem volt nyugdíjas, mert ilyenkor ki kell számítani egy elméleti nyugdíjat, és annak a 60%-a ez a bizonyos ideiglenes özvegyi nyugdíj. A gondok nem is ezzel szoktak lenni az özvegyek körében, hanem az, hogyha megszűnik ez az ideiglenes özvegyi nyugdíj, akkor utána csak 3 szigorú feltétel valamelyikének a bekövetkeztével érhet föl az özvegyi nyugdíj. Az egyik ilyen, hogyha maga az özvegy betölti az őrá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, ami most már 65 év mindenki esetében. A másik ilyen feléledésének nevezett ok az, hogyha megváltozott munkaképességűvé válik az özvegy legfeljebb 50%-os egészségi állapottal, és a harmadik ilyen feléledési ok, hogyha legalább 2 olyan gyermekről gondoskodik, aki árvaellátásra jogosult az elhunyt szülő jogán, vagy egy olyan gyermekről, aki fogyatékos vagy tartósan beteg. Tehát csak ez a 3 ok, az életkori feléledési ok, az egészségi állapottal kapcsolatos feléledési ok, vagy az elvállalatásra jogosult gyerekekkel kapcsolatos feléledési ok létezik, és ezeknek vagy már fenn kell állni akkor, amikor elhunyt a házastárs vagy élettárs, vagy pedig az elhalálozás időpontjától számított 10 éven belül be kell következni. Na, ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor jön az úgynevezett, akkor már nem az ideiglenes özvegyi nyugdíj, hanem egy feléledő özvegyi nyugdíj, és ennek a mértéke pedig mindaddig, amíg nincs az özvegynek saját jogú nyugdíja, vagy saját egyéb ellátása, addig 60%-os mértékű, ha van az özvegynek saját jogon ellátása, akkor pedig 30%-os mértékű lesz, tehát annak a nyugdíjnak a 30%-a, amelyik az elhunytat a halálozásakor megillette, vagy megillette volna.
3: Fontos Ugye fontos az, hogy mikortól július 1-ével lép hatályba ez a törvény. Igen. Az azt jelenti, hogy aki előtte egy nappal huny el, ő rá. Tehát nem visszaható hatályú ez a törvény, hanem ezután válik az ügy, így van?
8: Július 1-től lép hatályba, tehát gyakorlatilag aki július 1-én halna meg, ő rá már ezek az új szabályok vonatkoznak, aki június 30-án halna meg, ő pedig még a régi szabályok szerint kell megítélni az özvegyi nyilvosságot.
3: Köszönöm szépen, Farkas András nyugdíjszakértőt hallották.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: A Véradók világnapja volt a hétvégén, a célja pedig az minden évben, hogy azokra az önkéntesekre hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek, nem is egyet, ahogy már ezt megtanulhattuk. A stúdióban Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat vezetője. Jó reggelt kívánok!
9: Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
3: Hogy is van, azt szokták mondani, hogy egy véradással három életet lehet megmenteni?
9: Hát ez úgy jön ki, hogy a teljes vérből, amit a donorok önként adnak, többféle komponens, többféle vérkészítményt állítunk elő, és hát előállhat olyan helyzet, hogy mind a három vérkészítmény olyan súlyos betegnek kerül beadásra, akinél ez valóban életet ment, de azért szögezzük le, hogy ez egy szélsőséges helyzet. Az esetek többségében a betegek gyógyulását szolgálja, a betegek jobb fizikai és általános állapotát szolgálják ezek a vérkészítmények, de előfordulhat, hogy valóban ténylegesen életet ment a vérkészítmény. Mindenképpen a kezelésnek elengedhetetlen része a vérkészítménypótlás bizonyos betegeknél, tehát nagyon fontos, nélkülözhetetlen.
3: Milyen a véradó készség itthon?
9: Nemzetközi trend, hogy a véradó készség csökkenőben van. Az emberek elfoglaltabbak, rengeteg felé kell figyelniük, nehezebb a figyelmüket és a motivációjukat felkelteni. Ez Magyarországon is így van. Egy lassú csökkenést látunk a donor együttműködésben, donor hajlandóságban, és hát ezt próbáljuk többféle eszközzel ellensúlyozni. Ugyanakkor a kereslet az pedig egyáltalán nem csökken a beteg oldal, hanem az meg lassan növekszik, tehát az egész rendszer eléggé hosszú távon eléggé sok nehézséggel szembesül. Nagyon rászorulunk a mindenféle segítségre a donorok elérésében. Igyekszünk ott is újabb megközelítéseket alkalmazni, de összességében ez egy általános és folyamatos probléma.
3: Ja, néhány hete vette át ugye a vérellátó szolgálat vezetését, előtte ugye tudományos karrier is, meg vezetői karrier is áll ön mögött, ráadásul szakterületen, most már évtizedek óta. Hogy látja, hogy mi az, amiben lehet fejlődni, vagy kell egyáltalán, általában mindig, amikor új vezető jön, akkor indít egy új lapot, azt mondja, hogy ami eddig volt, az nem volt jó, vagy részben volt jó, ön hogy látja?
9: Én valóban június 1-ével vettem át ezt a feladatot, elég nagy megtiszteltetés, elég váratlanul is kaptam ezt a felkérést. Előtte az orvosegyetemen voltam a transzfúziológiai tanszék vezetője, korábban foglalkoztam kutatással és labordiagnosztikával, de mindvégig a vérrel kapcsolatban dolgoztam, és hát tényleg jól ismerem ezt a területet. Mint új vezető, nyilván keresem azokat a lehetőségeket, ahol lehet javítani akár a szervezet működését is, de arra készülök, hogy az egész rendszerbe országos szinten tudunk kisebb módosításokkal olyan új egyensúlyt elérni, amikor a kereslet racionalizálását próbáljuk elindítani a kórházakkal együttműködésben. Tehát, hogy ne igényeljék túl a vérkészítményeket, ne foglalják le feleslegesen a betegeknek, hanem úgy készüljenek a műtétre, hogy egy általános tartalékban bízva, ugye, hogyha ritkán kerül sor transzfúzióra, akkor egy sokkal rugalmasabb készletgazdálkodást engedjenek meg az OVS számára, tehát ez az egyik irány. A donorok megszólításában is talán tudunk újítani, reméljük, hogy a digitalizáció felé el tudunk mozdulni. Nagyon fontosnak tartom a transzparenciát, tehát az intézmény működése jóval átláthatóbb lesz, mint korábban. Ebben reménykedem, hogy a média is segít majd minket. Ők is sokkal több információt fognak kapni, megkeresésekre konkrét statisztikákkal, konkrét adatokkal kívánunk válaszolni.
3: Hát ez is egy lehetőség. Tehát most, adatalapú, hogy itt mi beszélgetünk.
9: Így van, tehát adatalapú döntéshozatalra igyekszünk fókuszálni. Hát szervezeten belül nagyon fontos a munkaerőnek a megtartása, az életpályamodell, az ő ösztönzésük, vannak munkaerőgondjaink is, szervezeten belül 1100 alkalmazottja van az intézménynek, országos hálózattal együttműködéseket igyekszünk fejleszteni Vöröskereszttel, azon kívül például a szállítás területén a vérlovagokkal is megindul az együttműködés. Tehát ezek azért érdemi változtatások a korábbi működéshez képest.
3: Ott az elején mondott egy olyat, ami elgondolkodtató. Mindegyik az persze, csak ugye mondja, hogy túlrendelik a kórházak bizonyos műtéteknél, változik, van amelyik kevesebbet, van amelyik többet. Ez miből indul ez ki? A beteg állapotából, mondjuk az, hogy egy idősebb, több kockázattal járó műtétet hajtanak végre, vagy azért rendel túl, ahogy ön fogalmazott, mert nem biztos abban, hogy megkapja, amikor kell. Tehát ez a bizonyos azonnali, ugye a statim helyzet.
9: Hát mind a két faktor, amit említett, benne van a pakliba. Én még mondanék egy túlbiztosításos attitűdöt is, ami szerintem általánosságban eléggé jellemző manapság az egészségügyre. Túldiagnosztizálás, túlbiztosítás, de valóban, hogyha van egy olyan percepció, hogy van rá esély, hogy nem kapja meg, akkor lehet, hogy kétszer annyit mond, és akkor mint a piacon elkezdenek alkudozni. Sajnos ilyen is van. A másik, hogy a
3: bizalmi kérdés egyébként, vagy ilyen átláthatósági kérdés?
9: Szerintem részben átláthatósági kérdés is. Ezek a folyamatok, amikor a konkrét megrendelő és az OVS egyeztet, ezek jelenleg nem rögzítettek, nem nyomon követhetőek, hogy ez pontosan mi zajlik a két kolléga között, két szakember között. Ezen a területen is az a tervünk, hogy ezt is átláthatóbbá és rögzítetté tesszük ezt a kommunikációt. Ezek ugye sürgős kommunikációk. De amit el szeretnék itt mondani mindenképpen, hogy azt kell látni, hogy ezen a területen, mint ahogy sok más területen sem, a kórházak nem protokoll szerint dolgoznak. Nincsenek írásos, előre leírt protokollok, hogy ennél a műtétnél ennyi vérre van szükség. Annál a műtétnél annyi vérre van szükség. Ezek a mennyiségekre ráadásul változnak is, ahogy fejlődik a műtéti technika, ugye? Elképzelhető, hogy egy endoszkópos beavatkozáshoz kevesebb vérre van szükség. Ugye a múltbéli statisztika alapján ezt lehet előre prognosztizálni. Ami még egy fontos megjegyzés, hogy a magyar kórházak nem egységesen járnak el. Vannak kórházak, amelyek valamiért többet igényelnek, vannak kórházak, amelyek valamiért kevesebbet. Ezekre vannak adataink, az OVS ugye országos rendszer, minden informatikai alapon működik, erre vannak adataink, ezeket össze tudjuk hasonlítani, célzottan tudunk azokkal a kórházakkal együttműködni, ahol esetleg bizonyos területeken túlrendelés folyik. Tehát itt fogunk tudni előrelépni, csak dolgozni kell rajta.
3: Ez tárgyalás kérdése, vagy esetleg felülbírálják? Mondjuk nyilván az operáló orvos...
9: Nem a felülbírálat szót használom, tárgyalás, egyeztetés, együtt akarunk működni a kórházakkal. Szó sincs arról, hogy mi utasítjuk őket. Én egy kommunikációs, együttműködéses, kompromisszumos megoldás felé igyekszem elvinni a rendszert.
3: Mi az, ami még fontos lenne? Akár a köztudatban? Esetleg valami
9: hát a nyári időszak, ez egy rövidebb időszak, ezt mindig el szoktuk mondani minden csatornán, hogy a nyári időszak nehezebb, a rendszeres donorok elérése ugye nehezített a szabadságok és az utazások miatt, tehát ez a július-augusztus hónap, ez mindig kihívás, hogy itt a megfelelő tartalékokat, megfelelő készleteket biztosítsuk. Talán itt ezt ellensúlyozhatják a rendezvényeken kitelepült véradási akciók, ahol olyan fiatalokat és olyan személyeket tudunk elérni, akik nem járnak rendszeresen vért adni. Erre a hallgatókat biztatom, attól függ, hogy hát nem tudom, hogy pont mikor milyen hallgatókat tudunk így elérni ezzel az információval. Hát most volt ez a Metallica akció, amiről talán lehetett hallani, ez most több hétre előre nagyon komolyan stabilizálta a rendszerünket. 1400 vér érkezett be 2 nap alatt. És ebből az 1400-ból 400 első véradó volt, ami óriási arány, nagyon jó arány. Ennél sokkal kisebb arányban szoktunk tudni első véradókat megszólítani. Tehát most átmenetileg egy pár hetes javulás van, de azért az augusztus nehéznek ígérkezik, tehát ott kérjük a segítséget.
3: Köszönöm szépen, Tordai Attilát, az Országos Vérellátó Szolgálat vezetőjét hallották.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Majd ha...
10: vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 7 óra van, 2026. június 15-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, ezt közösségi oldalán jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
4: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
3: Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. Következnek a részletek. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben álló képviselői.
4: Az egyezmény hatályba lépésével kölcsönösen beszüntetik a támadásokat. Újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokkádja. Teherán ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Cserébe Washington feloldja a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a közvetítő Katár és Pakisztán vezetői üdvözölték a megállapodás hírét.
3: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Kijev vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását, így Magyarország sem blokkolja a tárgyalásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Ambrus Róbert összeállítása.
5: Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi. Az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet találkozóján ott lesz az amerikai elnök is.
3: Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel.
4: Az amerikai elnök biztosította Vladimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az európai országokra és Ukrajnára a mai G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzódásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Donald Trump Volodymyr Zelenszkijjel megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét.
3: Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben vasárnap újabb légi csapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
6: Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azotüzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salitromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekülttábort akart létrehozni Vitnyéden.
4: Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. A miniszterelnök kiemelte, az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
7: Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületben költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda a migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani. Mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
3: Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, és azt követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, illetve haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát.
4: A miniszterelnök úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni. Bocsánatkérés helyett őket, vagyis a kormányt szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb.
3: Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana.
4: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 444-nek azt mondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal. Felújíthatják a hévpályákat, új vonatokat szereznek be, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
8: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
3: Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350-355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa.
4: Közgazdászok azt mondják, ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességet, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy az valóban gazdasági előnnyé váljon.
9: A saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára, egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
3: November 1-ig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejét, miután több ezer párnál nem teljesültek a hitel feltételei.
4: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány egyéb kedvezményeket is tervez, egyeztetnek a bankokkal, hogy csökkenthessék a kamatokat, és a nem várt élethelyzetekre is figyelemmel lesznek, ilyen például a válás, vagy az egyik szülő halála. A kormányfő kiemelte, hogy a csoknál is lehetnek könnyítések.
7: A csok szabályozását úgy szeretnénk megváltoztatni, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni azt az összeget, mivel azt tulajdonképpen a gyermek kapta, vagy a gyermekek kapták arra, hogy emberhez méltó jó körülmények között tudjanak felnőni, és ők nem tehetnek arról, hogy a szüleik esetleg az ő megszületésük után, közben megromlott viszonyok miatt elválnak.
4: A szabályozásnál arra is figyelnek, hogy kiszűrjék a visszaéléseket, és ne lehessen fiktív válással elkerülni a támogatás visszafizetését.
3: Működő és emberséges Magyarországot csak olyan emberek tudnak építeni, akik biztonságban érzik magukat, a többi között jövőjüket, lakhatásukat, oktatási helyzetüket. Erről a középosztály megerősítésével kapcsolatban beszélt a szociális, család és idősügyi államtitkár.
4: Szabó Tóth Kinga Dóra azt mondta, sokan élnek létminimum alatt, akár kirekesztetten. Hangsúlyozta, a tavalyi adatok alapján a középosztály eltűnt, nagy része lejjebb csúszott.
10: Nagyon lényeges, hogy a társadalom integráltabb legyen. Nagyon lényeges, hogy biztonságban legyünk. Nagyon lényeges, hogy a generációk is tudjanak kapcsolódni. És nagyon lényeges, hogy a társadalom inkluzív legyen, azaz a szegény, kirekesztett csoportot is be tudjuk kapcsolni a középosztály körforgásába.
3: Tavaly kilőttek az ingatlan árak, országosan 23,5%-kal drágultak a lakások egyetlen év alatt. Az MNB jelentése szerint erre 25 éve nem volt példa.
4: A jegybank szerint ehhez jelentősen hozzájárult az Otthon Start program is. 2026 márciusáig több mint 33 ezer szerződést kötöttek, összesen mintegy 1160 milliárd forint értékben. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője úgy véli, vége a rendkívüli drágulásnak.
11: Arra lehet számítani, hogy a lakásárak inkább stagnálni fognak, nem fognak nőni olyan ütemben, és úgy kerülhet egyensúlyba az árszint a reális kereslettel, hogy a jövedelemszintek és a lakosság vásárló ereje nagyobb tempóban fog nőni, mint ahogy az árak a közeljövőben emelkednek.
3: A mesterséges intelligencia térnyerése főként a pályakezdő szellemi foglalkozásúakat, azon belül is a közgazdászokat és a jogászokat veszélyezteti, mondta a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában György László közgazdász, egyetemi docens.
4: A Microsoft mesterséges intelligenciával foglalkozó cégének vezérigazgatójára hivatkozva kiemelte, másfél év múlva egyes szektorokban megszűnhetnek a belépő álláshelyek, mivel a mesterséges intelligencia jobban és olcsóbban végzi a feladatokat. Hozzátette, a rendszer nem tudja majd kitermelni azokat, akikre később szakértőként lenne szükség, ezért erre a vállalkozásoknak és az oktatáspolitikának is reagálnia kell.
12: Sokkal korábbi valódi munka tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. Fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás.
3: Itt a Krónika. Sport, kaland és idegen nyelvi. Ezek a legkeresettebb táborok idén. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvósok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte.
4: A legnépszerűbb táborok már beteltek, de még így is több ezer nyári program közül választhatnak a szülők és a gyerekek. Szegeden több mint 200 programmal készülnek a nyárra. Az első turnus június 22-én kezdődik, tájékoztatott Orbán Hédi, a Szentgyörgyi Albert Agóra igazgatója.
13: Ami minden nyáron van, az a kézműves táborok, Lego táborunk például, újdonságnak, népszerűnek számít a Lego robotika tábor, a jövőmérnökei tábor, de van például Tűzszamánc táborunk, ahova felnőttek is jelentkezhetnek.
3: Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének a debreceni Csokonai Nemzeti Színház otthont.
4: A versenyprogramban 14 előadás szerepel, számolt be a részletekről Bocskorsalló Lóránt, a Debreceni Teátrum igazgató helyettese. A szervezők díjazzák a legkiemelkedő produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást is.
14: Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
1: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és az M0-as autóút, a 40-es és a 17-es kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás alakult ki a külső sávban.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Az Áron utca és a Borszőlő utca között már javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donát utca előtt a forgalom a parkolósában halad, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
4: Az ország nagy részén borult az ég, délen délnyugaton elszórtan esik az eső, délelőtt mindenütt csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 20-26, este 13-19 fok között lesz.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
1: Műsor ajánlott.
16: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon. Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
17: Sűrűnek ígérkezik a hét, és nem csak Brüsszelben. Luxemburgban ma reggel kezdődik a tagállami külügyminiszterek találkozója, este pedig az EU-Ukrajna, majd EU-Moldova csatlakozási konferencia. A két ország csatlakozási folyamata egybekötött, így miután a magyar kormány már nem blokkolja a folyamatot, ma este mindkét országgal megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez az első klaszter lefedi az EU alapját képező alapvető értékeket és elveket, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig, írta közös közleményében az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és az Európai Tanács elnöke António Costa. A pénteken kiadott közlemény szerint a csatlakozási tárgyalások megnyitása a kemény és elszánt munka elismerése. A bővítés stratégiai döntés, hangsúlyozták. Szintén ma kezdődik az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése. Ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők az EU-USA-vám megállapodás végrehajtásáról. Ez az Egyesült Államok megmegújuló vám fenyegetéseinek hatására húzódott el egészen idáig. Most, ha a parlament jóvá hagyja, a tavaly nyáron kötött megállapodás értelmében eltörlik az Egyesült Államok ipari és mezőgazdasági termékeire kivetett legtöbb vámot. Az illegális bevándorlók visszatoloncolásáról szóló frissített rendeletről is vitáznak és szavaznak a héten a képviselők, és szavaznak a gazdálkodók helyzetének megerősítését célzó javaslatról is. A termelőket képviselő Európai Agrár Ernyő Szervezet, a COPACOGECA, pénteken üdvözölte az Európai Bizottság kiegészítő javaslatcsomagját, amelynek célja, hogy a tagállamok rugalmasabban támogathassák az emelkedő műtrágya költségekkel küzdő gazdákat. A szervezet szerint ugyanakkor ez nem áll arányban azzal a válsággal, amely a következő hónapokban sújthatja az európai mezőgazdaságot. A meglévő közös agrárpolitika eszközeinek átirányítása rövidtávú enyhülést hozhat, de nem teremt új forrásokat, ezért további intézkedésekre van szükség, szögezi le a közlemény. Ideiglenes megállapodás született a hosszú távú költségvetésről az Európai Tanácsban. Ezt az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, a tagállamok támogatják a bizottság javaslatát, hogy a 2028 és 34 közötti időszakban egyszerűbb és modernebb legyen az uniós költségvetés, ami az elsődleges célokat támogatja. Ilyen például a versenyképesség, a biztonság, a mezőgazdaság, a kohézió és az Európai Unió globális szerepének megerősítése.
1: Berek Patriciát hallották Brüsszelből. Jó reggelt Magyarország, Kakukk El Tamással.
2: A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek képviselői áttekintették az új valós idejű adatszolgáltatást nyújtó alkalmazás eddigi tapasztalatait, és megállapodtak abban, hogy a rendszer bevezetése fokozatos lesz. A vonalban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok!
2: Miről is van itt szó?
18: Hát tulajdonképpen egy tavalyi rendeletmódosításnak a bevezetéséről, hiszen egy olyan applikáció használatáról, aminek tulajdonképpen nem sok gyakorlati szükségessége van, de mégis a rendeletbe belekerült. Tulajdonképpen, mint közlekedés szervező, a BKK szeretné látni a budapesti taxiknak a helyzetét, az állapotát, hogy foglalt állapotban vannak, vagy éppen szabad állapotban vannak, be vannak-e kapcsolva, vagy sem. Elég sok aggályt felvet ez a kérdés, hiszen a Budapesti Közlekedési Központ nem hatóság. Semmilyen olyan harmadik személy, mi úgy gondoljuk, hogy adat hozzáférési lehetősége nincsen, ami egy zárt láncú fuvarszerveznek a rendszerében már megvan. Eddig is volt lehetősége akár a NAV-nak, akár hatóságuknak, akár egy rendőrségi ügy kapcsán bekérni adatokat a fuvarszervezőktől. Itt tulajdonképpen néha abból adódott korábban, hogy akik nem csatlakoztak ehhez a rendszerhez, tehát nem csatlakoztak fuvarszervezőkhöz, azokat tulajdonképpen semmilyen módon nem tudta kontrollálni. És úgy döntött a BKK, és azt javasolta korábban a fővárosnak, hogy ezt az applikációt mindenki számára vezesse be. A meglepetés akkor csattant, amikor a bevezetés utáni napokban egy úgynevezett workshop alkalmával leült a BKK, bemutassa, hogy hogy működik a rendszer, amit már korábban két napja volt sikerünk megismerni, hiszen június 1-től kötelezően már használni kell. És június elején létrejött ez a találkozó, és kiderült, miután mindenki, az egész szakma egységesen támadta ennek az applikációnak a fontosságát és jogosságát, hogy ez korábban pont egy érdekképviselet kérte a taxisok érdekesebb szervezete. Sőt, még ők beemeltek egy jó pár olyan elemet is, ami hát furcsa volt számunkra. Abban maradtunk, hogy a tesztelésnek a legelején semmilyen büntetést nem kap az, aki vagy nem tölti le, vagy nem használja. Értékeljük egy pár hónap elteltével, hogy miképpen működik, milyen előnyöket és milyen hátrányokat tudunk felmutatni, vagy ők fordítva, és addig semmilyen büntetésre tulajdonképpen nem számíthatnak a taxisok ennek az applikációnak használata kapcsán.
2: Mi az, hogy egy másik érdekvédelmi szervezet? Ez azt jelenti, hogy valamiféle konkurencia alapján, vagy konkurencia szituációból jött ez, amit itt most lehet tapasztalni?
18: Nézze, az igazság, hogy én az elmúlt 14-15 évben elég sok mindent láttam, hallottam, tapasztaltam. Azzal nincs gond, hogy mindig jön egy újabb érdekképviselet, és szeretnék újra festeni az utca burkolatát, vagy újra rajzolni a rendeleteket, a szabályokat. Ez a világ minden tájékedni is.
2: Megszakadt ez a vonal, most úgy tűnik, aztán megpróbáljuk helyreállítani, amiről eddig beszéltünk, ez a bizonyos Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek képviselőinek találkozója. Valós idejű adatszolgáltatást nyújtó alkalmazás kötelező a taxisoknak. Úgy tűnt, hogy a Metál Zoltán elmondta, az Országos Taxis Szövetség elnöke, hogy egy másik szervezet kezdeményezte ezt. Ott hagytuk abba, ahol megszakadt a vonal, hogy sok furcsa dolgot látott, de...
18: Az igazság, hogy a kevesebb volt a szereplő, sokkal egyszerűbben és hatékonyabban tudtunk együttműködni a hatóságokkal, a fővárossal. Az elmúlt 3 évvel bizonyította, hogy a szereplők száma bővült, mindenki mást akar, mindenki más szeretne, nincs konszenzus, és ez tulajdonképpen a rendeletalkotók, hogy is mondjam, nem igazán kellemes fogalmazás, hogy intelligens, de azt gondolom, hogy kihasználják azt, hogy nem egységes a szakma, és tulajdonképpen ezt látjuk 3,5 éve, hogy egyszerűen döntésképtelen egy tarifa emelés kapcsán is a főváros ebben a tekintetben, mert mindenki más szeretne. A szakma is megosztott, mert van, aki egy markánsabb hatósági ár emelés szeretne, van, aki egy érzékenyebbet, egy mérsékeltebbet. Én azt szeretném, hogy a következő napokban valamilyen módon próbáljam meg olyan egység felé kovácsolni ezt a széthúzást, más nem miatt, akkor az eddigi tapasztalata miatt, mert muszáj összefogni az érdekképviseleteknek a taxisok érdekében, mert szükség van az áremelésre. Annak a mértékében lehet vitatkozni, de úgy kéne kijönni a tárgyalóasztal, tárgyalóteremből, hogy valamilyen egységet próbáljunk meg felmutatni, és megegyezni egy egységes konzenzus emelésben. A következő napokban én mindent elkövetek azért, hogy ezt összehozzam.
2: Önöknek kellene először, mert ugye elvileg júniustól már 27%-kal emelkedtek volna a díjak, de a fővárosi közgyűlés végül nem szavazta meg ezt a bizonyos rendeletmódosítást, akkor ennek mi volt az alapja?
18: Hát a május végi közgyűlésen tulajdonképpen ott egy partalmit alakult ki, amiben inkább egy politikai csatatérnek a mezeje látszott ki. Mindenki másról beszélt. Azt érezték, hogy szükség van egy tarifemelésre, de a torik határig nem jutottak el, még az egyik frakció ugyan tett rá egy kósza kísérletet, hogy valamilyen módon megoldást találjon ez a dolog, és el kell mondanom, hogy Karácsony Gergely mentségére mondva, ő megpróbálta menteni a menthetőt, hiszen kérte a képviselőtestületet, hogy egy 3 év után azért most már próbáljon meg a közgyűlés ebben a tekintetben állást foglalni, és segítse a tarifaemelést, de nem jött össze.
2: Na most úgy így van, de önöknek is meg kellene egyezni, ez azt jelenti, hogy jelentős eltérés van az elképzelésekben, mert nyilván, hogyha egységesen lépnének fel, akkor legalább lenne egy határozott álláspont a szakma részéről.
18: Az a baj, hogy nagyon távol van egymástól a két tábor. Tehát a mérsékeltebbre mi 15%-ra tettünk egy észszerű javaslatot, a másik oldal pedig a 27%-ból nem enged. Erre kaptak állítólag felhatalmazást a támogatóiktól, és ettől nem tudnak és nem akarnak eltérni, ez a probléma. Tehát mi megadtuk többször a lehetőséget, illetve próbálkoztunk azzal, hogy leültünk többször több órába, nagyon sok kávé elfogyott abban a bizonyos teremben, ahol ez a beszélgetés, vagy egyeztetés zajlott. Egyszerűen ők nem tudtak a 27-ből elmozdulni, mi képesek és készek voltunk, lettünk volna a 15%-ból egy kicsit feljebb menni, de hogyha az egyik oldal egyáltalán nem enged, a másik oldal pedig megpróbál, egy idő után elfáradozom, és azt mondja, akkor hagyjuk a csodába. Na, én ezt elmondtam nekik, hogy az lesz a vége, hogyha két javaslat megy be, akkor egyik se fog támogatást kapni.
2: De mi az alapja a 27-nek? Most ez semmihez nem hasonlítható, hogyha inflációt nézünk, meg bármi mást, persze, hát vannak itt alkatrészárak, nyilván ön úgy látja?
18: Az igazság szerkesztő, hogy van alapja ennek is, meg annak is. Tehát mind a két oldalnak van olyan érvelése, ami elfogadható. Mert hogy ez is elmondta a Szegedési Bizottságnak az ülésén, hogyha a képviselőtestület a évről évre, már korábban javasoltunk azt, a inflációt követő 6-8%-ot követte volna, akkor a harmadik évben már eljutottunk volna a 27%-ig. Egyszerre kicsi soknak tűnik a 27%, de ha most nem fog emelni a főváros ebben a hónapban, vagy a nyár végén, akkor ez még több lehet, és akkor még nagyobb lesz az elégedetlenség.
2: Hát meg aztán lehet, hogy az utasok is elfogynak, azért arra is gondolni kell, nem, hogy legyen azért utas.
18: Hát ez,
2: mert hiába drágább, ha kevesebben utaznak.
18: Ez volt az érvünk, és ezért javasoltuk a mérsékelte báremel is pontosan.
2: Köszönöm szépen, Metán Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét hallották. Folytatjuk a műsort, mert hogy rövid hírek következnek, 7:30 lesz, 3 perc múlva. A stúdióban pedig a bemondó Szlotta Judit.
4: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken ír.

0: Itthon a héten tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forintból közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana a kormány. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj és körömfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel. A híradást Berente Marian készítette, krónikával 8 órakor jelentkezünk.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
3: A kormány 2027-től bevezetni tervezett vagyonadója évente 300-600 milliárd forintos bevételt hozhat a költségvetésnek a tervek szerint. De vajon lehet-e tudni valamit a részletszabályokról, kinek kell fizetni, hogy állapítják meg? Erről szólunk a következő percekben, Angyal József okleveles adószakértővel. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Mennyire általános Európában?
4: Tulajdonképpen Európában számos helyen kipróbálták, nagyon sok helyen nem vált be, de itt hangsúlyozni kell, hogy azokat a tapasztalatokat, amik ugye keletkeztek Nyugat-Európába, azokat most fel tudja használni a kormány. Az eddig megjelentek alapján nem is egy olyan vagyonadó fog megvalósulni, mint ami Európában megvalósult, hanem egy elég speciális, szűkkörű vagyonadó. Tulajdonképpen naponta jelennek meg újabb és újabb hírek, most már azt lehet mondani, hogy nagy rész kikristályosodott, hogy milyen is lesz ez, mik ezek az információk. Egyrészt Kármán András bejelentette, hogy az adóhatóság rendelkezésére álló információk alapján fogják meghatározni az adót. Tehát ezzel ugrik az a vélelem, hogy valakinek az ingó vagyontárgyairól, gépkocsiról, festményekről bevallást kell adni, ez ugye akkor már nem valósul meg. Az is bejelentésre került, hogy a cég vagyon lesz az alapja ennek. Tulajdonképpen a cég vagyon az két részből áll. Egyrészt a vagyon egy része az adózott eredmény

0: része az a vállalkozásba marad, míg egy másik része osztalék formájába kivételre kerül. Tehát az én meglátásom szerint a következőképpen fog megvalósulni ez a vagyonadó. Az adóhatóság rendelkezésére áll a most május 31-jel benyújtott társasági adóbevallás, tehát látja, hogy mekkora a társaságnak a saját tőkéje. Azt is meg tudja nézni, hogy mondjuk csak példaként mondom, 10 évvel ezelőtt mennyi volt a saját tőkéje, a két számot kivonja egymásból, és akkor rögtön látja, hogy mekkora volt a cég saját vagyonának a gyarapodása. De persze ugye nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a vállalkozásból osztalék formájában ki lehet vonni jövedelmet, és ezt a magánszemély a saját céljaira használja fel.
1: De az már adózott jövedelem.
0: Adózott jövedelem, de tulajdonképpen ebből, hogy úgy mondjam, ebből ugye több százmilliós, milliárdos osztalékokról van szó, ebből lehet ugye Ferrarikat venni, különböző luxustárgyakat, nagyértékű ingatlant, esetleg jaktokat, tehát tulajdonképpen az osztaléknak egy része az életvitelt fedezi, a másik része az, ami nyilván van luxus kiadásra megy, tehát megint csak példaként mondom, mondjuk úgy szólna a jogszabály, hogy minden évben egy magánszemély által kivett osztalék 100 millió forintot meghaladó része, az a különadó alapot képezi. Na most hát ebből a két számból kijön a különadó alapja, és ugye ennek az 1 milliárd fölötti részre 1% adó meghatározható. Az, hogy ebbe az irányba megyünk el, az is alátámasztja, hogy a miniszterelnök bejelentette, hogy a korábbi bejelentéssel szemben, mi szerint csak 2028. január 1-től vezetnék be, már most 27. január 1-jel. Tehát tulajdonképpen ez lőtte ki azt, hogy az ingó vagyontárgyakat felbecsüljék, ez lőtte ki azt, hogy figyelembe vegyenek más egyéb adatokat. Egyértelműen a mostan május 31-i beszámolóból indulunk ki, egy korábbi beszámolóból, és a korábbi évek felvett osztalékai az adóhatóság rendelkezésre áll a személyi jövedelemadó bevallásból. Tehát minden szám ott van, egy számítógépes programmal pillanatok alatt meghatározható, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy február 15-ig az adóhatóság valószínűleg mindenkinek határozatban meg tudja küldeni, hogy mennyi vagyonadó terheli.
1: Ezt honnantól? Vajon honnantól? Mi a határ? Vagy mindenkire vonatkozik? Hát azt mondja minden
0: cégére. Nem, hát tulajdonképpen azt mondtam, hogy mi számít bele a vagyonadóba.
1: Azt
0: és
1: igen.
0: Ennek az 1 milliárd fölötti része.
1: Egy milliárd fölött.
0: Akinek nem éri el, tehát most mondok egy példát, ha mondjuk volt egy vállalkozás, aki az elmúlt 10-15 évben nem a haszonélvező közé tartozott, tehát csak tengődött szinte nulla nyereséggel, annak nem nagyon volt a cégnek vagyongyarapodása, tehát bár az, a cég vagyona az elérheti az 1 milliárd forintot, mégse fog a vagyonadó aláesni, már ha az én javaslatomat fogadják el, mert vagyongyarapodás nem volt. Tehát itt tulajdonképpen a cél az, hogy az elmúlt években, aki a túlárazott közbeszerzésekkel egyéb módon jutott hozzá jelentős vagyonhoz, és vett ki hatalmas osztalékokat, ezt adóztassuk meg. Tehát tulajdonképpen is itt az 1 milliárd feletti rész az, ami tulajdonképpen beleszámítana, és annak az 1%-át kellene megfizetni. Tehát tulajdonképpen a határozatban, ami megküldi az adóhatóság, azzal szemben jogorvoslati lehetőség van. Tehát most mondok egy példát, hogy ha valaki felvett 1 milliárdos osztalékot, de volt egy súlyos betegsége, és számla tudja igazolni, hogy ezt egy külföldi gyógykezelésre fordította, akkor ezzel csökkentheti az adó alapját, tehát a jogorvoslat lehetősége fennmarad az adóhatóság által kivetett vagyonadóval kapcsolatosan. Hangsúlyoznám, hogy amit én elmondtam, ez most nem a kormány álláspontja, hanem abból összeraktam az, ami következik. Amiért ezt megmerem tenni, az, hogy minden ilyen adószámítás vagy nyugdíjszámítás, az matematikai modelleken épül. Én felállítottam ezt a matematikai modellt, matematikus végzettségem is van, tehát azért mertem ezt megtenni, a híreket összerakva nekem ez jött ki az egészből.
1: Világos. Mi a jövő ezzel kapcsolatban? Tehát milyen hatása lehet ennek a gazdaságra? Mert itt nyilván, amit mondott a szándék, az ugye világos. Na de a jövőre hogy néz? Mert azt mondják, hogy ahol vagyonadó van, ott általában ott az adókerülés, meg a cégeket máshol jegyzik be, szóval megvan ennek a módja már a jóléti társadalmakban.
0: tulajdonképpen ez, amit nem történne meg, mert mint mondtam, ez múltbeli adatokra épülne. Tehát az, hogy mennyi volt az eredmény a társaságnak az elmúlt évben, meg a megelőző években, ezt a vagyon már nem tudja külföldre vinni. Tehát szerintem ezt a vagyonadót, ha most bevezetjük, akkor ez egy nagyon rövid idő, akár csak egy évre, most 2027-re vezetnénk be, utána megszűnne, mert utána a jövedelmet kellene adóztatni, számos szakember elmondja, tehát be kellene vezetni a progresszív adózást, és a progresszív adózás az, ami a jövedelmet adóztatná. Tehát így azokat a vagyonokat, nagyértékű vagyontárgyakat, amik az elmúlt évben keletkeztek, nem mindig legális módon, azokat megadóztatja, ezzel betölti a szerepét, tehát én csak 27-re léptetném ezt életbe, utána a progresszív adózást. Most a progresszív adózással kapcsolatban is el kell azt mondani, hogy itt tévhit van. Előtte jelentek meg különféle javaslatok, csak sokan összekeverik a sávos adózást a progresszív adózással. Mi a kettő közt a különbség? A sávos adózás az átlag jövedelemig határoz meg több adósávot emelkedő adókkal, míg a progresszív adózás az átlag jövedelem 3-4-szerese felett határoz meg magasabb adókulcsokat, tehát ez kifejezetten az adózóknak egy nagyon szűk rétegét fedi csak le, tehát tulajdonképpen a magasabb jövedelműeknek kell fedezni az alacsonyabb jövedelműeknek a esetleges kedvezményeit.
1: Világos. Köszönöm szépen, Adja József okleveles adószakértőt hallották.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint országosan nem változtak, sőt Budapesten még 0,2%-kal csökkentek is a lakásbérlet árak. A következő időszakot azonban a kínálati piac alakulása határozza majd meg, mondják szakértők. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na mi is történik itt? Mert egyrészt vannak az új lakások kedvezményes hitelekkel, aztán van ez a bizonyos bérleti piac, ott is növekedett a kereslet, szóval mi történik?
3: Nagyon izgalmas időszakot élünk a lakáspiacon, mert látszólag nem történik semmi. Tehát, hogyha valaki ránéz így kicsit távolabbról a számokra, akkor azt látjuk, hogy az árak sem nőnek, sem a lakásárak, sem pedig a bérleti díjak. Mégis a mélyben nagyon komoly erők dolgoznak, és feszülnek egymásnak, és ez nagy mértékben meghatározhatja, hogy a következő 6-12 hónapban milyen lakáspiaccal találkozhatunk. Itt egy óriási váltás történt, hogyha a lakáspiac adásvételi oldaláról beszélünk. Az elmúlt egy évben, elmúlt egy naptári évben irtózatos drágulás ment végbe, ezt most korrigálja a piac, abból a szempontból, hogy ezt a növekedési, főleg árnövekedési tempót már nem bírják a vásárlók, és most, hogyha megnézzük azt, hogy mennyire más szelek fújnak az ingatlan piacon, azt jól szemlítette, hogy például Budapesten, ami a drágulás egyik motorja volt az elmúlt években. Az elmúlt 6 hónapban az ingatlan.com lakásárindexe 4 alkalommal átcsökkenést mért. Ez persze, még mielőtt itt dörzsölnék a hallgatók a kezüket, hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen fél 1%-nál kisebb havi drágulási tempót mutatnak, de azért mégiscsak az irányt azt kijelöli, hogy most már nem az eladók diktálnak, most már nem arról van szó, hogy az a kérdés, hogy mennyivel tudják emelni az árakat, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyivel többet tudnak alkudni a vevők.
1: Na most fontos talán ezt tisztázni, mindig ezt meg is tesszük, hogy amikor így árakról beszélünk, akkor ezek a meghirdetett árak, avagy a megkötött szerződésekben szereplő árak, mert ugye ez nem mindegy.
3: Az ingatlan.com lakásárindexnél mindig az oldalról lekerült hirdetések árait vizsgáljuk, hiszen ezek azok, amik a legközelebb állnak a tranzakciós árakhoz, és ebből a szempontból ez nagyon együtt mozog a KSH-nak és a Magyar Nemzeti Banknak a lakásárindexeivel, 99%-os a korreláció, tehát mind mértékében, mind pedig irányában nagyon-nagyon együtt mozognak a hirdetési árak, a tényleges tranzakciós árak ebből a szempontból. Ami viszont még egy érdekes helyzet, hogyha pusztán itt a lakásárakat vizsgáljuk, az az, hogy ez bizonyos kihívásokat is teremt az ingatlan piacon, hiszen ha megnézzük azt, hogy ez a ez a korrekció, amit most tapasztalunk, az mennyire kevéssé teszi vonzó tereppé a befektetők számára az ingatlanpiacot, akkor ennek van egy nagyon komoly következmény az albérletpiacra, hiszen az albérletárak sem emelkednek ebben a tempóban. A KSH ingatlan.com lakbérindexe például országosan teljesen ugyanaz volt májusban, mint áprilisban, tehát egy szemernyi változás sem történt az albérletárakban, miközben egy 2%-os budapesti átcsökkenés történt az előző hónapban. Ez pedig azt az üzenetet küldi a befektetőknek, hogy nem biztos, hogy a lakáspiac a legfényesebben csillogó befektetés. Ennek viszont az a következménye, hogyha nem lesz annyi befektető az ingatlanpiacon, akkor az középtávon az albérlet kínálatot is szűkítheti, viszont a albérletárak hosszú távon a kereset és kínálat egyensúlyaként fognak kialakulni, ez most is ezeket a heteket, napokat éljük, és hogyha nincsen nagy kínálat, sőt ez szűkül, mert nincsen annyi friss kiadó lakás, mert kevesebb a vásárló, aki bérbeadási célra vásárolna, akkor az elindíthat később egy albérlet áremelkedést is, és ebből a szempontból például izgalmas a kormányzat által tervezett bérlakásprogram, hogy az milyen ütemben és mennyi bérlakást tud a piacra adni, mert ez stabilizálni tudhatja a kínálatot.
1: Na de hát ez nem azonnal van. Nem, hát ugye az építkezést, ha megkezdjük, akkor tudjuk jól.
3: Ez évek.
1: Egy darabig eltart.
3: Ez évek, és ugye itt van még egy jogalkotási feladat is, egy jogalkotási csomag, hiszen a kiadó lakások piacát, a bérlők, bérbeadók jogviszonyát 30, mondhatni, hogy majdnem 40 éves jogszabályok alkotják, ezt is kicsit le kell porolni. Ezáltal még nagyobb aktivitás történhet a kínálati oldalon, és igazából mind a lakáspiac adásvételi oldalán, mind pedig a kiadó lakások piacán, ha kínálati oldalt lehet erősíteni, akkor az egy versenyhelyzetet teremt a piacon, eladói vagy kiadói oldalon, és annak a nyertesei pont a vevők vagy a bérlők lehetnek. De még egy fontos gondolat ez, hogy azért a kínálati oldalt nem lehet csak úgy önmagában erősíteni. Tehát az, hogy pénzdugdosok a beruházók vagy az intézményi befektetők zsebébe, az még nem biztos, hogy növelni fogja a kínálatot. Ezt a kettőt, a kereset és a kínálat élénkülését együtt kell végezni.
1: Mi itt az összefüggés? Ugye van ez a bizonyos kedvezményes lakáshitel. Ugyanakkor, hogyha az árakat nézzük, akkor itt olvasom, hogy Budapesten pedig 54 millió forint környékén jár a legolcsóbb ingatlanok lélektani határa. Ez azt jelenti, az első lakásvásárlóknál, hát ott is ilyen 6-10 millió forintos önerőre lehet szükség. Ugyanadjából?
3: Igen, attól függ, hogy jogosultak-e a 10%-os önrészszabályra, hogyha valaki 40 év alatti, és nincs 50%-ot elérő tulajdonrésze valahol, akkor neki elég a 10%-os önrész. De ahogy említette, valóban a fővárosban, és egyébként csak zárójelben megjegyzem, Debrecenben is nagyon hasonlóan, 50 millió forint fölött van a belépő kategória lélektani határa az ingatlanpiacra. Budapesten a 20-30 ezres eladó lakáskínálatból mindössze 2200 az, ami 54 millió forintnál olcsóbb. Tehát lehet találni ilyen lakásokat, de sokszor ezek ilyen 25-30 négyzetméteres icipici lakások.
1: 54 millióért ilyen kicsit?
3: Nem. Lehet mondjuk 30-40 millióért is, csak azoknak olyan pici az alapterülete. Tehát ez mindenképpen egy helyzetet teremt abból a szempontból, hogy itt az első lakásvásárlóknak szóló hitel az persze élénkítette a keresletet, de ugyanakkor ezt szerintem mindenképpen érdemes lenne ezt a programot valamilyen formában folytatni, hiszen pont az első lakásvásárlók azok, akik az elmúlt évtizedekben tapasztalt árnövekedésnek a vesztesei, hiszen nekik egyre magasabbra került az a léc, amivel beszállhatnak a lakáspiaci körforgásba.
1: Ez a magyarázata annak, hogy esetleg a lakásbérlet iránt is a kereslet növekszik közben?
3: Egyrészt igen, tehát részben, ha középtávon nézzük az albérlet piac változásait, akkor azt látjuk, hogy amúgy egyébként a kereslet csökkent, hiszen nagyon sokan, akiknek volt olyan jövedelem szintje, hogy egyszerre tudnak megfizetni egy bérleti díjat, meg adott esetben ezt le tudják cserélni egy hiteltörlesztőre, és megvan az induláshoz szükséges önrészük is, azok közül nagyon sokan átnyergeltek arra, hogy megvegyék az első lakásukat, ez pedig csökkentette az albérletpiaci keresetet, ez pedig lefékezte a bérleti díjak növekedését is. Viszont amikor már ilyen szintre jutottak az ingatlanárak, és amúgy a bérleti piacon sem már a bérbeadók diktálják a tempót, sokan így most megoldást találhatnak átmenetileg is az albérletpiacon.
1: Köszönöm szépen, Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
3: Köszönöm szépen.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Kongresszus tartott a hétvégén a Fidesz, többen többféleképpen értékelték. Most Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ön hogy értékeli? Elég sokszínű értékelés látott napvilágot.
4: Igen, ebből is látszik, hogy egy néppártról van szó, akinek a fiatalok, idősek, vidékiek, fővárosért nagyon sok támogatója van, sok szavazó, és sokfélék vagyunk mi magunk, és hát nyilván másféleképpen is értékeljük. Én számomra ez az első kongresszus volt, amit többek között azért is lett, mert én nem vagyok magának a pártnak a tagja, tehát én mint frakcióvezető helyettes és szóvivő voltam jelen, az pedig kifejezetten megtisztelő volt, hogy lehetőségem volt felszólalni, ráadásul olyan államférfiak után, mint Orbán Viktor és Kövér László, ez tényleg megtisztelő volt, illetve előttem szólalt még fel Zsigó Róbert képviselőtársam, róla se feledkeznék meg, hogy mégiscsak milyen, hogyan értékelni, milyen volt a hangulat, hogyan lehet összefoglalni. Nyilvánvalóan egy kétharmadas vereség után vagyunk, tehát hazudnék, ha azt állítanám, hogy pergőt locsoltunk és kocintottunk a választási eredményre, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen eredménnyel zártuk április 12-ét, ahhoz képest szerintem jó volt a hangulat, nem azt láttam, hogy egy ilyen halotti torról lenne szó, és az utolsó kongresszusunk, hanem arról, hogy vannak víziók, vannak elképzelések, vannak kilátások. Orbán Viktornak a beszéde szerintem rendkívül fontos volt az elején, amikor elmondta például a 10 pontját, amikor elmondta azt, hogy milyen hibák voltak, mi volt az, amit máshogy kellett volna csinálni, hogyan értékelt ezt az egészet, de elmondta ezt is, hogy van kiút, hogy miben lett kitörési pontokat, hogy mi lehet az, ami minket majd újra adott esetben alkalmassá tesz a választók bizalmának elnyerésére. Itt viszont szeretném leszögezni, hogy ezért a választáson 2.460.000 ember nekünk adta a szavazatát. Ez néhány korábbi választáson egyébként kétharmados győzelemhez is elég lett volna, sőt elég is volt. 2014-ben a Fidesz nem kapott ennyit. És a Fidesz KDNP-n és a Tiszán kívül soha magyarországi párt, kormányzó pártok sem kaptak ennyi szavazatot. Tehát itt most az elsődleges feladatunk, és ez a kongresszusra is elhangzott, a tábort megtartani, akik leszakadoztak azóta, őket visszaszerezni, és utána jöhet az építkezés. Tehát ez most egy hosszú folyamat lesz, senki sem számít arra, hogy két hét múlva már mi fogjuk vezetni a közvéleménykutatásokat, vagy bármi hasonló, de egy folyamatos, tudatos építkezéssel úgy gondolom, hogy ez visszahozható, és itt még egyszer mondom, Orbán Viktor gondolatai azok, amik szerintem mindannyiunk számára irányadóak lehetnek, mind a mellett, hogy számos kritikus hang is volt, és a kritikák egy jelentős része, az szerintem olyan, ami részben vagy egészben megállja a helyét. Tehát nagyon fontos az, hogy elhangozhattak kritikák. Tehát volt helyi politikus Ökölitófülpösről is, volt Budapestről is, felszólalt a elnök úr is, meg felszólaltam én is, mint első felszólaló a Fidesz kongresszuson. Tényleg nagyon sokféle beszéd volt, sokféle gondolat, de az szerintem nem véletlen, hogy gyakorlatilag egyhangulat megválasztott Orbán Viktor elnökévé ismét a Fidesz.
1: Igen, de egy évre. És ugye volt a beszédében egy olyan gondolat, amire egy ilyen elköteleződést mutatott, nevezetesen azt, hogy az ő vállalása az, hogy a Fideszt olyan állapotba adja át a fiatalabb generációnak, hogy kormányzóképes és újra erős és újra virágzó párt legyen, amely bírja az ország többségének bizalmát. Ez mire utal ön szerint?
4: Hát ez mindenképpen először is egy, szerintem egy szép elképzelés, és olyan, amilyen víziókkal egy pártelnöknek rendelkeznie kell. Az egy évet azt bontsuk ki először. Itt a frakció kapcsán is szóba került többször az egy év, hogy egyesek miért egy évre vállalják, stb.
1: Ugye Gulyás Gergely is, igen.
4: Így van. Na most ez úgy néz ki régóta a Fideszben, ugye 4 éves ciklusok vannak, a választási ciklusok, hogy 1-3 a felosztás. Az első évben megnézzük, hogy mi hogy működik. Ilyen ezéken vonatkozik az én tisztségemre is, tehát egy év múlva meglátjuk, hogy ez a frakcióvezető helyettesi pozíció, ez nekem megfelel, nem felel meg, beváltam, nem váltam meg be, és egy év után van egy ilyen felülvizsgálat minden pozíciónál. És utána, amennyiben valaki beválik, akkor utána 3 évig folytatja. Tehát utána már nem változtatunk. De az első év az azt mondhatná egy kicsit olyan, mint a próbaidő. Tehát szerintem erről lehetett szó, és vélelmezem, bár nem beszéltem erről elnök úrral, de vélelmezem, hogy az egy év, amit ő mondott, az is valahol ehhez igazodik. Tehát most, ha mi nyertünk volna a választáson, akkor is ez 1-3 felosztás meg lenne. Viszont arról volt szó, hogy egy kétharmados kormányzásra, egy kétharmados vereségre kellett átállni, az ellenzéki szerepbe kell áthelyeződni, és azért 16 év után ez nem olyan egyszerű. Nyilvánvalóan hatalmas átalakításokat igényel, és ez az egy év, ez tényleg azt mondta, hogy egy próbaidőszak.
1: Most érdekes, ugye, amit mond, hogy nem egyszerű az ellenzéki szerep, viszont van valami, amit ez a politikai közösség tud, nevezetesen az, hogy a kormányzó képességét nem kell bizonyítani. Lehet kritizálni, meg lehet innen nézni, onnan nézni, de például most, ha figyelik a kormányzást, és ellenzéki szerepre, felelős ellenzéki szerepre törekszenek, akkor a kormányzó képességük az viszont nyilvánvaló.
4: A kormányzó képesség az nyilvánvaló, tehát a Fidesznél ez nem kérdés, és ez lehet az egyik nagy előnyünk is. Tehát, hogy én magam is dolgoztam a kormányzatban, de nyilván nem 30 évesen nem a saját tapasztalatomat fogom elsősorban kiemelni, hanem itt mondanám mondjuk Orbán Viktor, aki 20 évet töltött el Magyarország miniszterelnökeként. Tehát az a tudás és tapasztalat, hogy nála felhalmozódott, nem csak Magyarországon, az egész világon egyébként már rögtítja. Nem véletlen az, hogy egy 10 milliós ország és egy 11-néhány milliós nemzet miniszterelnökeként ő képes volt arra, hogy ezt az országot vezesse, és gyakorlatilag a nemzetközi politikában is meghatározó szereplő legyen, ráadásul ennyi időn keresztül. Ez a tapasztalat, egy tudás az olyan, amit hasznosítani kell. És a kormányzatban felhalmozódott tudás is ilyen. Tehát alacsonyabb szinten, ne csak a miniszterelnököt mondjuk, hanem mondjuk a különféle kormánytisztviselőket, állami vezetőket akár, de maradjunk csak a kormánytisztviselőknél. Most a miniszterelnökséget vezető miniszternek a közigazgatási államtitkár rúgott ki nem olyan régen 43 ember, aztán most pénteken a magyar közlönyben megjelent, hogy Magyar Péter 41 helyettes államtitkár bocsátott el. A helyettesít államtitkárok szakmai vezetők. Ugye az állami vezetőket két kategóriába soroljuk. Vannak a politikai vezetők, miniszter államtitkár, és vannak a szakmai vezetők, közigazgatási és helyettes államtitkár. Szakmai vezetőktől vált meg. A Ruf Bálint minisztériumából kormánytisztviselőket rúgtak ki több 11-szerre. Külügyminisztérium szintén. Tehát nem elég, hogy átvesznek egy számukra teljesen új struktúrát, de ráadásul kirúgják azokat az embereket, akik az államot mindez idáig működtették. És még egyszer leszeretném szögezni, nem államtitkárokat, nem országgyűlési képviselőket rúgtak ki, nyilván teljesen más helyzet lenne, ott van egy politikai ellentét. De itt szakmai embereket rúgtak ki, olyan embereket, akik a fogaskerekei voltak az állami gépezetnek, és akik nélkül mindezek nem működnének. Tehát a kormányzó képesség egy ilyen új pártnál egyébként is nyilván töredéke egy 4 éven keresztül kétharmaddal kormányzó pártjának, de az, hogy kirúgják a közigazgatásban dolgozókat ilyen nagy számban, lényegében mondjuk ki politikai tisztogatást végeznek, az még inkább alássa a kormányzó képességüket, ez pedig később a választási eredményben is megmutatkozhat majd, de szerintem kár ennyire előre rohanni még.
1: Köszönöm szépen, Szűcs Gábort, a Fidesz országgyűlési képviselőjét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. június 15-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, ezt közösségi oldalán jelentette be Donald Trump.
9: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
8: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. Következnek a részletek. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben állók képviselői.
9: Az egyezmény hatályba lépésével kölcsönösen beszüntetik a támadásokat, újra megnyitják a hormuzi szorost és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokkádja. Teherán ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Cserébe Washington feloldja a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a közvetítő Katár és Pakisztán vezetői üdvözölték a megállapodás hírét.
8: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Kijev vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását, így Magyarország sem blokkolja a tárgyalásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Ambrus Róbert összeállítása.
10: Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet találkozóján ott lesz az amerikai elnök is.
8: Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel.
9: Az amerikai elnök biztosította Vladimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az európai országokra és Ukrajnára a mai G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzódásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Donald Trump Volodymyr Zelenszkijjel megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
8: Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekültábort akart létrehozni Vitnyéden.
9: Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. A miniszterelnök kiemelte, az Orbán kormánya kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
11: Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani. Mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
8: Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, és azt követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, illetve haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát.
9: A miniszterelnök úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni, bocsánatkérés helyett őket, vagyis a kormányt szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb.
8: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
9: Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak.
8: Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana.
9: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 444-nek azt mondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal. Felújíthatják a hévpályákat, új vonatokat szereznek be, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
12: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
8: Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok július 1-én.
9: Farkas András, nyugdíjszakértő, a Kossuth Rádióban elmondta, hogy 3 részletszabály módosul. Júliustól nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunyt. A szakértő kitért arra is, hogy a harmadik jogszabálymódosítás a nyugdíjkorhatár után kötött házasságokkal kapcsolatos.
13: Az volt eddig a feltétel, hogy vagy gyermekük volt, közös gyermekünk, az lehetett egy korábbi együttélésből is természetesen, vagy a házasság legalább 5 évig fennállt. Tehát idősen kötött házasságnál nagyon sok esetben nem tartott ki a házasság 5 évig, mert elhunyt valamelyik fél időközben. Na most ezt azzal enyhítette a jogalkotó, hogy ilyen esetben a házasság fennállásának és a házasság kötés közvetlenül megelőző élettársi együttélésnek, ha az együttes időtartama eléri a 10 évet, akkor is jogosult lesz a özvegy-özvegyi nyugdíjra ilyen idős korban kötött házasságok esetén.
8: Itt a Krónika. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik.
9: Mától július 1-ig csak nem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt, csak nem 322000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.
8: Folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről.
9: Legutóbb az egyházi iskola fenntartók képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter, egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a közmédiában azt mondta, a legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között.
14: Semmi sem fontosabb annál, hogy megbíznak a pedagógusok a vezetőkben, megbíznak a vezetők az oktatás irányítóiban, és az oktatás irányítói is bízhatnak abban, hogy amit mondanak, amit megbeszélnek, az valóban úgy is fog történni. Ha ez megvan, ez azt mondom, hogy nagyobb felelősséget, nagyobb önállóságot jelenthet.
8: Átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diákmunkásoknak. Derül ki az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezésre a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
9: A diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matavoszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
15: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
8: Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránt igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
9: Tordai Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Magyarországon is megfigyelhető a jelenség, amely számos nehézséget fog okozni hosszú távon a vérellátó rendszerben. A szakembere mellett arról is beszélt, hogy a nyár egyébként is egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban.
16: A rendszeres donorok elérése nehezített a szabadságok és az utazások miatt, tehát ez a július-augusztus hónap, ez mindig kihívás, hogy itt a megfelelő tartalékokat, megfelelő készleteket biztosítsuk. Talán itt ezt ellensúlyozhatják a rendezvényeken kitelepült véradási akciók, ahol olyan fiatalokat és olyan személyeket tudunk elérni, akik nem járnak rendszeresen vért adni.
8: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
9: Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
8: Ma van a nemzetközi szélnap.
9: 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés részeként a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és az M0-as autóút a 40-es és a 17-es kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás alakult ki a külső sávban.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22-a és a 222-es autóbusz az Országos Korányi Intézet és a Kuruszlesi út között nem közlekedik. A 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkámán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között. Tolódik a forgalom a Pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: Az ország nagy részén borult az ég, délen, délnyugaton elszórtan esik az eső. Délelőtt mindenütt csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 20-26, este 13-19 fok között alakul.
8: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a kajak-kenu EB zárónapján. Megszerezte első győzelmét Ferrarival Lewis Hamilton. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte el az újonc Curaçaót az E csoportban a Houstonban rendezett találkozón. A németek 5. gólját a Frankfurt védője Nathaniel Brown szerezte. Most őt hallják.
20: Ehrlich gesagt nicht, es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen, meine Familie.
21: Őszintén szóval nem találok szavakat. Leírhatatlan érzés rögtön az első világbajnoki mérkőzésemen gólt szerezni. Itt van a családom is, és velem ünnepeltek. Ez egyszerűen hihetetlen. Nagyon elégedettek vagyunk. A második félidőben 4-szer is betaláltunk. Persze kár azért az egy kapott gólért, de ez is a futball része. Talán még jót is tett nekünk, mert felébresztett minket. Az egyenlítésük után nagyon jól reagáltunk, nem szomorkodtunk, hanem mentünk tovább, és végül nagy különbséggel nyertünk.
19: Curaçao tehát 7-1-re kikapott a németektől, de a Kis-Karibi Szigetország csapata így is megszerezte első világbajnoki mérkőzésén első gólját. A csapatkapitány Leandro Bakuna a következőket mondta a meccs után.
22: Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaink mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ki a nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát.
19: Az E csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett mérkőzést végül az afrikai csapat nyerte 1-0-ra Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett 2-szer is végül 2-2-es döntetlent játszotta a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a 4-1-ben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. A hollandia-japán mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
23: Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben említettük Málen helyzetét, fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozó, akkor nagy különbség volt a két csapat között, nagyon oda préselték a japánokat, de a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abban a pillanatban váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem bal oldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani, és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
19: Igazságosnak tartja a japánok elleni döntetlent a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman is.
24: Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
25: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen 2-szer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
19: A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap majd össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd.
18: Nemzeti Sportkrónika.
19: 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a Portugáliában rendezett kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros, illetve a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus duó a második helyen végzett 500 méteren. Harmadik lett egyesben Csikós Zsóka 500, illetve Barok Gergely 200 méteren a kajakosoknál, a kenusoknál pedig szintén harmadik helyen végzett egyaránt 500-on Opavszki Réka egyesben és Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős is. 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, míg Kőham Jemese kajakban lett Európa bajnok, Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál. Kuruc Levente és Fodor Bence tehát olimpiai számban kajakkettes 500 méteren nyert ezüstöt, a páros a Magyar Szövetség sajtófőnökének Kurilla Viktornak nyilatkozott.
0: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal, és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
3: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat két aranyra váltanunk.
0: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
4: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is, csatában voltunk a többi jó egységgel.
19: Most pedig hallgassuk meg Csorba Zsófiát, aki címét megvédve lett aranyérmes 5000 méteren a kenusoknál.
5: Nagyon örültem az utolsó forduló után, amikor megindítottam a hajómat, és láttam, hogy a nem is tudom melyik fehér orosz vagy orosz lány, de hogy elkezdett lemaradni, mondom, ez az, innen már engem nem fogtok megállítani, úgyhogy bejött a taktika ismét. Okosan kellett.
0: Mennyire érezted közben, hogy a fehér orosz lány milyen állapotban van, mert gyakorlatilag végig fej-fej mellett mentetek, és kívülről azért nehéz volt megmondani, legalábbis egy laikusnak, hogy ki mennyire bírja kondival.
5: Nagyon meglepődtem, amikor felzárkózott mellénk, és igazából az volt a célom, hogy csak vele tartsam a tempót, illetve a fordulókba én akartam mindig elsőnek beérni, hogy véletlenül se legyen az, hogyha elrontom, vagy belém jön bárki, akkor nekem legyen hátrányom abból. Ezt az elsőbséget próbáltam csak megtartani, és mivel hagytam, hogy az ő tempóját kenúzzuk, így én még tudtam finisálni egyet a végén.
0: Európa bajnok vagy másodszor 5000 méteren, és van egy bronzérmed is ugye a tegnapi mix után, és itt az egyesre visszatérve nem mellékes, rengeteg pontot hoztál a magyar csapatnak az olimpiai ranglistán. Milyen élményekkel mész haza Montemorból?
5: Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek haza, sokat tanultam ismét magamról, úgyhogy tanulunk, fejlődök, és remélem, hogy a világkupán és a világbajnokságon is jó formában fogok tudni versenyezni.
19: Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A miénk 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól Klinsmann, szintén az Európa Liga alapszakaszában. A női csapatjátékosát Kis Lillát Virágy Zsolt kérdezte a horvátok elleni győztes mérkőzést követően.
6: Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit nekoncentráltak voltunk, de utána nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
7: Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
6: Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal energia ott van mindig a pályán. Rengeteget tudunk egymásból meríteni.
7: Mekkora skalpnak véled ezt, hogy azért a horvátokat legyőzitek, mert nem olyan kötelező és könnyű győzelem ez?
6: Nagyon örülök annak is, hogy a kiélezett szituációkban is föléjük tudtunk kerekedni, és most tényleg büszke vagyok a csapatra, mert mindenki egytől egyig harcolt végig.
19: Csak nem másfél évvel Ferrari-s bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Form 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra csökkentette hátrányát az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellivel szemben, aki műszaki hiba miatt tegnap kiesett. Most Lewis Hamilton-t hallják, akit Nico Rosberg kérdezett a tegnapi siker után.
26: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrari-nak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van, és nem kérhetek ennél. ennél többet. 106. győzelmet. Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
19: Lewis Hamiltont hallották. Isaac Del Toro sikerével zárult a franciaországi Tour Auvergne-Rhône-Alpes országúti kerékpárverseny. Az egyhetes viadal tegnapi zárószakaszát is a mexikói versenyző nyerte meg. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
18: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Műsorajánlat. Délelőtt.
1: Régen elég volt a hideg víz, ma meg aktív szérumok kellenek a bőrnek. Naponta mennyit foglalkozunk kozmetikumokkal?
10: Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. De a bőröm állapotáért akármit megteszek.
1: A tizenévesek egyre többféle hatóanyagot használnak, de lehet-e túlzásba vinni a bőrápolást? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt. Délelőtt várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 56-70.
11: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
12: Napi jegyzet című rovatunk következik, most ezúttal Bábi Gabriella védőnő osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
2: Napi jegyzet.
13: Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatók, ha azt kérdezem Önöktől, találkoztak az életük során védőnővel, nagy valószínűséggel igen lesz a válasz. Nem véletlenül. Magyarországon a védőnői ellátás minden várandósnak, újszülöttnek, csecsemőnek, kisgyermeknek, iskolásnak jár. Gyakorlatilag generációkon átívelő gondozási folyamatról beszélünk. A védőnői szolgálat 110 éve működik úgy, hogy az adott időszak kihívásaira, igényeire rugalmasan reagált. Különlegessége nem csak a hosszú távú működés, hanem annak módja is. A védőnői ellátás magában foglalja a széleskörű szakmai együttműködést, amelynek főbb területei az egészségügyi alap- és szakellátás, a szociális ellátás, gyermekvédelem, gyámügy, a közoktatás, a felsőoktatás, az államigazgatás. Ez a kapcsolati háló biztosítja többek között a védőnök jelzőrendszerben betöltött meghatározó szerepét, és azt az általános védőhálót, amely a magyar családok életében egyedülálló. Ezt a különlegességet ismert el 2015-ben a védőnői rendszer fennállásának 100. évfordulóján a Hungarikum Bizottság azzal, hogy a Hungarikumok gyűjteményébe felvette. A mai védőnői rendszer elődje az Országos Stefánia Szövetség alakuló ülése 1915. június 13-án volt. Létrejöttében kiemelt szerepe volt többek közt Stefánia belga királyi hercegnőnek, dr. Bárci Istvánnak, Budapest polgármesterének, dr. Taufer Vilmos szülész orvosnak, akitől a védőnő elnevezést is kaptuk, dr. Bókai János és dr. Heimpál gyermekgyógyászoknak. Itt kell megemlíteni dr. Johann Bélát, a zöldkeresztes egészségvédelem létrehozóját is. Nélkülük nem működne a mai modern ellátási forma sem. Hazánkban közel 5000 védőnő teljesít szolgálatot, a fővárostól kezdve a legtávolabbi apró falvas ország részekig. A magasan képzett kollégák által biztosított komplex ellátásnak köszönhetően hiteles információkat, személyes gondoskodást kapnak a gondozási területeken élő családok az otthonaikban, az óvodákban, iskolákban, kórházakban, tanácsadókban, közösségi tereken. Gyakorlatilag nincs olyan életszakasz, ahol ne lenne kapcsolódás a védőnökkel. A lehető leglakosság közeli ellátást valósítják meg. Van, amikor csak ők jelentik a kapcsolatot. A mostani évforduló nem csak visszatekintés, hanem a jövőbeni lehetőségek feltárása is. Ez a 110 év már önmagában komoly teljesítmény. Alátámasztja a védőnői rendszer nélkülözhetetlenségét, megerősíti a további fejlődésbe vetett hitet, a stratégiai együttműködések fontosságát. Köszönet minden védőnőnek, aki az elmúlt 110 évben a családok támasza volt, aki nem volt rest új dolgokat tanulni, új technológiákat elsajátítani, szemléletmódot váltani. Köszönet azért, hogy az előttünk lévő generáció megosztotta tapasztalatait, irányította az utódokat. Köszönet a rugalmasságért, a teherbírásért, a csendes kedves jelenlétért. Kedvenc íróm Móricz Zsigmond szívhez szóló szavaival köszönöm a figyelmet. A védőnők már igazságot fognak tanítani, s azzal, hogy a védőnők, ezek a mai magyar tündérek kinyitják a szellőzeten téli ablakokat, és kinyitják a szegény tudatlan fejeket, már meg is indult a magyar újjászületés folyamata.
12: Bábi Gabriella védőnő jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.

0: 7-es kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt jelentősen lelassult, erre számítsanak.
1: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható ma, szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, sőt zivatar is. Megélénkül a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. 8:30 múlt, majd egy perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
2: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Állam Kincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és a drogtesztet is kérnek a járművezetőktől, hogy kiszűrjék az ittas vagy bódult állapotban közlekedőket. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen, több mint 320 ezer diák vizsgázik, ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második Vak Béla maradványait azonosította a Magyar Ságkutató Intézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodók kapcsolatait a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal. A híradást Berente Mariant készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
0: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Pénteken a nyugat-európai tőzsdéken határozott fordulatot láttunk. A korábbi napok ideges geopolitikától terhelt hangulata után a befektetők ismét elkezdtek kockázatot vállalni. Ennek köszönhetően a frankfurti tőzsde vezető indexe több mint 1,5%-os emelkedéssel zárt. De még ennél is nagyobbat erősödött a párizsi tőzsde vezetőindexhez. 1,83 század százalékos pluszban fejezte be a pénteki kereskedést. A pán-európai index pedig már majdnem 2%-os erősödést közelített, ez 1,88.

0: 100%-kal zárta a pénteki napot. A hirtelen jött jó kezdő, természetesen az áll, hogy ennyire látszott a közel-keleti feszültség, és ezzel párhuzamosan az olajár is visszaesett. Egyszerre csökkentette az inflációs félelmeket, javította a fogyasztói és vállalati költségkilátásokat, és különösen sokat segített az utazási, légiközlekedési és banki részvényeknek. És miközben az energiárak csökkenése jót tett a széles piacoknak, az energiaszektor éppen emiatt maradt le egy kicsit a feltöltésből. Az amerikai piac is erősödéssel zárt a pénteki kereskedés, noha nem hozott ilyen kirívóan szép eredményeket. A Dow Jones ipari átlag 0,7%-os pluszban zárt, a Standard & Poor 500-as indexe 0,5%-os erősödést jelentett, és a technológiai részvények mutatója pedig 0,3%-os növekedést produkált pénteken. A tengeren túlon is a két körülmény húzta, javította a hangulatot. Az egyik ugyanaz volt, mint Európában. A befektetők abban bíztak, hogy az Egyesült Államok és Irán között elindulhat a feszültség, ami itt is lefelé nyomta az olajárat, és mérsékelte a kamatemelésre vonatkozó félelmeket is. Volt itt egy másik sztori is, a SpaceX cég tőzsdei debütálása, amely világszerte óriási figyelmet kapott, és átmenetileg a technológiai részvények felé terelt a befektetői figyelmet. Nem volt ugyanakkor felhőtlen a kép. A piac már a következő heti Fed ülésre figyelt. Vajon a jegybank mit dönt a kamatpályáról és az inflációs kockázatokról? A budapesti értéktőzsde is erősen zárta a hetet. A MUX több mint 1,5%-os erősödéssel tudott zárni. A magyar piacot elsősorban az OTP húzta fölfelé. A bankpapír közel 4%-os pluszban zárt, és a forgalom alapján is ez volt a nap meghatározó részvénye. Ma reggel is kifejezetten derűs hangulatban nyitottak az európai piacok. A reggeli határidős jegyzések alapján az európai részvényindexek többsége jelenleg pluszban áll. A jókedv fő oka továbbra is a közel-keleti feszültségek elindulása, az emiatt visszaeső olajár, ami azonnal csökkentette az inflációs félelmeket. A nap további részében a befektetők a G7 csúcs találkozóra, az európai ipari és külkereskedelmi adatokra, valamint az amerikai makroadatokra figyelnek, majd meglátjuk, hogy mi lesz a nap végére. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel, meglehetősen jól. Egy euró 351 forintba, míg egy amerikai dollár 302 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőit hallották Pénz beszél című gazdasági rovatunkban.
2: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
1: A kormány bejelentette, hogy eltörli a jelenlegi szigorú kriptovaluta szabályozást itthon. Virovácz Péter, az ING Bank makrogazdasági elemzője lesz a telefonvonalban. Már hívjuk, aztán hogyha sikerül, akkor már is beszélgetünk vele. Ugye 2025 végén az Orbán kormány által bevezetett Európában is kifejezetten szigorú korlátozások 600-800 ezer magyar állampolgárt érintettek, és az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást is indított hazánkkal szemben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint hazánkban arányos, de európai normákhoz igazodó szabályozási környezetet léptetnek majd életbe. Ennek következtében a Revolut és a többi kivonulót fújó szolgáltató is fontolóra veheti, hogy újraindítja kriptoszolgáltatását Magyarországon. A Arról volt szó, hogy a Tisza kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a kriptoeszközök kereskedelmére vonatkozó korábbi uniós joggal is ellentétes és büntetjogi szankciókat is tartalmazó szabályozás határon kívül helyezését. Hogy mit tudunk erről, mi is ennek a jelentősége? Itt van most már Virovácz Péter, az ING Bank makrogazdasági elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Egy kicsit beszéljük át, hogy hogy is működik ez a kriptovilág. Nem biztos, hogy mindenki ezzel tisztában van, aki most bennünket hallgat.
3: Ugye alapvetően egy olyan jellegű befektetési eszközről és pénzeszközről beszélünk, amely teljesen digitális térbe helyezi át ezt a pénzhasználatot. Fogalmazunk ilyen egyszerűen. Ugye az az érdekessége ennek az egésznek, hogy van-e mögött egy nagyon-nagyon újító technológia. Manapság ez már kevésbé számít újdonságnak, de ennek a lényege az az, hogy gyakorlatilag úgy működik egy digitalizált pénzformájában, mint a készpénz, tehát nehezen lekövethető, nagyon komoly biztonsági láncokon keresztül működik a fizetés, az, hogy hogyan kerülnek át tárcákból tárcákba ezek a pénzeszközök, és ez olyannyira népszerű, hogy a mögötte levő technológia egyébként most már beszivárgott nagyon-nagyon sok területre, akár a szerződések titkosításába és hasonlóba. Tehát amikor kriptóról beszélünk, kicsikét érdemesebb, nagyobb területben gondolkozni, és nem csak magát a fizetést, annak a fizetési technológiáját figyelembe vennünk, hanem az, hogy ez mindegy egy innovatív digitalizációs eszköz, tényleg mindenhova kiterjed, de való igaz, hogy mint nagyon sok mindent, ezt is lehet rosszra használni, és ezt is lehet, a kriptót is lehet úgy használni, hogy nem is tudom, jövedelmeket rejtünk el, szürke gazdaságban levő ügyleteket fedünk el vele, és az annak a pénzmozgását segítjük, de lehet egy klasszikus befektetési eszközként is használni, mint például mondjuk az arany helyett ide fektettek be emberek a világ minden táján.
1: Ugye van egy nagyon szigorú törvény, ami ugye mondjuk azt, hogy világszerte, de Európában biztos, hogy a pénzmosás elleni törvény. Ez a bizonyos kriptó, ez képes volt arra, vagy képes arra egyébként, hogy ezt kijátszva például akár mondjuk alvilági szervezetek, terrorszervezetek finanszírozását meg lehet így valósítani?
3: Alapvetően igen, és ugye pont ez a probléma, hogyha rosszra használják, akkor természetesen ez is képes lehet terrorizmus finanszírozásra, és minden hasonló ilyen fekete gazdasággal kapcsolatos ügyletre. Éppen ezért dolgozott ki az Európai Unió egy nagyon szigorú szabályozást, és akkor még ehhez képest is az előző kormány egy gyakorlatilag nagyon túl szigorította ennek a használatát, olyan mértékben, hogy már kriminalizálta még az általános felhasználást is. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy mivel nem tudom, halálos fegyver lehet az autó, ezért betiltjuk az autó használatot. Tehát nagyjából ilyen jellegű intézkedésről beszélünk itt a jelen törvény kapcsán, és ez az, amit hatályon kívül helyez most az új kormány, és kezd el egy társadalmi egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy az eredeti célja az ne veszne el ennek a kriptózásnak, de közben amennyire lehetséges, azokat a hatásokat, amelyek negatívak lehetnek, ezeket próbálja meg kiszűrni, és amennyire lehet fehéríteni ezt a fajta folyamatot.
1: Milyen érdekek állnak a háttérben, hogy ez egyáltalán működjön? Hogyan befolyásolja a hagyományos pénz szerepét? És most
3: nagyon
1: ezt világszerte.
3: Mondani, mert hogy alapvetően legelső körben ez úgy jött létre, hogy olyan gondolat volt mögötte, hogy igazándiból az inflációt próbálja meg kordában tartani. Legalábbis ez volt az eredeti gondolat mögötte, hiszen ugye, hogyha pontosan megvan, hogy miként lehet teremteni ilyen kriptót, már pedig ennek van egy kőbevésett leírata, hogy milyen módon lehet kriptót teremteni, és ez abszolút le van szabályozva. Innentől kezdve ez kiveszi annak a méregfogát, amit egy klasszikus jegybank pénzt csinálhat. Tehát a jegybank azt mondja, hogy akkor elkezd pénzt nyomtatni, és akkor ezáltal ugye egyre több és több és több pénz kerül a gazdaságba, ha több pénz van, az elértéktelenedik, tehát inflációt csinál. Ugye ez volt az egyik alapgondolat. Aztán emögött kialakult tényleg egy olyan technológia, amit szerte a világon elkezdtek titkosításra, aztán a blokkláncokat. Ez egy nagyon-nagyon nehezen feltörhető olyan digitális pool, ami mögé nagyon sok mindent el lehet rejteni, tehát tényleg szerződéseket, meg egyebeket lehet már ilyen blokklánc technológiával csinálni, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon erős titkosítás. És aztán az elmúlt nagyjából 4-5 évben került elő az a szerepe ennek, ami vagyonfelhalmozásként működik, tehát azt mondták jó néhányan, látva azt, hogy elméletileg ez jegybankoktól független, és egyre több helyen elkezdték elfogadni, lehet vele fizetni, mindettől kezdve elkezdték ezt vagyonelemként is használni, tehát arany helyett például ezt kezdték el vásárolni a befektetők, mint egy tartalékeszközként, tehát egyre szélesebb körben terjedt el ennek használata, és már odáig jutottunk, hogy egyébként maguk az országok és a jegybankok is elkezdtek abban gondolkodni, hogy hogyan lehetne saját az adott országra jellemző digitális fizetőeszközt bevezetni, és akkor ezzel lehetne valamiféle versenyt támasztani ennek a kripto vagy nyugatnak. Nyilván ma már azért ez jóval erőteljesebben szabályozott, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt volt, de alapvetően ebből a gondolatból indultak ki, hogy ezt is valahogy be kéne vonni állami körbe, jegybanki körbe, és akkor lenne egy ilyen digitális hazai fizetőeszköz is az adott országokban.
1: Hogy működik ez? Párhuzamosan működik a hagyományos pénzrendszer, azaz nevezük, hogy a jegybanki pénzrendszer, és ez a bizonyos kriptó, vagy van átjárás a kettő között?
3: Nagyon minimális átjárás van, hiszen természetesen meg lehet azt tenni, hogy akinek kriptóban van eszköze, azt utána visszaváltja, nem tudom, forintra, dollárra és egyebekre. A probléma az az, hogy mivel amennyire lehet ezt megpróbáltak egy zárt hálózattá tenni ezt a kriptót, innentől kezdve beszállni viszonylag egyszerűbb, vásárolni kriptót, ez kell nyilván egy digitális tárca és hasonló.
1: De az kell a hagyományos pénz is, ugye? Tehát hagyományos pénz.
3: Ahhoz kell a hagyományos pénz, így igaz, ahhoz kell a hagyományos pénz, viszont sokkal nehezebb ezt utána és sokkal drágább utána visszaváltani. Mondjuk nagyon egyszerű életszagú példa, megveszem az eurót, én euróban tartalékolok, és akkor utána úgy döntök, hogy hát mégis szükségem van a forintra, és akkor nem tudom, a saját bankomnál, vagy a pénzváltóba átváltom. Attól függ, hogy készpénz kell, vagy számlapénz. Most ehhez képest a kriptó az nem ennyire egyszerű, tehát nem tudok egy ATM-be oda menni, és akkor a számlámról levenni pénzt, vagy ha le tudok venni, az nagyon-nagyon kevés helyen, és nagyon-nagyon drága. Tehát alapvetően ezt nem azért találták ki jelen formájában, hogy ez egy az egyben kiváltsa mondjuk a dollárt, vagy az eurót, vagy a forintot. Alapvetően sokkal inkább azt a célt, hogy ezek ellen működjön, és egyfajta ellenfizetőeszköz biztosítson. Tehát van átjárás a kettő között, de nem véletlenül nem olyan egyszerű mondjuk a kriptóból úgymond kiszállni, vagy csak nagyon-nagyon nagy díjak és veszteségek árán lehet esetleg visszaváltani. De egyébként nagyon sokak számára az a jellemző, akik egyébként nem csak spekulációra használják, hanem ténylegesen hisznek abban, hogy a kriptó a jövő, ők azt mondják, hogy igazándiból azért tartják a kriptót, mert lehet, hogy 5-10-15 év múlva már annyira elterjedt és annyira elfogadják mindenhol, némi túlzással persze, de lehet, hogy a boltba bemenve, akkor nem tudom, nem az egyik vagy a másik típusú bankkártyámat veszem elő, hanem a kriptotárcámat, és akkor azzal fogok fizetni a heti nagy bevásárlását. Ettől szerintem még nagyon-nagyon messze vagyunk, de alapvetően egy ilyen logika van mögöttem.
1: Köszönöm szépen, Virovácz Pétert, az ING Bank makrogazdasági elemzőit hallották abból az alkalomból, hogy a kormány eltörölni tervezi a jelenlegi szigorú kriptovaluta szabályozást. Beavatott bennünket a részletekbe, hogy milyen is ez a kriptovilág. Köszönjük szépen még egyszer.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Gazdag kulturális kínálattal és változatos szerzői eseményekkel zajlott a múlt héten a 97. debreceni ünnepi könyvhét és irodalmi napok. Bemutatták a kortárs és klasszikus műveket, kerekasztal beszélgetéseket és gyermekprogramokat is. A rendezvény kiemelt célja most is a helyi olvasóközönség bevonása és a könyvkiadók szerzők közötti kapcsolatok erősítése volt. Cínege Levente összeállítása következik.
4: Igen, hát most itt ülünk a debreceni piac téren, az Aranybika szálló előtt, várjuk az olvasókat. Kezdődik egy szerzői estem bent az Aranybikában.
5: Az idén 70 éves Fenyves Jontó költő a múlt heti könyvét egyik meghívottjaként szerepelt a programok között. Művei és felolvasásai a vajdasági irodalmi hangot hozták el a Civisvárosba. A szerző részvétele a FISZ Kaligram Alföld stand programjában kapott helyet, ahol olvasói találkozók és dedikálások is zajlottak. A költőt múlt pénteki pódiumbeszélgetésük előtt sikerült elérnem.
4: A Balaton mellől reggel indultam, és ennyit megér irodalom nekünk, akik még tartjuk a frontot. Újvidékről nekem már elég szomorú tapasztalataim vannak sajnos. Nemrégen voltam tavasszal egy filmforgató csoporttal a Újvidéken, és sajnos már nem nagyon találtunk ott ismerősöket, régi barátokat, tehát a délvidéki irodalom kicsit, hogy úgy mondjam, kezd elfogyni. Még van, de hát próbáljuk még a lángot, a parazsat fújni és megtartani, ameddig lehet, átadni a főleg a fiataloknak, hogy legyen folytatása, mert az a lényeges, hogy valaki folytassa is utánunk. Mi már ugye itt a 70. életévünk környékén már azt hiszem, hogy valamit vetettünk az asztalra, és hát jöjjenek a fiatalok utánunk.
5: Az idei rendezvény vendégvárosa tehát Újvidék volt, így a programokban hangsúlyosan megjelentek a vajdasági magyar szerzők és kiadók is. Ez a város diplomáciai hangsúly gazdagította a könyvét, nemzetközi dimenzióját is, véli Fenyvesi Ottó.
4: Úgy látom azért, hogy még a fórum kiadó környékén vannak jó fiatal írók, még él az emberekben ez a kinyilatkozási vágy, hogy elmondjon egy történetet, vagy a nyelv által átadjon valamit az olvasónak, vagy az utókornak megmaradjon valami. Hát azt hiszem, hogy a vajdasági magyar irodalom azért még életképes, annak ellenére, hogy én már Újvidéken kevés magyarral találkoztam, és hát azért a régi helyszíneket ott a tavasszal bejártam. Megmaradt az új szimpózion szerkesztősége a katolikus portán, de már nem úgy néz ki, ahogy régen. Maga a város is egészen más lett. Szabadkán voltunk még, Palicson, bejártuk ezeket az emlékhelyeket. Tolnai Ottó sírjához elvittem a forgatócsoportot, hiszen nekem ő volt a mesterem. Tőle tanultam azt, amit tudok az irodalomról, kicsit az ő munkásság. Tudom folytatni.
5: A szerzőt az általuk alapított Sziveri Társaságról és aktuálisan átadott díjukról is kérdeztem.
4: A Sziveri Társaságot valamikor a 90-es évek elején alapítottuk, és azóta minden évben átadtuk egy arra érdemesült fiatalnak, aki valamit hozzátesz egy kicsit máshogy az irodalomhoz. Tehát ez egy kicsit ilyen más jellegű díj, aki hát a Sziveri János attitűdöt képviseli a magyar irodalomban, de nem csak a délvidéki szerzőknek adjuk ezt, hanem erdélyiek is kapták, felvidékiek és magyarországiak is. Idén egy délvidéki szerző kapta, Bíró Tímea, aki verseket és legújabb egy regényt is letett az asztalra. Vasárnap fogjuk átadni az ünnepi könyvhéten a díjat. Ez egy nagyon formális társaság, nem vagyunk sehol se bejegyezve. Egy non-profit szervezet, egy baráti társaság igazán. Minden évben kiválasztunk, illetve ez a 20-valahány tag, ahányan vagyunk, és aki hajlandó szavazni erre az előterjesztésekre, hogy kit válasszunk, ki az a fiatal, aki megérdemli a Sziveri János nevével fémjelzett díjat, ezért aztán annak ellenére, hogy a díjhoz nem jár pénz, hanem csak egy oklevél és egy Benes József grafika, annak ellenére hát örülnek ennek a díjnak, mert hogy bizonyos reputációt jelent a fiatalok körében.
6: Folytatjuk a vajdasági tematikus napokat.
5: Korpa Tamás kurátor, a debreceni Mélius Juhász Péter megyei könyvtár munkatársa.
6: Debreceni könyvét egyik különlegessége abban áll, hogy minden évben egy jelentős irodalommal rendelkező várost vagy térséget hívunk meg, tömbösítve tálcán kínálva szolgáljuk föl egy-egy régió irodalmát, jelentős irodalmi műveit és szerzőit a debreceni gályos olvasóknak. Kezdtük Marosvásárhellyel, folytattuk tavaly Pozsonnyal, idén pedig Újvidékkel. Újvidéket metaforaként is használjuk, és gyakorlatilag vajdasági és vajdaságból elszármazott szerzőket invitáltunk meg. Balázs Attilától, Fenyvesi Otton át Terik Annáig, hogy díszvendégünk Végel László Kossuth Díjas író volt, jött az Újvidéki Híd folyóira. Inspirált főszerkesztője és a fórumkönyvkiadó vezetője, úgyhogy csaptunk valóban egy vajdasági lakodalmat, és ez a szó szoros értelmében is érthető, hiszen Bakos Árpi és barátai tartottak egy nagyszabású balkáni világzenei koncertet az Aranybika nagy termében. Fontosnak tartottuk azt, hogy a délelőtti idősávokban az legifjabb olvasóknak kedvezzünk. 5 évgyerekkönyvedélyes szerzőt invitáltunk meg, Kis Ottótól Gyulász Péterig. Ez már a hagyományunkhoz tartozik szintén.
5: A 97. debreceni ünnepi könyvhét és irodalmi napok június 10 és 14-e között zajlottak tehát a Civisvárosban. Az esemény központja az Aranybika szálló volt. Korpa Tamást, a rendezvény kurátorát, a további illusztris vendégekről is kérdeztem.
6: Kiemelt vendégünk volt Viski András, Kossuth Díjas író, belezárult a debreceni ünnepi könyvhét. Illetve meghívtunk olyan vendégeket, akik valamilyen módon kötődnek Debrecenhez, például úgy, hogy Debrecen iskolavárosuk volt. Itt volt középiskolás Géczi János, akinek szintén a vajdasághoz is van baráti köze, de Sein Gábor tanár úr és jelentős költő szintén ennek jegyében vizitált nálunk. Ezen kívül még fiatal első kötetes debreceni szerzők megjelenésének is tanúi lehetünk. Horváth Adélnak a Librinél jelent meg a Sok ördögök című próza kötete, Csizmadia Bodzerékának pedig a Fiatal Írók Szövetségénél az Indulat című verses kötete. Mind a két szerző most először lépett könyves szerzőként a nagy érdemű elé. Visszaköltöztünk Debrecen szívébe, a Kossuth térre, a város nagy templom mellett másik ikonikus épülete, az Aranybika szálló pedig befogadta a programjainkat. A vásárrész a főtéren, a programok pedig a reprezentatív épület termeiben kerültek megrendezésre. Szövetségben gondolkodunk mindig, úgyhogy a programjainkon a Modem, a Déri Múzeum, könyvesboltok, könyvespartnerek Debrecen Egyetlen folyamatosan jelen vannak, és hát természetesen különféle média megjelenésekkel számolunk, próbálunk mi és alkalmazkodni az új technológiákhoz és szemletmódokhoz. Például Tulipán Atália készített könyves kis videókat, ezeket folyamatosan publikáljuk.
5: A 97. debreceni ünnepi könyvhét és irodalmi napok hagyományt és nemzetközi kapcsolódást egyaránt felmutatott az Aranybika, mint helyszín, és a vajdasági szerzők részvétele pedig erősítette az esemény irodalmi és közösségi jelentőségét. A tegnapi zárónapon a rendezvény irodalmi súlyát és regionális kapcsolatait emelték ki a szervezők. A közönség visszajelzései szerint a nyitott, sokszínű programkínálat és a vajdasági vendégek jelenléte különösen értékesnek bizonyult.
1: Műsorunk ezzel véget is ért, ahogy látom, a stúdió előterében az üvegfalon keresztül megérkezett Bicsák Eszter, azaz nem a falon keresztül, a falon keresztül látom. Szóval mi pedig elbúcsúzunk, mert hogy ő lesz a délelőtt című műsorunk, a Kossuth Rádió délelőtti magazinjának műsorvezetője. Milyen érdekes témákkal vár önöket, azt majd elmondja a hírek után. Pillinger Marian, Lajer Rita, Sie Gábor és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk Eltamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: Jó napot kívánok! 9 óra van, Bicsák Eszter vagyok. Csak egy kis hideg üdítő és gyors éttermi étel. Nyáron nem kell feltétlenül a fagylaltot felelőssé tenni, ha gyarapszik a gyermek súlya. Ráadásul a megszokott sportolás is nyári szünetre megy. Mit lehet tenni, hogy később ne fogyókúrázni kelljen? Erről is szólunk hamarosan, most azonban hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások. Újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja. Teherán megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Washington pedig cserébe feloldja a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a közvetítő Katar és Pakisztán vezetői üdvözölték a megállapodás hírét. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől, hogy kiszűrjék az ittas vagy bódult állapotban közlekedőket. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. A programba több hazai és határon túli társulat produkcióját is beválogatták. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja az érdeklődőket mától a Bencúr kerti esték programsorozat a Fővárosi Bencúrház szabadtéri színpadán. A nyitó program a Pénzügyőr zenekar koncertje lesz. A következő hetekben lesz még például Sanzonest, Jordán Adéllal és Bardóczi Attilával, hangverseny a Danubia zenekarral, bemutatják Huszka Jenő Gül Baba című daljátékát, valamint színpadra lép Nádasdy Erika és az Orlai produkció művészei. Napközben csökken a felhőzet, mindenütt sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok lesz.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
5: Az Anna Karenina című musical a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Ajkai grafikus műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Gyógyító állatok.
7: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
6: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
7: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
6: Amikor egy érintés is segít.
8: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
9: Jó érzés.
6: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
3: Kellemes szép napot mindenkinek, 11 óráig szól a délelőtt, tartsanak ma is velünk, és már is mondom témáinkat. Nincs iskola hamarosan, ilyenkor gyakori, hogy az edzés is szünetel. A gyerekek életmódja nyáron jelentősen megváltozhat, ami kihívás elé állítja a szülőket, nagyszülőket egyaránt.
10: Egészségesen próbálok megoldani, tehát friss zöldségekből nagyon sokat vásárolunk itt a piacon, egészséges táplálékokat próbálunk szinte minden nap.
3: De hogyan kerüljük a rejtett kalóriabombákat, és miképp lehet jó szokásokat kialakítani a gyerekeknél a szünidő alatt? Ezzel foglalkozunk tehát hamarosan. 9:30 után pedig egy másik fontos és szintén részben gyerekeket érintő kérdést járunk körbe. Hogyan kezeljük helyesen a digitális eszközöket és a képernyőidőt a nyár során? SMS számunk 0630 9666. Viberen is megtalálnak bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. A mai szerkesztő Dian Gergő. Rántott hús hasábbal, pizza, bolonyai, gírosz és hamburger. Vajon a nagymamánál nyáron ezek helyett előkerül-e néha a főzelék, rakott zöldség, és például a nyár legfinomabb fogása, egy remek lecsó? Az egészséges, változatos táplálkozást otthon éppen olyan nehéz megvalósítani, mint a közétkeztetésben a menzán, pedig a cél itt is ugyanaz, tápláló, biztonságos, változatos ételek kerüljenek az asztalra. A nyári szünidőben a gyerekek egy része, és ez a jobbik változat házi koszton él. Ott viszont az a nagy kihívás, hogy hajlamosak vagyunk a megszokásokra. Ilyen a túl sok rántás, a túlméretezett adagok, és az időhiány miatt nehéz változatosan naponta friss zöldséget biztosítani. A riporter Tarnóczi László.
11: Mennyire tudnak odafigyelni egy közkonyhához képest az egészséges táplálkozási szempontokra?
10: Egészségesen próbálok megoldani, tehát friss zöldségekből nagyon sokat vásárolunk itt a piacon, egészséges táplálékokat próbálunk szinte minden nap, sok zöldséggel, gyümölccsel.
11: Milyen tanácsot tudna adni azoknak a nagyszülőknek, szülőknek, akik kényeztetni szeretnék a csemetéjüket, de mégis azért jó lenne ilyen táplálkozás tudományilag is megalapozott dolgokat előtérbe hozni. Mivel lehet megszerettetni a gyerekeknek a zöldséget és a gyümölcsöt?
10: Hát ezt egész picikortól kezdve próbáltuk a Fanninál is. Ugye ő látta meg, ahogy én napi szinten friss zöldségeket használok a főzéshez. Mindig próbáltam őt kóstoltatni. Tehát ezt már egész pici kortól kezdve meg kell próbálni.
11: Tínédzsert már nem lehet erre rávenni.
10: Hát, erre már nem valószínű. Én úgy gondolom.
11: Unoka?
9: Igen, unoka.
11: Ön vagy a felesége. Mivel szokta az unokát kényeztetni, hogyha ebédidő van, vagy 10 órai uzsonna?
9: Mi a kedvencünk, kisfiam? Ha mamától kérni kell, akkor... Palacsinta?
12: Aha.
9: Igen, palacsinta a kedvenc, azt mamának mindig csinálni kell. És teljesen oda van a borsó főzeléké. Ez a kedvenc. Úgyhogy a mamának föl van adva a lecke, mert a másik unoka az kislány, de van már dédunoka is, és az utcában mind a négyen összejönnek. És akkor mindenki, mama, ezt akarok, de én nem ezt, én mást. Úgyhogy a mamának föl van adva a feladat. Fel kell készülni, hogy mindenkinek a kedvencét kell készíteni.
11: Hosszú a lista, de ilyen kívánságlista nem létezik az óvodában vagy az iskolában. Megeszik ott is?
9: Igen, igen. Sőt, meglepő dolog, van egy unokám, aki már 18 éves, az is ugyanígy volt, a menzán az iskolába kapja az ebédet, hogy anya, hát te tudnád, hogy milyen finomat főznek ott? Hát, te miért nem tudsz olyat? Hú, az anyuka meg ki van akadva. A fene, hogy meg hát még azt képzeli, hogy ott jobban főznek, mint én. De hát nekünk közel van az iskola, úgyhogy reggeli 10 órai ebéd, uzsonna, minden megvan neki, de nem válogatnak. De van egy-két alkalom, amikor nem esik jó neki, akkor az uzsonnát már hazahozza, de különben minden evők.
11: Dietetikus és mindenféle étkezési szakember amellett, hogy jó szakács is van optimális esetben egy üzemi konyhán, egy iskolai konyhán, egy óvodai konyhán. Mivel tudnak maga szerint kedvet csinálni a szülők a gyerekeknek ahhoz?
9: Valószínű, hogy az első kritérium az, hogy a példamutatás. Ha mi csak sóska főzeléket eszünk egy tükörtojással, hát drága gyerekem, ez van, és hát nem beszélünk, hogy hú, hát ezt meg kell lenni, mert tudod, sokkal vita. Nem, ebéd van, ebédelünk. Sokan túlragozzák a dolgot, úgyhogy nem szabad. Ebédelünk, ez van ebédre. Holnap? Hát még nem döntöttük el, de majd este kitaláljuk, jó? És akkor megy így a mindennapok.
11: Mérlegeli azokat a szempontokat, amelyek az egészséges életmóddal kapcsolatosak, vagy pedig legyen nagyon jó az unokáknak?
13: És... Fele-fele. Egészséges életmód is, meg a nagymama kajája. Úgyhogy mind a kettő. Próbálunk kedvezni a gyerekeknek, amíg ott vannak.
11: Egyensúlyozni kell itt a két dolog között?
13: Igen, egy kicsit. De néha elszaladunk a rossz útra. Gumicukorral. Azt szeretik. Úgyhogy így étkezünk.
9: A nagyszülőknek azért kell egy kis gyerekes szórakozás, kikapcsolódás engedni. A nagyobb fegyelem az természetesen a szülőké, a nevelő hatást ott kell kifejteni, de okosan csak. Már nincs az a világ, hogy hát, ha nem eszed meg, akkor a sarokba fogsz térdelni, úgyhogy ez elmúlt. Az az igazság, hogy a gyerekek már most nagyon értelmesek, nagyon okos kis gyerekek, úgyhogy föl tudják fogni, hogy a felnőtt miért mondja. Legalábbis nálunk így van.
3: Tarnóczi László összeállítását hallották az előző percekben, és itt a délelőttben most a nyári étkezéssel és a rejtett kalóriákkal foglalkozunk. Vendégeim a stúdióban Mihály Kinga, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa, és Polányi Viktória, tanácsadó, szakpszichológus, gyermekpszichológus. Jó napot kívánok!
14: Szép jó napot kívánok!
15: Jó napot!
3: Kezdjük talán azzal, hogy... Egy tudományos kutatásra hivatkozik szinte minden cikk, ami most megjelent a nyári étkezéssel kapcsolatosan. Én igyekeztem utána nézni, és ez a kutatás, ez egy Egyesült Államokban készített kutatás volt, amelyet több államban is készítettek, sok-sok ezer gyerekkel. És az derült ki, 2000 és 2017 között volt egy hosszabb felmérés, hogy valóban így van, hogy a nyári szünet alatt hajlamosak felszedni egy keveset a gyerekek, és az iskola pedig, mintha megrendszabályozná az étkezést, valamilyen szempontból így működik. A kérdés az, hogy ez lefordítható-e Magyarországra, és mennyiben érzi ezt a dietetikus és a pszichológus?
12: Akkor elsőként én lettem megszólítva, akkor válaszolnék rá, hogy az én véleményem az, és azt tudjuk ezzel alátámasztani, hogy az iskola egy rendszert ad. Tehát az iskolában, amikor járnak a gyerekek, akkor megvan a napi ritmus, a napi rendszeresség, megvan a tanítási időben az étkezéseknek a helye, járnak edzésre, sportolni, és ugye az a fajta ritmus, ami ebben az iskolai időszakban van, az a nyári időszakra nem jellemző, mert megváltozik egészen a napi ritmusuk. Ott abban az esetben tudjuk ezt alátámasztani, hogyha táborba mennek a gyerekek, mert a tábor is ad egy ugyanilyen fajta ritmust, mint az iskolai tevékenység, csak akkor mondjuk nem tanórák vannak, hanem egyéb elfoglaltság, vagy sport, vagy kézműves tábor, vagy attól függ, milyen lehetőséget tudnak a szülők megragadni ahhoz, hogy a gyermekeik elhelyezésre kerüljenek a nyári időben.
14: Valóban ilyen nagy a különbség a kettő között?
15: Hogyne, hiszen a struktúra az mindig egy kapaszkodó, és nem csak egy keret, vagy nem csak egy határ, hanem ad egyfajta fogódzót is ahhoz, hogy hogyan csináljuk a hétköznapokat.
14: Kicsit furcsa ez, nem? Mert olyan, mint hogyha a gyerkőcök évközben panaszkodnak, hogy jaj, mennyire, meg milyen, meg megint föl kell kelni, és közben úgy tűnik, hogy ennek vannak pozitív hatásai, még akkor is, ha nagyon tiltakoznak.
15: Alapvetően fontos látni, hogy a gyermek vágyai és a gyermek szükségletei nem mindig tartanak egyfelé, tehát nagyon jó lenne minden nap délután 2-ig aludni, és aztán utána éjfélkor még popcornt enni egy jó film előtt. Ez egy vágy, amit hogyha elképzelünk, akkor hát egészen jónak tűnik, lehet, hogy mi is egyszer-kétszer szívesen megvalósítanánk. Viszont, hogy mi a szükséglet, hogy mi az egészséges, hogy mi az, ami hosszú távon a gyermek előnyére vágyik, ez nem biztosan tart egybe ezzel a vággyal, így valószínűleg a nyári szünetben is az a kulcs, hogyha jó egyensúlyt tudunk találni, a keretből való kilépés és a vágyak megvalósítása, illetve a hosszú távon egészséges alternatívák, úgy mint sport, úgy mint rendszeres és változatos táplálkozás között. A nyári szünetben én úgy látom, hogy az is nagyon nehéz, hogy a gyermekek részéről sokkal nagyobb önállóságra van szükség olyan esetben, hogyha a szülő dolgozik, és a gyermek nem táborban, vagy nem nagyszülővel van. Egy ilyen önálló étkezés az gyakran a könnyebb utakat választja, hogyha kiskorúakról, egyébként ha nagykorúakról beszélünk, akkor is.
14: Mondom, igen.
15: Így van. Tehát a könnyebb megoldások pedig általában nem az egészséges, és nem a színes, és nem a változatos megoldások, hanem valami, ami egy sorozat szünet könnyen elérhető.
14: Meg ami kicsit az agyunkat is kiszolgálja, gondolok itt a különböző örömhormonokra. Fordítsuk ezt le kicsit az étkezés nyelvére. Tehát van egy óriási különbség a struktúráltság és a, hát finoman szóval is kevéssé struktúrált nyár között. Ugye első körben is kicsit hatásvadász módon így is vezettem fel a témát, hogy a fagyi-e a bűnös, vagy nem a fagyi-e a bűnös. Nyilván itt nem csak erről van szó, de hát szoktuk szidni a strandételeket, a jégkrémeket, a fagylaltukat, hogy hát az a baj, attól hízik az a gyermek. Hát tulajdonképpen ez ennél mélyebbre kell ásni.
12: Nem feltétlenül, ugyanis előfordulhat, hogy a gyerek miközben nézi a képernyőt, vagy tévézik, vagy bármilyen tevékenységet
14: folytat. Hát a pörgeti a telefonját.
12: Így van például. Esetlegesen a szomjoltásra cukros üdítőitalt fogyaszt, és akár egy másfél literes üdítő elfogyasztásával egy ebédmennyiségnyi kalóriát visz be, hogyha csak azt számoljuk, hogy egy liter üdítő 450 kalória, és még plusz hozzá a másiknak a fele, akkor az már egy komplett ebéd kalória mennyiségét beviszi ezáltal a gyerek, és ez nem az egészséges táplálkozás szolgálja. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekeket már időben edukáljuk, és például az intézetünknek van a Happy programja, ami a
14: vízfogyasztás
12: népszerűsítő program, ami már 16 éve működik, és 211 ezer gyerekhez eljutott már, ami egy nagyon szép szám, de még többhöz kellene, hogy eljusson. Reméljük, hogy ahogy nőnek, nem szoknak le arról a jó szokásokról, hogy vízzel oltsák a szomjukat, és ez is egy olyan lépés, amivel plusz kalóriákat nem visznek be, és vannak olyan alternatívák, tehát az oktatóanyagokban mi igyekeztünk olyan dolgokat összeszedni, amivel tudjuk oktatni, segíteni, hogy ha már nagyon unja a víz ízét, akkor például nyári időben bogyós gyümölcsöket, hogyha jégkocka tartóba rak egy menta levéllel, és azt fagyasztja le, és utána belerakja a vízbe, vagy például egy vizes üveget használnak jégakuként az elkészített étel mellé. Tehát nagyon sok olyan dolgot lehet csinálni, amit megízesítve egy kis akár uborkával, menta levéllel, vagy narancssal, citrommal, tehát a gyerekeket, hogyha az elkészítésben támogatjuk és segítjük, akkor sokkal izgalmasabb nekik, ha ő maguk készítik el, és amit maguk készítenek el, az sokkal szívesebben fogyasztják.
14: Itt álljunk meg egy pillanatra, ha már a Happy Hét és a vízivás előkerült, mennyire tud ez menővé válni? Tehát egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen program, mennyire tud a gyerekeknél valóban belsővé válni, hiszen pont a kiskamasz korosztályra mondjuk azt, meg az általános iskolásra, hogy sokkal fontosabb neki, hogy a barátnője meg a barátja mit csinál, mit eszik és mit iszik, mint sem azt mi gondolnánk.
15: Gyermekpszichológusként az a tapasztalatom, hogy az alfa és a Z meg a béta generáció is, de most talán az alfa generáció a legérintettebb ebben a kérdésben, tehát az ő szempontjukból a belső motivációt leginkább azt tudja elhozni, hogyha valamihez neki köze van, hogyha valami a kortársai körében menőnek számít, vagy népszerű, és emiatt aztán óriási hatást tudnak elérni azok a médiában, közösségi médiában található mindenféle receptek, tippek, trükkök, amiket ő maga fedez fel, ő maga mutatja akár a szülőnek, hogy kérlek, ehhez vásárolj be, nálunk számtalan ilyen eset van a 10-es filmben.
14: Én is átéltem sokszor.
15: Ezt szeretném elkészíteni. Hogyha ezek az alternatívák viszonylag egészségesek, akkor könnyen futótűzként terjedhet el az osztályban, és hogy nézd, én ilyet hoztam az Uzsi boxomban, és nézd, én elkészítettem, és így sikerült, és akkor lehet ebből egy trend. Én úgy látom, hogy ennek a generációnak talán a legnagyobb problémája, nehézsége az egészséges táplálkozással, hogy nincs idejük enni, mert annyira sok ingerre van húzalozva az idegrendszerük, hogy maga a táplálkozás az nem elég izgalmas ahhoz.
14: De pont erre lenne jó nyár. Igazából.
15: Erre jó lehetne, viszont a sok digitális tartalom, ami nagyon közel van, és nagyon könnyen elérhető a számukra, általában azt a hatást éri el, hogy teljesen rákoncentrálódik a gyermek figyelme, nem veszi észre, hogy éhes, nem veszi észre, hogy szomjas, az sem, hogy mosdóba kell mennie, és aztán egyszer csak szembesül ezzel az egésszel, akkor, amikor már tényleg nagyon szaladni kell, és amikor aztán nagyon valamit. Éhes a pocak, és nagyon gyorsan valami instant, nagyon kielégítő élelmiszert vesz magához. Ha ebben edukáljuk a gyerekeket, a rendszerességben, abban, hogy hogyan tartson szünetet ebből az inger áradatból, hogy hogyan tartson egyensúlyt a túlingerelt és a kicsit pihenő idegrendszer állapotai között, akkor közelebb jutunk globális, egészleges szinten és az egészséges táplálkozáshoz.
14: A digitális ártalmakkal, ártalomcsökkentéssel egyébként hamarosan a műsorban majd foglalkozni is fogunk, úgyhogy figyeljenek hallgatóink, ha erről szeretnének még hallani.
12: Ehhez szeretném hozzáfűzni, hogy az intézetünknek van egy Merőkanál honlapja, illetve az NNGK-nak is a posztjaiban nagyon sok olyan tartalom van fölfűzve, ami pontosan az egészséges táplálkozáshoz, illetve a vízfogyasztáshoz, vagy az ételkészítéshez kapcsolódóan, esetlegesen az edukálás szempontjából olyan tartalmak vannak föltöltve, ami segíti tájékozódni egyrészt a szülőket, másrészt a gyerekeket.
15: Nagyon fontos szerintem, ami elhangzott, hogy egyrészt a szülőket. A rendelőben sokszor azzal szembesülök, hogyha a gyermeknek gondjai vannak a táplálkozás megfelelő struktúrálásával, nem tudja, hogy hogyan csinálja jól, esetleg testkép ügyek is érintettek már, akkor nagyon gyakran ez a szülők tanácstalanságából eredeztethető. Amennyiben egy szülő nem tudatos arra, hogy melyik a fehérje, melyik a szénhidrát, és mi az üres kalória, és mi az, ami valóban tápanyagot tartalmaz, nem tudja átadni ezeket a tudásokat a gyermekének, és így aztán családi szinten nem alakul ki ennek kultúrája. Még az is előfordulhat, hogy a gyermek megpróbálja ezt ügyesebben csinálni, és a szülő részéről ütközik ellenállásba. Tehát nagyon fontos megint a család egészleges szemlélete. Ezt együtt tudjuk jól csinálni, vagy rosszul. És nálunk is van olyan, hogy rossz anyák napja, amikor bemegyünk a gyors étterembe egy hónapban egyszer, és lehet választani, de hát aztán, és ez egy vicc a rossz anyák napja, természetesen nem rossz anya az, aki a gyors étteremben vesz vacsorát egy nagyon hosszú nap végén, csak van mellé egy vicc, van mellé egy összenevetés, ami azt sugallja, hogy az összes többi napon, mert mi nagyon figyelünk erre, mi ebben egy kicsit próbálunk ügyesek lenni.
14: Egy pillanat, itt közben a hallgatóink is írnak, felolvasok néhány üzenetet, 0639666 az SMS számunk, Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Azt mondja, hogy unoka véleménye, tehát gondolom, hogy a nagyszülő írja ezt, az iskolában ízetlenül főznek, így aztán inkább nem eszi meg. A másik hallgatónk azt írja, egyébként az előzőre megoldás lehet, én nem láttam még gyereket, hogy finoman megcsinált ételt ott hagyjon, itt gondolom a házi ételre gondol.
15: Én már igen.
14: Igen, két levegőre elpusztítják, akkor neki szerencséje van. Maximum, hogyha a textúrától írtózik, de azt hiszem nem ez az általános, illetve még valaki írt a Happy Hétről. Jó, na, én itt ehhez... akkor reagáljon, Kinga.
12: Igen, köszönöm szépen. Hát az intézetünk szintén elkészítette a 60 év fölöttieknek szóló táplálkozási ajánlást, és ez azért nagyon lényeges az én véleményem szerint, mert hogyha a nagyszülők tudják, hogy mivel tudják támogatni az unokáknak az egészséges táplálkozást.
14: És ők fontosak a nyáron.
12: Mert hiszen ők azok többnyire, akik vigyáznak a gyermekekre, és együtt készítenek ételeket, és olyan ételeket készítenek, amiben már a nagyszülő is tudatos, hogy ez egészséges neki is, meg az unokának is, és nem kell feltétlenül eltérni a hagyományos étkezési szokásoktól. Tehát, hogyha tudja, hogy egy ételt hogy lehet egy kicsit korszerűbben, egészségesen elkészíteni egy hagyományos receptet, meg tudja tanítani az unokának, egészségesebben étkeznek, vagy esetleg egy salátával kiegészítve, vagy valami olyan alapanyagot használva, amit még eddig nem szokott meg az unoka, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerekeknek, a mostani gyerekeknek, a kisebbeknek nincs elég élelmiszer ismerete, tehát nagyon sokszor nem ismernek föl zöldségeket. És ezért nagyszülőnek nagyon nagy szerepe van, hogy például együtt elmennek piacra, közösen kiválasztják, megnézik, hogy hú, de szép az a karfiol például, vagy látnak egy karalábét, nem csak esetlegesen a fagyasztott állapotban, ami ugye már konyhakészre, mert adott esetben a szülő időhiányában gyakran megveszi a fagyasztott állapotú zöldséget, ami nagyon jó és nagyon nagy segítség, de a gyermek nem látja az, hogy miből lett az a kockázott vagy darabolt zöldség. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon nagy szerepe van a nagyszülőknek, és a közösen elkészített ételeknek.
14: Egyébként ez még komoly közös program is lehet, mert én emlékszem, hogy nekem is kisgyerekkoromban, de az én lányaimnak is, és például a vasárnapi ebéd előtti közös zöldségpucolás, ez egy teljesen általános beszélgetős program volt.
15: Pont ezt akartam mondani, hogy a mostani generációk számára nagyon fontos, hogy mihez kapcsolódik élmény. Nagyon fontos, hogy az idegrendszerük minél több irányból kapjon impulzusokat, stimulálást, hiszen ahhoz vannak hozzászokva. Innentől kezdve tehát, hogyha elmegyünk együtt bevásárolni, akkor az nagyon-nagyon sok ingerrel jár, ami ezeknek a generációknak jó vagy rossz, de az idegrendszere számára egy optimális állapotot teremtett, befogadóbbá válnak arra, amit aztán később együtt vásárolunk, később együtt főzünk.
14: Hát meg jobban meg is esszük, nem? Hát hogyha együtt pucoltuk azt a sárgarépet, azért nem tudom, szerintem jobb ízűen megesszük.
15: Egyrészt, másrészt az beletett erőfeszítés, a beletett idő, energia mindenképpen egy érték, amit nagyon gyakran ezek a mostani generációk nem pontosan jól értenek, hogy azért vagyok mérges, hogy nem eszed meg a főztömet.
14: De másfél óráig
15: nagyon sok időt töltöttem vele, amit egyébként együtt is tölthettünk volna. Hogyha ezt kicsit összehozzuk, és kicsit többet töltünk együtt a tűzhely mellett, akkor lehetséges, hogy az élmény, a közös élmény és a közös együtt töltött idő is több, az egy minőségi együtt töltött idő, ami nagyon fontos, és aztán utána talán az egészséges étel is hamarabb bekerül a szervezetbe.
14: Kinga nagyon bólogatott itt közben.
12: Igen, én még azt is hozzátenném, hogy ez a gyermek későbbi életére meghatározó, tehát a felnőtt
14: korára... Lehet, hogy azért csináltam én is így ezt a zöldségpucolást, mert hiszen édesanyámnál mindig ott ültem a konyhában a kis tálkával, és akkor vagy a krumplit, vagy a répát.
12: Igen, tehát ez a generációkon átívelő, és a konyhához, tehát a saját főzéshez, az ételkészítéshez való viszonyát meg tudja határozni a gyermeknek, hogy későbbiek során szívesen fog konyhában időt tölteni, hogyha ezt egy szeretetteljes, türelmes közegben tölti, nem pedig egy kapkodó, együnk már valamit gyorsan, tehát nagyon fontos az, hogy erre megfelelő figyelmet és az ételhez való tiszteletet is megadja, mert pontosan amit mondott, hogy másfél órát eltöltök a konyhába, és adott esetben, ha közösen, akkor megtanulja az a gyermek az ételhez való tiszteletet is, és másképp fogja a közétkeztetésben is elfogyasztani azt az ételt, amit kap, mert tudja, hogy milyen áldozatos munkával és milyen nagyon nehéz elkészíteni azt a finom ételt, vagy felkínált ételt, amit akár a közétkeztetésben, vagy a táborban, vagy máshol megkaphat.
15: Amit még ad a konyhában eltöltött idő emellett, az a tapasztalatom szerint az én hatékonyság érzés. Tehát képes vagyok formálni a saját sorsomat, képes vagyok ellátni saját magamat, képes vagyok gondot viselni magamról.
14: Ez akkor is így van, hogy a közösségi média felületen megnéztem egy remek receptet, és most én azt lefordítom a saját konyhánkra, idehozom az alapanyagokat, és én megmutatom, hogy azt én el tudom készíteni.
15: Pontosan, de ez olyan életbeli készség és olyan életbeli tapasztalat, ami aztán nem csak az étkezés és nem csak a konyha, hanem a társas kapcsolatok, a tanulmányok, a sport, az élet egész területén meghatározza azt, hogy mit gondol magáról egy kicsi ember. Tehát ilyen szempontból a konyha jó gyakorló terep arra is, hogy sikerélményeket lehessen megélni, és a saját sorsunkat kontrollálni, alakítani lehessen.
14: 06-39-666 egy pedagógus ír, és ezt fel is olvasnám. Tanárként én azt látom, hogy egyfelől az iskolai menza nagyon sok esetben nem az egészségre, hanem a költséghatékonyságra koncentrál, az iskolai büfé pedig még mindig tele van chipsekkel, cukorkákkal. Több gyerek azzal kezdi a napot, hogy vesz valamilyen gömnyalókát is az első óra előtt a szájában lóg. Vannak szülők, akik tesznek ebédet a gyerekeknek, szendvicset, két óriási kenyérdarab között mondjuk egy mirelit hamburger hús. Rengeteg kenyeret, üres rizst esznek a menzán a gyereket, a főzeléket nem eszik meg, nem ismerik a húst, nem eszik meg. Paprikás krumpli és milánói az etalon, ezeket ismerik otthonról. Hát erre nehéz mit mondani, igen.
12: Ehhez annyit tudnék hozzáfűzni, hogy van a 37/2014-es EMI rendelet, ami a közétkeztetésről szól. Pontosan ez szabályozta, hogy a gyerekeknek megfelelő mennyiségű és minőségi étkezést kell biztosítani a közétkeztetőnek. Ez több olyan törekvésünk volt, mint például a legjobb konyhás néni pályázatunk, vagy a legjobb konyhásbácsi, tehát voltak ilyen jellegű kezdeményezéseink is, ami azért nagyon fontos, mert hogy az ételkészítő szakácson múlik az étel minősége, és az ő lelkiismeretén múlik az, hogy milyen étel kerül a gyerekek.

0: amit szeretne. Itt viszont az a probléma, hogyha nincs megfelelően edukálva az a gyerek, hogy mit kell ennie és hogyan kell ennie, hiába van kirakva mintaadag, nem fogja kivenni azt, ami aznap a mintából neki szükséges, és ezáltal nem kapja meg azt a megfelelő minőségű ételt, amire szüksége van. Ugyan a hagyományos tálalásnál probléma volt, hogy rengeteg az ételmaradék, de azért hozzáteszem, hogy ez nem biztos, hogy az étel minősége, hanem nagyon sokszor az idő az, ami nem elegendő a gyerekeknek az étkezésre, és hogyha 10 perc alatt kell neki megenni, és maghőmérsék szerint meleg levest kell neki adni, akkor eleve a leves már kiesik, marad a második, és azzal már nem biztos, hogy meg tudja enni a gyerek azt a minőségű és mennyiségű ételt, ami számára megfelelő lenne.
1: Itt kérném, hogy néhány, és már nagyon röviden, mert nagyon túl vagyunk az időnkön, néhány ételtípust nevezzünk meg, amit nyáron érdemesebb mondjuk úgy, hogy csökkenteni. Nem mondjuk azt, hogy elkerülni, de csökkenteni a gyerekek esetében mindenképpen.
0: Hát én azt gondolom, hogy a magasabb szénhidrát tartalmú és zsírosabb, tehát az ilyen pörkölt jele, hát a jégkrém.
1: Most én készítelekre gondolok.
2: Cukros üdítő,
0: fagylaltok helyett inkább a gyümölcsök, vagy szorbeteket fogyasztását javasoljuk, tehát salátával rengeteg dolgot, grillételeknek a fogyasztását javasoljuk. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy könnyebb ételeket egyenek, például a lángost is meg lehet enni néha-néha, de nem mindig. Tehát erre gondolnék.
1: És még nagyon röviden egy pszichológusi lezáró gondolatot kérnék, tényleg röviden, hogy ezek a nyári szokások, ha sikerül ezeket beilleszteni, meg tudnak ragadni?
2: Bármi meg tud ragadni, hogyha egészen kitartóan és következetesen csináljuk. Szülőként az a legfőbb dolgunk, hogy hitelesek legyünk ebben, tehát hogyha valamit elvárunk a gyermektől, vagy valamit javaslunk neki, akkor mi is hasonló módon viselkedjünk. Együk együtt a szorbetet, és ígyük együtt a vizet, és akkor minden rendben lesz.
1: És használjunk minél jópofább kulacsokat, ez is szokott segíteni. Nagyon szépen köszönöm, még folytathatnánk szerintem simán egy fél órát. Ennyi volt most erre az időnk, Mihály Kinga diétet és Polányi Viktória gyermekpszichológusnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. 3 perccel járunk 9:30 után, a hírek következnek Szlotta Judittól.
3: Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban. A fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. Napközben csökken a felhőzet, mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok lesz. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
1: És nem is szakadunk olyan nagyon távol az előző fél óra témájától, hiszen már ott is említettük a digitális eszközöket. Sokan sok mindenre használják ezeket, de vajon milyen céllal nézik a képernyőt a gyerekek és a fiatalok, és mennyire vannak tudatában a negatív hatásokkal? Pilisi Csenge és Dian Gergő szállítása következik.
5: Látom, éppen filmet nézel az interneten. Mit?
6: Egy animét, a Bleach-et.
5: Mennyire lehet követni interneten az úgymond trendeket, hogy ki mit néz, kit mi érdekel?
6: Szerintem lehet.

0: követni. YouTube-on meg különböző filmnézési portálokon. Szoktam olvasni is néha, filmet nézni, meg a többiekkel beszélgetni, esetleg még egy-kettő érdekességet megnézni.
1: Hát a YouTube-on is szoktam.
2: És mit nézel meg a YouTube-on?
1: Airsoftot. Az olyan fegyver. Hanem úgy szoktam mérkőzni, aztán úgy lövöldözik egymást.
2: És ezt a szüleid tudják, hogy ezt keresed, ezt nézed?
1: Igen.
2: A szüleid mennyit engedélyeznek, hogy mondjuk van egy időkorlát, hogy mikor használhatod, mennyit használhatod az internetet, vagy mennyire ellenőrzik, hogy mit csinálsz a neten?
1: Nem nagyon szokták.
3: Mennyi idős vagy? 18 éves vagyok. Mire használod jellemzően a telefonodat?
4: Szociális médiámat csekkolni folyamatosan, meg ugye próbálok olyan dolgokat keresni, ami érdekes számomra is tudok utána olvasni.
3: Hogy ítélnéd meg, mennyi időt töltesz el naponta azzal, hogy a telefonodat használod?
4: Ez ilyen szerintem egy 10-11 óra, így a folyamatosan így a telefon használatással vagy együtt.
3: Ezt soknak érzed, vagy kevésnek?
4: Néhányszor azt érzem, hogy sok, de viszont annak olyan nap, amikor egyáltalán nem használom telefonomat, szóval igazából csökkenteném azt az egészet.
3: Melyik az a tevékenység, amit a telefon használat közben hasznosnak érzed? Tehát úgy érzed, hogy épít, és melyik az, amit viszont azt mondanád, hogy inkább haszontalan?
4: A haszontalanságot igazából így a TikTok, Instagram, mert ott csak a barátain tudod megnézni, hogy miket raknak ki, stb. És így igazából amit hasznosnak érzek ebbe az egészbe, az inkább az internet és az olyan szociális médiák így megosztása, ami lehet olvasni, így ami érdekes számod, és tudsz növelni így az agyszinteret.
3: Van olyan, előfordul olyan egy nap, hogy késztetést érzel arra, hogy csak megnézd a telefonodat, de igazából nincs vele konkrét célod?
4: Igen, szoktak lenni ilyenek.
3: Legyen szó kisgyerekekről, kamaszokról, vagy szinte felnőtt fiatalokról, a digitális tér és a képernyők mindenki számára veszélyeket rejthetnek, különösképpen a nyáron, ha nem tudjuk kellő tudatossággal jól használni. De vajon miért olyan csábítóak és függést okozóak az okos eszközök? Szűcs Zoltán, média és digitális pedagógia kutató válaszolt korábban.
5: A digitális technológiát és ezen belül az okostelefonokat úgy fejlesztik, hogy nagyon könnyen lehessen őket használni, semmilyen extra tudásra, kompetenciára nincs szükség, minden menet közben tanulható meg, így gyakorlatilag ez az eszköz egy kapu, a kapu egy olyan világra, ahol egyszerre jelenik meg a munka, egyszerre jelenik meg a szórakozás, egyszerre jelenik meg a tanulás, és mivel ilyen sok lehetőségről van szó, nem csoda, hogy függővé tesz minket, mindig valami újdonság jelenik meg, mindig valamilyen trend jelenik meg, és gondoljunk bele, hogy a világunkban felbukkanó trendeknek a döntő többsége az már az online világhoz, és ezen belül a telefonon megjeleníthető tartalomhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha nem akarunk valamiből kimaradni, akkor nekünk az okostelefonunkat kell használnunk.
3: De vajon miként lehet helyén kezelni ezeket az eszközöket? Hogyan tudjuk őket helyesen integrálni a mindennapokba, különösen a nyár során, és milyen módon alakíthatunk ki jó szokásokat a gyerekekkel?
6: Dian Gergő és Pilisi Csenge összeállítását hallották az előző percekben, és a digitális tartalmak ártalmaival, illetve a nyári veszélyekkel folytatjuk a műsort. 11 óráig szól a délelőtt műsora. Nagymarosvári Katalina Netcoach Egyesület elnöke van itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
6: Az előző fél órában meglepő módon már meg is említődött ez a téma, a digitális tartalmak, aztán rá kellett jönnöm itt a stúdióban, hogy mélyen van összefüggés a táplálkozás, és a, hát mondom azt, digitális táplálkozás között, ugye?
7: Abszolút így gondolom én is, és azt látom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több offline élményben is része legyen a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek is, hiszen az online térben éljük meg lassacskán a mindennapjaink nagy részét, és éppen ezért szükség van arra, hogy offline élményekkel is gazdagodjunk, akár ahogy az előző műsor perceiben ugye szó volt arról, hogy piacon vásároljunk közösen a gyerekekkel, vagy a nagyszülők közösen süssenek, főzzenek, tehát én is úgy gondolom, hogy minél több élménnyel tudjuk gazdagítani a gyerekeket, hiszen erre szükségük van.
6: SMS írónk egyébként még az előző témához szólt hozzá, de válasz arra, amit ön mondott. Közös élmény nálam, kicsikoruktól együtt főztem unokáimmal, boldogan rágták a zöldségeket is, a spenót, a brokkoli sláger volt. Na, ez egy közös offline élmény.
7: Abszolút, abszolút. Én is így gondolom egyébként, az én gyerekeim is szeretik a nyert zöldségeket.
6: Na most, akkor egy kicsit próbáljunk meg tanácsot adni azoknak a szülőknek, akiknél a nyár nem ilyen boldogan néz ki, hogy a nagymamánál a sárgarépát pucolják, hanem úgy néz ki, hogy nagymama, nagypapa esetleg nem elérhető, vagy olyan egészségügyi állapotban van, vagy nincs, vagy stb. Tehát, hogy ez nem megoldás. Lehet, hogy be tudják fizetni a gyermeket néhány táborra, ha ezt hetente számoljuk, múltkor hallgattam meg kolléganőm erről futtatott gondolatait, és hát meglepődtem, hogy mennyire nehéz kitölteni a nyarat. Nos, tehát akkor marad az, hogy amíg a szülők dolgoznak, a gyerek valamit csinál otthon. Itt mi a jó tanács, mert a digitális tér ebbe az időbe értelemszerűen be fog nyomulni, ha akarjuk, ha nem.
7: Ez biztos, hogy így van, de akkor próbáljuk meg azt az időt, ami a digitális térre eltelik, ugyanannyit engedélyezni akkor a gyereknek a digitális térre, mint amennyit az offline térben eltöltünk egy közös programban. Tehát, hogyha következetesek vagyunk abban, hogy mit csinál otthon, hogyan étkezik, mikor, milyen feladatai vannak, bevonjuk a házi munkába, egy mosogatógép kipakolásba például, akkor engedhetjük azt, hogy egy picikét játszon, de beszélgessünk vele minél többet. Ma a magyar családoknak a nagy része hetente háromszor étkezik közösen, 7 percet beszélgetik.
6: Ez nagyon kevés, rémes.
7: Nagyon, de én azt javasolnám, hogy próbáljunk meg a nyári szünetben, mert akkor a gyerekek is többet vannak itthon, és talán kevésbé vagyunk rohanósak, hiszen nem kell az iskolába, óvodába vinni a gyerekeket, hogy akkor próbáljuk meg azt az időt, amit egy pici felszabadul, azzal tölteni, hogy a gyerekeinkkel beszélgessünk, hogy társasozzunk, hogy sétáljunk, hogy felkeressünk olyan helyeket, amiket még nem ismerünk. Nyilván nem könnyű, tehát én is anyuka vagyok, nagyon jól tudom, hogy lekötni a gyerekeket nagyon-nagyon nehéz.
6: Meg néha nem vagyunk elég jó alternatíva. Tehát a gyerek néha azt mondja, hogy ehhez nincs kedvem.
7: Ez így van.
6: A sorozatomban most jön a 472. rész.
7: Oké, megnézheted a 473-at is, de akkor eljössz velem sétálni, vagy hívjuk át a barátaidat és társasozzunk. Tartsunk pizsipartit. Tudom, egy másik generáció ez már, de az együtt töltött időnek, hogy együtt beszélgethetnek, hogy közösen játszhatnak, azért azt tudják élvezni. És én azt gondolom, hogy ha szülőként összefogunk a többi társunkkal, akikkel jobban vannak a gyerekeink, vagy mi is, érdemes őket összeengedni, és minél többet töltsenek együtt időt. Egy gyerek az sokkal inkább rá tud cuppanni, csúnya szóval élve a kütyüzésre, és föl se áll onnan, hiszen ott úgy érzi, mintha nem lenne egyedül. De hogyha átjöhet a kis barátja, és együtt kell kitalálni valamit, és idézőjelben még unatkoznak is, és hogy akkor most mit csináljanak, és ki tudnak találni kreatív dolgokat.
6: Itt álljunk is meg egy pillanatra. Okay. Kell-e, hogy unatkozzon néha a gyerek? Ebbe többször belefutottam én magam szülőként is, hogy azt mondta valamelyik gyermekünk, hogy de én úgy unatkozom, és egy ideig mindig igyekeztem valamit kitalálni, hogy hát csinálhatnál ezt, meg ha van kedved, csinálj azt. Aztán egy idő után azt éreztem, hogy hát unatkoztam én valaha életemben? Igen. És történt valami szörnyűség ebből? Nem.
7: Nem. Én azt hiszem, hogy jó az, hogyha hagyjuk őket unatkozni, hiszen attól lesznek kreatívabbak. Akkor jönnek az új ötletek, hogy mit is lehetne játszani. Például én a fiamon éreztem azt, hogy ő egy 12 éves kamasz, tehát tényleg benne van abban, hogy nagyon-nagyon szeretne leülni, sokszor kütyűzni, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy szép kertünk van, és fogta magát, kiment az unoka testvérével, és egy kis bunkert építettek. Nagyon szeret fára mászni. És az az élmény, ami a mindennapokba így beépül a tudatába, azt elő tudja hívni a memóriájából. Viszont, hogyha csak a kütyüjét nyomkodja, az nem fog élményként megmaradni. Hogyha a gyermekkorunkra ugye visszaemlékszünk, oké, hogy unatkoztunk, de találkoztunk barátokkal, játszottunk egy csomó mindent, sütöttünk, főztünk akár, tehát, hogy voltak az online téren kívül élményeink, az a mai gyerekeknek sokkal kevésbé van meg. És ezt kéne talán megmutatni nekik, hogy hogyan lehet minél hasznosabban, jobban eltölteni az időt.
6: Azt is talán érdemes őszintén bevallani, annál könnyebb, mert mindketten anyukák is vagyunk, hogy azért ez a nyári, a gyermek valamit csinál otthon, és én legyek ott, és stb. Ez azért igényel plusz szülői energiát. Abszolút. Tehát, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen napsütéses gondolat, hogy a gyermek egyébként majd velem, és én, és hazamegyek, és átveszem a jogging nadrágot, és akkor vidáman elszaladunk egyet sétálni. Ez szervezést igényel, gondolkozást igényel. Bevallom, mi is küzdöttünk ezzel évekig, hogy rohantam haza a munka után, mert tudtam, hogy addigra biztosan a 8. sorozatát nézi, persze kipakolta közben a mosogatógépet, ha megkértem, de biztos, hogy már órák óta a neten lóg, és akkor én kitaláltam, hogy ide menjünk, oda menjünk fürödni, stb. De hogy ezt ki kell találni.
7: Abszolút. Nagyon jó ötleteket lehet egyébként a neten találni, ha már itt
6: milyen
7: tartunk.
6: Jó, igen, akkor minden édesanyja nyugodtan menjen föl több órára az internetre. Nem most csak
7: viccelődök. Nem, de adok ötletet. Például vannak ezek a pici kolotkó szobrok, amiket a városban meg lehet találni.
6: Ez itt a fővárosban, Budapesten.
7: most már azért az országban is egyre több is helyen van. Igen, tehát Tihanyban is lehet találni.
6: Tényleg, ott nem is, ott a Visszhang környékén van valahol. Igen.
7: Így van, így van. Akkor ezen kívül szerintem a környékünket felfedezni biciklivel olyan helyeken, ahol még nem jártunk geocachingezni például. Tehát
6: ezeket
7: keresni.
6: Az elrejtett ládákat, vagy kincseket megtalálni.
7: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy közösen sütni valami sütit, vagy keverni csak egy desszertet vagy szorbetet, ahogy az előbb ugye szó volt róla. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan ötletet lehet megvalósítani, amire a hétköznapokban, amikor rohanunk az iskolába, edzésre, óvodába, nem lenne időnk, és azt most talán egy picit jobban meg lehet valósítani, illetve, hogy az előbb is javasoltam, hogy fogjunk össze többen. Tehát, hogy azért a baráti körökben mindig lehet találni hasonló korú, érdeklődésű gyerekeket, és hogyha ha mi szülők megpróbálunk osztozni ezeken a programokon vagy időn, akkor talán mindenkinek könnyebb, és nem egy... Nagyon sokan úgy élik meg, hogy idegtépő a nyár, szerintem nem. Én nagyon várom, hogy a gyerekeimmel tölthessem ezt az időt.
6: De ehhez ez is kell, amit mondtunk, hogy ezért erre készüljünk, hogy ez legyen nekünk természetes, hogy itt most kicsit többet fogunk abba fektetni, hogy a gyerekünkkel jó kapcsolatunk legyen. Volt egy nagyon-nagyon kedves kezdeményezés, nagyon szerettem. Emlékszem, a még nagyon régen a kulturális főváros idejében Pécsett volt szomszédünnep. Hát az mennyire egy jó, teljesen offline program, és igazából csak az egymás közelében élő emberek megismerik egymást, és valakinél, vagy kint az utcán összejönnek, és akkor persze a gyerekek is mennek.
7: Így van.
6: Hát igazából erre is lehet fordítani az időt, hát hiszen másoknak is ugyanezek a problémáik.
7: Abszolút, hát mindenki ugyanazzal küzd, és amikor leülünk beszélgetni, hányszor derül ki, hogy te is ezzel küzdesz? Neked is olyan nehéz, hogy lekösd a gyereket, hogy megszólaltasd, hogy beszélgess vele? Persze, hogy nehéz, mindegyikünknek nehéz. Főleg azért, mert a mai 11-2-3 éves korosztály már egész máshogy működik, mint a 15 évesek. Az egész picikről meg ne is beszéljünk, mert abszolút az online térben való lavírozgatás az, ami nekik most már kezdik kitölti a mindennapi szabad idejüket, főleg úgy, hogy egy 7 évesnek most már a 25%-uknak saját eszköze van. Nem is biztos, hogy még tudják, hogy kell használni, de elképesztően sokat töltenek az online térben.
6: A felvezető riportban emlékszem, hogy megszólalt egy fiatalember, aki azt mondta a riporter kérdésére, azt hiszem, hogy 10 óra az egy viszonylag sok képernyőidő, ha most ebben mindent beleveszünk telefonnal együtt, és azt mondta, hogy neki bizony vannak ilyen napjai, és azt is hozzátette, van olyan, amikor meg egyáltalán nincs a kezében a telefon, gondolom, ilyen a tanulmánya, munkája, nem tudom. De hogy ha egy szülő most megkérdezné tőlünk, hogy akkor jó, hogy beültették a szakértőt, de legyen szíves, mondjon egy számot, hogy mennyit engedjek, milyen szabály, keretet, rendszert állítsak föl az én gyermekemnek, amíg nélkülünk otthon van, és nem tudunk közös programozni, akkor mi lenne ez a szám? Lehet-e egyáltalán ilyet mondani?
7: Lehet. Én mondjuk ott kezdeném, hogy közösen alakítsuk ki a gyerekekkel. Tehát ne egy diktátum legyen, hogy már pedig ennyit lehetsz, hanem beszéljük meg vele. Mert egy közösen kialakított szabályt sokkal könnyebb lesz betartatni, mint azt, hogy akkor most ez lesz, ez a digitális házi rendünk, innentől kezdve te ma 45 percet lehetsz rajta, és akkor lehet, hogy elmondja, hogy de hát anya, én szoktam nyelvet tanulni, a kis karkötőfonáshoz új ötleteket találni, ahhoz viszont lehet, hogy több időre van szüksége. A WHO ajánlása 2 óra egy napra, hétvégére ugye több szokott lenni, és akkor, hogyha elárulom azt, hogy több mint 5,6 óra egy mai magyar fiatalnak a képernyő ideje átlagosan, és annál csak sokkal több szokott lenne.
6: Hát ez a 10 óra, ugye?
7: Igen, akkor mennyi az ébrenléti ideje, mennyit alszik, és hogyha ugye még az iskola időt is oda vesszük, akkor nem tudom, hogy jön ki a 24 óra.
6: Na most
7: csökkent a alvás mennyisége.
6: Igen, az jutott eszembe, hogy egyébként nem egyszerűsíti az élet a dolgunkat, mert ha abba belegondolunk, hogy az ön fia 12 évesen mondjuk elindul egy bérlettel, amit bemutat a telefonján a kalauznak, vagy nem tudom, benéz az iskolai csoportba, ahol egymásnak írnak, hogy ki, hol, mi van, megnézi, hogy akkor a évvégi jegyeit beírta, mert a tanárnő az is a telefonján van, elmegy mondjuk, nem tudom, edzeni vagy sportolni, megveszi online a... Hadd ne soroljam végig, tehát igazából valamilyen szinten nem tudom mennyi képernyőidőre, még a fiatalok is rá vannak szorítva.
7: Abszolút így van, hiszen egy csomószor a krétában kapják meg ugye a mindennapi feladataikat. Én azt gondolom, hogy ahogy a legelején elkezdtem, ugye, hogyha van egy online idő, amit engedünk, akkor próbáljuk meg azt az offline térben is ugyanannyira hasznosan eltöltetni velük, és hogyha tudatosak vagyunk a szelektív hulladékgyűjtésnél például, vagy az étkezésnél, ahogy az előzőekben szó volt róla, akkor legyünk ilyen tudatosak az online feladatainkkal, és az online térben eltöltött időnkkel is.
6: Egyébként a gyerekek, ahogy nőnek, és nyilván már a kicsikoroktól a kezükben lesz a telefon, ezzel nem nagyon lesz mit csinálni, bár megvannak a határok, amit ajánl a WHO is, hogy milyen kor alatt azért ne, de ez velünk fog maradni vélhetően. Mit lehet tanácsolni, hogy az ilyen, hogy is mondjam, unalom előzésben hogyan cserélje le a gyerek, mondjuk amikor egyedül van a telefont a valami másra, amikor éppen nincs ott a szülő?
7: Hát én például nagyon szeretek olvasni, és a nagylányomon látom, hogy ő 15 éves, ő nagyon szépen leül olvasni, tehát a múltkor
6: igen,
7: is volt
6: ezt a mintát picit... látja.
7: Igen. Na hát ezt a fiamról nem tudnám elmondani.
6: Ja jó, akkor visszavontam.
7: Nem, ő azért nehezebben rávehető az olvasásra, de mondjuk arra, hogy kimenjen bicajozni, arra örömmel. Tény, hogy azért egy kertes vagy családi házas övezetben egész más helyzetben vannak szerintem a szülők, vagy egy kisebb városban, mint a fővárosban, de hogyha közösen mehetnek játszótérre, vagy együtt játszanak valamit, egy társast, egy pingpongozást, akkor azzal azért sokat nyerhetünk szerintem, és talán könnyebben le lehet őket kötni, vagy tényleg az, hogy egy picit vonjuk be a házi munkába, hiszen azt azért tudjuk, hogy sokkal sikeresebb felnőtteket nevelhetünk akkor, hogyha bevonjuk őket az otthoni munkába, és nem csak kiszolgáljuk őket. És hogyha bevonjuk őket ezekbe a feladatokba,
6: akkor rájön, hogy mennyi munka van ebben.
7: Így van, és talán az a láthatatlan munka, ami sokszor úgy tűnik, hogy nem csináltunk semmit, az azért, hogyha általuk is egy kicsit betartásra kerül és segítenek, akkor hasznosnak érezhetik magukat, vagy akár megkérni, hogy próbáljanak meg közösen főzni a nagymamával, hogyha a nagymamára vannak mondjuk bízva.
6: De ehhez úgy érzem, hogy nekünk is rugalmasabbnak kell lennünk, mert így aki van. Mondjuk minden reggel autóba ültette a gyermekét, mert félti a helyi forgalomtól, és aztán utána ment és elvitte edzésre, és aztán hazavitte, stb. Stb. Ott most lehet, hogy el kell viselni, hogy lemegy a, hogy is mondjam, grundra találkozni a többiekkel, nem? Tehát, hogy ebben nekünk is kicsit van feladatunk.
7: Abszolút egyetértek egyébként. Tehát én szoktam vinni edzésre a gyermekeimet, főleg az Imre lányom nekem későn végez az edzésen. Viszont az önállóságra való nevelést is nagyon fontosnak tartom. Illetve azt, hogy következetesek legyünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy használhatod 2 órát azt a kütyüt, bár én igyekszem kevesebbet engedélyezni nekik, de sokszor jön azért a könyörgés, hogy de még egy picit, hiszen beszéltük, hogy mi mindenre kell valójában azt az időt felhasználni, amit engedünk, akkor én ezért vagyok kénytelen sokszor engedni, mert bár szigorúnak kívánom tartani a szabályokat, de azért egy picikét lehet engedni a nyár folyamán.
6: Kedves hallgatóink, legyünk tehát rugalmasak, türelmesek, és tervezzünk, szervezzünk, és örüljünk neki, hogy kicsit többet lehet lenni, akár a kisebb vagy nagyobb gyerekeinkkel, de együtt alkossuk meg a szabályrendszert. Azt hiszem, ez a legfontosabb, amit most az elmúlt fél órában megtanultunk. Köszönöm szépen Nagymarosvári Katalinnak, a Net Coach Egyesület elnökének, hogy itt volt velünk a stúdióban.
7: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és sok élményt kívánok mindenkinek.
6: A következő percekben hangtár rovatunk következik.
8: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
9: A labdarúgó világbajnokság megérkezésével a következő hetekben a világot nem a hagyományos zónaidő, hanem a meccsidő szabályozza majd. És hogy mi várható a következő hetekben? Dráma és extázis, amelynek jelentős része nem is a pályán, hanem a képernyők előtt a nappalikban zajlik majd. Új prioritások. A napi időbeosztást, a baráti találkozókat és a családi programokat a 90 perc plusz a hosszabbítás képlete határozza meg. Kollektív alváshiány, a korai lefekvés és a késői ébredés koncepciója átmenetileg érvényét veszti. Most éppen a nemzeti csapatok mérkőznek egymással, de mi a helyzet a honi labdarúgás fővárosi futballklubjainak elnevezéseivel? Hogyha ránézünk a tabellára, szembetűnően sok rövidítéssel találkozunk, amelyek régen, több mint 100 évvel ezelőtt rögzültek a köztudatban. Ott van például az FTC.
10: A fölszabadító rúgás után továbbra is az FTC maradt támadásban.
9: Matichák Sándor nyelvészt hallják.
11: Azt valószínűleg mindenki kapásból fújja, hogy az FTC nem más, mint Ferencvárosi Tornaklub, és közkeletű beceneve, a Fradi, a kerület német nevéből a Franzstadtból származik.
9: Arra viszont valószínűleg kevesen emlékeznek, hogy az 50-es években a Fradi is más nevet kapott.
11: Ekkor keresztelték át a Fradit előbb Édosz Sportegyesületre, ez az élelmiszeripari dolgozók országos szakszervezetének volt a rövidítése, de azt még Rákosiék is belátták, hogy ilyen névvel nem lehet tömegeket mozgósítani, így 1951-ben budapesti Kinizsi lett a csapat neve, egészen 56-ig. Ráadásul még a klub színét is piros-fehérre változtatták.
9: Az ősi rivális, az Újpest sem úszta meg ezt az időszakot névcsere nélkül.
11: 1950-ben budapesti Dózsa, majd újpesti Dózsa lett egészen a rendszerváltásig.
10: Remekbe szabott 20 góllal, tehát az újpesti Dózsa 1-0-ra vezet.
9: Az UTE egyébként nem más, mint az újpesti torna egylet, de mi a helyzet az MTK-val? Magyar testgyakorlók köre.
11: Hányattatott volt az MTK sorsa is, előbb textiles, aztán Bástya Sport Egyesület, majd 53-ban Vörös Lobogó lett a csapat ideiglenes neve.
8: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 10 óra van, és ez itt valóban a Délelőtt. Hallgathatnak bennünket még egész sokáig, és két témát is hozunk. Flip-flop, lábúj közé vevős, teljesen lapos, vagy alátámasztott. Nyár, tehát papucsok, szandálok. Divat vagy egészség? Működik-e a kettő együtt? Az egészséges nyári lábbeliről kérdezünk, és beszélünk majd hamarosan. Most azonban krónikát hallhatnak Ciprus Évával és Szlotta Judittal.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
4: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. Megszavazhatják, hogy legfeljebb 8 évig lehessen valaki miniszterelnök.
3: Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, a razzia egyik célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő kiszűrése.
4: Napközben mindenütt sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. 20-26 fok várható.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost.
4: A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, nem fog atomfegyvereket gyártani.
3: Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Kijev vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását, így Magyarország sem blokkolja a tárgyalásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Ambrós Róbert összeállítása.
5: Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet találkozóján ott lesz az amerikai elnök is.
3: Magyarország újra európai országként viselkedik, védi nemzeti érdekét, de a szövetségi rendszeren belül, jelentette ki Luxemburgban a magyar külügyminiszter.
4: Orbán Anita a külügyi tanácsülésre érkezve azt mondta, Ukrajnával intenzív, több hetes tárgyalással sikerült kétoldalú megállapodást kötni, ami rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatásban, a közigazgatásban, a szimbólumok használatában és a kultúrában. A múlt héten ez a megállapodás bekerült Ukrajna EU cselekvési akciótervébe, ami garantálja a megállapodás végrehajtását, tette hozzá a külügyminiszter.
6: Ez azt jelenti, hogy az egyes klaszter kinyitására kerül ma sor, ami az alapvető jogokat, demokráciát, jogállamiságot biztosítja. Ebbe a folyamatba került be ez a kétoldalú megállapodás, és egy úgynevezett köztes benchmark is bekerült a megegyezésbe, ami azt jelenti, ha és amennyiben Ukrajna nem teljesít ezt a megállapodást, akkor automatikusan leáll az egyes klaszterben a csatlakozási folyamat. Tehát amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind kétoldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatásra is sor kerül mind kétoldalú, mind pedig európai keretben.
3: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
4: Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. Hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak.
3: Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több 1000 milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana.
4: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 444-nek azt mondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyházak közötti vasútvonal. Felújíthatják a hévpályákat, új vonatokat szereznek be, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
7: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám, ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
3: Társadalmi egyeztetést indít a kormány a kriptovaluták szabályozásával kapcsolatban, mondta az ING Bank makrogazdasági elemzője a Kossuth Rádióban.
4: Virovácz Péter emlékeztetett, az Európai Unió korábban bevezetett egy szabályozást, amelynek célja megakadályozni a digitális fizetőeszköz illegális célokra való felhasználását. Hozzátette, 2025-ben Magyarországon egy ennél is szigorúbb rendszert vezettek be, a jelenlegi kormány ezt szünteti meg, ami több százezer magyar állampolgárt érintene.
8: Ez az, amit hatályon kívül helyez most az új kormány, és kezd el egy társadalmi egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy az eredeti célja az ne veszten el ennek a kriptózásnak, de közben amennyire lehetséges, azokat a hatásokat, amelyek negatívak lehetnek, ezeket próbálja meg kiszűrni, és amennyire lehet fehéríteni ezt a fajta folyamatot.
3: A fideszes Szűcs Gábor szerint jelenleg a párt szavazótáborának megtartása és az elveszített szavazók visszaszerzése az elsődleges feladatuk.
4: Az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Fidesz kongresszus tartotta hétvégén, ahol a választási veresség utáni helyzet értékelése mellett a párt jövőjét érintő elképzelésekről, tervekről is szó volt.
9: Az elsődleges feladatunk, és ez a kongresszusnál is elhangzott, a tábort megtartani, akik leszakadoztak azóta, őket visszaszerezni, és utána jöhet az építkezés. Tehát ez most egy hosszú folyamat lesz, senki sem számít arra, hogy 2 hét múlva már mi fogjuk vezetni a közvéleménykutatásokat, vagy bármi hasonló, de egy folyamatos, tudatos építkezéssel úgy gondolom, hogy ez visszahozható, és itt Orbán Viktor gondolatai azok, amik szerintem mindannyiunk számára irányadóak lehetnek.
3: Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok július 1-én.
4: Farkas András nyugdíjszakértő a Kossuth Rádióban elmondta, hogy 3 részlet szabály módosul. Júliustól nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A szakértő kitért arra is, hogy a 3. jogszabálymódosítás a nyugdíjkorhatár után kötött házasságokkal kapcsolatos.
8: az volt eddig a feltétel, hogy vagy gyermekük volt, közös gyermekünk, az lehetett egy korábbi együttélésből is természetesen, vagy a házasság legalább 5 évig fennállt. Tehát idősen kötött házasságnál nagyon sok esetben nem tartott ki a házasság 5 évig, mert elhunyt valamelyik fél időközben. Na most ezt azzal enyhítette a jogalkotó, hogy ilyen esetben a házasság fennállásának és a házasságkötés közvetlenül megelőző élettársi együttélésnek, ha az együttes időtartama eléri a 10 évet, akkor is jogosult lesz a özvegy, özvegyi nyugdíjra ilyen időskorban kötött házasságok esetén.
3: Korrekciós szakaszba lépett a magyar lakáspiac, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
4: Balog László arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évben tapasztalt erőteljes árnövekedéssel a piac elérte azt az árszintet, amit már egyre nehezebben tudtak megfizetni a vásárlók. Hozzátette, a változást mutatja egyebek mellett az is, hogy Budapesten, ami a drágulás motorja volt a korábbi években, az ingatlan.com lakás árindexe az elmúlt 6 hónapban 4 alkalommal is árcsökkenést mutatott.
10: Hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen 0,5%-nál kisebb havi drágulási tempót mutatnak, de azért mégiscsak az irányt azt kijelöli, hogy most már nem az eladók diktálnak, most már nem arról van szó, hogy az a kérdés, hogy mennyivel tudják emelni az árakat, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyivel többet tudnak alkudni a vevők.
3: Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik.
4: Mától július 1-ig csaknem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt csaknem 322000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni.
3: Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes sereg szemlének a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont.
4: A versenyprogramban 14 előadás szerepel, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Teátrum igazgató helyettese. A szervezők díjazzák a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást is.
11: Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem, intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
3: Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Tordai Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a Magyarországon is megfigyelhető jelenség számos nehézséget fog okozni hosszú távon a vérellátó rendszerben. A szakembere mellett arról is beszélt, hogy a nyár egyébként is egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban.
12: A rendszeres donorok elérése nehezített a szabadságok és az utazások miatt, tehát ez a július-augusztus hónap ez mindig kihívás, hogy itt a megfelelő tartalékokat, megfelelő készleteket biztosítsuk. Talán itt ezt ellensúlyozhatják a rendezvényeken kitelepült véradási akciók, ahol olyan fiatalokat és olyan személyeket tudunk elérni, akik nem járnak rendszeresen vért adni.
3: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
4: Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Ma van a nemzetközi szélnap.
4: 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés részeként a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán a székesfehérvári szakaszon karbantartási munkákat végeznek a Budapest felé vezető oldalon. A 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár délcsomópont között a 61-es kilométernél egy sávot lezártak. 1-2 kilométeres torlódásra, lassabb haladásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton, befelé a határút előtte a belső sávban. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben csökken a felhőzet, és mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hét végén pedig beköszönt a kánikula.
3: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea és Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
14: Műsor ajánlott. Kívánság kosár.
15: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
14: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
16: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
14: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
3: Gyógytornával foglalkozunk a következő negyed órában. A gyerekek megfelelő testi és lelki fejlődésének egyik kulcsfontosságú eleme a megfelelő mozgás, amelyre főképp kisebb korban a játszóterek kiváló lehetőséget biztosítanak. De vajon milyen az ideális játszótér és milyen veszélyei vannak? A témában korábban Pilisi Csenge kérdezett.
17: Mit vár el egy játszótértől? Tehát mit gondol, mi az, ami biztonságos?
18: Hát talán az, hogy biztonságosan tudjanak hintázni, meg amit használnak, ott biztonságos legyen, ne menjen bele a szálka kezükbe, ne csípje be a kezüket. Hát ilyenek alapvető dolgok ezek, de úgy gondolom, hogy az európai szabványnak megfelelő játszótereken már ilyen probléma nincsen. Inkább a régebbiek voltak, akik ilyen szálkásabbak voltak, meg ilyenek. Hát én ezeket. Gyerekek azok megoldják maguknak egyébként.
17: Játszóeszközökkel szemben mik az elvárásai?
19: Könnyen tisztítható, nyilván balesetmentes, hogyha lehetséges, bár olyan óhatlanul megtörténhet bármi, hogy szerintem a szülő legyen ott a gyermekével mindenképpen a játszótéren.
17: Nem vagy kicsit idős ehhez a hintához? Nem félsz, hogy leszakad?
20: Nem.
17: Miért nem? Ez a kifejezetten baba hinta.
20: Nem.
17: És mi van, hogyha megrongálódik a hinta? Mert hogy azért nem a te korosztályodra tervezték.
20: Az igaz. Gondolom, ki kell fizetni.
21: Kerítéssel félig meddig körbezárt, egy parkban van, kutyák kizárva, csak kisgyerekek járnak ott, még a tizenévesek is tiszteletbe tartják a tisztaságot, van ivókút, olyan játékok vannak, amit imádnak a gyerekek.
3: Így képzeli el egy anyuka az ideális játszóteret.
21: Szerintem attól jók, hogy egyrészt olyan alapanyagokból csinálták, olyan famászókák vannak, láncos átlépőkkel, kötéllel, csúszdával, meg ez nem is tudom, hogy nevezik, az a rugón, ami ráülnek a gyerekek, és ide-oda himbálóznak, meg hát a hinta az hagyományos, az régen is jó volt, de úgy összegészében inkább természetes anyagokat, vagy látszik, hogy jó vaskos, stabil anyagokat használnak hozzá.
3: Van olyan játszótér, ahol a megrongált vagy elhasznált játszóeszköz hosszú hónapok óta vár a javításra, mondja egy anyuka.
22: Hetek óta le van szakadva. Ugye 2-4 éves gyerkőcöm van, és bizony az így nekem életveszélyesnek tűnik. Ez leszakadt az egyik oldalon.
3: Sok helyen foszló kötél, kimozdult, korhadó lépcső várja a gyerekeket. Egyik játszótéren egy éve nem újították fel a csúszdát, pedig baleset veszélyes volt. Pilisi Csenge riportját hallották az előző percekben, és gyógytornász rovatunkban ma ezzel a gyermekek mozgásával, és főleg nyári mozgásával foglalkozunk. Vendégem a stúdióban Vidovszky Sára, gyógytornász, fizioterapeuta, a Betesda Kórház vezető gyógytornásza. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok!
3: Kezdjük talán azzal, hogy itt van egy picike félreértés, hogy Jön a nyár, na akkor a gyermek többet mozog, és akkor ennek milyen veszélyei, jótékony hatásai vannak, de mozog-e többet az a gyerek?
1: Na, nagyon örülünk, hogyha többet mozog, ez mindenképpen jótékony, hogyha mozognak a gyerekek. Valóban azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy azért nagyon nehéz felvenni a versenyt a kütyükkel.
3: Az előző fél órában, már jó előző fél órában éppen erről beszéltünk, hogy annak az ártalmait hol lehet megállítani, milyen szabályokat, akár rugalmas szabályokat érdemes hozni nyárra a gyerekekkel közösen ez ügyben, ha mozog az a gyerek. És most lehet, hogy a legkisebb korosztálynál érdemes kezdeni annyiból, hogy itt a nagyszülők szerepe is megnő, hiszen nyáron, ahol csak lehetőség van rá, és a nagyszülő szívesen bekapcsolódik ebbe, akkor van bizony unoka megőrzés, nyaraltatás, nálunk úgy hívták, hogy nagymama tábor, és akkor bizony nagyszülőre van bízva az a gyerek. Elviszi a játszótérre, amiről az előbb hallottuk a riportot, milyen mozgásforma az, amit nyugodt szívvel hagyhat annak a óvodáskorú gyereknek, vagy kisiskoláskorú gyereknek, mi az, amitől óvja, mi az, aminél oda kell lépni, mire figyeljen?
1: Azt gondolom, hogy ez függ attól is, hogy ez a gyermek az év többi részében jár a játszótérre, mert igen, azok a veszélyesebb mozgások, azt gondolom, amit az év közben a gyermek egyáltalán nem csinál, és akkor most a nyári szünetben kipróbálja. Úgyhogy ha évközben is ő egy rutinos játszótérező gyermek, akkor igazából
3: akkor
1: nyugodtan mászon, ahova magától egyedül is föl tud mászni, oda azért nem baj, ha figyelünk rá, tehát meglegyen a figyelem is, de hagyjuk a gyerekeket szabadon is mozogni, nem kell mindent helyettük megcsinálni.
3: Erre hajlamosak vagyunk, azt hiszem.
1: Én két végletet látok, igen, vagy az van, hogy nagyon túlféltik őket a szülők, és mindent megoldanak helyettük, vagy pedig ül a padon, és igen, nem annyira figyel a gyermekére, és a gyermek azt csinálta, amit akarhat. Az arany középutat érdemes itt a kettő között meg találni.
3: A gyógytornász szemével milyenek a mai játszótéri játékok? És gondoljunk itt, ugye az előző riportban elhangzott többféle verzió is, rossz állapotban lévő játszóterekről is volt szó, de most vegyük azt, ami az uniós szabályok alapján már amolyan újraalkotott, újra tervezett játszótér, különböző rugós hinták vannak ott, meg van sima hinta is, meg van csúszda, mászók, ezek majdnem biztos, hogy minden játszótéren vannak. Milyen mozgásformákat, melyik mit fejleszt, mire jók ezek?
1: Azt gondolom, hogy mindegyik szuper jó lehet, mozgás koordinációt, egyensúlyt fejlesztenek a gyermekeknek a saját testük érzékelését, az izomerejük is akár, hogyha mászásokat csinálnak, növekedhet, úgyhogy ezek mindenképpen szuper eszközök. Nyilván jó, hogyha ezeket kontrollált, ellenőrzött keretek között csinálja.
3: Egyik kollégám, aki reggeli műsorban dolgozott itt, mesélte, hogy az ő fia például az állatkertben mindig egy állatketrece előtt ült órákig, és nem lehetett onnan elvinni, és hogy ez több órás családi program volt, hogy ő a majmok ketrecénél volt. Na most ugyanilyen hozzáállást én láttam a játszótéren is, amikor a gyermek ráül erre a rugós kis állatkára, előre-hátra inog, kapaszkodik, és ilyen meditatív állapotban 25 percig le se lehet róla szedni. Hogy ilyenkor érzi, hogy mire van szüksége, vagy ez hogy működik? Vagy szedjük le egy idő után, mert már el fog szédülni és leesik?
1: Mondom, ezért ez látszódik ezen a gyermeken, hogyha az már egy veszélyes állapot, hogyha már nem tudja kontrollálni azt a mozgást, hogyha már nincs ott fejben, nem tud arra figyelni, akkor azért nem jó ezt felügyelet nélkül hagyni, hogy kontrollálatlanul himbálozzon egy ilyen hintán, de hogyha ő azt élvezi, szereti, örömét leli benne, és kontrollálja azt a mozgást, amit végez, akkor szerintem, ha az a kedvenc hintája, akkor engedjük meg neki, hogy azon addig hintázzon, amíg jól érzi magát rajta.
3: Ami még tipikus nyári mozgásforma, ugye az a strandolás. Ha ezt lehet komplex mozgásformaként értelmezni, ugye itt több minden is lehet, ami esetleg egy gyógytornász figyelmét felkelti. Az egyik ugye a víz és a vízzel kapcsolatos különböző veszélyek és jó hatások, a partszakasz, a mezitlábjárás adott esetben, és hát ami mindig ott van, az a trambulin, amire be lehet fizetni a gyermeket. Na akkor vegyük ezeket sorra.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy mezitlábjárás az egy nagyon jó dolog. Gyerekeknek javasoljuk is mozgásfejlődés intenzív szakaszában. Itt az óvodás korosztályt említettük, kifejezetten nagyon ajánljuk, hogy mezitláb egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon járjanak mezitláb. Az ilyen vízi dolgoknál nyilván oda kell figyelni a minden szabálybetartására és a vízbiztonságra, tehát azt gondolom, hogy ez nem is gyógytorna kérdés, hogy ott azért legyenek figyelemmel a szülők, nyilván a vízbe ugrás még egy nagyon veszélyes balesetforrás lehet.
3: Főleg felhevült testre, ugye matracról.
1: Azt gondolom, vagy pedig nagyon pici vízbe beleugrani. Nyilván ezek is veszélyforrások lennek, és akkor a trambulin az azért egy
3: az
1: forró
3: látom,
1: téma.
3: Hogy ez nem tetszik önnek.
1: 6 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a szakemberek a trambulin használatát. Egészen más a mozgás koordinációja az óvodás korosztályú gyerekeknek, még nagyon alakulóban van. nyilván több veszély leselkedik rájuk, de én erre is azt tudom mondani, hogy ha ő egyébként egy gyakorlott trambulinozó, tehát van egy jó mozgáskoordináció, egy jó egyensúlyérzéke egy gyermeknek, és egyedül van abban a trambulinban, akkor trambulinozhat a gyerek nyáron, de megfelelő körülmények között is figyeljünk oda bizonyos szabályok betartására.
2: Őszinte leszek, valószínűleg rossz példát mondok, az én gyermekeim akkor kaptak trambulint, amikor jó tornászatilag már jó, vagy hogy mondjam, a használata jóváhagyható, viszont ők mindig ketten akartak benne lenni a trambulinba, és így is ugráltak, hogy fogták egymás kezét, és ott hülyéskedtek. Ezt ne nagyon hagyjuk.
1: Azt gondolom, hogy ez nagyon sok balesetnek a forrás, amikor egymásra esnek rá, egymás mozgását korlátoznak, máshogy egyik leérkezik a másikat, emiatt ellöki, szóval, hogy több baleset lehet abból, hogyha több gyerek van a trambulinban, nem véletlenül az ajánlás, hogy egyszerre egy gyerek használja a trambulint lehetőség.
2: Akkor
1: szerint
2: ezt igyekezzünk ezt betartani.
1: Igen, azt javaslom.
2: Mi a helyzet a nagyobb gyerekekkel? Ugye most itt nagyjából az óvodás korosztályt jártuk körbe, de hát azért vannak kisiskolások, akik esetleg már még az nyár előtti iskolai rendszerben edzésre járnak, vagy fociznak délutánonként, vagy tornára járnak a lányok, vagy bármi, és aztán a nagyobb bacskákkal, a kamaszokkal, akik meg aztán valahol van egy olyan határvonal, amik ők egyszer nem akarnak annyira mozogni.
1: Azt gondolom, hogy ez már egy nehezebb téma, a kamaszokat mozgásra bírni. Jó, hogyha tudnak a nyáron is szabadban lenni, mozogni, akár csak sétálni,
2: mert hogy az edzések ilyenkor ugye már általában nincsenek.
1: Edzőtáborba menni, ami rájuk veszélyes, és azt gondolom, hogy muszáj megemlíteni, hogyha ezekről beszélünk, azok a rollerek, elektromos rollerek, ebből rengeteg balesetet látunk most a Betesda gyermekkórházban, úgyhogy ezek használatára én nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt kamasz gyerekeknek ne forszírozzák a szülők, rengeteg baleset van belőle.
2: Ha mégis rollerrel közlekedik a gyermek, akkor ugye most még a Crest várjuk, hogy majd valamit tegyen ezzel a helyzettel, azért is nézek önre ilyen tanástalanul, mert igazából
1: most lesz módosítás. Én azt gondolom, hogy elektromos rollert én jó szívvel a saját kamasz gyerekeimnek, nekem is van két kamasz gyermekem, bokósisakkal sem engednék. Ha rollerezni szeretne, akkor a lábbal hajtós rollerrel, és legyen rajta védőfelszerelés.
2: Tehát ez az alap. Ha már egyébként szóba hozta a rollert, akkor azért a biciklizés az szintén egy elég felkapott nyári.
1: Azt gondolom, hogy az is sport. Nagyon jó mozgásforma nyára, de szintén nagyon fontos, hogy megfelelő védőfelszerelés, tehát egy bukósisak az mindenképpen legyen a gyermekeken és a felnőtteken is, azért ezt hozzátenném. Sokszor látok a városban bukósisak nélkül közlekedő felnőtteket, és elég hiteltelen, igen, ha a gyermekünknek javasoljuk, mi magunk pedig nem hozzuk fel.
2: Ha eljutottunk a kamaszkorig, akkor kíváncsi lennék a véleményére, hogy mennyire látszódik egy kamasz gyereken az, hogy ő egyébként kisebb korában sokféle mozgásformát próbált, hogy ő végigment a, most nem akarok visszamenni csecsemőkorig, hogy ő végigment a kúszás, mászás, fölállás, topogás, stb. Sorrendjén. Meg lehet ezt állapítani?
1: Nagyon látszik azokon a gyermekeken, akik rendszeresen mozognak, vagy mozogtak a korábbi években, egészen más az ő testtudatuk, az ő mozgáskoordinációjuk, úgyhogy igen, nagyon nagy különbségeket látunk.
2: Lehet-e javítani azon, ami meg a rossz példa, hogy kifejezetten sok volt az ülés, nem figyeltek a mozgására, utoljára akkor mozgott, amikor az óvónéni kiterelte őket az udvarra, mert akkor muszáj volt. Mit lehet ezzel kezdeni már utólag, 15-16 évesen?
1: El lehet kezdeni sportolni 15-16 évesen is, vagy mozogni, meg kell tárni azt a mozgásformát, amit szívesen csinálni. Azt gondolom, hogy ez a kulcs a gyerekeknél, hogy ne ráerőltessünk egy olyat, amit a szülő szeretne, hanem megtalálni azt a mozgásformát, amit az a gyerek szívesen végez.
2: És még egy dolog, amiről talán ritkábban beszélünk, megkérdezünk, hogy nálunk a családban is előfordult most ilyen, hogy egyszer csak beütött a krach, egy nagyon sokat mozgó kis gyerekről derült ki, hogy egy elég komoly mozgásszervi betegsége van, amiről nem tudtunk, és innentől kezdve egy csomó mindenről le van tiltva, mit lehet csinálni, mit sem. Tehát mi van akkor, hogyha nyáron azzal is foglalkozni kell még, hogy például gyógytornát elvégezni, mondjuk a gerincferdülést kikorrigálni, amit lehet, hogy évközben megvan ennek a struktúrája, de szép magyar szó, rendszere, mindene, ott vannak az elérhető szakemberek, de nyáron meg ugyanez lehet, hogy nincsen.
1: Én azt gondolom, a kórházban dolgozó betegség, a gyermekkórházban mi azt látjuk, hogy nyáron könnyebben el tudják hozni, a szülők jobban meg tudják oldani, hogy eljussanak, meg nem kell igazodni az összes külön órához és az iskolához, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki gyógytornát igényel, speciális mozgásterápiát a nyári szünet alatt, azokat azért ellátjuk és megpróbáljuk rugalmasan kezelni az időpontokat, úgyhogy eljutnak szakember, ez akinek szakemberre van szüksége.
2: Egyről nem beszéltünk még, azok a sérülések, illetve mondta, ugye, hogy vegyenek bukósisakot, mert hogy a Betesda kórházban rettenetesen sok roller sérültet kell ellátni. Milyen egyéb sérülések vannak még, amik tipikusan ilyen nyáriak, és mikor vigyük mindenképpen szakemberhez a gyereket, mert ugye az is egy kérdés, hogy most akkor jó, elestél, fáj, gyere, bekötöm, megnézem, stb. Aztán lehet, hogy 3 nap múlva, sőt, lehet, hogy 1/2 nap múlva iszonyatosan be van már dagadva mondjuk egy könyök vagy térd.
1: Én azt gondolom, hogy ha jelentős duzzanat van, a fájdalom nem szűnik, deformitást látunk a végtagokon, akkor azért érdemes szakembernek megmutatni ezt a sírlést, de ha 1/2 nap múlva nem látjuk nyomát se.
2: Kutya baja van.
1: Ugyanúgy mozog a gyermek, nincs mozgás korlátozottsága, nem sántít, ugyanúgy tudja mozgatni azt a végtagját is, akkor pedig valószínűleg egy kisebb sérülésről volt szó, szóval ezt így tudjuk nagyjából elkülöníteni.
2: 0639666 hallgatóink írják, hogy a trambulin nem csak balesetveszélyes, de kifejezetten rossz, nem tanulnak meg normálisan ugrálni. Az ugrás normális esetben hajlított térddel és bokával történik, saját súlyával, a trambulinon pedig pont ezt nem tanulják meg. No, ez egy elég...
1: Én azt gondolom, és igen, ezt is mondtam, hogy azok a gyerekek, akiknek van egy jó mozgáskoordinációja és egy jó testtudata, azok a gyerekek tudnak helyesen ugrálni a trambulinba, de nyilván, hogyha a gyerekünk semmit nem sportol, nincs egy jó mozgáskoordinációja, akkor nekik kifejezetten valóban nagyon nem ajánlott és veszélyes az, hogy a trambulinban is ugráljanak.
2: Ha egy jó tanácsot adhatna a szülőknek így a nyár kezdetére, mondjuk akár azoknak, akik nagyon féltik a gyereküket, akkor mi lenne az?
1: Én azt gondolom, hogy mozogjanak a gyerekek minél többet, és próbálják meg megtalálni az arany középutat a túlféltés és a veszélyes mozgások között.
2: Mert hogy a mozgás az meg alapvetően fontos.
1: Az fontos, igen.
2: Nagyon szépen köszönjük Vidovszky Sára, gyógytornász, fizioterapeuta, a Betesda Kórház vezető gyógytornásza volt a vendégünk az előző negyed órában. Most pedig 10:30 lett, hírekkel folytatjuk Szlotta Judittal.
5: 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légi csapásokban legkevesebb 9-en haltak meg, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra barlangkolostor is megrongálódott. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban. És akkor nyitják meg újra a Hormuzi szorost. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenségnek tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy

0: A műsorvezető Bicsák Eszter.
1: 2 perccel járunk 10:30 után, és 11-ig szól a délelőtt műsora. Flip-flop és lapos szandál, tavasz, nyár, ősz, tél, 4 évszak, 4 féle időjárás, vagyis ehhez alkalmazkodunk az öltözkedésünkben is. Nyáron például nem hordunk csizmát és bélelt cipőt sem. De vajon milyen nyári lábbelit tartunk alkalmasnak utcai viseletre? Erre volt kíváncsi Bétót Erika is, aki Miskolc utcáin szólított meg elsősorban hölgyeket.
2: A nyári melegben sokan választják a papucsot vagy a könnyű szandált. A szakemberek szerint azonban nem mindegy, hogy milyen lábbelit viselünk nap mint nap. A túllapos, vékony talpú vagy a lábat nem megfelelően tartó papucs hosszabb séták során megterheli a talpat, a bokát vagy akár a gerincet is. Arra voltam kíváncsi, a hölgyek gondolnak-e erre.
3: Sok szandám is van, és amikor az időjárás már ezt lehetővé teszi, akkor én nagyon szívesen hordok szandált, de azért minden nap megnézem, hogy éppen aktuálisan milyen lesz az időjárás, illetve hogy mi a napi program, és mi lesz a legkényelmesebb az napi teendőkhöz.
2: Természetesen ezeket a szandálokat ugye harisnya nélkül használja.
3: Így van, igen, nyáron mindenképpen.
2: És a papucsok?
3: Papucs inkább csak otthon. Nekem otthonra bevált, de utcára folyamatos közlekedéshez nem annyira tartom praktikusnak.
2: Gyógypapucsokat használ, vagy ilyen sima általános papucsot?
3: Inkább sima általános papucsnak mondanám, de ez is nyilván az egyszerű klumpa papucs kint az udvarra a kertbe, és bentre egy némileg kényelmesebb.
2: Itt a jó idő, és úgy látom, hogy ön mégis most egy zárcipőben van. Nem szereti a szandálokat, vagy a papucsot?
4: Igen, nagyon szeretem nyáron, egyáltalán nem hordok zárcipőt nyáron.
2: Most
4: ez is az van. Esett, és esőt mondtak éjszakára, úgyhogy nem tudom, mikor fogok hazatérni.
2: És a papucsokról, illetve a szandálokról mi a véleménye? Mit néz, a divatot, vagy a kényelmet?
4: A kényelmet. Van egy szandál, vagy egy papucs típus, amit nagyon szeretek, és folyamatosan egész nyáron azt hordom.
2: Van egy olyan márka, amit szeret, és ami gyógypapucs?
4: Igen, de nem gyógypapucs, sőt, szerintem, ha orvos megkérdeznék, akkor azt mondaná, hogy felejtsem el, de én azt szeretem.
2: Sok hölgy kedveli a fapapucsot, ma még mindig hordják. Ön hogy van vele?
4: Én nem szeretem, mert mindig rálépek a szélére és vágja a lábamat.
2: A nyári időszakban tehát érdemes a divat mellett az egészségre is figyelni. Egy jól megválasztott cipő vagy szandál nem csak kényelmesebb, hanem hozzájárulhat a lábunk egészségéhez is, mondja Kovács Attila mestercipész.
5: Alapvető, hogy minden ember jó cipőbe járjon, és mit is jelent a jó cipő az én gondolatom szerint. Többféle funkciót kell egyesítse, először is, hogy egészséges legyen. Tehát, ha lehet választani, akkor bőrből legyen az a cipő, azért, hogy a lábnak a nedvességét, ami egész nap a lábunkon van, az a lábbeli, azt tudja elvezetni, tudja felszívni, ugyanígy a zokni is, hogy lehetőleg pamutból legyen, és akkor remélhetőleg nem lesznek nagy problémák, már ilyen, hogy bőr pirosodás vagy gombásodás. Legyen egészséges az a lábbeli természetes anyagokból, de ugyanígy lehet ez egy vászoncipő is, ami egy könnyed szellőzik, szintén így van, vagy szandál, nyilván nagy melegben egy papucs, de ezek is, ha lehet, ne szintetikus anyagokból legyenek, hanem természetes anyagokból. És hogyha egy kicsit tovább vizsgáljuk, hogy milyenek is kell legyenek, mert ez csak egy az anyagát illető. A másik dolog, hogy legyen kellő hely a cipőben, tehát, hogy az kényelmes legyen, az sem jó, ha szorít, az sem jó, ha lötyög az embernek a lábán, hanem, hogy olyan komfortosan jól érezze magát a láb.
1: Bétót Erika volt a riporter az előző összeállításban, és üdvözlöm vendégeim itt a stúdióban, Vidovszky Sárát, akitől már az előbb ügyesen elbúcsúztam, gyógytornász, fizioterapeuta, a Betesda Kórház vezető gyógytornász, mert hogy szükség lesz még a tudására, és dr. Moravcsik Bence, ortopéd traumatológus szakorvos. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
7: Jó napot kívánok!
1: No, akkor most két szempontból is meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést. Ez is egy... hogy is mondjam, elég népszerű problematika ez a nyár és cipő kérdés, mert hogy a divat az nem feltétlenül az egészséges lábbelik irányába mutat, és akkor most azt hiszem nagyon finoman és nőiesen fogalmaztam meg a fő problémát. Kezdjük az alapokkal. Megérkezik a meleg, és lecseréljük a zárt cipőket nyitottakra. Ennek tulajdonképpen örülhet a lábunk, ugye?
6: Mindenképpen örülhet, hiszen újra szabadabban tud mozogni, és sokkal jobban szellőzik. Az egyik fontos ismérve a jó nyári lábbelinek az, hogy szellőzik, és akkor

0: sokkal kényelmesebb és kellemesebb, csak nagyon fontos dolog, felhívnám a figyelmet, hogy a kényelmet ne keverjük össze a puhasággal, tehát nem az a jó, hogyha nagyon puha a cipő, hanem fontos, hogy tartson, tehát legyen egy tartása, fontos a láb szerkezetének, hogy legyen egy alátámasztása, fontos, hogy a sarok rész az ne csúszkáljon, és ne alakuljon ki egy kényszertartása a lábon. Inkább úgy mondanám, hogy a nyári programhoz igazítsuk a cipőnek a mienségét, tehát a strandon legyen strandpapucs, városnézéshez legyen sportcipő, vagy olyan cipő, ami tartja a lábat, tehát hogy a nyári programhoz igazítsuk a lábbelinek a mienségét.
1: Mik a leggyakoribb hibák nyári cipőügyben? Mert valami miatt azt gondolom, hogy most fog előkerülni a teljesen lapos lábúj közévevős papucsok problematikája.
0: A legnagyobb probléma az, hogyha valaki egy ilyen vékony talpú strandpapucsban akar város nézni, ahol össze-vissza lifeg a lábán a papucs.
1: Közben 5-6 órán keresztül kellene sétálni.
0: Így van, és akkor például ilyen kényszertartás alakul ki a lábon, kapaszkodnak a lábujjak, megörcsöl az izomzat, a talpi izomzat lerövidül, akkor kialakulhatnak sarokfájdalma, kialakulhat láb ujjaknak a fájdalma, Achilles rövidülhet, tehát hogy itt nagyon itt a lábnak, ha instabilá válik az alátámasztása, és mondjuk nagyon megterheli, akkor kialakulhatnak belőle problémák.
1: Gyógytornász szempontból hol vannak itt ilyen aknák, vagy hogy is mondjam, nagyon sok gyermek például lúdtalpas, és nagyon gyakran tapasztalom, hogy ezzel nem foglalkoznak eleget. Sokkal kevésbé foglalkoznak vele, mint mondjuk egy gerincferdüléssel. Valahogy a talpunk, holott minden nap, hiszen hihetetlenül sokáig használjuk, valahogy egy kicsit, mintha el lenne hanyagolva.
2: Azt gondolom, hogy kevésbé van szem előtt, és nagyon ritkán okoz egy lúdtalpanaszt egy gyereknek, tehát amíg nem panaszkodik fájdalomról, addig a szülők ezt szerintem kevésbé szokták észrevenni, de doktor úr azt hiszem elég jól összefoglalta itt, hogy mikre érdemes odafigyelni nyáron. Ez a gyerekekre is abszolút igaz, hogy jó ez a strandpapucs a strandra, de mindenképpen olyan szandált is érdemes választani, aminek jó kérge van, fogja a gyermeknek a sarkát, megfelelő pozícióba tartja, úgyhogy ezekre a szandál választásnál érdemes odafigyelni nyáron.
1: De akkor ez most szandál és nem papucs javaslat, mert ugye vannak ezek a városi használatra szánt papucsok, tehát aminél nincsen boka.
2: Én azt gondolom, hogy ezeket a papucsokat a strandra javasoljuk, vagy a játszótérre, amíg leér vele, és ott leveszi, és mezitláb van a homokon, kavicson, füvön, ott nagyszerű jó javaslat is a mezitláb járás a gyermekek esetében. De alapvetően, hogyha hosszabban sétálunk velük, ha biciklizik, ha rollerezik, még balesetveszélyes is, hogyha mindez papucsban teszi.
1: Melyek azok a panaszok, amik jelentkeznek azon túl, amit már elkezdte sorolni, ugye, hogy mik lehetnek, de van egy olyan érzésem, hogy az ortopédus szem elé nagyon sok minden oda kerül, ami mind a lábnál kezdődik, és adott esetben visszavezethető valamilyen típusú rossz cipőválasztásra is.
0: Visszautalnak itt a gyerekeknek a lábfejlődésére. Ez nagyon jó, hogyha a homokos tengerparton a gyerek mezitláb van, és a homokon szaladkál, vagy a játszótéren a füvön. Tehát ez egy fontos dolog. Ugyanakkor viszont fontos, hogy védjük a lábat. Tehát hogy az azt jelenti, hogy mondjuk a forró betonon ne kezdjünk el mezitláb a gyerekkel sétálni. Tehát fontos az, hogy legyen az, hogy védje a gyereknek a lábát. És valóban, hogy fontos az, hogy ne legyen túl nagyméretű, tehát azaz ott hajoljon a cipőnek a talpa, ahol a lábujjak is hajlanak, illetve ne legyen szűk az orra, illetve elférjenek benne a lábujjak. Tehát nagyon fontos, amikor ilyen cipőt választunk, vagy valamilyen lábbelit, akkor fontos az, hogy a megfelelő mozgáshoz válasszuk ki. A problémák ebből adódik, hogyha nem megfelelő mozgásformához, nem megfelelő cipőt választunk, és akkor alakulhatnak ki a problémák. Tehát az első a védelem, tehát hogyha olyan helyen vagyunk, ahol lehetünk mezitlábot, védjük a lábat, hogyha pedig olyan helyen vagyunk, hogy a városban hosszabb túrákat teszünk, vagy éppen a gyerekkel biciklitúrára megyünk, akkor ott is a megfelelő védelmet biztosítsuk a gyerek számára.
1: Van egy olyan érzésem, és ezt most egyáltalán nem viccnek szánom, hogyha ön elmegy egy ilyen cipőboltba, ahol nagy a kínálat nyári lábbelikből, szerintem ön a háromnegyedét kidobná, vagy kiszanálná.
0: Hát nyilván jól körül kell nézni. Fontos lesz az, hogy tényleg valóban ne legyen túl vékony a talpa. Szerintem ez egy ilyen alaptézis. Ugyanakkor legyen egy ilyen rezgéscsillapító hatása. Megfelelő helyen, tehát megfelelő méretválasztás.
1: Tehát balerina cipők azok tulajdonképpen csak fél órás használatra indokolt esetben.
0: Igen, rövid
1: csak használatra. Csak
0: úgy használatra jó, igen. Ez kicsit olyan, mint a magas sarkú hölgyeknél, hogy rövid használatra nagyon, nagyon dekoratív és nagyon erőnyös. A láb egészsége szempontjából hosszú távon magas sarkút hordani, biztos, hogy bücsök fog kialakulni, előlábfájdalmak lesznek, lesüllyed a boltozat, kalapács, úgy deformitás alakul ki, tehát nagyon sok problémához vezet az, hogyha valaki csak alak magas sarkuba jár.
1: Mit tehetünk akkor, és itt kérdezem már a gyógytornászt, hogy mit tehetünk akkor, ha például egy hosszabb nyaraláson harmadik, negyedik napra tessék, akkor most jól megfájdult a sarok, a láb, adott esetben a lábfej, nem hoztunk annyi cipőt, mint amennyi jó lenne most, ha itt lenne, hogy lehetne cserélni. Van-e valamilyen házi praktika, hogy a lábtornáztatásával, nem tudom, pihentetésével lehet előbbre lépni?
2: Amit én személyesen minden nyaralásra viszek magammal, az egy ilyen kemény labda, egy ilyen SMR labda, de tökéletes erre a teniszlabda is, vagy már betegeimtől hallottam azt a tippet, hogy a kutyáknak szánt kemény gumilabda. Az például nagyon jól esik egy hosszú városnéző sétálós nap után azzal áthengerelni a talpunkat, a vádlinkat, az egy jótékony hatású tud lenni. Én azt gondolom, hogyha nagyon megfájdul a lába, akkor át kell gondolni a másnapi programot is, és úgy tervezni, hogy azért ami jelez a szervezet, az nem véletlenül van. Én azt gondolom, olyan okosan van, amit testünk kitalálva, és hogyha már ilyen jelzések érkeznek, azokra érdemes odafigyelni.
1: Nagyjából most egy doktor úr mondta az előbb ugye a városnézést, vagy hát valahol azzal kezdtük. Hát van, hogy ilyen 15-20-25 ezer lépést is, ha az ember viseli az okos óráját, akkor látja, meg lehet tenni ilyenek alkalmával, és azért az emberek nagy részét én legalábbis nem sportcipőben látom.
0: Hát általában, amikor kiszakadunk otthonról, akkor azt visszük magunkkal, ami otthon van, de valóban, hogyha ha tudjuk, és előre tervezetten fel tudunk készülni egy ilyen hosszabb városnézésre, akkor azért jobb egy olyan sportcipőbe menni, ami egy hosszabb távon is jó a lábnak. Fontos az, hogy tényleg jól illeszkedő legyen a cipő, legyen puha a belseje, legyen stabil, tehát a legnagyobb problémát az okozza, hogyha olyan a lábbeli, hogy nem tartja a sarkat, és csúszkál benne a sarok. A kollégám is említette, hogy itt a saroknak a védelme, a saroknak a megfogása nagyon fontos.
1: Ezért mondta, hogy a papucsokat eleve ne tervezzük.
0: Hát a városnézésre ne. Tehát ha instabil a saroknak a mozgása, az előbb-utóbb valamilyen kényszerpályára helyezi a lábat, és az előbb-utóbb fájdalmat fog okozni.
2: Én azt gondolom, bocsánat, hogy közbeszólok, és emellett egyébként, ha ez nem fogja rendesen a sarkat, nagyon sok balesethez is vezethet, tehát sok a bokaficam is akár, aki nincs hozzászokva, hogy ilyen lábbeliben hosszasan van, tehát nem csak a megfájdulások kilométertől vagy lépésszámtól a talpuk, hanem a ficamok veszélye is nagyobb, hogyha nincs egy jó sarok megtámasztás.
1: Jó is, hogy említette a bokát, mert épp kérdezni akartam, hogyha egy kicsit tovább megyünk így a testtájakon, akkor a cipő az nem csak azért fontos, mert hogy a talpat nem éri annyi stressz, és hogy optimálisan igazodik, de hogy hát későbbi tért, csípő, és hát kérdőjellel nézek őre, hogy és még milyen problémákat tudnánk megelőzni.
0: Hát a gyógytornászok erről tudnánk nagyon sokat mesélni, hiszen itt egy
1: még van rá lehetőség.
0: Hiszen itt egy láncolatról van szó, tehát hogyha elindul a sarok, a talp, az kihatással lesz a vádlira, a térre, a csípőre és a gerincre végeredményben. Tehát, hogy itt nagyon fontos azt tudni, hogy ez összefügg mindennel, minden ízületünk, izmunk, inunk összefügg, tehát minden a talpról indul ki, a talp az alátámasztás, az a bázis, hogyha ott nem megfelelő a működés, az előbb-utóbb valahol jelentkezni fog.
1: Én hagyok időt, hogy a gyógytornász.
2: Meg tudom erősíteni, abszolút összefügg minden. Mindennel sokszor az embetegek meg is lepődnek, hogyha érkezik mondjuk egy lábpanasszal, akkor miért akarjuk, hogy levegye a pólóját, és hadd nézzük meg a gerincét is. Valóban ez ezért van, hiszen az alátámasztás, amin állunk, az meghatározza az egész test tartásunkat, hatása lesz a térdünkre, a csípőnkre, a medencénk dőlés szögére, a medencénkről pedig fölépül az egész gerinc oszlopunk, úgyhogy ez mind összefügg, és mind egymásra hatással vannak.
1: 0639666 hallgatónk írja, hogy vajon, nyilván itt ő sem írt márkát, de nem is tudunk mondani ilyesmit, de hogy a túra szandált, mint fogalmat, azt, tehát lehet-e használni? Most nem a fogalmat nyilván, hanem magát a szandált.
0: Hát én tegnap előtt voltam egy 22 kilométeres túrán, nagyon szép a Káli medencében, 22 kilométer alagoltam, de egy túracipőben, ami, és nem szoktam hozzá, tehát szerintem egy jól választott úr, de így is nagyon megterhelte a lábamat. Tehát én
1: meg vagyok nyugodva, mert én múltkor elmentem egy szerintem nagyon jól választott, de nem vagyok ortopédus túracipőben, és olyan szépen elfáradt a lábam, hogy alig tudtam lábra állni másnap.
0: Tehát biztos, hogy a fokozatosság, a fokozatos terhelésnek nincs párja, tehát fontos az, hogy tényleg fokozatosan terheljük a végtagot. Én nem hiszek a túraszandál jelenségében, vagy létezésében, mert a szandál a szandál. Ha fogja a sarkat és megfelelően illeszkedik, mondjuk előszellőzik valamennyit, az jó dolog, de alapvetően egy túrázáshoz, ahol nagyon sokat kell egyenetlen talajon a lábnak alkalmazkodni és a bokai zületnek, az egy szandál nem fogja megtartani.
1: Létezik, azt hiszem gyógyfürdőkben szokták alkalmazni, úgynevezett Kneipp medence. Csak oda csatolnék vissza, ahol emlegettük a homokos tengerparton való mezitlábjárást, hogy az milyen jó. Mi a helyzet a köves vagy egyenetlen felületekkel? Mert hogy a Kneipp medence, ami ugye ilyen kövecses aljú medence, nyilván nem véletlenül találták ki azt sem, mondván, hogy jótékony hatása van valóban? Akár mindketten válaszolhatnak.
2: Azt gondolom, hogy jótékony hatása lehet, ezt elmondtuk, igen, az egyenetlen talajon járásnak, kavicsos, füves, homokos talajon járásnak lehet jótékony hatása. Nyilván nem mindegy, hogy ezen hány ezer lépést teszünk meg mezitlábköveken, tehát ezt is túlzásba lehet ejteni, én azt gondolom. Szóval az, hogyha valaki rekreációs jelleggel és strandon végig sétál ezen az úton, amit oda építenek, akkor az egy nagyszerű élmény, és lehet, hogy jól is esik az ő lábának, de itt is azt gondolom, hogy a fokozatosság, a mértékletesség az határozza meg, hogy erre most azt mondjuk, hogy ezt javasoljuk, vagy nem javasoljuk.
1: Egyébként vagyunk eleget mezitláb? Mert ugye nyáron azt hiszem, hogy adná magát a dolog, még akár ha máshol nem, hát otthon. Tehát, hogyha tényleg csak az ember hazaér, és egy lakáskörnyezetben, ami vélhetően ahhoz kellően tiszta, hogy nem szedek össze mindenféle koszt mindenhonnan, akkor miért is ne lehetnénk mezitláb? Megtesszük ezt, vagy mi erre a tapasztalat?
0: A gyerekeknél ezért nagyon sokszor javasoljuk otthon, amikor fölállnak és elindulnak, hogy legyenek sokat mezitláb, sok lábtorna gyakorlatot végezzenek, hogy erősödjön, fejlődjön, alakuljon ki a lábboltozata. És valóban szerintem keveset vagyunk mezitláb, tehát lehetnénk ennél sokkal többet. Gyerekeknél szoktuk azt mondani, hogy legyen akár dupla zokniban, tehát ez lehet egy tipp, hogy ne fázzon fel, hogyha esetleg köves otthon, de ugye itt is az egyenetlenség a lényeg, hogy egyenetlen talajon jó mezitláb lenni. Most azért otthon nem biztos, hogy mindenki egyenetlen a talaj, de mondjuk egy szőnyegen azért az már elég jó. Úgyhogy igazából keressük azokat az alkalmakat, és akár egy ilyen medencét is, ahol egy picit így trenírozzuk az izmokat, erősítsük, és keressük ezeket az alkalmakat.
1: Visszatérve még egy picit a cipőválasztásra is, ami már nem a mezitláb kérdése, ugye itt felhozta kicsit viccesen a példát, hogy ön is elment úgy, hogy aztán elfáradt a lába, ezt én is megtettem, és rájöttem, hogy arról még nem beszéltünk, hogy a fokozatosság az minden cipő esetében igazából ugyanezt végig kéne csinálni, szerintem ezt sem csináljuk. Tehát ha megvásárolok egy szerintem jól kiválasztott lábbelit, akkor utána véletlenül föl is húzom gyorsan, hogy én ebben akartam ide vagy ide elmenni.
0: Hát igen, és ez tök normális dolog. Nyilván itt is az a kérdés, hogy milyen lábbeliről beszélünk, ha most egy magas sarkról, egy túracipőről, vagy egy akármilyen sport toláshoz vett ruházatról, szóval meg kell tesztelni kell, és betörni idézőjelbe, tehát hozzá
1: ez
0: kell.
1: Ez rosszul hangzik ugyan, de nem olyan vészes.
0: Mondjuk úgy, hogy hozzá szükséges szoktatni a lábat. És talán ez a kulcsa, hogy ne hirtelen egyszerre veszünk egy új túracipőt, akkor ne 20 kilométerrel kezdjük, hanem először csak egy 2-3 kilométer legyen, tehát érezzük meg azt, hogy valóban jól illeszkedik a lábunkhoz.
1: A Betesd a kórházban milyen típusú akár ebből fakadó vagy levezethető problémákkal szembesülnek? Tehát ami a lábból, ami a talpból jön.
2: A Betesd a gyermekkórházban 0-tól 18 éves korig látunk el gyermekeket, úgyhogy az ortopédia rendelésen azt gondolom, hogy elég színes a paletta, mert itt még a nem járó csecsemőknek a befelé forduló bokájától kezdve a már szinte felnőtt méretű kamaszoknak a mindenféle láb problémáig mindenféle lábakkal találkozunk, úgyhogy erre igen, nehéz kérdést tett fel, nehéz válaszolnom.
1: Gondolom, hogy utalp az egyik klasszikus,
2: igen, ami még rengeteg van, az a nagyon-nagyon feszes ahillesz. Ezt azoknál gyereknél is látjuk, akik sportolnak, mozognak, mert nagyon keveset nyújtanak ez a tapasztalatunk, tehát még aki sokat mozog és oda is figyel, és egy jó mozgású, jó izomzatú gyermek, azoknál is gyakran látunk nagyon feszes ahilleszeket, amikből viszont lehetnek akár tért fájdalmaik is, nem feltétlenül lábfájdalommal jelentkeznek.
1: Mikor kerülnek oda a gyerekek, amikor a fájdalmat jelzik?
2: Igen, általában panasszal érkeznek ide.
1: Mi a helyzet a felnőttekkel? Szerintem úgy van valahogyan, hogy amíg a gyerek kicsi, mondta, hogy a pici gyerek, ugye legyen sokat mezitláb, kis aranyos domború, kis talpaik, arra meg vigyáz az ember, még figyel, odafigyel, hogy tényleg legyen mezitláb. Aztán ahogy nő az a gyerek, és már nincs vele annyi gond, hát nem nézegetjük, hogy a talpával mi van. És aztán a felnőttként meg nem is tudom, hát legközelebb nyugdíjas korban, amikor már fáj a derék, meg a nyakcsigolya, meg minden.
0: Valóban említettük ezt a láncolatot, hogy ugye a talp a testünk talapzata, alapzata, és gyakorlatilag, hogyha ez bedől a belboka, vagy lesüllyedt a boltozat, akkor ez kihatással van a bokára, a térdre, csípőizületre és a derék panaszokra. Most valaki, aki nem sportol, nem egy mozgás gazdag életet él, hanem mozgás szegény életmódot folytat, ülő munkát végez, előbb-utóbb lerövidülnek különböző izomcsoportok, és ez aztán ez összeadódik.
1: Bocsánat, ez azért egyszerűen, mert nem használja.
0: Mert nem használja megfelelően a testét, és ennek megfelelően, tehát ezek összeadódnak, és előbb-utóbb panaszokat fog okozni. És valóban, hogyha a rendelésemre bejön egy felnőtt páciens tért panaszokkal, akkor én mindig végig szoktam nézni a statikát. Azaz, hogyha végignézzük a csípő, a medence, a gerinc, térdek állását, bokaállását, és a talpnak az alátámasztását, akkor bizony nagyon gyakran szükség van valamilyen kiegészítő, vagy talbetétre, vagy valamilyen olyan tanácsra, amivel megváltoztatjuk arról a talapzatot, és ez jó hatással lesz a csípő, térd és a gerincére is.
1: Vannak-e olyan apró figyelmeztető jelek, amiknél mindenképpen gyanakodjunk arra, hogy ez valami talpból kiinduló probléma, és lehet ez rosszabb is, forduljunk szakemberhez?
0: Hát mindenképpen, hogyha valaki, mondjuk akár most otthon majd hazaér a gyerkőc az iskolából, is megnézi, hogy hogy áll az ő belbokája, és hogyha hátulról megnézi, és befelé dől, vagy hogyha van ez a vizes próba, amikor
1: milyen nyomot hagy,
0: és hogyha az nagyon-nagyon szétterülő teli, akkor érdemes azért megmutatni ortopéd szakorvosnak azt, hogy lássuk azt, hogy van-e mögött valamilyen instabilitás, valamilyen szalaglazaság, valamilyen anatómiai eltérés, és akkor annak megfelelően szükséges kezelni, de a gyógytornának nincs párja, tehát én itt a hátosodnál végzett, hogy nagyon fontos az, hogy tornáztassuk a gyerekek lábát, és hogy megfelelően fejlődjön itt az idő alatt.
1: Hogyha hallgatóim most azt kérdeznék, és jogosan tennék, hogy de akkor mondjuk már el, hogy mi az a néhány tanács, hogyha a gyerekkel például cipőt vásárolni mennek, mert nyilván a gyermek látott valamilyen típusú, szép, divatos, csinos darabot, nyilván azt szeretné megvenni, hogy szülőként vagy nagyszülőként mire igyekezzünk figyelni, mi az a néhány alapvetés, ami nélkül nem menjünk ki a boltból, vagy menjünk el másik boltba.
0: Szerintem legyen csúszásmentes, tartsa a sarkat, legyen hosszban és szélességében is megfelelő, ne legyen túl nagy, ne legyen túl kicsi, hogy legyen a lábujjaknak helye mozogni.
2: Én még egy szempontot itt a 2026-ban hozzátenni, hogy ne online vásároljuk meg, de próbáljuk rá a gyerek lábára, mert azt látom, hogy nagyon sok szülő, és nagyon kényelmes, tudom nekem is a három gyerekkel eljutni, hogy mindenkinek megfelelő cipő legyen, de hogyha lehet, próbáljuk rá a gyermek lábára, ha utána olcsóbb online megrendelni, akkor rendeljük meg online, de legyen fölpróbálva az a cipő, mielőtt megvásárol.
1: Mondok egy rémes dolgot, vagy az önök számára nyilván rémes dolgot, a kedves szülő és gyerek együtt megrendelték a cipőt az online térben, megérkezett a cipő, és akkor a gyermek a következőt mondta, anya, egy nagyon divatos márka volt, ez éppen jó, én ezt elhordom. Na, szerintem önök pont ezt a mondatot nem szeretnék hallani.
2: Igen, szóval én azt gondolom, hogy ezzel én is azt gondolom, hitelesen mondhatom, küzdök a saját kamasz gyerekeimmel, tehát lehet, hogy nem a boltba fogjuk megvenni, de hogy fölpróbálja a boltba, próbálja föl és nézze meg, hogy melyik cipő való az ő lábára, az nagyon fontos, azt gondolom.
1: Még a végére hallgatunk kérdését talán doktor úrhoz, azt hiszem. Hallgatunk azt mondja, hogy nyáron sem tudok szandában járni, annyira érzékeny a bőröm, semmilyen csúszkálást nem tolerál, csak könnyű lyukacsos cipőben érzem jól magam. A kérdés az, hogy akkor ő neki mindig zárt cipőt kell hordania?
0: Hát olyan cipőt hordjon, ami szellőzik, tehát hogyha ne legyen annyira nyáron annyira zárt. Ez fontos, hogy olyan szandát keresen, amiben nem instabil a sarokrész, ahol megtartja a lábnak a legfontosabb részén.
1: Én azt hiszem, most nem nézzük meg, hogy milyen cipőben vagyunk, és ki milyenben van, mert akkor egy újabb problémakört kezdenénk el itt a stúdióban, de az biztos, hogy érdemes figyelni nagyon a cipőre nyáron is, és ha divatos, nagyon szép, de nem túl egészséges darabot választunk, akkor azt tényleg korlátozzuk arra a kis időre, ugye, amikor azt használni kell, mondjuk egy színházi előadás.
0: Teljes mértékben egyetértünk.
2: Egyetértünk, igen.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak szépen. A nyári lábbelikről beszélgettünk itt a stúdióban dr. Moravcsik Bence ortopédtraumatológus szakorvossal és Vidovszky Sára gyógytornász fizioterapeutával, a Betesda Kórház vezető gyógytornászával. Kedves hallgatóink, lassan véget ér a délelőtt műsora, és holnap is lesz műsor, 9-től 11-ig, ugyanúgy, ahogy ma. Hogy miről is számolnak be holnap, például arról, hogy május 31-én zárul a még novemberben meghirdetett országos könyvtári kihívás program a könyvtárak népszerűsítésére. Kiemelten fókuszál a program a könyvtárak közösségi szerepére és saját múltbéli teljesítményéhez viszonyítva méri a fejlődést. A könyvtári kihívás kiemelt célcsoportja a gyermekek, a fiatalok és az anyaországon kívüli kárpát-medencei magyarok, a könyvtárak szerepéről tehát holnap a délelőttben. Egyébként ezt a mai adást újból meg meghallgathatják majd az interneten is, www.mediaclick.hu, erre a címre kattintsanak majd. Én munkatársaim a hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Dian Gergő nevében is köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrml.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian. A mikrofonnál Szlotta Judit. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Megtalálták a horvátországi hajó baleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Szakértők szerint a most megtalált 4. áldozat felszínre hozatala a nagy mélység miatt kockázatos művelet lesz, később pedig a vitorlást is kiemelik. Elítélték a norvég trónörökös mostoha fiát. A 29 éves férfi első fokon 4 év börtönbüntetést kapott 2 rendbeli nemi erőszak és más bűncselekmények miatt. A tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, a döntés ellen még fellebbezhet. Marius Borg Høiby akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja Mette Marit 2001-ben feleségül ment Hákon herceghez. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A piros riasztás alapján tegnap folyamatosan működött az országos jégkármérséklő rendszer az ivatarok idején. A legmagasabb kockázatú területeken több mint 280 talajgenerátort indítottak be, közölte az Agrárkamara. Az extrém jégesőt hozó zivatarok főként a déli és dunántúli területeket érintették. Összesen 24 településről jelentettek jégverést. Délnyugaton még borult az ég, és több helyen esik az eső. Másutt változóan felhős az ég. A sok napsütés mellett délután már csak szórványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok lesz.
4: Műsorajánlat.
5: Kalendárium.
6: Az Anna Karenina című musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Ajkai Grafikus Műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 56-70.
7: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
5: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este fél kilenc után a Kossuth Rádióban.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A hely. A műsorvezető Deák Dóra.

0: apró, törékeny és csodálatos kis gyöngyszem, pont mint a forszéka, amik itt készülnek. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Budapesten, Zuglóban vagyunk. Ma az üvegmalom üveggyöngy készítő műhelyben teszünk egy sétát. Házigazdán Gulyás Krisztina üveggyöngy készítő iparművész. Egy családi házhoz érkeztünk, és itt a garázs oldaláról jövünk be. Már is zúg egy gép.
1: Ez egy oxigénkoncentrátor. Ez a levegőből tiszta oxigén biztosít az égő fejnek, ahol készülnek a gyöngyök.
0: Egy garást alakítottak át annak érdekében, hogy egy kis műhely létrejöjjön, mindjárt belépünk, de hát ugye azért vannak olyan eszközök, amelyeket tényleg egy kicsit ki kell hozni, mert azért végig, amíg az ember dolgozik, folyamatosan zúgna.
1: Így van, ez azért nem egy túl nagy helyiség. Ha oda bent lenne ez a koncentrátor, egyrészt nagyon hangos lenne, mivel hogy azért ebben a kis helyiségben jobban visszhangzik ez a hang.
0: Menjünk be, akkor nézzük meg, hogy hol készülnek a csodák és a csodálatos, gyönyörű alkotások. Ahogy belépünk a műhelybe, úgy nagyon jó idő van, mert megy a klíma. Azt hiszem, hogy kell is, mert bár vannak ablakok, lehet, hogy egy idő után bemelegszik a hely.
1: Igen, hát azért kettő égő fej van, ahogy látják. Ezek nyílt lánggal működnek, plusz még van egy melegített fazekunk is, amiben az elkészült gyöngyöket tesszük, azért, hogy egy lassú hűlést biztosítsunk. Tehát ez a sok hőforrás azért elég rendesen bemelegíti ezt a kicsi helyiséget.
0: Nagyon sok minden van. Nem is nagyon tudom, hogy hol induljunk el, azért gyorsan vetek egy pillantást, hogy mi mindent lehet elérni. Ugye üveggyöngyökről beszélünk, de mik is ezek pontosan?
1: Ez egy úgynevezett lámpagyöngy technikával készült üveggyöngyök tulajdonképpen. A lámpagyöngy arra utal, hogy ezt valamikor nagyon régen olajmécsesek lángjánál készítették. Manapság ugye ez azért már egy sokkal modernebb technológiával készül, de így, hogy lámpagyöngy, így ismeri mindenki ezt a technikát.
0: És akkor a helyes megnevezés az üveggyöngy.
1: Üveggyöngy, igen, igen, igen.
0: Lehet belőle nyakláncot készíteni, karkötőt, illetve olyan gyűrűket, amelynek az üveggyöngy részét lehet cserélgetni is.
1: Így van, igen. Abban egy acélcsavar van, és egy nemes acélgyűrű alapra tudjuk rácsavarozni, és akkor tulajdonképpen a kedvünk szerint bármikor tudjuk cserélgetni a tetejét.
0: Vannak egyszerű színek is, narancssárga, türkiz, citromsárga, fehér, de azért mondjuk látok mintás pöttyös üveggyöngyöket is. Gondolom, erre megvan egy külön technológia, hogy ezt hogy kell elkészíteni.
1: Igen, igen, és nem csak a pöttyös gyöngyök különlegesek, hanem itt vannak eleve olyan üvegrudak, üvegpálcákból készítjük ezeket a gyöngyöket, amik önmagukban is nagyon érdekes színvilágot hoznak. Például egy ilyen multicolor nevezetű, ami végül elég sok színárnyalatot foglal magába, illetve vannak például ilyen érdekes gyöngyök, amik ezüst tartalmúak, és ettől egy kicsit olyanok lesznek, mint hogyha foncsorozottak lennének.
0: Na akkor nézzük meg, hogy hogyan kell ilyen csodákat alkotni. Annyit azért áruljunk el a hallgatóknak, hogyha a műhelyben a hátsó sorra nézek, akkor nagyon sok kötőtűt látok, de nem biztos, hogy az az.
1: Kötőtű egyáltalán nincs, tehát azok üvegpálcák, színes üvegpálcák, azokból készül a gyöngyök alapja, és vannak fém acélpálcák, amikre feltekerjük tulajdonképpen a megolvadt üveget, és a gyöngylyukat maga a fémpálca biztosítja.
0: Induljunk el, nézzük meg a folyamatot. Mi az első lépés?
1: Az első lépés az az lesz, hogy ezt a speciális égőfejet működésbe hozom.
0: Ugye ez az asztalhoz van rögzítve?
1: Hát ennek csak praktikus oka van, mert hogy kézben tartani azért, ahhoz kellene még egy harmadik, negyedik kéz. Így fixen, stabilan áll, és kényelmesen tudunk mellette dolgozni. Ugye ez az égőfej, ebbe kintről jön az oxigén, ami mellett már ugye egyszer elhaladtunk. Itt bent pedig van egy propánbután gázpalack, és ez az égőfej ezt a propánbután gázt és a tiszta oxigént keveri. Így kapunk egy magas hőmérsékletű lángot, ami ráadásul nagyon tisztán hagyja végül ezeket az üvegpálcákat, tehát nem kormolja be őket. Ettől lesznek olyan szép csillogósak a gyöngyök.
0: És akkor most jön az a rész, hogy ki lehet választani, hogy melyik üvegpálcát szeretnénk felhasználni. Hát van itt piros, citromsárga, narancssárga, a kéknek különböző árnyalatai, zöld. Hogy lehet ebből választani?
1: Igen, hát nem könnyű.
0: Van, amelyik rövidebb is, van, amelyik hosszabb.
1: Igen, mert hogy azok már használva lettek, plusz szét vannak válogatva elsősorban úgy, hogy vannak teljesen átlátszóak, Vannak olyanok, amik csak a fényben áttetszőek, és az összes többi, ami inkább ilyen opál jellegű, és egy kicsit mondjuk a színskála szerint is szét vannak válogatva. Ez azért van, hogyha valakinek nincs úgy komolyabb koncepciója, akkor ezzel segítek, hogy mondjuk így színeket tudjon egymás mellé rakni.
0: Ó, én ezt már kinéztem.
1: Jó.
0: Ezt ki is vehetem?
1: Igen,
0: és hát csak remélem, hogy közben nem töröm el, mert hogy üvegről van szó, aztán félek egy kicsit. Ez egy ilyen kicsit erősebb rózsaszín.
1: Igen, egy kicsit lilás is, azt hiszem. Én is nagyon kedvelem ezt a színt egyébként. Nyilván, hogyha leejteném a földre, akkor valószínűleg ketté törne, de nagyjából ezeknek nincs jelentősége, mert lángban össze lehet ragasztani, plusz az egészen kicsi végeket is tudjuk hasznosítani.
0: Mi a következő lépés?
1: A következő lépés, hogy ha szeretnénk rá valamilyen díszítést, itt most jelenleg azért elég sok üvegtörmelék látható, ezeket egyébként szaknyelven fritteknek hívjuk, abból tudunk választani.
0: Ezek mindig olyan nehéz kérdések a bőség zavarába. Tényleg az ember nem is tudja, hogy mit válasszon.
1: Én azt szoktam azért általában javasolni, hogy a kontraszt, a nagyobb kontraszt, az messziről látványosabb tud lenni.
0: Valami világos, ilyen fehéresebbet kellene?
1: Igen, például ezt.
0: Jó, mert ebben a hiába a fehér az alap, egyébként van egy-két olyan szín, mint maga ez az üveg.
1: Így van, így passzol is hozzá egy kicsit, igen.
0: Akkor összecsipegetjük a hozzávalókat, ugye?
1: Hát az alapanyagokkal most megvagyunk, úgyhogy most jöhet maga a folyamat.
0: Kell bármit felvennünk? Valami védőruházatot, kötényt?
1: Igen, szoktam javasolni, hogy kötényt vegyünk föl. Ennek praktikus oka van, hogyha véletlenül mondjuk pattan az üveg, akkor az mégse a ruhánkat égesse ki, hanem erre a kötényre pattan. Illetve egy védőszemüveget fogunk felvenni, aminek pedig az az oka, hogy majd fogom mutatni, hogy a lángban az üvegnek van egy ilyen sárgás fénye, tehát egy kicsit olyan ez, mint a hegesztés, csak ez egy kicsit dizájnosabb hegesztőszemüveg.
0: Olyan, mint, hát ilyen, mint hogyha lila rózsaszín üveg lenne benne. Ez gondolom védi a szemünket, mármint nem csak amiatt bármi pattanna, hanem hogy a fények szempontjából.
1: Így van, egyébként pontosan ez a feladata, tehát van egy ilyen feladata is, hogyha pattan az üveg, azért ne a szemünkbe pattanjon, és ez a lilás üveg az, ami kiszűri ezt a sárga fényt, kevésbé fárasztja a szemünket, plusz látjuk, hogy mit csinálunk.
0: Nagyon jó, akkor szerintem kérünk egy-egy szemüveget, és akkor mi is felvesszük. Ú, és akkor most mindent ilyen kékben látok. Amíg öltözködünk, azért Krisztától megkérdezem, mert ahogy beléptem, hát láttam, hogy itt azért egy speciálisan kialakított asztal fogadott minket. Itt ugye van egy nagy fazék, egy rezsón. Ebben vannak azok a kis gyöngyök, amik majd lehűtik a kész gyöngyünket, amit mi alkotunk. Honnan tudta, hogy hogyan kellene kialakítani egy műhelyt?
1: Ez egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen tapasztalati folyamat volt. Nyilván az ember innen-onnan megtanulja ezeket, vagy látja, mert hogy nagyrészt autodidakta módon tanultam a gyöngykészítést, de például pont a fazék, amiről beszélünk, abban egy olyan anyag van, amit általában azért nem pont ezt használják a gyöngykészítők. Egy vermikulit nevű anyagot szoktak használni. Ezek általában egyébként az építőiparban használatos hőszigetelő anyagok, de azt vettem észre, hogy nekem az sehogy sem működött, mert ahogy beletettem a gyöngyöt, vagy eldeformálta, vagy nyomot hagyott rajta, úgyhogy váltanom kellett, és egy kis utánjárás után találtam ezt az anyagot.
0: És onnan tudja az alapanyagokat beszerezni?
1: Az alapanyagokat Magyarországon is be lehet egyébként szerezni, nem túl sok helyen, azért ezt hozzáteszem, de nyilván a mai világban nagyon egyszerű interneten keresztül, európai gyöngykészítőktől, vagy ezzel foglalkozó webshopokból beszerezni.
0: Több mint 10 éve készít üveggyöngyöket. Hogy talált rá erre a világra?
1: Ez egy abszolút véletlen volt. Olyan 14 évvel ezelőtt egy workshopra mentem el, Tiffany lámpát készítettünk, azt hiszem, igen, ott is van most egy Tiffany lámpa, ezzel én gyakorlatilag semennyi időt nem foglalkoztam, csak amennyit ott a workshopon eltöltöttem, de akkor tájt valahogy YouTube-on földobott egy gyöngykészítő videót, és megláttam, és azt éreztem, hogy úristen, ezt én tudni akarom, hogy hogyan működik, és akkor elkezdtem belemélyedni az üvegvilágába. tulajdonképpen az üvegmegmunkálás minden fajtáját, formáját és fázisát megtanultam, hideg és a meleg megmunkálásokat is, de a gyöngykészítés az, ami igazán szerelem lett, és ennél leragadtam.
0: Ez egy nagyon aprólékos munka, nem egy pici gyöngyről beszélünk, amire nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy véletlenül le ne ejtsük. Én civilként, aki nem értek ehhez a területhez, megtanulhatom? Kipróbálhatom?
1: Igen, azért is élvezetes, azt gondolom, mert tényleg valami olyan csodálatos tevékenység folyik, amivel úgy nem találkozik az ember a hétköznapokban, alkot valami fantasztikusat.
0: Meg kreatívak lehetünk. Nézzük meg akkor, hogy fizikailag hogyan készítjük el a gyöngyöt. Mi van akkor, ha nem sikerül? Lehet, hogy eldeformálódik.
1: Előfordul valóban, hogy nem úgy sikerül, de én itt vagyok folyamatosan, és szoktam mondani, hogy nagy hibákat nem tudunk véteni, minden javítható.
0: Rajtunk van a szemüveg, a kötény, itt vannak az alapanyagok, és akkor megnézzük, hogy milyen eszközhoz most.
1: Igen, ez egy acélpálca, erre fogjuk majd a megolvadt üveget felvinni. Van rajta egy ilyen agyagszerű anyag, ahogy látják. Ez azért van, hogy ne ragadjon hozzá a forró üveg a forró fémhez, és így később le tudjuk szedni. Ez majd egy következő fázisa a gyöngykészítésnek.

0: Én engedem.
1: Beindítom most az égőfejet.
0: Egy ilyen gurulós székre leül az asztalhoz.
1: Egy öngyújtóval bekapcsolom ezt az égőfejet.
0: Ugye és beállítja a lángot.
1: Így van, ilyenkor a gáz az, amit kiengedünk, és azt meggyújtjuk. Oxigéntől ilyen szép kékes lángja van. Hogyha leveszem az oxigént...
0: Igen, a láng.
1: Igen, az egy ilyen sárgás, kormoló láng, ahogy látszódik. Ahogy visszateszem rá az oxigént, egyből egy tiszta láng keletkezik. Az égőfej az körülbelül egy ilyen 800 és 1200 fok körüli hőmérsékletet tud nekünk biztosítani. Azt kell kitapasztalni, hogy kinek mekkora láng az, ami kényelmes, mert ahogy látják, tudunk egészen nagyot is, meg egy kisebb szúrólángot is. Ezzel például kisebb mintákat tudunk készíteni, precízebb munkát.
0: És érdekes, hogy nem az üvegpálcát vette a kezébe, hanem a kis mintát.
1: A díszítést, igen, mert hogy ebből már most az elején teszek ki ide az asztalra.
0: Ebben. Kis kanál segítségével.
1: Így van, így azért könnyebb, mert hogyha szórnám az üvegből, akkor szana szétrepülne, azért ezek annyira kis darabok. Így ezt ide kikészítjük, ez lesz az utolsó lépése majd a... folyamatnak. És akkor most az üvegpálcát elkezdjük melegíteni a láng végében. Én jobbkezes vagyok, úgyhogy magát az üvegpálcát a jobb kezemben tartom, a fémpálcát az pedig a bal kezemben.
0: Közben meg kell említeni, hogy egy fémasztalon végezzük ezt a munkát, mert most kíváncsi vagyok, hogy itt valami fog-e folyni, csöpögni.
1: Elkerülendő az, hogy itt bármi mondjuk lángra kapjon, azért ez egy tűzveszélyes tevékenység, ezért van az asztal acéllal leborítva.
0: És látom, az üvegpálcának a vége már kezd egy kicsit más színű lenni, vagy így izzani. Azért, meg most már deformálódik is.
1: Igen, igen, tehát elkezdett olyan állagot elérni, amikor már... igazából egy kicsit olyan folyós állaga van, mint egy sűrűbb méz. Ez lesz az az állag, amikor fel tudjuk vinni majd a fémpálcára, és ahogy, hogyha leveszik egy pillanatra a szemüvegüket, akkor fogják látni a különbséget, a sárga fény.
0: A kék és a sárga láng találkozik az üvegpálcánál. Hajlik szépen!
1: Fémpálcán található leválasztó réteget kiégettem, és most következik maga az üveg felhordása a fémre, hozzáérintjük a fémpálcához a megolvadt üveget, tekerünk rajta egyet, és egy réteget fel is vittünk a fémpálcánkra.
0: Akkor több réteg lesz most ebből az következő, mert így gondolkoztam, hogy hát oké, Krisztának benne van a kezében a mozgás, és milyen szép egyenletes lett például ez az első réteg, de hogy ugye itt vastagabb gyöngyökről beszélünk, úgyhogy akkor mennyi, hány rétegkel?
1: Én azért egyszerre több réteget is fel tudok vinni. Hát ez általában ugye attól függ, hogy mekkora gyöngyöt szeretnénk. Ez nagyjából egy olyan 4-5 réteg lesz a végén.
0: És közben tudja úgy formálni, hogy nem az üvegpálcát tartja ugye a lángba, hanem már azt az eszközt, amin maga a készülő gyöngyünk van.
1: Igen, minden felvitt réteg után, amit felvittünk réteget, azt beleolvasztjuk már elkészült kis alapunkba, és az üveg nagyon érdekes anyag, ugyanis a hőben három dimenzióban a gömbre törekszik, két dimenzióban kemencében a kör formára, és ahogy láthatják is, most már kezd összeállni egy ilyen kis gömbölyűbb gyöngyformává.
0: Nagyon jól néz ki egyébként, bár nekem biztos remegnek közben, ha kezdem, egy kicsit félnék. Krista azt mondta, hogy mindenképp próbáljam ki. Kedves hallgatóink, ebből csak részleteket hallhatnak majd, mert én lehet itt ülnék órákon keresztül. Odaadom a mikrofont Barta Bernadett szerkesztőnek, hogy addig ő tartsa, mert most mind a két kezemre szükség lesz. Jújj, már remeg a kezem.
1: Körülbelül úgy tartsa, mintha egy ceruzát fogna, amivel írni szeretne, és a láng végében kezdjük el melegíteni. Ezt kicsit közelebb hozzuk, egy ilyen 8-10 centis távolságra az égőfejtől, megvárjuk, hogy egy nagyobb rész átmelegedjen rajta. Jó, egy réteggel megvagyunk, úgy. Most jöhet mindjárt a következő réteg.
0: Egy kicsit fura lett, de majd a végén, ha fog hasonlítani, azt hiszem, hogy gömbformához.
1: Jó.
0: Be van feszülve a vállam, érzem egyébként, annyira koncentrálok. az alapgömbünk már megvan, csak újabb rétegeknél ott hát inkább csíkot sikerült csinálnom, mint egyenletes széles gömböt, de így meg tudjuk formálni. Tényleg nagyon szépen formálódik.
1: Így van.
0: És közben ezen a fémasztalon is egy kicsit formálta, hozzáérintette, úgy görgette.
1: Igen, magát az üveget, csak az üvegpálca vastagságában tudom felhordani a fémpálcára, és így azért egy ilyen diszk alakú gyöngy lenne belőle. Hogyha megnyomkodom egy kicsit ezen a fém asztalon, akkor szétterül, szélesedik az alapja, és így már inkább egy gömbölyded gyöngy lesz.
0: Lehetne más formát is készíteni?
1: Igen, egyébként ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem bármilyen formát lehet.
0: És akkor most nem is kell újabb réteg?
1: Én most nem fogok rátenni, ezt még most megmutatom, hogy hogyan díszítjük. Forró gyöngyöt finoman beleforgatjuk, kvázi belepanírozzuk ebbe a törmelékbe.
0: Amit már előre oda készítettünk.
1: Így van, hát ilyenkor nem lenne időm ezzel babrálni, mert hát nincs is az kezem, hogy most tegyem ki a törmeléket.
0: És utána visszahelyezi a lánghoz.
1: És teljesen beleolvasztjuk. Most bele is olvadt teljesen a törmelék. Még ilyenkor megvárjuk, hogy kihűljön, hogy megszilárduljon az egész gyöngy. Most látszik is, hogy a díszítés, a törmelékeknek
0: jobban látszódnak.
1: Igen, kijöttek. Már mehet bele ebbe a fazékba.
0: Ahol ugye beszéltük, hogy olyan, mintha ilyen kicsi kövek lennének ezek, és ez miért jó?
1: Az üvegnek a részecskéi, ha túl gyorsan kell, hogy visszarendeződjenek, tehát nincsenek melegítve hűléskor, hanem csak mondjuk szobahőmérsékleten hűl ki, akkor előfordulhat, hogy rosszul rendeződnek, ettől lesz feszültséges az üveg, és olyankor eltörhet a gyöngy, megrepedhet, akár magától is nem kell lejteni. Így viszont egy lassabb hűlés mentén biztosítjuk azt, hogy rendesen visszarendeződjenek a részecskék, ilyenkor akár dobálhatjuk is az üveget, ezt hívjuk edzett üvegnek, tehát ezek gyakorlatilag nem törnek ezek a gyöngyök.
0: És mennyi idő még kihűl a gyöngy?
1: Pár órát érdemes ebben a fazékban hagyni. Én általában úgy szoktam, hogy egy fél napot benne van, akkor utána még kikapcsolom ezt a rezsót, és még egy pár órát hűl magától.
0: És utána lehet akkor gyűrűként hordani, vagy nyakláncot készíteni belőle, karkötőt.
1: Igen.
0: Lehet tudni, hogy mondjuk Magyarországon mennyi üveggyöngykészítő van, vagy mennyi ilyen műhely?
1: Vannak azért, de nem túl sokan. 10-20 nagyságrendben tudok üveggyöngykészítőkről.
0: Kriszta profi, pár perc alatt elkészült egy üveggyöngy, és benne van a kezébe, hogy hogyan kell forgatni, mikor kell akár az asztalhoz érinteni, hogy egy kicsit hűljön. Milyen nehézségekkel találkozott a kezdet-kezdetén?
1: Nem csak a kezdet-kezdetén, szerintem én a mai napig találkozok nehézségekkel. Kihívás a hő maga. Tehát azért elég sűrűn, hiába csinálja az ember 10 évek óta, így is előfordul, hogy megégeti magát.
0: Egyértelmű volt, hogy egy garást átalakít műhelyé?
1: Ez egy véletlen lehetőség volt. Én először egy lakásban, egy sarokban kezdtem ezt az üveggyöngy készítést, de hát azért így sokkal kényelmesebb.
0: Így mennyire folyik össze a munka magánélet?
1: Külön tudom választani, mert hogy a műhely az műhely. Tehát ide nincs kihozva magánéleti folyamat semmilyen, itt csak munka folyik.
0: Mondjuk az üveggyöngyünk elkészült, addig a pontig, hogy kihűlt. De utána még van ezzel munka, mit kell még csinálni?
1: Először leszedjük a gyöngyöt a fémpálcáról.
0: Kell egy harapófogó?
1: Igen, ez egy kombinált fogó. Tehát, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy csak úgy lemozgatom a fémpálcáról, meg kell fogni erősen, magabiztosan, és akkor tudjuk így leszedni.
0: Ezért elég könnyen lejött így, hogy megfogtuk egy fogóval.
1: És a következő, ez az utolsó folyamat egyébként, az, hogy egy csiszolóval tulajdonképpen ezt a leválasztó réteget csiszoljuk ki a gyöngyből.
0: A gyöngynek a belső részét, a lyuk résznél lévő anyagokat.
1: Így van, a gyöngy lyukból, ugyanis az egy ilyen cementszerű anyag potyog ki belőle, az elég csúnyán mutatna, hogyha a nyakunkban kipotyogna. Viszont a csiszoláshoz vizet is kell használnunk. Most akkor ezt a gyöngyöt kicsiszolom.
0: Megnyitottuk a csapot, és úgy folyik a víz.
1: Különben túl melegedne csiszolás folyamán az üveg, az nem túl szerencsés.
0: Mai helyszínünkről az üvegmalom üveggyöngy készítő műhelyből búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezető Vancsók György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rögzítő megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette be a belügyminiszter. Pusfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei között a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portájának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A sok napsütés mellett délután már csak szórványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 13 és 19 fok között alakul.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Milyen hangszeren játszol?
3: Hát én most 2 fújján játszom, ez az a fújja és az a fújja, és még van még a zongora.
2: Nem sok ez egy

0: Vagyunk nem sokára egy előadásra kerül sor. Mi lesz ma?
1: Ez az úgynevezett Time's Up koncert, ami annyit jelent, hogy lejárt az idő.
0: Rajner Micsinyei László, a Vecsési Zeneiskola igazgatója.
1: Amikor én igazgató lettem 10 évvel ezelőtt, akkor elhatároztam, hogy egy évben egyszer mélyen szakítani fogunk a hagyományokkal, tehát nem fehérink fekete nadrágban játsszuk el az aktuális zeneiskolai zenedarabokat, hanem könnyű zenét fogunk játszani farmerban és pólóban. Most ez a mai, ez egy ünnepélyes és jubileumi alkalom, ez a 10. És hát igyekszünk ebbe tényleg beletenni mindent, fényeket, hangtechnikát, egy kis videóbejátszás is lesz, és a végén az elmaradhatatlan stáblista, amikor minden szereplő följön a színpadra, mindenkinek bevetítjük a fényképét, és kiírjuk a nevét, tehát úgy érezheti magát bármelyik zeneiskolai növendék, mint hogyha egy filmben szerepelt volna, és ott már hát egy kicsit úgy inkább a hurrá hangulat lesz úrá a gyerekeken is, rajtunk is.
0: Nehéz megtanulni a darabot? Mit kell megtanulnod?
2: Hát először is a kisnéni nekem leírja egy kartámba színekkel.
0: Ez az Ulvilla módszer, amivel te tanulsz?
2: Igen, a színkarta.
0: És akkor te csak azt tudod, hogy piros, zöld, kék, tehát tudod a színeket és
2: igen,
0: ezeket.
2: Sosem tévesztek el semmit.
0: És a ritmust honnan tudod?
2: Hát van a titi, meg a tá.
0: Ezt is tudod. Jó együtt zenélni másokkal?
2: Igen. Még az öcsém is a zenél.
0: Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola titkára, gyógypedagógus. Milyen technikákkal lehet segíteni a nehezebben tanuló gyermekeknek a zenei tanulását?
3: De egyrészt nagyon fontos az egyéni figyelem a gyermek irányába, de természetesen vannak módszerek a klasszikus zenetanításon túl, amivel őket meg tudjuk segíteni. Az iskolánkban nagyon népszerű az Ulvilla kotta, ez egy színkódolt kotta rendszer, nem szükséges hozzá, hogy a vonalrendszerben el tudjon igazodni a gyermek, elég hozzá a színek ismerete. Ez nagyon hasznos tud lenni például a diszlexiás gyermekeknél, akik ugye térben nehezebben tájékozódhatnak, valamint a felnőtt oktatásban is, hogyha felnőtt kerül a zeneiskolába, akinek nincsen zenei előképzettsége, az induláshoz nekik is nagyon nagy segítség ez a módszer.
0: Vannak sajátos nevelési igényű gyermekek is az iskolában. Milyen típusú problémák lehetnek?
3: Elég széles a paletta, elég gyakori a figyelmi zavarokkal küszködő gyermek nálunk. Van autisztikus tünetet mutató tanulónk, nem is egy. Sajátos nevelési igényűek közül van még Down-szindrómás, diszlexiás, diszkalkuliás. A zenetanulás során nem feltétlenül különböznek ezek a gyerekek az átlagos gyerekektől, mert itt megkapják az egyéni figyelmet, tehát akinek például viselkedési problémája van, az általában a zene órán nem jön ki, hiszen a gyerek a figyelemből, a szeretetből táplálkozik, és a zene órákon nem feltétlenül jön elő az ő tanulási vagy viselkedési problémája, ami a normál iskolai közegben előjön. Ez az iskola egészén érződik, nagyon családias a hangulat, a szülők is, a gyerekek is egy kicsit máshogy viszonyulnak a zeneiskolához, mint a rendes általános iskolához.
0: Az ön kislánya a Vecsési Zeneiskolába is jár. Mióta?
4: Általános iskola 6. osztályos tanuló, most első osztálytól kezdve tanul szolfést, 2 évig furuljázott, majd utána áttért gitárra, és jövőre pedig elektromos gitáron fog tanulni, remélhetőleg.
0: Te döntötted el, hogy szeretnél zenét tanulni?
5: Igen, én már kisgyerekkorom óta gitározni szerettem volna, vagyis hát elektromos gitározni. Azt mondták, hogy 2 évig kötelező nekem a furuja, hogy megalapozza így az egész zenét. Én ezt meg is csináltam, meg is kaptam azt, hogy lehessen egy gitárom. Már 3 éve gitározok akusztikus gitáron, és most fogok nem sokára átváltani elektromos gitárra.
0: Lesz ez a terved is felnőtt korban?
5: Igen, ez a zene és a színjáték.
0: Mit jelent a zene neked?
5: Nekem az egész életemet. Hogyha én egy nap nem hallgatok egy órás zenét, vagy gitározok, akkor én nem lennék meg úgy zene nélkül. Nem lenne életkedvem, hogyha nem zenélnék, mert ez adja nekem az életkedvemet.
1: Ezen a koncerten alapvetően két nagy szólfés csoport fog énekelni, ezen felül gitárduó lesz egy fanfár, a fúvózenekar is fel fog lépni, valamint egy rock együttes.
0: Rajner Micsinyei László, a Vecsési Zeneiskola igazgatója.
1: Lesz még

0: egy szaxofon duó, ami azért különleges, mert egy felnőtt növendékünk a tanárával játszik. 17 fő felnőtt is jár hozzánk, és ennek mi nagyon örülünk.
1: És ki a legkisebb?
0: A legkisebb egy óvodás kisfiú, aki azt hiszem 5,5 éves, vagy lehet, hogy most már 6, ő csellista, és meg kellett vásárolni neki egy 1/8-os csellót, ami hát nem sokkal nagyobb, mint egy brácsa. Úgyhogy ilyen dolgok is vannak a Mecsési Zeneiskolában. Minden évben, április végén, május elején van egy úgynevezett hangszerválasztó. Kirakjuk az összes szóba jöhető hangszert, és mindent ki lehet próbálni. Hát nagy hangzavar van, de ez nem bánt senkit, és nagyon türelmesek vagyunk, és tényleg végigvezetjük a gyerekeket a hangszereknek a kipróbálásán, és akkor a gyerekek ezt kipróbálják, és lehet, hogy a legjobban tetsző hangszernél maradnak, akár évekre.
1: Könnyű volt ide bejutni?
2: Ki lehetett próbálni még régebben hangszereket, és megtetszett a trombita. Elkezdtem órára járni, és egy ilyen 1-2 év után beírtak a zenekarba. Nagy örömöt jelentett.
1: Mit jelent neked ez a zeneiskola?
2: Ez a zeneiskola azt jelenti nekem, hogy egy társaságban vagyunk, jól szórakozunk, de azért kell a fegyelem is, és főként inkább a szórakozás. Szerintem nagyon jól tudunk együtt összedolgozni, már itt mindenki összetart.
1: És az számít, hogy mondjuk valaki nem annyira ügyes?
2: Ezt igazából úgy szoktuk, hogy egy tanár, mert több tanár is szokott zenekarron lenni, félrehívja őket, és kidolgozzák azt a részt, amit nem gyakoroltak be.
1: Önnek két gyereke jár a zeneiskolába itt Vecsésen?
3: Igen, a nagyfiam 15 éves, trombitál, és a vecsési ifjúsági zenekarban is játszik. A kislányom, ő eddig hegedült, és átváltotta énekre. Vecsésiek vagyunk, tehát a zeneiskolába járt mind a három. A nagyobbik leváltotta inkább boxra. Én mindig is nagyon a zene körül mozogtam, most is tánctanárként dolgozom. Nekem ez fontos volt, hogy zenét tanuljanak, ezért a nagylányommal eljöttünk, és nyilván hoztam ugye a két kicsit is, és már akkor kipróbálhatták az összes hangszert, amit kirakott a zeneiskola, és szerencsénkre ez a zeneiskola nagyon nagy segítséggel van mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekeim nem fogják elengedni a zenét, imádnak táncolni, énekelni és zenélni. A kisfiam most gyűjti a pénzét a zongorára, mert azt is szeretné megtanulni, én meg dobolni szeretnék a zeneiskolába.
1: Milyenek a tanárok?
3: Hogyha a gyereknek bármi gondja van, akkor addig segítenek nekik, amíg nem megy. És hogyha valami olyan problémájuk van, ami nem a zeneiskolával vagy a zenével kapcsolatos, abban is segítenek.

0: Önnek mit jelent itt tanítani?
1: Én zenésznek készültem világéletemben.
2: Szabó Imre a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára és karmestere.
1: Főállásom az egy hivatásos húhozzenekar. Már elértük azt, hogy egy országos húhozzenekari versenyre is meghívtak minket online jelentkezés után. A zeneiskola tanárai munkáját dicséri, hogy a 300 növendékből az a 30, aki ezen részt vesz, olyan szinten van, hogy egy országos versenyre is képes.
2: Ön a zenekar vezetője, hogyan választja ki a darabokat?
1: Többféle tematikája van a munkánknak, hiszen itt Vecsésen nagyon komoly hagyományőrzés folyik. A sváb zenei kultúra beszűrődik az iskola falai közé is, avval nekünk foglalkoznunk kell, és a helyi igényeket is kielégíteni, tehát amikor polkát, keringőt játszunk, arra is kell készülnünk, és aztán vannak olyan koncertek, ahol más típusú zeneszámokat is kell. Az iskolának nem elsősorban az a elsődleges feladata, hogy mindenáron zenei pályára neveljen gyerekeket. A zenei képzés az megnöveli a képességeket, érzékenységüket, a közösségbe való beilleszkedésüket, tehát nagyon sok mást is generál, ritmusérzéket fejleszt, memóriát fejleszt. Örülünk annak, hogyha valaki konzervatóriumba megy, de a gyerekek 95%-a más pályát választ. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a pályaválasztás mellett a zenekarban is legalább a fele jár ide a zenekarba és muzsikál. Tehát nem tette le a hangszert, nem felejti el, hanem része maradt ennek a közönségnek. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy valahova tartozunk, bármilyen nehézség is ér személyesen bárkit, egy ilyen közösség ereje ki tudja rángatni, és tud neki tartást és esélyt adni az életben.
2: Volt-e már olyan, hogy szülők visszajelezték, hogy nagyon jó hatással volt a gyerekükre, esetleg a sérüléseket is tudta kompenzálni valamennyire, jobb lett a magatartása, javult a figyelme?
3: Természetesen egyrészt az egyéni fejlődésben a zenetanulás hatása látványosan mérhető, másrészt a beilleszkedésben nagyon-nagyon sokat segít. Ugye az együttzenélés során muszáj figyelni egymásra, és ezáltal ezt meg is tanulják a gyerekek. Nagyon jól érzik magukat a közösségi programjainkon, a zenekari táborok, kamarazenei táborok segítenek a szociális készségek fejlődésében, és nagyon-nagyon össze tudják kovácsolni a kis csapatot. Az esetleg különböző gyerekeket pedig a többiek befogadják, tehát elsimulnak a különbségek. A zenenyelvén mindenki beszél, és tényleg egy nagyon jó közösség alakult ki az iskolán belül.

0: Ön most a diákjával lépett fel, saját szerzemények voltak, vagy ez egy válogatás?
1: A koncepció az volt, hogy egy olyan kíséretet írjak, amelyet a kedves diákom könnyen és jól el tud játszani, és amelyre én improvizatívan játszottam, mondjuk az, hogy flamenco jellegű gitárszólamokat, tehát ez egy félig improvizatív zenei darab volt. Azt gondolom, hogy a legtöbben az itteni diákok közül örömmel állnak a lehetőséghez, hogy itt bemutatkozhatnak nagyobb közösség és profi megszólalás keretei között.
0: Möntör Máté gitártanár, előadó művész.
1: Diákként kvázi fél vagy egy év tanulás után azért ritka az, hogy valaki színpadra állhasson önmagában szóló produkcióként. Nyilván, hogyha van hozzá egy olyan társa jelen esetben, egy tanára, aki valami komplexebb szólamokat is meg tud szólaltatni és magabiztosságot tud mutatni a színpadon, akkor könnyebben részt lehet venni egy-egy színpadi produkcióban. Most itt azért nagyon sokszor ezt látjuk, hogy akár tanári kiegészüléssel, akár tapasztaltabb diák kiegészülésével fellépnek olyanok is, akik adott esetben egy-két éve játszanak visszafogott szinten egy hangszeren. Szerintem sok olyan diák van, akinek ez a közösségi élmény sok motivációt ad, és akinek a továbbiakban mondjuk pozitívan befolyásolja a zenei életét, az oktatási életét, vagy akár csak a közösségi baráti kapcsolatait ez a zenélés.
0: Ön hogyan került a Vecsési Zeneiskolába?
1: A Zeneakadémián való diplomázásom után találtuk meg egymást Rajner Micsinyei László igazgatóval, így én akkor kezdtem el egy félállásban itt tanítani, és ez azóta is folyik. Talán a tanítás szépségei között azt emelném ki, hogy emberközeli, lehet megosztani örömet egymással és jó kapcsolatokat kialakítani, meg hát adni pozitívan, befolyásolni valakinek az életét. Nyilván itt Vecsésen a zeneiskolában leginkább az a jellemző, hogy hobbiból zenélő fiatal gyerekekkel találkozik az ember, viszont van olyan hely, ahol mondjuk szintén akár oktattam vagy oktatok, hogy esetleg valaki szakmára készül, vagy már egyetemre jár, vagy már ebből élő művész. Ilyen szempontból érdekes, hogy kire milyen hatással lehet lenni, és hát például itt Vecsésen, főleg a kisebb srácoktól nagyon sok örömet és jó kedvet tudok kapni. Tanítok a Schnittberger Zenei Tehetségközpontban is, amely jellemzően hátrányos helyzetű roma fiatalokkal foglalkozik. Ott kifejezetten van ez a szerep, hogy megtartó szerepe lehet a zenélésnek, és mondjuk segít szakmát adni, esetleg oktatást, vagy egy jó közösségben maradni. Úgyhogy én azt jó szívvel tudom ajánlani bárkinek, akiben van egy kis érdeklődés, hogy ne féljen a szintbeli elvárásoktól, mert alapfokú zeneoktatás lévén ezek nagyon kicsik, és inkább az örömön és a közös zenélésen van a hangsúly.
0: A gyerekek jól érzik itt magukat, ahogy visszajelezték, befogadják őket. Mi a titka ennek? Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola titkára, gyógypedagógus.
2: Nem különböztetjük meg a gyerekeket. Sokszor egyébként a zenetanárok sincsenek azzal tisztában, hogy mondjuk egy adott gyermeknek van szakvéleménye valamilyen problémáról. Egész egyszerűen ők nem erre fókuszálnak, ők a muzsika szeretetére és művelésére nevelik a gyerekeket, és ebben nincsen különbség, mert a zene mindenki.
0: A gyerekek között nincs kiközösítés? Lehet, hogy valaki hátráltatja a csapatmunkáját, nem tanulja meg a darabot, akkor mi történik?
2: Érdekes, hogy ezt kérdezi. Egy pár évvel ezelőtt volt egy-két olyan fiunk, aki a viselkedése miatt nehezen tudott beilleszkedni például a zenekarba, de mivel egy csapatként működnek, megoldották egymás közt a gyerekek, és most már oszlopos tagja a zenekarnak, és mindenki imádja.
0: Azok a gyerekek is fel tudnak lépni, akik nehezebben tanulnak? Erre van egy törekvés, hogy sikerélményt éljenek meg?
2: Természetesen havonta rendezünk kisebb koncerteket is, ahol mindenki megmutathatja, hogy mit tud. Biztatjuk is őket rá, hogy szerezzenek rutint, kapjanak tapsot, mert ez jót tesz a léleknek, és igenis mutassák meg, hogy ők is jól tudnak zenélni. Ugye nyilván kinek-kinek a szintjén. Ha egy gyermek az adottságai révén nehezebben kezeli a hangszert, akkor nyilván nem egy bonyolult darabbal fog színpadra állni, de mindenképpen biztosítunk számára a lehetőséget, hiszen az egyszerű darabba is nagyon sok munkája lehet, és jár neki a dicsőség érte.

0: Mind a ketten itt zenéltek?
1: Igen. Szadlon Fruzsina. Puvarázok és ugye szolfésra járok.
2: Szadlon Zalánz. Én zongorázok és szolfésra járok.
0: És itt van anyukájuk is.
3: 3 gyerekem van, a 3. már otthon van, ő meg csak szolfésra jár, mert csak elsős.
0: Őnek miért olyan fontos, hogy járjanak a gyerekei a zeneiskolába?
3: Nekem mielőtt még gyerekeim lettek volna, elhatároztam, hogy azon kívül, hogy iskolában teljesíteniük kell. 3 fontos dolog van, amit még tanulniuk kell az iskolai idő alatt. Ebből az egyik a zenélés, a másik a nyelvtanulás, a 3. pedig a sport. Ebből mondjuk a sport az nem nagyon jön össze időhiány miatt, hiszen szeretném, hogyha intelligens emberek lennének majd, mire felnőnek. A zenével azért nagyon sok tudást szednek fel a gyerekek. Én magam nem tudok zenélni. Soha nem jártam zeneiskolába úgy, mint ahogy ők. Ez egy lehetőség, de megbeszéltük, hogy ha valamit elkezdenek, akkor azt be kell fejezni. Ez minimum 8-ig. Ha 8. után is ugyanúgy szeretnének zongorázni, fuvolázni, én támogatni fogom őket benne, mert szerintem ügyesek. Nem azt gondolom, hogy kiemelkedőnek kell lenni és versenyre járni, hanem saját maga szórakoztatására. Szóval ez is ad egyfajta intelligenciát szerintem az embernek. Igen. És szép érzéket.
0: És ti hogy gondoljátok?
1: Én ezzel szeretek fuvalázni, mert jó a tanár, és szerintem mielőtt elkezdtem volna a fuvalázást, nagyon nem tudtam énekelni, de most már sokkal jobb a hallásom is.
0: És neked mit jelent a zene?
2: Hát a zene nekem azt jelenti, hogy kikapcsolódok. Hát itt jobb, mert itt olyat tanulhatsz, amit szeretsz, és nem kötelező csinálni, hanem csak hobbiként csinálhatod.
0: Itt ilyen befogadóak az iskolában, hogy érzed?
2: Igen, befogadóak. Vannak itt is barátaim, akik csak innen ismerek, meg igazából több barátom is van ezen kívül, de a nagyját igazából a zeneiskola adja.
1: Én nagyon szeretem ezt a szolfés iskolát, meg szeretem a fuvolát is, és itt is megtalálom a barátaimat. Szeretek járni, mert itt csinálhatom, amit szeretek.

0: hogyan kerültek az iskolába?
1: Hát ez nagyon régen történt, tulajdonképpen 25 éves a legnagyobb fiam, és 7 évesen kezdte a zeneiskolát. Most is zenél, ő építészmérnök, jár a Becsési zenekarba folyamatosan, és van egy együttesük, ő szakszofonon játszik, bariton szakszofonon. A középső gyerekünk is zeneiskolába járt. Az az érdekessége az egésznek, hogy ő sérült, és szimpátiából kezdtek el foglalkozni eleinte a tanárok vele. Abból indultunk ki, hogy milyen jól fejleszti a finom motorikán keresztül az agyat a zene. Nagyon-nagyon szereti, és jó fejlődött tőle. És van a kisfiam, altszakszofonon játszik ugyanúgy, folytatta a vonalát, furujával kezdték, klarinét, és akkor szakszofon. Itt a zeneiskolában egy speciális módszerrel tanulnak, tehát eleinte a hangokat elnevezték, adtak nevet mindennek, de most a színes kottából tanulnak többnyire, de már a rendes kottát is ismeri. Tehát így gyakorlatilag végigvitték őket, őt minden lépcsőn, és nagyon szeretnek foglalkozni a tanárok is, és én úgy gondolom, hogy ezen keresztül meg ő imádja. Azt látom itt a zeneiskola keretein belül, hogy tehát nem csak a tanárok elfogadóak, hanem a diákok is ugyanúgy.
0: A különleges módszerek, mint az ullvilla, azaz a színes kotta módszeren kívül van-e még valami, amit bevetnek, ami még segít? Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola titkára, gyógypedagógus.
2: Néhány tanárunk a Kovács módszert használja, mert ugye a mozgásnevelés is nagyon fontos, és ugye mindennek az alapja a mozgás, tehát a zenetanuláshoz is nagyon szükséges, hogy egészséges és jól koordinált mozgású gyermekek legyenek. Az ő tanulási útjuk közt én úgy gondolom, hogy nem sok különbség van, mivel hogy a zeneórákat élvezik a gyerekek, pláne hogyha mozgatjuk is őket közben, és amit a gyermek élvezettel csinál, az sokkal jobban megtanulja, ugye sokkal motiváltabb.
0: Azok a gyerekek is fel tudnak lépni, akik nehezebben tanulnak? Erre van egy törekvés, hogy sikerélményt éljenek meg?
2: Természetesen havonta rendezünk kisebb koncerteket is, ahol mindenki megmutathatja, hogy mit tud. Biztatjuk is őket rá, hogy szerezzenek rutint, kapjanak tapsot, mert az jót tesz a léleknek, és igenis mutassák meg, hogy ők is jól tudnak zenélni. Ugye nyilván kinek-kinek a szintjén. Ha egy gyermek az adottságai révén nehezebben kezeli a hangszert, akkor nyilván nem egy bonyolult darabbal fog színpadra állni, de mindenképpen biztosítunk számára a lehetőséget, hiszen az egyszerű darabba is nagyon sok munkája lehet, és jár neki a dicsőségért.
0: A Vecsési Zeneiskolában jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztőriporter Kataluccio Andrea.
3: Hamarosan a Déli Krónika következik.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Égő, szóró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a meglendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben az Urkúti Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Urkút a déli bakonyban, a Kaphegytől északra, egy hosszanti völgyben terül el. Ajkától 8, Veszprémtől 30 kilométer választja el. Az Urkút helynév először 1335-ben fordul elő, amikor a Tihanyi apátság birtoka volt. A török pusztítás után a 18. század végén települt újra németajkú római katolikus üvegművesekkel, akik a környék falvaiból költöztek Urkútra, az itt épülő üveghúta miatt. 1781. május 1-én Gasteiner János Mihály, üveghutabérlő, levelet írt a veszprémi püspöknek, amelyben arról számol be, hogy az urkútiak lelki gondozását szervezi. Ekkor már 20 család élt az új településen. 1795-ben önerőből felépítették a fatornyos, zsindejtetős templomot, és nagy boldogasszony tiszteletére szentelték. Később a fatorony helyett kőtorony épült. A templom legnagyobb kincse a 18. század végén helyben készült csillár. 2024 óta a templom falait szentek sora díszíti. Az utóbbi időktől Boldog Brenner János és Boldog Bódi Mária Magdolna. A képek Lencsés Zsolt freskófestő alkotásai. Az Urkúti Nagyboldogasszony templom 23 méter magas tornyában három harang lakik. A 62 és a 120 kilós harangokat Szlezák László öntötte 1949-ben. A délidőben megszólaló 255 kilós nagy harangot Gombos Miklós öntötte őrbottyámban. Felirata: készültem az Isten dicsőségére és magyarok nagyasszonyának tiszteletére az Urkúti hívek adományából az 1998. évben. Dél.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdett az olajára nemzetközi piacon, az egyezményt várhatóan pénteken írják alá.
2: Ma kezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.
1: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. Ha elfogadják, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
2: Napközben mindenütt sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Ezt először Donald Trump amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán, amit nem sokkal később az iráni külügyminiszter helyettes is megerősített. A konfliktus lezárásáról kötött keret megállapodást várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény szerint újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokkádja. Teherán ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani, Washington pedig feloldja a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Kanalas Lili összefoglalója.
3: Táncoltak az emberek vasárnap éjjel a dél-libanoni Burj Rahal utcáin. A fegyvernyugvás ugyanis a felek között közvetítő Pakisztán szerint Libanonra is vonatkozik. A földközi tengeri ország azután keveredett bele a konfliktusba, hogy a területén működő síta Hezbollah milícia támadni kezdte az amerikaiakkal szövetséges Izraelt az Irán elleni légicsapások miatt. A háború elől elmenekült libanoniak szerint azonban a mostani megállapodás ellenére ki fognak újulni a harcok. A tűzszünet számomra semmit sem jelent, mert hazudnak. Az Egyesült Államok és Izrael is félrevezeti a világot. Amikor tűzszünetről beszélnek, olyan incidensek történnek, mint a vasárnapi támadás Beirut déli külvárosában, panaszkodott egy férfi. Azt is Pakisztán jelentette be, hogy a megállapodást hivatalosan pénteken írják alá a felek Svájcban. Az amerikai elnök ezt követően közösségi oldalán erősítette meg az egyesség hírét. Donald Trump közölte, hogy ezáltal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Az amerikaiak ugyanis leginkább a közel-keleti olajszállítmányok újraindulását várják. Attól tartok, hogy valaki meggondolja magát, hogy valami történik, ami meghiúsítja a békeszerződést. A benzinára olyan sok dologra hatással van, a megélhetés költségei is ettől függenek. Hosszú távon nagyon aggasztanak ezek a dolgok, mondta egy nő. Hétfő reggel már Teherán is megerősítette, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett Washingtonnal. Az iráni külügyminiszter helyettes az állami televízióban jelentette be, hogy véglegesítették a háború lezárásáról kötött keret megállapodás szövegét, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői üdvözölték a megállapodást, és közös nyilatkozatukban jelezték, készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, ha Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz nukleáris programjának korlátozására. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig reményét fejezte ki, hogy az egyesség hosszú távú megoldást jelent a konfliktusra. Már nagyon vártuk ezt a hírt, és reméljük, hogy pénteken alá is írják a megállapodást, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a Hormuzi szoros nyitva maradjon, és véget érjen ez a háború. Nagy örömmel fogadjuk a megegyezést, és reméljük, hogy ez tartós megoldás lesz, fogalmazott Kaya Kallas. A hír, hogy újraindulhat a kereskedelmi hajóforgalom a Perzsöbölben, jelentős gazdasági reakciókat váltott ki az egész világon. A nemzetközi részvényárfolyamok emelkedtek, miközben az olajárak meredeken estek. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára hétfő délelőtt 82 dollárra csökkent, amire több mint három hónapja nem volt példa.
1: Nagyszabású orosz légitámadás ért több ukrán várost. Kijevben négyen meghaltak és többen megsérültek, amikor találat érte az 1000 éves Pecserszka Lavra kolostort, amely az ukrán szellemi és kulturális örökség egyik jelképe. Rakéta csapódott egy múzeumba és több lakóházba is. Légitámadás érte Harkivot is, ott öten haltak meg. Az orosz védelmi minisztérium kijevi hadi üzenetekre mért tömeges csapásról számolt be. Közben orosz közlés szerint ukrán csapás érte túl a városát, ott hárman haltak meg. Lehocki Zsuzsa összefoglalója.
4: Az ukrán fővárost rendkívül erős orosz támadás érte. A légvédelem több lövedéket megsemmisített, ennek ellenére számos helyszínen robbanások voltak, és komoly tüzek keletkeztek. Közvetlen találat érte a Pecserszka Lavra ezeréves történelmi épület együttesét. Hatalmas lángokkal égett a komplexum főtemploma, az Uszpenszki székesegyház tetőszerkezete. A tűz 800 négyzetméteren pusztított. A tűzoltók mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfékezzék a lángok tovább terjedését. Az oltás nehéz az épület faszerkezete miatt. A freskók és a festett felületek gyorsan lángra kapnak, ami miatt aggódunk, mondta helyszínen még kora reggel az ukrán belügyminiszter. A tűzoltással párhuzamosan azonnal megkezdték a felbecsülhetetlen értékű egyházi relikviák és ősi ikonok kimentését. A kolostor vezetése szerint a kegytárgyakat sikerült biztonságba helyezni. A Pecserszka Lavra kolostort 1051-ben alapították, és az UNESCO világörökség része. Az épület együttes Ukrajna egyik meghatározó szimbóluma. Ismét tanúi vagyunk az oroszok által elkövetett barbár cselekedeteknek, akik számára semmi sem szent. Különösen megdöbbentő, hogy miközben ortodox keresztényeknek vallják magukat, szent helyeinket támadják, mondta a Pecserszka Lavra megbízott vezetője. Az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján a francia diplomácia vezetője is elítélte a támadást. Ez az UNESCO világörökségének a része, olyan, mintha Franciaországban a Notre-Dame-ot vagy a Saint-Denis székesegyházat érné támadás. Ez teljesen elfogadhatatlan, fogalmazott a francia külügyminiszter. De nem csak a kolostort érte támadás Kijevben, hanem a Művészeti Arzenál nevű múzeumot és több emeletes lakóházat is. A támadásnak több áldozata van, sokan megsérültek. Csapás érte Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot is. Itt a támadásban 5 életüket vesztették, és többen megsérültek. Moszkvai források szerint hétfő hajnalban az orosz erő kijevi, harkivi és más városokban található hadipari vállalatokra és repülőterekre mértek csapásokat, amelyek válaszok voltak az utóbbi időben az orosz területeken végrehajtott ukrán támadásokra. Orosz közlés szerint közben ukrán dróncsapás érte túl a város körzetének lakóövezetét. 3 civil életét vesztette, további 3 pedig megsérültek.
1: Ma megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezet csoporthoz az EU alapvető értékei, illetve elvei tartoznak a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az első fejezethez szorosan kötődik a magyar-ukrán megállapodás és a kárpátaljai magyarok jogairól. Barna Péter összeállítása.
5: Hivatalosan is elkezdődnek az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával. Luxemburgban az EU külön kormányközi tárgyalásokat tart a két tagjelölttel. A konferencián megnyitják az első tárgyalási klasztert Kijevvel, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja. Ide tartoznak az EU alapvető értékei, a jogállamiság, az emberi jogok, az igazságszolgáltatás és a demokratikus intézmények. Nagy nap a mai a bővítés szempontjából, jelentette ki az Európai Bizottság bővítési biztosa az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt. Mert akkor úgy fogalmazott, a két ország már jelentős lépéseket tett a tagság felé, és most az EU-na sor. Ukrajna és Moldova ma megteheti az első lépést azóta, hogy 2023-ban tagjelölti státuszt kaptak, végre megnyithatják az első tárgyalási fejezetet. Ők már teljesítettek, most rajtunk a sor. Azt várom, hogy júliusban az összes további 5 klasztert megnyissuk. A német külügyminiszter szerint Ukrajnának még több reformot végre kell hajtania. Johann Wadephul arról beszélt, Ukrajna helye az Európai Unióban van.
6: Ukrajna Európához tartozik, kell, hogy legyen európai perspektívája, de ehhez erőfeszítéseket kell tennie a reformok terén. Nem mindenki ennyire biztos abban, hogy Ukrajna csatlakozási folyamata zöggenőmentes lesz. Az észt külügyminiszter szerint lehetnek tagállamok, amelyek fenntartásokat fogalmaznak meg az ukrán integrációval kapcsolatban. Orbán Viktor mindent blokkolt, de ő már távozott. Sokan vannak, akik kijöttek az árnyékából, majd meglátjuk, mekkora az egység a bővítésről, jelentette ki Magnus Csakna.
7: Intenzív, több hetes tárgyalás után sikerült megállapodnunk Ukrajnával.
5: A Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólum használat és a kultúra területén, közölte a külügyminiszter Luxemburgban, hangsúlyozva, óriási eredménye a megállapodásnak, hogy belekerült az Ukrajna EU kisebbségi cselekvési akciótervbe. Orbán Anita kiemelte, a szerződésbe az is bekerült, hogy ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat.
7: Amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind két oldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatás is sor kerül mind két oldalú, mind pedig európai keretben. És nem támogatunk semmi más megoldást, mi az a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény és reform alapú, ezt a ugye merit-based-nek hívjuk angolul csatlakozást támogatjuk, tehát a normál folyamatot.
5: A miniszter aláhúzta, Magyarország számára a megállapodás teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele. Minden tagállam egyetértett abban, hogy megkezdjük az első csatlakozási tárgyalási csomagot, közölte Ursula von der Leyen a napokban. A bizottság elnöke kiemelte, hétfőn Ukrajna és Moldova jelentős lépést tesz az EU-hoz vezető úton. Az első tárgyalási fejezet megnyitása annak elismerése, hogy mindkét ország elszántságot, bátorságot és kemény munkát tanúsított a reformokban az óriási kihívások közepette is. Ezt itt a közös nyilatkozatában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken. Kiemelték a bővítés stratégiai választás, amivel megerősítik a biztonságot és a békét.
1: Újabb fordulat az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Egy belső adóhivatali jelentés szerint több ponton is jogsértő lehetett a márciusi akció, amelyben a hatóságok egy Ukrajnába tartó pénz- és aranyszállítmányt állítottak meg Magyarországon. Részletek Jó Csabától.
8: Március 5-én az M0-as autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 7 ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat akartak szállítani Ukrajnába. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Oszcsátbank tulajdona volt. Az ügy a választási kampány hajrájában aranykonvoj néven robbant.
9: Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
8: Így számolt be Horváth Loránd ügyvéd arról, hogy május 6-án visszaadták az ukrán Oszcsátbanknak a korábban lefoglalt dollárból, euróból és aranyból álló 27 milliárdos szállítmányt.
9: Azért vehettem részt ezen az átadáson, mert az ukrán állam, illetve az Oszcsátbank kizárólag engem hatalmazott meg azzal, hogy ezt az átvételt lebonyolítsam, tehát egyetlen magyar magánszemélyként vagy civilként részt vehettem ezen az átadás átvételen itt Záhonyban.
8: Súlyos szakmai és jogi hibákat tárhatott fel a NAV belső vizsgálata az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Ezt írta vasárnap este a 444. A jelentés szerint már a nyomozás elindítása körül is problémák lehettek. A NAV álláspontja szerint az ügyészségi kijelölés nem a törvényben előírt módon történt, mivel az erről szóló dokumentumot hivatalos határozat helyett e-mailben küldték meg. A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy hiányozhatott az a dokumentum, amelyre az eredeti pénzmosási gyanút alapozták. A jelentés szerint enélkül még a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt egyértelműen megállapítható. Kritika érte a terrorelhárítási központ bevonását is. A 444-hez került dokumentum szerint a TEK felkérése szakmailag hiányosan volt előkészítve, miközben az ukrán pénzszállítóknál később minden szükséges okmány rendelkezésre állt. A jelentés arra is kitér, hogy az érintetteknek nem ajánlották fel a konzuli védelem lehetőségét. ügyészségét. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentés alapján jelölte ki a NAV-ot nyomozó hatóságnak, és magáról a rajtaütésről csak utólag szerzett tudomást. A legfőbb ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy Fürth Pár főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője benyújtotta a lemondását, amelyet a közte és a legfőbb ügyészség illetéke szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolt. A közlemény meg is nevezi, hogy a lemondás elsődlegesen az aranykonvoj ügy miatt történt. Az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig a Telexnek ismert el. Március elején a miniszterelnöki kabinettiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkársága irányából jött a döntés, miszerint a pénzszállító autókon március 5-én kell végrehajtani a rajtaütést. A legfőbb ügyészség azt is közölte, a kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.
10: Déli krónika.
1: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
2: Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnök frakcióvezetője, elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják a képviselők.
1: A közmédia és a média szabályozás átalakításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tisza párt képviselői által benyújtott indítvány alapján új felügyeleti rendszert hoznának létre a közmédia működésének ellenőrzésére, valamint átszerveznék a jelenlegi intézményi struktúrát. Kocán Dávid összefoglalója.
11: A Tisza vállalta, hogy helyreállítja közmédia és a média szabályozás függetlenségét. Valódi és független közmédia mindannyiunknak a közös ügye, ez egy történelmi felelősség.
12: A közmédia és a média szabályozás átalakításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta ma a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jogszabálytervezet célját Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója ismertette.
11: A közmédia nem lehet többé kormányzati vagy pártpolitikai érdekeket szolgáló kommunikációs eszköz, ami ennél sajnos az előző kormányok alatt vált. A demokrácia ugyanis csak akkor működhet, ha az állampolgárok a közös ügyeikről hiteles, pártatlan, pontos, kiegyensúlyozott információk birtokában alkothatnak véleményt. A célunk egyszerű és egyértelmű, ahogy képviselőtársam a törvényjavaslat benyújtása után megfogalmazták, visszaadjuk a közmédiát a köznek, a magyar embereknek.
12: A tervezet alapján megszűnik a jelenlegi közszolgálati közalapítvány, amely hivatalosan a társadalmi felügyeletet biztosítja a közszolgálati média szolgáltatók felett. Ezt a feladatot a jövőben a független közmédia testület látná el. A 9 tagú testületbe a kormánypártok, az ellenzék és a média szakmai szervezetek egyaránt delegálnának tagokat. A javaslat szerint a Duna Média Szolgáltató és az MTVA összeolvadásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, míg a Magyar Távirati Iroda önálló közszolgálati hírügynökségként működne tovább. Az új testület nevezheti és hívhatja vissza a közmédia vezetőit, emellett évente független vizsgálatban értékelnék a média szolgáltatás működését. A tervezet alapján egy közszolgálati kartát is létrehoznának, amelyben a szerkesztői függetlenség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és az átlátható működés alapelveit rögzítenék. Az előterjesztés ismertetése után Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, az indítvány nem felel meg bizonyos alkotmányossági normáknak, ugyanis a vezetők megbízatása a mandátumok lejártáig szól, idő előtti leváltások szerinte nem szabályos.
13: Ezt most szeretném leszögezni és nyilvánvalóvá tenni. Nincs olyan szabályozás, és nem is lehet olyan szabályozást csinálni, ami megállna alkotmánybíróság előtt abban, hogy csak úgy leveszünk vezetőket, és aztán bármilyen eljárásban a kormány többség új vezetőket tenne a korábbiaknak a helyére.
12: Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke szerint a pártoknak a társadalmi elvárásokat figyelembe véve kompromisszumra kellene törekedniük.
14: Az sem járható út, hogy a jelenlegi kormány többség akár ez a javaslat, akár más kapcsán valami fajta indokolatlan boszorkányüldözésbe kezd, de az sem, hogy csak azért, mert önök a jó előre odarakták az embereiket, te akár testületi szinten is, ahol önöknek érdekében állt, akkor ez most így maradjon 4 évig, 8 évig, 12 évig.
12: Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az alkotmányossági kifogásokra reagálva korábbi alkotmánybírósági határozatokból idézett.
15: A közhivatal viseléséhez való jog nem jelent felmenthetetlenséget, és nem zárja ki, hogy a jogalkotó törvényben új megszűnési vagy felmentési jogokat határozzon meg. Hivatkozok továbbá a 183/2010-es alkotmánybírósági határozatra, amely fölhívva az 5/2007-es alkotmánybírósági határozatot kimondta, hogy határozott tartalmú megbizatás lerövidítésére törvényben meghatározott objektív vagy szubjektív okok alapján kerülhet sor, ideértve például a megbizatásra közvetlenül kiható szervezet átalakítást is.
12: A bizottság 8 igen és 3 nem szavazat mellett támogatta az indítvány tárgysorozatba vételét, így az országgyűlés hamarosan tárgyalhat a törvényjavaslatról.
1: Az önkormányzati törvény módosítása, önkormányzati autonómia megerősítése és a korábban elvett jogkörök visszaszerzése a Magyar Önkormányzatok Szövetségének kiemelt célja. Kérdéseiket és elvárásaikat 23 pontban foglalták össze, mondta Gémesi György elnök, aki Gödöllő polgármestere is.
2: A szövetség elnöke szerint kiemelten fontos lenne megvizsgálni az állam és az önkormányzatok közötti feladatrendszert, a jogi és az anyagi hátteret, hogy biztonságosan működhessenek a települések. Azt mondta, az előző kormány megvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól, 855 településen pedig olyan magasra emelte a szolidaritási hozzájárulás mértékét, hogy azzal a települések mindennapi működését kockáztatta.
16: Olyan többletterhek vannak településenként, például Érd településen, de a kis települések, Jánoshida, tehát mindenütt vannak olyan elvarandószálok 2026-ban, olyan finanszírozási kérdések, amikről döntenie kell a költségvetésnek. Ez nem feltétlenül jelent többlet költségvetési kiadást, maximum esetleg kevesebb elvonást egyes településeknél, tehát ezt át kéne tekinteni 2026-ban, és át kéne tekinteni azokat a jogszabályokat deregulációs formában, amely jogszabályok olyan lehetőséget biztosítanak például egyes befektetőknek, hogy mondjuk egy labdarúgó pályára, vagy egy szabadidő központra valaki fölépítsen egy 200 lakásos lakóparkot. Ezeket gyorsan el kell törölni.
1: A szavazótábor megtartása és az elveszített szavazók visszaszerzése az elsődleges feladata most a Fidesznek. Erről beszélt Szűcs Gábor, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a Kossuth Rádióban.
2: A képviselő emlékeztetett a hétvégi Fidesz kongresszuson a választási vereség utáni helyzet értékelése mellett a párt jövőjét érintő elképzelésekről is szó volt.
17: Az elsődleges feladatunk, és ez a kongresszusra is elhangzott, a tábort megtartani, akik leszakadoztak azóta, őket visszaszerezni, és utána jöhet az építkezés. Tehát ez most egy hosszú folyamat lesz, senki sem számít arra, hogy két hét múlva már mi fogjuk vezetni a közvéleménykutatásokat, vagy bármi hasonló, de egy folyamatos, tudatos építkezéssel úgy gondolom, hogy ez visszahozható, és itt Orbán Viktor gondolatai azok, amik szerintem mindannyiunk számára irányadóak lehetnek.
2: Itt a Krónika.
1: Hajnalban a 351-es szintre erősödött a forint az euróval szemben, ez 2021. szeptembere óta nem látott érték. A mostani erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a háború befejezéséről. Csontos Ábel összeállítása.
18: Megélénkült a valutaváltók forgalma az elmúlt hetekben. Sokan forintjaikat euróra cserélték, a magyar fizetőeszköz ugyanis folyamatosan erősödő tendenciát mutatott. A mostani erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről.
19: Van egy olyan faktor, amiben a magyar gazdaság rettenetesen különbözik az eurózónától. Mégpedig az, hogy a forint a fizetőeszközünk nagyon sokat erősödött, ezzel szemben az eurozóna fizetőeszköz az euró, a dollárral szemben gyengült.
18: Bár a szakértők tartottak attól, hogy a közel-keleti konfliktus negatív hatással lesz a hazai gazdaságra is, az adatok viszont azt mutatják, hogy a magyar vállalatok ellenálltak a soknak. Ezt a forint erősödése mellett az alacsony inflációs számok is mutatják. Éves összehasonlításban májusban ugyanis mindössze 1,8% volt a pénzromlás mértéke, ami jóval a jegyban banki 3%-os cél alatt marad. Az elemzők szerint a magyar gazdasági adatok javulása mögött több bizalmi faktor is áll. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
19: Ez a fajta változás, hogy van előrelépés az uniós források ügyében, az, hogy a magyar gazdaság az első negyed évben mutatott növekedést. Az, hogy a hitelminősítők is elkezdtek pozitívan nyilatkozni a jövő kapcsán. Beszélgethetünk arról, hogy nincsen semmiféle kibeszélés, meg feszültség most a különböző gazdaságpolitikai ágak között. Ez mind-mind a bizalmat kezdi el élénkíteni, és igen, ez egy megelőlegezett bizalom, amivel lehet élni és visszajelni.
18: A magyar fizetőeszköz erősödése a szakértők szerint amellett, hogy fékezheti az inflációt, az államadóságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része devizában keletkezik, ami által csökken a forintban számolt profitjuk.
1: Társadalmi egyeztetést indít a kormány a kriptovaluták szabályozásával kapcsolatban, mondta az ING Bank makrogazdasági elemzője a Kossuth Rádióban.
2: Virovácz Péter emlékeztetett, az Európai Unió korábban szabályozást vezetett be, amelynek célja megakadályozni a digitális fizetőeszköz illegális célokra való felhasználását. Hozzátette, 2025-ben Magyarországon egy ennél is szigorúbb rendszer lépett életbe. A jelenlegi kormány ezt szünteti meg. Az intézkedés több százezer magyar állampolgárt érintene.
20: Ez az, amit hatályon kívül helyez most az új kormány, és kezd el egy társadalmi egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy az eredeti célja az ne vesztenel ennek a kriptózásnak, de közben amennyire lehetséges, azokat a hatásokat, amelyek negatívak lehetnek, ezeket próbálja meg kiszűrni, és amennyire lehet fehéríteni ezt a fajta folyamatot.
1: Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok július 1-én.
2: Farkas András nyugdíjszakértő a Kossuth Rádióban elmondta, hogy három részlet szabály módosul. Júliustól nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A szakértő kitért arra is, hogy a harmadik jogszabálymódosítás a nyugdíj korhatár után kötött házasságokkal kapcsolatos.
21: Az volt eddig a feltétel, hogy vagy gyermekük volt, közös gyermekünk, az lehetett egy korábbi együttélésből is természetesen, vagy a házasság legalább 5 évig fennállt. Tehát idősen kötött házasságnál nagyon sok esetben nem tartott ki a házasság 5 évig, mert elhunyt valamelyik fél időközben. Na most ezt azzal enyhítette a jogalkotó, hogy ilyen esetben a házasság fennállásának és a házasságkötés közvetlenül megelőző élettársi együttélésnek, ha az együttes időtartama eléri a 10 évet, akkor is jogosult lesz a özvegy-özvegyi nyugdíjra ilyen időskorban kötött házasságok esetén.
1: Korrekciós szakaszba lépett a magyar lakáspiac, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
2: Balogh László arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évben tapasztalt erőteljes árnövekedéssel a piac elérte azt az árszintet, amelyet már egyre nehezebben tudnak megfizetni a vásárlók. Hozzátette, a változást mutatja egyebek mellett az is, hogy Budapesten, ami a drágulás motorja volt a korábbi években, az ingatlan.com lakásindexe az elmúlt 6 hónapban 4 alkalommal is árcsökkenést mutatott.
22: Hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen 0,5%-nál kisebb havi drágulási tempót mutatnak, de azért mégiscsak az irányt azt kijelöli, hogy most már nem az eladók diktálnak, most már nem arról van szó, hogy az a kérdés, hogy mennyivel tudják emelni az árakat, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyivel többet tudnak alkudni a vevők.
2: 1 perc múlva lesz 00:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megállapodott a háború lezárásáról az Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdett az olajára nemzetközi piacon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá. Szó volt arról, hogy ma kezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. És hamarosan beszámolunk arról, hogy egyhetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, a razzia egyik célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése.
10: Déli krónika.
1: Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Mától július 1-ig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket.
2: A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikumban szombat délutánig számos tantárgyból vizsgáznak a diákok, számolt be az intézmény igazgatója. Kajder Gergely hozzátette, a héten 190 tanuló érettségizik összesen 7 vizsgabizottság előtt.
0: Technikumban a 11-esek, 12-esek közismereti tárgyakból vizsgáznak, a 11-esek nyelvből előrehozott vizsgákat tesznek, a 12-esek magyarból, történelemből és matematikából szintén előrehozott vizsgákat tesznek, és a 13-asaink azok, akik szakmai tárgyból is vizsgáztak a májusi hó folyamán, illetve idegen nyelvből most teszik még meg a szóbeli érettségi vizsgákat, angolból, németből, és úgy kapják meg az érettségi bizonyítványukat.
1: Hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztat az Ökumenikus Segélyszervezet. Ezer rászorulónak összesen 25 napközis és bentlakásos turnust szerveznek.
2: A táborokban a fiatalok fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, emellett például a robotikával, az élelmiszermentéssel és a környezettudatossággal is megismerkedhetnek. A szervezet adományozási és kommunikációs igazgatója a közmédiában azt mondta, céljuk, hogy a nehéz sorsú gyerekek a nyári szünetben élményekkel gazdagodjanak, és ne maradjanak támogatás nélkül. Fekete Dávid közölte, a kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon szabadon választható összeggel és a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.
3: Ötszöri étkezést biztosítunk, és hogyha van valami felszerelés, ruhahiány, vagy ha strandra mennek és kell törölköző, vagy fürdőruha, akkor ezeket a tábor költségében tudjuk fedezni, és ezért fontos az, hogy minél többen csatlakozzanak a felhívásainkhoz, mert hogy ezek az apróságok mindig belekerülnek a programba, és felkészülten igyekszünk várni a gyerekeket, és ehhez kérnénk mindenkit, hogy csatlakozzanak, és a 1353-as adományvonal hívásával segítsék a munkánkat.
1: Rászoruló gyerekeknek szervez nyári táborokat a Katolikus Caritas. A segélyszervezet Vár a nyár elnevezésű programja idén is csaknem 4000 hátrányos helyzetű fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget.
2: A táborokat plébániákon, balatoni üdülőhelyeken és egyéb közösségi szálláshelyeken tartják, ahol kirándulásokon, szabadidős foglalkozásokon és sportprogramokon vehetnek részt a gyermekek, mondta a szervezet kommunikációs ágazati vezetője. Szabados Edina hangsúlyozta, sok családnak még az utazás költségének előteremtése is gondot jelent, ezért a Caritas tavasszal adománygyűjtést hirdetett a táboroztatás támogatására, amelyre még most is várják a felajánlásokat.
4: Az a szűk környezet, amiben él.

0: repülne el számukra, ekkora élményt jelent, és ehhez tudnám hasonlítani.
1: Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont.
2: A versenyprogramban 14 előadás szerepel, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a debreceni teátrum igazgató helyettese. A szervezők díjazzák a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást is.
3: Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
1: Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető vízhigiénés szakértője a Krónikának elmondta, minden évben közzéteszik a természetes fürdővizekre vonatkozó jelentésüket. Az idei vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a csaknem 280 hazai fürdőhely vízminősége az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagyon jó.
2: Varga Márta hozzátette, az értékelést nem csak egy szezon eredményei alapján végzik el, hanem az előző 3 évet is figyelembe veszik, mivel a természetes fürdővizek minősége nagyon gyorsan változhat.
4: A természetes vizeinkben minden fürdési idényben legalább 4 alkalommal vesznek mintát az erre feljogosított laboratóriumok. Az első mintavételre jellemzően még a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt júniusban kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább 1 mintát vesznek. Ezekben 2 olyan baktérium mennyiségét határozzák meg, amelyek úgynevezett fekális indikátorok, vagyis a szennyvíz eredetű szennyezés jelenlétét tudják kimutatni ezekben a vizekben.
1: Ma reggel kezdődött, és péntek éjfélig tart a rendőrség országos ellenőrzés sorozata. Az úgynevezett roadpool akcióban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat, motorosokat, a kerékpárosokat és a rollert használókat is.
2: A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett pénteken kiemelten vizsgálják az alkohol és drogfogyasztást a közutakon, mondta el a Krónikának az országos rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, erre azért van szükség, mert Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt. Ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér és pontatlan lesz a mozgás.
5: A drogfogyasztást a fizikai tünetek alapján, a pupillamozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
2: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint útkarbantartók dolgoznak az M2-es autóúton a 42-es Kozd és a 39-es Rád csomópontok között. Forgalomkorlátozás van érvényben, jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Mind a két irányban kisebb torlódásra kell készülni. Az M6-os autópályán a 171-es és a 165-ös kilométer közötti szakaszon pályakarbantartók dolgoznak, Budapest és a Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel közlekedjenek. Az M7-es autópályán a Balaton felé, Székesfehérvár elkerülő szakaszán a kamerák karbantartását végzik. Az 59-es kilométernél csak egy sáv járható, jelentős torlódás nincs, de lassításra kell készülni.
1: A fővárosi információk következnek.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban a 41-es villamos a repülőtér és a budafoki elágazás között nem közlekedik pályahiba miatt. Pótlóbusz jár a repülőtér és budafok kocsiszín között. Nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
1: Érdemes lesz kéznél tartani az esernyőket és a naptejet is. Miközben a hét első felében még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok, addig a hét második felére már megérkezik az év első igazi hősége. Törhéc Adrián mondja el a részleteket. Szerú.

0: Szedri.
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A hullámzó front mögött valóban átmenetileg felfrissült a levegő. Az elmúlt 24 órában azonban heves zivatarok alakultak ki károkozó kísérő jelenségekkel. Mára nagyrészt stabilizálódott, megnyugodott a légkör. Csupán gyengébb zivatarok fejlődéséhez kedveznek a légköri feltételek. Jelenleg például a győri, a csornai, illetve az északkeleti járásokban van érvényben riasztás zivatarok miatt. A tegnap előforduló időjárási veszélyeknek, például nagyméretű jégesőnek azonban kisebb a valószínűsége. Az ország nagy részén a gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt a nap, időnként feltámad a nyugati szél. A hőmérséklet 20 és 26 fok között ingadozik. A kellemes, mérsékelten meleg idő azonban nem tart sokáig, markáns melegedésre van kilátás. Az előttünk álló éjszaka még felfrissül a levegő, zömmel 7 és 16 fok közé. Holnap már tetten érhető lesz a melegedés. A déli-dél-keleti vármegyékben és a középső ország részben közelíthetjük a 28-29 fokot. Majd ezt követően az előttünk álló hétvégén már 36-37 fok is elképzelhető. Köszönöm a figyelmet!
2: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marianna és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a kajakkenu EB zárónapján. Megszerezte első győzelmét Ferrarival Lewis Hamilton. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban a Houstonban rendezett találkozón. A németek 5. gólját a Frankfurt védője Nathaniel Brown szerezte, most őt hallják.
5: Őszintén szólva nem találok szavakat. Leírhatatlan érzés rögtön az első világbajnoki mérkőzésemen gólt szerezni. Itt van a családom is, és velem ünnepeltek. Ez egyszerűen hihetetlen. Nagyon elégedettek vagyunk. A második félidőben 4-szer is betaláltunk. Persze kár azért az egy kapott gólért, de ez is a futball része. Talán még jót is tett nekünk, mert felébresztett minket. Az egyenlítésük után nagyon jól reagáltunk, nem szomorkodtunk, hanem mentünk tovább, és végül nagy különbséggel nyertünk.
4: Curaçao tehát 7-1-re kikapott a németektől, de a Kis-Karibi Szigetország csapata első világbajnoki mérkőzésen így is megszerezte első gólját. A csapatkapitány Leandro Bakuna a következőket mondta a meccs után.
6: Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaink mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát.
4: Az E csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikai csapat nyerte 1-0-ra Diallo 90. percben lőtt góljával. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így látta a találkozót.
7: Elefántcsontpart kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek föl a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ecuadoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ecuadoriak próbálták kivenni az élét az ecuadori támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ecuadori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat. Tudni kell az ekvádoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ekvádor, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szereznünk az első fél időben, lehet mondani, hogy az első fél időben abszolút Ekvádor akarata érvényesül, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második fél időben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, fölénybe került, és a levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felek meg fognak osztozni a pontokon, de a végén elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ekvádori csapatra, többször oda került. Nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
4: Most pedig hallgassuk meg annak a bizonyos győztes gólnak a szerzőjét, a Manchester United támadóját, Amad Diallót.
0: Azért jöttünk ide, hogy történelmet írjunk. Mindannyiunknak ez az első világbajnoksága, és rendkívül motiváltak vagyunk. Főleg a Franciaország elleni felkészülési mérkőzés óta, amit megnyertünk. Szóval tudtuk, hogy mentálisan készen állunk. Nagyon boldogok vagyunk a győzelem miatt, de ez még csak az út kezdete. Jönnek a következő meccsek, amiket meg kell nyernünk.
4: Az F csoportban Hollandia hiába vezetett, kétszer is végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. Igazságosnak tartja a japánok elleni döntetlent a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman.
8: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen kétszer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
4: A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap majd össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya, így várja az Egyiptom elleni találkozót.
9: Az egyiptomiak nagyon jól szerepeltek az Afrika kupán az elődöntőbe jutással, és a spanyolok elleni barátságos döntetlen alkalmával is rendkívül jó teljesítmény nyújtottak, nem hiába osztozkodtak meg a pontokon, sőt, a braziloktól is csupán egyetlen góllal kaptak ki. Szóval tudjuk, hogy mire számíthatunk. Van két félelmetes játékosuk elől, Mo Salahot senkinek nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy veszélyesek, de a saját erősségeinkre kell koncentrálnunk, mert abból is van bőven. Mi akarjuk irányítani a játékot, és mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a 3 pontot. Természetesen mindenkinek megvannak a hiányosságai, nekünk is, akárcsak az egyiptomiaknak. Ezekre természetesen odafigyelünk majd, az övéiket ki kell használnunk, a miénket pedig ki kell küszöbölnünk, ha nyerni akarunk.
4: Rudi Garciát, a belgák szövetségi kapitányát hallották. A 21 órakor kezdődő Belgium Egyiptom mérkőzést is élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió.
3: Nemzeti Sport Krónika.
4: 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a Portugáliában rendezett kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A miénk 4 olimpiai számban is dobogóra állhattak. Majd ezután 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, még kőhalmi Emesek kajakban lett Európa-bajnok. Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál ugyanezen a távon. A kenus Csorba Zsófiát, aki a címét megvédve lett aranyérmes, tehát 5000 méteren a Magyar Szövetség sajtófőnökének, Kurilla Viktornak értékelt.
10: Nagyon örültem az utolsó forduló után, amikor megindítottam a hajómat, és láttam, hogy a nem is tudom melyik fehér orosz vagy orosz lány, de hogy elkezdett lemaradni, mondom, ez az, innen már engem nem fogtok megállítani, úgyhogy bejött a taktika ismét. Okosan kellett.
4: Mennyire érezted közben, hogy a fehér orosz lány milyen állapotban van, mert gyakorlatilag végig fej-fej mellett mentetek, és kívülről azért nehéz volt megmondani, legalábbis egy laikusnak, hogy ki mennyire bírja kondival.
10: Nagyon meglepődtem, amikor felzárkózott mellénk, és igazából az volt a célom, hogy csak vele tartsam a tempót, illetve a fordulókba én akartam mindig elsőnek beérni, hogy véletlenül se legyen az, hogyha elrontom, vagy belém jön bárki, akkor nekem legyen hátrányom abból. Ezt az elsőbséget próbáltam csak megtartani, és mivel hagytam, hogy az ő tempóját kánúzzuk, így én még tudtam finiselni egyet a végén.
11: Európa bajnok vagy másodszor 5000 méteren, és van egy bronzérmed is ugye a tegnapi mix után, és itt az egyesre visszatérve nem mellékes, rengeteg pontot hoztál a magyar csapatnak az olimpiai ranglistán. Milyen élményekkel mész haza Montemorból?
10: Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek haza, sokat tanultam ismét magamról, úgyhogy tanulunk, fejlődök, és remélem, hogy a világkupán és a világbajnokságon is jó formában fogok tudni versenyezni.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A miénk 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól Krimsben, szintén az Európa Liga alapszakaszában. A női csapatjátékosát, Kis Villát, Virányi Zsolt kérdezte a horvátok elleni győztes mérkőzés után.
12: Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit dekoncentráltak voltunk, de utána nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
13: Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
12: Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal energia ott van mindig a pályán. Rengeteget tudunk egymásból meríteni.
13: Mekkora skalpnak véled ezt, hogy azért a horvátokat legyőzitek, mert nem olyan kötelező és könnyű győzelem ez.
12: Nagyon örülök annak is, hogy a kiélezett szituációkban is föléjük tudtunk kerekedni, és tényleg csak büszke vagyok a csapatra, mert mindenki egytől egyig harcolt végig.
4: Csak nem másfél évvel Ferrari is bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Form 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra csökkentette hátrányát az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellivel szemben, aki műszaki hiba miatt tegnap kiesett. Most Lewis Hamilton-t hallják, akit Nico Rosberg kérdezett a tegnapi siker után.
14: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrari-nak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van, és nem kérhetek ennél többet. 106. győzelmet. Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő. És mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik. És remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
4: Isaac Del Toro sikerével zárult a franciaországi Tour Auvergne-Rhône-Alp országúti kerékpárverseny. Az egyhetes viadal tegnapi zárószakaszát is a mexikói versenyző nyerte meg. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
15: Vízállás jelentés.
16: A Duna hazai szakaszán gönnyűig apad, lejjebb árad, a folyó alacsony vízállású. A Dunavizinek hőmérséklete Komáromnál 18,5, Budapestnél 20, Mohácsnál 22,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 124 cm, 21%. Medve 289, 29. Nagybajcs 236-30, Gönyű 192-30. Komárom 243-30, Esztergom 212-28, Nagymaros 149-27, Budapest 260-26. Dunaújváros 110-23, Dunaföldvár 1-22, Paks 141-24, Dombori 184-27, Baja 267-25, és végül Mohács 266 cm, 23%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 5 gázló van, az országhatár és az Ipolytorkolat között, valamint az Ipolytorkolat és Budapest között nincs gázló. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1555,8 és 1554,6 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 100, hosszúsága 1200 méter. Dunaföldvár és az országhatár között szintén nincs gázló. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 83%, 83 cm, 5%. Árpásnál mínusz 59,13, Győrnél 226, 26. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 32, 12. Az Ipolynográd-Szakálnál 39,6, Balassagyarmatnál mínusz 83, 7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simotornyánál 118-16, Szekszárdnál 277-41. A Mura letenyénél 183-27. A Dráva Őrtilosnál 62-36, Barcsnál mínusz 11-20, Dráva Szabolcsnál 216-42. A Száva Belgrádnál nincs jelezve. A Tisza a hazai szakaszán Vásárosnaményig apad, alatta Tiszalökig és Kiskörétől árad, máshol enyhén változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és Kiskörétől Csongrádig tartó a szakaszokon. A vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vízinek hőmérséklete Tiszabecsnél 18,8, Tokajnál 24,1, Szolnoknál 21,7, Szegednél pedig 23,2 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve. Tiszabecs mínusz 210 cm, 5%. Vásárosnamény mínusz 178,5, Záhony mínusz 298,6, Dombrád 14,20, Tokaj 469,59, Tiszalök alsó mínusz 40,28, Tiszafüred 565 cm, 72%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 78 cm, 42%, átlag vízmélysége 326 cm, hőfok a Siófoknál 19,2 fok. A Velencei tó a Gárdnál 56 cm, 2%, a víz 19,3 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál nincs jelezve, a víz hőfoka 19,1 fok.
15: Műsor ajánlott.
17: A magyar kulturális élet egyik meghatározó alkotója volt, akinek művészete egyszerre kapcsolódott történelmi hagyományainkhoz és a mindennapi élet ábrázolásához. Művei generációk számára tették átélhetővé a magyar múlt eseményeit, ám a hétköznapok világát és vallásos témákat is gyakran megjelenített. Kiemelkedő jelentőségű életművet hagyott ránk a 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas grafikus és festő. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
18: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Duna World-ön.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
21: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
22: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
23: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
24: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű. Napos gomoly felhős idő lesz, holnap elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a szél megélénkül, északkeleten helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, napközben 24 és 28 fok között alakul.
19: Műsorajánlat 56-70.
25: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
19: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este fél kilenc után a Kossuth Rádióban.
26: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
19: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
2: Thank you.
0: Hétvégén kongresszus tartotta a Fidesz, értékelték a választási vereséget, szó volt a fiatalok jövőbeli szerepéről, és ismét Orbán Viktort szavazták meg a párt elnökének, igaz, most csak egy évre vállalta. De mi történhet, minek kell történnie egy év alatt ahhoz, hogy a párt magára találjon? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégeinket, Farkas Emesét, a második Reformkor párt alelnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igazán új élmény így a Kossuth Rádióban szerepelni. Remélem, hogy a közmédia átalakítása után is majd az ellenzéki pártok nagyobb arányban jelenhetnek meg.
0: No, hát jöjjön hozzánk sűrűben, mi hívni fogjuk.
1: Igyekszem.
0: És Deák Dániel politológus a vendégünk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: No, kezdjük akkor egy körkérdéssel, hogy ki hogyan látta a kongresszust, milyen benyomásokat szereztek, Emese?
1: Hát érdekes volt egyébként, szerintem főleg a hozzászólások voltak érdekesek. Én azt érzékeltem, bár ugye én belülről nem ismerem a Fidesz, de én azt érzékeltem, hogy azért sokan távoztak talán hiányérzettel a fideszesek közül is, és bennem nagy kérdőjel az, hogy itt van-e még úgy igazán tér megújulásra. Az egyértelmű, hogy nagyon sokan abban a dilemmában vannak, hogy bár a Fidesz jelentős része nyilvánvalóan Orbán szavazó kifejezetten, ugyanakkor olyan, mintha most a választások után egy üvegplafont is tenne Orbán Viktor személye maga a Fidesz fölé, úgyhogy szerintem egy érdekes időszak elé nézünk, meglátjuk, hogy mi lesz.
5: Igen, tehát ugye itt több kritika is elhangzott, hogy hogy lehet úgy megújulni, hogy ugyanaz marad a pártelnök. Azonban, hogy itt az előzőben is elhangzott, hogyha megnézzük még a mostani felméréseket is, akkor azt azért látjuk, hogy a jobb oldalon a fideszes politikusok közül Orbán Viktor a legnépszerűbb, és ő tudja a legtöbb szavazót megszólítani. Tehát ez világosan kijelöli, hogy jelen pillanatban, hogyha a Fidesznek az a célja, hogy a mostani szavazótáborát megtartsa, őket megszólítsa, akkor nem lehet ezt más politikussal megcsinálni. És most legyünk reálisak, ezekben az időszakokban, tehát itt az elkövetkezendő egy évben nem az lesz a célja a Fidesznek, hogy új szavazókat szólítson meg, hanem az a célja, hogy a most meglévő szavazótábort tartsa meg, és valahogyan stabilizálja magát a pártnak a működését, a pártnak a holdudvarát és a pártnak az egész körülötte lévő szavazótáborát, tehát most ez a legreálisabb célkitűzés ebben az időszakban, és hát ehhez az kell, hogy a pártnak a szervezete teljesen átalakuljon, tehát ugye erről született döntés, hogy a regionális szint helyett a megyei szintre fogják vinni, vagy vitték is ugye a pártnak a struktúráját, illetve ugye az alelnökök meg az elnökség is teljesen átalakult, tehát egy kibővített elnökség lett a megyei vezetőkkel, az ő képviselőikkel, tehát itt bizony van egy ilyen jellegű átalakítás. Ha megnézzük a parlamentet, hogy ott a frakcióban kik azok, akik előtérben vannak, ugye pont most látom itt a monitoron, hogy Magyar Péter miniszterelnök éppen napirend előtt felszólal szinte már heti 2-3-szor, most is beszédet tart, és általában azért, hogyha megnézzük a Fidesz részéről a reagálókat, akkor ugye a frakcióvezető Gulyás Gergely mellett feltűnnek olyan szereplők, akik korábban a fideszes politikusok részéről nem voltak jelentek, például Szűcs Gábor is egy ilyen arc, tehát hogy látunk azért már változást, megújulásnak a jeleit a párt esetében.
0: Jó, majd mindjárt beszélünk ezekről is. Bizonyára mindketten olvasták azt a röpíratot, amelyet Orbán Viktor tollából vagy klaviatúrájából született, ugye még a kongresszus előtt. Az egyik kérdésem, hogy önök szerint ebből látszódik-e bármilyen új irány? És ha már új irány, akkor képes lesz-e a Fidesz önök szerint, és a kongresszuson voltak erre utaló jelek, egy új kommunikációt, vagy akár egy új nyelvezetet felvenni, vagy továbbvinni, amivel meg tudja szólítani először a saját embereit, a saját táborát, össze tudja elrántani. Másrészt pedig, és akkor itt majd én vitatkoznék egy kicsit Deák Dániellel, hogy azt mondja, hogy ugye nem új szavazókra van szükség, hogy kellenek-e új szavazók. És akkor itt azért mégiscsak kanyarodjunk el egy másik irányba is, mert ebben a röpiratban szó volt ugye a szuverenitás védelméről. Én arra lennék kíváncsi, hogy a társadalom jelentős része érti-e a szuverenitásnak a fogalmát, vagy a jelentőségét a fiatalokhoz, ez hogyan jut el, tudják-e, hogy ez pontosan miről szól, vagy ez egy olyan kifejezés, ami egy számukra kevésbé megfogható, és kevésbé helyezhető el a saját életükben. Alelnök asszony?
1: Hát ez a röpirat, ez számomra egyébként azt mutatta, hogy én nem látom ebben a megújulást, mégpedig azért, mert nagyon sok szempontból a kampányüzenetek voltak újra hangsúlyozva benne. Tehát, hogy oké, a beszédében Orbán Viktor ugye egy-egy szám első személyben vállalta, vagy nevezte meg saját magát lényegében felelősnek, de közben, hogyha a nagy egészet így megnézi az ember, akkor az én érzetem az volt, hogy bár erre rá lehet mutatni, és ezt mindig fel lehet majd így mutatni, hogy igen, a volt miniszterelnök vállalta, hogy ő a felelős, és hogy nem máshol kell keresni, de közben meg, hogyha az üzeneteket szétszedi az ember, akkor ugyanúgy ott volt, hogy a soros hálózat, az algoritmusok, és nekem ebből az jött le, hogy lényegében hát nem csináltunk semmit olyan nagyon rosszul, egy-kettő taktikai meg stratégiai hiba becsúszott politikailag, és közben meg én azt gondolom, hogy azzal kellene szembenézni, és ez maradt el a magja az egész dolognak, hogy azzal kellene szembenézni a Fidesznél, hogy az emberek jelentős része, és azóta talán még nagyobb aránya a kutatások alapján, egészen egyszerűen a Fidesz kormányzására mondott nemet. Nem az volt, hogy valamire, tehát az ő ajánlatuk gyengébb volt, és valami másra mondtak igent helyette, hanem elutasították az eddigi kormányzást.
5: Erre mondtam az előbb, hogy legyünk reálisak, tehát ahogy mondtam, nem az lehet a cél két hónappal egy ilyen választást követően, hogy akkor most új szavazókat szólítson meg, tehát akik mondjuk most két hónappal ezelőtt elutasították a Fideszt, és nem szavaztak a Fideszre, hanem a Tiszára szavaztak, azok két hónappal a választás után nem fogják azt mondani, hogy hát rosszul döntöttem, inkább a Fideszre szavazok, vagy szavaztam volna. Inkább az a jelenség, hogy van egy győzteshez húzás, tehát látunk már olyan felméréseket, ahol 70%-on áll a Tisza párt, és 20%-on a Fidesz. Tehát egy ilyen tendenciát látunk egyébként a felmérésekben. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben az a legreálisabb, hogy ezt a tábort valahogy megpróbálja megtartani a Fidesz, stabilizálni akarja, és ezt nem új üzenetekkel tudja, hanem egyébként az eddigi üzenetekkel. Tehát akik az eddigi üzenetekre, kommunikációra vevők voltak, leszavaztak a Fideszre, azok jó esélye egyébként ezekkel az üzenetekkel megtarthatóak. Itt azt kell mutatni, hogy Orbán Viktor ott van, dolgozik, átalakítja a pártot, tehát hogy életjelet mutat magáról egyébként a pártnak az elnöke. Ez megtörtént a mostani tisztújításon.
1: Csak szerintem ez egy önbecsapás egyébként, mert hogy én azt láttam, hogy igen, ezek megtörténtek, és biztos egyébként ezeknek az üzeneteknek egy részére vevő a fideszes magnak egy jelentős része, vagy a fideszes tábornak egy jelentős része. Ugyanakkor itt ugye még nem feltétlenül csak arról beszélünk, vagy nem feltétlenül arról beszélünk már, hogy milyen üzeneteket, milyen politikai üzeneteket kell feléjük közvetíteni, hanem magáról a szembenézésről, és ugye itt a röpirat az okok keresése, illetve ugye Orbán Viktornak az első beszéde is valahogy így körül koncentrálódott, vagy legalábbis látszatra körül koncentrálódott. És én azt látom, hogy ez vagy egy önbecsapás, vagy a tábornak a becsapása elég jelentős részben. Ugyanis, hogyha megnézzük, akkor itt azért mégiscsak 2,4 millió ember körülbelül azt mondta, hogy ők a Fidesznek szavaznak bizalmat, vagy a Fidesznek szavaznak bizalmat ismét áprilisban. Ezek az emberek szerintem megérdemelnék azt, hogy a vezetőik felálljanak, és érdemileg elmondják azt, hogy ránk nemet mondtak ezért, meg ezért, meg ezért, és nem a szatolás menjen, ne általános állításokat tegyünk, hogy hát nem voltak elég jó válaszaink a korrupciós vádakra, amikor mindenki tudja, és ott áll az a miniszterelnök, akinek azért mégiscsak az egész körülötte lévő legfontosabb kör mondjuk meggazdagodott az elmúlt évtizedekben. Az ő szájából ez szerintem egy maszatolás, amikor ott áll a Fidesz kongresszus előtt, és elintézi annyival, hogy hát nem voltak elég jó válaszaink. Igazából nem volt válasz. Ezek megmagyarázhatatlan dolgok voltak, és nem hiba beismerés volt, hanem így az volt, hogy nem ők hibáztak, hanem csak kommunikációsan nem magyarázták meg eléggé. És azt gondolom, hogy itt már a fideszes tábornak egy jelentős része is szembenézést várna el, és számomra ez bizonyítja, hogy ugye a politikusaik, méghozzá igen ismert politikusaiknak egy jelentős része is úgy értékelte ezt a kongresszust, hogy ez nem volt igazi áttörés, nem feltétlenül ezt várták el, ugye Ferenc Orsolya így szólalt, meg Navracsics Tibor is hasonlóan értékelte egyébként a kongresszusnak a hangulatát, sőt ugye Stumpf Istvántól is nagyon kritikus dolgok hangzottak el magán a kongresszuson is, és szerintem ezen lenne érdemes elgondolkodni. Nyilván én vagyok a Fidesznek a tanácsadója, sőt egy kicsit ilyen skizofrén ugye egy másik pártnak az alelnökeként ezt elemezni, de ennek ellenére mégis ezt így látom, vagy legalábbis, hogyha én megpróbálom a helyükbe képzelni magam, hogy valószínűleg mit várnának el a saját szavazóim, akkor inkább ebbe az irányba érzékelem. Ami pedig egyébként a mostani közvéleménykutatásokat illeti, szerintem ott azt is érdemes megnézni, vagy majd kitérni arra, hogy az, hogy egy pártnak akár ilyen 70% vagy a fölötti támogatottságot tud mérni egy kutatás, az azt is mutatja, hogy mennyire egészségtelen most a politikai berendezkedés Magyarországon. Én nagyon nem hiszek alapból sem abban, hogy ez jó, ez az angol szász rendszer, hogy kétpárti vagy két és félpárti demokrácia irányába menjünk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő időszak mégiscsak a hasonló vitáknak a az időszaka lesz, és az kisebb pártok épülésének.
0: Bocsánat, az többször felmerült az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ez a kétharmad, ez miben lesz más, mint az előző kétharmad volt, igen. Tehát hogy a kritikusok mit tudnak erre mondani, de...
5: Igen, egy dolog, hogy ugye itt az egész kongresszus szerintem egészében kell nézni, tehát említetted te is akár Stumpf Istvánt, aki kifejezetten komplex módon elmondta azokat a szempontokat, amelyek szerint a választási vereséghez vezettek, tehát ott eléggé mélyen és kitérően volt ez kommunikálva, ott ült Orbán Viktor mellette, hallotta, tehát ezt elfogadta, meg is köszönte, mondták, hogy ezeket mind-mind beépítik egyébként a jövőben, tehát ma jól tudom, sajtóhír szerint hétfőn már a Fidesz elnöksége, kibővített elnöksége ülésezik, tehát ezek olyan dolgok, amelyek ki voltak ott mondva a kongresszuson, viszont egy politikus azt nem engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy minden szörnyű volt, amit csináltam, mert hát akkor a szavazótáborra azt fogja mondani, hát, hogy becsaptál minket. Tehát értem, hogy egy ilyen kommunikációt nem csinált egy
1: pártelnök. Hát igen, ugye ez is egy érdekes kérdés.
5: Viszont ebben, azt tegyük hozzá, hogy ezért nagyon sok olyan állítás volt a kampányban, amit a Fidesz megfogalmazott és beigazolódott. Tehát amikor az akkumulátorgyáraknak a ügye volt, ugye, hogy mindenkit megmérgeznek. Maga Magyar Péter is azt mondta, hogy mérgezik a magyar vidéket, és hogy veszélyes üzemeket hoznak ide Magyarországra. Egy-két hét kellett a választás után, és a Greenpeace rögtön már közleményben írja, hogy csináltak méréseket az akkumulátorgyárak környékén, egyébként már választás megelőzően, és azt mondják, hogy semmilyen veszélyes anyagot nem találtak sem a levegőben, semmilyen módon. Tehát például itt is hazugsággal támadták a Fidesz, és a Fidesznek az állítása volt igaz. Ott van a Zsolti bácsi ügy. Hát ezt hallgattuk hónapokon keresztül, hogy ki az a Zsolti bácsi. Semmilyen Zsoltot, ugye a korábbi miniszterünk helyettest, pedofiliával vádolták, kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekménynek az elkövetésével mindenféle bizonyíték nélkül, és mind a mai napig nem derül ki, hogy ki ez a Zsolti bácsi, mert nem is létezik. Tehát ez is egy hazugság volt. Tehát ne tegyünk úgy, mintha Fidesz minden szörnyen csinált volna a kampányban, és mindent hazugság lett volna, mert ez nem igaz. Vannak hibák és problémák. A másik oldalon úgy, hogy voltak egyébként hazugságok a kampányban, amiről kiderült, hogy nem felel meg a valóságnak. Ezért is mondom, hogy nem szabad azt csinálni szerintem egy politikusnak, hogy azt mondom, hogy minden szörnyű volt, minden rossz volt. Minden ilyen jellegű kritika szabad volt egyébként a Fidesz kongresszuson. Elég durván ezeket ki is mondták. Az a kérdés, hogy a párt a gyakorlata során, tehát a jövőben ezt mennyire tudja alkalmazni, mennyire fogja ezt felismerni, és kérdés ugye, hogy egyben marad el, tehát Navracsics Tibornak ezek a kijelentései abban az irányban mutatnak, hogy akár egy új mozgalom, vagy egy új jobboldali formáció akár létre is jöhet a Fidesz mellett. Kérdés, hogy ez a Fidesz-szel együttműködve, hogy a Fideszből kiválva fog majd a jövőben működni.
1: Igen, szerintem itt mondtál egy fontos dolgot, hogy ugye nem mondhatja azt egy politikus. És egy vezető számára, főleg Orbán Viktor pozíciójában, ugye 16 év miniszter, 16 év egybefüggő miniszterelnökség és annál is hosszabb pártelnökség után, az is egy fontos kérdés, hogy mi az, amit ő nem engedhet meg magának, hogy kimondjon. Mert nagyon sokszor az, amit nem engedhet meg magának egy politikus, az, hogy kimondjon olyan hibákat, tehát akkor nem engedheti meg, hogy kimondjon egy hibát, hogyha az olyan mértékű, hogy politikailag az ő kreditjeit, az ő hitelességét az iszonyatosan rombolja. És én azt gondolom, hogy itt vannak olyan dolgok, akár mondjuk tényleg a meggazdagodások kérdése, akár egyébként a gazdasági döntéseknek a kérdése, ami persze gazdasági miniszter volt, pénzügyminiszter volt, de hogy mégiscsak ugye Orbán Viktor sok esetben omnipotensnek mutatta magát, és az ő választó is azt hiszem, hogy sok esetben így tekintenek rá egyébként, főleg amikor már a kormány odavonta a rendeleti kormányzást magához és minden egyebet. Hogyha ezeknek a rossz döntéseknek a magja hamisnak bizonyul, vagy úgy bizonyul, hogy mondjuk a korrupciós vádaknak a magja az igaz, akkor az olyan mértékben hullhat vissza rájuk, hogy lehet, hogy pontosan az őszinte önreflexiónak az az egyik gátja, hogy abból olyan dolgok derülnének ki, ami politikailag vállalhatatlan és hiteltelenné tenne mondjuk vezető politikusokat.
5: Szerintem fontos elmondani, hogy most kétharmados parlamenti többség van, felállnak a vizsgálóbizottságok, nem lehet azt mondani, hogy fideszes lenne a igazságszolgáltatás, rengeteg reform lesz, tehát az elkövetkezendő évek kiderítik, hogy azok a személy személyek, akik meglettek vádolva korrupcióval, azok valóban korrupciót követtek el, ezt jelenleg egyébként nagyon sok személy esetében bíróság nem mondta ki, tehát nem lehet azt állítani, hogy itt korrupció lett volna ebben meg abban az ügyben. Ezt vizsgálják ki a hatóságok, és hogyha ott megalapítja a bíróság, akkor onnantól kezdve lehet arról beszélni, hogy korruptak voltak.
1: A jogi meg a morális részét néha érdemes elkülöníteni, mert ezt mindannyian tudjuk, hogy kétharmaddal lehet törvényt írni mondjuk a kastélyok kiszervezésére, vagy lehet törvényesíteni autópálya koncessziókat, meg egy csomó mindent, közbeszerzési törvényeket át lehet írni. Attól még morálisan nagyon rosszul néz ki, hogy véletlenül pont az ország legtehetségesebb 30 éves vállalkozója az a miniszterelnök vájása többi.
5: Ezekről a morális kérdésekről a választók elmondták az ítéletüket.
6: Menjünk tovább szerintem, és nézzük meg, hogy honnan, hova kell eljutni a következő, és akkor most csak egy évről beszéljünk, mert ugye egy évre vállalta a korábbi miniszterelnök a pozíciót, a Fidesz elnöki pozícióját, ugye a megszokás, 16 év megszokás, majd aztán ez is formálódik, és azt mondta, hogy most a mozgalmi létbe kell visszatérni, erről korábban egyébként már több pártársa is beszélt, Deák Dani utalt arra az előzőekben, hogy Navracsics Tibor akár még egy új mozgalomról is, vagy új mozgalom lehetőségét is felvetette, hogyha a következő egy évben nem fog tudni elmozdulni a mélypontról a Fidesz. Mit kell tenni azért, hogy elmozduljanak a fiatalok? Megszólítása az egyik cél. És be is mutatták ugye Szűcs Gábort. Én egyébként egyedül benne láttam most, de szóljanak, hogyha nem így van, egyedül benne láttam azt a friss új lendületet, amivel valószínűen lehet jutni a fiatalokhoz. De hát egy fecske csinál lenyarad.
1: Én őszinte leszek, és biztos ebben lesz vita, én nem látom most azt a Fideszben, hogy érdemben innen el tudnak mozdulni. Tehát én azt látom, hogy új ellenzéki formációknak kell létrejönni, vagy pedig minél több munkával, minél nagyobb támogatottságot elérni, és ilyen értelemben egy másfajta ellenzéke kell majd kiépülnie, aminek megvan a maga hitelessége, amely képes politikai kreditet építeni maga köré. Én abban reménykedem, nyilván az ember politikusként megengedheti magának, hogy részrehajró legyen, hogyha a nem elemző, és ezért én azt gondolom, hogy megengedhetem magamnak a pártalelnökeként, hogy azt mondjam, hogy például olyanra, mint a 2RK természetesen, ugye mi vállaltan azt szoktuk mondani, hogy a 2RK a polgári centrum pártja, de úgy általánosságban az, hogy például vitakultúrában mondjuk egy ilyen beszélgetésre le tudjunk ülni, és különösebb indulatok, és nem tudom, anélkül, hogy valakit felállna a stúdióból és ajtót csapkodnánk, le tudjunk folytatni akár kemény vitákat is, vagy olyan nézetkülönbségeket is, ami majd valószínűleg itt is meg fog nyilvánulni, azt szerintem például az egyik alapja kellene, hogy legyen annak, hogy milyen ellenzék és milyen politikai kultúra épül itt a jövőben Magyarországon. Az, hogy érdemi politikai töréspontok meg érdemi kérdések kerüljenek fókuszba, az is szerintem nagyon fontos. Legyenek ezek akár súlyos vitát kiváltó értékválasztási kérdések, tehát beszéljünk akkor arról, hogy alapjog-e alakhatás, hogy inkább a bérleti piacot kell felvirágoztatni és tisztítani, vagy továbbra is cél kell, hogy legyen, hogy saját lakáshoz juttassuk a fiatalokat, és hogyan, de mondjuk ki, hogy mondjuk van egy lakhatási válság. Beszéljünk arról, hogy egyébként a már említett akkumulátorgyárak kapcsán ez a gazdaságstratégia, ez helyes volt-e, nem volt helyes? Nyilván én azért vagyok egy másik pártban, mert szerintem nem volt helyes, és szerintem az egészségipar lenne a helyes, de legyen erre más alternatíva, és mondja valaki azt, hogy szerintük valami más, csak mondjon valamit. Mert most értelemszerűen létrejött úgymond egy ellenzéki nagy koalíció, még ha ezt egy párt is testesíti, meg egy kvázi szavazói nagy koalíció, hogyha nevezhetem így a Tisza párt szavazói között, de ezek az emberek egyébként nagyon eltérő értékrendű emberek, és én most már azt látom, hogy a Fidesznek a szavazói, sőt, talán még a politikusaim belül is nagyon komoly töréspontok vannak a tekintetben, hogy milyen hangnemet kellene megütni, milyen politikai üzeneteket kellene hangsúlyozni, és ezeket hogyan és pontosan milyen célcsoportnak kellene átadni, úgyhogy szerintem ezeknek az érdemi politikai töréspontoknak a mentén kell új ellenzéket építeni.
6: Deák Dániel, hogy látja ezt a megújulást, hogyan léphet ki most ebből a gödörből a Fidesz, mi az, amire koncentrálnia kell most azon kívül, hogy van egy darabig ugye a köldöknézés, és azt követően mindenkinek meg kell ráznia magát, hiszen erre tettek esküt, és mi az, amivel a fiatalokat meg lehet szólítani?
5: Igen, azt már megtapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy ha minél többet beszél egy párt a megújulásról, akkor az nem jelent megújulást, tehát a megújulás azt nem mondani kell, meg nem beszélni kell a megújulásról, hanem csinálni. Tehát, hogyha az elkövetkezendő hónapokban, ugye itt Orbán Viktor egy szeptemberi időpontot jelölt meg, hogy ősztől már azt akarja, hogy kívülről egy megújult, egy más típusú párt képe jelenjen meg. Tehát, hogyha ősszel ez lesz a benyomása az embernek a kommunikációban, abban, hogy hogyan jelenik meg egy politikus, milyen témákat visz, tehát ősszel az lesz a benyomás, hogy itt tényleg egy más típusú, egy megújult pártról van szó, akkor sikerült. Ha nem ez lesz a benyomás, nem ezt fogjuk látni, akkor meg el lehet meg mondani, hogy nem, ez nem sikerült. Tehát azért egy ilyen vereség után szerintem adni kell időt, tehát azért két hónap az kevés idő ahhoz, hogy itt bármilyen újszerű dologról lehessen beszélni. Gyakorlatilag most a frakciót kellett valahogy összerakni, hogy ugye fele ki is cserélődött, meg kellett találni az embereket, tehát egy ilyen romhetakarítás történt sok esetben, és most is a párt azzal foglalkozott, hogy akkor milyen legyen a strukturális kialakítás, kik legyenek az elnökségben, tehát ezek nagyon komoly munkák, ez több hetes munkát igényel, tehát itt emellett még kitalálni, hogy milyenek legyenek az új témák, milyen akciókat szervezünk, tehát az lehetetlenség ilyen nincsen. Most ezeket a szervezeti dolgokat letudták, a holdudvar kell egyben tartani, akkor most kik milyen pozícióban lesznek a szellemi holdudvarban, milyen civil szervezetek lesznek, milyen mozgalmak alakulnak ki, tehát ezek most fognak majd létrejönni, és én azt várom, hogy azt gondolom, hogy őszre fog eldőlni az, hogy itt most a Fidesznek van-e jövője, nincs-e jövője, meg tud-e újulni, nem tud-e megújulni, vagy egy egész jobboldali szövetség lesz, és akkor abban több párt, több mozgalom lesz, még ezt sem lehet tudni, ennek is vannak jelei, tehát még túl korai ilyen kijelentéseket tenni, hogy most ez sikeres lesz-e, vagy nem. Szerintem az tény, hogy jelen állapotában, hogy ezt az Orbán Viktor is kimondta pártelnökként, hogy nem alkalmas arra, hogy egy erős ellenzéki alternatívaként jelenjen meg, tehát ezzel még a párt elnöke is tisztában van, ezt ki is mondta a beszéde során. Az lesz a kérdés, hogy őszre ebben lesz-e változás?
6: Ugye itt most felmerül ez az őszi kérdés, és itt most egy ismert publicistát idézek a Facebookról, aki úgy fogalmazott, hogy utalva Orbán Viktor szavaira, hogy mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek, mondta Vilmos német császár 1914-ben az első világháború kezdetekor, és ez a publicista itt hozzáteszi, hogy Orbán Viktor semmit sem mond véletlenül, ezt az ismert szófordulatot most vajon miért használta? Azért ezen érdemes elgondolni.
1: Hát nem tudom, mert én nem szeretem ezt, amikor így a politikusok fejét kell így analizálni, hogy mire gondolt a költő, ez még irodalmilag se szerencsés, tehát nem tudom, de minden esetre biztos nem véletlenül mondta, de én szerintem azért nagyon sokat nem látnék bele, tehát valószínűleg az őszt azért mindenki úgy szokta tekinteni, hogy az úgymond a politikai évadnak az újraindulása, biztosan nyáron el akarják végezni azt a szervezeti munkát, ami ugye politikailag kevésbé látványos, ebben igazad van, Dani, hogy attól még nagyon munkás, tehát ezt nyilván én is tudom, hogy egy szervezeti reformot keresztül vinni, és akkor azt így lecsorogtatni ugye az összes helyi szervezetig, az egyébként egy baromi nagy meló, nyilván egy akkora szervezetnél, mint amekkorával a Fidesz rendelkezik, ez még nagyobb.
6: Az emberekkel, a társadalommal való kapcsolat újbóli felvétele, az hogyan fog megtörténni?
1: Én most azt tapasztalom, hogy érdekli az embereket a politika, és hogyha
6: Fidesz,
1: elmegyünk
6: a Fidesz
1: hozzájuk,
6: részéről.
1: Akkor... Hát ezt neki kell majd megálmodni.
5: Tényként az a legfontosabb szervezeti szempontból, hogy egy a megyei logika fog érvényesülni, és az önkormányzati világgal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat, tehát a helyi szinthez sokkal inkább fog kötődni a pártnak a működése. Hogyha a helyi szintekhez kötődik, akkor a helyi ügyeket, helyi elvárásokat sokkal könnyebben be tudják csatornázni a párt legfelsőbb szintjeire. Tehát én azt látom egyébként lehetőségnek még az idei évben a Fidesz számára, hogyha olyan témákat, olyan ügyeket tud találni, amiben egy társadalmi egyetértést tud kialakítani, és ezt tudja artikulálni, tudja kommunikálni. Érdekes lesz nézni, hogy mondjuk ugye az idei évre lesz egy pótköltségvetés, abban mi lesz, kiknek lesz megszorítás, kiktől vesznek el pénzt, lesz majd egy jövő évi költségvetési tervezet, hogy akkor ott milyen átalakítások, változások lesznek.
6: Meg közben azért már jönnek uniós források is majd, hogyha minden igaz, ugye augusztus 31-ig meg kell ezeket, vagy...
5: Igen, uniós forrásoktól változik az életszínvonal.
6: Oké, de közben ugye ebben lesznek olyan pénzek, amelyek megérkeznek, amelyek projekteket már előfinanszírozott még az előző kormány, tehát most betömködhetnek vele bizonyos lyukakat.
5: Igen, kérdés, a jövő évi költségvetés az hogyan fog kinézni, azért itt komoly szerkezeti átalakításokat, változásokat jelentettek be miniszterek, oktatásban, ugye az egyháziskolákba több roma gyereket akarnak látni, ugye az elvárás volt az oktatásügyi minisztertől, tehát hogy azért lesztek olyan érdeksérelemmel, vagy
6: eddig sem volt kizárók egyébként, tehát, hogy roma gyerekek jelentkezik.
5: Azt mondta az egyház iskoláknak, hogy több roma gyereket akar látni, tehát ezt kimondta a miniszter, itt lesz oktatási átalakítás, társadalmi vita, tehát hogy ezek olyan dolgok, amelyek sok esetben érdeksérelemmel járó döntések, kamastopnak a kérdése, tehát ezek nagyon, nagyon égető ügyek, hogyha vannak ilyen érdeksérelemmel járó döntések, akkor ebből kell a Fidesznek olyan ügyeket csinálni, amivel egy alternatívát tud felállítani.
6: Nagyon szűk egy percünk maradt válasz.
1: Igen, szerintem ez azért lesz érdekes kérdés, mert ugye a Fidesz eddig gyakran operált azzal, hogy lényegében a saját magtáborán túlnyúló ügyeket így elkezdett artikulálni, legyen az például migráció, mondjuk az egyik legismertebb, ugye, amiben a társadalom sokkal szélesebb rétegei értett egyet a kormánypártnak az álláspontjával, mint amennyi általában a Fidesz szavazója. Viszont ugye a Tisza hasonló politikával próbál operálni egyébként, tehát szerintem ezért lesz nehéz helyzetben a Fidesz, és ugyanakkor, hogyha két olyan párt van, amelyik ilyen hasonló politikával akar operálni, az szerintem ott hagy olyan ügyeket, amik nem 50% plusz egyes ügyek, viszont nagyon-nagyon fontosak, és én ezért tartom azt fontosnak, hogy tényleg jelenjenek meg a kisebb pártok a magyar politikában, és ne kettő populista párt fedje le azt, hogy milyen politikai igények vannak ebben az országban.
6: Innen folytatjuk legközelebb. Vendégeimnek, Farkas Emesének, a második reformkorpárt alelnökének és Deák Dániel politológusnak tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek, még egy kicsit vitatkoztak itt a stúdióban, bízom benne, hogy tudjuk folytatni. Valamennyi kollégám Szilágyi Zsolt, illetve Szőlős Éva nevében köszönöm megtisztelő figyelmünket. Fél hétkor a nap kérdésével várom önöket. Minden jót, Csetebeltát hallották.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönnő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Erős vár a mi Istenünk.
3: Az evangélikus egyház fél óráját hallják.
2: A stúdióban Stifner Kőháti Dorottya szerkesztő.
3: És Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket.
2: Különleges lelki útravalót hoztunk mai adásunkba. Pont egy hónappal ezelőtt a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület a Dunántúli Református Egyházkerülettel közösen Sárváron, a Nádasdi várban missziói nap keretében emlékezett a kerület fennállásának 450. és a protestáns gálya rabok kiszabadításának 350. évfordulójára.
3: A nyitó istentiszteleten Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspök együtt szolgált. A két felekezet gyökerei ugyanis közösek. Csak később nőttek két virágzó lombos fává, az 1576-os hegyfalui zsinattal és az első püspök Szegedi Máté megválasztásával kezdődött minden. Hallgassunk meg néhány részletet Steinbach püspök ige hirdetéséből.
2: Az ige Zakariás próféta könyvének 4. fejezetében, a 6. versben így szól: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura.
4: Kedves evangélikus és református testvérek, ahogy ebből az igéből kicsengett az öröm, a mi szívünkben is ott van az öröm, hogy együtt lehetünk. Egyrészt hálát adva hitvalló elődeink tanúság tételéért említhetnénk a neveket, csak néhányat. Edvi, Illés, Gergely, Borhidai, Miklós, Séjei István, Kocsi, Csergő, Bálint. És áldott legyen az Isten, hogy miközben hálát adunk az ő hitvalló, mártírjai tanúságtételükért, közben egy missziói napot szerveztünk, hogy a jelenben reménységre hangoljuk egymást, és Isten igére figyelve átéljük azt a csodát, ami ennek a napnak a jelmondata: nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, vagyis hogy Isten lelke átjárja életünket, szolgálatunkat. A múltból erőt merítve, a jelenbe, a jövő felé reménységgel tekintve. Jöjj hát, Szentlélek Úristen!

Te őket hosszú úton, de biztosan a megérkezés felé, megszabadította őket, és mind végig velük volt engedetlenségük ellenére is, és ezért valljuk, hogy Isten népe zarándok nép, aki mindig erre a szabadító úrra tekint. Az egyiptomi szabadulás, a Babilonból való szabadulás, a templom felépítésének csodája, mint egy előképe annak a nagy szabadításnak, amely Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban adatott nekünk, aki azzal az örömérrel ajándékozott meg bennünket, hogy legyőzte egyszer s mindenkorra halála és feltámadása által a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, a gonosz már láncra van verve, még lehet, hogy egy utolsót dühöng, de egyszer s mindenkorra legyőzetett. Isten szabadító Úr ezt mutatta meg egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. És a gályarabok 350. évfordulójára tekintve a szabadulásukat illetően ez az első kihangsúlyozott fő üzenete ennek az igének. Gondoljunk bele, hogy a gályarabok Pozsonytól Nápolyig, és aztán a kegyetlen gája rabságban, majd Isten eszköze a holland admirális által a szabadulásukban megtapasztalták az Isten szabadító irgalmát, de voltak olyanok, akik közben belehaltak, voltak olyanok, akik nem térhettek vissza. Mi akkor is valljuk Dániellel együtt, ha konkrétan ebben a világban nem tapasztaljuk meg a konkrét szabadítást, az Isten nem tenné is, akkor is ő a szabadító úr. Aztán ennek a mai szakasznak a következő üzenete, hogy az Úr nem csak szabadító, hanem ebből következően minket bíztató, bátorító Isten. Hát adja az ő igéjét, rajta keresztül megszólít bennünket vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra, lelke élővé és hatóvá teszi a szabadítás örömhírét, az evangéliumot újból, bíztatva megerősíti bennünk a reményteli ember állapotát, és olyan nagy csoda azt az ige egyházában megtapasztalni, amikor a gyarló, dadogó emberi beszéd megelevenedik, amikor a Biblia old betűje megelevenedik, és üzenetet ad nekünk, akár csak egy üzenet morzsát, mert lehet, hogy fáradt vagy, nem tudsz figyelni, de hát ha adatik valami kis üzenet morzsa, amit hazavihetsz, ami vigasztal, ami erőt ad, ami biztat, ami biztatja Isten népét, s amivel egymást is biztathatjuk. A szabadító, bennünket biztató Isten tanúskodásra hív ebben a világban, hogy vigyük az élet örömhírét, hogy Isten az élet Istene. Biztassunk másokat a szabadító Isten evangéliumával. Egy a lényeg, mindent tegyünk meg, és mindent várjunk az Úrtól, mint a gályarabok. Jöve Szentlélek Úristen, ami csüggedők szűénket járja át, a te pneumád, hogy tanúságot tehessünk a te szabadító, biztató irgalmadról, és egy össze-vissza világban az ebből következő örökké való életrendről, és Isten megáld bennünket. Szabadító úrunk van, biztató úrunk van, minket tanúságra hívó úrunk van. Jövel, Szentlélek, Úristen, erősíts meg bennünket ebben. Amen.

0: Az Ökumenikus Segélyszervezet alapításának 35. évfordulóját ünnepli idén, és a mérföldkő egyben generációváltást is hozott a szervezet vezetésében. Lehel László, aki 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, 3,5 évtized után továbbadja a stafétabotot. A közgyűlés egyhangulag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének. Nevét, arcát jól ismerhetjük a médiából, 2011 óta a segélyszervezet kommunikációs igazgatójaként, 2020 óta pedig már elnökigazgató helyettesként dolgozott, több ezer interjút adott a szervezet munkájáról.
1: Mi, evangélikusok, különösen is hálát adunk e szolgálatért. Lehel László evangélikus lelkész, Gáncs Kristóf elnök pedig apai anyai ágon evangélikus lelkész generációkat számláló család szülötte. A frissen megválasztott elnökkel a szervezet budafoki székházában ültünk le interjúra. Késő délután Kastélyos Dombóról érkezett, ahol több fontos intézményt és projektet is működtetnek. Az első kérdés így adta is magát.
2: Az igazgatónak, a vezetőnek feladata az, hogy járja a terepet és menjen a munkatársakkal.
3: Ez egy kettősség a segélyszervezet életében és a segélyszervezet vezetőjének az életében, és az arányok azok változhatnak időszakról időszakra. Mi egy közösség vagyunk, és egy közösséget nem lehet egy zárt irodából sem irányítani. A segélyszervezetnek ugye a közössége nagyon sok színű és szertágazó, az alapító egyházaktól, tehát az evangélikus, református, metodista, ortodox egyház aktól kezdve a munkatársak, ami több mint 500 embert jelent, az önkéntesek, ami több mint 1000 embert jelent, a több tízezer magánadományozó, a több mint 200 vállalati partner, tehát ez egy nagyon komoly közösség, és nem szabad választani közöttük. Tehát hangsúlyok lehetnek időszakosan, egy adománygyűjtő kampányban nyilván többet találkozunk mondjuk az adományozókkal, adománygyűjtőpontokon vagy máshol, egy rendkívüli segélyakció van, akkor kint kell lenni a terepen, de közben meg a mindennapokban az irodai lét is elengedhetetlen, hiszen ma már ez egy nagy szervezet. Úgy lehet azt hiszem ezzel jól zsonglőrködni, hogyha egyrészt csapatba gondolkodunk, még akkor is, ha sokszor engem látnak, vagy egy kiemelt munkatársat látnak az emberek a tévében, rádióban, vagy egy rendezvényen. Nyilván ez egy hatalmas csapatmunka, amit a szervezet végez. A mai nap az például egy olyan gyermeknap volt, vagy egy élménynap volt, ahol több mint 100 gyereknek csináltunk egy ilyen digitális esélyteremtési programot, és annak volt az élménynapja, és mind a partner, mind a maga program azt gondolom, hogy kiemelt, ezért fontos volt, hogy ott legyek.
2: Emlékszel az első itt töltött munkanapodra?
3: Igen, 2007. december eleje volt. Azt hiszem az első napon arra kérte az akkori főnök, hogy rakjam rendbe a nemzetközi részlegen azt a nagy polcot, mert éppen valami nagy segélyprogram után voltak, és nagy káosz volt, úgyhogy azt hiszem, hogy nem ilyen ranglétre a legalján. Kezdtem én egyébként programkoordinátorként csatlakoztam a segélyszervezethez, egy ilyen fiataloknak szóló, szemléletformáló program volt, az volt a neve, hogy 10 perc szoli, és ezzel jártuk egyébként többek között a Szél Rózsa fesztiválokat is, meg nagyon sok evangélikus gimnáziumot is végigjártunk, és arról beszéltünk, hogy hogyan és miért fontos a nemzetközi szolidaritás. Már akkor is dolgozott szervezet többek között Afganisztánban, Ukrajnában, akkor még nagyon közeli volt a dél-ázsiai cunaminak a történetes sri lankai segélyprogramunk, és akkor arról beszéltünk, hogy hogyan dolgozik egy segélyszervezet, akár a világ másik végén, milyen különbségek vannak a világban, és egy segélyszervezetnek mi lehet itt a küldetése, és ez hozzám akkor nagyon-nagyon közel állt, én akkor tértem vissza Norvégiából, ezzel foglalkoztam kint is nemzetközi szolidaritással, és láttam a különbséget, mert ugye közben harmadik világbeli országokba is eljutottam, és nekem ez egy nagyon fontos motiváció volt akkor, hogy erről beszéljek. Ez a bizonyos millenniumi fejlesztési célok volt a fő témánk, tehát hogy lehetne a világon az egyenlőtlenségeket összefogással kicsit kiegyenlíteni.
2: Azt Norvégiának köszönheted, hogy ilyen világlátott emberként érkeztél már meg ide?
3: Azt hiszem, hogy a családi gyökereimnek is részben mindig ott volt a nemzetköziség a családunkban, másrészt az érdeklődésem is, és igen, az első évem 2001-ben, amikor egy névfőiskolát tanulhattam Norvégiában, az egy nagyon nagy szemfelnyitó év volt, 25 országból voltunk akkor abban a 40 fős nemzetközi csapatban, és akkor én ott nagyon sok menekülttel éltem együtt, meg olyan bevándorlók, akik különböző pontjairól jöttek, nem véletlenül hagyták el az országukat, Irán, Irak, Koszovó, Pakisztán, Afganisztán, Madagaszkár, Kenya, folytathatnám, tehát mindenhonnan voltak emberek, és akkor azért úgy nagyon kinyílt a világ, mert embereken keresztül értettem meg nagyon sok mindent a világból. Szerintem többet tanultam abban az egy évben, mint akár a középiskolában, bármilyen jó is volt a földrajztanárom. Ilyen embereken keresztül való tanulás, az folytatódott a segélyszervezetnél is, tehát itt az ember nagyon sok történettel találkozik. Mi a társadalmi problémákról, kihívásokról soha nem a hírekből szoktunk tájékozódni, hanem kint kell lenni a tereken és találkozni kell, vagy ha nem is én vagyok ott valahol, de a kollégám már ott van és tőle jön az információ, tehát mi azért nagyon komolyan találkozunk, és mindig a sűrűjével, ha háború van a háborúval, ha árvíz van az árvízzel, ha társadalmi leszakadás van, akkor annak a következményeivel, ha rezsivás van, akkor annak a következményével, tehát egy segélyszervezet az nagyon-nagyon benne van az élet sűrűjében, és közben azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy ezt tudjuk utána kommunikálni a társadalom felé, hogy az motiváló és értető legyen.
4: Közel 20 év, amit itt töltöttél már a segélyszervezet berkein belül, hogy látod, hogy maga a szemlélet változott-e azóta? Tehát mondhatjuk úgy, hogy produktív volt-e a munkátok, ha így értékeled, illetve a személyes életedben, vagy akár a segélyszervezet életében, ez milyen fejlődési ívet járt le?
3: Ami a segélyszervezetet illeti, napról napra, évről évre lesz professzionálisabb. Ez nem egy olyan szakma, amit egy az egybe tanítanak az egyetemen, vagy átadható akár csak országok között is. Rengeteget tanult a szervezet a nemzetközi példákból. Egyik legnagyobb innovációja Lehel Lászlónak, elődömnek az volt, hogy a 90-es években ő nem a magyar civil szektorból indult ki, hanem a nagy dán, meg német, svájci segélyszervezeteket vonta be egyfajta felügyeleti szerbelit, és rendszeresen jöttek és adták át a tudást, hiszen ott azért ennek évtizedes, hanem évszázados hagyománya volt, sokkal nagyobb tudás, mint ami itt az egész szektor összesen rendelkezésre állt. És ez a mai napig tart, mert nagyon sokat tanulunk a vállalati partnereinktől, nagyon sokat tanulunk az előttünk álló nemzetközi szervezetektől, tehát ez a fajta nyitottság, ez borzasztóan fontos. Ami a személyes életemet illeti, ott ugyanígy azt tudom mondani, hogy egy folyamatos tanulás. Azt hiszem, hogy a kiégés veszély az inkább a munka mennyiségében van, de a monotonitásban semmiképpen nem, mert egyszerűen nincs két ugyanolyan év, de két ugyanolyan nap sem egy segélyszervezetnél. Tehát ez a 18 év, amit én itt töltöttem, ez felrajzolható lenne egy olyan időszalagon, ahol így tudnánk segélyprogramokat, eseményeket, és újra és újra megtörténik az elképzelhetetlen velünk, hogyha végig gondoljuk itt akár a különböző katasztrófákat, háborúkat, járványokat, társadalmi válságokat, tehát nem lehet arra felkészülni, hogy mi a következő, ami ránk vár, úgyhogy annál fontosabb maga a közösség ereje, mert hogy mindig tudni kell reagálni.
2: Mentális, lelki terheket ti magatok is visztek.
3: Egy ilyen közösségben a legeslegfontosabb az az egymásnak adott erőt, hogyha valaki nehezebben van, akkor azt tud erőt kapni a másikból. És aztán az, hogy annak az embernek honnan van az ereje, és hogyha spirituálisan olyan a kapcsolódása, és tud a saját hite szerint fordulni is ehhez, és tud erőt meríteni, akkor sokkal könnyebb továbbadni, mint az, aki saját magából próbál erőt meríteni. De mindenképpen az, hogy ott vagyunk egymásnak, ez nagyon fontos, főleg krízis helyzetekben. De azért a mi munkánk sem csak, ahogy te mondtad, bevetésekből áll, hiszen itt ugyanúgy vannak hétköznapok is, ugye intézményi fenntartók is vagyunk, és sokszor szerintem az a fajta szociális munka, ami az intézményekben zajlik, hanem keményebb mentálisan hosszú távon évekig kísérni egy hajléktalant, egy bántalmazott családot. Azt hiszem, hogy sokszor a segélyszervezetek munkáját ezzel a látványos krízis helyzetekben való humanitárius segélyakcióval vagy bevetéssel azonosítják, holott a mindennapok szociális munkájában azt hiszem, hogy a hősiesség vagy erő az legalább annyira szükséges. Nyilvánvalóan, hogyha baj van, akkor felértékelődik egy közösségnek az összefogása.
4: Az evangélikus olvasók, hallgatók jobban ismerik az intézményes szeretett szolgálati munkát, mert az evangélikus egyház is mondjuk abban erős, és lehet, hogy kevésbé ismerik a MÖS-nek ezt a tevékenységét. Milyen típusú intézmények ezek?
3: Hát nagyon erősen fókuszban vannak a gyerekek és a családok. A családok átmeneti otthonai biztos kezdett gyermekházak, a maga a kapaszkodó programunk, ahol több mint 4000 gyerekkel dolgozunk rendszeresen. Ezek mind-mind olyan helyszínek, ahol a gyerekek esélyt kaphatnak. Ugye olyan gyerekekről beszélünk, akiknek a családjuk saját erőből nem tud mindent megadni. Azt hiszem, hogy mindenki, aki látott már gyereket, vagy van gyereke, az pontosan tudja, hogy mennyire fontosak ezek az évek. Aztán az első 3 éven nem kap meg egy gyerek, azt nagyon nehéz később pótolni. Az első 6 éven nem kap meg egy gyerek, azt nagyon nehéz később pótolni, az is lehet, hogy lehetetlen. Azok a sérülések, akár vagy traumák, amik érhetnek egy gyereket, akár egy bántalmazó közegben, akár egy nélkülözéssel teli közegben, azok az egész életét el tudják kísérni, hogyha nem kap kapaszkodókat, ahogy mi mondjuk. Ez ezért fontos, hogy intézményesített legyen, mert egyetlen gyereknapon nem lehet egy gyereknek esélyt adni. Klismacit lehet adni, csokit lehet adni, esélyt az csak hosszú távú munkával lehet.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet frisse megválasztott elnökével.
1: Mi evangélikusok különösen is a magunkénak érezzük a segélyszervezetet, hiszen Lehel László alapító, leköszönt elnök úr, evangélikus lelkész, személyemben sok generációs lelkész család tagja vagy, Keveházi Klára úgy szintén evangélikus, és nem tudom hányan vannak még a csapatban, biztos szétszámmal vannak. Mégis mennyiben, mitől evangélikus a segélyszervezet?
2: Az evangélikus egyházzal való együttműködés az kezdettől fogva egy nagyon-nagyon kiemelt és fontos része volt az ökumenikus segélyszervezetnek. Igen, részben azért is, mert ez az egyház úgy döntött, hogy nagyon komolyan veszi az ökumenét. Máig azt tudom mondani, hogy egy rendkívül jó kapcsolat van az egyház vezetésével, és tényleg, hogyha baj van, akkor ennek az egyháznak is a kinyújtott karjaként tudunk mozdulni. Számtalanszor volt az, hogy az evangélikus templomokban zajlottak a gyűjtések, és mi voltunk azok, akik célba jutottuk a segítséget. Ugyanakkor számomra gyerekkoromtól fogva, ha már említetted, hogy evangélikus lelkész családból jövök, nagyon-nagyon fontos és kiemelt volt az ökumenikus szemlélet. Tehát nekem a nagyapám, Háfenser Károly számára ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos érték volt. Szerintem tőle tanultam meg magát a szót, és akkor még talán nem is értettem be. Mindig nagyon fontos volt otthon, hogy nyitottnak lenni más felekezetek felé, és amikor volt egy ökumenikus imahét, akkor emlékszem, hogy minden este másik lelkész vacsorázott nálunk, és rendszeresen összejártak a szüleink más felekezetű lelkészekkel is. Tehát, hogy nálunk ez valahogy sosem volt nehézség, vagy kivesülve aki más felekezetből. Lehet, hogy pont ezért az, hogy a feleségem is például református, katolikus egyetemre jártam, még más vallásokból is nagyon sok barátom van, nem csak felekezetektől. Tehát nekem ez mindig valahogy a kezdetől fogva a természetes része volt a hitéletemnek, akár a tezé, akár a bakonybéli apátságból való elvonulásaim, hogy én nagyon szeretek oda járni. Tehát fontosak az evangélikus gyökerek, de hogy közben mindig az ökumenikus az valahogy nekem az jelentette a kereszt.
3: Új seprő jól seper, ugye szokták mondani, te belülről láttad a szervezet működését, csak nem két évtizeden keresztül Lehel Lászlótól tanulhattál. Most, hogy átvetted ezt a stafétát, most mi az, amit te szeretnél a saját víziódból majd hozzátenni? Látsz-e valami olyan közeljövőt, amiben olyan változások történnek majd a segélyszervezet munkájában, amik majd a te kezed nyomát viselik?
2: Hát indulnék még egyszer az ökumenikus szóval, tehát felett állni a megosztottságnak, azt hiszem, hogy ezt nagyon jó lenne még erősebben kiterjeszteni a felekezeteken túl a politikai, a generációs, a szektorokon átívelő összefogásra. Tehát azt hiszem, hogy ha valamire van szükség van ebbe az országba, akkor az az, hogy egy segélyszervezetnek semmilyen politikai színezete ne legyen, hanem stabil értékei legyenek, és képes legyen integrálni a legkülönbözőbb oldalról érkező embereknek a jó akaratát, vagy tenni vágyását. Ami a generációváltást illeti, ezt jelentettük be, amikor átvettem a stafétát, hogy egy generációváltás történik, és ez tényleg azt hiszem, hogy ma egy nagyon aktuális kérdés. Nagyon sok szervezetnél zajlik egyébként az, hogy a 90-es évek elején vezetővé lett, és ma már nyugalomba vonuló vezetők helyét átveszik fiatalabb emberek. Ez egy nagyon izgalmas időszak, mert van egy fontos örökség, amiben belenőttünk, és akkor ugye felmerül, hogy mit tudunk mi másképp csinálni, és azt hiszem nem is kell sokat gondolkodni, mert egyszerűen az élet ezt hozza magával. A minket körülvevő világ olyan mértékben változik, hogy ha a mi szektorunkat nézzük, az adománygyűjtés eszközei folyamatosan évről évre változnak, tehát még mondjuk 10-20 év ezelőtt perselyek voltak, meg levelek voltak, ma digitális eszközökön keresztül, social médián keresztül zajlik az emberek megszólítása. Ha a mindennapi munkánkat nézzük, hogy egy ilyen szervezet hogy kell működtetni, akkor megint csak a digitális egy nagyon komoly kívás számomra, és egy nagyon fontos része lesz a vezetői munkámnak, hiszen egy segélyszervezetnél a költséghatékonyság az mindennél fontosabb, és ma a digitalizáció egyikkor a szervezetnél az egyik legfontosabb költséghatékonysági intézkedés, tehát hogy ne három ember végezze azt a munkát, amit mondjuk lehet, hogy egy gombnyomással meg tud egy vállalatklientesi rendszer vagy egy szoftver csinálni, és minél kevesebb energiát kell az adminisztrációban, meg a központi irányításban élő emberi munkára fordítani, annál több marad arra, hogy a terepen viszont igazi emberek tudjanak dolgozni, mert ott viszont nem helyettesíthető az ember. A nagy tervek meg mindig azért érdekesek egy segélyszervezetnél, mert a mi munkánk az mindig a tervezet, meg a tervezhetetlennek az elegye. Minden évünk úgy néz ki, hogy van egy éves tervünk, és aztán jön a cunami, jön a földrengés, az erdélyi árvíz, jön az ukrajnai háború, jön valami, ami ha nem is mindent felborít, de hogy nagyon sok mindent kell újra gondolni és allokálni, és ezért én azt hiszem, hogy a legfontosabb az én munkám, valójában az az, hogy magát a közösséget, ezt az egységet tudja erősíteni és egybe tartani, ahogy képesek legyünk reagálni a legújabb kihívásokra.
1: 5 évvel ezelőtt a 30. évfordulóra készült az a kötet, ami Egyházunk könyvkiadójának gondozásában, mondhatjuk, hogy egy nagyon nívós, vizuálisan is az ünnephez méltó kötet lett. Te az előszót írtad, és ott a megszólított interjúalanyok mind-mind egy szót választottak. Neked vajon mi lenne a szavad?
2: A hídépítés jutott most elsőre eszembe, hogy hogyan lehet emberek között hidat építeni, és nekem a munkámban is ez egy nagyon fontos. És én azt hiszem, hogy a legszebb feladatom, a legszebb lehetőségem ez a fajta hídépítés. Ebben benne van az ökumenikus is, hogy felekezetek között felülemelked be a különbségeken, hogyan lehet az igazán fontos ügyekben, a krisztusi szeretetben, egymás segítésében összefogni. Ha van feladat egy vezetőnek, akkor az ez, hogy ezt erősíteni, ezt a szellemiséget, megtalálni azokat az embereket, akik szeretnének ebben a szellemiségben dolgozni. Az ilyen típusú munkán mindig van áldás. Azt hiszem, hogy ez a 35 év, ami mögöttünk van, az ezt mutatja.
4: E hét szombatján, június 20-án, ahogy minden évben, idén is egészen éjfélig várja a látogatókat az Evangélikus Országos Múzeum Budapest szívében, a Deák Ferenc téren.
0: Harmati Béla igazgató van a telefon másik végén, akit arra kértünk, hogy minden titkot, meglepetést azért ne leplezzen le. Miért érdemes az Evangélikus szigeten karszallaggal kezdeni az estét?
5: Hát először is azért, mert nagyon sok izgalmas programmal készültünk, és reméljük, hogy itt találják majd a vendégeink is. Lesz kézműves sarok, kavicsfestés, ügyességi játék a legkisebbeknek, az idősebbeknek állatszimbólumok, profán és szent jelentései közötti szűk átmenetet fedezhetik föl, és utána saját maguk is elkészíthetik a saját állatszimbólumaikat mágnes tábla segítségével. Lesz nálunk eltévedt tárgyak, amiket az ügyesebb látogatóink megtalálhatnak a állandó kiállítás tárgyai között. Ha hoznak zseblámpát, akkor a teljesen sötét evangélikus templomban fedezhetjük föl az érdekességeket zseblámpák segítségével. Lesz kvízjáték, koncert, megzenésített versekkel, népdalokkal, és az időszaki kiállításunkban Kondor Attila festőművésznek a kiállításában saját maga vezetésében lesz egy ilyen alkotói állatvezetés.
0: Nézegettük a múzeum honlapját, és találtunk egy képet, amelyik 1979-ben készült a megnyitón, és Vörös Sándor maga ünneplő ruhában áll a lépcsőn. Nos, ezen az estén az ő versei is megszólalnak majd, azt még tudni kell Vörös Sándorról, hogy evangélikus iskolákban tanulta a betűvetést, és talán azt is érdemes megemlíteni, hogy múzeológus is volt.
5: Így van. És pont ezért a koncertünk az Amor Fati együttes koncertje, ami egy énekesből és két zenészből áll. Ők megzenésítették többek között Vörös Sándor verseiből is néhányat, illetve népdalokat fognak énekelni és ezeket előadni. Nem messze attól a lépcsőtől, ahol Vörös Sándor maga olvasta föl a megnyitó beszédét.
4: Mit kaphat az igazgató úr, aki evangélikus, és mit az, aki művészet, kultúra kedvelő, de nem ismerős az evangélikus egyházunk köreiben?
5: Őnekik a kulturális látványon kívül az eltévedt tárgyak egy nagyon izgalmas lehetőség, vagy a kvíz, hogy az állandó kiállításon belül megtalálni azokat a pakuktojásokat, amelyeket a furfangos muzeológusok helyeztek el, és nem egészen odaillőek. Feliratuk viszont hasonlít az állandó kiállítás tárgyainak a felirataihoz. Tehát jó szemüknek kell lenni ahhoz, hogy észrevegyék a különbségeket.
4: Június 20-án délután 5 órától éjfélig, tehát a Deák téren találkozunk. Thank you.

0: evangélikus félórával legközelebb két hét múlva, június 29-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter G. Mesérik a gyártásvezető és Pól István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
0: Stifner Kőháti Dorottyát
1: és Hajdú Tibort hallották.
0: Erős vár a mi Istenünk!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akart behozni a vitnyéd Csermajor táborba. A kormányfő hozzátette, Gulyás Gergely azt mondta, az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakció vezetője nem emlékezett arra, hogy 2024. szeptemberében még arról beszélt, nyári diáktábor épül Csermajorban. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testület és új finanszírozási rendszert hozna létre. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légi csapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese is megrongálódott. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők blokkádját, a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eljárást Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter kezdeményezte, miután kiderült, hogy a korábbi tárca a piaci ár háromszorosáért vásárolt meg 12 000 műanyag kis motort egy állami kampány keretében Balázsi Gyula cégeitől. A gyanú szerint a túlárazott beszerzéssel a vagyonkezelők jelentős anyagi hátrányt okoztak a minisztériumnak. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. 59 darab márkás mobiltelefont és 190 ezer euró készpénzt találtak egy autóba rejtve a röszkei határon a pénzügyőrök. A kilépő magyar sofőr a szőnyeg alá rejtette az új típusú okostelefonokat, míg a be nem jelentett valuta a csomagtartó kárpitja mögül került elő. A hatóság a helyszínen 34 millió forint bírságot szabott ki a készpénz eltitkolása miatt. Az eurót és a telefonokat is lefoglalták. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az elmúlt években. Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A szél ma többfelé megélénkül, holnap azonban már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, napközben 24 és 28 fok közötti értékek várhatók. A hét második felében melegszik, az idő a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Az Anna Karenina című musical a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Ajkai grafikus műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
4: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
3: Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
6: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Harmadik rész.
7: Az

0: farkasok eltakarodtak, de az embercsapat a nyomodat szaglásza.
1: Miért?
2: Mert gonoszak. Kivetettek maguk közül. Mit akarnak még?
0: Bosszút.
2: Bajt hozok rátok. Mondtam, hogy ezentúl egyedül vadászok.
1: Nem. Apádról, anyádról ne feledkezz meg. És a négy testvérről, akivel együtt szívta drágsanyák tejét. Sértesz.
3: Talán még én is itt vagyok. Balú is.
0: Akela is. Nem hagyott el mindenki. Ne sértegess bennünket.
3: De... Hallgass. Valami jön.
0: Büdös. Ember. Nem is egy. Tudtam, hogy követni fogják a nyomot.
4: Elfogadjuk tisztességgel, aki ide tévedt. Rajta.
0: Várj.
1: Lassan. Mi halljuk őt, ne ő minket. Buldeó az, a nagy vadász.
4: Olyan, mint egy eltévedt vaddisznó a folyóparti pocsolyában.
5: Ilyen nyomot csinál.
4: Mit teszél? Hm.
1: Azt nem mondja, hogy soha életében nem látott ilyen nyomot.
5: Varázsló ez.
1: Azt mondja, hogy fáradt.
3: Majd megpihen, mielőtt megint nyomra
5: lel. Akár farkassá változik, vagy akár más vadállat.
4: Sobáncsák már.
5: Hanem én volnék a legjobb.
4: Lehetne.
5: Lehet felőlem akármilyen szörnyű varázsló, mert bizony mondom, hogy azt a tigrist azért mégiscsak én öltem meg. Aztán átváltozott farkassá, és álló délután harcoltam vele. És most tudják, hogy én vagyok a legbátrabb vadász. Most engem küldtek, hogy megöljem. Na, ti aztán...
4: És Messua? Messua mit szól majd hozzá?
6: Az ám, mégis az anyja.
4: A bikára mondom, melyik megváltott.
5: Messuát meg a férjét bezártuk saját házukba. Ha az ördög fiókával végeztem, majd őket is megégettem.
4: Mit mondtad?
1: Nem lesz baj belőle?
4: Később megmondom.
5: Ej. Majd azt mondja a pap, hogy kígyómarástól pusztultak el. És akkor
4: mit
5: kígyó
4: mond?
5: El.
4: Mit mond? Csapdába ejtették emberanyámat. Hát szokott ember embert csapdába ejteni.
1: Azt mondja. De Messua jó volt hozzám. Így hát... Vissza kell mennem az embercsapathoz.
0: És mi történik ezekkel?
1: Kísérjétek haza őket énekszóval. Nem akarom, hogy sötétség előtt odaérjenek. Vissza tudjátok tartani őket addig?
4: Körbe karikába vezetjük őket, mint a megkötött kecskét.
1: Eredj velük Bagira, és segíts énekelni. Ha leszáll az éjszaka, az embertanyán találkozunk.

0: Misszony, hangos!
1: Tudtam, hogy eljössz.
0: Mire valók ezek a kötelek? Miért kötöztek meg?
2: Hogy megöljék, amiért fiává fogadott téged. Nézd ide, folyik a vér.
0: Ki tette ezt? Megfizet érte.
2: Az egész falu. Boszorkánsággal vádolnak, amiért befogadtunk téged.
0: Nem értem. Hadd mondja el, Messua.
1: Tejet adtam neked, Natu. Emlékszel? Mert a fiam voltál, akit elvitt a tigris. És mert nagyon szerettelek. Azt mondták, anyád vagyok, egy ördög anyja. Ezért megérdemlem a halált.
0: Ott az út a dzsungel felé. A kötél itt rohadjon. Gyertek!
1: Mi nem ismerjük úgy a dzsungelt, mint te. Nem hiszem, hogy messzire eljutnak.
2: A férfiak meg az asszonyok utánunk jönnek, és visszaurcolnak ide.
0: Senkit sem akarok bántani ebben a faluban. Most még. De nem hiszem, hogy megállítanának. Egyéb gondjuk lesz nem sokára. Na, hazaengedték Buldeót.
1: Találkoztál vele?
0: Igen, találkoztam. Találkoztam. Kíváncsi lennék rá, mit mesél. De most hívnak. Gondoljátok meg, hová mentek, és mondjátok meg nekem, ha majd visszajövök. Ne féljetek! Anyám, mit keresel te erre?
3: Hallottam gyermekeim énekét az erdőben, és utána jöttem a legkedvesebbiknek. Szeretném látni azt az asszonyt, aki tejet adott neked.
0: Megkötözték, és meg akarják ölni. Elvágtam a kötelet, és az urával átmegy a dzsungelen.
3: Elkísérem én is. Öreg vagyok már, de a fogam még megvan. Először én adtam neked tejet. De lám, mégis az emberhez szegődsz.
0: Lehet, de ma éjjel éppenséggel nem ezen a nyomon járok. Várj itt és lapulj. Én még körülnézek.
1: Csak hogy megjöttél, Natu fiacskám, aggódtam
0: érted. Felesleges.
1: 30 mérföld ide a város. Ha odaérünk ma éjszaka, megmenekültünk. Ha nem, meghalunk.
0: Hát akkor érjetek. Ma éjszaka senki nem megy ki a faluból. Tudjátok a városba vezető nyomot?
2: Ismerem az utat.
0: Jó. Nem kell sietnetek. Csak meg lehet... Lesz valami kis éneklés előttetek, meg mögöttetek a dzsungelben.
2: Jobb, ha a vadállatok ölnek meg, mintha emberek.
0: A dzsungelben egyetlen fogat sem fennek, egyetlen mancsot sem emelnek rátok. Őrizni fognak benneteket.
2: Érjünk csak a városba, olyan pört akasztuk a vén Buldeónak, meg a többinek a nyakába, hogy csontig rágja a falut. Kétszeresen fizetnek a földért és a bivajokért is. Nagy igazságot akarok.
0: Én nem tudom, mi az az igazság. De gyertek ide a jövő esőzéskor, és nézzétek meg, mi maradt a faluból. Most, óvatosan. Gyere, ne sírj, ne sírj, nem szabad sírni. Indulás!
1: Fiacska!
2: Gyere, gyere!
1: Nátor fiam, Isten velem, Isten velem!
3: No, kis békám! Hát elmentek. Szomorú vagy?
0: Menj utánuk, és ügyelj, hogy az egész dzsungel tudja, ezt a két embert nem szabad bántani. Szólalj meg. Csak egy kicsit.
4: Menjetek tovább! Mondtam, hogy énekelni fognak. Ez a dal elkísér a városig. A dzsungel! Vigyázz rátok!
5: Ébredj, testvérkém, ébredj, testvérkém.
6: Mit akarsz, Bogíros? Ne zavarj.
5: Ébredj, két teljes napot átaludnál, amikor megtettük.
0: Mi van velük? Mondd, ki vele?
5: Na lám, felébredtél?
0: Mondd már.
5: Az ember meg az asszony épségben eljutottak addig, ahonnan már látni lehetett a várost. Farkasanyát hazaüzent Csillel a keselyűvel. Még akkor éjfél előtt szereztek egy lovat, és gyorsan haladtak. Jól van-e így?
0: Jól van.
5: Az ember csapat tanyáján pedig nem mozdult senki, amíg magasan nem járt a nap ma reggel.
0: Nem láttak meg téged véletlenül?
5: Meg lehet. Ott hemperegtem a tanyájuk előtt, és lehet, hogy egy kicsit énekelgettem is magam. Itt már nincs tennivalónk. Gyere vadászni velem és a testvérekkel. Azt akarjuk, hogy velünk élj megint. Úgy, mint régen. Ne nézz olyan csúnyán, még én is megijedek tőled. Az embert meg az asszonyt nem dobják be a piros virágba, nem igaz? Felejtsük el az ember csapatot.
0: Nem sokára a varjusek árog utánuk. Hol legelészik ma éjszaka Háti?
5: Háti? Ahol neki tetszik? Ki ismerheti a hallgatag elefánt szándékait? Miért kérdezed? Mit tud Háti, amit mi nem tudunk megtenni?
0: Mondd meg neki, hogy jöjjön ide hozzám a három fiával.
5: Na de testvérkém, jól tudod, Hátival nem lehet csak úgy beszélni, hogy gyere ide, eredj oda. Jusson eszedbe, ő a dzsungel örege, a mesterszavak ismerő.
0: Mindegy. Most tudok olyan mesterszót, aminek ő is engedelmeskedik.
5: Ne.
0: Mondd meg neki, hogy jöjjön el Mauglihoz, a békához. És ha nem akarja mindjárt meghallani, mondd azt, hogy a Burtpuri mezők elpusztítása dolgában.
5: A Burtpuri mezők elpusztítása dolgában? Igazán menjek?
0: Eredj!
5: A Burtpuri mezők elpusztítása dolgában. A Burtpuri mezők elpusztítása dolgában.
0: Csak ugyan mester szó volt. A folyó mentén legelésztek, és úgy engedelmeskedtek, mint holmi bivajok. Nézd, jönnek is már.
7: Jó vadászatot.
8: Jó vadászatot.
7: Hívtál, emberkölyök?
0: Hívtalak.
7: Itt vagyok a fiaimmal.
0: Elmondok egy történetet. Attól a vadásztól hallottam régebben, akit Buldeónak hívnak. Egy öreg bölcs elefántról szól, aki verembe esett, és a verem aljából kiálló hegyes karó végig hasította a testét, talpától a vállahegyéig. Mintha rajtad is lenne valami forradás, Háti. Emberek jöttek oda, hogy kihúzzák a veremből, de az elefánt elszakította a köteleit, elment és vissza se jött, amíg a sebeibe nem gyógyultak. Akkor aztán egy éjszaka megjelent a földeken, telve haraggal. Igen, igen. Most jut eszembe. Három fia is volt annak az elefántnak. Sok-sok esős évszak elmúlt már azóta, és messze történt a dolog. A Burtpuri mezőkön. Mit arattak azokon a földeken a következő aratáskor, Háti?
7: Én arattam le a termést a három fiam.
0: És hogyan szántottak aratás után?
7: Ott nem szántottak.
0: És mi lett az emberekkel, akik ott éltek?
7: Elmentek.
0: És a kunyhókkal, amikben az emberek aludtak?
7: A tetejüket szétszaggattuk, a falaikat elnyelte a dzsungel.
0: Aztán?
7: A Burtpuri vidéken ma egyetlen embert sem táplál a föld. Rászabadítottuk a dzsungelt. És most azt kérdem tőled, emberkölyök, hogyan jutott el hozzád ennek a híre?
0: Buldeó tudott egyszer igazat is mondani. Jól csináltad, sebhelyes Háti. De másodjára még jobban csinálod majd.
7: Soha több.
0: Megismertem az embereket. Lusták, esztelenek, kegyetlenek. Nem helyes, hogy tovább itt éljenek. Gyűlölöm őket.
8: Hát öld meg, akit gyűlöl.
0: Megöltem Sirkánt. Bundája ott rohad a gyűlés szikláján. De nem tudom, hogy hová lett Sirkán. És a szívem még mindig üres. Most olyat akarok elvenni, amit a szememmel látok. A kezemmel megérinthetek. Szabadítsd rá a dzsungelt arra a falura, Háti. Meneküljenek, ahogy a burtpuri mezőkről menekültek az emberek. Amíg nem szántja más a földjeiket, csak az eső. Amíg hazug szavak helyett csak az esőcseppek peregnek a vastag levelekről, szabadítsd rájuk a dzsungelt, Háti.
7: De hát nekem, nekünk... semmi bajunk nincs velük.
0: Kérlek.
7: És a nagy, kínszenvedés, vörösen látó dühe kell ahhoz, hogy leszaggassuk a födelet az alvók feje fölül.
0: Hát ti vagytok talán az egyetlen fűevők a dzsungelben. Hajtsátok oda a népeiteket. Hajtsátok oda az őzeket, a vaddisznókat, az antilopokat. Te akár egy tenyérnyit sem utasd meg a bőrödből, amíg az egész erdőt, mezőt le nem tarolták. Szabadítsd rájuk a dzsungelt. Háti.
7: Jó. A te harcod a mi harcunk is. Rájuk szabadítom a dzsungelt.
9: Akkor nem sok idő múlva valami szóbeszéd kezdett szerte szivárogni a dzsungelben. Senki sem tudta, hogy ki indította el, hogy a szironi völgyben jobb ennivalót lehet találni. A vaddisznók, azok persze a világ végére is elmennének, csak hogy jól lakhassanak, elsőnek mozdultak meg, csapatostul, a sziklákon keresztül robogva. Eztán jöttek az őzek azokkal a kicsi rókákkal, amelyek a nyájak elhullásából élnek. Az antilopok egy vonalban haladtak az őzekkel, mögöttük a mocsarakból igyekvő vadbivajok. Időnként farkas riadalom zavarta meg a nyájakat. Ide-oda futkostak, kétségbeesésükben letiporva a fiatal árpát, laposra döngölve az öntöző csatornák partjait. Sejtitek-e már, mi következett, szioni farkasok? Egy éjjel ott termett Háti a három fiával, és tarolták, tallózták azt, amit a többi meghagyott. Amikor az emberek reggel kinéztek a földjeikre, látták, hogy oda a termés. Akkor elhatározták, hogy a félretett gabonából élnek majd, de Háti erős agyarai kiásták a vályokkunyhók sarkát, a gabonás hombárokat. Ez pedig annyit jelentett, hogy vagy meg kell halni, vagy el kell menni innen. Megpróbáltak diót szedni az erdőben, de villogó szemű árnyak figyeltek rájuk. Elébük álltak még fényes nappal is. Vaddisznó csörtetett mellettük. Ha kitértek, Háti trombitált a hátuk mögött. Akkor otthon ültek naphosszat és remegtek, mert tanyájuk előtt Bagira énekelt. Az állataik szétszaladtak. Vackaikon rések tátongtak, oldaluk bedőlt. És mire megjött az esős évszak, csomós gyökerű kúszó inda, keserű karéla terpeszkedett fekhelyeikben. Mikor megindult az eső, megindultak ők is. Férfiak, asszonyok, kölykök. Búcsúzóul visszanéztek még egyszer a tanyájukra. Látták, amit egy fényesen kígyózó ormány felemelkedik, és szétveri a korhadtetőket, bedönti a falakat, kitépi a cölöpöket. A rémülettől dermedve látták a rombolást, az elefántok vadrohanását, egy száguldó fekete villámot, Bagira volt az, és Mauglit, akinek szeméből a piros virág fénye csapott ki. Aztán futottak hajléktalanul, étel, ital nélkül végig a völgyön. Tanyájuk pedig düledezve, szétcibálva, megtaposva beleveszett mögöttük az esőbe. Akkor Maugli elénekelte dalát az emberek ellen, és mi mind vele énekeltünk.
10: Indák kanyarogjanak ellenetek, a rengeteg olcsaki tűz helyetek.

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Akela, Gábor Miklós. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Messua, Békés Rita. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Háti, Balázs Samu. Közreműködött Garas Dezső, Kovács Mária, Kürti Lajos, Temes Gábor, Tímár Péter, Till Attila. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akart behozni a vitnyéd Csermajor táborba. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. Eszerint teljesen átszerveznék a közmédia intézmény rendszerét, külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karateedzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a magyarodi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét. A Dunántúlon és Borsodban még lehetnek záporok, a hőmérséklet délután 24 fok körül alakul.
0: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
2: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió felfedező a környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Csípős hangulat Cegléden. A város Facebook oldalán százából ítélték el a tervezett kémiai szúnyoggyérítést.
3: Ez a módszer nem szelektív, az azt jelenti, hogy az elpusztított élőlények 98-99%-a nem csípős szúnyog. Katicák, hangyák nagy számban pusztulnak.
2: Új kressz a rollereseknek. Az elektromos környezetbarát közlekedési formát használók számára szeptembertől lép életbe az új szabályozás.
4: Az lenne a szerencsés, hogyha ezeknek az eszközöknek lehetőséget teremtenénk a városi közlekedésben, hiszen a fő cél csak az lehet, hogy a belvárosra nehezedő autós forgalomnak a nyomását azt csökkentsük, és ebben viszont elvitathatatlan szerepe kell legyen a mikromobilitási eszközöknek.
2: Jáspisok, faopálok, kalcedontok és persze a bolondok aranya, a pirit. Ezernyiféle ásványt rejtenek a Mátra bércei, ám a máig népszerű ásványgyűjtést szigorú előírások szabályozzák.
5: A magángyűjtögetéshez tartozik egy nagyon fontos dolog, hogy azért vannak tájvédelmi körzetek, illetve természetvédelmi területek. Most természetvédelmi területen tilos, tájvédelmi körzeten belül is tilos a gyűjtögetés.
2: A környezetvédők, biológusok szerint a kémiai szúnyoggyérítés óriási károkat okoz, hiszen az idegméreg által elpusztított rovaroknak legfeljebb csak néhány százaléka csípő szúnyog. A többi katica, fátyolka, legyek, pókok és egyéb ízeltlábúak. Ráadásul egy ilyen beavatkozás után a rovarevők, madarak,

0: az elpusztított élőlények 98-99%-a nem csípőszúnyog. Katicák, hangyák nagy számban pusztulnak, ezáltal ökológiai negatív hatásokat okozunk magunknak, tehát például a tetvek elszaporodása köthető ahhoz, hogyha mondjuk a katicákat elpusztítjuk. És akkor erre ugye az ember mit csinál? Elkezdi mérgezni a tetveket. Ugye ez egy ilyen ördögi kör, amivel egyre több mérget juttatunk a környezetünkbe, és előbb-utóbb ezeket a mérgeket valamilyen módon az ember vissza fogja kapni. Tehát azért ezeknek a mérgeknek a hatása az nem kizárólag az állatvilágot érinti. A hatások tovább tudnak terjedni, tehát hogyha valami elfogyasztja az elpusztult élőlényt, azt is károsíthatja ez az idegméreg.
1: Mérgezett rovarokkal táplálja egy szülőmadár a fiókáját, akkor a fiókára ez akár végzetes is lehet.
0: Igen, én magam is láttam ilyet egy természetfilmben, tehát azt gondolom, hogy ez egy reális veszély. Potenciálisan az emberre is bizonyos körülmények között ez veszélyes lehet. Egy másik problémakör, rezisztencia alakulhat ki a használt hatóanyagra, és akkor abban az esetben, hogyha tényleg nagy szükség lenne az irtás elvégzésére, például mondjuk egy járványhelyzetben, amikor mondjuk a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek, amik az emberi egészségre rendkívül veszélyesek, akkor nem lesz már a kezünkben egy olyan fegyver, amit ilyen vészeseti alkalmazásra tudnánk használni.
2: Természetesen mi is abba az irányba törekednénk, hogy a biológiait részesítsük elő, hiszen csináljuk már egyébként évek óta vegyesben.
1: Mútyán Krisztián, a Várvag Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Társaság ügyvezetője.
2: Próbáljuk megelőzni és elhúzni a később. Sajnos azt mondom, hogy szükségessé váló kémiai érítést. Csapadékosabb időjárásban még ér minket időzevetéve támadás, hogy mi ez a sok szúnyog, nem lehet tőle grillezni, nem lehet kiülni, de ehhez mi kevesek vagyunk.
3: Kinek kéne többet tenni?
2: A lakosságnak a szúnyogok nem csak a vizes élőhelyeken, meg a vízelvezető árkokban, meg a csapadékvízelvezető gyűjtőárkokban keletkeznek vagy nőnek, hanem bizony a lakosság által fenntartott kis vízes élőhelyeken, az esővízgyűjtőkben, a kerti tavakban, a gumiabroncsokban megülő, vagy csak utána kertben megülő pocsolyákban ugyanúgy. Azt viszont az önkormányzat a biológiai gyűjtése nem fogja tudni elérni. Az esővíztározókat le lehet takarni, az összegyűlt gumiabroncsból, bárhol összegyűlt ilyen vizet, azt ki lehet borítani.
1: Ezzel még a kutató sem vitatkozik, teljes az egyetértés.
0: Sok esetben a szúnyogokat, amiket magunk körül látunk, mi magunk tenyésztjük végül is. Tehát, hogyha mondjuk kint hagyunk az udvarunkban egy vödröt, egy olyan gyerekjátékot, egy autógumit, amiben bele tud esni az eső, és ott pangóvíz tud kialakulni, akkor például az inváziós fajok számára remek tenyészőhelyet biztosítottunk. Az inváziós fajok ugye a tigris szúnyog, bozótszúnyog, japán bozótszúnyog, koreai szúnyog, ezek ugye az inváziós fajok. Ezeknek az esetében gyakorlatilag mindig a lakosság maga tenyészti a szúnyogot, mert ezeknek a repülési távolsága maximum 200-500 méter, távolról nem jöhet, ez onnan jön, ahol látja az ember, az arról a környékről. Itt a lakosságot kell arra rábírni, hogy a saját területein, a saját udvaraiban végezze el ezeknek a tenyészőhelyeknek a felszámolását.
4: Gondolom olvasta azért a hozzászólásokat például a város Facebook oldalán, hogy 130 hozzászólásból 130 azt mondja, hogy ne legyen kémiai, ne mérgezzük, ne csináljuk. Gondolom látta ezt, tehát hogy van egyfajta társadalmi nyomás azért önökön is.
2: Van, csak ugye itt a megoldás az, ami nehéz. El fogja dönteni az idő, tehát abban az esetben, hogyha úgy döntünk, ezt majd egyeztetni fogjuk ugye az önkormányzattal, a képviselőtestülettel is, hagyjuk el a kémiait, és maradjunk csak a néhány alkalmas biológiaival, meglátjuk, mi lesz neki az eredménye akkor. Kik lesznek többen, akik azt mondják, hogy igenis legyen, vagy akik azt mondják, hogy csak a biológiai, és akkor fölvállalva azt, hogy nem jut el mindenhova, és bizony lesznek szúnyogok, bár megmondom őszintén, én is így nőttem fel.
0: Az okos módszer az nem a repülő szúnyogokat próbálja a célba venni, hanem a lárvákat. Tehát megkeresi azokat a helyeket, ahol a lárvák vannak.
1: Ezeket hívják tenyészőhelynek, hogyha jól tudom.
0: Ezeket így van, ezeket a tenyészőhelyeket keresi meg, és ezeket a lárvákat egy nagyon szelektív módszerrel, kizárólag a szúnyoglárvákat írtó módszerrel pusztítja el.
1: Mennyire szorul vissza Magyarországon a kémiai szúnyoggyérítés, mennyire csapnak a homlokukra azok, akik ezt eddig pártolták, és mondják azt, hogy több a kára, mint a haszna, inkább ne csináljuk.
0: Valamennyire elkezdődött ez az átalakulás, tehát azt tudom mondani, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol már elkezdődött a dolog. Van olyan önkormányzat, Török Bálinté, amely teljes mértékig kivezette a kémiai írtást, és nagyon jó hatásfokkal, sokkal okosabb módszerekkel kontrollálja a szúnyogoknak a mennyiségét, és

0: Sok olyan hely van, amelyik néha lemond gyérítéseket, tehát elkezdi csökkenteni ezeknek a számát.
1: Megjelent egy kiadványuk is direkt önkormányzatoknak olyan célból, hogy okos módszereket használjanak. Jól tudom én ezt?
0: Az ország legjobb szakemberei jöttek össze, és hoztak létre együtt egy olyan kiadványt, ami kifejezetten egy ilyen praktikus útmutató. Hogyha én egy önkormányzat vagyok, akkor mit tudok csinálni, hogyan tudom megváltoztatni az eddigi gyakorlatot. Ennek ugye az a jelentősége, hogy ebbe egy csomó praktikus információ benne van, pontosan milyen anyagokat használtak. Ezeket kijuttathatja ki, milyen engedélyek szükségesek ehhez. Tehát ennek a gyakorlati útmutatónak végül is az a célja, hogy ne kelljen mindent külön helyekről összevadásznia az önkormányzatoknak, hanem legyen egy olyan kiadvány, amiben, hogyha elolvassa, hogy mi a módszer, akkor többé-kevésbé ezt önállóan meg tudja valósítani.
1: Hol lehet megtalálni ezt az iténert, hogyha egy önkormányzat gondolkozik rajta, hogy okosabban csinálná, mint eddig, hol tudja ezt a fajta tanács csomagot megtalálni?
0: A Greendex-en megjelent egy cikk, aminek az a címe, hogy vége lehet a természetpusztító kémiai szúnyogírtásnak hazánkban. Ennek a cikknek az elejében linkelve van ez az útmutató, onnan talán a legkönnyebb elővenni.
1: Közben kiderült, hogy mégsem lesz kémiai szúnyogírtás Cegléden, mert egyszerűen nincs rá szükség.
2: Meg lett hirdetve ez a mai napra, de ugye minden egyes gyérítés előtt egyeztetünk az ezt végző szakcéggel, aki megfelelő szakemberekkel, rovarbiológusokkal rendelkezik, és ők arra jutottak, hogy tekintette az elmúlt időszak szárazabb időszakára, így nincs rá szükség. Nem lesz megtartva ez a szúnyoggyérítés. A következő lesz elvileg 2 hét múlva, az viszont biológiai gyérítés lesz.
1: A rovarok tehát egy kis haladékot kaptak a Pest megyei városban. A döntéshozók, településvezetők pedig egy szakértők által írt összegzést kaphatnak a kémiai írtás káros hatásairól. Egyben ötleteket is olvashatnak az okosabb módszerekről, hiszen a cél egyértelmű. Úgy együtt élni a természettel, hogy az az embernek is jó legyen, és közben a legkisebb kárt okozzuk a környezetnek. Az elektromos roller egy környezetbarát közlekedési alternatíva. Az elmúlt években gyorsan elterjedt a városi közlekedésben, ám a sok konfliktus a rolleresek, gyalogosok, valamint autósok között, illetve a balesetek megnövekedett száma is sürgette az elektromos rollerek használatának szabályozását. A járdát csak a kisebb teljesítményű rollerek használhatják alacsony sebességgel. A kerékpárutak elsősorban számukra maradnak elérhetők, míg a nagy teljesítményű járművek főként az úttesten közlekedhetnek. Utast továbbra sem lehet szállítani, utánfutó vagy vontatmány nem kapcsolható a járművekhez, és tilos lesz alkoholos befolyásoltság alatt rollerrel közlekedni. Az új szabályok 2026. szeptemberében lépnek hatályba, ezért a rollereseknek érdemes időben megismerniük a változásokat. Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna Kárpáti Andrással, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével beszélgetett.
3: Rollerrel érkezett. Van sisak, egy kis hátizsák. Hogyan közlekedik ezzel?
4: Biztonságosan.
3: Mit jelent ez, hogy biztonságosan?
4: Én már több mint 5 éve elektromos rollerre járok. Egy évben körülbelül 5-6 ezer kilométert rollerezek, úgyhogy bátran mondhatom talán, hogy abba a felső 10%-ba tartozom, akik napi szinten és viszonylag nagy mennyiségben használják a rollereket. Itt sem az eszközzel van a probléma, hanem elsősorban a riderekkel. Aki szeretné, az tudja biztonságos használni ezt az eszközt is.
3: Mit jelent ez, hogy biztonságosan használni egy rollert? Látom, itt önnek van bukósisakja például.
4: Így van, ráadásul ez a bukósisak ez nem csak a kobakumat védi, hanem egy Bluetooth kapcsolóval felszerelt irányjelző is van rajta.
3: Megnézhetjük?
4: Természetesen.
3: Igen. Bekapcsoltuk, kicsit pittyent.
4: Itt van hozzá egy távirányító, és ha ezt megnyomom, akkor hallani is lehet a pittyegést, és ön itt áll mellettem, úgyhogy látja is, hogy villog. Szerintem az irányjelzés egy nagyon fontos eszköz, és egy nagyon fontos kötelezettség a közlekedésben. Ugye a kerékpároknál kikapcsolom közben a bukósisakot.
3: Az irányjelzésre visszatérve, a bukósisakon is látszik, hogy merre fog kanyarodni, tehát irányjelzőként is működik ez az a villogás?
4: Így van, pontosan, ez a sárga villogás, ahogy egy irányjelzőnek lennie kell. Egy index. Ugye a kerékpárokon a kanyarodásnak megfelelő oldalon, oldalra feltett kézzel lehet jelezni a kanyarodási szándékot. Ez egy rollernél, ahol sokkal kisebb a kerék, mint egy kerékpárnál. Én senkinek nem javasolnám, hogy gyakorolja az egykézes rollerezést, mert nagyon balesetveszélyes. Én sem szeretem elengedni a rollert. Viszont az irányjelzővel tudom jelezni azt, hogy a körülöttem levők is tudják, hogy éppen jobbra vagy balra szeretnék kanyarodni. Jelenleg, és én a rollereknél alapvetően a kis teljesítményű rollereket kezelem rollerként, mert hogy menettulajdonságaik alapján ezek kezelhetőek ilyen mikromobilitási eszköznek. Én azt gondolom, hogy kerékpárúton elsősorban Budapest nagy része teljesen biztonságosan körbe rollerezhető vagy kerékpározható.
3: Mire kell még figyelnünk? Ugye ne engedjük el a kormányt, csak ha nagyon muszáj. Ehhez segítség az irányjelzős bukósisak. Mi van még?
4: Mindenképpen vigyük magunkkal a józan paraszti eszünket. A közlekedésben, és főleg, hogyha olyan eszközökről beszélünk, ahol nincs körülöttünk egy doboz, mint egy autóban, vagy egy kis buszban, vagy mondjuk egy nagyobb tömegközlekedési eszközön, ott mindenképpen fel kell arra készüljünk, hogy egyrészt senki nem felelős a mi testépségünkért rajtunk kívül. Nyilván elsőbséget kell adni, nyilván úgy kéne közlekedjünk, ahogy egyébként a közlekedés egy élő szövetként együtt mozog. A közlekedés olyan, mint a testünkben a vérkeringés. Hogyha valahol a testünkben megvágunk valamit, vagy valami fáj, akkor az kihatásra van minden másra is. Ez ugyanígy van a közlekedésben is. Hogyha van egy gyalogos vagy egy mikromobilitási eszközzel közlekedő, aki lassabb, és mondjuk valakinek muszáj őt megelőznie, akkor ezek a szituációk ezek kihathatnak a közlekedés teljes egészére is. Amit ne hagyjunk otthon, az mindenképpen az a gondolat, hogy amellett, hogy magunkra figyelünk, figyelnünk kell a körülöttünk levőkre is. Mivel egy pici eszközről van szó, arra is fel kell készülnünk, hogy nagyon sokan egyrészt nem számítanak arra, hogy egy rolleres megérkezik, másrészt ha számíthatnak is rá, nem biztos, hogy látják, hogy érkezünk. Elbújni mondjuk egy nagyobb autó, vagy egy nagyobb kis busz vagy busz mögé, az semmiképpen nem szerencsés. Ugye a legtöbb buszon vagy trollin hátul ott van, hogy figyeljünk oda a holtére. Ezeket komolyan kell venni. Mindenképpen úgy szálljunk föl az eszközre, hogy valamilyen rikító színű ruhadarab legyen rajtunk, aki talpig feketében este kivilágítatlanul rollerezik, az egy kicsit kihívja a sorsot magán. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amire szerintem érdemes, és kell is odafigyelni.
3: Megoszlanak a vélemények a rolleresek megítélésével kapcsolatban. Akik használják, nagyon szeretik, viszont sok autós, motorosok, gyalogosok nem biztos, hogy kedvelik. Miért van ez?
4: Az autósok között sokan vannak, akik kicsit irigykednek arra, hogy egy rollerrel el lehet gurulni egy álló autós sor mellett. Nyilván vannak a rollert használók között olyanok, akik nem szabálykövető magatartásúak, de be kell lássuk azt is, hogy Magyarországon több mint 100 000 roller van kint az utakon. Minden napra, minden hétre jut valamilyen rossz hír ezzel kapcsolatban, de ahogy az autós baleseteknél is általában a balesetekről beszélünk, és nem arról, hogy pár millió ember eljutott A-ból B-be balesetmentesen, ez a rollereknél sincsen másképp. Én azt gondolom, hogy döntő többségben vannak azok, akik szabálykövetően és balesetmentesen tudnak és akarnak is rollerezni. Nem szerencsés az általánosítás, viszont mindenképpen fontos az, hogy a közhiedelemmel ellentétben adjuk meg a lehetőségét annak, hogy jól gondolkozzunk egymásról. Rolleresek a kerékpárosokról, a kerékpárosok a rolleresekről, vagy akár a gyalogosokról. Most itt vagyunk a budai rakpart környékén, Batthyány téren. Hogyha megnézzük itt a budai rakparton levő kerékpárutat, gyakorlatilag csak egy felfestés választja el egymástól a járdát és a kerékpárutat. Ha olyan valaki sétál itt, aki erre nem figyel oda, nagyon könnyen átsétálhat a kerékpárútra, ahol egyébként a gyalogosoknak nem lenne keresnivalója. Itt nem az a cél, hogy ledudáljuk őket, lelassítunk. Én például azt mondtam, hogy lelassítok és lassan gurulok el a mások mellett, hogy véletlenül sem ijesszem meg őket. Előre kell gondolkozzunk, és továbbra is azt gondolom, hogy a közlekedés az egy közösségi játszma. Ezt a játékot együtt kell játsszuk, úgy, hogy magunkra és a többiekre is ugyanannyira odafigyelünk. Valahol az van, hogy minden szabály jobb, mint a nem szabályzás, de ezzel együtt az lenne a szerencsés, hogyha ezeknek az eszközöknek lehetőséget teremtenénk a városi közlekedésben, hiszen a fő cél csak az lehet, hogy a belvárosra nehezedő autós forgalomnak a nyomását azt csökkentsük, és ebben viszont elvitathatatlan szerepe kell legyen a mikromobilitási eszközöknek, köztük nem utolsó sorban az elektromos rollereknek is.
1: Az új KRESZ két kategóriába sorolja az elektromos rollereket. A kis teljesítményű motoros rollerek közé azok a járművek tartoznak, amelyek legfeljebb 25 km-es óránkénti sebességre képesek, teljesítményük nem haladja meg az 1000 wattot, tömegük pedig 35 kg alatt marad. Ezeket 12 éves kortól lehet vezetni, a bukósisak használata kötelező lesz, utast azonban nem szállíthatnak. Járdán legfeljebb 10 km/órás, kerékpárúton és úttesten pedig legfeljebb 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek. A nagy teljesítményű motoros rollerek kategóriájába kerül minden olyan jármű, amely meghaladja a 25 km/órás sebességet, 1000 wattnál erősebb motorral rendelkezik, vagy 35 kg-nál nehezebb. Ezek használata 14 éves kortól lesz engedélyezett. A vezetőknek bukósisakot kell viselniük, és felelősségbiztosítással is rendelkezniük kell. Az ilyen rollerek elsősorban az úttesten közlekedhetnek, kerékpárúton és járdán nem. Zöld hírek a kék bolygóról. Új szimbolikus címet kapott a Margit-sziget egyik legismertebb fája. Budapest főváros önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére a közel 200 éves ősplatáni már a Tudomány fája néven jelképezi a tudomány, a közösség és a jövő iránti elkötelezettséget. A szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobra közelében álló fa csak nem egyidős az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával. A kijelölés az MTA által 2025 őszén elindított Tudománybarát település mozgalom keretében valósult meg. A programhoz csatlakozó települések hagyományosan emlékfát ültetnek. Budapest azonban egy különleges megoldást választott, egy impozáns, történelmi jelentőségű platánt neveztek ki a kezdeményezés jelképévé. Riasztó tendenciára figyelmeztet a Leo Benin Montani University legfrissebb kutatása. Az elmúlt 10 évben 300%-kal nőtt a maradék hulladékba helytelenül kidobott lítium-ion akkumulátorok száma. A szakemberek szerint a jelenség egyre súlyosabb biztonsági kockázatot jelent, mivel a sérült vagy túlmelegedő akkumulátorok miatt jelentősen emelkedett a hulladékgazdálkodási létesítményekben keletkező tüzek száma. A probléma hátterében elsősorban a beépített akkumulátorral rendelkező eszközök terjedése áll. A kutatók különösen gyakran találtak eldobható elektromos cigarettákat, világító játékokat, elektromos fogkeféket, akkumulátoros szerszámokat és más olyan termékeket, amelyekből a felhasználók nem tudják egyszerűen eltávolítani az energiaforrást. A kutatók szerint a helytelenül kezelt akkumulátorok nem csak tűzveszélyt jelentenek, hanem értékes nyersanyagok elvesztésével is járnak. A lítium, a kobalt, a nikkel és a mangán ugyanis újrahasznosítható lenne, ha az akkumulátorok megfelelő módon kerülnének vissza a hulladékkezelő rendszerbe.

0: A Mátra Magyarország egyik legváltozatosabb és legnépszerűbb ásványgyűjtő területe. Az egykori intenzív vulkáni tevékenységnek és az azt követő hidrotermális folyamatoknak köszönhetően a vidék rendkívül gazdag különféle kvarc változatokban és érc ásványokban. A legnépszerűbb lelőhelyek Gyöngyös-Oroszi és környéke, ami nem csak a Mátra, hanem az ország egyik leghíresebb érc és kvarc lelőhelye. Ugyanígy Tar, Mátra-Szentimre és Bagóirtás, valamint Recsk térségében találni igazán különleges ásványokat. Viszont fontos, hogy gyűjtésükre szigorú szabályok vonatkoznak, aki pedig most ismerkedik a hobbival, érdemes először egy vezetett ásványgyűjtő túrához csatlakozni. A Mátra szívében Tarnóci László ehhez keresett szakembert.
1: A Mátra szívében, Mátra Füreden, Félegyházi Tamás ásvány üzletében olyan különleges ásványok vannak, hogy el sem hinném, hogy ezek jó része innen a Mátrából származik. Ön ezek miatt, az ásványok miatt lett bányamérnök, vagy pedig ezek hozadékai voltak a szakmájának?
2: Neve miatt lettem bányamérnök, mert először geológus lettem, és geológiai szakközépiskolába jártam, majd ennek folytatásaként lettem bányamérnök, de az ásványok szeretete az világ életemben megmaradt.
1: Milyen mélységekből kerülnek ki ezek a dolgok, vagy találhatunk mi a föld felszínén is ilyen különlegességeket? Esetleg rálépünk, észre sem veszük, mert ahhoz ketté kellene vágni?
2: A világ minden részéről találhatunk ásványokat, még Madagaszkárról, Tasmániából is, de természetesen megtalálhatók a mátrai ásványok is, amelyeket jó magam is évtizedek óta gyűjtöm. Ezek az ásványok részben felszín alól, részben pedig felszínről kerülnek begyűjtésre. Felszín alól elsősorban a régi gyöngyös-oroszi észbányák, illetve a porásasvári ércesedés egykori vágataiból kerültek fel ásványok. Hát ezek ma már nagyon ritkák, és ma már gyakorlatilag nem gyűjthetők.
1: Azokból esetleg találhatunk a kitermelt földben, a meddőben, vagy pedig le lehet menni még a bányába?
2: A Mátra-Szentimrei akna az bezárás alatt van, annak a betömedékelése van folyamatban, de van Gyöngyös-Orosziba Károly táró előtt, a régi irodaépületek mellett egy altáró, ami összeköttetésben volt a Mátra-Szentimrei aknával. Végül is mai napig összeköttetésben van, de járni már nehezen járható. Itt is részben elkezdték a tömedékelést, és az itt kifolyó bánya vágatokból összegyűlő vizet pedig kezelik és tisztítják, és úgy megy bele a tokapatokba.
1: Ön hány méter mélyen volt már a föld alatt?
2: Én, amikor még lehetett, kutatótárokba jártam főleg, hát abból a leghosszabb az 6-700 méter volt a földnyomrába befelé, de ezek majdnem szintes vágatok.
1: Ha az ásványgyűjtő rálel egy értékes dologra, azt elviheti?
2: Na, ez egy jó kérdés. Volt itt egy természetvédelmi törvény, ami talán részben szabályozott valamit, főleg a védett ásványokat, de hát az nagyon kevés Magyarországon. A Nemzeti Park elvileg régebben adott ki gyűjtésre engedélyeket, de ez tényleg csak 1-2-3 engedély volt, és ennek is szigorú szabályai voltak. Akinek volt engedélye, az részben egy bizonyos mértékig megbonthatta a felszínt, de vissza is kellett állítania a megbontott felszínt. Na most manapság rengeteg ásványgyűjtő partizán fordul elő itt a Mátrában is. Vannak olyanok, akik képesek szétverni minden felszínen található követ, és 1-200 forintért árulják a neten. Hát ezeket nehezen mondanám ásványgyűjtőnek. Aki egyébként így magánemberként el akar menni gyűjteni mondjuk itt a Mátrába, ő rá is vonatkozik az, én tudomásom szerint 20 centiig megkapirgálható a földét, és vissza kell temetni. És ehhez a magángyűjtögetéshez tartozik egy nagyon fontos dolog, hogy azért vannak tájvédelmi körzetek, illetve természetvédelmi területek. Most természetvédelmi területen tilos, tájvédelmi körzeten belül is tilos a gyűjtögetés, az azon kívüli területekre vonatkozik ez a kis maszekgyűjtögetés.
1: Bolondok aranyának is mondják a piritet, az is található itt a Mátrában. Ugyanúgy csillog, ugyanúgy néz ki a körzeteket, ilyen színes aranysárga csillámló részek borítják. Önnél is látható pirit?
2: Igen, természetesen van mátrai pirit is, meg van külföldi pirit is. A Mátrában egyébként Recsken voltak nagyon szépen kifejlődött pirit kristályok, annak idején, amikor még a recski mélyszint érzesedést bányázták, akkor jöttek elő főleg. Meddőhányokat már ott letakarták, tehát manapság ezekből nem lehet gyűjteni, és Gyöngyös-Oroszi is nagyon sok pirit kombináció volt, kristály kombináció.
1: saját gyűjtéséből mire a legbüszkébb?
2: A Mátrában a legszebb darabra nagyon büszke vagyok, de ugyanígy büszke vagyok egy olyan ásványra is, amit én találtam meg a Mátrában elsőként az országban. Ez egy Monokatait nevű kék kis ásvány, a Miskolci Múzeum vizsgálta be és határozta meg.
1: Ezt a Hermanotó Múzeum őrzi, vagy pedig önnek egy becses darabja, és ott van a polcon?
2: Ebből egyetlen egy darab volt, amit a Szakás Sándor meghatározott, és ő náluk található.
1: Aki belép, nem csak nyers formában találhatja ezeket az ásványokat, hanem csiszolt féldrága kövekként és különböző ékszerek formájában. Hát hogy lesz egy geológusból, egy bányamérnökből ékszerész?
2: Hát ékszerész nem lettem, mert én is csak ugatom az ékszerészetet, de hát azért nagyon sok olyan drága kő van, amit szabad szemmel is fel lehet ismerni, és nagyon sok olyan, amit csak műszerrel lehet meghatározni. Egyébként én is csiszolok, de én drága kő minőségű dolgokat nem, hanem csak nyers ásványokat, mátrai kalcedonokat, jáspisokat, kabosonokat csiszolok én is.
0: A Mátra magasan fekvő falvainak környékén az erdők és patakvölgyek szintén kiváló terepei az ásványgyűjtésnek. Geológus bányamérnököt kérdeztünk erről. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
2: Egy korábbi előterjesztés szerint a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány az Európai Bizottsággal. Erről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában.
1: Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei.
2: Napközben mindenütt sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. 20-26 fok közötti értékek várhatók.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Egy-két évvel ezelőtti kormányzati előterjesztés szerint az Orbán kormány a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Európai Bizottsággal. Erről a miniszterelnök beszélt napirend előtti felszólalásában.
2: Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, az előző kabinet arra kért felhatalmazást az uniós testülettől, hogy még a 2026-os júniusi hatályba lépés előtt bevezethessék a paktumban foglaltakat.
3: El fogjuk mondani, valahányszor a bukott Orbán kormány örökségében hazugságra, visszaélésre vagy eltitkolt döntésekre bukkanunk. El fogjuk mondani, mert a magyar embereknek joguk van tudni, mi történt az országukkal. Joguk van ismerni az igazságot, és joguk van ahhoz, hogy többé senki ne kormányozhassa új Magyarországot, hogy egyfajta dolgot mond az embereknek, és egy másikat tesz zárt ajtók mögött.
1: A Vitnyét csermajori beruházásról is beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekült tábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre.
2: A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizásai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egyik 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
3: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban.
1: A Vitnyéden kialakított épületegyüttest gyerektábornak hazudta az előző kormány, a Mi Hazánk pedig tüntetést szervezett az építkezés ellen, mert biztosak voltak abban, hogy ott migráns tábort építenek, mondta a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter miniszterelnöknek válaszolva.
2: Torockai László azt mondta, a tüntetés eredménye volt, hogy a helyi civilekkel összefogva sikerült megakadályozni a tábor kialakítását. Az ellenzéki politikus szerint most már arról kellene beszélni, hogy a mostani kormány mihez kezd a déli határ védelmével. Az uniós migrációs paktum értelmében, tette hozzá, az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben, nálunk kellene lefolytatni a menedék kérelmüket. Hozzátette, az érkező, elutasított kérelmű migránsok 70%-át nem tudják kitoloncolni, ha már beléptek az unióba.
4: Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migránst, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást. Erre a kérdésemre adjon nekem választ, hogy kell-e ettől a magyaroknak tartani, hogy ezek a tömegek majd jönni fognak a meghívó levél után, és itt fognak esetleg maradni.
1: Az előző kormány nem migráns táborokat épített, hanem déli határkerítést azért, hogy az illegális bevándorlók ne lépjenek Magyarország területére. Erről a KDNP parlamenti frakció vezetője beszélt az országgyűlésben.
2: Rétvári Bence hangsúlyozta, az uniós migrációs paktum abból indul ki, hogy a migránsokat be kell engedni az unióba, és az eljárásokat így kell lefolytatni. Az ellenzéki politikus szerint ez veszélyes, mert az Európai Unió bevándorlókkal kapcsolatos letelepedési eljárása ellehetetleníti a kiutasítások lebonyolítását.
5: az volt a vita Fidesz-KDNP kormány alatt Magyarország és az Európai Bizottság között, hogy szerintünk a rendőrök és határvadászok feladata az, hogy a határon visszafordítják azt, aki nem a határátkelőn, nem okmányokkal, nem jogszerűen akar belépni az országba. Az Európai Unió pedig a migrációs paktum azt várja el tőlünk, hogy a rendőrök és határvadászok ne visszafordítsák őket, hanem kérdezzék meg, hogy mik a személyi adataik, és segítsenek kitölteni a különböző formanyomtatványokat a letelepedési, vagy tartózkodási, vagy bármilyen más engedélyhez. Ez a vitánk. Ezért kapunk napi 1 millió eurós kényszerítő bírságot.
1: Az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent megtett azért, hogy ne kelljen naponta 1 millió eurós bírságot fizetni, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője.
2: Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP kormány lezárta a határokat, kerítést épített, nem engedték be a migránsokat, menekülttáborokat pedig bezártak. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden. Azt a bírság elkerülésére használták, az épület együttesben szeptembertől iskolai oktatás lesz, annak felújítása mindentől függetlenül aktuálissá vált. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a migrációs paktumnak nem csak a kvóta szerinti átvétel a negatívuma, hanem az is, hogy egy tömeges migrációs nyomás esetén korlátlanul kellene bevándorlókat átvenni.
6: A kormány valóban úgy döntött, és ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzón rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és szerint elhallgatta, sőt meg hamisította, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerítette arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Ez egy valótlan állítás.
1: Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását.
2: A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választaná a rádió és televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.
1: Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, közölte a szervezet.
2: A tavalyi év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Közölték, másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csak nem 2 milliárd forint értékben.
1: Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei.
2: A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
1: Ma van a nemzetközi szélnap.
2: 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés részeként a szélenergiaipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napot szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
1: Ma reggel kezdődött és péntek éjfélig tart a rendőrség országos ellenőrzés sorozata. Az úgynevezett Rotpol akcióban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat, motorosokat, a kerékpárosokat és a rollert használókat is.
2: A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett pénteken kiemelten vizsgálják az alkohol és drogfogyasztást a közutakon, mondta a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, erre azért van szükség, mert Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt. Ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér, és pontatlan lesz a mozgás.
7: Drogfogyasztást a fizikai tünetek alapján, a pupillamozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
0: Időjárás jelentés.
2: A napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még lehetnek záporok, zivatarok. Holnap megnövekszik a felhőzet, a szél ma többfelé megélénkül, holnap már csak helyenként lehetnek erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, napközben 24-28 fok közötti értékek várhatók.
1: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra 16 órakor.
8: Műsorajánlat 56-70.
9: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
8: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Borderline drónok egyetlen repüléssel akár 700 hektárnyi területet térképezhetnek fel a Soproni Egyetem új lézerszkenneres drónjai.
13: A drónok nem csak erdő és környezet térképezésben vesznek részt, hanem határmegfigyelésben is. Ezek a drónok merevszárnyú drónok, jóval hosszabb ideig a levegőben tudnak tartózkodni, repülni, térképezni.
12: AI a múzeumban. Mesterséges intelligenciával készült kisfilm idézi meg egy 100 évvel ezelőtti fotózás pillanatait a Néprajzi Múzeum kiállításán.
14: Ez egy rendkívül izgalmas kísérlet. Hogyan értelmeznek újra hagyományos tartalmakat a 21. század eszközeivel? Egy nagyon kreatív kifejezése annak, hogy hogyan tudunk belátni a múlt képei mögé, mivel a digitális korban egy fénykép elkészítése abszolút nem kuriózum. Azt látni, hogy hogyan jöhettek létre ezek a beállítások, ez mindenképpen kulturálisan hozzáad ahhoz az értéshez, ahogy mi ezekre a üvegképekre tekintünk.
8: Trendidők.
12: Új nagy teljesítményű drónokkal bővült a Soproni Egyetem eszközparkja. A Borderline projekt keretében fejlesztett merev szárnyú Iker drónok lézerszkennerekkel dolgoznak. Függőlegesen szállnak fel, és akár másfél órán át a levegőben maradhatnak. Egyetlen repüléssel több száz hektárnyi területet képesek részletesen feltérképezni, az adatok elemzését pedig az egyetem saját fejlesztésű algoritmusai végzik. A rendszer határmegfigyelésre, környezetvédelmi feladatokra, valamint illegális fakivágások, hulladéklerakások vagy akár gátsérülések felderítésére is alkalmas. Kloiber Alexandra professzor dr. Zimmer Cornell projektvezetővel, a Soproni Egyetem docensével beszélgetett.
15: A Soproni Egyetemen egyrészt drónpilóta képzés is van, másrészt vannak drónok, amelyek akár mezőgazdasági, akár erdészeti, akár pedig környezetvédelmi célokat is szolgálhatnak. Most ez a kör megint bővült, Iker drónokat kaptak. Mi a szerepük ezeknek, és miért érkeztek ide?
13: 2022 óta fut egy projekt nálunk, aminek a fantázia neve Borderline, és itt a drónok nem csak erdő és környezet térképezésben vesznek részt, hanem határmegfigyelésben is. Ezek a drónok merevszárnyú drónok, jóval hosszabb ideig a levegőben tudnak tartózkodni, repülni, térképezni. Olyan szenzorokat hordoznak, amelyek egy nagyságrenddel hatékonyabbak, mondjuk a hagyományos rotoros drónoknál, és a rendszer másik komponense, azok viszont a saját szoftvereink, feldolgozó szoftvereink, amelyek a tereptárgyakat képesek kiemelni, térképezni. Pontfelhőből, nagy felbontású digitális képekből.
15: Itt kétfelé kell bontanunk a történetet, ugye a hardveres rész, szoftveres rész, a szoftver fejlesztés tartozott ide az erdőmérnöki karhoz. Mit tud ez a szoftver?
13: Ezeket a szoftvereket elég rég elkezdtük fejleszteni, 2013-ban, sőt 2009-ben már kezdeményei voltak, de 2013-ban már nemzetközi benchmarkokon vettünk részt sikerrel. Kifejezetten erdőterületről készült távérzékelt adatokat Itt pontfelhőről beszélek elsősorban, de akár optikai, termális, infraszínes vagy színhelyes színes felvételek feldolgozásáról is. Amik újak ezekben az algoritmusokban, egyrészt, hogy a pontfelhőben ugye objektumokat keresünk, elsősorban erdő, vegetációval borított területek objektumait, és a másik különlegessége ezeknek az algoritmusoknak, hogy különbségeket képezünk, tehát változást tudunk detektálni. 120 méter magasan repülő lézerszkennerrel felszerelt drón képes 3-5 centiméteres pontossággal térképezni objektumokat a talajfelszínen.
15: Milyen technikai paraméterei és mérvei vannak ezeknek az IKAR drónoknak?
13: Fontos, hogy ezek a drónok rendelkeznek azzal a képességgel, hogy helyből felszálljanak is le, viszont amikor már felszálltak, el tudják fordítani a légcsavarjaikat, és úgy haladnak előre, képesek akár másfél órát is a levegőben repülni, és nagy területeket, akár 700 hektárt feltérképezni. Egy ilyen IKAR drónnal 8 óra alatt fel tudunk mérni egy soproni hegyvidéki területet, ami 4000 hektár.
15: Mire lehet még használni? Soproni Egyetem, Zöld Egyetem, és mondjuk az erdőgazdaságot nézzük, milyen lehetőségei vannak ennek?
13: Egyrészt erdőtervezéshez kiváló adatokat, tehát térbeli felmérését tudják biztosítani az erdőknek, de akár erdőkárok felmérése is, hisz multispektrális infraszínes szenzorok is vannak a drónokhoz, de például most indul egy újabb szolgáltatásunk, egy kutatásfejlesztési együttműködésünk, ahol vonalas létesítmények mentén, utak, vasutak mentén hosszan tudunk ezek kell a drónokkal felmérni. Most indul a biztosítások, az engedélyeztetés és az oktatás is.
15: Akkor nyáron indulhat a teszt?
13: Úgy tervezünk, igen, nyár közepén már mi magunk fogunk repülni a drónokkal.
11: Trendidők.
12: A mesterséges intelligencia már nem csak a mindennapi munkában vagy a kutatásban jelenik meg, hanem a múzeumi terekben is. A Néprajzi Múzeum Vágatlanó című kiállításán az AI Agency által kreált művészeti kisfilm mutatja meg, hogyan készülhettek azok a fényképek, amelyek több mint 100 éve rögzítették egy-egy közösség életének pillanatait. A projekt alkotója korabeli fotók mögötti történeteket és elképzelt jeleneteket elevenítettek meg a legújabb technológia segítségével. A különleges együttműködésről Major Eszter Anna beszélgetett Petőc Tamás artdirektorral és Gyenes Lídia AI szakértővel.
16: A Néprajzi Múzeum felkérésére a mesterséges intelligencia segítségével generált kisfilmet alkotott Tamás. Mesél arról, hogy hogyan született ez meg, és milyen pillanatokat szeretett volna elmesélni ezzel?
17: Mivel a generatív AI tartalommal foglalkozik a startup cégünk, kísérleteztünk régi fotográfiáknak a megmozgatásával, olyan pillanatoknak a felidézésével, amiket mozgóképen már nem láthatunk. És az egyik ilyen kísérletünk eljutott a Néprajzi Múzeum kurátorához, aki éppen tervezte a most futó, egyébként nagyon sikeres kiállítását a Néprajzi Múzeumnak, Vágatlanul címmel, ahol is 100 évvel ezelőtti üvegnegatívokat állított ki. Ezek az üvegnegatív tulajdonképpen a teljes teret mutatták, nem voltak körbevágva fényképszerűen, amit aztán az akkori megrendelők megkaptak, hanem itt a fényképezés módja tulajdonképpen megengedte azt, hogy lássuk magát a teret is. Rengeteg különlegességet, ami értelemszerűen a Néprajzi Múzeum számára külön érték. Nekünk meg lehetőséget adott arra, hogy magát, az egész körülményt bemutassuk azzal, hogy életre keltjük. Tudtuk látni az előkészületi pillanatait. Le tudtuk látni, ahogy mondjuk a mennyasszony megigazítja a szoknyáját, vagy betolják a lámpát. Megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen végtelen egyszerű, természetes és emberi mozdulatok előzhetnek meg mondjuk egy ilyen pillanatot, hogy fotográfia készül.
16: Ebben mennyi szerepe volt az AI-nak, mennyi szerepe volt az egyéni kreativitásnak? Ezek a kreált előzmény pillanatok hogyan születtek meg?
17: A generatív AI technológia az nem old meg önmagától semmit. Hogyha azt akarjuk, hogy önmagától oldjon meg valamit, akkor ott nagyon-nagyon problémás és kusza dolgok történnek. Ez egy eszköz annak a szolgálatára, hogy a mi kreatív elképzeléseinket és irányított filmes látásunkat mondjuk úgy gyorsabban létrehozzák, mint hagyományos módon.
16: Az, hogy a mesterséges intelligencia napról napra, hétről hétre változik és fejlődik, az hogyan könnyíti meg mondjuk az ilyen jellegű munkát, vagy adott esetben milyen kihívásokat állít elé? Másképp fogalmazom meg, másképpen oldaná meg ezt a megbízatást, hogyha most kellene vele foglalkoznia?
17: Azt kell mondanom, hogy követhetetlenül gyorsan változik ez az iparág. A nagyobb tech óriások, tech cégek tulajdonképpen számolatlanul költik a pénzt. Emiatt olyan verseny is alakult ki, amiben minden résztvevőnek kötelessége fejleszteni szinte hétről hétre. Úgyhogy arra kérés, hogy másképpen nyúltunk volna hozzá, azt tudom mondani, hogy tartalmilag és mondjuk művészileg semmiképpen. Az, hogy milyen eszközök gyorsítanák a folyamatokat és a munkát, azt kell mondanom, hogy mire ez a beszélgetés is befejeződik, lehet, hogy már kitalálnak egy újabb applikációt, amivel még gyorsabban és még látványosabban lehet mondjuk megfogalmazni kreatív dolgokat. Ezt a technológiát kikerülni nem lehet. Olyan paradigmaváltás előtt áll a világ tartalomgyártás és akár tartalom installáció tekintetében, ami elkerülhetetlen meg fogja változtatni az elkövetkezendő évtizedeket.
18: Jenes Lidia, AI szakértőt kérdezem, hol húzódik ön szerint ma a határ egy okos szoftver és egy valóban kreatív rendszer között?
14: A határ ott húzódik meg, hogy a rendszer meg tud-e bennünket lepni, nem csak végrehajtani egy adott feladatot. A mai mesterséges intelligencia rendszerek képesek olyan javaslatokat tenni, amire az alkotó maga nem gondol. Kreatív partner lehet számunkra a mesterséges intelligencia, de a szándék, az üzenet és az érzelmi cél még mindig emberi.
18: Azt, hogy most létrejött ez a kisfilm, az mennyiben tekinthető egy tanulási folyamat részének? Gondolok itt arra, hogy mennyire befolyásolja az eredményeket azt, hogy milyen adatokon tanulnak ezek a modellek, akár most egy kisfilm kapcsán is.
14: A képgeneráló modelleink rengeteg milliárdnyi ember által alkotott, vagy festett, vagy rajzolt képen tanultak. Ettől ezeknek a rendszereknek lesz mind saját esztétikájuk. Ez azonban nem egy emberi esztétika, hanem egy statisztikai átlag esztétika. Ha egy adott korszak, vagy egy adott stílus alul van reprezentálva ebben a mintában, például a néprajzi vagy kelet-európai vizuális hagyományok, akkor a modell az rosszabbul teljesít ezekben a környezetekben. Ez nem semleges, az adatok mindig hordoznak kulturális torzítást.
18: De akkor ebben az esetben tulajdonképpen mi egy kreatív együttműködésről beszélünk, vagy pedig egy alkotó által irányított, életre hívott, generált folyamatról?
14: Olyan ez egy kicsit, mint hogy a mesterséges intelligenciát egy interjú alanyként fogjuk fel, megtanulunk vele együtt dolgozni, megtanuljuk őt kérdezni. Ha tudjuk, hogy mik azok a témák, hogy mik azok a kulcsszavak, amikre ő inspirálóan vagy kreatívan válaszol, akkor egy olyan együttalkotás, egy olyan kreatív kérdezfelelek, egy párbeszéd tud kialakulni, aminek az eredménye az természetesnek is hat, valahogy még kreatívabbnak hat, mint amit mi saját magunk ki tudtunk volna magunkból szerkeszteni, de ez egy nagyon hosszú együttműködést feltételez.
18: Az, hogy egy ilyen kis filmet egy múzeum beemel a kiállítási szekciójába, az egyfajta technológiai kiegészítésként fogható fel, vagy indultunk egy újfajta kulturális történetmesélés vagy történeti nyelv első lépcsőfokain.
14: Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas kísérlet. Hogyan értelmeznek újra hagyományos tartalmakat a 21. század eszközeivel? Egy nagyon kreatív kifejezése annak, hogy hogyan tudunk belátni a múlt képei mögé, mivel a digitális korban egy fénykép elkészítés abszolút nem kuriózum. Azt látni, hogy hogyan jöhettek létre ezek a beállítások, ez mindenképpen kulturálisan hozzáad ahhoz az értéshez, ahogy mi ezekre a üvegképekre tekintünk.
18: Akkor mondhatjuk akár, hogy egyfajta értékmentés is történik, és ebben a szerepe az AI-nak szakértői szemmel mennyiben innovatív?
14: Nagyon innovatívnak találom, mert rávilágít arra, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligencia tényleg értékmentésre és értékmegőrzésre használni, nem pedig tömeggyártásra, ami nem ad hozzá vizuálisan vagy érzelmileg semmilyen értéket azokhoz a tartalmakhoz, amiket fogyasztunk.
11: Trendidők.
12: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják. Gondolattal vezérelt kar. Világszinten is úttörő fejlesztést kapott egy amerikai fizikus. Ő az első ember, aki egy új generációs 3D nyomtatott robotkart használhat. A végtag izomjeleket érzékel, majd mesterséges intelligencia segítségével szinte azonnal végrehajtja a felhasználó szándékainak megfelelő mozdulatokat. A férfi, aki csecsemőkorában veszítette el jobb karjának egy részét, azt mondja, az új eszközzel már az első napon olyan feladatokat tudott önállóan elvégezni, amelyek korábban komoly nehézséget okoztak számára. Az egyes ujjak külön is vezérelhetők, így a robot kéz többféle fogásra és precíz mozdulatra képes. Radar a természetvédelem szolgálatában. Dán és ír kutatók egy olyan rendszert fejlesztettek ki, amely a rovarok száncsapásainak jellegzetes mintázatait elemzi, így képes megkülönböztetni a beporzó fajokat. A radar technológiára és mesterséges intelligenciára épülő megoldás a hagyományos eljárásokkal szemben nem igényli a rovarok befogását vagy elpusztítását, ráadásul sötétben és rossz időjárási körülmények között is működik.
1: A mesterséges intelligenciával támogatott rendszer a kísérletek során 85%-os pontossággal azonosította az egyes fajokat.
12: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediakik.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
19: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Az állati testrészekkel kapcsolatos szólások, közmondások közül mai adásunkban a szőr szerepel a középpontban. A magyarázatokat Forgács Tamás nyelvésztől kapjuk. A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Kezdjük azzal, hogy ajándék marhának ne vizsgáld a szőrét. Ezt így ma már nem igen halljuk, de nagyon hasonlít egy másik, ma is használt mondásra.
2: Így ma nem használjuk, de úgy használjuk, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát. Az a lényeg benne, hogy valamit, amit ajándékba kapunk, annak ne vizsgáljuk az értékét. A marhának ebben az esetben látszik az a régi jelentése, hogy vagyon. A marha nem a szarvasmarhát jelentette sokáig, hanem mindenféle vagyontárgyat. Ezt egyébként megtaláljuk például a Szondi két apródjában is, amikor azt írja Arany János, hogy aranyat, ezüstöt, s mindenféle marhát a vár udvarára kihordott. Tehát látszik, hogy ott ilyen értéktárgyakat hordanak ki egy kupac, vagy elégessék azokat, ne kerüljön a török kezére. A marha az egy német eredetű szó, a német marhát szóból jön, amiben azt hitték, hogy ez tárgyogos, alak így le belőle marha, és azt jelenti, hogy vagyon, és mivel a vagyonnak egy része volt a szarvas marha, vagy az apró marha, mint a tyúk, különböző jelzőkkel illették, és végül a szarvas marha kapcsolatból foglalódott, így leszűkült már csak erre a fajta vagyontányra, a marhára, a négy lábú nagytestű tehenekre, vagy bikákra a jelentése, de eredetileg bármilyen vagyon volt, tehát ajándék marhának, azaz ajándékba kapott dolognak, ne vizsgáld a szőrét, ez volt a jelentése ennek.
1: Kár a kutya szőrét megaranyfüstözni, ezt én még soha nem hallottam, nem használt mondás ez ma már.
2: Valóban nem, de még a 19. század közepi gyűjteményekben megtaláljuk. Arra utal, hogy ugye a kutyát ebben az időben nagyon sokáig hitványállatnak tartották. Ugye teli vagyunk ilyenekkel, hogy hitvány ebb vagy ebugat a kutya teringetten. Tehát nagyon sokszor ilyen negatív felhangja van az ebben és a kutyával a kapcsolatos szólásmondásoknak. És ugye kár a kutya szőrét, tehát a viszonylag hitványállatnak a szőrét, meg aranyfüstözni. Az a kérdés, hogy mi ez az aranyfüst? Na most ez nem egy tényleges füst. Aranyfüstnek egy rendkívül vékonyra elkalapált aranylemezt neveznek, például templomok meg kastélyokban, vagy nagyon drága építményekben szokták aranyfüsttel borítani az ilyen domború műveket, nagyon vékony aranylemez, tehát a kutya szőrét az kár meg aranyfüstözni, tehát aranyfüsttel ilyen nagyon vékony lemezzel bevonni, mert hát attól az még mindig csak kutya marad, ugye ez ugyanaz a gondolat, mint mondjuk a disznóra gyömbért ne veszteges, ugye a gyömbér valaha egy nagyon drága fűszer volt, és hát ugye a disznóra ilyet ne vesztegessünk, néha hozzá is teszik az, hogy disznóra gyömbért ne veszteges, makk neme, tehát az a makkal táplálkozik, annak nem kell gyömbért adni. Ugyanezt a gondolatot nagyon sokféle formában kifejezik, mindegyikben az a lényeg, hogy a hitványra, mint a szamár, arra nem érik bársonnyereg, a kutyára nem való az aranyfüst, tehát hitvány emberre, vagy hát hitvány dologra nem érdemes sokat költeni.
1: És akkor nézzünk még egyet, a róka szőrét változtatja, nem bőrét.
2: Több szólásmondásban előjön, hogy valakit a szőréről lehet megismerni. Legtöbbször a rókával fordul elő, de van olyan is, hogy ebet szőréről, rókát farkáról lehet megismerni, vagy akár madarat tolláról, embertársáról. Ugye a róka a szőrét változtathatja, tehát hogy lehet, hogy a szőre színe megváltozik, ahogy például öregszik, hogy sötétebb, vagy éppen világosabb lesz, de a bőrét nem változtatja. Azaz, lehet, hogy valaki kifelé a viselkedését változtatja, de az alaptermészet nem változik, például a róka esetében, hogy tolvaj. A rókát sokszor ilyen tyúktolvajnak és egyebeknek tekintették, tehát a rókát, mint egyfajta, hát a periférián élő, ilyen lopós, tolvaj, hamiskás embert, akárhogy változtassa kifele a szokásait, vagy az öltözködését, de hát ugye az alaptermészete a tolvaj volt, az nem változik. Erre vonatkozik ez a közmondás.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, ami a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól megkímélje. Közzétette a társadalmi egyeztetés és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. Eszerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. A tanévrendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal is várja a látogatókat. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak el. Emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
5: Karenina musical bemutató július 3-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon a fővárosban. Vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Táncfesztivál Győrben június 17-től. Az Ajkai grafikus műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a múzeumok éjszakáján június 20-án. Ez a kínálat mára. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő ma Kádár Dóra. És ahogy ígértem, nagyjából ebben a pillanatban érkezett meg a stúdióba Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Ő a mai vendégünk, köszöntöm szeretettel.
6: Kezdjük sokan, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
5: Anna Karenina musical bemutató lesz ugyanis július 3-án a szabadtéri színpadon, a fővárosban, a Margit szigeten, méghozzá az ön rendezésében, amelyet hatalmas várakozás előz meg. Hiszen a darabot 94-ben mutatták be, ugye Kocsák Tibor és Miklós Tibor előadásáról vagy musicaljéről van szó a Rock Színház társulatával, ez 32 évvel ezelőtt volt. Hát most mi vitte arra rá a lélek Bakos Kis Gábort, hogy elővegye ezt az előadást? Le kellett-e porolni? Hogyan született meg a gondolat?
6: Ez egy gyönyörű nagyívű történet, Tolsztoj csodálatos műve, amely méltán ihlette meg Kocsák Tibort és Miklós Tibort annak idején, és ezek a nagyívű történetek ilyen gyönyörűséges zenével körülölelve mindig alkalmasak arra, hogy az ember egy kicsit elkezdjen

0: ismerhetünk majd meg.
1: Ez egy mély lélektani dráma, és engem leginkább Anna belső vívódásai foglalkoztatnak ennek a történetnek az elmesélése során. És azt gondolom, két olyan csodálatos színésznő lesz majd az előadás főszereplője, Széles Flóra és Mózes Anita személyében, akik tökéletesen alkalmasok arra, mind fizikálisan, mind a hangi adottságaikat tekintve, és mind a színészi megvalósításuk alakításaik során, hogy ezt a nagyívű történetet el tudjuk mesélni. Természetesen kiváló kollégákkal kiegészülve. És azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű, romantikus, mély lélektani dráma ezzel a gyönyörű zenével, ahogy már említettem is, tökéletesen alkalmas arra, hogy egy gyönyörű este legyen a Margit-szigeti szabadtéri színpadon is, ahogy említettem, Magyarban.
0: Adott ugye egy feleség, aki életébe belép egy új férfi, nagyjából ugye egy ilyen kvázi szerelmi háromszög, aztán szomorú lesz a vége, de nyilván sok minden szóba kerülhet.
1: És felborulnak a társadalmi konvenciók,
0: igen,
1: és akkor szellemével ellentétesen kezd el működni egy női lélek, illetve mer működni, mer vágyni, mer érezni, mer szeretni, és ezek a belső feszültségek, amelyek ott bezsegnek folyamatosan a zenében, ezek mesélik el majd nekünk.
0: Azt hiszem, hogy ez a mer szó igen. Van erőteljesen.
1: A mer, illetve a nagy kérdés folyamatosan a miért egy ilyen darabnál.
0: Ugye már két ilyen szintű színvonalú zenés produkció rendezésén van túl, ahol szintén az volt a jellemző, hogy a régebbi gyakorlattal ellentétben, ahol nyilván fantasztikus zenék szólnak, és mindenkit elvisz a lendület, pontosan a lényeg is előkerül, tehát, hogy a színpadi alakítás, a mély lélektani dráma is előtérbe kerül. Ma már ott tartunk, hogy fontos az, hogy ne csak a zene vigyen el minket, hanem a történet is lebirincselje a nézőket, tehát ezért gondolta azt, akár most a harmadik előadás alkalmával is, amelyet a Margit szigeten mutatnak be először, aztán majd visznek le Győrbe. Szóval, hogy itt azért nagyon komoly színészi alakításokat is láthatunk majd.
1: Úgy van, és ne feledjük el, hogy a szerzőpáros Miklós Tibor és Kocsák Tibor annak idején ezt úgy jelölte, hogy musical opera. Tehát egy nagyon igényes zenei szövete van az előadásnak, folyamatosan, ahogy egy operában is recitatívókon keresztül beszélnek a szereplők egymással, és természetesen ez bizonyos pontokon kiteljesedik egy szóló, egy duetté, egy tercetté, vagy egy nagyobb együttes éneklésé, de a színházról beszélünk elsősorban, amelynek az egyik kifejezési formája a zenés színház. Természetesen a közönséget mindig nagyon könnyen be lehet csalogatni egy nagy zenés történettel, de én azt gondolom, hogy elsősorban színházról beszélünk minden egyes musical vonatkozásában, és akkor járunk jó úton, hogyha ezek a szerepek érvényesek. Tehát nem csak a műfaj adottságait használjuk, hanem kihasználjuk a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy mindenki egy teljes kerek színészi alakításon keresztül tudjon lenni, létezni ebben az előadásban, és úgy tudjuk elmesélni ezt a történetet, hogy megfeleljünk annak az elvárásnak vagy gondolatiságnak, aminek annak idején Tolsztoj ezt megírta.
0: Díszletjelmez, tér, korszak, próbák, nagyjából ezt írtam még fel itt magamnak, amire rá szeretnék kérdezni. Óriási nagy a Margit-szigeti szabadtéri színpada. Hogy lehet ezt belakni? Milyen jelmezek lesznek? Áthelyezik-e másik korszakba? És hogy a próbák elkezdődtek-e már?
1: Természetesen elkezdődtek, a próbák zajlanak, a próbák jelentős része ilyenkor Győrben zajlik. Grandiózus díszletről beszélünk, 17 helyszínt kell megmutatnunk az előadás során. Ez nem mindig egyszerű feladat, pláne nem a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahogyan nincs zsinórpadlás, és más irányból kell ezeket a hatalmas díszleteket mozgatni, de természetesen használjuk a Margit-szigetnek a csodálatos adottságát, hiszen mégis egy különleges, ihletett helyszínen vagyunk. A díszlettermező Horesnyi Balázs, a jelmeztervező Árva Nóra, aki egy picikét modernizálva gondolta és képzeltük el közösen a jelmezeket. Ez természetesen az anyaghasználatra vonatkozik, illetve egy-két olyan apró kiegészítőre, amely már-már egy ilyen modernitást mutat, de természetesen nem szerettünk volna a korból nagyon elmozdulni. És hát persze a Margit-szigeten hatalmas apparátussal illik ezt az előadást működtetni. Itt lesz majd a Győri Nemzeti Színház csodálatos zenekara, Siló István fogja vezényelni ezeket az előadásokat. És azt gondolom, hogy ez a nagy apparátus, ez a grandiózus megvalósítás, ez méltó tud lenni arra, hogy ez a történet érvényesen tudja megszólalni majd.
0: Ön egy színház igazgatója Győrben, véget ért az évad, de ezek szerint nem pihen. Mi motiválja arra, hogy nyáron is rendezzen?
1: az motivál, hogy mi vidéken egy picikét, hogy is mondjam, egyel kevésbé látszunk. És amikor mi Budapesten tudunk egy ilyen előadást bemutatni, akkor egyel hamarabb elindul ennek a híre, ennek a darabnak. És mire oda jutunk, hogy decemberben már láthatja a győri publikum,

0: vagy azok, akik adott esetben Győrben jönnek megnézni az előadásokat, akkor már ennek egy komoly hírértéke van. Úgyhogy ezért fordult meg ez a tendencia 2 évvel ezelőtt, hogy először itt mutatjuk be a nagy decemberi zenés darabunkat, és utána majd Győrben van a Kőszínházi bemutatója.
1: Sikeres évadot zártak?
0: Csodálatos évadot zártunk, mondhatni pazart, ha csak azt az egy dolgot említem így objektív tényként, hogy a saját, tehát kizárólag a saját előadásainkra értékesített jegyek száma több mint 8000-re emelkedett. Ez egy hatalmas szám, és erre nagyon büszkék vagyunk, mindezt úgy, hogy a bérletmegújítás is látványos eredményeket produkál már most ebben az időszakban is, úgyhogy egy gyönyörű évadunk volt, túl vagyunk a 4. Dunafeszten, ami a Nemzetközi Színházi Fesztiválunk, ez egy 5 napos fesztiválja a Győri Nemzeti Színháznak. Úgyhogy gyönyörű évadon vagyunk túl. Tegnap volt az évadzáró bulink, az utolsó előadásunk, de hát ilyenkor mindig a munka egy picikét belehajlik a nyárba. Július elején bemutatjuk az Anna Kareninát, és természetesen augusztus 20-a után folytatjuk majd a munkát.
1: Ráadásul, ha jól tudom, ez egy jubileumi évad lesz, a 75.
0: Így van, így van.
1: Van mire készülni, Anna Karenina bemutató lesz tehát a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Szerelem, szenvedély és végzet, ezt ígérik. Július 3-án és július 4-én megnézhetik az előadást. Vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója volt. Hát én azért a nyárra kívánnék egy kis pihenést is, és egy sikeres 75. évadot.
0: Nagyon szépen köszönjük, és kívánok én is kellemes nyarat mindenkinek.
1: Köszönjük, hogy itt volt.

0: A Múzeumok Éjszakája programsorozat minden évben választ fővárost az eseményhez. Idén Sopron tölti be ezt a szerepet. Kobolák Attila ide utazott el, és a Lenk villában derítette ki, milyen programok lesznek a városban, és mit láthatunk ebben a csodálatos épületben június 20-án a Múzeumok Éjszakáján.
1: Sajnálatos módon a podgyászaik a tisztelt vendégeinknek elvesztek, így ezért nagyságos asszonyom engem kért meg arra, hogy kísérjem végig a nagyságos hölgyeket és nagyságos urakat itt keresztül a városon, és hogy ezt a kis csorbát kiköszörüljük, személyesen kísérjem el önöket végig a boltokon, hogy bevásároljuk azt, ami szükség van az esküvőre.
2: A Múzeumok Éjszakáján Bakó Péter tárlatvezető lesz, Ferdinánd, a Hoffmann család inasa. Ahogy hallották, eltűntek a podgyászok bennük az esküvői szép ruhákkal. A Lenk család villájában vagyunk. Hogyan kapcsolódik össze a két család története?
1: A Lenk család 1892-től 1907-ig birtokolt a Sopronban ezt a gyönyörű pazar kinézetű villát. Sajnos az ő történetük azonban nem lett happy end-el záródó, mint ahogy gondolná az ember az akkori nagypolgári családok csillogó életére gondolva.
2: Miért nem lett vidám vége a Lenk család itt tartózkodásának?
1: Lenk Sámuelnek két fia, Lenk Emil és Lenk Gyula egymás után tőzsdézni kezdtek, és sajnos elbukták a vagyont. Ezért a kiállítás kurátorai kitaláltak egy olyat, hogy egy fiktív és egyébként boldog és rendes körülmények között élő polgári családot, a Hoffmann családot hívták életre. Kiállításnak az a burkolt tematikája, azon kívül gyönyörű szép néprajzi gyűjteményt láthatunk teremlől teremre járva, hogy a Hoffmann család nagyobbik gyermeke Liza kisasszony esküvőjére készülünk. Mivel, ahogy a Inas is mondta, kiderül, hogy a podgyászok sajnos a Győrben ragadtak, és hogy az esküvő nem sokára elindul, hogy a vendégek ne maradjanak szép ruha, szép cipő, kalap és ilyesmi nélkül, ezért muszáj az Inasnak végigkísérni a tisztelt vendégeket a városon, a várkerületen, hogy gyorsan be tudjuk vásárolni azokat az alapvető dolgokat.
2: És megérkeztünk a férfi ruhákat áruló üzletek egyikébe, amelyben van egy sötétkék színű huszárkabát.
1: Igen, valóban ez egy huszárkabát, egy zsinóros, sújtásos huszárkabát, viszont természetesen ezeket csak a katonatisztek hordták ünnepi és természetesen munka közben viseletként is, de ez egy díszengyel ruha darabja. Itt Sopronban, mivel nagy katona város volt, nagy hagyománya volt ugye a katonaságnak, és itt nagyon sok huszár ezred állomásozott, illetve különféle monarchiabeli ezredek.
2: És a férfi boltok után jönnek a női boltok, ahol esküvői ruhákat lehet vásárolni, mennyasszonyi ruhát.
1: De nem csak azokat, hanem természetesen minden kornak megfelelő divatos ruhákat. Nagyon érdekes, és ugye hölgyek számára nem is túl kényelmes viseletek voltak, hiszen gyakran minden ruhát tartalmazott valamilyen fémabroncsot, illetve különféle párnázott részeket, fardagályt, turnürt,
2: vagy akár fűzőket, mint például ez a kék alapon fehér pöttyös nagy ruha, amely az 1890-es évekből származik. A különböző kiegészítőket áruló boltokon már átsétáltunk, lehetett volna venni kesztyűt, kalapot, és elérkeztünk egy viszonylag üresebb térbe, ahol van egy hatalmas tévé. Mit láthatnak itt majd az emberek a Múzeumok Éjszakáján?
1: A látogatók számára az egyik legnépszerűbb kisfilmünk. Itt a villában több ilyen kisfilm is fut, ami tulajdonképpen csak a mindennapi életről szól. Ez a kisfilm pedig az esküvői fotózás mutatja be.
2: Velünk tartott vásárolni Bencsik Ildikó is, a Soproni Múzeum munkatársa. Milyen programokkal várja Sopron a látogatókat a Múzeumok Éjszakáján?
3: A Soproni Múzeum 5 kiállító helyjel és több mint 30 programmal várja a látogatókat. Ugye nyitva lesz a múzeum negyed, ott tényleg inkább gasztroprogramok lesznek, illetve be lehet öltözni, selfie boxsal megörökíteni ezt. Tűztorony is hosszított nyitvatartással várja a látogatókat, csodás esti panorámát lehet megtekinteni. A Központi Bányászati Múzeumban éremverésre van lehetőség, illetve guruló forintokkal, játéklappal várjuk a látogatókat, de a központi helyszínünk a Lenk villa lesz, amelynek kihasználjuk csodás adottságait a kertben, egy ilyen nagyon szép, hangulatos, esti fényekkel átitatott, csillezős, sanzonzenés parkot kell elképzelni, ahol lesz gyereksarok, de gasztronómia, borászat is színesítik ezt az estét. Tóth Imrének lesz előadása, az alkoholizmus mennyire befolyásolta a régmúltat és a jelen, ehhez egy borkóstoló is jár, de természetesen az est egyik fő programja az Kis László csillagásznak az előadása lesz, szó szerint lehozzuk a csillagokat is az égről, illetve a Stella Sopron amatőr csillagászai hoznak csillagászati távcsöveket, lehet kémlelni az eget, és bízunk benne, a jó idő ehhez hozzá fog járulni.
0: Kobolák Attila összeállítását hallottuk arról, hogy milyen programokkal készül a múzeumok éjszakájára a rendezvény fővárosa Sopron.
4: Kalendárium.
0: Június 17-én szerdán kezdődik és 5 napig tart a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Balett előadások, mesés táncjáték, zenei koncertek, gyermektáncjáték, néptánc bemutatók, valamint sok egyéb remek program lesz a kínálatban. Gárdonyi Eszter, Csepi Alexandra fesztivál igazgatót kérdezte.
5: Miben lesz ez különleges, miben lesz ez kuriózum, hiszen minden évben volt valami kis csemege, mire számíthatnak a tánc iránt érdeklődők?
6: Minden évben próbálunk valami újítást belecsempészni a táncfesztiválba úgy, hogy ami egyébként pedig jól sikerül, vagy jól megy, az mindig megmaradjon. Így lesz most a nagy színpadon is, hogy ami a magyar táncéletnek a legnagyobb darabjai, azok ugyanúgy maradnak a nagy színpadon. A gyermekelőadások annyira nagy sikerrel futnak, hogy átkerültek a kisfaludi terembe, hogy még többen tudják őket megnézni, és most egy ilyen színház körülmények közé helyezzük őket. Itt lesz egy pompom bemutatója a Győri Balettnek, és emellé hívtunk még 2 gyermek előadást. Ami pedig az újítás, az az, hogy a stúdió egy nagyon intim térré változik. Az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy a táncművészet lehet egy nagyon egy ilyen elemelkedett nagy színpadi előadás is, viszont lehet egy nagyon intim fizikai élmény is, és ehhez ilyen 1-2 fellépős előadásokat hívtunk a stúdióba. Itt 60 fő tudja csak őket nézni, tehát egy nagyon limitált nézőszám van, és nagyon élmény közeli, nagyon testközeli az egész. Itt Hód Adrien lesz, Réti Anna, Simon István és Vasas Erika. Az ő műveiket láthatják a nézők, úgyhogy ez most az újítás, hogy egy kicsit megmutassuk a táncok ezt a nagyon fizikális, nagyon intim és nagyon közeli élményét is.
5: Milyen vendégekre számíthatunk? Kik jönnek?
6: Nagyon vegyes a vendégseregünk. Egyrészt korosztályilag is ezzel, hogy a gyermekelőadások most már igazából 9 éve bekapcsolódtak a táncfesztiválba is. Tényleg a baba korosztálytól számíthatunk a tánc meg ugye eleve kortalan, tehát a legidősebbekig. A szabadtér az megint az amatőr együtteseké lesz, és várjuk is azokat a nézőket, és akik nem csak nézni szeretnék, hanem bekapcsolódni szeretnének a fesztiválba, és táncolni, hiszen erről szól az egész, erről az élményről. Nagyon sokan jönnek határon túlról is, ezt már megtapasztaltuk, lesz határon túli fellépőnk is, a Szőttes együttes most szabadtéren fog fellépni, és egyébként ugye megyéből várunk mindenkit, mert azt gondolom, hogy ez nem csak Győrnek egy ilyen táncünnep, hanem egészen a megyének is, vagy a régiónak.
5: Van-e már olyan, amire kifejezetten látszik, hogy óriási érdeklődés van?
6: Június 17-től 21-ig lesz most a Magyar Táncfesztivál, tehát szerdától vasárnapig várjuk a nézőket. Igazából minden előadásunknak nagyon nagy az érdeklődés. Most jelenleg nincsen elérhető jegy az, ami bemutatónk a Győri Balett premierje, a Kód, de erre fogunk még felszabadítani, úgyhogy érdemes figyelni, és ugyanígy a pompom előadásunk is. Nagyon nagy érdeklődés övezi a Bobán Markovics zenekarral közösen fellépő Székesfehérvári Balett Színház Parádé című előadását, és ugyanígy a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek a Hűtlen Feleségét, de ugyanúgy az igaz a stúdiós előadásokra, hogy aki szeretne részt venni, az mindenképpen cselekedjen a jegyvásárlással, mert fogynak, szerencsére nagyon jól fogynak.
5: Ugye azt tudjuk, hogy a győri közönség rajong a Győri Balettért. Mi a helyzet a fiatalokkal? Sikerül a fiatalabb generációt bevonzani? Mit tapasztalnak?
6: Igen, ez egy nagyon nagy feladatunk, hogy igazából a középiskolás vagy a középiskola utáni közönséget valahogyan bevonzani. Ugye van a kisfaludi teremben futó előadásaink, az Abigail, majd aztán egy 56-os darabunk is lesz. Ezekre az iskolák szervezetten hoznak diákokat, és szerencsére nagyon jó tapasztalattal mennek el a diákok, és így sokszor bejönnek a nagyszínpadi előadásainkra is. Most az idei évi premierünk, a Nosferatu, az azt hiszem abszolút a fiataloknak is szól, tehát ők is megtalálták benne a saját izgalmas világukat, hiszen nagyon közelített a filmszerűséghez és az extra dolgokhoz.
5: Ugye ez egy gót szerelmi történet, igen, egy vámpír sztori.
6: Igen, ebben meg tudtuk őket szólítani, de más előadásokat is néztek. Tehát a Markó Gombár Béletben is vannak, akik kifejezetten középiskolások és bérlettel rendelkeznek. De ez valóban egy ilyen kicsit vakfolt, nehéz őket megfogni, rávenni arra, hogy a kultúra felé forduljanak, de azt gondolom, nekünk ebben már van egy megindított utunk, és remélem lesz benne sikerünk is. A táncfesztivál pedig őket is megszólítja, hiszen pont az amatőr csoportok esetében nagyon sok fiatal fellépőnk lesz az ő korosztályukból is, hiszen itt lesz a Bronzis, az A-Force van, vagy a Need Art Egyesület, ők a fellépők, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok fiatal szeret táncolni, akár szervezetten, akár hobbi szinten, és valahol itt kezdődik el. Tehát ezeknek az együtteseknek is, vagy csoportoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy majd fiatal korosztályú nézőink is legyenek, és mi is ebben próbálunk ugye a mini baletteinkkel utat törni.
0: Gárdonyi Eszter összefoglalóját hallottuk Győrből, ahol 17-én szerdán kezdődik és 21-ig tart a 21. Magyar Táncfesztivál.

0: Ismét látható Veszprémben, az Agora Kulturális Központban a nagymúltú, idén 30 éves Ajkai Képzőművészeti Egyesület éves kiállítása. A szervezet még 1996-ban olyan alkotóműhelyt hozott létre, ahol minden irányzat létjogosultságot nyert, még a Tiffany művészet is. A 20 fős alkotógárda évente szervezi meg a ma már nemzetközi nyári alkotótáborait és kiállításait. A tárlat június végéig látogatható. Felszegi Csaba is megnézte a festményeket, és elsőként Gombosi Marian elnökkel beszélgetett, aki egy gyönyörű virág kompozíciót hozott magával.
1: Én, mint akvarellista, nagyon szeretek vízzel festeni, vízbázisú festékekkel foglalkozni. Mostanában úgy gondoltam, hogy ez az egyik legjobb alkotásom, és ezzel szerettem volna megmutatkozni a Veszprémi Agora Kulturális Központban.
2: Mióta állítanak ki? Ez egy nagyon hagyományos kiállítás.
1: Mi már nagyon régóta, mióta egyesületünk működik 30 éve, azóta mindig van valamilyen mód, hogy megnyilatkozzunk valahol. Most lehetőségünk nyúlott, hogy itt az Agorában is újra megjelenthessünk. Úgyhogy nagy örömmel jöttünk a felkérésnek.
2: Csak festőművészek, vagy grafikusok, fotósok, más műfaj is szerepel?
1: Más műfaj is szerepel, de a vizuális művészeten kívül igazából szobrászok vannak még a köreinkben. Megvannak a Tiffany művész, kishölgy tagunk, vagy gyöngyfűző, vagy írók is vannak.
2: Író kézművész?
1: Igen, mert ő mellette kézműveskedik is, úgyhogy elég vegyes a felhozatal a csapatban, hál' Istennek. Az egyes 1996-ban alakult meg. Több vezetőn, több szakmai vezetőn túl most jutottunk el a 30 évhez, és most kezdődnek a jubileumi kis sorozatos kiállításaink, megemlékezéseink, együtt dolgozásaink. A város testvérvárosainak az alkotóművészeivel van nagyon jó kapcsolataink, úgyhogy így a két évenként megrendezett nemzetközi alkotótáborunkban Unna, Székelykeresztúr, Vejci alkotókkal együtt dolgozhatunk. Finnországból, Rovenienből jó kis csapatot alkotunk együtt.
2: Egy csodálatos erdőrészletet látunk, itt az egyik tag hozta ezt a festményt.
3: Koroncai Mártinak hívnak, és 30 éve vagyok én is az egyesület tagja. Az erdőrészlet, megmondom őszintén, az egy tósoki Ajkának az egyik kerületéhez tartozó erdőrészlet. Nagyon szép az az erdő, úgyhogy nagyon sokat kiártunk oda.
2: De és erdő nem szép Ajkán, igen. Mondjuk Csinger vagy a társai.
3: Igen, nagyon szép, igen, és hát azt festettem le, azt hoztam le a kiállításra. 30 éve vagyok az egyesület tagja, örömmel járok oda. Igaz, hogy már elég koros vagyok, de nagyon szívesen járok. Úgyhogy mindenféle technikát már megtanultunk a 30 év alatt. Nagyon szeretem az akvarelt, ahogy Marian is szereti, én is nagyon szeretem. Örömmel csinálom, de azért olajjal, akrillal festek mást is. És próbálkoztunk már többször szoborkészítéssel is, úgyhogy faragásokat csináltunk 30 év alatt. Mindenféle technikát kipróbáltunk.
2: Az erdőrészlet egy nagyon klasszikus vonalvezetés.
3: Igen, az erdőrészletet másképp nem is lehet szerintem csak klasszikusan megfesteni. Azért próbáltam én már akvarelt ellen is. Azzal is szeretem, de azért az olaj ez mást mutat.
0: Ismét látható Veszprémben az Agora Kulturális Központban a nagymúltú, idén 30 éves Ajkai Képzőművészeti Egyesület éves kiállítása tehát. Felszegi Csaba beszámolóját hallottuk.

Véget ért a kőszínházakban az évad, így megtartotta évadzáró ülését a fővárosi játékszín is, de a teátrum már a következő évadra készül, a 2026-27-esre, amelyben három új bemutatójuk lesz. Októberben Horgas Ádám rendezésében érkezik az Amatőrök. Decemberben Juronics Tamás állítja színpadra a La Mancha lovagja című musicalt, márciusban pedig egy régi közönségkedvenc tér vissza a játékszín színpadára, a Legyen a feleségem című Kapitány Iván új rendezésében megújult szereposztással. Az eredeti produkcióból egyedül Nagy Sándor látható majd az előadásban.

Idén 46. alkalommal rendezik meg Egerben a Kaláka Fesztivált, Magyarország legrégebbi és egyik legjelentősebb világzenei találkozóját, június 25-e és 28-a között. A négynapos fesztivál fellépői között olyan kiváló művészek szerepelnek, mint Jordán Tamás, Paja Bea, Csík János és a Mezzó, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Szent Efrém, a Söndörgő, valamint a Kaláka együttes. A közönség Huzella Péterrel is találkozhat, aki a vasárnapi Kaláka koncertek vendégeként lép majd színpadra. És kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik. Itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink először röviden.
2: Megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.
1: Egy korábbi előterjesztés szerint a migrációs és menekült ügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány az Európai Bizottsággal. Erről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában.
2: Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, már csak helyenként lehetnek erős széllökések. A hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Ma megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezet csoport az alapvető kérdéseket tartalmazza, vagyis az EU alapvető értékeit, illetve elveit a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
2: Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző fejezethez szorosan kötődik a magyar-ukrán megállapodás a kárpátaljai magyarok jogairól.
3: Amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind két oldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatása is sor kerül mind két oldalú, mind pedig európai keretben. És nem támogatunk semmi más megoldást, mi a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény és reform alapú, ezt ugye merit-based-nek hívjuk angolul, csatlakozást támogatjuk, tehát a normál folyamatot.
1: A mai kormányközi konferencián megnyitják a csatlakozási folyamat első klaszterét, és a tervek szerint elvégeznek egyfajta menetrendet, hogy milyen feladatok, milyen sorrendben kövessék egymást. Összesen 6 klaszterről van szó, és 35 alfejezetről. Luxemburgból Barack Eszter jelentkezett a részletekkel.
4: Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövő csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítés párti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
1: Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen.
2: A friss büntetőintézkedések összesen 34 szemét és 47 szervezetet sújtanak. Köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós főképviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése is.
1: Ukrajna több településén is vannak halálos áldozatai az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak. Jelentős a pusztítás mértéke. Részlete Kíváncsik Attilától.
5: 5 tűzoltó vesztette életét éjszaka a kelet-ukrajnai Harkivban, 5-en pedig súlyosan megsebesültek, amikor ismételt orosz légicsapás ért egy városrészt, ahol tüzet oltottak. Az ukrán fővárosban is jelentős pusztítást végeztek az ellenséges rakéták és drónok. Kijevben 5 helyi lakos halt meg és 30-an sebesültek meg. Találat érte és lángba borult a kijevi Pecserszkalavra, 1000 éves történelmi ortodox katedrális és kolostor együttes is. Nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek. A dél-ukrajnai Herszonban és a keleti Szumiban is meghalt egy-egy helyi lakos. Az észak-ukrajnai Csernyiv megyében mintegy 60 ezer háztartás maradt áram nélkül az orosz dróntámadások következtében. Összesen 5 megyében akadozik az energiaellátás. A légvédelem közlése szerint éjszaka mintegy 700 harci drónnal is különböző típusú rakétákkal indítottak támadást az oroszok. 20 ballisztikus rakéta is becsapódott.
2: Itt a Krónika.
1: A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyző könyveire hivatkozva napi rendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta.
2: A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Ujjás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekült tábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni.
1: A KDNP frakcióvezetője közölte, a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést.
2: A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Torockai László frakcióvezető hozzátette, a migrációs paktum fő problémájáról soha nem beszélt még a miniszterelnök.
1: Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben.
2: A tárcavezető hangsúlyozta, a módosítás minden esetben jogszerű. A kifizetések ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai már egy folyamatban lévő adóhatósági nyomozást is segítenek.
1: Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart.
2: Közzétették az érettségi vizsgák időszakának tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet, további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
1: Főként délen és a Dunántúlon okoztak károkat a vasárnapi heves zivatarok. A piros riasztás alapján folyamatosan működött az országos jégkármérséklő rendszer, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Süle Katalin közölte, több mint 280 talajgenerátort indítottak be a legmagasabb kockázatú területeken. Hozzátette, júniustól a rendszert csak piros riasztás esetén aktiválják, mivel a további finanszírozásról még nem állapodott meg a tárca és az agrárkamara. Hangsúlyozta, a jégkár kockázata emelkedhet.
6: A jégveszélyes zivatarok Zalassomoly, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád, Csanád vármegyék, valamint Békés vármegyének a déli részét érintették. 24 településről érkezett jégészlelés. Az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat. Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb előrejelzés.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 2 autó ütközött az 51-es főút Dömsödön átvezető szakaszán. Az 51-es kilométernél félpályás útzár mellett helyszínelnek. Baleset történt a 6-os főúton Pécs nyugati határában. A 209-es kilométernél a félútpályát lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt számítsanak útszűkületre a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a Rákóczi úton a Blahaluza tér és az Asztória között, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Kovács Botond, PKK Info.
8: MÁV Info.
9: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig néhány perccel változott a vonatok menetrendje. Több Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Részleteket a MÁV csoport honlapján olvashatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
8: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! Éjszaka csökken a felhőzet, hajnalra nagyrészt kiderül az ég. Holnap sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Az éjszaka első felében még helyenként előfordulhat záporzivatar, utána kedd estig csak elvétve lehet csapadék. A nyugati eszél napközben több felé megérénkül. Hajnalban többnyire 8-15 fok várható, de a szélcsendes északi völgyekben hidegebb lehet. Keddél után nagyrészt 24-28 fokot mérhetünk. Pál Márton, Hungaromet.
1: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is. Köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra az esti krónikában 17:30.
8: Műsorajánlat.
11: A magyar kulturális élet egyik meghatározó alkotója volt, akinek művészete egyszerre kapcsolódott történelmi hagyományainkhoz és a mindennapi élet ábrázolásához. Művei generációk számára tették átélhetővé a magyar múlt eseményeit, ám a hétköznapok világát és vallásos témákat is gyakran megjelenített. Kiemelkedő jelentőségű életművet hagyott ránk a 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas grafikus és festő. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
12: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
13: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
14: Mindig a közösséget tud formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
13: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
15: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
13: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
8: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
17: 2 perc múlva egyelőtt a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a múlt hónapban tovább csökkent a pénzromlás üteme? Májusban 1,8%-os inflációt mért a KSH.
18: Örülhetünk annak, hogy a jegybanki tolerancia sáv alá esett be ismét az árak növekedésének üteme.
17: És ön hogyan választ biztosítást, ha külföldön nyaral? Egy jó vagy rossz döntéssel százezreket nyerhetünk vagy bukhatunk.
19: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ. Nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenő terrortámadás éri a környezetünket. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség.
17: SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Bizonytalan világ, stabil forint, 1,8%-os éves inflációt mért a KSH májusban. A szám az elemzőket is meglepte, a korábbi várakozások még 2,2%-ról szóltak. ám a fogyasztói árszint áprilishoz képest gyakorlatilag nem változott, több konkrét termékcsoport esetében pedig csökkent. Derül ki az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány összegzéséből. A kedvező adat mögött több tényező is van. A rezsivédelem, az árréstop, az üzemanyag ársapka továbbra is segíti az infláció féken tartását, ne beszélve az erős forintról, ami az import termékek esetében közvetlenül is lefelé húzza az árakat. Kockázatok persze továbbra is vannak. Az amerikai-iráni konfliktus, az orosz-ukrán háború az olaj és energia igényes termékek árát továbbra is felfelé húzza, már csak azért is, mert az egyik legnagyobb inflációs faktor a bizonytalanság. De mi kellene ahhoz, hogy stabilan, tartósan pályára álljon a forint? Szükség van-e továbbra is az olyan intézkedésekre, mint például az üzemanyag árstop vagy a kiskereskedelmi árrésplafon? Mennyi idő után mondhatjuk, hogy elfelejthetjük az uniós átlag feletti pénzromlást? Mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amíg társáznak, hallgassák egyik korábbi adásunkból Pásztor Szabolcsot, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját.
20: Az elemzői konszenzus 2,2% volt, tehát hogy azt lehet mondani bőven 2%-os ütem, és az, hogy 1,8% lett, és az előző hónaphoz képest is csökkent, az mindenféleképpen meglepő volt. Itt a bevezetőben is elhangzott, hogy erősödött a forint egyetlen hónap alatt, áprilisról májusra 3%-ot az euróval, illetve a dollárral szemben is.
21: Most hol járunk, olyan 365 körül, ugye?
20: Egyébként, ha azt nézzük, hogy hogyan alakul az euró árfolyam, akkor egy ilyen 354-55 forintot mondhatunk. Hát a dollárral szemben pedig már a 300 forintot ostromolja a hazai fizetőeszköz.
21: Milyen hatásra volt az inflációra?
20: Hát ez nagyon látványos, és éves szinten pedig 7-8%-os forint erősödés következett be. Nagyon markáns Magyarországon az importfogyasztás energiáért, feldolgozóipari termékeket, inputért, ugye jellemzően külföldi fizetőeszközben fizetünk, és ennek azonnal megjelenik a hatása, tehát részint ezért is alakult kedvezően az infláció ebben a hónapban. Azért növekedni fog majd az év hátra levő részében természetesen, vannak olyan globális geopolitikai folyamatok, de most örülhetünk annak, hogy a jegybanki tolerancia sáv alá esett be ismét az árak növekedésének üteme.
22: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
17: SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy májusban 1,8%-os éves inflációt mért a KSH. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát itt többen mondták azt, hogy meglepte a kutatókat, az előrejelzőket ez az 1,8%-os eredmény. 2,2%-ot vártak, ez akkora különbség? Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok! Hát nem is igazából az előzetes várakozásokhoz mért különbség, ami szerintem számít, hanem az irány. Két hónappal ezelőtt, áprilisban 2,1%-os volt az infláció, ez az eredetileg várt 2,2%, ez az áprilisinál egy magasabb érték, tehát összességében az irány az, ami meglepett minket, elemzőket, hiszen, hogyha belegondolunk, a közel-keleti háború miatt egy 60 éve nem látott energiapiaci válság van kialakulóban. Az energiapiaci válságnak mindig van egy inflatorikus hatása, és ugyanezt történt a 70-es években is, vagy nem kell ilyen...
17: Hát az olajárrobbanás idején, vagy az olajválság idején.
23: Igen, de nem kell ilyen messzire visszamenni, hanem 2022-23-ban is az akkori inflációs válságot, vagy inflációs periódust részben egy energiaválság az orosz energiahordozókról való leválás eredményezte.
17: Na de hát volt egyébként már ehhez hasonló inflációs adat idén is, tehát hogyha jól emlékszem rá, valamikor januárban szintén 2% alatt volt az infláció, az éves infláció.
23: Még márciusban is 2% alatt volt. Ugye ez a 2% ez azért fontos, mert a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott inflációs cél az 3%, és emellé vagy e köré határoztak meg egy plusz-minusz 1%-pontos toleranciasávot. Áprilisban 2,1% volt az infláció, az éves alapú infláció, tehát az MNB által meghatározott toleranciasávon belül volt, míg a háború első hónapjában, márciusban, illetve az előző hónapban, májusban toleranciasáv alatti volt. Jogosan merül fel ilyenkor a kérdés.
17: Mit jelent az, hogy toleranciasáv? Nem biztos, hogy ezt mindenki érti.
23: Hát a gazdasági várakozások szempontjából nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Bank által meg legyen határozva egy olyan szint, amilyen inflációt ők be tudnak lőni, vagy amit megcéloznak. Ez egyrészt azért fontos, mert a vállalkozások valamilyen szinten így tudnak igazodni a monetáris politikához, hogyha például az inflációs toleranciasáv alatti az áremelkedési ütem, akkor arra lehet számítani, hogy mivel ez a gazdaság számára már nem egy egészséges áremelkedési ütem, ezért arra lehet számítani, hogy a központi bank kamatot fogja csökkenteni, így összességében az egész kamat környezet csökkenni fog. Hogyha viszont az inflációs tolerancia sávon fölüli az áremelkedési ütem, ne adj Isten jóval fölötte levő, mondjuk ugye 2023-ban és 2024-ben 20% fölött is volt az infláció, akkor pedig arra lehet számítani, hogy a Magyar Nemzeti Bank, hogy a pénz értékének, a vásárló erejének a romlását megállítsa, a kamatokat emelni fogja, az alapkamatot emelni fogja, így összességében az teljes kamatkörnyezet is emelkedni fog. A vállalkozások így előre tudják, hogy mire számíthatnak.
3: Tehát az egymagnak a monetáris politikájához egy iránytű.
23: Monetáris politikai eszköz, igen.
3: Amikor be kell avatkozni, akkor ezt ennek alapján is látják. Mit mond László, jó napot kívánok, öné a szó.
4: Jó napot kívánok, tiszteletre üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a gazdaság egy motor. Hogyha adjuk neki az energiát, akkor gyorsabban pörög. Márpedig az energia nálunk Magyarországon importból van. Ezért jelentős, nagyon jelentős az inflációnak a mértéke és a magyar forintnak a vásárlóereje. Tekintete arra, hogy kis ország vagyunk és nyitott gazdaságunk van, ez egy meghatározó jellegű. Természetesen a vásárlások, tehát tulajdonképpen a belföldi fogyasztás mértéke ebből egy óriási hasznot hoz. Olcsóbban tudunk vásárolni, külföldi árut, viszont van egy hátrány.
3: Tehát a forint erősségéből fakad ez, igen. Olcsóbbá válik az import, igen.
4: Pontosan. És miután a benzin is import, és minden egyéb, ami avval működik, tehát a közlekedés és a teljes géppark ugye energiájával működik, és az energia, amiből nekünk nagyon kevés van, ugye, az fontosságot jelent, nagyon nagy fontosságot és egy mértéket. A kereskedelemnek van egy másik oldala, hogyha exportálunk. Ha exportálunk, akkor ez fordított arányú. Természetesen ez a Magyarországon egy fejlesztési probléma lehet, de ha nincsen elegendő az importból, ugye, akkor mi magunk fog termelni. Viszont lesz elég a beruházásból.
3: Tehát akkor ön úgy érti, hogy az...
4: tudjuk váltani a külföldi nagytőkének a függőségét.
3: Tehát akkor úgy érti László, bocsánat, hogy közbevágok, mert mások is telefonálnak, hogy az erős forint az olcsóbbá teszi az importot, ez érezhető az árakban, és ezzel párhuzamosan nem tesz jót feltétlenül az exportáló képességnek, ez gondot okozhat, de lehet egy olyan hatás ennek, hogy akár mondjuk a belföldi fogyasztás nő, vagy a magyarországi beruházásokat erősíti egy erős forint. Köszönjük szépen! Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát itt László egy egész kis összefoglalót tartott arról, hogy milyen sokféle hatása lehet a forint árfolyamának, de mondhatjuk-e azt, hogy ez a legerősebb tényező az infláció leküzdésében most ebben a pillanatban?
23: Májusban az Európai Unió 27 tagállama közül nálunk volt a második legalacsonyabb az áremelkedési ütem, egyedül Svédország előzött meg minket talán 1,6 vagy 1,7%-kal. És igen, ezt lehet mondani, hogy márciusban, illetve áprilisban és vagy hogy áprilisban és májusban egyértelműen a forint erősödése az, ami lehetővé tette, hogy Magyarországon a régiós átlagnál alacsonyabb volt az infláció. De ahogy a László is rámutatott erre, a forint nem tud örökké erősödni. Egyrészt van ennek egy korlátja is, másrészt pedig a forint erősödésének vannak vesztesei is, az exportra termelő vállalkozások. Elhangzott már, hogy Magyarország egy kis nyitott gazdaság, tehát nagyon sokat importálunk. Ez így van, de nagyon sokat exportálunk is. A forint erősödése kapcsán lehet, hogy a külföldi nyaralásunk az olcsóbb lesz, most nyáron ez ugye ez egy jó dolog, de ugyanakkor az export termelő vállalkozásaink is egy jelentős veszteséget szenvednek el.
3: Például amiatt, hogy nem tudom, euróban kapják meg a termékeik ellenértékét, vagy dollárban kapják meg az ellenértéket, és ez forintban kifejezve már kevesebbet ér, hogyha erősebb a forint.
23: Igen, én példaként mindig az almatermesztőt szoktam hozni, hogyha belegondolunk, hogy van egy almatermesztő, aki minden egyes hónapban 1000 kilogramm almát kivisz Szlovákiába. Másfél évvel ezelőtt azért az 1000 kiló, és mondjuk egy euróért adja el Szlovákiában az alma kilóját. Másfél évvel ezelőtt ezen keresett 400-410 ezer forintot. Most, eltelt másfél év, most májusban 350-360 ezer forint közötti összeget keresett. Tehát jelentősen, mint egy 10-15%-kal visszaesett a bevétele, így összességében a profitja is. Ugyanakkor a magyarországi költségei, tehát nem tudom, az adója, a megélhetési költségei, az almafáknak az öntözése, az változatlan maradt, tehát a forint erősödése az rosszul érintette ezt a képzeletbeli almatermesztőt. Én ezért mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy mi a forint, egy jó, mi számít jó forint árfolyamnak, én nem azt szoktam mondani, hogy sem a jó, sem az erős forint, sem a gyenge forint nem jó, a legjobb forint árfolyam az stabil.
3: Mit mond Attila? Jó napot kívánok, öné a szó.
0: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát bizony a forint, hát én itt vagyok Szlovákiában, és ha menjek át Magyarországra, hát mindig akkor azért számolgatni kell, hogy hogy is lehet, melyik az olcsóbb, hogy tehát mindig számolni kell. Nekünk, mint a külföldieknek jobb lenne, ha Magyarországon tehát euró lenne. Mostan én ezzel a gazdasággal kapcsolatban a pénzekkel, hogy én olyan egyszerűen el akarom mondani azzal kapcsolatban, hogy ha egy család, tehát amennyit a családban bejön a pénz a fizetésekből, akkor ne költsünk többet. Tehát, hogy most mi lenne akkor, hogyha Magyarországnak a 70%-a kölcsönből élne a családok? Akkor hogy néznénk ki? Tehát ugyanúgy a cégeknek is le kell ülni a gazdasági vezetőkkel, a bankoknak, és megtárgyalni, hogy nem lenne jobb egy egységes pénznem, tehát az eurót bevezetni, avval kapcsolatban, hogy például, hogyha akarjuk, hogy konkurálni tudjunk Amerikával, az oroszokkal, vagy Kínával, ott ilyen nagy országokban, ha nem lehet, hogy háromféle pénz, vagy négyféle pénz legyen, de hát én szerintem, ha akarjuk, hogy konkurálni akarjunk ezekkel a nagy országokkal, egy pénz nem ne kell lenni. De én azt mondom, hogy le kell ülni, és a nagy cégekkel, a multicégekkel, a magyar cégekkel, nem a külföldiekkel, a magyar cégekkel, és ezt meg kell tárgyalni, meg a bankok vezetőivel.
3: Köszönjük szépen Attilának, ez egy újabb szál az euró bevezetése, ez is hatással lehet egyébként az inflációra. Nyilván nagyon sok mindenbe belekezdünk, de maradjunk még egy picikét konkrétan ennél a történésnél, hogy 1,8% volt az éves infláció májusban. Mikor beszélhetünk arról, hogy stabilizálódott a forint árfolyama, mennyi idő után jelenthetjük ki, hogy igen, ez egy trend, és valóban nagyjából itt fog mozogni az árfolyam. Bocsánat, az inflációs ráta.
23: Hát, hogyha stabilan az inflációs tolerancia sávon belül marad az éves alapú árváltozás.
3: Mennyi ideig?
23: Hát mondjuk fél év, azt lehet mondani. Ez már egy jó alap lenne, de minél tovább a tolerancia sávon belül marad, nyilvánvalóan az annál jobb egy gazdaságnak. Ezt sokszor felszokták tenni kérdésként, hogy de hát miért nem lenne jó az, hogyha negatív infláció, azaz defláció lenne Magyarországon. Hát számos olyan...
3: Tehát minden folyamatosan egyre igen, olcsóbb lenne.
23: Minden olcsóbb lenne.
3: Ez egy jó világnak tűnik pedig így első
23: mondatra. Hát első hallásra igen, de hogyha megnézzük, az elmúlt évtizedekből is számos olyan példát lehetett mondani, ahol az árak csökkenése az egy teljes makrogazdasági krízist okozott. Ott van például Japán, ahol a 90-es és a 2000-es években negatív volt az infláció, tehát defláció volt, csökkentek az árak. Összességében ez a fizetéseknek a csökkenését is eredményezte, és egy két évtizedes gazdasági válságot eredményezett a Szigetországban. Tehát azt szokták mondani a közgazdászok, hogy az a jó, hogyha az infláció alacsony, olyan 1-2, maximum 3% körüli.
3: Azt mondta, hogy 2% és 4% között van a Magyar Nemzeti Bank tolerancia sávja az inflációt tekintve. Mi az, ami még ebbe belefér, és meddig csökkenhet most az infláció? Egyébként a várakozások most továbbra is arról szólnak, hogy év vége felé igenis nagyobb lesz az infláció, 4%, 5%, de hát ezt egyelőre eddig nem erősítette meg semmi, és egy hónappal ezelőtt is ezt várták.
23: Igen, az elmúlt két hónapban ugye azért került el minket eddig ez az inflációs hullám, mert a forint árfolyam az jelentősen tudott erősödni. De a forint nem fog örökké erősödni, ezért majd arra lehet számítani, hogy a most már az egész kontinens, sőt azt lehet mondani, hogy az egész világgazdaságot érintő, kibontakozó infláció az Magyarországra is be fog gyűrűzni. A forint árfolyam mellett még érdemes megemlíteni a különböző hatósági árszabályozásokat. Ez is védte, vagy védi még jelenleg is a magyar gazdaságot. Az üzemanyag áraktól kezdve a rezsicsökkentésen át egészen a kiskereskedelmi boltokat érintő ár és korlátozás, ezek mind egyfajta gátat jelentettek, mintha ténylegesen mint egy kerítést húztunk volna az ország köré, ami megakadályozta, hogy a most már az egész régiót érintő infláció az begyűrűzön a magyar gazdaságra.
3: Innen folytatjuk majd a rövid hírek után, a stúdióban Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a tegnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbből menti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, de ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje egyébként több változtatást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Ami az időjárást illeti, a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a hőmérséklet délután 24 és 28 fok között alakul.
5: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal!
3: Fél öt múlt 2 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a múlt hónapban tovább csökkent a pénzromlás üteme? Májusban 1,8%-os inflációt mért a KSH. És ön hogyan válasz biztosítást, ha külföldön nyaral? Egy jó vagy rossz döntéssel százezreket nyerhetünk vagy bukhatunk. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Erősödő forint, csökkenő árak. Ma reggel valamivel kevesebb, mint 351 forintot ért egy euró, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama szerint. A magyar fizetőeszköz 2022 elején járt hasonló szinten, és az erősödés úgy tűnik, hogy hatékonyan fékezi az inflációt is. Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, Jó reggelt Magyarország című műsorunk vendége volt.
6: Meglepett mindenkit, engem is meglepett az új inflációs adat, én arra számítottam, hogy pontosan annyi lesz, mint az előző havi 2,1%, ehhez képest 1,8%-os értékkel jött ki az új májusi inflációs adat, és valóban érdekes, hogy ebben a helyzetben, amikor sokat beszélünk arról, hogy a nemzetközi geopolitikai turbulenciák, különösen a közel-keleti háború az hogyan növelte az olajnak és a gáznak is az árát, illetve hát a bizonytalanságot az energiapiacokon. Egy ilyen időszakban nem nő az inflációs mutató, hanem csökken. Valóban itt a legfontosabb oka ennek, hogyha azt nézzük, hogy hogyan gyűrűzik be egy ilyen külső sok egy gazdaságba, és konkrétan a magyar gazdaságba, akkor ott mindig figyelbe kell venni a forint árfolyam változását is. Tehát, hogyha nő az ára valaminek külföldön dollárban számítva, mondjuk az olajnak, mondjuk a gáznak, de közben a forint az erősebb lesz, tehát egy dollárért kevesebb forintot kell adnunk, akkor az ellensúlyozhatja az áremelkedésnek egy bizonyos részét, és ez valóban az egyik fontos tényező volt a kedvező magyar

0: amelyik nagyon sokat segített.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
2: SMS számon pedig 06 39 666. Egyik hallgatónk írja, hogy örök igazság, az erős forint jó az importnak, a gyenge pedig jó az exportnak, és mások is arra figyelmeztetnek, hogy az egyensúlya szerencsés, na de hát nagyon nehéz azt kitalálni, megtalálni, hogy mi is az az optimális árfolyam, ami egyébként a forintot is segíti, de ezzel párhuzamosan nem teszi tönkre a gazdaságot. Hogyha megnézzük az elmúlt 20 évet, akkor nagyon extrém példákat tudnánk hozni. Hát emlékszem, valamikor 2006-ban, ha jól emlékszem, 231 néhány forint is volt egy euró. Drámai következményei voltak, ez a deviza hitelezésnek a csúcspontja talán. Devizában adósodtak el, elkezdett gyengülni a forint, és katasztrofális következményei lettek. Ezzel párhuzamosan pedig gyakorlatilag akkor állt földbe a gazdaság. Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Mondta azt, hogy azért, hogyha több hónap eltelik, és az infláció nagyjából ezen a pályán mozog, tehát mondjuk ott a 2% környékén, akkor lehet azt mondani, hogy stabilizálódik az infláció. De abban az esetben, hogyha ezzel párhuzamosan a forint árfolyama itt marad, vagy netán tovább erősödik a forint, akkor felmerülhet az is, hogy mondjuk például az olyan termékeknél, mint a benzin, illetve a gázolaj, ki lehetne vezetni az árrés sapkát. Tehát meg lehetne szüntetni ezt a bizonyos hatósági árat. Felmerülhet ez, hogyha tovább erősödik a forint, és tényleg odaérünk, ahol a hatósági ár van.
3: Egyelőre szerintem ez még senkiben sem merül fel, hogy a hatósági üzemanyagárakat, azokat kivezessék Magyarországon. Egyrészt azért, mert hogyha megnézzük a globális olajpiacot, akkor azért még eléggé nagy a változékonyság.
2: De egyébként a pillanatnyi árak azok már nagyon közelében vannak, magasabbak, de mondjuk a benzinár esetében, nem tudom, 650 forint literenként, amúgy meg 595.
3: Igen,
2: nem biztos, hogy jól emlékszem.
3: De mondjuk a nagy globális kőolajár indexeket nézzük, akkor ugye az elmúlt 24 órában is egy jelentős fordulat történt, most úgy néz ki, hogy megszületett a Közel-Keleten valamiféle egyezmény, azért azt megegyezném, hogy március végén talán, akkor kötöttek már egy hasonló tűzszünetet, tehát azért még mindig nagy a bizonytalanság. Egyébként még mai napig nem ritka az, az elmúlt hónapban is láthattuk, hogy héten belül plusz-minusz 10%-os kilengések vannak az olajár tekintetében. Egyébként ugye még az elmúlt három hónapban a forintnak a jelentős márciushoz képest 7%-os erősödése, az azt is jelentette, hogy még a magasabb kőolajár is forintban átszámítva olcsóbb, mint a válság a közel-keleti háború előtti üzemanyagár. Tehát ez alapján természetesen most már ki lehetne vezetni, de azért azt is fontos látni, hogy a politikusokat nem csak gazdasági szempontok vezérlik, nem csak gazdasági szempontokat vesznek figyelembe, hanem politikai szempontokat is. A különböző ár is korlátozások, a hatósági energiaárszabályozás, üzemanyagárszabályozás, az egy politikai lépése is volt az előző kormányzatnak, azzal, hogyha az új kormányzat ezt a politikai szempontot is figyelembe veszi, hogy meddig tartja ezeket hatályban. De természetesen van egyfajta fizikai korlátai, vagy pénzügyi korlátai is ezeknek az intézkedéseknek, hogyha kifolynak a kőolajtartalékok, vagy hogyha pénzügyileg már nem lesz fenntartható, akkor ki kell majd vezetni.
2: Nézzük akkor, hogy mennyivel járulnak hozzá az infláció féken tartásához ezek a kormányzati intézkedések. Tehát például az árrésnek a maximalizálása, a kiskereskedelmi árrésstopp, a benzin, illetve dízelolajra meghatározott ársapka. Mennyit jelentenek? És hát ugye a nagyon nagy tétel a rezsivédelem.
3: A Magyar Nemzeti Bank rendszeresen közöl erről különböző tanulmányokat, különböző becsléseket, hogy a teljes nemzetgazdaságra vonatkozó inflációt hány százalékban csökkentették ezek az ön által is felsorolt különböző gazdaságpolitikai intézkedések. Most a legfrissebb, már az elmúlt három hónap adataiból készült elemzés, szerintem még nem készült el, azért ennél több idő szükségeltetik egy ilyen mélyreható vizsgálathoz. De azt lehet mondani, hogy az elmúlt most már 13 évben, ugye 2013-ban vezették be a rezsicsökkentést, sikeresen alacsonyan tartotta a lakosság, a háztartások számára az energiárakat a rezsicsökkentés. Ennek volt köszönhető, hogy egész Európai Unióban, Magyarországon fizetik a családok, a háztartások a legolcsóbb földgázt és legolcsóbb villamos energiát. A vállalkozások ennél magasabb árat fizetnek, az már nem ennyire előkelő a helyezésünk, de hogyha megnézzük például a hatósági üzemanyagárakat is, ott is azt lehet mondani, hogy a lakosság él a hatósági üzemanyagára, élt az elmúlt három hónapban, hiszen a legfrissebb kiskereskedelmi

0: forgalmi kimutatása azt mutatta, hogy 8-9%-kal lőtt éves alapon az üzemanyagfogyasztás. Ez egyértelműen mindezt úgy, hogy a tavaly évhez képest, tavaly év azonos hónapjaihoz képest még a hatósági ár ellenére is nőtt az üzemanyagár. Tehát a lakosság számít arra, hogy majd a jövőben, nem is olyan távoli jövőben ki fogják vezetni az üzemanyag árakat. A kiskereskedelmi, tehát az élelmiszerek, alapvető háztartási termékeket érintő ár és csökkentés, fenntarthatósága az más kérdés. Ott én teljesen támogatni tudnám azt, hogy legalább az alapvető élelmiszerek esetében hosszú távon a jelenleg kibontakozó inflációs válság után is valamilyen szinten, vagy valamilyen termékkörre ez életben maradjon.
1: Nem mondta azt, csak
0: egy gyors példát, hogy ott van például Izrael. Izraelben az 1960-as évek óta, talán 67 óta folyamatosan 6 alapvető élelmiszerre életben van valamilyen ár és korlátozás.
1: Tehát akkor ez egy nagyon tartós intézkedés is lehetne. Egyébként erre Brüsszel rábólintana? Hát követjük ezt a példát, és akár 60 éven keresztül ár és topot tartunk fenn néhány termék esetében, legalább alapvető termék esetében?
0: Hát inkább szkeptikus vagyok ebben a kérdésben. 2011 óta teszi közzé minden egyes fél évente az Európai Bizottság az úgynevezett országjelentéseket és ország specifikus ajánlásokat. Ebben megfogalmaznak minden egyes tagállam, nem csak Magyarország, minden egyes tagállam esetében különböző gazdaságpolitikai javaslatokat. Eddig ez egyfajta, hát ahogyan a neve is mondja, ez csak egy javaslattétel volt, nem volt kötelező betartani. Most az elmúlt 5-6 évben az látszott, hogy a koronavírusból való kilábalás miatt létrehozott helyreállítási és reziliencia építési alap, ez egy Magyarországra is több mint 10 milliárd euró érkezett emiatt, vagy ezen program keretében.
1: Érkezhet,
0: igen, bocsánat, köszönöm. Ezen pénzeknek a folyosítását már elkezdték a javaslatokhoz kötni. És arra lehet számítani, hogy a következő 7 éves ciklusban, ugye 2028-ban fog kezdődni, már ott is a kifizetéseknek egy részét az ezen ország specifikus javaslatokban megfogalmazott javaslatokhoz fogják kötni. És ezen javaslatokban most már 2013 óta szerepel az, hogy például a rezsicsökkentést, azt meg kell reformálni, jelentősen szűkíteni kell. Az elmúlt egy évben pedig szerepelt az, hogy a kiskereskedelmi árszabályozásokat is ki kell vezetni.
1: Mit mond Imre? Jó napot kívánok, Önnél a szó, parancsoljon.
2: Jó napot, üdvözlöm Önöket. Hát a legfontosabb dolgokat ugye felsorolták már jó pár előttem, az erős forint. Annyi, hogy egy kicsit a részletekbe, hát ehhez kellett ugye egy kormányváltás, meg talán egy megfelelő jegybank kivezetés végre. Ezt reméljük, hogy azért így megmarad egy darabig. A kedvező üzemanyag árak, hát igen, nem lett 1000 forint az üzemanyag, sőt lefele megy folyamatosan lassan, hogyha már eltörlik majd a korlátot. Hát éppen most tankoltam, 50 forinttal lenne drágább például, ha nem lenne az üzemanyag árstopp ebben a pillanatban, és ez lefele megy érdekes egy idő óta, az is folyamatosan. Hát az árstopp az nem kérdéses. Viszont az...
1: Már ezt hogy értem le, hogy nem kérdéses az árstopp? Tehát, hogy ezt meg kell tartani, vagy...
2: Nem, a hasznossága nem kérdéses, csak annyira nem lehetett ez egy erősítő kártya ebbe a dologba, mert az évek óta megvan, és hát azért mi jó pár évig itt toronymagasan vezettük az európai inflációs listát. Ennek ellenére is, tehát az árstopp önmagában biztos, hogy nem oldja meg, de amíg lehet, meg kell tartani, mert nyilván erre a lakosságnak szüksége van. Itt két dolog nem hangzott el szerintem még, ami hozzájárul ez a kedvező inflációt, az egyik talán a bázis hatás, ugye, hogy hát azért mi elég magasról indultunk, ez az egyik, a másik...
1: Tehát így egyszerűen könnyebb, hogy csökken, vagy egyszerűbb, hogyha csökken.
2: Hát igen. A másik pedig sajnos, hogy továbbra is a statisztikák szerint a kereslet az érmérsékelt az országban visszafogott a kiskereskedelmi forgalom. Itt elhangzott az a bizonyos képzeletbeli almatermelő, aki most nem tudja ugye 410 forintért eladni az almáját, mint egy vagy másfél évvel ezelőtt, na de itthon sem. Tehát ugyanazt az almát nyilván itthon is akkor, hogyha a külföldre 360-ért tudja most eladni, akkor nem fogja tudni itthon sem 410-ért. Ez kétségtelen, hogy az almatermelőnek nem annyira jó, csak hát amikor az ember a boltba vásárol, akkor nem erre gondol, hanem örül annak, hogy most akkor 360 az alma, és nem 410. Tehát,
1: kettősek ezek a hatások.
2: Igen, hát nem mindegy, hogy púrnak melyik oldalán állunk.
1: Igen, itt az egyik hallgató is írja, köszönjük szépen Imrének, hogy ez katasztrófa a magyar termelőknek, mármint ez az erősödő forint. Vannak azért más vélemények is, vannak akik nyaralni mennek, azok kifejezetten örülnek neki, de ezt egyébként Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is mondta. De mit mond László? Jó napot kívánok, parancsoljon!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt szerkesztő urat, a stábot és a szakértő urat is. Az utolsó mondathoz csatlakoznék pillanatnyilag, majd bővebben kifejtem a véleményemet, hogy azért egy ország gazdaságának nem, vagy legalábbis a forint átváltási értékének nem ahhoz kellene igazodni, hogy mi a külföldre utazó turistáknak, magyar turistáknak az érdeke. Egyrészt, mert ugye külföldön költik el azt a pénzt, amit Magyarországon megkerestek, másrészt pedig ugye a hosszabb távon, hogyha megtekintjük azt a kérdést, hogy jó-e nekünk ez az erős forint, itt már elhangzott, hogy Magyarország kicsi és nyitott szerkezetű gazdaság, tehát nyilvánvaló, hogy az exportra igen káros, különösképpen azért, mert az importban, ami stratégiai tényeket illet, hosszú távú szerződések léteznek, tehát mondjuk az import szerkezetének a vizsgálatánál, ami a fő import tényező, az energia források, azoknak a korábbi ármegállapodásai nem ehhez az erős forinthoz kötődnek. Tehát ebből a szempontból ennek nem sok jelentősége van. Aminek jelentősége lenne egy ország gazdasági teljesítményének szempontjából, az úgynevezett terms of trade, amit nagyon jól ismerünk, akik jártak közgazdasági egyetemre egyáltalán, és sajnos a szakértők ezeket a kérdéseket...
1: Fordítsuk le ezt, László!
3: Hát ez a cserre arányú kérdése. Tehát, hogyha
1: miért mennyit kapunk, igen?
3: Igen, tehát hogy miért mennyit kapunk? Tehát ha megtekintjük azt, hogy egy ilyen kis nyitott szerkezetű gazdaság, mint a Magyar Köztársaságnak a gazdasága, gyakorlatilag ugye megtekintjük azt, hogy mondjuk egy olasz, vagy egy holland, vagy egy német termelő ugyanazért az export cikkért, ugyanazért a minőségért mennyit tud érvényesíteni a világpiacon, és mennyit tud a magyar, akkor abból egyértelműen kiderül, hogy a magyar 30-40%-kal alacsonyabb, függetlenül attól, hogy mindenféle minőségi szempontból megüti ugyanazt a mértéket. A cserearányok kialakulása egyébként nem csak objektív gazdasági tényezőkhöz kötött, hanem alapvetően erőviszonyokhoz kötött. Tehát Magyarországot annak idején 45 után, illetőleg a rendszerváltás után is beáraszták ezekre a cserearányokra, és ezen igazából nagyon változtatni csak akkor lehet, hogyha mind a két félnek van hozzá fűződő érdeke, vagy pedig teljesen új gazdasági szereplő jelenik meg a magyar gazdaság terén, aki érvényesíteni tudja az ő saját érdekeit, nem úgy, mint általában a magyar termelők.
1: Nagyon messzire megyünk, László, hát nyilván ezek egyébként komplex dolgok itt a cserélhányban, nyilván az is benne, hogy ki mit tud egyáltalán kínálni, kinek milyen termékei vannak, és mire van érte szüksége, de nagyon röviden, ez a 2% körüli infláció, vagy 2% alatti infláció ön szerint tartós marad el, László?
3: Szerintem nem, itt most rángatják a magyar gazdaságot, és a szakértő úrhoz szeretnék egy javaslatot tenni, mert hogy mondjam, minden problémát strukturálisan és mélységébe kell vizsgálni, és akkor egészen más következtetésekhez jutunk, mint egyébként a felszín kapargatásánál. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát itt nyilván egyébként egy nagy autori disszertációs védések kevés lehetőség van, és hát azért nagyon sok mindent érintünk egy ilyen beszélgetésben, mert hogy egy ilyen 1,8% körül infláció mögött nagyon sok szempontot, nagyon sok szállat meg lehet ragadni. És közben jönnek az SMS falon is a hozzászólások. Ki milyen jelentőséget lát ebben, illetve ki milyen egyéb levonandó tanulságot is ebben az inflációs adatban. Van olyan hallgatón például, aki azt írja, hogy ez az egész annak köszönhető, hogy egyszer 20% az infláció, egyszer meg 2% alatti, hogy ez a forint nevű fizetőeszköz, ez egy kis valuta, alkalmas spekulációs célra, és egyszer rárepülnek, egyszer eldobálják, és ez hatalmas árfolyam ingadozásokat okozhat. Nyilván ez is benne van. De valóban válasz lenne, egyértelmű válasz lenne az infláció elleni küzdelemben, hogyha Magyarországon is euró lenne? Ez azt jelentené, hogy akkor ugyanolyan inflációval számolhatnánk, mint Németországban, Ausztriában?
0: Nem.
1: Nem.
0: Összességében már az euró bevezetésének is van egy egyszeri inflatorikus, tehát árfelhajtó sok, amit eredményezhet az adott gazdaságban. Az tény, hogy számos előnye van az eurónak, például a kereskedelem kapcsán felmerülő például forint és euró átváltási költségeket, azt meg tudjuk spórolni, vagy például, ahogyan ön is említette, az euró az egy, hát mint egy 400 millió fős, vagy közel 400 millió fős gazdasági blokkot alkot. A dollár után a második legjelentősebb globális valuta az az euró, így hogyha eurozóna tagok lennénk, akkor az a különböző spekulatív tevékenységekkel szemben jelentene valamilyen előnyt. Ugyanakkor az eurozóna tagság kapcsán, vagy eurozóna tagságon keresztül az eurozónának a strukturális problémáit azt magunkra vonnánk. Maga az eurónak a bevezetése, vagy hogy euróval fizetnénk, az nem jelentené azt, hogy Magyarországon nem lenne infláció. 2022-ben és 2023-ban is láthattuk, hogy számos olyan Európai Uniós országban, euróövezeti tag országban, ahol már euróval fizettek, bőven 20% fölötti volt az infláció. Elég csak
1: például.
0: Igen, a Baltikum, én is ezt akartam példaként mondani, vagy az északi szomszédunk Szlovákia is egy ilyen példa. Emellett nem csak az számít, hogy egy adott ország bevezeti-e az eurót, hanem hogy mikor vezeti be. Ugye a régióban két példaként szokták felhozni Szlovéniát és Szlovákiát. Szlovénia 2008-as válság előtt vezette be az eurót, és azt lehet mondani, hogy a dél-nyugati szomszédunkban az euró bevezetése az egy sikersztori lett. Ezzel szemben Szlovákiában az 2008-as válság után vagy alatt vezették be, ott pedig a 2000-es évek még dübörgő szlovák gazdasági potenciált azt jelentősen lerontotta. Tehát illetve még azt is minden egyes kormányzati szereplőnek, aki tényleg is eldönti, hogy most csatlakozunk-e az euróövezethez, azt is mérlegelnie kell, hogy ez az euróövezeti tagság kapcsán elnyert egyfajta stabilitás, az jobban megéri-e, mint a szuverén monetáris politika. Az elmúlt két évtizedben, sőt három évtizedben a magyar gazdaságpolitika rendszeresen élt a forint tudatos leértékelésével, ezzel az exportra termelő vállalkozásokat a globális, a nemzetközi piacon versenyképesebb helyzetbe hozva. Hogyha az euróvezeti tagok lennénk, akkor ez a monetáris politikai eszköz kiesne a magyar gazdaságpolitikai eszköztárból. Egyébként nem véletlen, hogy nem csak Magyarország nem vezette be, bár erre szerződéses kötelezettsége van az Európai Uniós tagság miatt az eurót, hanem a régióban Csehország sem, Lengyelország sem, Svédország sem.
1: Dánia sem.
0: Igen, igen, Dánia, de Dánia az kivétel, mert ott...
1: Ő nem is vállalta.
0: Igen, ők amikor csatlakoztak az Európai Unióba, akkor nem vállalták ezt a kötelezettséget.
1: Lejárt az időn, de egyetlen gyakorlati kérdés. Egyik hallgatón kéri, hogy a párja tegnap 5 forinttal olcsóban tankolt, mint a rögzített ár, 590-ért. És a napokban én is láttam már ilyen kutat, ahol kevesebb volt az ár, kisebb volt az ár, alacsonyabb volt az ár, mint a rögzített hatósági ár. Ez hogy lehet? Ez csak ilyen egyedi akció, vagy?
0: Hát, ha jól tudom, akkor a magyar közlönyben megjelent jogszabály az egy felső limitet határozott meg. Nyilvánvalóan, hogyha nem tudom, hol volt ez a benzinkút, mert ezt én nem találkoztam. Hát ez kár, mert én is most tankolni fogok. De ennek örültem volna, ennek a tipnek. De egyébként vannak különböző oldalak, weboldalak is, ahol össze lehet hasonlítani a benzinkutak által kínált árakat, és láttam olyan benzinkutat is, ahol 480 vagy 490 forintos benzinárat írtak, ami azért jóval több mint 100 forinttal alacsonyabb a hatósági árnál.
1: Hát ott elfelejtették kicserélni a számot.
0: Igen, de csak azt akarom mondani, hogy ez a hatósági ár, ez gyakorlatilag egy felső limit.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy egyre több ilyen benzinkút lesz. Horváth Sevesén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk.

0: Szabad vízi élvezés vagy városnézés? Uniós célpont vagy netán egy egzotikus ország? Társas utazás vagy egyéni kalantúra? Csak néhány olyan szempont, amelyeket az utazási biztosítás kiválasztásánál is mérlegelni kell, vagy legalábbis kellene. Ugyanis vannak, akik a jó szerencsében bíznak. A nyaralni indulók 20%-a soha nem köt biztosítást. Az utazók 14%-a pedig csak akkor választ valamilyen kötvényt, ha távolabbra indul. A gond csak az, hogy a kockázat messze nem kilométer arányos. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya a más országokban fizetendő költségeket már nem fedezi. Az esetleges hazaszállítást is nekünk kell fizetni. És akkor nem beszéltünk az olyan országokról, mint például az Egyesült Államok, ahol a nincs biztosításunk, akár az egész vagyonunk is rámehet egy talán nem is olyan komoly kezelésre. Kezdődik az üdülési szezon, tucatnyi biztosító kínálja termékeit. Önök hogyan választanak? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, számunk 061 vagy 0630 759 5200, az SMS számunk pedig 0639666, és amíg írnak, tárcsáznak, hallgassák délelőtt című műsorunk korábbi adásából Zilai Zsuzsa jó tanácsait.
1: Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs elnöke. Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk. A legmegfelelőbb opció megtalálásához pedig érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapbiztosítási csomag általában balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztencre vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához igazodó csomagot választani.
2: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ, nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenő terrortámadás éri a környezetünket. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, de ehhez a mi felelősségünk is kell, hogy felelősség teljesen kössük meg az utas biztosítást.
1: A nagyértékű eszközöket, például az okostelefont, tabletet, fényképezőgépet, biciklit is érdemes biztosítani, tette hozzá a szakember. Jenei Attila kitért arra is, hogy az Európai Unió tagországaiban az uniós egészségbiztosítási kártya ingyenes orvosi ellátást nyújt, de a teljes körű szolgáltatáshoz érdemes saját biztosítást is kötni.
2: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazából egy teljes körű utasbiztosítással együtt nyújt védelmet. Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
3: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Önök kötnek-e a nyaralásra utasbiztosítást, és hogyha igen, akkor milyen szempontok szerint állítják össze a kötvény tartalmát? Mi az a pénz, amit nem sajnálnak, mire figyelnek igazán? Ki mennyire bízik a jó szerencséjében? Megéri-e ezen spórolni? Mit mond Szilárd? Jó napot kívánok, Öné a szó.
4: Üdvözlöm Önt és a hallgatókat. Mindenféleképpen, ha külföldre úgy megyünk, hogy hosszabb idő nyaralás, tehát 2-3 nap, nem csak kiszabadunk Ausztriába és vissza, akkor van egy biztosítás közvetítőm, akivel már régóta kötünk utasbiztosítást, ő nagyságrendileg tudja a saját paramétereinket, és akkor úti céltól függően kifaggat, elmesélem, elküldi az ajánlatot online, kattintok és meg van kötve.
0: Miért nem elég az Európai Egészségbiztosítási Kártya, Szilárd? Vagy van ahová elég? Hogy látja ezt?
4: Az egy alap szolgáltatás elegendő, tehát ez, hogyha csak kiszaladunk egy-két óraszára Ausztriába, akkor elegendőnek tartom ezt az európai kártyát, ugyanis egy késztörésre, egy kisebb balesetre az abszolút megfelelő lehet, vagy egy fogfájás esetén, de mondjuk egy fogfájás azért az ember vesz egy algóprint, és azt el tudja húzni odáig, míg hazaért. Viszont, hogyha tényleg kinnalszunk, vagy tengerpart, vagy ilyen hosszabb kirándulásra megyünk, akkor egy utasbiztosítást azt megköttetünk a kapcsolattal.
0: És mi a véleménye arról, hogy elég sok hallgató van, aki azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy ez megéri, a biztosítások általában túlzottak, nem feltétlenül következik be baleset, sőt az esetek többségében semmi szükségünk rá, valaki úgy fogalmaz, hogy kidobott pénz. De miért?
4: Erre csak egy példa, egy pár évvel ezelőtt autó egy macskát elütött. A kaszkónak hála önrészünk 120 ezer volt, a végső össze meg 660 ezer forint.
0: Nem ezen tehát érdemes akkor spórolni?
4: Nem. Tehát egy kaszkó, így is, hogy milyen céges autó volt, azért kellett ennyit fizetni, egyébként 10%-ból megúsztuk volna 66 ezerből. Itt nagyobb költséget kellett átvállalnunk, de a lényeg, hogy egy éves 30-40 ezer forintos díjtétellel szemben egy közel 700 ezer forintos kárt meg lehet spórolni.
0: Köszönjük szépen! Önök kötnek-e a nyaralásra utasbiztosítás? Minek alapján válogatják össze a kötvény tartalmát? Mondják el nekünk tapasztalataikat, véleményüket a hírek után. A stúdióban Bordi András.
3: Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
0: Tehát hírekkel folytatjuk, Bordi Andrást hallják.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazza. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. A KDNP frakció vezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Torockai László frakcióvezető hozzátette, a migrációs paktum fő problémájáról soha nem beszélt még a miniszterelnök. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választaná a rádiós televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a levelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió, az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós főképviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése is. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat, valamint a kultúra területén. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a tegnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó, vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Ami az időjárást illeti, estig a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és már csak helyenként lehetnek erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, holnap napközben 24 és 28 fok közötti értékek várhatók. A hétvégén beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
3: Műsorajánlat 56-70.
6: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
7: Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, s hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban továbbra is Önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön hogyan válasz biztosítást, ha külföldön nyaral? Egy jó vagy rossz döntéssel százezreket nyerhetünk vagy bukhatunk. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Filléres spórolás, százezres bukta. Az utazási biztosításon nem éri meg spórolni, figyelmeztetnek a szakértők. Nem mindenki látja így. A szerencsések akár egy életen át megúszhatják a bajt, vagy a balesetet, de ha rosszul alakulnak a dolgok, akár a következő évek nyaralásait is elfelejthetjük. Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója egyik korábbi adásunkban volt vendégünk.
8: Amikor komolyabban elkezdett foglalkozni a szakma azzal, hogy az utazóknak legyen utas biztosításuk, akkor alig 30%-uk az utazóknak kötött biztosítás, mondjuk egy kb. 10 évvel ezelőtt, ami nagyon-nagyon kevés, tehát 10 utazóból alig 3. Most ez a szám már olyan 60-65%, néha 70%-ot is eléri, de azt gondolom, hogy a tudatosság ennél egy kicsit még magasabb. Többen vannak, akik azt hiszik, hogy megfelelő biztosításuk van, mert azt gondolják, mondjuk, hogy a bankkártyájuk mögötti utas biztosítás vagy a lakásbiztosításhoz csatolt utasbiztosítás fedezi az utazásoknak az összes kellemetlenségét. Ők azért tévednek, ezek nem teljes körű utasbiztosítások, tehát úgy mondom, hogy 90%-a már kötni szeretne, de 70%-ának van is igazi utasbiztosítása.
9: De akkor miért vannak az ilyen fajta más jellegű biztosításokhoz kapcsolva, mondjuk utasbiztosításig, hogyha egyébként nem sokat ér? Ez azért annyira nem jó.
8: Annyira nem, hát igazából ezek ilyen csalogató termékek, vagy hogy is mondjam, a biztosítások mögött, tehát nem mondom teljesen értéktelennek, de például mondjuk egy bankkártya mögötti utas biztosításra vonatkozhatnak olyan szabályok, hogy csak akkor lép életbe, ha aktiválja az ügyfél, ha esetleg külföldön vesz fel pénzt automatából, vagy befárad előtte a bankjához. Tehát ezek ilyen nem igazán, ezek a kapcsolt termékek ilyen úgymond tényleg csalogató, hogy ennél a banknál is a számlát, még ez is van benne, még az is van benne, ennél a lakásbiztosításnál még ez is van, még ez is van, de igazából teljes körű védelmet az utas biztosítást tud garantálni, amit konkrétan arra az adott utazásra kötünk, és akkor a hogyan rákanyarodva fel kell mérni azt a kockázatot, ami ránk leselkedik. Tehát nyilván, hogyha egy bécsi autóbuszos kirándulásra megyünk, akkor nem lesz szükség a hegyi mentésre, de mondjuk, hogyha akár extrém sportolni, vagy akár síelni, vagy komolyabb igénybevételt, vagy szeretnénk kalandokat átélni az nyári utazásunk során, akkor bizony fejekkel zsúfolni a biztosításnak a minőségét. Mi úgy szoktuk ezt így jelezni, az utazáshoz is könnyebb legyen megérteni, hogy 1-5 csillagig vannak a biztosítások, úgy, mint a szállodák, ha utazunk. Az 1-csillagos, 2-csillagos biztosítások azok valóban olyanok is, és a 4-5-csillagos biztosítások azok, amelyek minden olyan igényt lefednek, amit egy biztosítástól elvárnánk.
10: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Bízunk a szerencsében, hogyha nyaralni indulunk, vagy kössünk inkább biztosítást. Mire figyeljünk, melyek azok az országok, ahová semmiképpen nem szabad elindulni kötvény nélkül? Zsolt van a vonalban, ön ilyen szó parancsolja, jó napot kívánok!
11: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagét. Hallgatva itt az imént a szakértőnek a hozzászólását. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogy ő is mondta, ezek a hozzárendelt szolgáltatások, akár egy bank, akár egy telefonszolgáltatónál, nem mondom, hogy nem működnek, de tényleg nem fedik azokat a kiadásokat, amelyek egy külföldi, még akár egy kisebb sérülésnél is felmerülhetnek, hiszen hogyha jellemzően az orvosi egészségügyi ellátás költsége azok, amelyek magasabbra rúgnak, vagy esetleg egy gépjármű meghibásodásnál, amikor akár lehet a továbbindulás vagy a hazautazás is kérdéses lehet.
0: Egyébként egyáltalán tudjuk, hogy milyen biztosításaink vannak? Mi a véleménye erről, Zsolt? Mert itt felmerült az SMS falon is, hogy nagyon sokszor az ember megköt különböző típusú szerződéseket, tehát a legjobb példa erre a bankkártya szerződés. És lehet, hogy akkor, amikor megkötik, akkor elmondják azt neki, te figyelj, egyébként van egy, nem tudom, 3000 forintos balesetbiztosítás, és ebben senki nem jegyzi meg, és nagyon sokszor szerintem nem is vesszük ezeket igénybe.
11: Így van, pedig ezek nagyon praktikusak. Én gépjármű vásárlás kapcsán egy hitelkonstrukció mellé választottunk egy olyan biztosítási formát, amely gyakorlatilag, hogyha bármi oknál fogva, és ez kifejezetten ugye a hitelkonstrukció mellé volt rendelve, gyakorlatilag a fellépő egy baleset, egy munkaképtelenség, vagy csak egy átmeneti munkaképtelenség időszak kapcsán is fedezi a hiteltörlesztés részleteit, és egy vállalható összegen volt. És azt mondjuk, hogy a 21. században bármennyire is próbálunk a legbiztonságosabban élni, sajnos bármi bekövetkezhet. Én annak vagyok a hív, hogy bármikor, bármerre is indulok el, amíg belföldi nyaralásra is van szó, akkor mindenféleképpen végig szoktam nézni a biztosítási kötvényeinket.
0: Belföldi nyaralás esetében is?
11: Így van. Pontosan azért, mert egy baleseti biztosítás kapcsán is fontos ezt megnézni, mert volt már arra példa, hogy ismeretségi körömben is innen jött az óvatosság, hogy mivel nem nézték meg a balesetbiztosítási kötvényt, kiderült, hogy a lakóhelyhez közel, meg gyakorlatilag ott le volt korlátozva, hogy milyen körülmények között szenvedett balesetben fizetnek, és mivel, ahogy itt a bejátszásban is elhangzott, hogy extrém sport közben szenvedett balesetet, kipróbálták a vízisít, és úgy csapódott a vízre, hogy történt egy ficam, meg kórházi kezelés, mivel extrém sportra nem vonatkozott, ezért gyakorlatilag így a baleseti biztosítást nem tudták érvényesíteni. Természetesen az orvosi ellátást megkapta, de szerettek volna a baleseti biztosításból is érvényesíteni, és erre, mint kiderült, nem volt lehetősége. És bizony ezekre sokszor nem gondolunk, hogy vannak bizonyos területek, ahová nem terjed ki egy általános biztosítás. Én vadászom, és nekünk ugye kötelező, hogy legyen, de ugye a baleseti biztosításunk, de ennek ellenére külföldön is megfordulok vadászként is, meg mint a vállalkozásom kapcsán is, ami kapcsolódik a vadászathoz is egyfelől, bizony ott is ezt jó tudomásul venni, hogy olyan országokba is elmegyünk, ahol esetleg még akár arra is sor kerülhet, hogy egy olyan betegséget kapunk el, amit idehaza nem tudnak kezelni, csak odakint, vagy kígyómarás, nagyon sok minden. És ugye ezekre sosem gondolunk, hogy elmegyünk, frekventált turista paradicsomokat választunk,
12: akinek indul autóval, beleszaladhat abba a problémába, hogy meghibásodik a gépjárműje, és azt se tudja, hová forduljon. Én olyan biztosítást kötöttem, hogy külföldi asszisztencia is van benne, tehát ha külföldön hibásodik meg az autóm, a gépjárművem, akkor a baleseti biztosításom terhére a biztosító kap, vagy a biztosítótól kapok információt, hogy kihez fordulhatok, ők minden papírmunkát rendeznek. Szóval ezek apró cseprő dolgok, de fel kell rá készülni, mert ne történjen meg, de ha megtörténik, akkor viszont nagyon-nagyon komoly 100 000 forintokat veszíthet az ember.
0: Köszönjük szépen, mit mond Szabolcs? Jó napot kívánok, öné a szó.
13: Jó napot kívánok. Tudok csatlakozni az előző hozzászólóhoz, hogy tényleg a belsődön az ember utazgat, akkor nem jutnak eszébe olyan dolgok, amik külföldön megrelevás lehet. Például, hogyha bármi történik itt az ember, akkor azt mondja, hogy elmegyek a legközelebbi kórházba, vagy valamelyik orvosi rendelőbe, vagy ha az autóval valami baj van, akkor esetleg, ha nem megyek messze, hívok egy rokont, elvontat, de ezek külföldön súlyos 100 euróba kerülnek, és erre az ember tényleg nem gondol. Én azt gondolom, hogyha valaki nyaralásra adja fejt, főleg a külföldön, mondjuk Európában az első, ha Európa a desztináció, akkor szerintem az első számú dolog, ami egyébként ingyenes is, hogy váltsa ki az európai egészségbiztosítási kártyát, ami még nem megoldás mindenre, de ez kiegészítve az utasbiztosítással, az ember nem futhat bele olyan kórházi számlákba, hogy eszembe jutott most így nem olyan régen Horvátországban nyaradtunk, egy kisfiú neki rohant az üveg, neki tört az üveg, szerencsére nem történt nagy baleset, de tátott szája néztük az orvosi ellátás költségeit, és volt biztosítója az apukának, de ugye megkaptuk azt, hogy mennyibe fog kerülni. Valószínű, itt Magyarországon 100 emberből 99 nem tudja az, hogyha elmegy egy orvosi ellátást elvégeztetni, hogy ez egyébként mennyibe kerülne, hogy mennyit számlaz le a kórház a TB-nek. Hát ezeket az összegeket, hogyha valakinek nincs jó biztosítása, akkor azt nem a TB fogja kapni ezeket a számlákat, hanem ők maguk, és nagyon-nagyon-nagyon magasak az ellátási költségek, és egészen alap orvosi ellátásnak a költsége is olyan összegek lehetnek, amire tényleg nem gondol az ember, külföldön meg lehet, hogy még teljesen más tarifába is mérnek, de az autóra ugyanígy vissza tudok térni, nagyon bosszantó tud lenni, hogyha például lerobban az autó, és ugye a tréler se olcsó, itt Magyarországon se, de külföldön meg még borsosabb, meg hát akkor nem csak úgy van, hogy akkor az ismerősömhez elhúzzuk, aki autószerelő, és akkor ő már régóta ott vagyok, hanem akkor lehet, hogy pont egy komolyabb, drágább szervizbe viszik az autót, többet kell várni, addig szállást kell biztosítani a családnak, akkor az étkezés meghosszabbodik, a nyaralás plusz a költségek a javításnak, és ez mind abból tud adódni, hogyha az embernek nincs megfelelő autós biztosítása, és akkor még van sok dolog, tényleg az extrém sport is, meg egyéb más dolgok. Azt gondolom, hogyha az ember biztosítást választ, akkor becsülettel be kell írni mindig azt, hogy amivel foglalkozni szeretne, ne hallgasson el olyan mondjuk például tényleg extrém sportot, vagy olyan kirándulást, ami növelheti a díját a biztosításnak, mert sokkal rosszabbul jár, hogyha pont akkor lesz baleset, vagy pont akkor van baj.
0: Köszönjük szépen! Ennyit tudtunk arról beszélni, hogy indul a nyaralási szezon, és hogyha figyelünk magunkkal, akkor ezzel együtt indul az utazási biztosítási szezon is. És amit holnap kérdezünk, ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? Ezek tehát a holnapi kérdéseink. A mai szerkesztő Taris Péter, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó BB 5. napján újabb 4 mérkőzést rendeznek, bemutatkoznak a spanyolok és a belgák is. Marc Cucurella a Real Madridhoz szerződött. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk, de mielőtt a mai mérkőzésekre előre tekintenénk, tekintsünk vissza a tegnapi, illetve ma hajnali találkozókra. Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban. A másik mérkőzésen éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is a találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal. Az eredménynek a japánok örülhettek és örültek is jobban. Most azonban a másik oldal, a hollandok szövetségi kapitányát, Ronald Koemant halljuk.
2: Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
3: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen kétszer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
1: Ugyanebben a négyesben Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Következzék a két európai csapat szövetségi kapitány, először a spanyolok szakvezetője Luis de la Fuente.
4: A nap végén rengetegen pályáznak jó eséllyel a végső sikerre, de csak egy nyerhet, még az is lehet, hogy nem az egyik favorit fog. Ez nagyon fontos. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy elismerjük azokat a labdarúgókat, azt a pályát, amit egyesek a kivételes, már-már tökéletes úton bejárnak. Tegnap Carlo Ancelotti is erről beszélt. Az, hogy esélyes vagy, nem jelent semmit. Mára nagyon nehéz lett jó eredményt elérni, akár meccseket is nyerni, különösen az egész VB-t sikerrel megvívni. Elképzelni sem tudják, hogy milyen nehéz. Szóval alázatosságból és óvatosságból is mondom, napról napra haladunk, és jelenleg a zöldfoki szigetek elleni a legfontosabb találkozónk ezen a világbajnokságon. Lépésről lépésre tervezünk, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk, de természetesen magabiztosak vagyunk. Ami pedig a kapusainkat illeti, mindhárman rendkívül magas szintet képviselnek. Ezért is kell beszélnünk róluk, például David Rájáról. Azt mondják, kiváló kapusaim vannak, mindegyiknek a kezdőben lenne helye. És ez persze jó, de örülök is, hogy beszélünk róluk, hiszen David Raya jelenleg a világ egyik legjobbja, akárcsak Juan Garcia, és Unai Simon is a világ legjobbjai közé tartozik a poszton, szóval tényleg kiváltságos helyzetben vagyok. Tudom, akárhányszor is kérdezik, de mi mást mondhatnék? Szerencsések vagyunk, hogy közülük kell választanunk.
1: A Belgium-Egyiptom találkozó kapcsán a belga kapitányt, Rudi Garciát halljuk.
5: Cette équipe de l'Égypte, elle a fait une bonne canne, puisqu'elle est allée jusqu'en demi-finale.
4: Az egyiptomiak nagyon jól szerepeltek az Afrika kupán az elődöntőbe jutással, és a spanyolok elleni barátságos döntetlen alkalmával is rendkívül jó teljesítményt nyújtottak, nem hiába osztozkodtak meg a pontokon, sőt, a braziloktól is csupán egyetlen góllal kaptak ki. Szóval tudjuk, hogy mire számíthatunk. Van két félelmetes játékosuk elől, Mo Salahot senkinek nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy veszélyesek, de a saját erősségeinkre kell koncentrálnunk, mert abból is van bőven. Mi akarjuk irányítani a játékot, és mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a 3 pontot. Természetesen mindenkinek megvannak a hiányosságai, nekünk is, akárcsak az egyiptomiaknak. Ezekre természetesen odafigyelünk majd, az övéiket ki kell használnunk, a miénket pedig ki kell küszöbölnünk, ha nyerni akarunk. Még akkor is, ha az egyik legjobb afrikai csapat lesz az ellenfelünk. Nehéz őket megtörni, és azt sem tudom, hogy az időjárás kinek segít majd, vagy egyáltalán befolyásolja majd bármelyik csapat teljesítményét. Egy biztos, készen kell állnunk bármilyen körülményre is.
1: A Spanyolország zöldfoki szigetek, valamint a Belgium-Egyiptom találkozót élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay, Holnap hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá, sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért. Hazai körülmények között megkezdte a felkészülést a következő szezonra a DVTK labdarúgó csapata. A borsodiak az előző bajnokság végén búcsúztak az élvonaltól, nyáron szerződést bontottak a légiósokkal. Most egy új korszak kezdődik Diósgyőrben több fiatallal, saját nevelésű motivált játékosokkal. Az első edzés után sajtótájékoztatót is tartott a klub, ezután Takács Péter vezetőedző nyilatkozott Marosréti Ervinnek.
6: Vezetőedzőként megtartottad, tényleges vezetőedzőként az első edzésedet a DVTK-nál. Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen. Milyen volt az összképe?
7: Már nagy elánnal vágtunk neki a munkának. Nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt, és az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés. A fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, úgyhogy várom a folytatást.
6: Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
7: Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni. Bízom abban, hogy minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban. Én azt gondolom, hogy talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert ugye az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, ugye rengeteg külföldi játékosok volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni. Viszont egy picit pang a piac, illetve áll a piac, türelmesnek kell lennünk, de tényleg dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros vízilabda szakosztálya első magyar klubként nyert Bajnokok Ligája érmet egy idégen belül ugyanabban a sportágban, mindkét szakágban. A férfiak bronza, hölgyek ezüstérmesek lettek. A nőknél és a férfiaknál is bajnokok és magyar kupa győztesek lettek a zöld-fehérek, míg Nyéki Balázs csapata elhódította az európai szuperkupát is. Pedig nem volt egyszerű dolga a férfi csapatnak. A vezetőedző Nyéki Balázs volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége, aki Végvári Venderről is mesélt, a riporter Balogh Balázs.
8: Mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja. A Vendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla a Rekóban, például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Vendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
9: Mi volt a probléma, az kiderült?
8: Egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
1: Nyéki Balázst, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét hallottuk, a Nemzeti Sport Krónika ezzel véget ért, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Fél hat, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. A migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány az Európai Bizottsággal, és menekülttábort akart építeni titokban. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában. A Fidesz szerint nem ez az igazság, ami hazánk tudni akarja, mit kezd a kormány a menekültekkel.
11: Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdett az olajára a nemzetközi piacon, az egyezményt várhatóan pénteken írják alá.
10: Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei.
11: Holnap ismét átmenetileg megnövekszik a felhőzet, már csak helyenként lehetnek erős széllökések. A hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között valószínű.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A Vitnyét Csermajori beruházásról és a magyar migrációs politikáról is beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, korábbi kormányzati dokumentumok szerint az Orbán kormány egy 500 fős menekült tábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében. Emellett az uniós, migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti bevezetéséről is tárgyalt az Európai Bizottsággal. Kocán Dávid összefoglalója.
12: Most hétvégén, kedves képviselőtársaim, bemutattam az Orbán kormány által készített azon dokumentumokat, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez a bukott kormány két évvel ezelőtt titokban, suttyomban 500 fős migráns tábor tervezett létesíteni a magyar-osztrák határ közelében.
13: Dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy menekült tábor kialakítását készítette elő, amelyet a településen található egykori tejipari szakiskola terület terveztek létrehozni. Ezt mondta a Vitnyét-Csermajori beruházásról napi rendelőtti felszólalásában a kormányfő. Magyar Péter szerint a tábor építése hónapokig visszatérő téma volt a kormányüléseken, a beruházás előkészítésével párhuzamosan pedig megkezdődött az ott elszállásolt, kárpátaljai menekültek kiköltöztetése is. Hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tiszapárt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Emlékeztetett, az előző kabinet azt állította, hogy nem menekülteknek, hanem diákoknak építenek tábort. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egy 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
12: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben.
13: A miniszterelnök egy két évvel ezelőtti kormányzati előterjesztésről is beszélt. Magyar Péter azt mondta, a dokumentum szerint az Orbán kormány a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Európai Bizottsággal. Szerinte az előző kabinet arra kért felhatalmazást az uniós testülettől, hogy még a 2026-os júniusi hatályba lépés előtt bevezethessék a paktumban foglaltakat.
12: A Tisza kormány nevében azt tudom vállalni, hogy mi nem fogunk mást mondani, mint amit teszünk. Nem fogunk mást mondani a kormányüléseken, és mást a nyilvánosság előtt. És el fogjuk mondani valahányszor a bukott Orbán kormány örökségében hazugságra, visszaélésre vagy eltitkolt döntésekre bukkanunk.
13: A kormányfő ezután arról beszélt, hogy a haza nem létezhet pártpolitikától független, nemzetegyesítő ügyek nélkül. Hangsúlyozta, egy ilyen ügy lehetne például az illegális bevándorlás elleni fellépés.
12: Egyet kellene értenünk abban, hogy a magyar államnak joga és kötelessége is megvédeni a határait, amelyek egyben Európa határa is. Közösen kell kimondanunk, hogy Magyarországnak joga van eldönteni, hogy kilépheti át a határait, és kitelepedhet le a hazánk területén.
13: Magyar Péter hozzátette, a migrációhoz hasonló ügyekben határozott tárgyalásra van szükség a magyar érdek képviseletében a szövetségi rendszerekben.
10: A Fidesz-KDNP kormány valójában nem akart menekülttábort kialakítani Vitnyéden, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy a jogtalan napi 1 millió eurós bírságot ne kelljen kifizetni. Így reagált Magyar Péter miniszterelnöknek Gulyás Gergely frakcióvezető. A Tisza párt szerint az ellenzéki párt ma már nem szava hihető, a Mi Hazánk úgy véli, fontosabb lenne arról beszélni, hogy a kormánynak mi a terve a migránsokkal. Részletek Kovács Mártontól.
14: Soha ilyen kormányt nem szeret volna, hogyha nincs az Európai Uniós Bíróságnak a bennünket 1 milliós bírságra

0: Az épületegyüttest szeptembertől iskolai oktatásra használják. Annak felújítása mindentől függetlenül aktuálissá vált.
1: A kormány valóban úgy döntött, és ön ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzoni rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és szerint elhallgatta, sőt meghamisította, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Egy valótlan állítás.
0: A KDNP frakció vezetője közölte, a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány éppen ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést.
2: Az volt a vita Fidesz-KDNP kormány alatt Magyarország és az Európai Bizottság között, hogy szerintünk a rendőrök és határvadászok feladata az, hogy a határon visszafordítják azt, aki nem a határátkelőn, nem okmányokkal, nem jogszerűen akar belépni az országba. Az Európai Unió pedig a migrációs paktum azt várja el tőlünk, hogy a rendőrök és határvadászok ne visszafordítsák őket, hanem kérdezzék meg, hogy mik a személyi adataik, és segítsenek kitölteni a különböző formanyomtatványokat a letelepedési, vagy tartózkodási, vagy bármilyen más engedélyhez. Ez a vitánk. Ezért kapunk napi 1 millió eurós kényszerítő bírságot. Ezért kell ezt Magyarországnak fizetni.
0: A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat ma már inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit tesz majd az illegális migránsok ügyében. Toroszkai László frakcióvezető hozzátette, a migrációs paktum fő problémájáról soha nem beszélt még a miniszterelnök. Az uniós migrációs paktum értelmében, tette hozzá, az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben nálunk kellene lefolytatni a menedékkérelmi eljárást, de utána már nem lehet őket kitoloncolni. Az Unióban ez 70%-ban nem sikerül.
3: Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migránst, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást.
0: Strompová Viktória, a Tisza országgyűlési képviselője szerint a Vitnyédi eset azt bizonyítja, hogy semmit nem lehet elhinni a Fidesz-KDNP-nek.
4: Kinek lehet még hinni? Vannak még fideszes szavazók, akik még bármit el tudnak hinni?
0: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekültábor tervezett a volt kormány. Azzal vádolta a Fidesz, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe.
5: Feketén, fehéren leírják frakcióvezető úr, hogy tábort építenek, hogy mennyibe kerül. Ez az egész dosszié ilyenekkel van tele. Önök készítették, hogy hány milliárd van, nem iskola.
0: A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot, erről pedig a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.
6: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának mai ülésén.
7: Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
8: Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritási pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
6: Sürgősséggel tárgyalja ma a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását.
7: A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választaná a rádió, televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.
6: Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a

0: választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben.
1: A tárcavezető hangsúlyozta, a módosítás minden esetben jogszerű. A kifizetések ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai már egy folyamatban lévő adóhatósági nyomozást is segítenek.
0: Újabb fordulat az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Egy belső adóhivatali jelentés szerint több ponton is jogsértő lehetett a márciusi akció, amelyben a hatóságok egy Ukrajnába tartó pénz- és aranyszállítmányt állítottak meg Magyarországon. Részletek Jó Csabától.
2: Március 5-én az M0-ás autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 7 ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat akartak szállítani Ukrajnába. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Oszcsát Bank tulajdona volt. Az ügy a választási kampány hajrájában aranykonvoj néven robbant.
3: Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
2: Így számolt be Horváth Loránd ügyvéd arról, hogy május 6-án visszaadták az ukrán Oszcsán Banknak a korábban lefoglalt dollárból, euróból és aranyból álló 27 milliárdos szállítmányt.
3: Azért vehettem részt ezen az átadáson, mert az ukrán állam, illetve az Oszcsát Bank kizárólag engem hatalmazott meg azzal, hogy ezt az átvételt lebonyolítsam, tehát egyetlen magyar magánszemélyként vagy civilként részt vehettem ezen az átadás átvételen itt Záhonyban.
2: Súlyos szakmai és jogi hibákat tárhatott fel a NAV belső vizsgálata az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Ezt írta vasárnap este a 444. A jelentés szerint már a nyomozás elindítása körül is problémák lehettek. A NAV álláspontja szerint az ügyészségi kijelölés nem a törvényben előírt módon történt, mivel az erről szóló dokumentumot hivatalos határozat helyett e-mailben küldték meg. A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy hiányozhatott az a dokumentum, amelyre az eredeti pénzmosási gyanút alapozták. A jelentés szerint enélkül még a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt egyértelműen megállapítható. Kritika érte a terrorelhárítási központ bevonását is. A 444-hez került dokumentum szerint a TEK felkérése szakmailag hiányosan volt előkészítve, miközben az ukrán pénzszállítóknál később minden szükséges okmány rendelkezésre állt. A jelentés arra is kitér, hogy az érintetteknek nem ajánlották fel a konzuli védelem lehetőségét. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentés alapján jelölte ki a NAV-ot nyomozóhatóságnak, és magáról a rajtaütésről csak utólag szerzett tudomást. A legfőbb ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy Fürth Pár főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője benyújtotta a lemondását, amelyet a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolt. A közlemény meg is nevezi, hogy a lemondás elsődlegesen az aranykonvoj ügy miatt történt. Az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig a Telexnek ismert el. Március elején a miniszterelnöki kabinettiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkársága irányából jött a döntés, miszerint a pénzszállító autókon március 5-én kell végrehajtani a rajtaütést. A legfőbb ügyészség azt is közölte, a kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.
0: Ma megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezett csoport az alapvető kérdéseket tartalmazza, vagyis az EU alapvető értékeit, illetve elveit a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
1: Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az első fejezethez szorosan kötődik a magyar-ukrán megállapodás a kárpátaljai magyarok jogairól.
4: Amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind két oldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatásra is sor kerül mind két oldalú, mind pedig európai keretben. És nem támogatunk semmi más megoldást, mi a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény és reform alapú, ezt ugye merit-based-nek hívjuk angolul csatlakozást támogatjuk, tehát a normál folyamatot.
0: A mai kormányközi konferencián megnyitják a csatlakozási folyamat első klaszterét, és a tervek szerint elvégeznek egyfajta menetrendet, hogy milyen feladatok milyen sorrendben kövessék egymást. Összesen 6 klaszterről van szó, és 35 alfejezetről. Luxemburgból Baracka Eszter jelentkezett a részletekkel.
5: Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítéspárti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
0: Ukrajna több településén is vannak halálos áldozatai az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak. Jelentős a pusztítás mértéke. Részlete Kíváncsik Attilától.
6: 5 tűzoltó vesztette életét éjszaka a kelet-ukrajnai Harkivban, 5-en pedig súlyosan megsebesültek, amikor ismételt orosz légicsapás ért egy városrészt, ahol tüzet oltottak. Az ukrán fővárosban is jelentős pusztítást végeztek az ellenséges rakéták és drónok. Kijevben 5 helyi lakos halt meg és 30-an sebesültek meg. Találat érte és lángba borult a kijevi Pecserszkalavra, 1000 éves történelmi ortodox katedrális és kolostor együttes is. Nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek. A dél-ukrajnai Herszonban és a keleti Szumiban is meghalt egy-egy helyi lakos. Az észak-ukrajnai Csernyiv megyében mintegy 60 ezer háztartás maradt áram nélkül az orosz dróntámadások következtében. Összesen 5 megyében akadozik az energiaellátás. A légvédelem közlése szerint éjszaka mintegy 700 harci drónnal és különböző típusú rakétákkal indítottak támadást az oroszok. 20 ballisztikus rakéta is becsapódott.
0: Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Ezt először Donald Trump amerikai elnök jelentette be a közösségi oldalán. Nem sokkal később az iráni külügyminiszter helyettes is megerősítette, hogy véglegesítették a konfliktus lezárásáról kötött keretmegállapodást. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Teherán ígéretet tett arra, hogy nem gyárt atomfegyvert, Washington pedig feloldja a perzsa ország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után esni kezdett az olajára a világpiacon. Kanalas Lili összefoglalója.
7: Táncoltak az emberek vasárnap éjjel a dél-libanoni Burj Rahal utcáin. Ünnepelték, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a közel-keleti harcok lezárásáról. A fegyvernyugvás ugyanis a felek között közvetítő Pakisztán szerint Libanonra is vonatkozik. A földközi-tengeri ország azután keveredett bele a konfliktusba, hogy a területén működő síta Hezbollah milícia támadni kezdte az amerikaiakkal szövetséges Izraelt az Irán elleni légicsapások miatt. A háború elől elmenekült libanoniak szerint a mostani megállapodás ellenére ki fognak újulni a harcok. A tűzszünet számomra semmit sem jelent, mert hazudnak. Az Egyesült Államok és Izrael is félrevezeti a világot. Amikor tűzszünetről beszélnek, olyan incidensek történnek, mint a vasárnapi támadás Beirut déli külvárosában, panaszkodott egy férfi. Azt is Pakisztán jelentette be, hogy a megállapodást hivatalosan pénteken írják alá a felek Svájcban. Az amerikai elnök ezt követően közösségi oldalán erősítette meg az egyesség hírét. Donald Trump közölte, hogy ezáltal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Hétfő reggel már Teherán is megerősítette, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett Washingtonnal. Az iráni külügyminiszter helyettes az állami televízióban jelentette be, hogy véglegesítették a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői üdvözölték a megállapodást, és közös nyilatkozatukban jelezték, készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, ha Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz nukleáris programjának korlátozására. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig reményét fejezte ki, hogy az egyesség hosszú távú megoldást jelent a konfliktusra. Már nagyon vártuk ezt a hírt, és reméljük, hogy pénteken alá is írják a megállapodást, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a Hormuzi szoros nyitva maradjon, és véget érjen ez a háború. Nagy örömmel fogadjuk a megegyezést, és reméljük, hogy ez tartós megoldás lesz, fogalmazott Kaya Kallas.
8: A hír, hogy újraindulhat a kereskedelmi hajóforgalom a Perzsa-öbölben, jelentős gazdasági reakciókat váltott ki az egész világon. A nemzetközi részvényárfolyamok emelkedtek, miközben az olajárak meredeken estek. A Brent típusú hatású nyersolaj hordonkénti ára hétfő délelőtt 83 dollárral csökkent, amire több mint három hónapja nem volt példa. Izrael azonban hétfőn is folytatta műveleteit Libanonban. Az izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy a megállapodás ellenére nem vonják ki csapataikat az országból. Az izraeli nemzetbiztonsági miniszter pedig úgy fogalmazott, bár hálásak Donald Trumpnak, a megegyezést nem tartják magukra nézve kötelezőnek, mert az nem garantálja Izrael biztonságát.
9: Esti krónika.
0: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot.
1: A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitás védelmi hivatal beszántásának alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz, a KDNP Fidesz és KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak.
0: Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart.
1: Közzétették az érettségi időszak vizsgák időszakának tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. További egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
0: Hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztat az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászorulónak összesen 25 napközis és bentlakásos turnust szerveznek.
1: A táborokban a fiatalok fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, emellett például a robotikával, az élelmiszertermeléssel és a környezettudatossággal is megismerkedhetnek. A szervezet adományozási és kommunikációs igazgatója a közmédiában azt mondta, céljuk, hogy a nehéz sorsú gyermekek a nyári szünetben élményekkel gazdagodjanak, és ne maradjanak támogatás nélkül. Fekete Dávid közölte, a kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon szabadon választható összeggel és a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.
10: Ötszöri étkezést biztosítunk, és hogyha van valami felszerelés, ruhahiány, vagy ha strandra mennek és kell törölköző, vagy fürdőruha, akkor ezeket a tábor költségében tudjuk fedezni, és ezért fontos az, hogy minél többen csatlakozzanak a felhívásainkhoz, mert hogy ezek az apróságok mindig belekerülnek a programba, és felkészülten igyekszünk várni a gyerekeket, és ehhez kérnénk mindenkit, hogy csatlakozzanak, és a 1353-as adományvonal hívásával segítsék a munkánkat.
0: Rászoruló gyermekeknek szervez nyári táborokat a Katolikus Caritas. Segélyszervezet vár a nyár elnevezésű programja. Idén is csaknem 4000 hátrányos helyzetű fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget.
1: A táborokat plébániákon, balatoni üdülőhelyeken és egyéb közösségi szálláshelyen tartják, ahol kirándulásokon, szabadidős foglalkozásokon és sportprogramokon vehetnek részt a gyermekek, mondta a szervezet kommunikációs ágazati vezetője. Szabados Edina hangsúlyozta, sok családnak még az utazás költségének előteremtése is gondot jelent. Ezért a Caritas tavasszal adománygyűjtést hirdetett a táboroztatás támogatására, amelyre most is várják a felajánlásokat.
11: Az a szűk környezet, amiben élnek, azok általában beszűkítenik a látóterüket, de amikor eljutnak egy táborba, már maga az utazás élménye az, hogy végig mennek akár az országon, vagy nem csak a közeli városba látogatnak el egy-egy múzeumba, mindenképp hozzáad valamit az ő világképükhöz, mennyiféle célt lehet megfogalmazni az életben. Tényleg nagyon sokszor például a zsákfalukból érkeznek hozzánk a gyermekek, ahol még a közlekedés is nehezítve van, hogy akár a közelebbi nagyvárosba is eljusson, akkor ez olyan, mintha valaki nem is tudom, a világ másik felére repülne el, számukra ekkora élményt jelent, és ehhez tudnám hasonlítani.
0: Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei.
1: A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
0: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik, az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket szűrik ki, de a kötelező felszerelést és a biztonsági eszközök használatát is vizsgálják. Részletek Kovács Mártontól.
12: Aki vezet, ne igyon alkoholt, és drogtól való bódult állapotban se üljön volán mögé, mert egyetlen felelőtlen döntés is súlyos következményekkel járhat. Hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a rendőrség. Hozzáteszik, ha valaki szórakozni megy, annak érdemes előre elterveznie a hazajutást. Időben válasszon sofőrt, hívjon taxit, vagy használja a közösségi közlekedést, mert a legjobb döntést még indulás előtt lehet meghozni. Az úgynevezett roadpool akció során szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat és a motorosokat ugyanúgy, ahogy a kerékpárosokat és a rollert használókat. A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett az alkohol és drogfogyasztást is kiemelten vizsgálják a rendőrök, akik megerősített létszámmal dolgoznak. Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt, mondta el a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér és koordinálatlan lesz a mozgás.
13: Drogfogyasztást a fizikai tünetek alapján, a pupillamozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás, gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
12: Zsinkai Elvira azt mondta, a június 21-éig tartó ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a közlekedés biztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése.
9: Autós percek.
1: Az útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán az M0-ás csomóponttól feltorlódtak a járművek a Biatorbágyi szakaszon a délutáni csúcsforgalom miatt. Baleset történt a 4-es főúton a Kisújszállás és Karcak közötti szakaszon, a 161-es kilométernél félpályás útzár mellett helyszínelnek.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínelés a Szerémi úton a Priel-Kornélia utcánál. Az egyes villamos helyett a Budafoki út, Dombóvári út és Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset történt a Kőványai úton kifelé az Orci tér után, a buszsáv járható. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Népligeti felüljáró után a belső sávban. Helyszínelnek a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárónál, szintén a belső sávban. Kovács Botond, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
15: Jó napot kívánok! Éjszaka csökken a felhőzet, hajnalra nagyrészt kiderül az ég. Holnap sok napsütésre lehet számítani a feltörés gomoly felhők mellett, majd estét a nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Az éjszaka első felében még helyenként előfordulhat záporzivatar, utána keddestig csak elvítve lehet csapadék. A nyugati szél napközben több felé megélénkül. Hajnalban többnyire 8-15 fok várható, de a szélcsendes északi völgyekben hidegebb is lehet. Kedd délután nagyrészt 24-28 fokot mérhetünk. Pál Márton, Hungaromet.
0: Kedves hallgatóink, a Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint Fácán Andrea, Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is. Köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 19 órakor.
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ennek alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdett az olajára nemzetközi piacon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió, az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. Továbbra is jó a hazai természetes fürdőhelyek minősége. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet, de csak helyenként lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között alakul.
16: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
17: Hetedik alkalommal indult folyótisztító útjára a Tisza-tavi PET kupa.
18: Egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a féllakókocsi, egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok.
17: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
16: Kalendárium.
19: Látványos koncertsók, komoly zenei kurzus és nyári gyerektábor. Szentpéteri Csilla zongora művész lesz a vendégünk. A Miskolci Herman Otto Múzeum program kínálata a múzeumok éjszakáján. Nikola Tesla, Végtelen energia, musical show Pomázon. És Szent László nyomában várostörténeti séta Győrben.
16: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánságkosár.
20: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
16: Kívánságkosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
21: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.

0: Határok nélkül Szerdati Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Öt régió diákjai és pedagógusai találkoztak Laskón, a 24. Kárpát-medencei magyar iskolák találkozóján.
2: Nagy érték ennek a találkozónak, hogy nem valamilyen apropóból jött létre, hanem abból a valós igényből, ha találkozzunk egymással, és az, hogy ez a belső igény hozta létre, ez adott neki egy olyan löketet, hogy még mind a mai napig ezt megtartjuk.
1: 7 év után újra teljes pompájában fogadja híveit a Madéfalvi templom.
3: Közel 7 évig a templomokat nem tudtuk használni. Egy próbatétel volt ez az egész. A közösség megmaradt a hitébe, és mindenki várt ezt a csodát, ezt a pillanatot, hogy megnyíljon a templom kapuja, a templom ajtaja, és részt vegyünk ezen a szentmisén.
1: És most jöjjenek a részletek. A Kárpát-medence öt régiójából érkeztek diákok és pedagógusok a 24. Kárpát-medencei magyar iskola találkozóra, amelynek idei házigazdája a Laskói Általános Iskola volt. A Drávaszögben tartott háromnapos rendezvény ismét bebizonyította. A közös anyanyelv képes összekötni a határokon túlélő magyar közösségeket. A most következő összeállításban elsőként Kelemen Viktóriát, a szervező Laskói Általános Iskola igazgatóját hallják.
4: Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre. Nekem kedves emlék az, hogy 2000-ben, amikor az első iskola találkozó volt, akkor diákként részt vehettem ezen a találkozón. Nagyon sokan támogattak bennünket, családi vállalkozások, nagy vállalatok, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Jankovics Róbert, Csapó Nándor, a Pedagógus Fórummal, és még sorolhatnám. Nagyon sok programot szerveztünk, voltak a gyerekek állatkertben, voltak a Kopácsi réten hajókiránduláson, elmentek a Batinai emlékműhöz, voltak a V-arénában, a Várdaróci régi iskolában. Nagyon köszönjük a pedagógus fórumnak, hogy elszállásolta nekünk a diákokat, ugyanis 5 országból érkeztek hozzánk. Ez a találkozó talán az összetartozás érzését erősíti. A gyerekek különböző országokból átélhetik azt, hogy mennyire erős, amikor ugyanaz az anyanyelv, amikor barátokat szerezhetnek maguknak más országból, és továbbra is tarthatják a kapcsolatokat.
5: Mocsári Dezső vagyok, Piriscsabai Pádvai Szent Antal Általános Iskolai és Gimnáziumnak vagyok tanára. Egy kis szerintelenség nélkül mondhatom, ezt én találtam ki, ezt a összejövetelt. Sürgősnek találtam és pontosnak, mert hogy ismerjük meg egymást. Nem szlovákok, nem románok, nem szerbek és horvátok laknak itten, hanem magyarok vagyunk itten mindannyian, és ezt jó, ha tudjuk ott nálunk is, Pilis Csabán, hogy kikkel vagyunk így körülvével. És egyre inkább arra jövök rá, hogy van mit tanulnunk egymástól, mindannyiunkra, tehát nem csak az anyaországiaktól tanulhatnak, hanem mi is tanulhatunk bizonyán a kárpátaljaiaktól, helytállást, szívet és kitartást, az erdélyiektől, úgy szintén a délvidékiektől, és folytathatnám a sort, nagyon sok mindennel gazdagodunk egymásból, és ez egy jó dolog. Nem csak a gyerekek ismerkednek itten, nagyon lényeges, hogy ők is megismerjék egymást, és barátkoznak, valami kapcsolat kialakuljon köztük, de mi felnőtt pedagógusoknak is sokat jelent az, hogy tudunk beszélgetni egymással, és egymásnak a gondjaival, problémáival tudunk foglalkozni, és segíteni egymást ezekben a dologban.
2: Madarász Róbert vagyok, a Mariánum Egyház iskola központi igazgatója Komáromból.
6: Miben látja egy ilyen találkozónak a fontos? Akár a gyerekek, akár a tanárok szempontjából.
2: Nagy érték ennek a találkozónak, hogy annak idején nem valamilyen apropóból, vagy valamilyen évforduló kapcsán jött létre, hanem abból a valós igényből, ha találkozzunk egymással, határokkal elválasztott, akkor még elválasztott Európában. És tulajdonképpen az, hogy ez az igény, ez a belső igény hozta létre, ez adott neki egy olyan löketet, hogy még mind a mai napig ezt megtartjuk és fontosnak is tartjuk. diákjainknak tulajdonképpen el lehet mondani már, hogy nemzedékei nőttek föl, akik részt vettek ebben a találkozóban, és bátran állíthatom, hogy barátságok, sőt, sok esetben akár szerelmek is születtek egy-egy ilyen találkozó apropóján.
6: Ez a találkozó csak erről az egy alkalomról szól, vagy azért az év közben is tartják egymással a kapcsolatot?
2: Hát úgy tudok erről nyilatkozni, mint iskolaigazgató, mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tényleg igazi mély barátságok születtek, amelyek az idők alatt bizony kitartottak, és remélem, hogy sokáig ki is fognak tartani.
1: Amit ma látunk, és amiért hálát adunk, az a közösség hitének látható, kézzelfogható jele, mert templomot előbb-utóbb pénzből fel lehet újítani, de közösséget csak hitből lehet építeni. Hangsúlyozta Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, a felújított 103 éves madéfalvi római katolikus plébánia templom és orgonájának megáldásán. A Jézus szíve búcsúval egybekötött ünnepségen nem csak a megújult templomért adtak hálát, hanem azért a közösségért is, amely a nehéz időkben is megőrizte hitét, hagyományait és egyházi örökségét. A 7 évig tartó felújítást a román és a magyar állam, Hargita megye tanácsa, a helyi közbirtokosság és a hívek összefogása tette lehetővé. Bíró István tudósítónk összeállítása.
7: 1933. júniusában egy
8: kettős ünnepre hívta a madéfalvi templom harangja a helyieket és meghívottjaikat vasárnap, ugyanis Jézus szíve búcsút ünnepeltek, de az ünnepen megáldották a felújított templomot és orgonát. Mit jelent ez az ünnep önöknek, Főce Imre plébános?
9: Ez az ünnep az egyházközség búcsú ünnepe, Jézus szíve ünnepe, de 2019. júniusában, amikor megünnepelt az egyházközség a búcsú ünnepet, akkor napjainkig a harangok, mintha Rómába zarándokoltak volna, hisz külső-belső felújítás zajlott a toronytól az oltárig, az oltártól az orgonáig, és Istennek legyen hála, hogy fel tudtuk újítani, és egyházközségünk búcsú ünnepére, tehát nagyon sokan hazatérnek, vagy visszatérnek, hogyha a külföldön dolgoznak, és igazából ez a közösség nagy ünnepe.
8: Milyen kihívásokba ütköztek a felújítás során? Ön nagyjából egy éve szolgál itt Madéfalván, az elődje kezdte a felújítást, de önnek is maradt jócskán feladat.
9: Én csak a végére kapcsolódtam be, de azért az utolsó 100 méter jó keményen becsületesen feladta a leckét, hogy az utolsó szálakat is úgy tudjuk elvarni, hogy valóban a Jóisten dicsőségre és az emberek boldogságára a mai búcsús ünnepre megújulhatott. Nem volt egyszerű, mert még az embereket, a közösséget nem ismertem, és röpke 8 hónap alatt pedig a munkaárnatnak a végére kellett járni, hisz a híveinkben nagy volt az igény, nagy volt a vágy, hogy már mikor. És a válasz meg is jött a kérdésünkre, hogy most.
8: És mi az, amit felújítottak?
9: Jóisten segítségével a templom keresztnek a csúcsától le az alapzatig, teljes egészében minden megújult, a bejárati lépcsőtől kezdve a fő oltár maradt érintetlenül, az csak tisztításra szorult, illetve egy-két helyen kisebb restaurálási munkálatokat végeztünk, de a mellékoltárok, a padlózat, illetve a villanyhálózat, meg a fűtésrendszer és az orgona az alapjától épült fel, tehát régi szét lett szedve, és hál' Istennek, hogy keresztúti képekig, az olom ablak üvegekig, tehát minden igazából kívül belül a föld felszínétől fölfele megújult.
8: És akár csak több mint 100 évvel ezelőtt áll a kereszt és forog a világ. Legalábbis amikor kezdték a felújítást, ezt az üzenetet találták a torony gömbben.
9: Ez az üzenet napjainkban egyre aktuálisabb, de ezt az üzenetet, hogy áll a kereszt, hogy tekintetünket a templom tornyára szegeződött az elmúlt 7 esztendőben is, én ezt gondolom, illetve ezt hallottam a faluból, de jó azt látni, hogy ennek a keresztnek az árnyékába milyen szépen összegyűltünk. A lelkesedés, a tűz, a láng most megvan, most csak tovább kell adnunk.
8: A felújított madéfalvi templomot és orgonát dr. Kovács Gergely érsek, az egyházmegye főpásztora áldotta meg. Az elmúlt hetekben még volt egy kápolna megáldása. Ez milyen üzenetet közvetít, érsek atya?
10: Mindenképpen a legszebb ünnepek közé tartozik, hiszen megújul mindig egy épület. A templom, a kápolna, az Istenháza, valóban az az egyházközségnek a középpontja. Ott gyűlünk össze, ott találkozik Isten és ember, ember és ember. De az épületek megújulása biztos, hogy nagyon sok munka, sok imádság és sok pénz, de elsősorban hitre van szükség. Egy élő közösségre, azt mutatja, hogy van rá igény, azt mutatja, hogy a közösségnek ez fontos. És számomra ez a legszebb, ez a legfontosabb üzenet. Élő közösség, élő hit tartozik egy felújított, megújított, megszépült templomhoz, kápolnához.
11: És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nem csak a templomot áldották meg, hanem Jézus szíve búcsút is ültek.
10: Szerencsés egybeesés, és örülök is annak, hogy sikerült, mert nagy hajrá volt már a végén, hogy időre elkészüljenek, és ez egyben azért is jó, hiszen a búcsú, a templom búcsúja, a közösség ünnepe, és akkor valamiképpen visszavezet Jézus szívéhez. Tehát nagyon mély tartalma is van, hogy nem csak egy külön ünnep, hanem egyben a búcsú ünnep is.
11: 7 év után újra megnyílt a madéfalvi Jézus szíve plébánia templom. Az ünnepre a helyiek közül sokan népviseletüket is magukra ötötték. Így tett Szentes Antal megyei tanácsos és egyben helyi lakos is. Mit üzen ez az ünnep önöknek, a helyieknek?
3: Nagyon-nagyon örvendünk, hisz közel 7 évig a templomokat nem tudtuk használni, és már a lakóság nagyon várt ezt a pillanatot, és egy próbatétel volt ez az egész. És úgy gondolom, hogy a közösség megmaradt a hitébe, és hétről hétre a Szent Anna kápolnába megérte a hitét, és mindenki várt ezt a csodát, ezt a pillanatot, hogy megnyíljon a templom kapuja, a templom ajtaja, és részt vegyünk ezen a szentmisén. Jó magam olyanokat is láttam, akik tényleg évek óta Madéfalváról elköltöztek, máshol laknak, és kimondottan Magyarországról, Bukarestből, az ország több pontjáról ide utaztak erre a napra, hogy ezt az újraáldást itt velünk együtt megérjék, és úgy gondolom, hogy ettől arrafele ez a Jézus szíve búcsú minden népben egy ilyen hagyomány lesz, és a templom tele lesz fiatalokkal, családosokkal, madéfalviakkal és ide látogató vendégeinkkel.
1: Emlékkeresztet szenteltek fel Törökbecsén, a Szent Klára szűz római katolikus plébánia templom udvarában. A kereszt eredetileg a millecentenáriumra készült, és az aracsi puszta templomnál lett volna a helye. Azonban a 90-es évek háborús légköre miatt a rongálóktól tartva elrejtették az emlékművet. Most 3 évtizeddel később méltó helyre került a sokáig féltve őrzött, majd önkéntes munkával felújított kereszt. Kónya Kovács Otília összeállítása.
12: A millecentenáriumra 1996-ra készítette Szarvas Sándor neves fafaragó az impozáns emlékkeresztet, amelyet eredetileg az aracsi puszta templomhoz szántak. Korencsi László, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagja.
13: Történelmi emlékeinket kölcsönbe kaptuk őseinktől, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, saját tudásunkkal és lehetőségekkel kibővítve pedig rábízzuk az utánan következő generációkra, hogy példaképül álljon, hogy itt éltünk, alkottunk, és itt vagyunk. Ez a feladatunk. Ezt igyekeztünk elérni, és látva ezt a hatalmas érdeklődést, amit ezt a kereszt újraállítása kísér, erre mondani, hogy nem dolgoztunk hiába. Egy másik helyszínre akartuk felállítani, de oda pedig nem kaptunk engedélyt, de mi akkor is eltökéltük azt, hogy ezt a keresztet ilyen művészi értékben, ahogy láthatjuk, megmentsük és felállítsuk. Hiszen ezeknek az emlékműveknek nem az a dolguk, hogy valami supába rejtegetve ne lássa senki, hanem köztéren a helye. Ezért dolgoztunk. Ellenszélben, hiszen voltak olyanok, akik ellenezték, hogy ezt nem kellene felállítani, de több értékből is példaértékű ez a kereszt. Először is egy jeles évfordulóra készült 1996-ban a millecentenáriumi ünnepségek keretében. Szarvas Sándor jeles fafaragónk, aki szintén közéleti személyiség volt, hiszen a fafaragó táborok lelkes vezetője és művészeti vezetője volt, ez pedig az egyik legnagyobb méretű alkotása. Ő az idén lenne 90 éves, de sajnos nem érte meg ezt a kort, de viszont a szellemiségét igyekezzük megtartani, és igyekszünk ugyanúgy továbbadni.
12: Az elmúlt években az emlékkeresztet Erdmann Ferenc, az Aracs 95 Puszta Templom Egyesület tiszteletbeli elnöke őrizte.
14: 1996-ban az akkori VMDK elnöksége méltóképpen meg akarta ünnepelni a 1100. évfordulóját Árpád bejövetelének, és annak idején mi ajánlottuk, hogy ez itt legyen az aracsi puszta templomnál, és Ágoston Andrásék megszervezték, hogy a Szarvas Sándor szobrászművész által készített egy emlékkeresztet, majd ott felszenteljük a helyszínen, de sajnos tudjuk, hogy azon a napon, amikor ezt a rendezvényt terveztük, az időjárás olyan volt, hogy nem lehetett ott kint megtartani. Mindaz mellett mi a keresztet ott fölállítottuk, de a megszentelésére nem került sor. Végül is itt török becsén a belvárosban, a templomban lett megemlékezés, és a kereszt még egy darabig aztán kintmaradt, majd Ágoston András kérésére mondta, hogy azt mindenféleképpen hozzuk vissza, mert féltek, hogy megrongálják esetleg. Tudjuk, hogy 96-ban háborús idők voltak, és akkor ezt a keresztet behoztuk. Nagyon sokáig ott én nálam volt bent az udvarba egy védett helyen. Idő alkalomként, amikor tartottunk ott megemlékezést, akkor kivittük magunkat, de hát soha, mint ahogy mondtam, már nem lett felszentelve, és végül is úgy döntöttük, hogy aztán legjobb volna, hogy 30 év után valahol ezt felállítsuk, mivel ott kint a puszta templomnál, ahová lett szándékozva, nem lehet, mert az most védett hely lett, úgyhogy akkor itten a templom udvarba lett mostan felszentelve, és ez itt is fog maradni. Mindazok emlékére, tehát nem csak az 1100. évfordulóra, hanem akik valamiféleképpen a délvidéki magyarság áldozataira, ártatlan áldozataira és történelmi személyekre ez emlékeztessen ez a kereszt bennünket.
12: Monsignor Mellár József atya, általános helynök, törökbecsei plébános szerint sokan jönnek majd az emlékkereszthez.
15: Törökbecsei közösségnek, meg a híveknek ez örömet jelent. Megtapasztaltam, hogy tisztelik a Szent Keresztet, gondozzák, van néhány utcai kereszteződésbe is kereszt, és annak is megadták a tiszteletet. Akik látták a szentelés előtt még, hogy föl van állítva, meglepődtek, hogy ez ennyire domináns, és vonzza az embernek a tekintetét, ha betekint a templom és a plébánia udvarba. Én hiszem, hogy jönni fognak, és megadják a tiszteletet, ahogyan gondozzák a többi törökbecsei keresztet is. Úgy fogják tisztelni, és megadni a szeretetüknek a jelét a Szent Kereszt, vagyis Jézus iránt.
12: A felszentelési ünnepség koszorúzással, majd agapéval zárult.
1: A beregszászi Szent Anna Caritas a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat. A segélyszervezet munkatársai áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkáját most egy lelki feltöltődés szolgáló nappal jutalmazta a szervezet. Erről számol be Iváncsik Attila.
16: A beregszászi Caritas napra a Kárpátalja különböző részeiből érkeztek munkatársak, akik egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek, közösen töltekezhettek a rájuk váró újabb feladatok elvégzése előtt. Harapkó Marianna, a beregszászi járási Szent Anna Caritas vezetője.
17: Mi már hagyományosan minden májusban megtartunk egy karitaszos lelki napot, mert nagyon fontosnak tartjuk a lelki épülésünket, illetve a találkozást, a közös imádságot, és tényleg nagyon sok településről érkeztek ide karitasz kollégák, karitasz önkéntesek, és nem utolsó sorban fiatalokat is meghívtunk, akiknek szeretnénk egy kis bemutatót tartani arról, hogy milyen is ez a karitaszos élet, hogy hát ha ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg valamikor nagyobb korukba vagy akár most is önkéntesként jöjjenek és segítsék a munkánkat.
16: A Caritas mint szeretetszolgálat a Római Katolikus Egyház szerves része, így minden egyházközségben működniük kell ezeknek a csoportoknak. Emelte ki Molnár János beregszászon szolgáló esperes.
18: Az egyháznak a küldetéséhez kezdettől fogva hozzátartozik a karitatív tevékenység, vagyis a diakónia. A szegényekre való odafigyelés az külön gondja volt mindig az Úr Jézusnak is, és ezt a feladatot bízta egyházára. És mivel a karitatív munka, vagy a másokkal foglalkozó munka az olyan, hogy az ember közbe kimerülhet, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és ahhoz, hogy adni tudjunk időnkből, önmagunkból, energiánkból, szükség van arra, hogy mi is feltöltekezzünk. A mobiltelefon addig működik, amíg lemerül. Ha lemerült, akkor újra kell tölteni. Az embernek a lelke még sokkal hamarabb lemerülhet, mint az embernek a teste. És ezért van szükség arra, hogy a lelkünket erősítsük és töltődjünk elsősorban az Úr Jézusra való személyes kapcsolatból.
16: Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyház megye nyugalmazott püspöke, az isteni szeretet hatalmáról és a szeretet szolgálat fontosságáról tartott előadást.
19: Az alapgondolatot 14. Leó pápa legelső apostoli buzdítása adja, a Dilexite, amelyben az Úristen szeretetéről beszél, és azt mondja, hogy a szeretet az nem csak a karitász dolgozóknak a feladata, hanem minden egyes emberé, sőt a keresztény identitásunkhoz tartozik, hogy minden olyan ember, aki szükséget szenved, az, aki igényli a mi szeretetünket, azt nekünk kötelességünk megtenni. Ez szerint leszünk meg meg is ítélve a világ végén, hogy hogyan segítettünk az éhezőn, a szomjazón, a ruhátlanon, a kórházban, börtönben szenvedőn, és én hozzátenném még minden függőségtől szenvedő emberen. Ez adja az alapötletet a mai naphoz, ehhez fogok keresni majd, illetve már kerestem példákat a Bibliából, illetve a szentek életéből, és ezzel akarom buzdítani őket, de saját magamban is fölfrissíteni ezt az első szeretetet, amely bennem egybehozta a karitást az evangélium ismeretével. Tehát nincs igazság szeretet nélkül. Nem lehet érdetni az igazságot, az evangéliumot anélkül, hogy azt ne éljük. Ezért is szerettem meg én Szent Ferencet, hogy én igazából nem is beszélni akarok az Istenről, hanem élni az Úr Jézus evangéliuma szerint. Hát, hogy mennyire sikerült, azt majd valamikor megtudom. Minden esetre mindig öröm jót tenni, adni, segíteni, és hála Istennek ezt megtapasztaltam, hogy minél jobban osztogattam, annál többet kaptam. Úgyhogy az Úristen gondoskodott arról, hogy azért a csekély szeretetért, amit gyakoroltam, ő már itt százszorosan visszafizette.
1: Idén is meghirdette pályázatát a Nyilas Misi Tehetség Támogató Egyesület. A szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj programjával a szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges diákokat. A programban évente több száz ösztöndíjas folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A részletekről Dénes Idát, az Egyesület ügyvezetőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
20: A Nyilas Misi Tehetség Támogató Egyesület ösztöndíjakat biztosít olyan tanulók számára, akik ügyesek, jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, de rászorulóak. Az Egyesület 23 éves múlttal rendelkezik. Egyesületként működik, ami azt jelenti, nem csak a nevében, hanem a valóságban is, hogy emberek közadakozásából biztosítja az ösztöndíj alapot, amit aztán pályázás révén bekerült a tanulókhoz, juttat el ösztöndíjként. Szerintünk ez egy nagyon szép és nemes cél, amit szeretettel és szívesen viszünk tovább tényleg hosszú évek óta, sikeresen azt mondhatom, és ezt nem csak a számok bizonyítják, hanem azok az élettörténetek külön-külön, amelyekhez hozzájárultak azok a támogatók, akik az Egyesület támogatói oldalán léptek be, illetve azok az ösztöndíjasok, akik az Egyesületbe támogatott tanulóként kerültek be, és átlagban 4-6 évig ösztöndíjasok maradtak, volt, akik kevesebb is, volt, akik hosszabb ideig, de nagyjából így néz ki ez a rendszer.
21: Hogy lesz valakiből támogató, és hogy lesz valakiből támogatott a másik oldalon?
20: Úgy lehet valaki ösztöndíjas, vagyis támogatott, hogy pályázik, elküldi július 31-ig hozzánk a pályázati csomagját. Ezek különböző iratokat jelentenek. Honlapunkon minden ezzel kapcsolatos tétel szerepel. Azt szeretném kiemelni, hogy bárki pályázhat, aki Romániában él, magyarul tanul, legalább 6. és legfeljebb 10. osztályt végzett, legalább 850-es átlaga van, és családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem több, mint 1500 lej. És akkor most vissza a másik oldalra, a támogatókhoz, akik 23 éve velünk vannak, nyilván nem feltétlenül ugyanazok a szereplők, bár nagyon sokan vannak olyanok, még mindig hála jó Istennek, akik tényleg hosszú évek óta támogatóként vannak jelen. Szóval ők önkéntesen felajánlott támogatási összegekkel vannak jelen ebben a programban. Legalább egy évre vállalják a támogatást, de azért jellemzően ez több évre való elköteleződést szokott jelenteni. Mivel az Egyesületet Ékis Katalin és Péntek János professzorok alapították ezelőtt 23 évvel, ezért a támogatói mag, hogy így mondjam, akadémikusokból, professzorokból áll, és aztán hozzájuk csatlakozott nagyon sok, nagyon más területről érkező ember Magyarországról, Romániából, külföldről, néhány cég, vállalat és néhány egyéb civil szerveződés is, és ők együtt a támogatók, akik azt a több mint 250 ösztöndíjat biztosítják, ami egy-egy támogatási évben az ösztöndíjasokat jelentik.
21: Ez a fajta támogatói rendszer feltételezze egy élő kapcsolatot a támogató és a támogatott között.
20: Két fajta út van a támogató előtt, akkor, amikor belép a programba, és ezen bármikor változtathat az alatt, hogy ő támogató egyébként. Tehát vagy anonim marad, és csak az Egyesületen keresztül értesül arról, rendszeresen megjegyzem, hogy az ösztöndíjas, a számára személyesen kijelölt ösztöndíjas, hogy áll a tanulmányaival, mi történik vele, vagy pedig felveheti ő az ösztöndíjasával a kapcsolatot, de ez nem kötelező, senki nem erőlteti, mindenki maga dönti el támogatóként, hogy szeretne személyes kapcsolatot az ösztöndíjasával. Ezek a kapcsolatok, amennyiben létrejönnek, tudják őket tanáccsal segíteni, tényleg nem csak egy anyagi segítség ez, hanem azon túlmutató viszony, és az ösztöndíjasoknak is jól esik, hogy van valaki, aki bízik bennük.
21: Az egyesület munkájának a népszerűsítése érdekében a kolozsvári Magyar Napok alatt az Auditorium Maximumban tartanak egyfajta tudományos fórumot, hogyha úgy tetszik.
20: Igen, de ezt augusztus 19-én egy tudósok a tehetséges gyermekekért elnevezésű tudós fórum, és rögtön kiemelném, hogy ez egy népszerű jellegű, tehát nem nagyon tudományos, ugyanakkor mégis tudományos tematikájú rendezvény, esemény lesz. A célunk az, hogy támogatóink segítségével, akik előadásokat fognak tartani, népszerűsítsük az egyesületet, a munkánkat, azt, hogy egy nagyon szép támogatói bázis is vannak, az ösztöndíjasok is, hogyan működik ez a rendszer egyáltalán, és hogy lehet bennünket segíteni többfajta módon. Olyan előadókat várunk, mint Barabási Albert László, hálózatkutató fizikus, Fábián István vegyész, vagy Fésűs László orvosprofesszor, Csépe Valéria pszichológus, Kis László csillagász, vagy Székely Tamás biológus és Visi Zsolt régész, de azt hiszem, hogy nem a nevek a legfontosabbak ebben a kérdésben, hanem az, hogy ők a támogatóként fontosnak látták azt, hogy segítsenek.
1: Erdélyi és anyaországi fiataloknak immár 3 éve szerveznek közös horgásztábort a Recsk melletti Búzásvölgyi tónál. Ezek sikerén felbuzdulva a hó végén kezdődő 4. mátrai ifjúsági horgásztáborba immár kárpátaljai és felvidéki gyerekek is meghívást kaptak. A táborról és az előkészületekről a főszervező Kompos Tamást Tarnóci László kérdezte.
0: Recsk határában, messze az országúttól, hegyek, dombok között, mint egy tengerszem a Búzásvölgyi tó. Nemzetközi gyermektáborba várják a fiatal horgászokat, de csak a horgászokat? Kompos Tamás tógazda, a horgásztábor főszervezője.
4: 3 évvel ezelőtt a tematikus túraútak átadásánál volt egy bejárás, amelyen a Hargita megyei tanács is küldött küldötteket, mert hogy ők is szerveznek, vagy szerettek volna ilyen utat csinálni, és akkor itt összeismerkedtem egy uralmodás voltam, aki ott vezetőbeosztást tölt be, és akkor fogalmazódott meg a kérdés, hogy közöttünk lehetne egy együttműködés, és 3 évig erdélyi gyermekek Hargitából érkeztek erre a táborra. Az idei évben Recsk testvértelepüléséről, Kárpátaljáról is szervezünk 7 gyermeket, és nagyon szeretnénk, hogy Szlovákiából is érkezzenek hozzájuk, és itt ismerjék egymást, meg a nagy Magyarországot. Legfőképpen nem csak a horgászat a fő cél, hanem ezen talán egy kicsit átívelő gondolat is.
0: Túraösvényeket, kilátópontokat, kilátókat is építettek ezen a vidéken, tehát sokféle turizmusnak egyre inkább állomáshelye vagy bázisa is lehet a Búzásvölgyi tó.
4: A tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű. Reménykedünk benne, hogy egyre több turista meglátogatja, elviszi a jó hírünket, nem csak a tóit, hanem a települését, a környező településekét is, mert elég sok látnivaló van a környezetünkben, az üveggyártástól a Parádi Néprajzi Múzeumig, a Cifra Istállón keresztül, és több napos elfoglaltságot találhatnak itt a Mátra északi lábánál.
0: Tamás tóhozda, akinek kalapács van a kezében, az megtalálja a szöget, akkor a horgászaton keresztül szervezi a turizmust és a határon túliakkal való összefogást, összekapaszkodást?
4: Hát igen, amíg erőnk van ehhez, azt csináljuk. Hitvallásunk is, hogy össze kell kapcsolódnunk.
0: Mikor kezdődik a tábor, meddig tart, és hol lesznek elszállásolva itt a tó körül a gyerekek?
4: Június 29-től, 27-től, ugye az érkezéstől függően, július 3-áig fog tartani. Nem a tónál szállásoljuk el őket. Itt Parád és Recsk között a túrkevei táborba kaptunk egy nagyon kedvező lehetőséget, hogy ott tudjanak megszállni. Az előző években adott már otthont ennek Parád Sasvár önkormányzata, a Kristályszállón, és Mátra Derecskén is a 2 vándorfogó is volt már a szállásaink között, akik nagyon kedvezően álltak ehhez a kezdeményezéshez.
0: Hány éves gyerekek és milyen programra számíthatnak majd itt?
4: 16 és 13 év közöttiek. Ugye a 3 nap horgászat lesz, 1 nap ilyen irányított bemutatása Egernek, meg egyet még ők szoktak választani. Volt már olyan is, hogy a horgászat maradt a 4. nap is, tehát azért valójában horgászok érkeznek ide, akik kicsit megfertőződtek már ezzel.
1: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
6: Rekordmagasra emelkedett az elégedetlenek aránya Friedrich Merz német kancellárral szemben. Egy friss felmérés szerint a németek 77%-a bírálja a kormányfő munkáját, miközben az AfD továbbra is vezeti a pártok népszerűségi versenyét. Mindez Merz egyéves kancellári munkájának gyors mérlege. De milyen okok állnak mögötte, hogyan hat ez nem csak Németországra, hanem Európára, és azokra a geopolitikai döntésekre, amelyek megoldásra várnak, és jelentősen befolyásolhatják a kontinens jövőjét. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok.
22: Köszönjük, csóklom.
6: No, hát ugye a mai beszélgetésünknek jó sok kiinduló pontja lehetne, például, hogy miért fontos Európának, hogy hogyan prosperál Németország, aztán indulhatnánk onnan is, hogy Európa vezető hatalmának miért és hogyan sikerült egy kormányzásra kevésbé kész kancellárt választani, és onnan is, hogy marad-e valójában a székében, vagy lesz előrehozott választás, aztán arról is beszélhetnénk, hogy miért is rendült meg a szavazók bizalma abban a CDU-CSU szövetségben, vagy pártszövetségben, ugye már ami 1949 óta gyakorlatilag együttműködik Németországért. Konzervatív, keresztényszociális, konzervatív és a liberális tábort igyekezett egyesíteni az elmúlt évtizedben. Melyikkel kezdjük?
22: Kaptam néhány olyan kérdést, amire 30 perc objektíve kevés lesz. Én néhány szót hagy mondjak. Egy. Merz egy rendkívül tehetséges fiatal politikus volt. Ketten voltak a CDU-ba, akik nagyon jó futottak. A másikat úgy hívták, hogy Angela Merkel. És a Merkel tökéletesen rájött arra, hogy vagy ő, vagy Merz. Ledarálta Merzet. Merz eltávozott a politikából, elment a gazdasági életbe, rengeteg nagyon nagy cégnek lett a felügyelőbizottság tagja, elnöke, igazgatótanács tagja, elnöke, de eltávolodott a politikától. Amikor látszott, hogy Merkel visszavonul, és hagyjak valamit, ami nem tudom, hogy valaha elhangzott-e. Merkel az egyetlen olyan német kancellár, aki nő, aki természettudós, aki keletről jött, és aki bejelentette, hogy visszavonul. Az összes német kancellár eddig megbukott, kivéve Merkelt. Lehet szeretni, lehet nem szeretni. Nem tudom, lesz-e idő arra, hogy rátérjünk a 2015-ös Merkel-féle mellényúlásra, migráns kérdésnél. De ő visszavonulást jelentett be. És egy ciklussal előbb akart visszavonulni, mint amikor visszavonult, mert meggyőzték, hogy ő az egyetlen, aki Trumppal tud tárgyalni. Nem tudott. Ő volt az egyetlen, aki heteken át készült Trumpból, átnézte Trump írásait, szerepléseit, és bement Trumphoz, mint német kancellár, mire Trump benyúlt a zsebébe, és azt mondta, Angie nem mondta, hogy nem kapsz tőlem semmit, és odaadott 300 csokoládét. A Merkel majd elájult. Második megjegyzés. Amikor nyilvánvaló volt, hogy Merkel visszavonul, színre lépett újra Merz. De Merkel gyűlölte. Mit kért tőle Merz, hogy legyen gazdasági miniszter? Nem engedte meg. Visszavonul Merkel. Ki lesz a CDU-CSU kancellár jelöltje? Egy abszolút tehetségtelen tartományi miniszterelnök Laschet. Én átnéztem minden írását a Laschetnak. Elképesztő színvonalon állt. Tehát egy mondatot hagymjak. Büszke volt arra, hogy a pápa őt tovább fogadja, mint politikai ellenfelét. A Laschet látványosan megbukik. Elkezdődnek a titkos tárgyalások. Én nem akarom végigmondani az egészet, majd ön kérdezés, én próbálok válaszolni. Hihetetlen érdekes. A Laschet most megkapta Merztől a parlament, a Bundestag külügyi bizottság elnöki poszt.

0: és az egy jóléti állam volt, ahol az emberek boldogok voltak, ahol az NDK-val való egyesülés, nem az NDK, az öt kelet-német tartománnyal megterhelte a német társadalmat. Hát én annak idején Hamburgban Vezérkari Akadémián németül Führungsakadémi tanultam. Egy nap tanulás, egy nap kirándulás. És átvittek minket Kelet-Berlinbe, ahol én ledöbbentem azon, hogy minket gyűlölnek, mert mi vagyunk a veszik a nyugatiak, ők az oszik a keletiek. Ahol láttam azt, hogy a prostituáltak az útszélén a szovjet tisztfeleségek, akiknek nagyon kellett a nyugat-német márka. Tehát rengeteg dolgot átéltem, a mai helyzetben pedig Merz a német történelem legkevésbé elfogadott kancellárja, a zárójel. A koalíciós partner az SPD nála is rosszabbul áll, pont.
1: No, mindjárt beszélünk ezekről. Érdekes, ugye említette azt, hogy fiatalon Friedrich Merz egy tehetséges politikus volt. És hogy mennyire próbálta őt visszafogni, vagy valahogy üvegplafon alatt tartani, ez egy német szokás, üvegplafon alatt tartani őt, ugye Angela Merkel, ami nagyon sokáig sikerült is, sőt annyira, hogy Merzet ugye a második fordulóban választották meg kancellárnak. Elsőre nem is sikerült.
0: Állj, bocsánatot kérek, bocsánat, hogy közbeszólok, de miért nem? Mert Merkel hívei gyűlölték Merzet. Létrejön a Merzféle kormány majd, amikor megkapja a bizalmat. És a legtehetségesebb politikus is, aki Merkel mellett volt, kihagyja. Uh-huh. Tehát nézem, nálam otthon a német tévészól, az a néhány ember, aki Merkel mellett tényleg tehetséges volt, nem kapott politikai szerepet. Igen.
1: Ugye Merz még a kampányban írta egy elemzést a terveiről, hogy hogyan lehetne Németországot újból gazdaságilag és társadalmilag is, szociálisan is felfuttatni, és az elemzők abban egyetértenek, hogy ebben tűpontos meglátásai voltak Merznek. Akkor a kérdés az, hogy kormányra kerülve, vagy amikor a kancellári székbe ült, akkor miért nem tudta ezeket megvalósítani? Egy éve van hivatalban, és a mai napig adós ezekkel a tervekkel, sőt, mi több gyakorlatilag az ellenkezője történt mindennek.
0: Önnek tökéletes a kérdése, de néhány megjegyzésem, hogy legyen egy. 1949 óta a Németországi Szövetségi Köztársaság történetében egyetlen egyszer kapott egy párt abszolút többséget. 1957 CDU-CSU Konrad Adenauer. Miért? Mert hazahozza 55-ben a még élő hadifoglyokat a Szovjetunióból. Németország minden kormánya koalíciós volt. Egy koalícióban nehéz szerepelni, kettő. Én nem akarok belemenni a német belpolitikába. Óriási viták vannak a nyugdíjakról, az öregellátásról, és két lefelé menő párt vívja ezt a harcot, a CDU-CSU és SPD, CDU-CSU. 1949-től Bajorországban nem a CDU jön létre, hanem a CSU, Keresztény Szociális Unió. Hihetetlen érdekes vezetőkkel indul a kancellárságért 80-ban Strauss, szétverik. Indul a kancellárságért Schäuble, nem tud győzni. Rendkívül érdekes a CSU, amikor bajban van a Kohl nagyon gyengén kezdett, akkor egész Németországra ki akarják terjeszteni a CSU-t. Amikor a Kohl megerősödik, akkor ő gondolkodik azon, hogy a CDU, tehát a saját pártját beviszi Bajorországba. Országba. Végül egyik se tette meg, de hihetetlen érdekes, mondta Merz kancellárságot. Van egy nagyon csúnya mondatom. Volt egy német miniszter, fejlesztési miniszter, úgy hívták, hogy Hans-Jürgen Wisniewski szociáldemokrata volt, még Schmidt kormányában. Iszonyú szép a német történet. Mit mondott Wisniewski? Hogy Németország tele van olyan tehetséges politikusokkal, akik államtitkárok, de az az egy lépés plusz hiányzik, ami az államtitkárt a minisztertől megkülönböztetik. Merz zseniálisan vezet a koncerneket, de nem tudja vezetni a kormányt. Miért? Mert a kormányba különböző érdekek ütköznek, egy koncernbe teljesen más a lefutás. Tehát ő egy nagyon tehetséges ember, de nem jó kancellár. Őnek megbuktatása szinte lehetetlen, ha ő kérdezel, mondom miért. Nagyon érdekes.
1: Jó, 55 évig kiválóan tudott együttműködni a CDU és a CSU, az utóbbi 10 évben viszont elkezdődtek a repedések. Valószínű, itt a migrációs probléma volt az, ami ezt elindított.
0: Zöder színrelépése. Elnézést. Az előző CSU vezetőt Merkel fölviszi belügyminiszternek Berlinbe, aki megbukik, és vérig sértődik, és visszavonul. És színrelép egy fiatal tehetséges ember, Zöder. Mit mond rá annak idején Merkel? Kiváló tartományi miniszterelnök. Ennél durvábbat nem lehet mondani. Ebbe az van benne, hogy öreg, te Bajorországban jó vagy, de országos szinte, mint kancellár, alkalmatlan vagy. Az utolsó két

0: ciklusban, amit ön mond, Söder fölment Berlinbe, hogy ő legyen a kancellár jelölt, és lemossa 4 évvel ezelőtt Schäuble, egy rendkívül tehetséges ember, aki kancellár lehetett volna, de egy merénylet miatt tolószékbe került, és így nem lett az. Most pedig a tartományi CDU-s miniszterelnökök közlik, hogy nem hajlandók Söderrel együttműködni. Tehát Söder megbukik, de erről nem szokás beszélni. Söder pocsék eredményt ér el Bajorországba, ettől ő még ott tartományi miniszterelnök, de koalícióval. Mi volt a szokás Bajorországban, hogy 66%-ot kap a CSU, most lemegy 40% körülre. Uh-huh. Ettől még ő a legerősebb pár, de véget ért az abszolút többség.
1: Hogy látja, hogy miért rendült meg a szavazók bizalma egyébként ebben a pártszövetségben?
0: Hát erre van egy német válasz, és van nekem egy válaszom. A német válasz az, hogy annyira gazdag Bajorország, hogy rengetegen települtek be egyéb tartományokból, és ezek nem CSU-sak. Ebben van valami. Az én válaszom az, hogy Söder egy alapvetően, nem merem csúnya jelzőt mondani, önmagát futtató ember, aki szerelmes önmagába, aki nagyon-nagyon komolyan hibázik, soha nem ismeri el, és bármi áron kancellár akar lenni. Most a történelem azt mondta, hogy ha valaki bármi áron, abból nem lesz.
1: Uh-huh. Hát, most ide vehetnénk a magyar történelmet is, de ezt most csak zárójelben jegyeztem meg. Nézzük tovább, ugye 2026-ban lesz szeptemberben választás, legközelebb tartományi választás, és az AFD...
0: Két választás lesz most, bocsánat, kettő.
1: Akkor segítsen nekem, hogy Mecklenburg Előpomerániában hogy áll most az AFD, és hogy áll most a pártszövetség. Én a 2006-t itt néztem, ott az AFD 42%-on, a kormánypártok együtt pedig 43%-on vannak, iciri-piciri kis különbség.
0: Szörnyű nehéz, amiket ön kérdez, próbálok válaszolni. Egy. A kelet-német területeken a lakosság a német egység után 30-valahány évvel úgy érzi, hogy kizsákmányolt, el van nyomva, és ha most lenne népszavazás, tudom, hogy nem lesz. Nagyon sokan lennének, akik amellett lennének, hogy álljon vissza egy önálló kelet-német állam, nem az NDK. Egy olyan kelet-német állam, amik szabad függetlenség, ennek ma legkisebb realitása sincs, de a lakosság elégedetlen. Kettő. A két tartományban, amit beválasztás lesz, az egyikben egy szociáldemokrata hölgy svézik a tartományi miniszterelnök, ő az, aki behozta az északi áramlat 1-2-t. Erről is lehetne beszélni, és ő az, aki erről nem nyilatkozik, mert tökéletesen tudja, hogy papíron ukránok robbantották föl, de a valóságban kikálltak az ukránok mögött, ez kimondhatatlan. A másik tartományban CDU-s miniszterelnök van, tartományi szinten. Iszonyú érdekes lesz a választás, ugyanis a kelet-német lakosság boldogtalan és elégedetlen. Szíre lépett Sarah Wagenknek. Néhány ezer szavazótól múlt, hogy nem jutott be a Bundestagba, 5%-kal újra számolják a szavazatokat, akkor se jut be. De a jelenlegi helyzetben az AfD jön előre. Kimondja azt, amit senki más nem mer, nem akar, nem tud kimondani. Mi volt Merkel jelszava az AfD ellen? Rendkívül érdekes. Nem szabad a migrációról beszélni, mert ott az AfD jön be. Oké. De hát jelenleg nem tudom megkerülni a migrációt, és bocsánatot kérek, nincs Merkel. A Merz nem tudja jól vezetni Németországot. És megint nagyon fura mondatok jönnek be. Hát 1949-ben létrejön a NATO. Mi volt az első NATO komolyabb vezető Lord Izmai bejelentése? Hozd az amerikaiakat be, nyomd a németeket le, nyomd az oroszokat ki. Ez teljesen más áttételekkel ma is igaz. Tehát nagy, igen.
1: Nem, csak nem. Közben az jutott eszembe, hogy meddig lehet üvegplafon alatt tartani például az AfD-t.
0: Ezt kérdezi a német politika, bocsánatot kérek.
1: Akkor igen. Kezdték ezt el, amikor nagyjából 12-13%-ra emelkedett fel, ugye néhány százalékról.
0: Országos szinten, országos de a kelet-német szinten. Területeken az öt ott kelet-német tartományban sokkal erősebb volt. Uh-huh. Nagyon érdekes. Van még egy problémám. Mit mond a CDU vezetése? Mert hogy AfD-t üvegplafon alatt tartani, ő mondja, rendben van, tökéletes, tartsuk. Ez nyugat-német területeken megtehető, kelet-német területeken egy 42%-os párt nagyon közel van az abszolút többséghez, mert azok a pártok, amelyik nem érik el az 5%-ot, kiesnek. Tehát a 42% jelenthet 50-51%-ot a tartományipa, akkor mit csinálnak? Rendkívül érdekes, senki nem meri föltenni a kérdést. Következő. Az AfD szélső jobboldali? Hát ha megnézem a német német tartományokat, akkor van, ahol igen, van, ahol nem. Van olyan vezetője, aki igen, és van olyan, aki nem. Nagyon-nagyon érdekes. De az AfD jön fölfelé, mert a CDU-CSU gyenge. SPD pedig katasztrófa.
1: Milyen alternatívát kíván az AfD ugye Németországnak, hogyha már a nevükből indulunk ki, mert hát azért mégiscsak az lenne a céljuk, hogy egy másik Németországot, vagy egy új Németországot, nem is, még csak azt se lehet mondani, hogy a 10-15 évvel ezelőtti Németországhoz való visszatérés, de mégis valamiféle gazdasági felemelkedést, egy társadalmi, szociális egyensúlyt szeretnének.
0: Nagyon aljas leszek. Honnan jön az AfD? Jelentős részben a kiábrándult CDU-sokból. Az első körben az AfD hihetetlen jól képzett emberekből áll. Németül azt mondjuk, aki diplomás vagy akadémiker, Magyarországon az akadémikus teljesen más jelent. De tele van jól képzett emberekkel, akik csalódtak a CDU-ba. Van köztük szélső jobb oldal? Igen, de nem ez a meghatározó.
1: De sokat finomodott ez a szélső jobb oldal. Tehát maguk is dolgoztak azon, hogy ebből a kategóriából kitörjenek.
0: Így van. Következő. Hát mindenki azt kérdezi ön is, hogy ha az AfD kormányra kerül, a következő választás Németországban 3 év múlva lesz, ha nem jön közbe tragédia. 3 év a politikában, a mai világból fél óránként változik a helyzet, beláthatatlan. Hát most tette közzé a világ, hogy megállapodott az Egyesült Államok és Irán. Én erről nem vagyok meggyőződve, de hát én mindig szkeptikus voltam. Meglátjuk, a megállapodásban a legfontosabb pontok nincsenek benne. AfD. Most számára cél a két kelet-német tartomány megszerzése. Következő, tessék mondani, mi van akkor, ha összeáll egy kis párttal? Én nem hiszem, hogy Magyarországon figyelték a FDP, a Német Liberális Párt kongresszusát, ahol bejelentette a párt új vezetője Kubicki, aki egy nagyon régi motoros, aki évtizedek óta parlamenti képviselő, tartományi vezető, stb. Ha ők kormányok, ha ők bekerülnek a parlamentbe, összefognak az AfD-vel. Ha összefognak tartományi szinten az AfD-vel, AfD abszolút többségben van. Új helyzetek vannak, igen.
1: Ugyanakkor játszunk el azzal a gondolattal, hogy 3 év múlva a következő választást megnyeri az AfD. Most csak tényleg hipotézisről van szó. És nincs elég többsége ahhoz, hogy kormányt alakítson. Ki fog vele kormányt alakítani?
0: Zseniális a kérdés. Egy. Nem tudom megmondani, mi lesz 3 év múlva. Tényleg attól sem tudom megmondani, hogy holnap mi lesz. 2. Hol tart ma ez a Németország, hogy CDU-CSU mindig előtt volt? Nekem nagyon érdekes, ha már ezt ön kérdezi, hogy kerül hatalomra a szociáldemokrata párt, hogy tud kancellárt adni? Nem akarok történelmeugrát tartani. 1966-69 Németországban létrejön az első nagy koalíció. A kancellár egy bűbájos, tehetségtelen embert, Kurkeor Kiesinger, már szakértők se hallottak róla. Tessék mondani, hány tagú a német kormány? 20. Mennyi a CDU-CSU? 11. Mennyi az SPD? 9. Ki az alkancellár? Külügyminiszter Willy Brandt. És jön a 69-es választás, ami nekem egy választóvonal, ahol győz a CDU-CSU, mint mindig. Második az SPD, de egyiknek sincs abszolút többsége, és bekerül a pártba, a parlamentbe a liberális picike FDP. Az lehet a kancellár, aki az FDP-t támogatja. FDP, akit támogat. Mit mond Willy Brandt? Kérjenek bármit, csak én mögém álljanak. Hát a liberálisok nem betegek. Kérik az államfői posztot, megkapják. Kérik az alkancellárt, a külügy, mindent megkapnak. De Willy Brandt kerül kormányra, holott nem nyerte meg a választást. Ez a válaszom arra, hogy mi lesz 3 év múlva. Hol tartunk? Jelenleg már 3%-kal vezet az AfD a CDU-CSU előtt. Feltételezve a mai helyzetet, van egy 12%-os szociáldemokrata pártom. Van egy CDU-CSU, amelyik le van maradva. Mi lenne a legegyszerűbb, ha összefog az első és a második, az AfD és a CDU? De ez csak akkor lehetséges, ha Merzt addig megbuktatják.
1: Merznek egyébként korábban a kampányígéretei között szerepelt a választási rendszernek a felülvizsgálata. Hogyha felül is vizsgálja ezt, mert ugye egyelőre még nem tudjuk, hogy mi történik, tehát hogy mit valósít majd meg a következő 3 évben a kampányígéreteiből. Milyen irányba tolódhat ez el? Mert abból, amit ön elmondott, én arra következtetek, hogy innentől kezdve félti annyira a székét, és félti annyira a CDU-CSU szövetséget, hogy még csak véletlenül se kerülhessen kormányra az AfD.
0: Megint tökéletesen igaza van önnek, de Mennyi a korkülönbség Merz és Merkel közt? Mind a ketten 70 évesek. Bocsánatot kérek. Merkel belátta és visszavonult. Merz most ért a csúcsra. Nagyon érdekes. Második megjegyzés. Hány párt kerül be a parlamentbe? Az nagy választásról van szó 3 év múlva. Ki lesz az, aki az AfD-t hajlandó támogatni, a nyer? Bocsánat. Ausztriában a győztes párt ma ellenzékben van. Nagyon sok példát tudok elmondani Le Pennel kapcsolatban. Franciaországból a második, harmadik összefogott és letarálták a Le Pen pártját a választás második fordulójába. Tehát így stratégiák állnak egymással szembe. Hogy lehetséges az, hogy a Kaczynski nem tudott kormányt alakítani, ahol megnyerte a választást, mert a kis pártok összefogtak ellené. Én azt mondtam, hogy itt kezdődik a politika, hogy ki tud-e közülük egyet emelni, mert akkor neki van többsége. Nem tudta megcsinálni. Tehát mi lesz a cél? Merz, meddig akar kancellár lenni? Nagyon csúnyát mondok, le lehet-e váltani Merzet? Elvileg igen, gyakorlatilag nem.
1: Gyakorlatilag miért nem?
0: Mert a Weimári köztársaságban sorra buktak a kancellárok. Ezért kidolgozták a konstruktív bizalmatlanság indítvány elvét, amit csak a németeknél igaz, amelyik azt mondja, hogy csak úgy buktatható kancellárt, ha előtte megválasztom az ujját. Tessék mondani, lehetséges ez? Ma nem. Az SPD nem fog újat választani, mert kikerül a hatalomból. A CDU-CSU-ban a Merz melletti erők nem állnak, mert ki lenne az, aki megszavazna egy új CDU-s kancellárjelöltet? A CDU egy része. Az SPD akkor, ha garantálják, hogy kormányon marad. De ennek ma a valószínűsége csekély. Tehát ma olyan minimális többsége van a CDU-CSU-SPD nagy koalíciónak, hogy ez garantálja Merz létét. Nagyon csúnya, amit mondok.
1: Hova kormányozta egy év alatt a német kancellár most ezt a német hadihajót, illetve az egész flottát? Eleve ugye egy nem túl jó állapotban lévő, Olaf Scholz egy nem túl jó állapotban lévő Németországot vett át, már tartotta az orosz-ukrán háború, akkor egy törésvonalnak számított az, hogy Németország adjon-e még pénzt, azt hiszem valami 20 milliárdról volt szó, adjon-e még pénzt Ukrajnának, most viszont Friedrich Merz mellette lenne annak, hogy ezt a pénzt odaadják, holott egyébként a német gazdaságnak is szüksége lenne mindenre.
0: Szörnyű, nehéz. Európa több szempontból is ketté szakadt. Kezdjük az elején. Jelenleg 3 globális játékos van a USA, a világban: USA, Kína, Oroszország. Mindent megtesz Európa, hogy az legyen. Fokozatosan leszakad, esélye sincs rá. Második pont. Kik azok, akik bármilyen Ukrajnát támogatják? A lengyelek, a baltiak, a skandinávok, részint a németek. Harmadik. Ki volt a ukrán nagykövet Berlinbe? Egy Melnyik nevű diplomata, aki azt mondta a Scholzra, hogy ha nem adják át a Taurus rakétákat, mondta a németeknek, buktassák meg Scholzot. Ha én lettem volna a német kancellár, a polit 2 percen belül kirúgom, alkalmatlan volt arra, hogy ő képviselje Ukrajnát. Most éppen ő az ENSZ-ban nagykövet, ahol kiprovokált egy olyat, hogy kiáll a világba Ukrajna mellett, a 193 országból 51-2.
1: Mégis nagyot bukott egyébként az ENSZ-ben Németország, ez csak zárójelben jegyzem.
0: Akkor erre hogy válaszoljak? Az ENSZ-be 3 országból kellett 2 megválasztani, mint az ENSZ biztonsági tanács nem állandó tagját. Ausztria, bűbályos ország, Portugália, Magyarország körülbelül ugyanakkor a lakosság minden, és Németország. A németek biztosak voltak, oda ment a német külügyminiszter. A közgyűlés elnöke a korábbi német külügyminiszter Annalena Baerbock, aki sokkal szebb, mint én, de a tehetségéről nem akarok nyilatkozni.
1: Annak idején beszéltünk arról sokat.
0: És a 3-ból 2 kerül be, Ausztria és Portugália. Miért? Mert a világon a 193-ból 50 nyugati tag, a többiek nem. És mi a lényeg? 2 kifogást emeltek Németország ellen. Az egyik az, hogy ukrajnai háborúba túlzottan elkötelezte magát, mondta a világ. A másik, hogy az arab-izraeli háborúba túlzottan elkötelezte magát, mondta a világ. És ezt a németek nem nagyon vették figyelembe, Merz. Elnézést, kancellársága első napján csinál egy külpolitikai körutat, külpolitikai kancellárnak is hívták. Hova megy először? Varsóba. Ahol nagyon nehéz a lengyelekkel kiegyezni, mert más a kormány, más az államfő, a lengyelek állandóan jóvátételt kérnek a németektől, eddig minden német visszautasította. A német egységkor Lengyelország rendkívüli mértékben retteget, hogy mi lesz vele, meghagyják az Oder-Neisse határt, hiszen a második világháborúban színlengyel területeket vesztettek, és cserébe színnémet területeket kaptak. Megint nem akarok történelembe belemenni, de annak idején a szovjetek rendkívül hülyén kezelték a lengyeleket. Hát volt egy olyan szovjet mondás, hogy kuliszám nyepkicám, mondom magyarul, tyúk nem madár, Varsó nem főváros, Lengyelország nem külföld. Mi volt a lengyel hasonlóan ostoba válasz? A németekkel szemben a függetlenségünket, a lengyelek, a oroszokkal szemben a lelkiüdvösségünket veszíthetjük el. Ez áll a lengyel történelembe, mert Varsóból tovább megy Párizsba, és itt megint meg kell állni. Mert az Európa politikában a három meghatározó államból kettő, a britek és a németek, abszolút atlantisták, mondom leegyszerűsítve USA barátok, a franciák próbálnak egy Európa politikát folytatni francia vezetéssel, amilyen a gazdasági erejük nincs meg. Mit mondanak a franciák? Európa adja oda a fegyvereket, adja oda a pénzt, és én legyártom a fegyvereket. Hát ha nekem oda adják a pénzt, én is legyártom, ez különösebb zsenialitás nem kell. De itt tart ma a világ.
1: Múlt héten beszéltünk arról, hogy Zelenszkij ugye találkozott a hajlandóak koalíciójával, a brit, a német és a francia kormányfővel, és itt most nem is a találkozónak a témája lenne a lényeg, hanem itt azért mégis három olyan politikussal találkozott Zelenszkij, akinek inog a széke. Az egyiknek ugye hamarosan lejár, a másik alól éppen most próbálják ott Nagy-Britanniában kilökni ezt a széket, és akkor itt van Merz, aki gyakorlatilag mélypontra vitte az országot is, és a saját népszerűségét is. Na most akkor, amikor egy békefolyamat elindul, és három ingatag ország ajánlja fel a segítségét, annak milyen üzenete van?
0: Rossz. Kezdjük az elején. Ez egy ötpontos béketerv. Hát van benne néhány a mondat, amit azért nem értek, mert Európa három vezetője, ha ezt megfogalmazta, nagyon nagy baj van. Egy, a mostani fegyverszüneti vonalnál kössük meg a megállapodást, de a mostani fegyverszüneti vonal nem lehet határ, mert Ukrajna ebből kiléphet. Miről beszélek? Kettő. Európai csapatokat küldünk a oroszok rá határa, soha nem fogadják el oroszok. Három, fizessen óriási jóvátételt Oroszország, megnyerte a háborút, miért fizessen, és akkor visszakapja a befagyasztott vagyonát. Tehát alapvetően egy rendkívül furcsa, részint orosz ellenes, részint Ukrajnát támogató, részint USA ellenes megfogalmazás van ebben.
1: Mi az értelme egyébként ennek a hajlandóak koalíciójának? Egyetlen egy percünk maradt.
0: Háború tovább tart, azt, hogy Ukrajna nem omlik össze, azt, hogy a USA nem adott oda többet ingyen pénzt és fegyvert, de arra hajlandó, hogy a hormozi szoros kivételével szükséges eszközöket átadja, ha Európa megfizeti. Európának át kéne gondolni a politikáját, de ettől sajnos távol vagyunk.
1: Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi kollégám Szőlős Éva és Sije Gábor nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Kossuth Rádió műsora most hírekkel folytatódik. Szép estét, jó pihenést kívánok. Csete Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra, jó estét kívánok! Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Törölték a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját az Európai Bizottság uniós lobbistákat jegyző listájáról. A döntés hátterében az áll, hogy a központ nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, és nem közölte, honnan származnak a bevételei. A 2022 óta működő brüsszeli MCC ellen tavaly áprilisban indult vizsgálat, mert a gyanú szerint a működését biztosító pénzügyi gazdálkodása nem felel meg az uniós lobby szervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. Az MCC brüsszeli irodája 2024-ben átszámítva 2,3 milliárd forintot kapott tevékenységére a Matthias Corvinus Kollégium alapítványtól. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 szemét és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexei Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós főképviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése is. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Magyar műfordító Reimann Judit kapja idén a Lavrin diplomát, közölte a Szlovén Irodalmi Fordítók Egyesülete. Az indoklás szerint Reimann Judit 4 évtizeden meghatározó szerepet játszik a szlovén kultúra magyarországi közvetítésében, valamint irodalomszervezőként sokat tett azért, hogy a magyar írók, költők rendszeresen szerepeljenek szlovéniai irodalmi rendezvényeken. A 2003-ban alapított díjat a jövő héten adják át Ljubljanában. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, napközben 24-28 fok várható. A híreket Gál Andrea szerkesztette, Ciprusz Évát hallották.
2: Műsor ajánlott. A magyar kulturális élet egyik meghatározó alkotója volt, akinek művészete egyszerre kapcsolódott történelmi hagyományainkhoz és a mindennapi élet ábrázolásához. Művei generációk számára tették átélhetővé a magyar múlt eseményeit, ám a hétköznapok világát és vallásos témákat is gyakran megjelenített. Kiemelkedő jelentőségű életművet hagyott ránk a 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas grafikus és festő. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
4: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
6: Szeptember 6-án Szászonhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
7: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
8: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
9: Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori első Malév pilótanő, a mai este házigazdája. Vendégem Hartyányi Emőke, aki arról híresült el, azon kívül, hogy annak idején a Malévnél kicsit kolléganők is voltunk, hogy kargó specialista, és több mint 20 éve foglalkozik élő állatok légi szállításával. Ez alatt persze rengeteg tapasztalatot szerzett sokféle állat utaztatásában, az állatkerti állatoktól kezdve a díszhalakon és munkakutyákon, hüllőkön és madarakon át a leggyakoribb utasokig, akik hát természetesen a velünk utazó kutyák és macskák. Talán ez utóbbiaknak egy kicsit most több időt fogunk szentelni a műsorunkban, hiszen a kedves hallgatóink is főként velük találkozhatnak, illetve olyan feladatokkal szembesülhetnek, hogy társ állataikat szeretnék magukkal vinni a fedélzeten. Mondjuk talán kevesebben utaztatnak zsiráfot, vagy esetleg leopárdot.
10: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
9: Egy helyen azt írják rólad, kedves Emőke, hogy Emőke meggyőződése, ezen állatok teljes jogú családtagok, ezért kiemelten fontos számára, hogy biztonságosan és stresszmentesen utazhassanak. Társadalmi szerepvállalásként tekint arra, hogy tanácsaival segítse például a költöző családokat, így biztosítva, hogy kedvenceik nem maradjanak hátra. Sem akkor, ha külföldre költöznénk, sem a külföldről való hazatérés esetén. Nos, hát Emőke, azt hiszem, hogy a velejébe vágtunk ennek a témának, erről nagyon sok mindent lehetne beszélni. Próbáljuk meg úgy, hogy senkit ne bántsunk meg, hiszen vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy mégis meg kell válnunk a kedvencünktől, de nagyon egyetértek veled abban, hogy ez ahogyan egy embertársunktól is a elválás, ez egy nehéz és lehetőleg elkerülendő dolog, így van ez a családtagként szeretett kutyáinkkal, macskáinkkal és egyéb társállatainkkal is.
10: Ez így van, és itt a társállaton van a hangsúly, ugye, mert ugye házi állatoknak nevezzük, most beszélünk főleg a kutyákról, macskákról, esetleg madarakról, de gyakorlatilag már a házi állaton belül is inkább társállatok azok, akik közvetlenül az életünknek a része, a lakóterünkben él, az ágyunk mellett alszik, vagy az ágyunkban esetleg, és a szerepe az életben egyértelműen családtag. Tehát már nem csak egy kertben lévő kutyusról beszélünk, hanem egy családtagról. És míg a humán, vagy az emberi családtagjainknak viszonylag egyszerű az utazása, meg az életünkben mindig gondolunk rájuk, meg kell tanulnunk azt, hogy bizony a társ állatainkra is úgy kell tekintenünk, mint családtagokra, tehát amikor az ő családba érkezésüket tervezzük, akkor figyelembe kell venni minden egyéb életkörülményt, költözést, lakóhelyet, jövőbéli terveket, mert én ezt látom, hogy ebben van nagyon nagy különbség, amikor az ember gyermekeket tervez, akkor gondol a jövőre, de amikor egy kutyát, macskát örökbe fogad, sokan nem gondolnak ebbe bele, hanem úgy vannak vele, hogy majd az valahogy lesz. Pedig igazából sokkal nehezebb ügy megoldani egy kutyának, a macskának a jövőbe illesztését, mint egy gyereknek egy sokkal kevésbé járt út, és legyünk őszinték, az állattartás abban a formában, hogy mi Európában megszoktuk, ez csak itt van így. A világ nagy részén nincsen így.
9: És itt is egy viszonylag új dolog, hiszen ha visszaemlékszem, akár az állatorvostudomány történetét nézzük, azért egy olyan 50 vagy 60 évvel ezelőtt macskát még szinte nem is vittek állatorvoshoz. vagy 70 éve biztos nem, hanem olyan fogyó, szegény élőlény volt a ház mellett. Ugye sokan mondják, hogy a macska a helyhez kötődik. Én nekem elő az a vélemény, hogy az a macska kötődik a helyhez, akinek nincs igazi gazdája.
10: Maximálisan egyetértek. Tehát én is hallottam azt a régi, sok állatorvos által vallott véleményt, miszerint az macska meggyógyítja önmagát, ami sok szempontból igaz, mert ugye a macskának elképesztően erős immunrendszere van, de azért nincs így, tehát az macska igaz, tessék vinni át orvoshoz. Illetve ezt a hiedelmet, hogy a macska helyhez kötődik, ezt amikor én elkezdtem az állatszállítással foglalkozni, ez egy nagyon-nagyon gyakran hallott mondat volt. Az ügyfeleim is kérdezték, hogy hát a macska ugye a helyhez kötődik, és itt kéne hagyni. És az elejétől fogva mindig úgy éreztem, ez kicsit sántít ez a mondat, mert attól, hogy egy macska bent él a lakásban valakivel, ő nem tudja pontosan, hogy ő földrajzilag melyik hosszúsági szélességi fokon van, tehát nem létezik, hogy ahhoz jobban kötődjön. Tehát azt tudom elmondani, hogy elképzelhető, hogy egy kertben tartott félig vad cica a környezethez kötődik, de egy szobában tartott semmiképpen sem, és én azt mondom, hogy még a kertben tartott sem kötődik a környezethez, mint az emberhez. Én, mint macska tulajdonos, és nagyon-nagyon sok macska tulajdonost ismerő ember, nagyon-nagyon határozottan kijelentem, hogy a macskák igenis nagyon ragaszkodnak a gazdájukhoz és a családjukhoz.
9: Hát ezt én is meg tudom erősíteni, 40 éve legalább 40 macskám volt, ugye, mert én is foglalkoztam kifejezetten mentéssel is, tehát gazdátlan befogadással, és valóban meg tudom erősíteni, amit mondasz. Emőke, akkor most térjünk vissza arra a pontra, hogy hogyan kezdődött a te pályafutásod, és hogyan merültél el a légiszállításban és az élő állatok légiszállításában.
10: Igen, hát nagyon röviden összefoglalva, így utólag ránézve az életutamra, nekem minden ebbe az irányba mutatott, bár az elején ez még nem látszott. Ugye nekem az apukám állatorvos, légutas kísérőként dolgoztunk együtt a Malévban, az volt az első munkahelyem, utána a kargóban, az áruszállításban is dolgoztam, később bejártam a félvilágot, és relokációban, tehát nemzetközi költöztetésben is nagyon sok időt töltöttem el, mikor rátaláltam erre a szakmára, az állatköltöztetésre igazából, pet relocation, ugye angolul, ez egy szakma, és ez 22 évvel ezelőtt volt, ha jól emlékszem, és én azóta egyáltalán nem fordultam semmi más irányba, csak ezzel foglalkozom, és mondhatom, ugyanaz a lelkesedésem, mint 22 évvel ezelőtt. Még mindig egy kicsit láthatatlan terület vagyunk, bár nincs olyan ismerősöm, aki, még ha kis nevet, amikor elsőnek mondom, hogy mivel foglalkozom, hogy ne kereste meg fél éven belül egy kérdéssel. Mert a kezelésből vagy társalatként tartott kutyák, macskák olyan gyakoriak már az életünkben. Ugye statisztikailag is több társ állatként tartott kutya él ma Magyarországon, mint gyerek. Mondjuk nem teljesen lehet analogát húzni a kettő között, hiszen nem csak szülőképes embereknek van kutyája, de akkor is egy nagyon jelentős réteget képeznek a társalatként tartott kutyák, és így a velük kapcsolatos feladatok is, így adott esetben a külföldre költözésnél, hogy őket hogy lehet magunkkal vinni. Mert igenis más, teljesen más ritmusban, meg más jogokkal és feltételekkel költözhet egy kutya, mint egy ember.
9: És milyen jogok?
10: Sokkal nehezebb.
9: Milyen jogok, milyen feltételek, milyen papírok? Azt hiszem, hogy ez a téma, amiről most beszélsz, ez egy picit talán tényleg kevésbé ismert, még kevésbé van benne a köztudatban egyáltalán, hogy ez egy szakma, az élő állatszállítás, légi úton különösen. Nagyon fontosnak érzem, hogy ezt egy picit jobban terjesszük ezeket az információkat, és hogy tudják a kedves hallgatók, hogy Hartyányi Emőkéhez lehet fordulni, hogyha ilyen jellegű kérdésünk, gondjuk van.
10: Hát egy közegészségügyi kérdést vetnek föl mindig. Őszintén szóval az emberek költöztetése is kontinensek között, ugye, hiszen így terjednek a járványok. Csak még az embereknél emberjogi kérdést felülírja a közegészségügyi kérdést. Nincs jogunk korlátozni az utazásban, pedig hogyha nekik is hasonló állategészségügyi vizsgálatokon kellene átesni, mint az állatoknak, akkor sokkal kevésbé terjednének a betegségek, de ebben ne is menjünk bele. Lényeg az, hogy az állatok, ők teljes kontroll alatt vannak. És az összes állatnak, állatkertének legvédettebb, pandának is, meg a legátlagabb csivavának is át kell esni egy viszonylag hasonló sematikus állategészségügyi engedélyeztetésen, hogy utazni tudjanak, illetve hát az ő utazási formáik nem teljesen azonosak az emberekkel, bár helyenként van átfedés, és vannak mozgalmak, amik azt próbálják szorgalmazni, hogy a légitársaságok tekintsék sokkal inkább embereknek a kutyákat, mint most tekintik, mert most egyáltalán nem tekintik annak. Hiába van híres Csányi Mimos etológusunk, hogy már nem állat, még nem ember, ami szerintem őrletesen igazmondás a kutyákra.
9: Szőrös gyerek.
10: Szőrös gyerek, az a másik. De mégis, amíg egy embernek teljesen, szinte végeláthatatlan lehetősége van a világ legtávolabbi sarkára is eljutni, addig egy állatnak eljutni akár egy Európán belül is légiútra komoly kihívást tud jelenteni. A légügyi korlátozások, a járványügyi korlátozások és mindenféle nemzetközi jogi kérdések miatt.
9: És hát még egy dolog, hogy ugye annak idején az teljesen természetes volt, hogy ha csak nem egy boxal együtt ölben elférő kis állatról van szó, akkor ugye természetesen nem a fedélzeten utazik az állat, hanem lenne a csomagtérben, ahol azért én is tudom, hogy annyira nem vidámak a körülmények,
10: jaj,
9: hiába van fűtés.
10: Ilyet. Teljesen alkalmas az állatok szállítására a csomagtér.
9: Na jó, jó, jó. Akkor mondjuk úgy, hogy azért ez egy stresszes dolog. Tehát azért gondolom, hogy oda lerakni egy kutyust, akit gyorsan elragadnak a gazdájától, és oda beketrecelik. Szerintem jaj, sokakat ez vet vissza az utaztatástól.
10: Ez a kedvenc témám.
9: Na, mond.
10: Mert az állatszállítás, a háziasított, házi kedvencek szállítása valóban nagyon stresszes. A gazdinak, a kutyának nem. A kutya gondolkodik rajta, vajon mi történt, miért vagyok ketrecben, miért választottak el a gazdimtól, de egyébként számára ez nem stresszes. Ez ember alkotta a környezet, benne van egy ketrecben, ami elég tágas, ahhoz, hogy ő föl tudjon állni, le tudjon feküdni, meg tudjon fordulni. A gondos gazdik, mert már legtöbb gazdi gondos, már jóval előtte megszoktatta őt ez a ketrechez, tehát ő egy kicsit otthon van, csak nem érti, hogy mi történik vele. Az állatszállítás attól stresszes, hogy a gazdi viszont tudja, hogy jaj, most repülőgépre fog ülni, életében nem
9: képes
10: volt még
9: repülő. Képes átragasztani a gazdi a kutyájára, mondjuk ezt a stresszt
10: nem,
9: már
10: a gazdi
9: előtte?
10: Csak kizárólag magára ragasztja rá, különben.
9: Ez is elég baj.
10: És ő csak saját magára. Igazából az állatszállításban egyedül a gazdi aggódik. Az
9: ez
10: élő állatszállítás külön egy rendkívül jól kidolgozott, a legapróbb részleteire belemenően előírásokhoz kötött, rendkívül kontrollált dolog. Itt
9: hát
10: nincsen.
9: Szerintem most kérdezem meg, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy ez a szép nagy könyv, ami akkora, mint régen egy telefonkönyv volt, vagy engem ugye a repülőgépeknek a légi üzemeltetési utasítására emlékeztet. Ez egy angol nyelvű könyv, vagy nem is tudom, minek nevezzem inkább. Mi ez? Mit hoztál
10: igen,
9: ide
10: ezt nekünk? Hoztam el. Nekünk a közös halmazunk a repülés.
9: Úgy, meg az állatok.
10: Meg az állatok, igen. Ez egy IATA kiadvány. Ugye a IATA, az International Air Travel Association határoz meg mindent a repülésben.
9: Repülésben.
10: Amíg légitársaság komoly, az IATA tag, és a IATA mindenre meghatároz előírásokat, és így az élő állatok légiszállítására is, és ez valóban egy telefonkönyv vastagságú íromány, amiben az összes állatfaj bent van, a kolibritől kezdve a vöröspandáig minden, hogy azt az adott állatfajt hogy kell szállítani, függetlenül attól, hogy szokták-e szállítani. Mert vannak azért olyan állatok, mondjuk a tengeri tehén, amit rendkívül ritkán szállítanak, vagy egy dügong, amit tényleg így egyszer 50 évben, ha előfordul repülőgépen.
9: Volt már elégszeres a hallgatóknak, hogy hogy néz ki nagyjából egy dügong, mert ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk.
10: A dügong, hát ez egy nagy tengeri emlős állat, ugye óriás méretben. Gyakorlatilag a mérete terszállító repülőgéphez mérhető. Elméletileg szállítható terszállító repülőgépen, de amikor hirtelen előfordul egy ilyen lehetőség, akkor azért ez egy éves előkészítést igényel, és óriási áldozatokat, tehát nem is gyakran fordul elő. Tőle mindig kérdezik, hogy milyen ilyen különleges állatokat szállítunk. Ezek annyira különlegesek, hogy még nagyobb országunkban, meg nálunk nagyobb állatkerteknek is rendkívül ritkán szállítanak. Az igazság, igazság, hogy a világon mindenütt 99%-ban kutyák és macskák utaznak.
9: Na de azért csak vannak állatkerti állatok is.
10: Állatkerti állatok, mert egyet számban éppenséggel a leggyakrabban szállított állat a díszhal. Érdekes módon, hiszen ugye őt egy kis zacskó van, benne lehet 2000 picike halacska, és mi is nagyon-nagyon sok díszhalat szállítunk, nagyon sok pókot szállítunk, az állatvilág nagy, meg az emberek érdeklődése is nagyon sokszínű. Nem mindenki kutyákkal, macskákkal érzi magát társnak, hanem van, aki pókokkal, van, aki sünökkel, nyulakkal, madarakkal, és mindenki előfordul nálunk. Egyszer szállítottam 2 hangyabolyt. Egy biológus állatorvostan hallgatónak. Úgyhogy tényleg annyira színes a választék, hogy minden érdeklődésben van, és amikor engem félve felhív valaki, hogy jaj, nem tudom, hogy fog ez, nekem egy madaram van, én mondom, hogy nem tud olyan állatfajt mondani, amire ne lennék nyitott és érdeklődő. Tényleg bármi, a mesztelen csigát szállítom valakinek, hogyha azt szeretné. Úgyhogy minden állattal. Igen, LAR, a LAR könyvnek hívják, a Jatának ez a kiadvány, és ez a Live Animal Regulations.
9: Minden évben
10: újítják, ugye, aki egy kicsit ismerős az Aircargóban, ugye van ilyen veszélyes árura, meg gyógyszer szállításnak, mindegyiknek van egy saját szabálykönyve, így az élő állatoknak is.
9: Egy picit, hogyha úgy belelapoznánk, valami érdekeset tudsz mutatni belőle? Uh-huh. Olyan állatot, ami mondjuk nem egy nagyon gyakori, hogy gondolom a fajra specifikusan, nagyon komolyan tudományos igényen leírják, hogy milyen feltételek mellett kell őt szállítani mondjuk repülőgépen.
10: Mondjuk a rádió ugye nem látható műfaj, úgyhogy most a hallgatók amúgy sem látják, és nem is tudom, hogy hirtelen meg fogom találni. Igen, vagy igyekszem nem hangosan lapozni. De így el tudom mesélni, hogy az egyik legérdekesebb ebben a LAR könyvben az, hogy a flamingókat hogy kell szállítani.
9: Na, tessék!
10: Ugye a flamingóknak hosszú, nagyon vékony lába van.
9: Hát bocsánat, csak ugye az jut eszembe, ne arra, úgyhogy még az állatkerten belül is az egyik helyről a másikra a flamingókat áttelepíteni, az azért egy komoly feladat.
10: Egyértelmű, egy törékeny állat, és nagyon érdekes, hogy a LAR könyvben gondosan le van írva, hogy azon túl, hogy mekkora doboz kell egy flamingónak, hogy a hasát, nem vagyok ornitológus, tehát lehet, hogy most rosszul mondom a kifejezést, de alá kell támasztani, segítséget kell adni, hogy a flamingónak, hiszen egy repülés során, akkor elkargóban szállítják, ugye máshogy hatnak rá a nehézségi erők, tehát nem feltétlenül bírja el a lába a saját testsúlyát. Ezért a flamingónak például egy alátámasztást kell, egyfajta ilyen hevedert kell a hasa alá tenni, ami segíti az ő lábát, hogy megbírja tartani az ő testsúlyát. Ez az egyik legérdekesebb.
9: Ez nagyon különös. Az jutott eszembe, hogy így mondod, ugye már az előbb emlégetted a dugongokat, és hogy vízben élő állatokat is kell néha nyilván szállítani. Hogy ez még egy picit pilóta szempontból is, ahogy visszagondolok, ugye speciális helyzetet tud teremteni, mert nekem konkrétan nem volt ilyen esetem, de hogyha egy nagy mennyiségű víz ugye elindul egy repülőgép testében, ugye a kereszttengely mentén, akkor az azért nagyon kritikus, most a kedves hallgatóknak mondom, hogy egy repülőgépnek úgy hívjuk, hogy a bólintása, ugye, tehát amikor az orra leföl jár, az ki legyen egyensúlyozva, hogy milyen a súlypont helyzet annak a repülőgépnek, tehát még ilyen repülőgép vezetési szempontból is érdekes lehet.
10: Szerintem nincs nagyobb kihívás a víz tömegszállításnál, és szerintem összesen 2 pilóta van, akinek nála több tapasztalata van ebben, annak a kettőnek, aki a Cargolax-nál egyszer szállított 2 nagy tengeri emlőst, és nem is lehetett megoldani a felszállás-leszállásnál ezt a óriási vízmennyiségnek a kezelését, nem akarok teljesen bemenni részletekbe, de lényeg az, hogy a felszállás és a leszálláshoz leszivattyúzták a medencéből a vizet, és 2 tartályban, vagy több tartályban tárolták, és ott bizonyos állandó súlyponton voltak, és nem pedig egy mozgó súlypont. Ugye ez a nehéz, hogyha egy víztömeg mozog, hogy a súlypont változik, amit a repülésnél nincs
9: ez
10: semmi, amilyennél félelmetesebb, ugye? És csak az utazó magasságon töltötték vissza a kádakba kvázi a vizet, és amint süllyedés volt, azonnal újra leszivattyúzták. Ezek tengeri emlősök, tehát végig nem kopoltyúval lélegeznek, tehát a megfulladás veszély nem áll fönn, csak a bőrüket kellett vízesen tartani, és azt mindenféle termetezéssel meg lehetett azért oldani, de az tény, hogy a 10-valahány órás utat nem bírták volna ki permetezve, ahhoz kellett nekik a vízmennyiség, De hát ugyanazt pedig a repülőgép nem bírta volna ki, hogy úgy szálljon fel.
9: Ezek igen. Tényleg különleges dolgok, talán sokan bele se gondolnak, hogy ilyen is van, és ezt is meg kell oldani valahogyan. Egy kis konkrét problémakört még említsünk meg. Utolsó kérdésként, ugye most van ez a nagyon hát sajnálatos helyzet itt a Dubaj kapcsolatán.
10: Igen, az egész Közel-Keleten igen, most igen. Ez a
9: helyzet. Most nagyon sokan hazaköltöztek. Ebben hogyan tudtál, hogyan tudtok segíteni?
10: Folyamatosan segítünk, folyamatosan csörög a telefonunk, és mindenkinek adunk tanácsot. Szerencsére az araböbölnek a kormánya is segíti most már az állatoknak a szállítását, de tény, hogy nagyon sok állat hátra maradt, amikor a családok eljöttek. És csak ezt tudom mondani, hogy én mindent megértek, de ne felejtsük el, hogy felelősek vagyunk az állatainkért. És ha már befogadtuk azt az állatot, akkor gondoskodnunk kell róla, akkor is, ha rosszra fordulnak a dolgok. Nem feltétlenül engedheti meg mindenki magának azt, hogy repülőgépre ültesse maga mellé és elhozza, de akkor is gondoskodnia kell róla, valamilyen szinten gondoskodnia kell róla. A múlt héten volt egy cicaszállításunk, hozoztuk az araböbölből egy gazdinak a két cicát, akit egy évig gyűjtött arra, hogy haza tudja hozni a cicákat, és addig fizette a tartásukat, és annyira büszke vagyok erre a hölgyre, direkt meg is köszöntem neki, hogy egyszerűen ennyire felelős állattartó volt, hogy ezt megtette. Volt egy korábban egy hasonló esetünk, egy kutyus hoztunk haza Japánból. Egy egyetemista lány fogadta örökbe egy utcáról a kutyát, és 3 évig gyűjtött rá, hogy haza tudja hozni. És addig valakiét megbízott, és fizetett érte, hogy gondoskodjanak róla, és nem tudom, hogy ki volt emocionálisabban jobban érintett ő, hogy újra találkozott a kutyájával, vagy én, hogy annyira meghatott, hogy vannak ilyen emberek, akik képesek tényleg ezt megtenni. És én tudom, hogy vannak dolgok, hogy vannak körülmények, vannak családok, vannak gyerekek, amik lehetnek fontosabbak az állatnál, ezt mind teljesen el is fogadom, csak ezt mind figyelembe kell venni, amikor valaki egy állatot örökbefogad, mert az igenis egy életre szóló elköteleződés.
9: Emőke, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és hogy ezzel tudtuk zárni egy ilyen megható és példaértékű történettel. Hartyáni Emőke, élő állatok légiszállításnak specialistáját hallott. Elköszön önöktől a mai este házigazdája, Cigány Ildikó, egykori első Malév pilótanő. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A magyar kulturális élet egyik meghatározó alkotója volt, akinek művészete egyszerre kapcsolódott történelmi hagyományainkhoz és a mindennapi élet ábrázolásához. Művei generációk számára tették átélhetővé a magyar múlt eseményeit, ám a hétköznapok világát és vallásos témákat is gyakran megjelenített. Kiemelkedő jelentőségű életművet hagyott ránk a 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas grafikus és festő. Emlékét idézzük a most következő beszélgetés felidézésével. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Saját világában él, leginkább a 16. században. Ez a világ mégsem álom, nagyon is valóságos. Városból a paraszti kultúrához, papságtól a kereszténység védelméhez vezetett az útja. A képeket fentről kapja. Azt mondja, ő csak közvetítő. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Kossuth díjjal és Prima Primissima díjjal kitüntetett festőművész, a nemzetművésze, Somogyi Győző. Ahány fényképet láttam Önről, mindig ilyen általvetős tarisznyában ábrázolták a fényképen, és tessék, beléptem itt Salföldön a portájára, és tarisznya van a vállán.
2: Hát mondhatnám ebbe alszom, de titka az, hogy nincs zseb egyik nadrágom se.
1: Mi mindent kell magával cipelnie?
2: Most már a mobiltelefont rákényszerítettek. Kulcs, ilyen apró dolgok.
1: Hány tarisznyája van?
2: 3-4.
1: Mitől függ, hogy éppen melyiket veti át a vállán?
2: Más viszek, ha Budapestre utazom, abban igazolványok kerülnek, pénz, stb. Ha lovagolni megyek, akkor hát attól függ.
1: De a tarisznya az mindig tarisznya.
2: Hát igen, ez már hozzám nőtt.
1: Ez egy nemes tarisznya, ami
2: most igen, jön, igen.
1: Saját készítés?
2: A feleségem 30 éve vezet egy szövőtanfolyamot itt a házban, és ők csinálták.
1: A díszítésnek van jelentősége?
2: Hát ez egy ősmagyar tarsolynak a mintázata áttéve nemezbe. Megpróbálunk a múltban élni, minden viselet darab meg használati tárgy valahogy a magyar múltat idézi.
1: Hogy lehet a jelenben a múltban élni?
2: Visszakérdezhetem, hogy lehet a jelenben élni.
1: Nem lehet élni a jelenben?
2: Egy biztos, hogy az a pusztulásba vezet, ahogy a mai életet berendezték, és amilyen irányba fejlesztik. A túlélés és a boldog élet egyetlen lehetősége, hogy az ember a múltnak valamelyik részét újra megéli. Visszaállítja az elveszett paradicsomot. Ennek egy kis része ez a tarisznya.
1: Ő melyik részét éli meg ennek a múltnak?
2: Leginkább az 1500-1600-as évek hódoltság, amikor itt front volt, itt húzódott a magyar-török-végvári határ. Mikor mi Budapestről ide költöztünk, és megvettük ezt a romot, és felépítettük, akkor azt mondtuk, hogy mi kisnemesek vagyunk az 1500-as évekből, és azt az életet fogjuk élni.
1: Nem voltunk függetlenek.
2: De minden kis porta a saját világa volt, és túl tudtak élni, és ez is egy minta. Mi a kommunizmus idején költöztünk ide, most pedig a kapitalizmus alatt nyögünk, de ezzel nem nagyon foglalkozunk. Magasabbra a tetőt ácsok, annak van lehetősége, hogy az ember egy szigetet kialakítson, az aranykort idézi.
1: Mi mindent akartak létrehozni?
2: Le kell szögezni, hogy én egy katolikus pap vagyok. Szolgálaton kívüli pápai felmentéssel megházasodva. Keresztény kultúra és a keresztény életforma az, amit valamiképpen szerettünk volna megélni. A feleségem tréfásan azt mondta, hogy ez egy koedukált kolostor. Nagy mulatságokkal, táncházakkal együtt. Azért ezt a korszakot választottuk, mert ekkor Magyarország a kereszténység védőbástyája volt. Egy boldog keresztény életformát próbáltunk megvalósítani. Amikor idejöttünk, ez még egy élő parasztfalu volt, de már megroppantva a TS-től. A házaikat hagyták ledőlni, már nem tartottak állatokat. Például, mikor az első lovunkat ide bevezettük, akkor megijedtek tőle, mert lóhoz nem értettek. Tehát ők már TS gyalogmunkások voltak.
1: Önök minek szeretnének a védőbástyái lenni?
2: Ugyanannak, a magyar kereszténységnek, amelyben hiszünk, és azt gondoljuk, hogy még föltámadhat. A szent királyaink eldöntötték, hogy ez a nemzet a nyugati egyházhoz fog tartozni. Erre felépült egy csodálatos életforma, egy hatalmas kultúra, egy néphagyomány, egy költészet, egy művészet, természetközeli életforma követhető ideál. Megvan az igazodási pont, újjá lehet élni, és nagyon sok mindent meg lehet élni ma is. Tehát a helyben cselekvés és a globális gondolkodás, ez szintén egy zöld alapelv, ami használható. Budapesti születésű létünkre már 40 éve állatok között élünk. 9 ló, 5 szamár, 60 rackajuh, apró jószágok, kutya, macska. Értelmes életet a növények és az állatok nélkül nem élhet az ember.
1: Amikor azt kérdeztem, hogy milyen zenéket hallgassunk a beszélgetés során, azt mondta Dress Mihály. De hogy jön a jazz a hagyományőrzéshez, meg a 16. századhoz?
2: Koromnál fogva ott voltam a táncház mozgalom születésénél, ma is ez a mérvadó. A másik alapzat az a gregorián zene, és minden vallásnak az egyházi zene, a szakrális zene. A szomszéd faluk is őspuszta, amely már kihalt, és amelyet a én baráti köröm népesített be újra. Közel 40 éve van egy zenei fesztivál, amit mi magunknak rendezünk, és a Dress Misi itt nőtt fel. Jobb hiány az ő zenéjüket a jazzbe sorolják bele, de ők létrehoztak egy helyi magyar jazzt, amiben benne van a magyar népzenei hagyomány, és a legmagasabb szakralitás is. Ugye 40 éves barátság fűz minket össze, ez is hozzájárul.

0: éreztem magam Budapesten, mint budapesti művész. Tehát én nem elmenekültem Budapestről, hanem választottam, és ebben a választásban a feleségem nekem végig vezércsillagom volt, ő az én egyházi elöljárom, tévedhetetlen ízléssel irányította ezt az életformát. 2 hét különbség van köztünk, ugyanabban a jegyben születtünk, tökéletesen kiegészítjük egymást. Egy budai úri kisasszony, hogy hezitálás nélkül ide költözött, fejte a kecskét, etette a tyúkot, túrja a kertet, csinálja a kiskertet, tehát olyan egyértelmű volt, hogy egy irányba húzunk, és ennek ő volt a motorja.
1: Korényi Dalma szobrászművész.
0: Aki közel 40 éve vezet egy szövő műhelyt, hát ez az ideálunk, ugye, hogy felneveljünk egy következő nemzedéket.
1: Látszik ez a nemzedék?
0: Látszik, hála Istennek, igen. Körbe vesz egy ifjúság, egy reménység. Reméljük túléli a technikai civilizációt, túléli a demokráciát, a kapitalizmust. A pusztító világerőkkel nem kell különösebben foglalkoznunk. Már rögtön a jövővel és az építéssel.

0: Mi vezette arra, hogy papnak tanuljon?
1: De ez titokzatos dolog, hogy a Jóisten hívja az embert, tehát nem én döntöttem el. De hogy ez milyen formában történjen az ő követése, abban bizonytalan voltam. Ma már tudom, hogy a papság, mint mesterség nem való nekem. De hogy én művész tudok ma lenni, azt annak köszönhetem, hogy teológiát végeztem, és nem vettek fel a kézművészeti főiskolára. Az a globális szemlélet, amire csak a vallás képes. Isten teremtette a világot, a sátán pedig el akarja pusztítani. Ennél jobb világértelmezés nincs. Nagyon jól áll a Lucifernek a parti, de ez látszat, és ehhez alkalmazkodni tilos. A végső szót Jézus fogja kimondani. A világ összes nagy gondolkodója lényegében ugyanezt mondja, vallástól függetlenül. A másik, amit a teológiáról pozók, téma, választás, Isten dicsőítése és a mennyország ábrázolása, ez a művész feladata.
0: Amikor felszentelték, akkor is megvolt még önben ez a bizonytalanság, hogy ez az én utam, vagy nem ez az én utam?
1: Én úgynevezett munkáspapnak készültem.
0: Az micsoda?
1: A fizikai munka világa nagyon közel állt hozzám, és azt gondoltam, hogy én papként napközben dolgozni fogok egy munkahelyen, lehetőleg segédmunkás munkakörben, hétvégeken, illetve esténként pedig paposkodok. 7 évig úsztam konfliktusokkal teli, részben az állam, részben a rendőrség, részben a egyházi előjáróknak a satujában. Nekem ez nem volt haszontalan, de ma látom, hogy ez nem lehet általános útja a papságnak. Azt gondoltam, hogy majd megkérdeznek az emberek, és meg is kérdeztek, tehát ebből nem volt gond. A Mellós társaim a saját belső problémáikkal jöttek. Ez olyan egyéni emberhalászat volt, holott a pap egy közösséghez küldetett, tehát rengeteg olyan feladata van a temetésektől, a gyóntatáson, a helytálláson, a hitoktatáson keresztül, amit én emiatt nem tudtam rendesen ellátni. Végül is nem önszántamból hagytam ott az egyházi szolgálatot, hanem a 3/3 nyomására helyezett engem a püspökön betegállományba, így módon megmentve a rosszabbtól. Kialakult körülöttem egy fiatalokból álló csoport, és erre szálltak rá. Ez már államellenes összeesküvés kategória, de aztán úgy maradtam. És úgy láttam, hogy a művészet, illetve ez a vidéki élet az, amiben én tudom szolgálni Istent. Részben azért is jöttem el Budapestről, mert ott már nagyon be voltam.

0: kerítve. Persze itt is megtaláltak, úgyhogy 3 év után ki akartak tiltani a megyéből, a rendőri eljárás, naponta kijött a őrjárat igazoltatni, de mi még mindig itt vagyunk, az elvtársak pedig hol vannak ma már.
1: És mit kezdett az ígéretével? Mit kezdett a felszentelt állapotával?
0: A felszentelés nem múlik el, eltörölhetetlen karakter. Tehát ezt még ha szeretném levakarni magamról, akkor sem tudnám. Megtanultam az egyháznak engedelmeskedni, és az én esetemben az volt a megoldás, hogy kivártam, amíg a pápa fölmentett a cölibátus alól, amíg a feleségemmel házasságot köthettünk. Én úgy érzem, hogy az egyházban megvan a magam helye.
1: Hol van a helye most az egyházban?
0: Itt Samszöldön, ebben a konyhában, mert Isten országa mindenütt jelen van. Én, mint művész, vagy mint birkapásztor, mint lovász szolgálok. Évente van egy lelki gyakorlat, a szolgálaton kívüli papok lelki gyakorlata. Ezt már több mint 25 éve csináljuk. Az egyházból nem estünk ki, és püspökök vezetik ezeket a lelki gyakorlatokat, akik minket paptestvérnek neveznek.
1: Az eszébe szokott jutni, hogyha nem így történik, és ön pap marad, akkor hol lenne ma, vagy milyen állapotban lenne ma?
0: Hát színes a fantáziám, tehát magam bíborostól kezdve börtöntől telékig mindennek el tudom képzelni, de reálisan nézve az életem alakulását, meg a tényleges képességeimet, úgy látom, hogy nem lett volna nekem való. A magányos piszmogásnak vagyok az embere, a művész az napi 20 órát egyedül piszmog, és a végén megmutatja az embereknek. Fáradékony vagyok, pedagógiai antitalentum, énekelni nem tudok, fahangom van, prédikálni, hát általában belesülök a beszédbe. Kiállok, és kettőt makogok, és azt mondom, hogy kedveseim, nem jut semmi eszembe, ámen. Tehát ez nem egy papi karakter.

0: képzőművészeti gimnáziumba járt, igen. Tehát ez valami nagyon korai indulás kellett, hogy legyen.
1: Hát pici koromtól kezdve nem tudom a kezemet féken tartani, szüntelenül rajzolok, firkálok, ollóval kivágok, bütykölök, papírhadseregeim vannak, mind a mai napig csinálom őket, sok tízezer kis katonafigurát készítettem el.
0: Kivágta a papírból?
1: Igen, aztán ezekkel terepasztalon a világtörténelem összecsatáját eljátszottam. A teológián történelemből doktoráltam, népvándorlás korból. A múlt csodálatos, és minél inkább visszamegyünk az időben, annál magasabb rendű kultúrákat találunk. Tehát a fejlődés elmélet az a legnagyobb tévedése az emberiségnek, és ezeket a csodákat piciben próbáltam megcsinálni, tehát ez a papírkatonás díj már 4 éves koromtól dokumentálható, és ebből nőtt ki az egész képzőművészet. A kutatás, hogy hogy néztek ki valójában ezek az asszír katonák, vagy a Nelson-kori angol tengerészgyalogság, tehát ez lett aztán az én tudományos szakterületem, a hadiviseletek, és ennek mentén alakult ki a művészet.
0: Miért a hadviselést, a háborút és a katonáskodást érzi ennyire fontosnak a múltból, miért nem a békét?
1: A férfinek képesnek kell lenni arra, hogy megvédje a családját.
0: Az ön életében volt olyan pillanat, amikor meg kellett védenie a családját?
1: Fegyveresen nem. De a hatalommal való szembenállás és folyamatos, hát nem mond, azért nem mondom üldöztetésnek, mert ezt én viccesen és humorosan fogtam fel. A hatalmon mindig kacagtam, mert azt gondoltam, hogy hát óráig meg vannak számlálva. De sok embert ez megviselt volna. Az, hogy ezt az életmódot kiépítettünk, ehhez ragaszkodunk, hál' Istennek leginkább csak eszmei csatákat kellett és kell vívni ennek érdekében, de van olyan helyzet, amikor elkerülhetetlen a harc, elkerülhetetlen.

0: Ott tartottunk, hogy már általános iskolában kiderült arról, hogy tehetséges. És azt mondta az előbb a művész tevékenységéről, hogy ez piszmogás. Erre a piszmogásra készült? Erre vágyott?
1: Hát én egy olyan stílust alakítottam ki, most visszautalok erre a papír hadsereg készít, ami végtelen piszmogás. Ez nekem örömet okoz. A grafikában is, a festészetből is, a részletekből indulok ki, a pici, kidolgozott részletekből haladok a nagy egész felé.
0: Az életben is a részletek ragadják meg?
1: Igen, a részletek. Pontosan a szagok, az ízek, kis levelek, vagy az állatok mozdulatai. Ezekkel nem tudok betelni. Ezekből aztán kialakul egy nagyobb összefüggés, illetve hát észreveszem, hogy az összefüggés nem én hozom létre, hanem a teremtő, a sok pici fogaskerék egymásba kapcsolódik és működteti a világot.
0: Úgy indul a dolog, hogy van egy gyerek, aki tehetséges, és eljut oda, hogy van egy művész, aki már mondani is akar valamit. Ezt a váltást, ezt meg tudja ragadni?
1: Én beleszülettem a keresztény vallásba. Nem emlékszem, hogy egy nagy döntés, hogy megtérés lett volna azért. Én ugyanolyan gyermeki hittel rendelkezem most is, mint kiskoromban. Nem voltak soha kételjeim, hogy nekem van mondani valóm. Ez soha nem merült fel. Egy eszköz vagyok az Isten kezébe. Ő mozgatja a ceruzát és a tollat. Nekem csak az a dolgom, hogy elég laza és átengedő legyek, és hagyjam őt működni. Ez nem egy küldetéstudat vagy profitai terület, inkább egy ilyen félálomszerű átengedettség.
0: Bekövetkezik ez az állapot, ez a félálomszerű állapot, vagy pedig ezt valamivel elő tudja hívni magában?
1: Én állandóan ebben élek. Nappal is mozi megy a szemem előtt. Én csak így tudok működni, ezt tapasztaltam. Ez egy mozgáskényszer, ami a kézből indul ki, és nem a fejből. Tehát nem az, hogy elhatározom, hogy ezt és ezt ki fogom fejezni, és akkor megvalósítom, fordítva. A kezem elkezd dolgozni, és utána megszületik egy gondolat és egy téma a fejembe, de azt nem én agyalom ki, hanem úgy jön.
0: És a reflexió hogyan működik ebben az esetben? Tudja azt mondani, hogy most én eszköz vagyok, de ez nem sikerült? Ezt úgy rajzolom?
1: Hát akkor mellé fogszam, vagy az ördög betette a patáját.
0: Vagy akkor nem volt elég laza? Vagy mi,
1: hát
0: mi
1: módik
0: ez?
1: Igen, ahogy mondja, vagy nem voltam elég laza, vagy valami irodalmias ideológiát próbáltam bele, mert ha én valami eszmét akarok kifejezni, akkor szájbarágos lesz, didaktikus lesz, irodalmias lesz, és akkor Kampec vége. Ma is befűtöttem két festménnyel.
0: A művészettörténészek most kaptak a fejükhöz.
1: Nem úgy van, hogy épp eleget festek így is.
0: Ha kellően átadott tud lenni, abból válik valami,
1: akkor én bámulok legjobban, miért ki a kezemből.

0: De azért a témákat mégiscsak valamilyen módon tudatosan irányítja.
1: Nem akarom túlhajtani ezt a dolgot, de sajnos nem így van. Egyfolytában álmodó képek tolulnak elém, amelyeknek nem tudok ellenállni, és a kezem már rajzolja, mielőtt az eszem egyáltalán rádöbben, hogy mit csinálok. Nyilván emögött benne van az iskolázottság, a vallásgyakorlat, a munka az állatokkal, a széna, a kaszálás és trágyahordás. Ezekből áll össze a gondolat.
0: Színesben álmodik?
1: Igen, igen, színesben álmodok, és többnyire jókat. De egyébként ennyi időskorára már minden művésznek kialakul egy saját színvilága, saját színhasználata, és akkor behatárolódik egy ösvény, amin aztán működik a fantázia.
0: Amikor eszközök között vált, mondjuk a szitanyomatoktól áttér a tusrajzra, a tusrajzról áttér a tojástemperára, ezek is így jönnek valahonnan?
1: Igen, igen, igen. Én szitanyomatokat csináltam, fekete-fehérbe gondolkoztam. Egyszer Párizsba hozzájutottam egy japán zsírlét a készlethez, és elkezdtem firkálni, firkálni, firkálni, ebből jött ki a festészet. Megvannak a legelső rajzaim, amit egy Sámlin ülve Párizsban írka firkáltam. Mind a mai napig elfogadható, semmit nem fejlődtem azóta. Az az érzésem, hogy az Isten úgy betöltött, mint egy hat lövetű revolvert, az jön ki az életem folyamán. Tehát újítás vagy stílusváltás nincs.
0: Bánja, hogy a saját művészetében nem lát változást?
1: Nem bánom egyáltalán. Egyrészt szeretem a saját művészetemet, másrészt pedig egy életműnek egységesnek kell lenni. Kételkedem azokba, akinek egyszer kék korszaka van, aztán zöld korszaka.
0: Hát pedig sokan vannak így.
1: Tudom, jó, hát a művész a történet, az csinálja a művészt, és ideológiára befolyásolja. Hát nekem nagy szerencsém van ilyen szempontból, hogy én sose kerültem bele a művészeti közéletbe, se galériással soha dolgom nem volt, a képeimet soha nem árultam, tehát nem függtem anyagilag se egy piactól vagy elvárásoktól. Az emberek egy része szereti azt, amit én csinálok.
0: És hogy működik ez az átengedés, amikor megrendelés jön, vagy amikor nagy vállalásokba vágja a fejszéjét, mint a Magyar Hősök arcképcsarnoka, vagy a Magyar Királyok arcképcsarnoka, vagy az Árpádház szentjei? Hát ez azért egy programot feltételez.
1: Bizottságossá is válik. Nem vállalok megbízatást. Határidőt nem vagyok hajlandó elvállalni, mert úgyse tudom betartani, illetve nyomaszt. Például Felsőkert templomot nem tudnám elvállalni, nem vagyok ura magamnak. Tehát elvisz a fantázia egész más felé, és a legkisebb kényszert sem bírom. Előleget nem fogadok el, és mindenkinek előre megmondom, hogy ha csinálok valamit, akkor azt nem kell átvennie, mert előbb-utóbb úgyis valaki majd fogja azt választani. Tehát nyugodtan mondja azt, hogy uram, nem erre gondoltam, jó napot.
0: És akkor hogy működnek az arcképcsarnokok?
1: Nem úgy kezdődött, hogy elhatároztam, hogy festek 100 magyar hőst. A fiam akkor kisgyerek volt, én azt mondtam, hogy magyar arcukkal és magyar példaképekkel fogom a szobát kirakni, és aztán, mikor már volt 10 kép, eszembe jutott, hogy hát 2 év múlva lesz a honfoglalás 1100. évfordulója, csinálok 100-at. Elkezdtem utána kutatni, ez maga inspirált, 10 000-ével lehet nagy magyar hősöket találni, és akkor ez már sodort előre.
0: Azt értem, hogy önálló mondani valója nincs, mert hogy azt szeretné közvetíteni, amit az Isten szeretne mondani.
1: Így van.
0: Mit szeretne az Isten mondani?
1: Csontváry azt mondta, hogy a kép az mennyországra nyíló ablak, és a művészet egyetlen témája Isten dicsősége. És a nagy művészek mindezt csinálták, a Bachtól kezdve a Bartókon át mindenki.
0: Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést? Maradjunk Dress Mihálynál, vagy válthatunk?
1: Ne váltsunk, mert Dress Mihályban minden benne van. A magyar zenei hagyománytól a szakralitáson át, a jazzig, ami szintén egy szent zene, ennél jobbat én nem tudok.
0: Vannak követői?
1: Kollégáim már engem is el akartak tanácsolni a festményeimtől. és azt mondták, ne, ez a rémesen ciki, ezekkel ne állj elő, te mint grafikus már elismert vagy, de ezekkel a festményekkel előállsz, hát véged van. Nem felelt meg a modern trendeknek. Egyszer-kétszer vettem részt kollektív kiállításon, úgy éreztem, az én képem a legrosszabb, és nagyon kirít róla, tehát olyan, mintha egy egészen másfajta állat került volna oda. 6 évig vezettem egy képzőművészkört Budapesten, nagyon szerettek engem, mint banda, ezért egy nagyon jó kollektíva és baráti kör jött össze, de senki ezt a stílust nem követte. Van itt a szomszéd faluban egy fiatal autista amatőr művész, ugyanazt a színvilágot, és nem tudják meghatározni a művészettörténészek se, hogy ez mi, amit én festek. Az öcsém, aki művészettörténész, azt mondta, hogy cifra szürrealizmus. Na most mindegy, ez a fiú, akit szintén botrányosan amatőrnek és gicsfestőnek tartanak, ezzel én lelki közösséget érzek, és azt mondom, hogy valahol egy irányba megyünk.
0: Érdekli az utókor ítélete?
1: Persze, hogy érdekel, nagyon is érdekel, és igyekszem is dokumentálni a munkáimat. Azt gondolom, hogy ezek időtálló dolgok, és ezek a gondolatok mindig is érvényesek lesznek.
0: Ha visszatekint, akkor van-e bármi, amit másképpen csinálna, vagy jó volt ez így?
1: Úgy nagy vonalakban az életpálya az elfogadom, és boldoggá tesz. Jó van úgy, ahogy volt, kivéve a bűnöket.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Kossuth díjjal és Prima Primissima díjjal kitüntetett festőművész, a nemzetművésze Somogyi Győző. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmester Maksai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
1: A 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas grafikus és festő életműve előtt tisztelegtünk az iménti beszélgetéssel.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió hírműsora.
3: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt. Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet, már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések, napközben 24-28 fok várható. Következnek a részletek. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkije csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezett csoport az alapvető kérdéseket tartalmazza, az unió alapvető értékeit, a jogállamiságtól a demokratikus intézményrendszerig. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Összesen azonban 6 úgynevezett klaszterről van szó, és 35 alfejezetről, amelyet végig kell tárgyalni. Luxemburgból Baracka Eszter jelentkezett.
4: Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövő csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítéspárti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
3: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. Orbán Viktor volt miniszterelnök, az Indexnek adott interjúban nevetségesnek nevezte a döntést, amely szerinte ellene született és szembe megy a nép akaratával. A Vitnyéd Csermajori beruházásról is beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekült tábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre. A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egyik 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett, ez szerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
5: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban.
3: Az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent megtett azért, hogy ne kelljen naponta 1 millió eurós bírságot fizetni, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP kormány lezárta a határokat, kerítést épített, nem engedték be a migránsokat, menekült táborokat pedig bezárták. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden, azt a bírság elkerülésére használták. A felújított épület együttesben szeptembertől iskolai oktatás lesz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a migrációs paktumnak nem csak a kvóta szerinti átvétel a negatívuma, hanem az is, hogy egy tömeges migrációs nyomás esetén korlátlanul kellene bevándorlókat átvenni.
6: A kormány valóban úgy döntött, és ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzón rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és szerint elhallgatta, sőt meg hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Egy valótlan állítás.
3: Vitnyéden kialakított épület együttest gyerektábornak hazudta az előző kormány, a Mi Hazánk pedig tüntetést szervezett az építkezés ellen, mert biztosak voltak abban, hogy ott migráns tábort építenek, mondta a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter miniszterelnöknek válaszolva. Torockai László azt mondta, a tüntetés eredménye volt, hogy a helyi civilekkel összefogva sikerült megakadályozni a tábor kialakítását. Az ellenzéki politikus szerint most már arról kellene beszélni, hogy a mostani kormány mihez kezd a déli határ védelmével. Az uniós migrációs paktum értelmében, tette hozzá, az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben nálunk kellene lefolytatni a menedékkérelmüket. Hozzátette, az érkező elutasított kérelmű migránsok 70%-át nem tudják kitoloncolni, ha már beléptek az unióba.
7: Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migráns, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást. Erre a kérdésemre adjon nekem választ, hogy kell-e ettől a magyaroknak tartani, hogy ezek a tömegek majd jönni fognak a meghívó levél után, és itt fognak esetleg maradni.
3: Magyar Péter miniszterelnök viszont válaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekült tábort tervezett a volt kormány 5 milliárd forintért, és azzal vádolta a Fideszt, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe. A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot, erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog. Törölték a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját az Európai Bizottság uniós lobbistákat jegyző listájáról. A döntés hátterében az áll, hogy a központ nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, és nem közölte, honnan származnak a bevételei. A 2022 óta működő brüsszeli MCC ellen tavaly áprilisban indult vizsgálat, mert a gyanú szerint a működését biztosító pénzügyi gazdálkodása nem felel meg az uniós lobby szervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. Az MCC brüsszeli irodája 2024-ben átszámítva 2,3 milliárd forintot kapott tevékenységére a Matthias Corvinus Kollégium alapítványtól. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
2: Időjárás jelentés.
3: Hol Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet, már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, holnap napközben 24-28 fok közötti hőmérséklet várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, a viszont hallásra 21 órakor.
2: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
8: 7. alkalommal indult folyótisztító útjára a tiszatavi PET kupa.
9: Egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt, hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a féllakókocsik, egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok.
8: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
2: Délelőtt.
10: Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, és hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
11: A Memento Park nem csupán a diktatúráról szól, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy beszélhetünk róla, a demokrácia színtere. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével idézzük meg a forradalom sorsfordító pillanatait.
2: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
12: Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére?
2: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
13: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Kovács Adél mond mesét.

0: Törpés mese. Kobak egy nap megkérte mamát. Mondj egy mesét egy üveggolyóról. Jó, mondta mama. Volt egyszer, hol nem volt. Az üveghegy alatt egy alagútban volt egyszer egy üveggolyó. Áttetsző volt és szivárvány színű, és a közepében egy kicsi törpe lakott. Egy üvegtörpe. Olyan kicsike volt, hogy az üveggolyóban elfért a háza is, a kertje is, erdeje is, mezeje is. De ugye üvegből volt a háza is, a kertje is, az erdeje is, mezeje is. Üvegből voltak a fák és a virágok, üvegből voltak a madarak, üvegből volt a kutyája, macskája, de még a kisegere is. És volt egy üvegharangja. Ha meghúzta, csengett bongott a ház, az erdő, a mező, csengtek bongtak a virágok, a fák, de még a szivárvány színű üvegég is bongott. S ha meghúzta az üvegharangot, az üveggömb elgurult. Addig gurult, míg egy agyaggolyóval találkozott. Az agyaggolyóban pedig egy agyagtörpe lakott. Agyagból volt a háza, kertje, erdeje, mezeje. Agyagból voltak a virágok, a fák, agyagból voltak a madarak, agyagból volt a kutyája, de még a kisegere is. De az agyagtörpének nem volt harangja. Nem csengett bongott a ház, az erdő, a mező, nem csengtek bongtak a virágok, a fák, nem volt szivárvány színű az ég. Csend volt és sötét. Nem félt az agyagtörpe? Nem félt. Ült naphosszat a háza előtt, agyagedényeket gyúrt, és énekelt. Az üvegtörpe meg rázta egész nap a harangot. Ha megunta, felmászott a legmagasabb fára, onnan az üvegmadár hátán felszállt az üveg égre, azon is egy szivárvány útra, és naphosszat csicsonkázott. Mikor ezt is megunta, jól megrázta a harangot, világgá gurult, és gurultában mentében dicsekedett. Itt jön az üveggolyó, itt jön a szivárvány szín üveggolyó, itt jön a szivárvány szín áttetsző üveggolyó. És addig harangozott, míg mindenki ráfigyelt és dicsérni csodálni kezdte. Ó, az üveggolyó, ó, a szivárvány színű üveggolyó, ó, a szivárvány szín áttetsző üveggolyó. Az agyagtörpe megült a háza előtt a sötét agyagég alatt, agyagedényeket gyúrt és énekelt. Összekoccant a két golyó. Hé, agyaggolyó! Hé, agyagtörpe! Térj ki az utamból! Itt jön az üveggolyó! Itt jön a szivárvány szín üveggolyó! Itt jön a szivárvány szín áttetsző üveggolyó! Csodál, dicsér az egész világ! Miért nem csodálsz, miért nem dicsérsz? Szépnek szép a golyód, válaszolt az agyagtörpe. De mit csinálsz? Te magad! Rázod a harangodat, és szivárványon csicsonkázol. Ugyan miért érjek ki előled, miért csodáljalak, miért dicsérjelek? Az énegem sötét, az én házam agyagból van. Nekem nincs se üvegharangom, se szivárvány színegem, de edényeket gyúrok, és énekelek. Nem térek ki, nem dicsérlek, nem csodálak. Feldühödött az üvegtörpe. Mérgében úgy meghúzta a harangot, hogy nekilódította az üveggolyót az agyaggolyónak, hogy apró darabokra tört mind a kettő. Ott állt most a két törpe szétesett házzal, széttört fákkal, virágokkal, valami nagyon távoli és ismeretlen óriás virágok és fák alatt. Kár volt így dicsekedni, mondta az agyagtörpe. Most itt állunk ház nélkül idegen világban. Most legalább kiderül, hogy ki érdemli meg a csodálatot, húzta ki magát hegykén az üvegtörpe. Az agyagtörpe nem sokat törődött vele. Addig járt, ügyeskedett, míg agyagot talált magának. Házat épített belőle, aztán leült a háza elé, agyagedényeket gyúrt, és énekelt hozzá. Te most is csak az agyagedényeiddel törődsz, vigyeztette el a száját az üvegtörpe. Nézd meg engem! Azzal felmutatott az égre, azon is egy tündöklő szivárványra. Abból a szivárványból építek házat magamnak. Akkor aztán mindenki megcsodálhat. Azzal nagy hegykén a szivárványra lépett. De hiába dicsekedett, lezuhant. Csengve-bongva összetört. Az agyagtörpe meg kint ült a háza előtt, agyagedényeket gyúrt, és énekelt. Kobak pedig eltűnődött. Én majd úgy megyek végig a szivárványon, hogy nem zuhanok le. Ha nem dicsekszem, ugye nem zuhanok le.
1: Hervai Gizella meséjét Kovács Adél mondta el. A műsort Táncos Tamás, Kakó Gyula, Palotás Ágnes és Nagy Anikó Mária készítette 2011-ben. A következő rész a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek, most Kovács Adél mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Kobak könyvéből olvasok nektek.

0: Fura mese. Kubak, ahogy felébredt, mindjárt tudta, hogy ma minden másképpen van. Ettől nagyon jó kedve kerekedett, és énekelni kezdett. Te miért nem énekelsz? Kérdezte meg az órát, mert tudta, hogy az óra ma válaszolni fog.
1: Rossz kedvem van,
0: nyújtózkodott az óra. Azt hiszem, Bálatonban meg fogok állni. Siess, ha nem akarsz elkésni az óvodából, mert én mindjárt fogom magam, és megállok. Jó, mondta Kubak, sietek. De miért van rossz kedved?
1: Egész éjjel csak járni, járni. Hát élet ez,
0: panaszkodott az óra. Most aztán elég volt. Fényes nappal megállok, és kész. Igaza van, nyafogott a papucs az ágy előtt. Legjobb lesz, ha én is elbújok valahova. Egész nap csak szaladgálni, ki ne fáradna el. Azzal gyorsan beszaladt a fiókos szekrény alá. Kubak elnevette magát.
1: Ne neves ki,
0: dugta ki a papucs az orrát a fiókos szekrény alól.
1: Ne neves, mert elő se jövök többet.
0: Maradj csak, mutatott orrot neki Kubak.
1: Azt hiszed, nélküled már járni sem tudok?
0: Azzal nagypeckesen mezítláb vonult be a fürdőszobába. De még be se tette a lábát, már rá is kiáltott a törülköző.
1: Ipi csapacs nem jár, számolj tizet, addig elbújunk.
0: S hát tényleg, mire benyitott Kubak, már se a szappan, se a fogkefe, se a törülköző nem volt a helyén.
1: Talált ki, hol vagyok?
0: Cuppogott a szappan valahonnan fölülről, de Kubak hiába nyújtogatta a nyakát, nem látta.
1: Ipi csapacs, itt vagyok!
0: Ugrott most fejest a szappan a fürdőkádba, s mire Kubak odaugrott volna, már úszkált is nagy kényesen.
1: Úgyse fogsz meg, úgyse fogsz meg!
0: Csúfolkodott a szappan, és hiába csapott rá Kubak, mire összecsukta a markát, már a kád fenekéről bugyborékolt föl a kacagás.
1: Nem tudsz megfogni, nem tudsz megfogni!
0: De a törülköző túl kiabálta.
1: Játszunk szembe kötősdit, játszunk szembe kötősdit!
0: S már be is kötötte Kubak szemét.
1: Vihorászott a fogkefe. Előbb bújhattok!
0: Most aztán össze-vissza kiabált a féső, a hajkefe, a szappan és a fogmosó pohár.
1: Hagyjátok abba, mert megyek reggelizni,
0: szólt rájuk Kubak. Erre csend lett. A törülköző is a helyére ugrott.
1: Csak egy icipicit játszunk még, kérlelte Kubakot. Csak egy icipicit még. Fújhatnál igazán szappan buborékot. Fújjál szappan buborékot,
0: kérlelték kórusban Kubakot.
1: Na jó, nem bánom, most az egyszer, mondta Kubak,
0: és akkor a szappan buborékot fújt, hogy a fogkefék csak úgy dülöngéltek a nevetéstől. Addig, míg Kubak nagyon megéhezett. Kint a konyhában is nagy volt a felfordulás. A tányérok a szekrény tetejére gurultak, a lábosok az asztal alá bújtak, a csészék az asztal tetején táncoltak.
1: Ma nem lesz reggeli, nevettek kórusban a tányérok, de Kubak nem csodálkozott. Azt hiszitek, hogy csak tányérból lehet enni?
0: Szólt oda nekik Fokhegyről.
1: Török a kenyérből egy darabot, és kész.
0: De a kenyér már ugrott is ki a kezéből.
1: Fogd meg, ha tudsz!
0: Azzal elszaladt. Kubak utána. Addig szaladtak, még vége nem lett a fura mesének. Feltaláló mese. Kubak elhatározta, hogy feltaláló lesz. Avval kezdte, hogy szétszedte minden játékautóját.
1: Hogy nem untak ennyi egyforma autót feltalálni,
0: nézte a szétszedett autókat szomorúan.
1: A tűzoltó autó pont olyan, mint a versenyautó. A mentőautó pont olyan, mint a Mercedes,
0: tűnődött Kubak, és elhatározta, hogy ő olyan autót talál fel, amilyet még senki se látott. Nekifogott a tervrajzoknak, de akárhogy igyekezett, mindegyik hasonlított valamilyen autóra. Végre a 77. rajza úgy sikerült, hogy ilyen autót nem látott még senki sem. Megmutatta Katikának.
2: Miért van halfarka?
0: Kérdezte Katika.
1: Hogy a vízen is tudjon járni.
3: És miért van madárszárnya?
1: Hogy a levegőben is tudjon repülni.
3: A levegőben kitárja a szárnyát, és mikor földet ér, összecsukja.
1: És a földön hogy jár?
3: Kerekekkel.
1: És hogy össze ne ütközzön, beszélő dudát is fedeztem fel neki, hogy figyelmeztesse a sofőrt, ha ki kell kerülni egy másik autót.
3: És mi történik, ha hosszú útra indul? először kerekeken megy, aztán haluszonnyal a tengeren, aztán kitárja a szárnyait, és felszáll a levegőbe.
2: De hova tesszük az ennivalót? Aggódott Katika.
3: Nem kell ennivalót vinni, húzta ki magát Kobak. Ez olyan autó, hogy az ember csak azt mondja a dudának, éhes vagyok, és a motorból már ki is nőtt egy almafa. Mikor aztán jól lakott az ember, felszárad.
2: És ha megszomjazunk?
3: Felhő alá tartjuk a poharat, és az antennával futózáport kavarunk.
2: És ha elálmosodunk,
3: akkor önműködőre állítjuk a kormányt, hátraeresztjük a széket, és alszunk.
2: És mikor fogjuk megtanulni a leckét?
3: Álmunkban, mert az autómba tanítógépet is terveztem, és amíg alszunk, minden leckét megtanít.
2: És ha elkésünk az iskolából?
3: Nem késünk el, mert vekkert is terveztem bele, és csenget reggel 6:30.
2: És hogy fogunk megfürödni?
3: Kiállunk a madárszárnyra, és az eső alá robogunk.
2: És hogy fogunk megtörülközni?
3: A nap alá robogunk, és addig körözünk alatta, míg meg nem száradunk.
2: De ki fog köszönni nekünk?
3: Hazamegyünk, köszönünk mamának, úgy megyünk az iskolába.

0: Hervai Gizella két meséjét Kovács Adél mondta el. A műsort Táncos Tamás, Kakó Gyula, Palotás Ágnes és Nagy Anikó Mária készítette 2011-ben. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
2: Költői és versfordítói rangja a Te meg a világ című kötet megjelenésétől vált nyilvánvalóvá, hiszen fordított Shakespeare-től, Baudelaire-től, Villon-tól, Molière-től, Goethe-től, valamint Tucsev, Puskin és Krilov műveket is magyarra ültetett. Szabó Lőrincről van szó, akinek most a Bazilikában zúgott a harang és a Gyászos az ég című versét Darvas Iván és Mécs Károly mondja el.
3: A Bazilikában zúgott a harang, s a parkban két fiatalember vitázott a költő égi-földi feladatairól. Én a földet védtem, és mialatt a barátommal hadakoztam, mialatt magammal hadakoztam. Úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk láthatatlanul, egy harmadik valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munka nélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így válaszolt. Ez az égről beszél, az a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr, két arcú ideológia. De hát az én bendőm a gyalázatos, enni akar. S természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni, egész egyszerűen szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagyúr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is oly ideálisan gondolkozni, mint ők, akik csak a jó vagy rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hortan tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, stb., és fűtöttem a gyors vonatot, amikor gyógyulni, tanulni Capriba vagy a Dolomitokba utaztak, s aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideálra van hajlandóság bennem is, és az én gyermekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bánataimat se tudom az Isten törvényszéke előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, ahogy tudnak azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és e hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik ezt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen távcsövezik a jós-rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot, s hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mialatt a Bazilikában zúg a harang, és ők meg utódaik századokon át vitáznak a költő égi és földi feladatairól.
4: Az ég arcán egy nehéz gondolat száll, az a felhő, az a vad és komor, mint lelkibeteg, kire éj harc vár, hánykolódik a szélben a bokor. Az ég dörög, harag fekete bánat, meg-megrándul sötét szemöldöke, Szemre meg így, mielőtt könyvbe lábad, és néha villan a pillák köze. Most, mintha a láb hűs borzama kelne, a köd a pusztán halkan átlobog, a fáradt égbolt gyászán elmerengve, kiejtette kezéből a napot.

0: Szabó Lőrinc verseit Darvas Iván és Mécs Károly mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Petőfi Sándortól származik. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Petőfi Sándor, a magyar szabadság és erkölcsi bátorság költőjének szavai nem udvarias biztatások, hanem egyenes, kérlelhetetlen felszólítások. Számára a férfiasság nem testi erőt vagy hangos fellépést jelentett, hanem belső tartást, jellemet és felelősségvállalást. Aki hagyja, hogy a körülmények, az érdekek vagy a félelem sodorják, az elveszíti önmagát. Petőfi szerint az ember értéke ott mutatkozik meg, ahol dönteni kell. Amikor nemet kell mondani a kényelmes megalkuvásra, és igent az igazságra. A sors nem kifogás, hanem próbatétel. Az ember nem bábja a világnak, hanem cselekvő alakítója, ha vállalja a következményeket. Petőfi üzenete ma is érvényes. A szabadság és az emberi méltóság nem adottság, hanem döntések sorozata. Csak az állhat meg a helyén, aki nem sodródik, hanem tartást mutat. Akkor is, amikor nehéz.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.

0: vagy nem kívánatosnak tartott csoportok elszigetelése és megtörése volt. Egykori tisztviselők, katonatisztek, földbirtokosok, vállalkozók, valamint családtagjaik is a hatóságok célkeresztjébe kerülhettek.
1: A kitelepítés és az internálás nem ért véget a szabadulással. A megbélyegzettség, a megfigyelés és a félelem még hosszú éveken át elkísérte az érintetteket és családjaikat. Sokan nem csak az elvesztett otthonukat vagy egzisztenciájukat próbálták visszaszerezni, hanem azt a biztonságérzetet is, amelyet a rendszer végleg elvett tőlük, idézte fel Bank Barbara történész.
2: Hát a visszailleszkedés az nagyon-nagyon nehezen megy, hiszen bent van a személyi lapjukon az, hogy ők kitelepítettek voltak, vagy kényszerlakhelyen voltak, tehát ez mindegyiknek megpecsételi, úgymond majdnem a sorsát is. A gyerekeknek ennyire már nem, viszont munkát nagyon nehezen találnak, mert egyik helyről a másikra küldik őket. Ugye ott van az, hogy rendőrhatósági felügyelet alatt állnak, ami azt jelentette, hogy a rendőrség megszabja, hogy hány hetente, mikor, milyen órában kell lejelentkeznie a rendőrösen. Kap egy pecsétet bele. Folyamatos vegzálás alatt álltak. A másik, hogy ha nem tudsz szerezni akkor a lakást, hogy mondjuk egy 5 vagy 6 tagú család elférjen, ilyen eset is nagyon sok volt, a család ketté válik. Az egyik helyre megy az anyuka egyik másik gyerekkel, másik helyre az apuka a maradék gyerekkel. Nagyon nehezen tudnak egyesülni is. A harmadik tétel meg az, hogy például az internáltak esetében, akik szabadulnak, aláíratnak velük egy nyilatkozatot, hogy állami titok az, amit tapasztaltak ezen a helyen, vagy azokon a helyeken. Ezért, hogyha bárkinek elmesélik, 8 évi börtönbüntetés jár érte. Tehát, hogy az egymással való kommunikálásnak a lehetősége sem adott olyan szinten, hogy ezt így mondjuk nyílt színen, mondjuk egy családapa a feleségével megtárgyalja, mert a gyerekek nem nagyon tudhatnak róla, szóval a gyerek elárulja az iskolába, vagy bármilyen környezetbe, akkor már rossz. Tehát ugye a hallgatás, a hallgattatás, meg a másik az, hogy ezekről a meghurcolásokról, meg aláztatásokról ki akar beszélni.
0: Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója saját családjának történetén keresztül is megtapasztalta az internálás és a kitelepítés következményeit. Felidézte, a felnőttek még évtizedekkel később sem szívesen beszéltek a történtekről a gyermekeik előtt. A félelem ugyanis nem ért véget a szabadulással, sok családban hosszú időre megmaradt.
3: Hát erre a legjobb példa nálunk a családon belül a másik nagypapám, az anyai nagypapám, aki egy építésziroda vezetője volt 1956-ban is. Ő akkor nem vett részt a forradalomban, de 57 márciusában megengedte a kollégáinak azt, hogy az akkori nagyon kezdetleges tencil sokszorosító gépeken mukkos, azaz márciusban újra kezdjük agitációs röplapokat sokszorosítsanak. És valaki besúgta, és úgy vitték el őt az utcáról 57 márciusában, hogy a nagymamám 3 hónapon keresztül nem tudta, hogy ő vajon éle még. És aztán nagy nehezen jött vissza egy hír, ha jól emlékszem, Nagy Tarcsán és Tökölön volt internáló táborokban 9 hónapon keresztül, és onnan jött vissza a hír, hogy él még. Szerencsére észrevették azt, hogy ő építészmérnökként építések vezetésénél, meg alapozások kiásásánál, betonozásnál kiváló szakértelemmel rendelkezik, és végül is valószínűleg ő így maradhatott épegészséggel életben. Ő is egy sportos ember volt, megszökni nem próbált, pedig amikor pici voltam, akkor annyit mindenképpen hallottunk, és érdekes módon csak azt hallottuk, hogy 3-szor is megszökött a második világháború végén, ilyen Málenki robotos budapesti utcai menetekből, de az 57-es elítéltségéről tulajdonképpen csak akkor kezdtünk mi a családban hallani, amikor már közeledett a rendszerváltás. Tehát nagyon érdekes volt azt megélni, a feleségem családjában nagyon nyíltan beszéltek minden ilyesmiről, ők egy kitelepített család voltak. A családban az édesanyámék meg a nagyszüleim úgy védtek minket gyerekeket a kommunista rendszer alatt, hogy nem beszéltek arról, hogy mi történt a nagyszülőkkel, mert még mindig féltek attól, hogy ebből valamilyen megtorlás lehetett. De ez a lelki nyomor valószínűleg szinte minden családban valahol ott van, akiket egy kicsit is megérintette az 56-os forradalomnak a szele.
1: A hallgatás, a rettegés, a bizonytalanság és a traumák nem csak azokat érintették, akik elszenvedték a meghurcoltatást, hanem a gyermekeiket is. A történész szerint azok, akik gyerekként élték át ezeket az éveket, 3 dologra szinte kivétel nélkül emlékeznek.
2: arra, hogy milyen a hangulat otthon, amikor rájuk rúgják az ajtót,

0: És itt nem kell konkrétan emlékezni, hogy hogyan verik meg a családfőt, hanem egyszerűen az a feszültség, az a fajta légkör. Erre mindenki emlékszik, arra, hogy éhes, nagyon éhes, és arra, hogy mennyire nem kommunikál erről a három évről kvázi a család egymással. És itt megint a feszültség az, hogy nem beszélünk róla, mert nem lehet, nem akarjuk föltépni a sebeket. Képzelj el, amikor a három netterem az ilyen volt gyerekekkel van tele, és potyog a könnyük. Mert hogy szokták volt mondani, hogy akik a gulágon voltak, hogy őket se engedi el a gulág. Mert mindig visszatér, vagy rémálomba, vagy még szorított helyzetekben vannak.
1: Bank Barbara történész évek óta kutatja a kitelepítések és internálások történetét. A túlélők visszaemlékezései között számos olyan sorssal találkozott, amelyek még ma is mélyen megrendítik. Ahogy felidézi ezeket a történeteket, nehéz nem érezni, milyen súlyos emberi tragédiák húzódtak meg a korszak statisztikái mögött.
0: Hát könnyek nélkül, ha kommunikálok velük, tehát azokkal az emberek, akik megosztják, és megtiszteltetés, hogy megosztják velem ezeket a történeteiket, akkor azért az ember tartja magát. De amikor nagyon sok eset jön össze, és folyamatosan különböző korcsoportokból, tehát azok a felnőttek, akik még ott gyerekek voltak, de felnőtt ésszel mesélik el a dolgokat, mondjuk azt, hogy nem tudták, hogy mit csinálnak a rendőrösön az apjukkal, de amikor kijött, akkor látták, de erről nem beszélnek. Tehát nekem végighallgatni, meghallgatni őket, és folyamatosan beszélgetni velük sokkal könnyebb, mint nekik, akik hordozzák évtizedek óta ezeket a terheket. Nem beszélhettek róla nagyon-nagyon sokáig. Vagy csak távirati stílusban, de az nem a kibeszélésnek egy formája. 10 évvel ezelőtt is voltak olyanok, akik nem akartak, féltek még megszólalni. A rendszer a lelkeket nagyon megnyomorította.
2: A II. Világháború után Közép- és Kelet-Európa több országában megkezdődött a német nemzetiségű lakosság tömeges kitelepítése. A döntések a kollektív bűnösség elvére épültek, vagyis sokakat nem egyéni tetteik, hanem származásuk alapján tettek felelőssé a háborúért. Magyarországon az erről szóló rendelet 1945 végén lépett hatályba, és a következő években németek százezreit kényszerítették lakóhelyük elhagyására. Stark Tamás történész a magyarországi kitelepítésekről beszélt a Kossuth Rádió korábbi műsorában.
3: Általában úgy történt a kitelepítés, hogy a kijelölt falvakat zár alá vették, gyakorlatilag rendkívüli állapotot, hadiállapotot vezettek be, ami azt jelentette, hogy a falunak a lakossága nem hagyhatta el a lakhelyét, szesztilalmat vezettek be, zár alá vették a kitelepítendő németeknek a jószágait, birtokait, megjelent a karhatalom, ez rendszerint a rendőrséget jelentette, majd pedig a németeket összegyűjtötték és bevagonírozták. Különbözőféleképpen történtek a kitelepítések, mert volt, ahol ez a rendkívüli állapot napokig tartott, volt, ahol hetekig tartott, volt, ahol hónapokig tartott. Volt olyan helyzet, amikor kijelöltek egyes falvakat, ahová a németeket betelepítették, illetve koncentrálták, majd pedig ezekből a úgynevezett gyűjtő falvakból telepítették ki a németeket.
2: A családokat már a kitelepítésük előtt akár hónapokig rettegésben tartották, kiszakították megszokott környezetükből és bizonytalanságban tartották őket.
3: Volt olyan, hogy a németeket összeköltöztették a falu néhány házába, és az összeköltöztetett németeket hónapokkal később telepítették ki, és olyan is volt, hogy a németeket egyszerűen internálták, és az internáló táborokból történt a kitelepítés. Rendszerint kegyetlen, brutális körülmények között zajlott, számos eset olvasható korabeli dokumentumokban, visszaemlékezésekben is, például Budaörsön a kitelepítést végrehajtó rendőrök kifosztották a németeket, randalíroztak, részegek voltak, levegőbe lövöldöztek. A kitelepítés olyan kaotikus körülmények között történt, hogy Németország amerikai zónájában a németeket fogadó amerikai tisztek tiltakoztak amiatt, hogy a németek olyan rossz állapotban érkeztek meg, és annyira kifosztva, hogy egyszerűen ott gyakorlatilag nem tudtak velük mit csinálni, egyből egészségügyi ellátásra szorultak.
1: A kitelepítések és internálások nem csak emberek tízezreinek életét törték derékba, hanem a biztonság és a bizalom érzését is megrendítették. A diktatúra ugyanis nem csak erőszakkal működött. Fennmaradásához arra is szükség volt, hogy az emberek ne tudják, kiben bízhatnak. Az ügynökök és besúgók hálózata a falvak világában is jelen volt, és a történetük sokszor jóval összetettebb annál, mint amilyennek elsőre látszik.
0: Azt gondolom, hogy hihetetlenül bonyolult, amikor az ügynök kérdésre választ akarunk kapni.
2: Mondja Tóth Judit történész.
0: Hogy ki, mikor, miért, milyen presszúra hatására, és vajon elítélhetjük-e ezt az embert, aki most az ügynök kérdésre azt mondta, hogy igen, akkor itt vagyok, tehát ezzel amúgy meg a saját életét mentette meg. Tényleg ennek nagyon-nagyon összetett a háttere, hogy ki miért vált ügynökké. Kabai Barna és Petényi Katalinnak a Kulák volt az apám című dokumentumfilmje. Alapvetően a nagykörösön kuláknak bélyegzett gazdák élettörténeteit meséli el, méghozzá egy nagyon sajátos szemszögből, ugyanis az ő gyermekeik, mint hogy a cím is utal rá, az ő gyermekeik emlékeznek vissza a szüleikre, és például egy hát mostanra, vagy hát a felnőtt életére pedagógussá vált hölgy emlékezett arra vissza, hogy ő gyermekként elmeséli, hogy mennyire szeretett ott kinn a nagykőrösi placon, így hívták a közbeszédben azt a területet, ahol ők játszottak. És mivel ő tudta gyermekként, hogy a szülei megbélyegzettek, és nagyon-nagyon félt attól, hogy kinek mit mondhat el. És szó szerint valami ilyesmit mond, hogy ő azért rettegett attól, hogy mit mond el még így a játszótéren és a gyerekek között, mert annyi volt a besúgó, és itt megemelte a hangját, és olyan indulattal is mondta, hogy gyermekként ez annyira megragad benne, hogy félnie kellett attól, hogy ő bátran, őszintén bármiről is megnyilatkozhasson, mert a vidéki közegben és a kuláknak bélyegzett gazdák között is, vagy azokban a közegekben, ahol ők megfordultak, hát bizony voltak ügynökök.
2: Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, az intézmény állandó kiállításán kalauzolt minket körbe, ahol az ügynökakták felépítését és a beszervezés folyamatát is megismerhetjük.
4: A leggyakoribb állambiztonsági és legjobban használt, vagy legszélesebb körben használt állambiztonsági módszer volt az ügynökjelentés. Ezek mindig olyan fedőnévvel készültek, hogy ne lehessen kideríteni azt, hogy azt a jelentést ki készítette. Ezeket a jelentéseket egy úgynevezett munkadossziéban foglalták össze, tehát hogyha valakit beszervezett az állambiztonság, akkor az ő jelentései mindig fedőnéven készültek, mondjuk kapott egy fedőnevet, az lett a fedőneve például, hogy Budai. Sok módszer volt arra, hogy választottak fedőnevet, de mondjuk legyen Budai, vagy doktor, vagy Székes, sokféle nevet választhattak. Amikor a jelentéseit készítette, akkor mindig csak a fedőnevét írta oda, és a jelentésekből és az ebben az úgynevezett munkadosszéjéből nem is szabadott kiderülnie annak, hogy kicsoda írta. Erre az azonosításra szolgált az az úgynevezett hatos karton, amelyen nagyon sokszor előkerült a korszakról szóló vitákban, hogy ezek a hatos kartonok bizonyítanak-e valamit, vagy nem bizonyítanak, de ez a hatos karton volt az, amely összekapcsolta a valós személyi adatokat azokkal az állambiztonsági iratokkal, amelyek már fedő néven születtek. Ezért ebben a kiállításban azt is elmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen milyen hatos karton, milyen rovatai vannak, milyen mezői vannak. A hatos karton első oldala az alapvetően az illető azonosításához szükséges információkat tartalmazza, név, születési hely, foglalkozás, iskolai végzettség, pártállás, és a második oldal az, ami különösen izgalmas, ami megmondja, hogy az illetőt mikor szervezték be, ki végezte a beszervezését, milyen kategóriába került, tehát ügynök volt, titkos munkatárs, titkos megbízott, és ez nagyon fontos a beszervezés alapja, ugyanis alapvetően különböző eszközökkel vagy módszerekkel lehetett beszervezni embereket. A három leggyakoribb módszer volt, amit ezeken a kartonokon látunk, leggyakrabban azt írták rá, hogy az illető hazafias alapon lett beszervezve. Ez azt jelentette volna, ha igaz lett volna, hogy az illető önként és az állambiztonsággal való szolidaritásból, vagy a rendszerrel való szolidaritásból működik együtt. Na, ez volt a legritkább, és mégis leggyakrabban ezt írták rá a kartonokra.
1: De ügynökök voltak mindenhol, így az egyház tagjai között is. És persze ott sem mindenki jó szántából választotta ezt. Földvári Nékis Réka történész néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke szerint sem lehet mindenkit egyformán megítélni.
5: Különösen a protestáns egyházak esetében, ahol ugye sokkal könnyebb volt az egyházi választások miatt a pártállamnak megfelelő jelölteket magasabb egyházi tisztségbe segíteni, ott a magasabb egyházi, tehát a püspökök, esperesek között hamarabb, már az 50-es években nagyobb eséllyel juttattak, mert pláne 56 után közvetlenül olyan személyeket püspöki pozícióba, akiket tulajdonképpen ugye már az AEH, illetve a BM emelt föl, és együttműködtek a rendszerrel, vagy titkosan, vagy pedig hát nyílt formában. Tehát, hogy vannak olyan karrierjeink, ahol egyértelműen látszik, hogy az illetőből azért lesz püspök, azért lesz esperes, azért lesz teológiai tanár, mert a rendszerrel lojális, sőt a rendszernek titkos informátora, hálózati tagja, és ez segíti őt pozícióba, és karrierjét ennek köszönheti. És vannak olyan ügynöki pályák, papi ügynöki pályák, ahol pedig azt lehet látni, hogy valakit letartóztatnak, a Andrássy út 60-ban megkínoznak, megzsarolnak tulajdonképpen az élete vagy a szabadságának a fejében ír alá, és utána, amikor kikerül, akkor tulajdonképpen vagy nem jelent, vagy pedig próbál olyan jelentéseket tenni, amelyekkel nem árt, tehát amelyik érdektelenek a hatalom szempontjából. Tehát nagyon különböző történeteket látunk, ezek azért kutathatóak, nagyon sok ilyen történet már publikálva is lehet, tehát el lehet olvasni, és ebből is tényleg lehet látni azt, hogy tulajdonképpen a hatalom milyen cinikus és rafinált, de hatékony eszközökkel tudott egy-egy adott papi szemét, vagy akár világi hívőt olyan helyzetbe hozni, hogy akár kényszerből, akár önkéntes együttműködéssel a karrierjét építve, de akár saját magát, vagy adott esetben a családját védve vállalt valaki titkos együttműködés, és nagyon eltérő minták, nagyon eltérő egyéni életpályákat látunk, hogy utána egy adott ügynök, egy adott hálózati személy ezzel a pozícióból, vagy ebből a helyzetből mit hozott ki. Mondom, valaki tulajdonképpen egy egész karriert, adott esetben egy nemzetközi karriert épített arra, hogy együttműködött az állambiztonságban és titokban jelentéseket adott, akár külföldi egyházi személyekről, vagy nemzetközi egyházi szervezetekben, egyházak világtanácsában, keresztény konferenciában való szerepvállalásról, és van, aki pedig egész egyszerűen a szolgatásainak a legbelsőbb bizalmi titkait teregette ki az állambiztonság előtt, szóval nagyon-nagyon különböző igazából itt az egyéni felelősségnek a kérdése.
2: Az egyéni sorsok mögött azonban rendre ugyanazok a módszerek rajzolódnak ki. A kiállításon azt is megtudhatjuk, hogy az állambiztonság milyen eszközökkel próbálta rávenni az embereket az együttműködésre, és milyen indokokat tüntettek fel a beszervezési dokumentumokban. Csegergő Bendegúz történész szerint a legtöbb esetben nem önkéntes döntésről volt szó.
4: Beszervezési alap volt az, amikor valaki terhelő adatokkal szerveztek be. Tulajdonképpen a leggyakoribb módszer, a leggyakoribb eszköz ez volt. Leginkább azzal lehetett valakit elkényszeríteni, hogy megzsarolták. Megzsarolták bizonyos információkkal, megzsarolták azzal, hogy esetleg olyan bűncselekményt követett el, aminek a büntetésétől eltekinthetnek abban az esetben, ha együttműködik, vagy ami még kegyetlenebb, hogy valamelyik családtagja követett el olyan, mondjuk közlekedési balesetet, vagy olyan bűncselekményt, vagy a bűncselekménynek minősülő tettet, mondjuk részt vett a 56-os forradalomban, amiért akár ki is végezheti, és ennek a terhe alatt zsarolva szerveznek be valakit. Ezek az úgynevezett terhelő adatok. Ilyen módszer lehetett például az anyagi előnyökkel való beszervezés, ez volt talán a legritkább, de az anyagi előnyökön kívül nagyon sok egyéb előnyt nyújthatott az állambiztonság, ugyanis nekik megvolt a lehetőségük, hogy például megszerezzenek egy külföldi gyógyszert, amit mondjuk az illetőnek nem volt módja beszerezni, és az édesanyja mondjuk haldoklott, és csak az állambiztonság tudta megszerezni azt a gyógyszert, vagy egy külföldi gyógykezelést intézett valamelyik családtagnak. De hát sajnálatos módon az is nagyon gyakori volt, hogy valaki a saját személyes előmenetele, karrierje érvényesülése érdekében működött együtt, és bizony, sajnos azt is sokszor tapasztaljuk az iratokból, hogy ennek érdekében olyan is volt, aki ezt a együttműködést tudatosan felhasználta a kollégái, a riválisai ellehetetlenítésére és a saját karrierjének az építésére. Nagyon sok egyéni történet van ebben, nagyon sok szomorú, ugyanakkor nagyon sok felemelő, emberileg méltó és megindító történet is található ezekben az iratokban. Ezért is gondoljuk azt, hogy a lehető legszélesebb körű információs kárpótlást kell adni mindenkinek, aki érintett, a lehető legszabadabb kutatási lehetőséget kell biztosítani a tudományos kutatóknak, ugyanakkor rettenetesen fontos az, hogy az egykori áldozatoknak a jogait ne sértsük meg újra. Ne tegyünk közzé olyan információkat, amelyeket egykoron a titkos szolgálat törvénytelen eszközökkel megszerzett, és mi most újra megismételjük ezt a törvénysértést. Tehát minket ez a három elv vezényel, hogy akit érint, az mindent megkapjon, a kutatók széles körű szabadságot élvezenek, de az áldozatok jogai ne sérüljenek.
2: A kitelepítések, internálások és a beszervezések története ugyanannak a rendszernek a működését mutatja meg. A diktatúra nem csak emberek tízezreinek szabadságát, otthonát és megélhetését vette el, hanem a bizalmat is aláásta. Sokan még a saját családjukban sem mertek őszintén beszélni a velük történtekről. Volt, akit származása, társadalmi helyzete vagy hite miatt bélyegeztek meg, másokat zsarolással kényszerítettek együttműködésre. Ezeket a sorsokat csak a körülmények ismeretében lehet megérteni. A korszak öröksége nem csak az iratokban és aktákban él tovább, hanem azokban a családi emlékekben és hallgatásokban is, amelyek generációkon át megőrizték a félelem nyomait.
6: 56-70.
1: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 21 óra, jó estét kívánok! Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tiszapárt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjúban azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt, és az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Törölték a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját az Európai Bizottság uniós lobbistákat jegyző listájáról. A döntés hátterében az áll, hogy a központ nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, és nem közölte, honnan származnak a bevételei. Az MCC brüsszeli irodája 2024-ben átszámítva 2,3 milliárd forintot kapott tevékenységére a Matthias Corvinus Kollégium alapítványtól. Közben bejelentették, hogy elmarad az idei MCC Fest. Az eddig megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig visszautalják. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese ma kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ két legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkij járt csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Kiemelték az első ilyet vitorlásból a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták a felszínre. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják. Éjszaka még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható.
6: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
8: 7. alkalommal indult folyótisztító útjára a tiszatavi PET kupa.
9: Egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a féllakókocsi, egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok.
8: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
10: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
6: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Laurence Stern regényéből. Fordította Határgyőző. Eleje tájt. Első rész.
1: Szent meggyőződésem, hogy az ismert világon használatban lévő minden lehetséges módok közül, ami alkalmatos szerrel könyvet csak kezdeni lehet, a magam módszere a legjobb. Hiszem, s bízvást állíthatom, hogy a legjámborabb is, mert bízén első mondatomat leírván, a másodikat már a mindenható Istenre bízom. Bárcsak látnának megragadva székem karfáját, s félig felemelkedve, hogy mely bizodalommal meredek magam elé, s hogy mind ragadok meg minden eszmét, néha fülöncsípve már fele úton felém. Az igazat megvalva, öreg a gyanúm, hogy igen sok gondolatot kapok el a levegőből, melyeket valójában másnak szánt az ég. Pop, elég az arcképére tekinteni, kófic hozzám képest. Ez lesz aztán a mű. Azzal kezdem, hogy...
2: Egyenest előre.
1: Csigavé, asszonyom. Kötve hiszem, hogy a földkerekség legkiválóbb káposztakertésze, ki valaha élt és káposztát ültetett, akár előre, akár hátrafelé menet, már az édes mindegy, ha csak annyiban nem, hogy emígy inkább számon kérhetjük tőle, mint amúgy. Mondom, kötve hiszem, hogy higgadtan, megfontoltan, palántát palántára ültetve, annak regulája szerint egyenes vonalban és mértékletes térközönként hébe-hóba ki ne cseppenjen a jó vonalból, avagy valamely fattyú irányba ne induljon. Kivált, ha hasított szoknyáskák is libegnek óra előtt. Ó, önszeretett Jenim! De lám, folyvást a könyvről locsogok, melyet elkezdenem legfőbb ideje volna, pedig mióta nyomja már szívem valami, mit imhol közlendő valék. Úgy vagyunk a szerelemmel, miként a felszarvasztatással. E hasonlatomat közöletem a nap bármely órájában. Ó, önszeretett Jenim! Most pedig, hogy könnyítettem szívemen, teljes komolysággal történetembe fogok. És pedig...
2: Arthur királynál kezd, jó uram.
1: 1718. november 5-én, asszonyom. Ekkor jöttem én, nemes Tristram Shandy úr, e sanyarú világra. Isten úgyse nem bántam volna, ha a Holdra érkezem inkább, avagy bármely más planétára. A Jupiter és a Saturnus kivételével magam nem szenvedhet vén a zord időt, mert sehol oly csúful vélem el nem bántak volna, az egy Vénusz nem számítva hol ki tudja. Mint épp ami hitvány és fertelmes sártekénken, melyről úgy vélem tisztesség nehesség szólván, hogy a többi planéta mócsingjaiból és cafataiból szerezték hitemre.
2: Fúj!
1: Tudván tudom, hogy vannak új olvasók e földön, mint ahogy más jámborok is, kiket azzal, hogy olvasók, nem vádolhatunk, kik rosszul érzik magukat, amíg nem válnak részesévé egy történet minden rejtelmének. És természettől nem állhatom, hogy teremtett lélek csalódjék bennem. Így hát a továbbiakban minden részletre kiterjeszkedem. Azoknak pedig, akiknek nem akaróznék Ádámról, Éváról kezdeni mindent, egyéb tanáccsal nem szolgálhatok, mint hogy hagyják ki az első részt. A viszontlátásra. A másodikban szívesen látom őket, mert elárulhatom, hogy ezt a mostani csupán a kíváncsi kandi szellemek számára írtam. Nos, húzzuk be az ajtót.
2: Húzzuk be, jó uram.
1: A fent említett dátumnak 9 takaros hónappal előtte, február havának első vasárnapjáról hétfőre virató éjszakáján fogantam. Ez megdönthetetlen.
3: Jaj, kedvesem, az órát nem felejtetted?
4: Ne!
3: Elhúztad,
4: ne, ne! Jóságos atya úristen! Amióta a világ történt-e, hogy férfi embert ilyenkor így bődületes kérdéssel szakítson félbe asszony!
1: Vaj, ha meggondolták volna jól előbb a dolgot, anyám vagy atyám uram, avagy mindketten, mikor világra tökéltek, a nemzés gondja tartozva mindkettőjükre egyformán, vaj, ha kellőleg megfontolták volna, mi minden függ tőle. Hogy egész nemzetségük további boldogulása igazodik, alkalmasint a hangulathoz, közérzéshez, amely a mesterkedés közben eltölti őket.
2: Magam igazán nem látok sem különösebben jót, sem rosszat az ön édesanyjának kérdésében.
1: Jóságos atya! Nos, engedje meg, asszonyom. Fölöttébb alkalmatlan kérdés volt pedig, mert megosztotta és szétszórta am az életerőket, amelyeknek dolga lett volna, hogy a homunkuluszt kézen vezetgetve épségben vezéreljék am a helyre, mely befogadására rendeltetett. Bízvást veheti, asszonyom, hogy egy ember, eszélyes vagy esztelen mi volta, sikere vagy fiaskója a földön, jó 9/10 részt emez életerők bozsgásától, pesgésétől függ, attól, hogy mi nyomra igazítják az ügyesek, nem pedig...
3: Az órát nem felejtetted? Felhúztad, é?
2: Bocsánat. És megokolta kérdését az ön édesanyja?
1: Nem. De tudnivaló, hogy atyám akár ügyeiben eredetileg keleti portékákkal kereskedett, akár mulatságaiban a világ legakkurátusabb embere volt. Minden évben, minden hó első vasárnapján este saját kezüleg húzta fel a ház nagy pendelóráját a kis lépcső emeleti pihenőjén, s lévén az 50 és 60 között bevezette, hogy ugyancsak e napokon boronáljon el egyéb nagy ügyes bajos hitvesi teendőket, hogy a hó hátramaradó részére nyugsága legyen. Csak hogy ennek áldatlan következménye volt, melyet jó magam keserültem leginkább, és lakolni fogom, tartok tőle, mind a sírig, nevezetesen, hogy a természetben okkal, okozattal, össze nem bogozható eszmék társítása által jó anyám az idők folyamán nem hallhatta már a pendelóra kulcsának nyikorgását annélkül, hogy eszébe ne ötlenék am az ügyes bajos egyebecske. És viszont... Eszméink minő különös kapcsolódása, melyről az éles elméjű Locke, ki is valamennyiünknél jobban ismerte a dolgok miben létét, azt mondotta, több galibát okoztak, mint bármely más forrásból fakadó előítéleteink együttvéve. Ennyit közbevetőleg.
2: Csak hogy miként lehet így biztos uraságod valamiben, ami tulajdon születése előtt történt?
1: Egy szűk családi körben keringő adomából, melyért nagybátyámnak, Sendi Tóbiás úrnak vagyok adósa, kinek atyám gyakorta keservesen panaszolta a maga sérelmét s az én tökéletlenségemet.
5: Látod, testvér? Még a csigát sem úgy pörgeti, mint a többi gyerek, hanem valami képtelen kajlamódra.
6: Majd beletanul, testvér, idővel.
5: Csak hát sajna Tristram balsorsa 9 hónappal annak előtte kezdetét vette már, hogy e világra jött. sosem lesz belőle rendes ember.
1: Ó, az atyai szív megérzései. Mindétig a játékszere lettem annak, akit fortunának tisztel a világ. És állítom, hogy életem minden szakaszában, sarkán válaszútján, ahol csak szép szerével előtalált, e kegyetlen hercegasszony rám szúrta a szánalmas felsülések és gáncsoló véletlenek minden karmadáját, amellyel valaha e színen mellékszereplő csújtott.
2: Engedelmével, uram, de egy családi adoma mégiscsak vékonyka fogodzó, hogy segítségével fogantatása dátumát kiókumlálja. A természet nagy játékos. Egy-két hét ide vagy oda.
1: Távoztassuk akkor el a kételynek még a lehetőségét is, felütvén atyám könyvecskéjét, melybe feljegyzéseit szokta ejteni, s rögvest kiderül, hogy Szent Bálint napján, ugyanazon hónap 14-én tehát, melyre fogantatásomat teszem, atyám útra kelvén fivéremet, Bobit Londonba vitte, hogy a Westminster iskolájában helyezze el. És hogy ugyanazon forrásból idézzük, hitveséhez és családjához nem térhetett vissza előbb, csupán a következő hónap második felében, gyümölcsoltó boldogasszony napján.
2: Rendben van, uram. De vajon december és január első vasárnapjain mivel töltötte atya ura a drága időt?
1: Nos, akkor...
4: Jó
2: lesz?
4: Lejjebb, még lejjebb, lejjebb. Ne beljebb, lejjebb, ott, jó. Ja, igen, az.
2: Ugye?
4: Most eltaláltad.
1: Most a zsábájával, asszonyom, mely a derekába állott.
2: Arról, hogy mikor s miképp fogant, már híven tájékoztatott uraságod, ám nem árulta el, miként született.
1: Nem bizony. Azt külön fejezetek számára tartogatom, asszonyom. Ezen rész lezárásaképpen inkább óvással fordulok a nyájas hallgatósághoz arra nézvést, hogy egy-két vigyázatlanul elejtett szóból még csak gondolni se gondoljon házas embernek. Attól tartok, elégséges volt hőnszeretett Jennim említése, és nincs a világnak az az elfogulatlan bírája, hogy meg ne zavarja már is, és e súlyosan elmarasztaló ítéletet ne hozná ellenem.
2: Hogy házas ember.
1: Ahogy mondja, asszonyom. Nem mintha arra pályáznék, hogy kitartott kedvesemnek véje hőn szeretett Jennimet. Ó, nem. Ez nagyon is hízelgő volna rám. Eltúlozná lényemet a másik véglet iránt, és a szabadosság új vonásával ruházna fel, melyre csöppet sem tarthat igényt. Nem. Csupán kétségbe vonom, hogy kegyed, de még a világ legélesebb borotva elméje is kifürkésze hányadán áll-e dolog. Hiszen abban sem volna semmi rendkívüli, sem természetnek ellenmondó, ha feltételeznénk, hogy az én hőn szeretett Jennim. Nos, éppenséggel az asszony barátnőm.
2: Asszony? És a barátnője?
1: A barátnőm. Hittje el, asszonyom. Két különböző nemű lény között is lehetséges tiszta barátság, annélkül, hogy mindjárt...
2: De Sendi úr!
1: Annélkül, hogy mindjárt gyengéd és boldogító érzésen kívül, mely a két nem barátságát oly elragadóvá teszi, volna egyéb valami.
2: Fia.
1: Tanulmányozza, könyörgök, a legjobb francia regények szűzies, érzékeny szakaszait, és nem győz majd álmélkodni a romlatlan kifejezés hány és miféle változatával ecsetelték ott ama kényelmes érzést, amelyről az imént szólnom adatott.
2: De miről is szólott végtére, Sendi úr?
1: Egy némely vesszőparipámról, engedelmével. És asszonyom, ha már itt tartunk, nem voltam egy minden idők legbölcsebb embereinek, Salamon sem kivéve, a maguk vesszőparipája, vagy üres óráiban
7: az elképzelhető legnagyobb gyönyört nem akkor érezte é Dr. Kunastroikus, Ella Angelme is, amikor a szamár farkát csutakolta, s fogával tépte ki a huldogáló szőrt. Ám bátor szörcsi beszéd mindig a zsebében hordta. Miért is? Miért ne? Csak hajrá! Utcu!
2: Előre!
7: Avagy hátrafelé menet, miként a kiváló káposzta kertészek. Pont, pont, vesztőcske, pont, pont, pont, pont, vesztőcske, pont, pont, vesztőcske, gyere, gyere, gyere, gyere, pont, pont, pontos vesztő, pont, pont, pontos vesztő, pont, pont, pontos vesztő, pont, pont, pontos vesztő, pontos vesztő, pontos vesztő, vesztő, futás, vesztő, futás, pontos vesztő, vesztő, futás, pontos vesztő, vesztő, futás, pontos vesztő, vesztő, futás, pontos vesztő, vesztő, futás, vesztő, futás, vesztő, futás, vesztő, futás, vesztő, futás, kettős,
0: Második rész.
7: Azoknak, akik kihagyták az első részt, megnyugtatásul kijelentem, hogy történetemben eddig elé még megszületnem sem sikerült. Ha az ember nekiül, hogy megírja a históriáját, annyit sem tudhat róla, mint a könyöke, hogy mi minden átkozott akadályra kátyúra bukkanut közben. Itt van mindjárt anyám házasság szerződése, mely nélkül egy tapottat nem mozdulhatunk tovább.
2: Belenézhetek?
7: Mi sem természetesebb, asszonyom, hiszen éppen anyájos hallgatóság mentől nagyobb épülésére kotortam elő, ha pedig fel is olvasná. Azzal különösképpen jót tenne édes minnyájunknak, lévén ékes szólás dolgában jó magam a nyomába sem érek eme nevezetes cikkeinek. Ennek itt.
2: Jelen kötés által bizonyság tétetik továbbá, hogy fejül mondott Walter Sendé Kalmár az ebbe foglalt és Isten segedelmével hatályos, ünnepélyesen megpecsételt, majdan kötendő és elvégzett Frigyre való tekintettel nevezett Walter Sendé egyfelől, és fennebb említett Elizabeth Molinő között másfelül, elösmeri és vállalja, biztosítja, beléegyez és hozzájárul, hogy mikoron csak nevezett Elizabeth Molinő mindannyiszor törvényesen magzattal vagy magzatokkal teherbe ejtetik, ő, fejül mondott Walter Sendi, tulajdon terhére és költségére, maga erszényéből, elegendő kép ideje korán való figyelmeztetésnek utána, tehátlan a jelen kötés szerinti legkevesebb 6 hónapokkal nevezett Elizabeth Molinő vélhető és várható lebabázásának kitölt ideje előtt, gondoskodik alkalmatos és jól szerzett utazóbatár, valamint arra való és elegendő lovak felfogadására, a leendő magzattal vagy magzatokkal majdan várandós és más állapotban leledző mondott Elizabeth Molinő személyének felmenesztésére és utaztatására London városába bármiféle gáncs, nyűg, háborítás, alkalmatlankodás, ebrudalás, kötözködés, packázás, zaklatás, kiborítás, félberontás és egyéb hercehúr nélkül jelen íromány szándokához, indítékához, s igaz értelméhez híven.
7: Egy szóval, hogy kurtábra fogjuk, jó anyám, ha kedve szottyan, a fővárosban is világra húzhatott volna. Ám de, hogy szülőanyám részéről elejét vegyék minden praktikának, záradék csatoltatott ez írományhoz atyám védelmére, mely így rendelkezett.
2: Az esetben, ha mondott Elizabeth Molinő hamis jelekkel és vakriadalommal, innen tovább bármikor egy londoni utazás költségeit és fáradalmait kényszeríti fejjül említett Walter Sendire, eljátsza összes jogait legalábbis az elközelgő újabb alkalomra, nem többre. Észszerű. Rendjén való szerződés.
7: Az, asszonyom. De bármilyen észszerület légyen is, e cikkely sújtó erejét azóta is sínylem. Mert hogy szegény anyám a kikívánkozó szellenettel, avagy pösölhetékkel tévesztett össze, vagy nem tudom, Talán mindkettővel egyszerre, vagy egyikkel sem. Talán az anyai ábrándok és képzelgések feláradása volt csupán. Elég az hozzá, hogy 1717. szeptemberében, esztendővel előtte, hogy születtem, anyám a városba bolondítván atyámat, az a legközelebb ragaszkodott ez áradék alkalmazásához. Így hát holmi badarcikkel jóvoltából arra volt, amit élve, hogy szétlapított orral jöjjek a világra.
2: Inkább csak tömpének mondanám, uram.
7: Mégis, mennyi gyötrő csalódás okozója lett.
2: És mindez egy cikkely miatt.
7: Hogy ennek mi volt a sora, későbbre tartogatom. Mindent a maga idején, asszonyom. Most gyerünk Sandy Hallba.
8: Ez itt a fogadószála.
7: A gondoló előtt atyám és Tóbiás nagybátyám.
2: Amelyik pipázik, az a nagybátyja.
8: Mindketten pipáznak, asszonyom.
2: Igaz.
5: Szeretném tudni, miféle szaladgálás ez fel le a lépcsőn. Miféle lárma.
9: Gondolom, legjobb von, testvér, ha megkérdeznénk.
5: Mondsz, Obediak, mi ez a lárma a fejünk fölött? Hogy az öcsémmel a saját szavunkat is alig halljuk.
9: Uram, úrnőnk, igencsak rosszul vagyom.
5: A Szuzanna meg hova rohan a kerten át? Mint ha a falu bikája kergetni.
9: Az útját rövidíti meg, uram, a községbe igyekezvén a bába asszonyságért.
5: Nos, akkor lovat nyergelsz és elpattansz doktor Slophoz, a kambábához. Tiszteltetem, mondván úrnődet meglepték a fájások, és kéretem, hogy legyen itt. Rögtön rögvest.
9: Igen is, hogy itt legyen, rögtön rögvest. Hogy rögtön rögvest itt legyen.
5: Mégiscsak furcsa. Lakik a kezeügyébe így tapasztalt szülészdoktor itt egy futamnyira, és az asszony nyakas kedvébe Késhegyre menjen, s a végsőkig ragaszkodjék bábájához. Annak tudatlanságára bízva mind a maga, mind lelkedzett magzata életét. Nem csupán gyermekemet, testvér, hanem a magáival minden sarjadékomét, kit netán ezután volnánk nemzendők.
9: Hát ha ángyom asszony csak költségtakarításból teszi, amit tesz. Testvé.
5: Ördögött takarításból. Egy a fizetség a doktor, ha hozzányúl, ha nem. Akkor is kell. Már csak a lelki bátorításért is.
7: Meg hogy igaza legyen neki is, mert számos virtusokkal ékeskedő férfiú létére volt valamely csipet atyám természetében, mely hogy öregbitté, avagy kevesbitté erényeit, azt esete válogatta. Álhatatosságnak nevezhetnénk, ha jó ügyről, és összvír természetnek, ha rosszról volt szó. Ő kanbábát akart minden áron, anyám semmi áron. Mit tehetett atyám? Már fogytán volt a tudománya, a szelítségtől a haragig minden árnyalattal megpróbálkozott, beszélt volna lelkére, érveit pengetve, forgatva a dolgot más-más megvilágításban. S hogytán jobb belátásra bírná, szólt véle, mint atya, mint hazafi, mint férfiú, mint keresztény, mint pogány, mint hitves. Ám de anyám mindenre úgy válaszolt, mint fehér nép. Így hát, hatan egy ellen a küzdelem lovagiasnak nem volt mondható. És mit tehetett anyám? Lévén, hogyha megfeszül, sem tud ennyi szerebe belebújni a harcra, elővette asszonyi megbántottságának kisdett tartalékait, melyekkel rögvest előnyére fordított a viadalt, még nem mindkét fél addig-addig, hogy Tedeumot énekelhetett. Vagyis anyám maradhatott a bábájánál, meg a kirurgusnak is szabad volt egy flaska bort megidogálni a atyámmal. s nagybátyámmal a fogadószálában, miért is majdan 5 géni fizetség járt neki?
5: Ha hozzányúl, ha nem, testvér.
9: Hát, ha nem megtakarításból kerüli ángyomasszony a doktor urat, úgy más oka a világon nem lehet, hanem ha szemérmetességének miatta. Sőt, merném állítani. Mert szógorasszony a közelében sem tűrné olyankor, nemhogy férfi embert odaeresszen az...
7: Nem tudnám megmondani, vajon Tóbiás nagybátyám e mondatát befejezte-e, nem én. De hadd tételezem fel, javára írván, hogy igen.
9: Az ülepetájához.
7: Mert hitemre, bármely más szóval csak csorbított volna a mondandóján. Ha viszont Tóbiás nagybátyám mégsem kerekítette teljes egészi a mondókáját, ez annak tudható be, hogy jó atyám pipája váratlanul elroppant a kezében. Mentől pompásabb példáját nyújtva az ékes szólás ama cifrázatának, melyet aposziópeszisznek hívnak a szónokok. Bánjatok óvatosan és gálánsan szerelmetes nyelvünkkel, hazám fiai, és soha, de soha ne feledjétek, mely is minő semmiske partikulákon múlik ékes szólás és becsület. Ha kimondjuk, ülepetájához, minő trágárság. Ha megszakítjuk a mondatot, aposziópeszisz, töröljük ki hát az ülepet.
9: Tán, mert szógorasszony a közelében sem tűrné olyankor, nem hogy férfi embert odaeresszen az...
5: A pipám. Dobhatom el. Még hogy nem tűrné a férfi embert, nem hogy odaeresszen. Szentségeség, öcsém Tóbiás. Te még jobbot magát is kihoznád a béketűrésből, pedig mondhatom, már enélkül is épp elég régen részem vagyon az ő minden gyötrelmében. De türelmének híjával.
9: Miért? Hogyan? Mi okból? Mely tekintetben? S minek általa?
5: Ha elgondolom, testvér, hogy egy férfiú a te korodban így kevéssé ismerli a fehér népet.
9: Való igaz. Stán még a semminél is kevesebbet tudok róluk.
5: De ha már a fehér nép dolgába belefogsz, annyit tudhatnál legalább, hogy a boldogabbik végét a bidesebbiktől megkülönböztest.
9: A boldogabbik vége. A fejérni boldogabbik vége. Megvallom, annyit sem tudok róla, mint a holdbéli emberről. S ha egy álló hónapig gondolkoznék rajta, akkor se sütném ki. Bizton tudom.
5: Most hát, Tóbiás öcsém, majd én megmagyarázom. Miként a világon mindennek? Mindennek a világon két vége van.
9: Nem mindig.
5: Legalábbis. Mindannyiunknak két kezünk van, ami egy kutya. Ha valaki leül, és higgadt fővel felgondolja, mind teremtetett, formáltatott, épült, mire használatos és alkalmatos minden részében, utolsó porcikájában a majószág, mely neveztetik asszonyi állatnak, és már most egybevetvén annak analógiájára, úgy mondta...
9: Sosem tudtam a szó valódi értelmét.
5: Az analógia nem egyéb, mint vonatkozások és megegyezőségek oly két különböző...
7: Ám ekkor ajtónkon égtelen dörömből is roppantotta félbe atyám meghatározását. Akár a pipáját az imént ő. És ezzel nyakát tekerte a legjelesebb szakértekezések egyikének, amin ő valaha a bölcselgés méhében fogant. Másfél óra telhetett el azóta, hogy Obediának meghagyták Nyergejelóvat, és hozza el Dr. Sloppot, a kanbábát. És mérlegelvén a dolog szorongató szükségét, senki sem állíthatja jogosan, hogy Obediának, költőinek szólva, nem hagytam elég időt az oda-vissza útra. Jó lehet az igazat megvalva, ennyi idő alatt jóformán csizmája felrántani se lett volna érkezése. Ha valamely szőrszálhasogató kritikus ebbe belekötne, és elszántan arra, hogy pendeles mérőkéjével hajszára leméri az eltelt időt, Obedia elmenesztésétől a dörömbölésig ajtónkon, megállapítaná, hogy az 7 perc, 13 és 3/5 másodperc se több, se kevesebb, és nekem támadna azzal, hogy csorbát ejtettem az idő egységén, vagy helyesebben valószerűségén. Most emlékeztetném arra, hogy a tartam eszméje gondolataink folyamatos egymásra következéséből ered. És ez, és csak is ez a ma tudóshoz illő mérőpendel, melynek mértékét, tudós mi voltomban magamra nézve elfogadom, megtagadva és megvetve minden más pendulum ítéletét. Ám ha szőrszálhasogató kritikusom köti az ebetakaróhoz, mondván, hogy 7 perc, 13 és 3/5 másodperc, akkor is csak 7 perc, 13 és 3/5 másodperc, mondjak bár akármit, ilyettén szorongattatásomban egy csapásra véget vetni akarván pernek, patvarnak, kákáncsomó keresésnek. Ehelyett kinyilatkoztatom, hogy Obedia alig jutott az istálótól 60 nyarnyira, amidőn. Doktor Sloppnak ütközött, hol is a boldogtalan doktort a mentől rosszabb végtől hajszál választotta el. Most

0: Harmadik rész.
1: Képzeljünk el.
0: Igen?
1: Egy aprócska, dömzsi, lompos figurácskát, és ez Dr. Slop. Úgy 5-5 fél láb magos, dobpocakja jó másfél lábnyit előreálló. Képzeljék ez alakot lépésben, kocogvást, bugdácsolvást a sártengeren át. És most képzeljék véle szemközt Obediát, kövér, nagy, böhöm, hámos lován, viharzó szörnyetekként vágtázva a pocsolyákon által. Hogy minő borzadály és víziszony fogta el Dr. Slopot, elgondolhatják. Ez az. Gondolják csak el. Folytassa a jelenetet a hallgató. Eresze szabadjára képzeletét. Megesik a baj. Összeütköznek. Dr. Slop elmeséli, hogy mely szókkal s miféle tódításokkal azt kiki kedvére kiszínezheti. És hogy képzeleti nekem művét betetőzze, képzelj el Dr. Slopot lecsutakulva, megmosdatva, megengesztelve, amit már ő is ott ül atyám és Tóbiás nagybátyám között, a kandalló előtt.
2: A kegyelmed váratlan betoppanása, doktor úr, a nagy Stevinust hozta eszembe. Ki is tudnivaló, kivált kép kedvelt szerző.
3: Akkor én, testvér, akkor én 20 guineát teszek egy pénz ellen, hogy ez a Stevinus valami hadmérnök félelet légyen.
2: Ördögöd van, testvér.
3: Tudtam. Már lelkemre meg nem foghatom, miköze lehet Dr. Slop váratlan betoppanásához. De tartottam tőle. Beszéljünk bármiről. S legyen tárgyunk távol eső, és még oly alkalmatlan rá. Te testvér, te csak előhozakodsz a magadéval. Istenemre, Tóbiás öcsém, nem szeretném, ha az én fejem is csupa lőpaddal, lőpártával, szarvművel volna tele. Ezt kijelenthetem.
4: Szarvművel? Meghiszem azt, hogy nem szeretné.
2: Doktor uram, a bátyám említette szarvműnek. A világon semmi köze a felszarvasztatáshoz. Nem ezek kővédművek, jobbadára ouvrage à corne, mint a francia hadmérnökök nevezik. Általában a többinél sebezhetőbbnek vért szakasz elé telepítjük. Két fedező sáncból vagy fél bástyából áll, s a kegyelmed egy kurtácska sétára nem res. Magam örömes mutatok valami ilyesmit, mely megérdemli a fáradtságot. Hozzá kell tennem, a szarvművek sokkal szilárdabbak.
3: Szülőanyánkra, öcsém Tóbiás! A szentet is kihoznád a sodrából. Idáig hallatszik ugyan bajúdós hógorasszonyod nyögése, és te... Te mégis képes volnál elhurcolni mellőle egy kurtácska sétára a kambábát?
4: Szülész doktor volnék, engedelmével.
3: Ész örömet bánom is én, minek nevezzük. Bár csak a pokol nyelni el az erődépítés egész tudományát, meg akik kieszelték valahányat mind. Elég bajnak voltak okozói. Ezrével kergették halálba sok istenattát, és bele kergetnek most engem is.
1: Az én Tóbiás nagybátyám békén tűrte a sértő beszédet, lévén ő már ilyen. Nem mint a bátorság dolgában gyengén lett volna elresztve, ha úgy fordulna és rászorulnék a bajban, magamnak soha elszántabb védelmezőt nem óhajtanék, ám de oly béketűrő, higgadt természet volt, hogy a légynek sem tudott volna ártani. Most jól nyissák ki a fülüket.

0: Gyere, szegény ördög, védd az irád. Elég nagy a világ kettőnknek. Ugyan miért is bántanálak?
1: Magam nem lehettem több 10 évesnél, hogy ez történt. Vajon maga a tétemény hatott rám, boldog izgalmával megreszkedtetve egész valómat? A módjai, avagy bensőséges kifejezése tette tán? Nem tudom, csak azt tudom, hogy azóta is az egyetemleges jó szándék úgy, amint a Sztóbiás nagybátyám tanúsította, soha elmémből el nem maradozott, és nem mintha ócsárolni kívánna mások segítői parkodását, költséges neveltetésem körül itthon, s utóbb külországban. Ám de gyakorta felgondolom, hogy ember szeretetemet jó felerészt e futó benyomásnak köszönhetem. Már atyám a sérelmek tűrésében, elviselésében merőben másnak mutatkozott. Érzékenysége természettől sokkal élesebb és hirtelenebb volt, bár gonosz indulattá sohasem fajult. Nemes és nyílt lélek volt. E tekintetben a két testvér jelleme igen szemléletes módon, kölcsönösen és egyaránt előnyösen világította meg egymást a Stevinus neve körül támadott perben. Nem kell mondanom a hallgatónak, ha van veszőparipája, hogy a veszőparipa az ember elevenének legérzékenyebb pontja. Úgyhogy világos leírását adván a paripa természete minémiségének, szabados fogalmat alkothatunk szelleméről, jelleméről annak, aki a vesszőt lovagolja.
2: Kevésbé rögös út nem kínálkozik erre, jó uram.
1: Éppenséggel nem ismereten előttem a taljánoknak amaz állításuk sem, hogy maguk a mindközönségesen elterjedt bőrduda, piano, avagy forte zengéséből bizonyos lelkületet csalhatatlanul felismerni, s matematikai pontossággal meghatározni képesek. Magam nem merném a zeneszerszám nevét emlegetni ehelyt. Elégednénk meg annyival, hogy mindnyájan fújdogálunk rajta, s legyen bármi rejtélyes így, nem szándok nélkül az, ezért arra kérem, asszonyom, e ponton ne kérjen semmit. Csitt! Ne feszegessük ezt. Elővezetem inkább Tóbiás nagybátyám vesszőparipáját, mely amúgy is bőven megérdemli, hogy apróra leírjuk, ha másért nem, hát a maga nemében is ritka cifra jószág mi volt áért.
2: De azt csak elárulja, Sendi úr, miként tett szert a bácsikája e paripára?
1: Ütéstől kapta.
2: Ütéstől?
1: Úgy van, asszonyom. Namur ostrománál, mikor is a szárnysánc pártázatáról egy golyób is pattintott a kődarab egyenest a farcsontjának vágódott. Sebe alkalmatlanná tette a katonáskodásra. Legcélszerűbbnek mutatkozott tehát, ha Angliába visszatér, és kúrálja baját. Egy reggel aztán ágyában hanyatt, mert sajgó lágyékával, span sebének természeténél fogva másként feküdni nem tudott, az a gondolata támadt, hogy ha szertene például valami olyasra, és mindjárt hozzávaló táblára is, mint Namur környékének városának és fellegvárának óriási térképrajza. Nos, igen, ez nagyon jót tenne neki. Rögvest gombostűt szúrhatna ama szent helyre, ahol akkor állott, mikor a kő neki vágódott, és így sokkal pontosabban és érzékletesebben mesélhetni el látogatóinak sebesülése történetét, ami már mint egy betegség elmesélése, tudva levőleg a legjobb balzsam a sebre. Minden kívánsága szerint történt, ám de valamiképp a gazdagság átka a telhetetlenség, úgy a tudásé is. Mennél többet szereztünk belőlük, annál inkább szomjúhozzuk. Így kis idő múltával alig akadt erődített város Itáliában vagy Flandriában, amelynek helyrajzát bácsikám szolgálja, aki annak idején káplárként szolgált ezredében, valamely úton módon meg ne szerezte légyen. Minden ostromnak, lerontatásnak, helyrehozatalnak a históriájával egyetemben. Minél többet ivott azonban Tóbiás bácsi a tudománya mézes forrásából, annál hévségesebben ebedett szomjazott, ezért mire sebe közel járt a gyógyuláshoz, asztal a térképek kisebb-nagyobb tudós instrumentumok alatt rogyadozott. Miért is midőr egy napon, mikor szokása szerint asztalkája előtt üldögélt volt, és tétova kézzel burnótos szelencéje után nyúlt.
3: Trím! Trím, fiam!
4: Jelen, nagyságos úr!
3: Nézed már, mi csodás felfordulást, mi vettem itt. Hát, valami jobbat kellene kieszelnem, Trím. Ugyan, kapnál nyakon a léniámat, fiam, igen, és mérnéd az asztalnak szélte hosszát.
4: Igen.
3: Utána mélysz az asztaloshoz, és egybeüttetsz egy nagyot. Kétszer akkorát, igazi?
4: Szolgálatjára, nagyságos uram. Ámbátor, magam erősen bizakodom, hogyha a nagyságod újra jó egészségben, mégpedig hamarost, odahaza nekilát, és a váracsokban ekkora gyönyörűséget elik, a birtokon instálom, olyan váracskát rittyenthetnénk, mint annak a rendje.
3: Csak bátran, Trém, beszélj. Ki vele, amit gondolsz, fiú? Mit se félj?
4: Nos, hát úgy vélem, instálom, alázatosan és engedelmesen várva nagyságod jobb megítélését, hogy mind az elővédművek, védőbástyák, zárfalak meg szarvsáncok minő sivár, csonkabonkas, babra dolognak festenek a papíroson ahhoz képest, amit nagyságod meg jó magam mivelhetnénk odakinn a réten. Ott, nagyságos uram, ott azt tehetnénk, amit akarunk. Felenged az idő is már, és majd kiülhet nagyságod a szabadba. Nekem csak ide adná a laprajzát.
3: Az alaprajzát gondolod?
4: Azt a városnak vagy fellegvárnak. S ott hagyom magam lepuffantani, nagyságos uram, a vársikamon, ha nem erődítem meg nagyságot kedve és parancsolatja szerint.
3: Meghiszem azt, Trém, meghiszem.
4: Ha nagyságot csak megadja a sok szegét, akkurátus alapvonalakkal, micsodákkal, szegelletekkel.
3: Megadnám, akkor, nagyon is akkurátusan pedig.
4: Akkor mindjárást az árkával kezdeném. S ha nagyságod a szélességét, mélységét, ami dukál, elé mondaná...
3: Elé bizony én. Hajszárra, Trím.
4: Akkor ásnék én kegyelmednek akár a hód olyan, de olyan váracsot, ütegsáncot, fedezéked, harántárkot, cölöbzár rajta, figyfene, minden, hogy csodájára járnának annak a népek 20 mérföldekről is.
3: Trím, ne folytasd. Ennyi elég.
4: Nagyságod meg ülhetne karszékében, ha szép idők járnának. Ügyelve, parancsokat osztogatván, magam pedig...
3: Trím, ne szólj többet, elég.
4: És nem csak derékmulatság volna, és pompás időtöltés, nagyságos uram, hanem levegőzés, mozgás, jó egészség. Egy hónapot nem adok, és begyógyul nagyságot sebe.
3: Eleget mondtál, Trím. Rettentő mód tetszik ez a te terve.
4: És a nagyságot parancsolja, már is lódulok, hogy utáz ásót szerezzek. De rendelek lapátot is, meg csákányt, vagy kettőt, meg még...
3: Szólt se többet, Trim!
4: Mindjárást elhánynám vígan a földet, és pedig emerről a város iránt a sánclejtőnek, és amarról az ellenlejtőnek a mezőség...
2: Szólt se többet, Trim! Akarom mondani, Sendi uram... Különben sose találunk vissza atya urához a fogadó szálába, és örökkét is sötétben botorkálunk.
1: Éppen fordítva, asszonyom. A kitérés a velőfény, az élet maga, az olvasás leglelke, ez kétségbe vonhatatlan. Művem pedig kitérő, ám de rátérő is egyszer mind, hiszen, hogy más nem mondjak, mennyivel elevenebben áll immáron előttünk Tóbiás nagybátyám alakja. Ki is mihelyest atyámnak vesszőparipáját illető sértései elhangzottak, a felindultság legcsekélyebb jele nélkül levette tekintetét dr. Slopról, aki ezt szavait intézte, Jámbor természete egész lényén elömlött, és olyan higgadtan, új testvéri bizalommal, s akkora mondhatatlan gyengítséggel pillantott egyenest atyám orcájára, hogy annak e szempár szívéig hatolt.
5: Tóbiás testvér, bocsáss meg. És arra kérlek, nézd ele minduntalan heveskedést, melyet örökül hagyott rám anyánk.
3: Drága, szerelmetes testvérem, szólt se többet. Jogod van hozzá, még ha 10-szer te jobban megbántanál. Akkor is.
5: Mégis nemtelen dolog bárkit megsérteni, a tulajdon édes testvéremet, még inkább az. Hát még az ilyet. A legjámborabbat mind között, aki ennyire nem szolgált rá, aki ennyire nem haragtartó, aki... Micsoda aljasság, egek, minő gyáva lelkűség.
6: Jogod van hozzá, bátyám, még ha úgy 50-szer te jobban megbántanál, akkor is.
5: Hát, hiszen mi dolgom vélik, mulatságaiddal, örömeiddel, ha csak az nem dolgom és kötelességem, hogy amennyire hatalmamban állna, mint ahogyan nem áll, szolgáljam azokat, és mindenben a kedvedre tegyek.
6: Na, Sendi testvér, már ebben a pontban igencsak tévedsz. Mert semmi sem szolgál inkább örömömre, mint az, hogy a te korodban még új ivadékokat nemzel a Sendi nemzetségnek.
7: Úgy vélem, uram, hogy ezzel Sendi uram a tulajdon örömét szolgálja.
6: Bátyám, az ilyesmit elvből míveli.
5: Szót sem érdemes vesztegetni rá.
2: Pika!
1: Nos, igen.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Az első, második és harmadik rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa Bodrogi Gyula, Tóbiás bácsi Rajhona Ádám, Trimkáplár Gáspár Sándor, anya Csákányi Eszter, Szlop doktor Hollósi Frigyes, Obedia Huszár László, a gyermek Tristram Radics Gergő, Tristram Lukács Andor, dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukácsházi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink először, röviden. Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt. Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. És országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, már csak helyenként fordulhatnak elő. Erős széllökések, napközben 24-28 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, ez szerint legfeljebb összesen 8 évig lehet valaki miniszterelnök, megszakításokkal együtt. Orbán Viktor korábbi kormányfő az Indexnek nevetségesnek nevezte a döntést. Szerinte ez ellene született, de a végén a nép dönt. A módosítás része az is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának az a része, amelyet korábban az államtól kaptak. A módosítás lehetővé teszi a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetését is. Császár Attila összefoglalója.
2: Nem érint rólam szól. Ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza alaptörvény módosító tervére még a kétharmados döntést igénylő záró szavazást megelőzően. A Fidesz elnöke egy az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán hétfőn.
3: Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
2: A parlament 16. alkalommal módosította az alaptörvényt. A Tisza kormány előterjesztésének értelmében megszűnik az Orbán kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, Mozaik nevén a KEKVA, illetve a Szuverenitás Védelmi Hivatal. Ezen kívül 8 évben maximálták a miniszterelnöki tisztség időtartamát.
4: A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz uralma ellen.
2: A javaslat egyik előterjesztője, Mellétei Barna Márton azzal indokolta a módosítást, hogy a köztársaság lényege a hatalomváltó gazdasága, nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A tiszás politikus közölte, egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem pedig örökre.
4: Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom ne maradhasson örökre egyetlen ember kezében.
2: Az igazságügyi miniszter közölte, támogatja az alaptörvény módosítását, amit Töröcsikné Görög Márta egy mondatban indokolt meg.
5: Mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.
2: Az Alkotmányügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitás védelme fontos állami feladat. Azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására, közölte Kis Máté Zsolt, kormánypárti képviselő. A fideszes Tuzson Bence a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta, a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban, Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.
6: Amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, azaz e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg.
2: A képviselői hozzászólásokban a Tiszás Stumpf Péter azt mondta, az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza párt működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel lábbal tiltakoznak ellene. A Fidesz politikusa Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy bár az alaptörvény módosítás Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása érdekében készült, valójában azzal a magyar embereket zárják ki egy választási döntésből.
1: A Whitney-t Csermajori beruházásról és a magyar migrációs politikáról is beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, korábbi kormányzati dokumentumok szerint az Orbán kormány egy 500 fős menekülttábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében. Emellett az uniós migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti bevezetéséről is tárgyalt az Európai Bizottsággal. Kocsán Dávid összefoglalója.
7: Most hétvégén, kedves képviselőtársaim, bemutattam az Orbán kormány által készített azon dokumentumokat, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez a bukott kormány két évvel ezelőtt titokban, suttyomban 500 fős migráns tábor tervezett létesíteni a magyar-osztrák határ közelében.
8: Dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy menekült tábor kialakítását készítette elő, amelyet a településen található egykori tejipari szakiskola területén terveztek létrehozni. Ezt mondta a Whitney Csermajori beruházásról napi rendelőtti felszólalásában a kormányfő. Magyar Péter szerint a tábor építése hónapokig visszatérő téma volt a kormányüléseken, a beruházás előkészítésével párhuzamosan pedig megkezdődött az ott elszállásolt, kárpátaljai menekültek kiköltöztetése is. Hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Emlékeztetett, az előző kabinet azt állította, hogy nem menekülteknek, hanem diákoknak építenek tábort. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egy 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
7: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben.
8: A miniszterelnök egy két évvel ezelőtti kormányzati előterjesztésről is beszélt. Magyar Péter azt mondta, a dokumentum szerint az Orbán kormány a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Európai Bizottsággal. Szerinte az előző kabinet arra kért felhatalmazást az uniós testülettől, hogy még a 2026-os júniusi hatályba lépés előtt bevezethessék a paktumban foglaltakat.
7: A Tisza kormány nevében azt tudom vállalni, hogy mi nem fogunk mást mondani, mint amit teszünk, nem fogunk mást mondani a kormányüléseken, és mást a nyilvánosság előtt. És el fogjuk mondani, valahányszor a bukott Orbán kormány örökségében hazugságra, visszaélésre vagy eltitkolt döntésekre bukkanunk.
8: A kormányfő ezután arról beszélt, hogy a haza nem létezhet pártpolitikától független, nemzetegyesítő ügyek nélkül. Hangsúlyozta, egy ilyen ügy lehetne például az illegális bevándorlás elleni fellépés.
7: Egyet kellene értenünk abban, hogy a magyar államnak jogai és kötelessége is megvédeni a határait, amelyek egyben Európa határa is. Közösen kell kimondanunk, hogy Magyarországnak joga van eldönteni, hogy kilépheti át a határait, és kitelepedhet le a hazánk területén.
8: Magyar Péter hozzátette, a migrációhoz hasonló ügyekben határozott tárgyalásra van szükség a magyar érdek képviseletében a szövetségi rendszerekben.
1: A Fidesz-KDNP kormány valójában nem akart menekülttábort kialakítani Whitney-en, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy a jogtalan napi 1 millió eurós bírságot ne kelljen kifizetni. Így reagált Magyar Péter miniszterelnöknek Gulyás Gergely frakcióvezető. A Tisza párt szerint az ellenzéki párt ma már nem szava hihető, a Mi Hazánk úgy véli, fontosabb lenne arról beszélni, hogy a kormánynak mi a terve a migránsokkal. Részletek Kovács Mártontól.
9: Soha ilyen kormányzat nem szeret volna, hogyha nincs az Európai Uniós Bíróságnak a bennünket egymilliós bírságra kötelező döntése. Ön is pontosan tudja. Született egy ilyen döntés, és a magyar kormány helyesen eljárva nem valósított meg semmi menekülttábor, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni.
10: A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni. Egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány semmilyen menekülttábort nem valósított meg, azonban mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden, azt a bírság elkerülésére használták. Az épületegyüttest szeptembertől iskolai oktatásra használják. Annak felújítása mindentől függetlenül aktuálissá vált.
9: A kormány valóban úgy döntött, és ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatosan, az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzíciós rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és azt szerint elhallgatta, sőt meghamisította, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Ez egy valótlan állítás.
10: A KDNP frakció vezetője közölte, a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány éppen ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést.
11: Az volt a vita Fidesz-KDNP kormány alatt Magyarország és az Európai Bizottság között, hogy szerintünk a rendőrök és határvadászok feladat az, hogy a határon visszafordítják azt, aki nem a határátkelőn, nem okmányokkal, nem jogszerűen akar belépni az országba. Az Európai Unió pedig a migrációs paktum azt várja el tőlünk, hogy a rendőrök és határvadászok ne visszafordítsák őket, hanem kérdezzék meg, hogy mik a személyi adataik, és segítsenek kitölteni a különböző formanyomtatványokat a letelepedési, vagy tartózkodási, vagy bármilyen más engedélyhez. Ez a vitánk. Ezért kapunk napi 1 millió eurós kényszerítő bírságot. Ezért kell ezt Magyarországnak fizetni.
10: A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat ma már inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit tesz majd az illegális migránsok ügyében. Toroszkai László frakcióvezető hozzátette, a migrációs paktum fő problémájáról soha nem beszélt még a miniszterelnök. Az uniós migrációs paktum értelmében, tette hozzá, az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben nálunk kellene lefolytatni a menedékkérelmi eljárást, de utána már nem lehet őket kitoloncolni. Az Unióban ez 70%-ban nem sikerül.
12: Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migránst, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást.
10: Strompová Viktória, a Tisza országgyűlési képviselője szerint a vitnyédi eset azt bizonyítja, hogy semmit nem lehet elhinni a Fidesz-KDNP-nek.
13: Kinek lehet még hinni? Vannak még fideszes szavazók, akik még bármit el tudnak hinni?
10: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekültábor tervezett a volt kormány. Azzal vádolta a Fideszt, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe.
14: Feketén, fehéren leírják frakcióvezető úr, hogy tábort építenek, hogy mennyibe kerül. Ez az egész dosszié ilyenekkel van tele. Önök készítették, hogy hány milliárd van, nem iskola.
10: A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot, erről pedig a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.
1: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának mai ülésén. Posvai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont a tömeges migrációs célországainak jóváhagyása is szükséges.
15: Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve, belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
1: Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezet csoport az alapvető kérdéseket tartalmazza, az unió alapvető értékeit, a jogállamiságtól a demokratikus intézményrendszerig. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Összesen azonban 6 úgynevezett klaszterről van szó, és 35 alfejezetről, amelyet végig kell tárgyalni. Luxemburgból Baracka Eszter jelentkezett.
16: Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítéspárti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
1: Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkij jár csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tarz Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csak nem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között. Sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kertnél magasabb összegben. A tárcavezető hangsúlyozta, a módosítás minden esetben jogszerű, a kifizetések ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai már egy folyamatban lévő adóhatósági nyomozást is segítenek. Sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiatörvény módosítását. A múlt pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét. Ez szerint a Duna és az MTVA összeolvasztásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, illetve önálló hírügynökségként működik tovább a Magyar Távirati Iroda. A törvény módosításról már a jövő héten szavazhat az országgyűlés. Pávai Csikó összefoglalója.
17: A Tisza vállalta, hogy helyreállítja a közmédia és a média szabályozás függetlenségét.
18: Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában hétfőn tárgyalták a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Hantosi István, a Tisza párt képviselője szerint a módosítás Magyarország demokratikus működésének alapjait érinti.
17: A szabad nyilvánosság, sokszínű, független tájékoztatás a demokratikus jogállam egyik alapvető alapfeltétele. A közmédia nem lehet többé kormányzati vagy pártpolitikai érdekeket szolgáló kommunikációs eszköz, ami ennél sajnos az előző kormányok alatt vált. A demokrácia ugyanis csak akkor működhet, ha az állampolgárok a közös ügyeikről hiteles, pártatlan, pontos, kiegyensúlyozott információk birtokában alkothatnak véleményt.
18: Az új szabályozás alapjaiban változtatná meg a közmédiát. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT egybeolvad az MTVA-val. Jogutódjaként létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT. Emellett újra önálló intézményként működne tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet, ami a tulajdonosi jogokat gyakorolná a közmédia új cégei felett. Új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is létrehoznának, valamint külön sajtóalapot is a független médiatartalom szolgáltatók, a közösségi média szolgáltatók, valamint a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására. A tervezet továbbá átalakítaná a médiatanács működését is. Új 5 tagú tanácsot választanának, aminek az elnöke egyben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is lenne. A jelenlegi tagok mandátuma pedig megszűnne.
19: Ez a mostani szabályozási javaslat semmilyen szempontból nem felel meg egyetlen egy alkotmányos normának sem.
18: Tuzson Bence fideszes képviselő bírálta a tervezetet, és a módosítás tárgysorozatba vételét nem támogatta a Fidesz.
19: Ezt most szeretném leszögezni és nyilvánvalóvá tenni. Nincs olyan szabályozás, és nem is lehet olyan szabályozást csinálni, ami megállna alkotmánybíróság előtt abban, hogy csak úgy leveszünk vezetőket, és aztán bármilyen eljárásban a kormány többség új vezetőket tenne a korábbiaknak a helyére.
17: A közhivatal viseléséhez való jog nem jelent felmenthetetlenséget.
18: A törvényt beterjesztő Hantosi István ugyanakkor korábbi alkotmánybírósági határozatokra hivatkozva azt mondta, hogy a vezetők leváltása lehetséges, ha a szervezet átalakításon megy át. Ez a feltétel pedig a törvénymódosító javaslatban teljesül. A bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot, ezzel megnyílt az út a javaslat további tárgyalására.
20: Azt szeretném javasolni, és erről szól ez a napirendi pont, hogy a művelődési bizottság is folytassa le a részletes vitát.
18: Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság mellett a művelődési bizottság és a nemzetiségi bizottság is vitázik majd a törvényjavaslatról.
21: Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 142 igen szavazattal.
18: Az országgyűlés délután a képviselő kétharmadával elfogadta a törvénymódosítás sürgősségi tárgyalását. A jogszabály módosítását akár már jövő héten elfogadhatja a parlament.
16: Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba, mert gombelemet nyelt. Fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. Cserei Judit információi.
22: Egy dobozban őrzik a Heimpál gyermekkórházban a kisgyermekek által lenyelt tárgyakat. Van köztük pénzérme, hajcsat, ceruza, csavar, üveggolyó, mágnes, de ceruza és gombelem is különböző méretekben. Egy hét leforgás alatt 4 gyermek került a gyermekgyógyászati intézetbe, miután gombelemet nyeltek, ami a nyelőcsövükbe szorult. A gyerekek mind kicsik, csak 1,5 és 3,5 év közöttiek. 3 gyermeknél endoszkóppal, 1 kisgyermeknél már csak nyaki műtéttel tudták eltávolítani a veszélyes idegentestet. A kezelt gyermekek között van olyan, akinél a szülők azonnal, még másoknál csak jóval később vették észre a nyelést. A gyerekek közül az egyiknél olyan súlyos a károsodás, hogy jelenleg is az intenzív osztályon kezelik műtüdő támogatásával.
23: Ha a nyelőcső és a légcső fala mind a kettő átég, akkor az a probléma lesz, hogy a levegő, amit beszívunk, az a gyomrunkba megy, ugye a nyelőcsőn keresztül, illetve a gyomortartalom az meg a légutakba megy és a tüdőbe. Hát ez egy elég súlyos szövődmény, és őnál azt kellett csinálni, hogy meg kell szüntetni a egyáltalán az, hogy a levegőt az a tüdején keresztül vegye. Ez egy olyan gép, ami tudja biztosítani az oxigenizációját, ilyen gépet használunk, és ezzel tartjuk fönt őnek azt, hogy a légcseréje meglegyen, de a tüdőben nem kerül igazán levegő, és ezzel próbáljuk segíteni azt, hogy ez a nyelőcső, ez a légcső, ez magától spontán tudjon gyógyulni.
22: Tette hozzá Ringbald Zoltán, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet osztályvezető főorvosa. A kórház egyik kampányfilmjében egy félbevágott párizsi szeleten szemléltetik, hogy a lenyelt gombelem mennyire veszélyes. Gyakorlatilag a szervezetbe kerülve egy áramkört képez a nedves nyálkahártyával. A videóban is jól látszik, hogy egy bő fél óra is elég ahhoz, hogy a szövetekben súlyos égési sérüléseket okozzon, ami szövetelhaláshoz vagy akár a nyelőcső kiukadásához is vezethet. A lemerültnek hitt gombelemek is veszélyesek, ezért a gyerekek elől minden esetben gondosan el kell zárni azokat. A lenyelt gombelemnek több tünete lehet, a köhögés, légzési vagy nyelési nehézség is. A szakemberek szerint, ha már csak a gyanú is felmerül, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. Gombelem gyakran előfordul például távirányítókban, konyhai mérlegben, de sok játékban is.
24: A tavalyi évben 64%-os volt a kifogásolási arány, elsősorban a harmadik országból távol-keletről érkező rendelt termékek esetében.
22: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság évente több 10,000 játékot vizsgál meg a vámhatárokon és a kereskedelmi forgalomban egyaránt.
24: A legfontosabbja az adott játék az adott korhatárnak megfelelő gyermek számára kerüljön adásra, megvételre, és ezt követően mindenfajta biztonsági rendszabálynak megfelelő. Feleljen az a termék. Gondolok itt arra például, egy plüsmackónál mondjuk a töltőanyag ne kerüljön könnyen a gyermek szájába, a cipzár ne legyen kiúszható, hiszen fulladás veszélyt okozhat. De ugyanakkor a leváló kis alkatrészek, akár a gombelemek ne lehessenek hozzáférhetőek a gyermek számára, akár kézzel, akár szájjal.
22: Eitmann Norbert hangsúlyozta. A cél, hogy azok a termékek, amelyek nem biztonságosak, ne jussanak el a családokhoz és a gyermekek kezébe.
16: Főként délen és a Dunántúlon okoztak károkat a vasárnapi heves zivatarok.
1: A piros riasztás alapján folyamatosan működött az országos jégkármérséklő rendszer, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, több mint 280 talajgenerátort indítottak be a legmagasabb kockázatú területeken. Hozzátette, júniustól a rendszert csak piros riasztás esetén aktiválják, mivel a további finanszírozásról még nem állapodott meg a tárca és az agrárkamara. Hangsúlyozta, a jégkár kockázata emelkedhet.
2: A jégveszélyes zivatarok Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád, Csanád vármegyék, valamint Békés vármegyének a déli részét érintették. 24 településről érkezett jégészlelés. Az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat. Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb előrejelzés.
1: Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető higiénés szakértője a Krónikának elmondta, minden évben közzéteszik a természetes fürdővizekre vonatkozó jelentésüket. Az idei vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a csaknem 280 hazai fürdőhely vízminősége az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagyon jó. Varga Márta hozzátette, az értékelést nem csak egy szezon eredményei alapján végzik el, hanem az előző 3 évet is figyelembe veszik, mivel a természetes fürdővizek minősége nagyon gyorsan változhat.
3: A természetes vizeinkben minden fürdési idényben legalább 4 alkalommal vesznek mintát az erre feljogosított laboratóriumok. Az első mintavételre jellemzően még a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt júniusban kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább 1 mintát vesznek. Ezekben 2 olyan baktérium mennyiségét határozzák meg, amelyek úgynevezett fekális indikátorok, vagyis a szennyvíz eredetű szennyezés jelenlétét tudják kimutatni ezekben a vizekben.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket szűrik ki, de a kötelező felszerelést és a biztonsági eszközök használatát is vizsgálják. Részletek Kovács Mártontól.
10: Aki vezet, ne igyon alkoholt, és drogtól való bódult állapotban se üljön volán mögé, mert egyetlen felelőtlen döntés is súlyos következményekkel járhat. Hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a rendőrség. Hozzáteszik, ha valaki szórakozni megy, annak érdemes előre elterveznie a hazajutást. Időben válasszon sofőrt, hívjon taxit, vagy használja a közösségi közlekedést, mert a legjobb döntést még indulás előtt lehet meghozni. Az úgynevezett roadpool akció során szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat és a motorosokat ugyanúgy, ahogy a kerékpárosokat és a rollert használókat. A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett az alkohol és drogfogyasztást is kiemelten vizsgálják a rendőrök, akik megerősített létszámmal dolgoznak. Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt, mondta el a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér és koordinálatlan lesz a mozgás.
4: Drogfogyasztást a fizikai tünetek alapján, a pupillamozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás, gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
10: Zsinkai Elvira azt mondta, a június 21-éig tartó ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, holnap napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel. Budapesten 21 órakor 16 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hektopaszkál. Gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
0: Műsor ajánlott. Délelőtt.
5: Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, és hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: Látványos koncertsók, komoly zenei kurzus és nyári gyerektábor. Szentpéteri Csilla zongora művész lesz a vendégünk. A Miskolci Herman Otto Múzeum programkínálata a múzeumok éjszakáján. Nikola Tesla, Végtelen Energia, musical show Pomázon. És Szent László nyomában várostörténeti séta Győrben.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
7: Gól nélküli döntetlennel mutatkozott be a világbajnokságon a spanyol válogatott. Marc Cucurella Real Madridhoz szerződött. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Sportvilág.
7: Egy mérkőzés már véget ért a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon, az Európa-bajnoki címvédő spanyolok meglepetésre gól nélküli döntetlent játszottak a zöldfoki köztársasággal. Hamarosan jönnek a részletek, de miután jelenleg is zajlik egy találkozó, nevezetesen a Belgium-Egyiptom mérkőzés a VB-n, és ezt élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban, most belehallgatunk a közvetítésbe a riporter Németh Kornél és Szalai Kristóf, a szakkommentátor Bere Ferenc.
8: Amokra számíthatunk, vagy éppen óvatosabbá válik.
9: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Javában zajlik az ivószünet a Belgium-Egyiptom mérkőzésen. A labdarúgó világbajnokság csoportkörében a G jelű négyes nyitó mérkőzése ez. Egy-egyre áll a találkozó. Hát gyakorlatilag az ivószünet előtt 2-3 másodperccel egyenlített az egyiptomi csapat. Történt ugyanis, hogy az első félidőben az egyiptomiak szereztek vezetést. Egy szép szala labdát Ashour 21 méterről óriási erővel bombázott a jobb alsó sarokba. A születésnapos Szala, Mohamed Szala, tehát gólpasszal jelentkezett, Egyiptom pedig teljesen megérdemelten vezetett is az első játék részben. Fordulás után Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya ugyan próbált változtatni, kettőt cserélt az 56. percben, de hiába érkezett a pályára Raskin, illetve De Kuyper. Ez a két csere érdemi változást nem hozott a belgák játékában. Na nem úgy, a 66. percben Lukaku pályára küldése, a belgák centere De Ketelare helyére érkezett, és rögtön az első labda érintéséből Meunier jobboldali beadásából, hát tulajdonképpen gólt szerzett végül Hani, öngóljának könyveli el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA, de tényleg Lukaku pályára küldése hozza meg egyelőre a belgák számára az áttörést. A játék pedig továbbra is áll, ez miatt a bizonyos ivószünet miatt az egyiptomiak ezt most valóban időkérésként is fölfogják, illetve fölhasználják, ráadásul cserél is majd az afrikai csapat. Tehát azt tudjuk mondani, hogy kereken 70 perc játék után Belgium-Egyiptom 1-1, Szalai Kristóf pedig már is mondja.
7: Kapcsolunk még a mérkőzésre adásunkban a későbbiekben is, de most akkor foglalkozzunk a már véget ért találkozóval, a Spanyolország zöldfoki köztársaság összecsapással. Hogy mi történt a mérkőzésen, azt Regős László Pál foglalja össze.
25: Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugyan Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozénye nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó utolsó percében Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporta fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy állóháború alakult ki, a spanyolok adogattak a zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyar Zabán lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett, Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási lelkesedéssel játszott a VB újon zöldfoki szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
7: Következzenek a főszereplők, hallgassuk meg őket. Legelőször Vozinhát, a zöldfoki válogatott 40 éves kapusát, ő egyébként a legidősebb hálóőr, aki nem kapott gólt az első világbajnoki mérkőzésén.
11: Ez egy nagyon különleges pillanat. Mindent megtettem, megtettünk, nagyon boldog vagyok. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, mert hiszen a világ legjobb csapatával kell szembenéznünk, és most csak az maradt hátra, hogy tovább dolgozzunk. Mi volt a legfontosabb a te szempontból? Mindig, egész életemben erről álmodtam, hogy ide eljutok. És ide eljutottam, a csapatomat szolgálom természetesen. Itt vagy az atlantai stadionban, Amerika egyik legnagyobb stadionjában. Milyen érzések töltenek el? Nagyon boldog vagyok. Leírhatatlan a boldogságom, ennél többet nem kívánhatok.
7: Következzék most a zöldfoki válogatott szövetségi kapitánya Bubista.
11: Bubista, ez egy nagyon speciális pillanat. A zöldfoki szigetek kiváló rajtot vett a spanyolokkal szemben. Mi történt? Hát az első és a legfontosabb dolog a szervezettség. A meccs során végig szervezettek voltunk Spanyolországgal szemben. Egyszerűen nem tudtak átjátszani bennünket. Bátrak voltunk, és ez a legfontosabb dolog. Ez hatalmas lelkesedéssel tölt el bennünket. És ez méltatja a mi országunkat és a mi csapatunkat. Mire gondolsz még? Mi lehet gondolni ezek után? Hát mi azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, jó meccseket játszunk. Természetesen vannak ambícióink és elképzeléseink is, de jelenleg nagyon boldog vagyok, nem gondolok erre. Boldog vagyok, hogy hallhattuk a himnuszunkat, itt vagyunk, úgyhogy mindnyájan jól érezzük magunkat és élvezzük a pillanatot.
7: Azt nem tudjuk, hogy a spanyolok mennyire érezték jól magukat a lefújás után, minden esetre most Rodrit, a spanyolok csapatkapitányát meghallgathatjuk.
11: Rodrival vagyunk itt a spanyol válogatott kapitányával. Megakadt ez a csapat. Mi a helyzet? Hát nem sikerült, nem tudom, hogy mit mondjak. Tudtuk, hogy a türelem lesz a legfontosabb dolog. Mindent megtettünk, egyszerűen nem sikerült gólt rúgnunk. Végül is nagyon nehéz egy ilyen csapat ellen játszani. Egyszerűen jobban kell, gólra törőbben kell játszanunk. Nem tudom, hogy gyorsabban kell játszanotok, vagy mi a helyzet? Hogyan lehet ezt javítani? Mert hiszen még nagyon fontos meccsek vannak előttetek. Hát igen, jól mondtad, attól függ minden, hogy milyen inspiráció, milyen ihletés van a játékosokban. Szerintem folyamatosan játszottunk, egyszerűen finomítani kell ezeket az akciókat.

0: A világbajnokság H csoportjában. És ha már spanyolok, a válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. De vissza a világbajnoksághoz, éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól. Megbízott kapitányként Monder Kebayer veszi át az együttes irányítását. Hazai körülmények között megkezdte a felkészülést a következő szezonra a DVTK labdarúgó csapata. A borsodiak az előző bajnokság végén búcsúztak az élvonaltól, nyáron szerződést bontottak a légiósokkal. Most egy új korszak kezdődik Diósgyőrben több fiatallal, saját nevelésű motivált játékosokkal. Az első edzés után sajtótájékoztatót is tartott a klub, ezután Takács Péter vezetőedző nyilatkozott először Marosréti Ervinnek.
1: Vezetőedzőként megtartottad, tényleges vezetőedzőként az első edzésedet a DVTK-nál. Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen. Milyen volt az összképe?
2: Nagyon nagy elánnal vágtunk neki a munkának. Nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt, és az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés. A fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, úgyhogy várom a folytatást.
1: Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra. Jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
2: Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni. Bízom abban, hogy minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban. Én azt gondolom, hogy talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert ugye az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, ugye rengeteg külföldi játékosok volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni. Viszont egy picit pang a piac, illetve áll a piac, türelmesnek kell lennünk, de tényleg dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
1: Hogyha posztokra vagy csapatrészekre bontjuk a formálódó Diósgyőrt, akkor a védelem az, ami meg lehet.
2: Igen, a védelmünk az azt gondolom, hogy megvan, és ez egy nagyon pozitív dolog. Viszont az a célunk, hogy minden posztra két játékosunk legyen, aki komoly szintet tud képviselni. Viszont itt hagy egyezzem meg, hogy abszolút nem akarom a fiatalokat oldalra tenni, hanem egy olyan keretet próbálunk kialakítani, aminek 40%-a saját nevelésű fiatal játékos, illetve úgymond az idézőjeles nagy nevek, vagy nem idézőjeles, hanem a nagy nevek, ne legyenek túlnyomó többségben. Tehát nem ideális az, hogyha 18 sztárjátékosod van, akkor 8 játékos az folyamatosan, 7 játékos az folyamatosan zsörtölődni fog. Tehát egy olyan egyensúlyt szeretnénk kialakítani az öltözőben, ahol egy olyan hierarchia tud kialakulni, hogy mindenki tudja a szerepét. Viszont éles versenyhelyzet van, egy dolgot garantálok, hogy attól, hogy valakinek nagyon komoly neve van, és nagyon komoly múltja, az semmilyen szinten nem jelent előnyt, mert minden nap meg kell mutatnia, hogy nem véletlenül az, aki, a fiatal pedig próbálja meg leszedni a meszt ezekről a játékosokról. Szóval nyílt versenyhelyzetet szeretnék, illetve fogok csinálni, mert azt gondolom, hogy ebben tudnak a játékosok legjobban fejlődni, és a csapat is ebben tud a legjobban fejlődni.
1: Vincer Járda, DVTK sportigazgatója, egyelőre távozókat jelentett be a klub, egy kicsit pang a piac?
3: Pang az szerintem egy elég gyenge szó, olyan áll a piac. Ugye itt a klubok nem látják a jövő évi költségvetésüket teljesen. Ilyen-olyan forrásokból, nyilván szponzoroktól, vagy játékos eladásokból vannak már bevételek, de amit eddig a labdarúgó szövetség biztosított a kluboknak, azt a pénzt még nem látjuk, úgyhogy addig azért nehéz felelőtlen ajánlatokat tenni bárkinek.
1: Hogy lehet így tárgyalni, mert nyilvánvalóan tárgyalásokat, megbeszéléseket kell.

0: kell folytatni. Haladunk előre a napokban, a csapat elkezdte a felkészülést, és azért a keretet is ki kell alakítani.
1: Úgy tudunk tárgyalni, hogy a hajlandóságról, a játékos hajlandó ellen, hogy szeretne itt futballozni. Nekünk ez nagyon fontos, hogy olyan játékost igazoljunk, akik itt akarnak focizni. Nyilván tárgyalunk játékosokkal feltételes módban. Olyan azért feltételes módban, hogyha az a hiányzó forrás még, ami az MLS-től jön, az mennyi lesz, akkor ennek alapján ajánlatunk pénzeket játékosoknak, kb. Ilyen ABC opciókat kell nekik elmondani.
0: Kimondottan magyar játékosokkal és vagy a fiatal ajánlásnak megfelelő játékosokkal vág neki a másodosztálynak a Diósgyőr július végén?
1: Igen, azt gondolom, hogy ha az MLS-től továbbra is lesz az, hogy csak magyar játékosokkal, akkor valószínű, mert azért erről is az a véleményem, hogy egy NB1-ből kieső klub óriási versenyhátrányban van, hiszen az élő szerződési külföldieket szerintem nyugodtan ki lehetne futtatni, hiszen ezeket a játékosokat ki kell fizetni. Elviszi az országból a pénzt, vagy a klubtól, tehát mindegy, ez egy másik téma. Igen, valószínű, hogy fogjuk tartani a magyar szabályt a következő szezonban. Fiatal szabályt meg ugye nyilván azt kötelező tartanunk, hogyha kell. Ja.
0: Rövidesen napokon belül játékosok érkezéséről is beszámolhat a DVTK. Milyen jellegű futballt és milyen jellegű keretet szeretnél, kívánsz kialakítani? Ugye azért egy bizonyos magyar maggal rendelkezik a DVTK.
1: Igen, azért a keret kialakításánál meg kell néznünk, hogy milyen játékosaink vannak, milyen profilú játékosaink vannak. De azt gondolom egyébként, hogy azok a profilú játékosok megvannak, hogy akik itt vannak, azok beleillenek abba a játékba, amit szeretnénk. Ugye itt, amiről beszéltünk, hogy egy domináns kezdeményező játékot magas intenzitással, nem szeretnénk egy reaktív futballt, hanem inkább egy proaktív futballt szeretnénk. Egyébként a kiszemeltek is nyilván ez alapján vannak monitorozva, ez alapján vannak kiválasztva, úgyhogy remélem, hogy azért sikerül egy olyan keretet összerakni, ami tökéletesen meg tudja mutatni, hogy meg tudjuk vele mutatni, hogy mi az a futball, amit a nézők hétről hétre láthatnak majd itt, vagy kell, hogy lássanak.
2: Magyar labdarúgás után pedig ismét világbajnokság. Ígértem, hogy kapcsolunk még a Belgium-Egyiptom találkozóra, amelyet jelenleg is élőben közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban. A riporter Németh Kornél és Szalai Kristóf, a szakkommentátor Bene Ferenc.
3: Mozdulata kiemeli a labdát. Köszöntjük újra a Kossuth Rádió hallgatóit. A 85. percben léptünk a G csoport nyitó mérkőzésén a világbajnokságon. Belgium-Egyiptom, a mérkőzés állása 1-1. A 20. percben ugye Ashour megszerezte a vezetést az afrikaiaknak. Romelu Lukaku 6-6-os közreműködésével pedig egyenlített egy öngól révén, Hani öngólja révén Belgium nagyjából 20 perccel ezelőtt. Azóta kiegyenlített a küzdelem. Egyik oldalt helyzet, másik oldalt helyzet. Most éppen Belgium támad, és ebben a pillanatban is vesztik a labdát, és most már viszont Egyiptom támad, egy bedobással jönnek az afrikaiak. Ebben a pillanatban a sarok zászló felé indul el, Fati az egyiptomiak játékosa, rosszabb beadás, Belgium kontrázik, Romelu Lukakut keresik természetesen, ki más, De Bruyne vissza Lukakunak, jó háromszögelés, az ellenfél tér felére lép át Romelu Lukaku vezéletével, Belgium Lashin keresztezik, jöhet egy belga bedobás az ellenfél tér felén. A 85. percben Belgium Egyiptom 1-1.
4: Kettős belga csere lesz majd, Kristóf, kérlek könyveld a cserét, addig Bene Ferenccel gyorsan egy pici helyzetjelentés, vagy helyzetértékelés a 86. percben. Lesz-e még gól vajon, Feri?
5: Érdekes kérdés, hiszen alapjában, hogyha megnézzük a csoport két tagját, mindkét együttesnek megfelelő az X, a döntetlen, tehát én nem várok nagy kockáztatást, viszont az elmúlt 5-10 perc azt mutatja, hogy mindkét csapat rendkívül nagy energiákat fektet a gólszerzésbe, úgyhogy attól sem lennék meglepve, ha bármelyik betalálna. De az kétségtelen, hogy a kulcscsere az Lukaku beállítása volt a belgák részéről, azóta van komoly center a csapatnak, direkt játékot tudnak játszani, és nagy hatékonysággal tudják megjátszani egyre többet.
3: Abdul Karim lefutja Endoyt, és ebből helyzet is kialakulhatna, rossz az ívelés Abdul Karimtól, Marmust a Manchester City játékosát vette célba, pontatlan volt az indítás. Abdul Karim egyébként a Barcelona legújabb igazolása, fiatal 18 éves támadó, meglátjuk, hogy milyen karriert fut majd be a gránátvörös kék csapatban. Belgium újra hozhatja hátulról a labdát, és Kornél úgy adta át a szót, hogy én majd könyvelek, meg is tettem. Kevin De Bruyne és Jeremy Doku hagyta el a pályát a belgáknál, tehát mondhatni Lukaku mellett, vagy Lukaku után a két legjobb belga játékos elhagyja a pályát az utolsó 10 percre. Vanaken és Fernandez Pardo érkezett Rudi Garcia csapatában. Egy beadás, Tillemasztó Lukaku helyzetben 5 méterről fölé fejeli. Hát Romelu Lukaku hős lehetne, de hát őt jól ismerjük, vannak olyan mérkőzései, amikor neki egyszerűen nem jön össze a gól, ki ne emlékezni legutóbb, amikor Belgium kiesett a világbajnokságon Katarban, vagy éppen a Manchester City Inter bajnokok ligája döntőjében 2023-ban nem tudtak vele gólt rugatni, sőt volt olyan, hogy a saját csapattársát fosztotta meg góljától, a gólvonalon ő mentett, szóval neki vagy minden összejön, vagy semmi. Mondtuk, hogy jó játszik, jó játékos, és odaadtuk neki első látásra az első gólt is, amit a belgák szereztek. Végül kiderült, hogy öngól, arról is lekésett volna Romelu Lukaku, most meg senkitől nem zavartott, a 5 méterről fölé fejelte a labdát. Hát egyenlőre forhat Rudi Garciának a feje, mindenféleképpen ott van, vagy ott maradt, de lehet, hogy ott lesz Romelu Lukaku fejében vagy lábában a következő lehetőség, vagy éppen a következő belga gól.
4: Igen, annyira előttem van az első beszámoló, amikor Juhász Roland visszaemlékezett, hogy annak idén, amikor 15 évesen, 16 évesen feltűnt az Anderlecht öltözőjében, és már akkor 53-as lába volt, vagy 52-es. Kikerekedett szemmel nézték, hogy ki ez az amúgy gyereknek nem nevezhető, de egy ilyen óriási méretű hegyomlás, és azóta csak még nagyobb lett Romelu Lukaku. Kettős egyiptomi csere jön, majd másodperceken belül okosabbak leszünk, hogy kik lépnek pályára, azt mondja, hogy 13-as, 15-ös az első változtatás. Fatuh, a sárgalapos Fatuh jön le a pályáról, és az ő helyére érkezik Hafez. Ez az egyik változtatás, Kristóf pedig már is mondja a másikat.
3: Így van, nem könnyíted meg most Kornél a dolgomat, hiszen egyáltalán nem lehet látni, hogy melyik játékos. Ebben a pillanatban már meg is cáfolom magam. 20-assal érkezik Adele. Nem keverendő az amerikai énekesnővel, Ibrahim Adel a pályán, a North Zealand játékosa, köszönöm szépen, és Fatih helyére jött Adel. Úgyhogy így cserél az utolsó változtatások egyikeként Egyiptom csapata 16-oson belül, Abdulkarim elesik, lesz-e 11-es? A játékvezető elsőre azt mutatja, hogy nem. De hát tudjuk, hogy a videóbírószoba ezt még anulálhatja, ezt az ítéletet megváltoztathatja a döntést. Anulálni gólt szoktak, egyelőre azt nem kellett még ezen a mérkőzésen eszközölni. Szóval lesz-e videóbírós közbeavatkozás, avagy sem? A játékvezetők mellett a nézőtéren a szurkolók tüntetnek, Seattle-ben van ugye a mérkőzés, a Lumenfield-en. Na nézzük, Egyiptom nagyon rutinosan nem viszi ki a labdát, hanem tartja, legyen idő varozni ott a varszobában. Nyugodtan hadd kokettáljanak a játékvezető fülére, hogyha szeretnének, ők addig passzolgatnak hátul. Na most előre viszik a labdát. Ja, van egy beadás Abdulkarim felé. Marmus gyűjti össze a lepattanót, visszafejeli, Endoy az, aki felszabadít, de tiszavirág életű volt ez a belga labdabirtoklás, azonnal visszaszerzi a labdát Egyiptom, és a bal oldalon próbálkoznak most már. Nézzük, lesz-e egy az egyben Müné vereség? Müné, őt megverik, jó a passz is, megint Marmus. Nézzük, a 16-os előteréből kikavarodik Omar Marmus, kiteszi oldalra a labdát Haninak. Hani jól csel, egy lövés megpattan, de Küperen Tilemász. Hát most nagyon beszorulnak a belgák, van Eken, elveszti a fejpályban. Courtois jön, nem jön Courtois, oda kell figyelni Meselének. Kicsi zűrzavar. Most a belga 16-oson belül a belga védelemben a mérkőzés, viszont nagyon jó felpörögtek az események. Itt a 90. percre, holott többen már azt várják, hogy mennyi lesz a rendes játékidőben. A readás, az utolsó percekben járunk. De egy évvel és Deküper után Tilemász megjátsza most már az ellenfélből, összeszedi a labdát Lukaku mellett. Igen, sikerül összeszedni, nagyszerű védekezés Ibrahimtól, nagy tapsa jutalma a nézőtérről. Hú, de jó a mérkőzés itt az utolsó percekben. Most már tényleg azt várjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. 91. percben járunk, picit ráülnek a labdára az egyiptomiak. 1-1 a mérkőzés állása.
4: 5 perc a ráadás, hogyha jól mondom, és ezek szerint nem lesz 11-es az iménti Abdulkarim féle szituációt, azért most már jó alaposan meg tudták nézni a videószobában is, és nem jött olyan jelzés ide a pályára, hogy meg kellene állítani a játékot. Az egyiptomiak labdát szereznek, és ezúttal most a bal oldalon robog az afrikai csapat támadása. Esze belőle lövőhelyzet, ez most itt a nagy kérdés. Már most kérné, hogy a 16-oson belül várná a labdát, de aztán végül is neki sok esélye nincsen, hiszen jött egy belga láb, méghozzá Raskin lába, és ő az, aki megoldja. Feri, itt a záráshoz közeledve helyzet is, helyzet egyik oldalon is, másik oldalon is, de tényleg az az érzésem, amit mondtál, hogy az X, mintha mind a kettőnek jó lenne.
5: Igen, ennek ellenére óriási energiákat fektetnek bele a támadó játékba a játékosok, tehát az az embernek az érzése, hogy Egyiptom az első perctől kezdve nagyon, hogy mondom, nagyon felszabadult játékot játszik, a belgák pedig felszabadultak a saját szerzett góljuk által, és mintha azt látnám, hogy, és biztos vagyok benne, hogy Rudi Garcia is ezt a következtetést fogja levonni, hogy sokkal jobban játszik, és sokkal jobb effektív a belga válogatott Lukakuval a pályán, hiszen mind az átmeneteknél egyrészt föl lehet rárúgni a labdát, nagy hatékonysággal megtartja, másrészt egész egyszerűen, mintha a lényével hatást gyakorolna a többiekre. Azóta megtartosodott.
4: Hát ezt úgy hívják, hogy klasszis játékos.
5: Igen,
4: vezér.
5: És biztos vagyok benne, hogy az egészség engedi, akkor a továbbiakban kezdőjátékosként számolni fognak
4: vele. És hát ugye erről beszéltünk. A meccs elején kérdeztem, amikor ugye a névsorolvastát tartottuk, hogy De Bruyne vajon a csapatban a legnagyobb név. Na most megkaptuk a választ, hogy Lukaku van az egyik legnagyobb hatással, miközben egy belga kontra kibontakozó félben, ki más, mint Romelu Lukaku a 16-oson belül átveszi, aztán jól tartja meg a labdát, marad még Belgium támadásban, és lesz belőle egy jó beadás, nem lesz belőle jó beadás, viszont egy bedobásra jöhetnek majd a belgák. Szóval lehet, hogy De Bruyne nagy név, de Lukaku pályára küldésével azért azt láttuk, hogy az igazi vezér vagy vezérbika jellegű játékos az Lukaku a belgáknál.
5: Igen, ez kétségtelenül így van, és azért azt se felejtsük el, hogy itt hosszú távon egy ilyen mérkőzés során azért kijön a kispadok közötti különbség is. Egyértelmű, hogy Rudi Garcia cseré jobban bejöttek, hiszen minőségibb játékosokat tudott a padról behozni.
3: Viszont de jó lett volna a spanyoloknál is, mondjuk Borja Iglesias kipróbálja hamarabb De La Fuente, legalább a cseréből bejöve egy 70-80. Percben,
5: hát akkor talán a spanyolok Nico Williams-t, vagy Dani Olmot.
3: Igen, de én most klasszikus csatát mondom, mint itt a belgáknál, igen, hogy Romelu Lukaku érkezett a
4: kedves
3: a
4: hallgatókat, ne tévessze meg az, hogy itt a spanyol mérkőzés szóba kerül, ifjú kollégánk, fájó, hogy mindig ez a délutáni vagy a kora esti mérkőzés hatása alatt van. Az első fél időben hosszas-hosszas küzdelem árán sikerült a vérnyomását a normál tartományba visszaküldjük, úgyhogy így viszont azt tudom mondani, hogy egy belga szabadrúgás jöhet most, csak hogy itt a 94. percben a Belgium-Egyiptom mérkőzés legfontosabb történéséről is be tudjunk számolni. A belgák csapatkapitánya Tielemans végzi majd el ezt a szabadrúgás is, hát középen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a népsűrűség elképesztően megnőtt. Meccslabda, Feri?
5: Hát ebből, aki most gólt az meccset, megnyeri, abban biztos vagyok.
4: Oké, Tielemans a szabadrúgással.
3: Tielemans, Mosszák középre, rövidre, ott a beleérés, de viszont az fölé megy, érinti ugyan a hálót, mesele próbálkozása, talán ettől egy kicsivel jobb szöglet, variációt vagy beadást várhattunk volna Yuri Tielemanstól. Lukaku nem véletlen integetett középen, ehelyett inkább a rövidre, olyan félmagasan, derékmagasságban küldte be a labdát oldalról. Tielemans mesele, a belső védő belekapott, de a labda elszállt, Sober kapus feje fölött, a hálótartót ugyan érintette, de nem volt veszélyes a próbálkozás. Hát a mérkőzés hosszabbításának is az utolsó percében léptünk be. Rudi Garcia, a belgák szövetségkapitánya, hihetetlen. Hát ha lenne egy ilyen kimutatás, hány liter vizet veszett Rudi Garcia, lehet ő nyerni meg a versenyt. Jön a beadás, versenyének megint figyelnie kell. Most nem elő, hanem hátul, ugyanúgy ért bele, viszont most Courtois kisegítette, Abdul Karim elő kellett felszabadítani. 95. perc, abból is már csak 20 másodperc van hátra, már mint a jelzett 5 percből. Lehet, hogy ez így már mind a két csapatnak megfelelő, ez bár azért még Yuri Tielemans egy jól megnyújtja azt a labdát, csak túlságosan is megnyújtja. Sober pedig nem is akar beleérni, inkább kiengedi a labdát. És lehet, hogy a játékvezető meg is szünteti ezzel a mérkőzést, így van, elkéri a labdát Sobertől. Én azt mondom, hogy vége a találkozónak, így van. A játékvezető, a brazil sípmester lefújja a G csoport nyitó mérkőzését. Belgium, Egyiptom 1-1.
2: Véget ért tehát ez a mérkőzés 1-1-el, és ahogy korábban hallhatták, ma már rendeztek egy másik találkozót is a labdarúgó világbajnokságon, azon az újonc zöldfoki köztársaság 0-0-ás döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek tehát a labdarúgó világbajnokságon. És még mindig labdarúgás, de már itthonról. 3 ajánlat érkezett a mai határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. Mindenről Cserpalkovics András, fehérvári polgármester számolt be Facebook oldalán. A városvezető ismertette, hogy a három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett. A másodosztály előző szezonjának gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves nagyszerű fizikai adottságokkal rendelkező csatár egy csereüzlet keretében érkezett a fővárosi együtteshez, Németh Barnabás pedig a Kecskeméthez került. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrofehérvár AV19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben, megfordult ugyanakkor a finn és a svéd élvonalban is. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra Berelmesét hallották.
6: A sportvilágot hallották.
7: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 23 óra van, jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi kormányfő az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Törölték a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját az Európai Bizottság uniós lobbistákat jegyző listájáról. A döntés hátterében az áll, hogy a központ nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, és nem közölte, honnan származnak a bevételei. A 2022 óta működő brüsszeli MCC ellen tavaly áprilisban indult vizsgálat, mert a gyanú szerint a működését biztosító pénzügyi gazdálkodása nem felel meg az uniós lobby szervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese a kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Martekos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadiipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alekszej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós főképviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése is. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Kiemelték az elsüllyedt vitorlásból a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták a felszínre. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő, a szél helyenként megélénkül, éjszaka 8-15, napközben 24-28 fok várható, a hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula.
7: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
9: A Memento Park nem csupán a diktatúráról szól, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy beszélhetünk róla, a demokrácia színtere. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével idézzük meg a forradalom sorsfordító pillanatait.
7: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Nagy művészek testközelből.
10: Van egy Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra. Mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és az ott hagyott kabala állatot oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni.
7: Az este a házigazda Zoboki Gábor építész, vendége Korencsi Endre, a MÜPA produkciós igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés kedden 19 óra után a Kossuth Rádióban.
11: Az osztályharc nem ismer kegyelmet.
12: Mi csak mint osztályt likvidáljuk magukat.
11: Egy színésznő a pokolban is igazi díva.
13: Nincs valakinél egy tükör?
11: És minden férfi a lábai előtt hever.
14: Egy verset is írtam hozzá.
11: Terongyos élet. Pénteken 21 órakor az M5 műsorán.
7: Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
15: Hétvégén kongresszust tartotta a Fidesz, értékelték a választási vereséget, szó volt a fiatalok jövőbeli szerepéről, és ismét Orbán Viktort szavazták meg a párt elnökének, igaz, most csak egy évre vállalta. De mi történhet, minek kell történnie egy év alatt ahhoz, hogy a párt magára találjon? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégeinket, Farkas Emesét, a második Reformkorp párt alelnökét. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igazán új élmény így a Kossuth Rádióban szerepelni. Remélem, hogy a közmédia átalakítása után is majd az ellenzéki pártok nagyobb arányban jelenhetnek meg.
15: No, hát jöjjön hozzánk sűrűben, mi hívni fogjuk.
16: Igyekszem.
15: És Deák Dániel politológus a vendégünk. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
15: No, kezdjük akkor egy körkérdéssel, hogy ki hogyan látta a kongresszust, milyen benyomásokat szereztek, Emese?
16: Hát, érdekes volt egyébként, szerintem főleg a hozzászólások voltak érdekesek. Én azt érzékeltem, bár ugye én belülről nem ismerem a Fidesz, de én azt érzékeltem, hogy azért sokan távoztak talán hiányérzettel a fideszesek közül is, és bennem nagy kérdőjel az, hogy itt van-e még úgy igazán tér megújulásra. Az egyértelmű, hogy nagyon sokan abban a dilemmában vannak, hogy már a Fidesz jelentős része nyilvánvalóan Orbán szavazó kifejezetten, ugyanakkor olyan, mintha most a választások után egy üvegplafont is tenne Orbán Viktor személye maga a Fidesz fölé, úgyhogy szerintem egy érdekes időszak elé nézünk, meglátjuk, hogy mi lesz.
17: Igen, tehát ugye itt több kritika is elhangzott, hogy hogy lehet úgy megújulni, hogy ugyanaz marad a pártelnök. Azonban, hogy itt az előzőben is elhangzott, hogyha megnézzük még a mostani felméréseket is, akkor azt azért látjuk, hogy a jobb oldalon a fideszes politikusok közül Orbán Viktor a legnépszerűbb, és ő tudja a legtöbb szavazót megszólítani. Tehát ez világosan kijelöli, hogy jelen pillanatban, hogyha a Fidesznek az a célja, hogy a mostani szavazótáborát megtartsa, őket megszólítsa, akkor nem lehet ezt más politikussal megcsinálni, és most legyünk reálisak. Ezekben az időszakokban, tehát itt az elkövetkezendő egy évben nem az lesz a célja a Fidesznek, hogy új szavazókat szólítson meg, hanem az a célja, hogy a most meglévő szavazótábort tartsa meg, és valahogyan stabilizálja magát a pártnak a működését, a pártnak a holdudvarát és a pártnak az egész körülötte lévő szavazótáborát, tehát most ez a legreálisabb célkitűzés ebben az időszakban, és hát ehhez az kell, hogy a pártnak a szervezete teljesen átalakuljon, tehát ugye erről született döntés, hogy a regionális szint helyett a megyei szintre fogják vinni, mert vitték is ugye a pártnak a struktúráját, illetve ugye az alelnökök meg az elnökség is teljesen átalakult, tehát egy kibővített elnökség lett a megyei vezetőkkel, az ő képviselőikkel, tehát itt bizony van egy ilyen jellegű átalakítás. Ha megnézzük a parlamentet, hogy ott a frakcióban kik azok, akik előtérben vannak, ugye pont most látom itt a monitoron, hogy Magyar Péter miniszterelnök éppen napirend előtt felszólal szinte már heti 2-3-szor, most is beszédet tart, és általában azért, hogyha megnézzük a Fidesz részéről a reagálókat, akkor ugye a frakcióvezető Gulyás Gergely mellett feltűnnek olyan szereplők, akik korábban a fideszes politikusok részéről nem voltak jelentek, például Szűcs Gábor is egy ilyen arc, tehát hogy látunk azért már változást, megújulásnak a jeleit a párt esetében.
15: Jó, majd mindjárt beszélünk ezekről is. Bizonyára mindketten olvasták azt a röpíratot, amelyet Orbán Viktor tollából vagy klaviatúrájából született, ugye még a kongresszus előtt. Az egyik kérdésem, hogy önök szerint ebből látszódik-e bármilyen új irány? És ha már új irány, akkor képes lesz-e a Fidesz önök szerint, és a kongresszuson voltak-e erre utaló jelek, egy új kommunikációt, vagy akár egy új nyelvezetet felvenni, vagy továbbvinni, amivel meg tudja szólítani először a saját embereit, a saját táborát, össze tudja rántani, másrészt pedig, és akkor itt majd én vitatkoznék egy kicsit Deák Dániellel, hogy azt mondja, hogy ugye nem új szavazókra van szükség, hogy kellenek-e új szavazók. És akkor itt azért mégiscsak kanyarodjunk el egy másik irányba is, mert ebben a röpiratban szó volt ugye a szuverenitás védelméről. Én arra lennék kíváncsi, hogy a társadalom jelentős része érti-e a szuverenitásnak a fogalmát, vagy a jelentőségét, a fiatalokhoz ez hogyan jut el? Tudják-e, hogy ez pontosan miről szól? Vagy ez egy olyan kifejezés, ami egy számukra kevésbé megfogható, és kevésbé helyezhető el a saját életükben? Alelnök asszony?
16: Hát ez a röpirat, ez számomra egyébként azt mutatta, hogy én nem látom ebben a megújulást, még pedig azért, mert nagyon sok szempontból a kampányüzenetek voltak újra hangsúlyozva benne. Tehát, hogy oké, a beszédében Orbán Viktor ugye egy-egy szem első személyben vállalta, vagy nevezte meg saját magát lényegében felelősnek, de közben, hogyha a nagy egészet így megnézi az ember, akkor az én érzetem az volt, hogy bár erre rá lehet mutatni, és ezt mindig fel lehet majd így mutatni, hogy igen, a volt miniszterelnök vállalta, hogy ő a felelős, és hogy nem máshol kell keresni, de közben meg, hogyha az üzeneteket szétszedi az ember, akkor ugyanúgy ott volt, hogy a soros hálózat, az algoritmusok, és nekem ebből az jött le, hogy lényegében hát nem csináltunk semmit olyan nagyon rosszul, egy-kettő taktikai meg stratégiai hiba becsúszott politikailag, és közben meg én azt gondolom, hogy azzal kellene szembenézni, és ez maradt el a magja az egész dolognak, hogy azzal kellene szembenézni a Fidesznél, hogy az emberek jelentős része, és azóta talán még nagyobb aránya a kutatások alapján, egészen egyszerűen a Fidesz kormányzására mondott nemet. Nem az volt, hogy valamire, tehát az ő ajánlatuk gyengébb volt, és valami másra mondtak igent helyette, hanem elutasították az eddigi kormányzást.
17: Erre mondtam az előbb, hogy legyünk reálisak, tehát, hogy mondtam, nem az lehet a cél két hónappal egy ilyen választást követően, hogy akkor most új szavazókat szólítson meg, tehát akik mondjuk most két hónappal ezelőtt elutasították a Fideszt, és nem szavaztak a Fideszre, hanem a Tiszára szavaztak, azok két hónappal a választás után nem fogják azt mondani, hogy hát rosszul döntöttem, inkább a Fideszre szavazok, vagy szavaztam volna. Inkább az a jelenség, hogy van egy győzteshez húzás, tehát látunk már olyan felméréseket, ahol 70%-on áll a Tisza párt, és 20%-on a Fidesz, tehát egy ilyen tendenciát látunk egyébként a felmérésekben. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben az a legreálisabb, hogy ezt a tábort valahogy megpróbálja megtartani a Fidesz, stabilizálni akarja, és ezt nem új üzenetekkel tudja, hanem egyébként az eddigi üzenetekkel. Tehát akik az eddigi üzenetekre, kommunikációra vevők voltak, leszavaztak a Fideszre, azok jó esély egyébként ezekkel az üzenetekkel megtarthatóak. Itt azt kell mutatni, hogy Orbán Viktor ott van, dolgozik, átalakítja a pártot, tehát hogy életjelet mutat magáról egyébként a pártnak az elnöke. Ez megtörtént a mostani tisztulításon.
16: Csak szerintem ez egy önbecsapás egyébként, mert hogy én azt láttam, hogy igen, ezek megtörténtek, és biztos egyébként ezeknek az üzeneteknek egy részére vevő a fideszes magnak egy jelentős része, vagy a fideszes tábornak egy jelentős része. Ugyanakkor itt ugyan még nem feltétlenül csak arról beszélünk, vagy nem feltétlenül arról beszélünk már, hogy milyen üzeneteket, milyen politikai üzeneteket kell feléjük közvetíteni, hanem magáról a szembenézésről, és ugye itt a röpirat, az okok keresése, illetve ugye Orbán Viktornak az első beszéde is valahogy így körül koncentrálódott, vagy legalábbis látszatra körül koncentrálódott, és én azt látom, hogy ez vagy egy önbecsapás, vagy a tábornak a becsapása elég jelentős részben. Ugyanis, hogyha megnézzük, akkor itt azért mégiscsak 2,4 millió ember körülbelül azt mondta, hogy ők a Fidesznek szavaznak bizalmat, vagy a Fidesznek szavaznak bizalmat ismét áprilisban. Ezek az emberek szerintem megérdemelnék azt, hogy a vezetőik felálljanak, és érdemileg elmondják azt, hogy ránk nemet mondtak ezért, meg ezért, meg ezért, és nem oszatolás menjen, ne általános állításokat tegyünk, hogy hát nem voltak elég jó válaszaink a korrupciós vádakra, amikor mindenki tudja, és ott áll az a miniszterelnök, akinek azért mégiscsak az egész körülötte lévő legfontosabb kör mondjuk meggazdagodott az elmúlt évtizedekben. Az ő szájából ez szerintem egy maszatolás, amikor ott áll a Fidesz kongresszus előtt, és elintézi annyival, hogy hát nem voltak elég jó válaszaink. Igazából nem volt válasz. Ezek megmagyarázhatatlan dolgok voltak, és nem hiba beismerés volt, hanem így az volt, hogy nem ők hibáztak, hanem csak kommunikációsan nem magyarázták meg eléggé. És azt gondolom, hogy itt már a fideszes tábornak egy jelentős része is szembenézést várna el, és számomra ez bizonyítja, hogy ugye a politikusaik, méghozzá igen ismert politikusaiknak egy jelentős része is úgy értékelte ezt a kongresszust, hogy ez nem volt igazi áttörés, nem feltétlenül ezt várták el. Ugye Ferenc Orsolya így szólalt meg, Navracsics Tibor is hasonlóan értékelte egyébként a kongresszusnak a hangulatát, sőt ugye Stumpf Istvántól is nagyon kritikus dolgok hangzottak el magán a kongresszuson is, és szerintem ezen lenne érdemes elgondolkodni. Nyilván én vagyok a Fidesznek a tanácsadója, sőt egy kicsit ilyen skizofrén ugye egy másik pártnak az alelnökeként ezt elemezni, de ennek ellenére mégis ezt így látom, vagy legalábbis, hogyha én megpróbálom a helyükbe képzelni magam, hogy valószínűleg mit várnának el a saját szavazóim, akkor inkább ebbe az irányba érzékelem. Ami pedig egyébként a mostani közvéleménykutatásokat illeti, szerintem ott az is érdemes megnézni, vagy majd kitérni arra, hogy az, hogy egy pártnak akár ilyen 70% vagy a fölötti támogatottságot tud mérni egy kutatás, az azt is mutatja, hogy mennyire egészségtelen most a politikai berendezkedés Magyarországon. Én nagyon nem hiszek alapból sem abban, hogy ez jó, ez az angol szász rendszer, hogy két párti vagy két és fél párti demokrácia irányába menjünk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő időszak mégiscsak a hasonló vitáknak az időszaka lesz, és az kisebb pártok épülésének.
15: Bocsánat, az többször felmerült az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ez a kétharmad, ez miben lesz más, mint az előző kétharmad volt, tehát hogy a kritikusok mit tudnak erre mondani, de
17: egy dolog, hogy ugye itt az egész kongresszus szerintem egészében kell nézni, tehát említetted te is akár Stumpf Istvánt, aki kifejezetten komplex módon elmondta azokat a szempontokat, amelyek szerint a választási vereséghez vezettek, tehát ott eléggé mélyen és kitérően volt ez kommunikálva, ott ült Orbán Viktor mellette, hallotta, tehát ezt elfogadta, meg is köszönte, mondták, hogy ezeket mind-mind beépítik egyébként a jövőben, tehát ma, jól tudom, sajtóhír szerint hétfőn már a Fidesz elnöksége, kibővített elnöksége ülésezik, tehát ezek olyan dolgok, amelyek ki voltak ott mondva a kongresszuson, viszont egy politikus azt nem engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy minden szörnyű volt, amit csináltam, mert hát akkor a szavazótábor azt fogja mondani, hogy becsaptál minket. Tehát értelem, hogy egy ilyen kommunikációt nem csinált egy
16: pártelnök. Hát igen, ugye ez is egy érdekes kérdés,
17: viszont
16: ebben, hogy
17: azt tegyük hozzá, hogy azért nagyon sok olyan állítás volt a kampányban, amit a Fidesz ezt megfogalmazott és beigazolódott. Tehát amikor az akkumulátorgyáraknak a ügye volt, ugye, hogy mindenkit megmérgeznek. Maga Magyar Péter is azt mondta, hogy mérgezik a magyar vidéket, és hogy veszélyes üzemeket hoznak ide Magyarországra. Egy-két hét kellett a választás után, és a Greenpeace rögtön már közleményben írja, hogy csináltak méréseket az akkumulátorgyárak környékén, egyébként már választás megelőzően, és azt mondják, hogy semmilyen veszélyes anyagot nem találtak sem a levegőben, semmilyen módon. Tehát például itt is hazugsággal támadták a Fidesz, és a Fidesznek az állítása volt igaz. Hol van a Zsolti bácsi ügy? Hát ezt hallgattuk hónapokon keresztül, hogy ki az a Zsolti bácsi. Semmilyen Zsoltot, ugye a korábbi miniszterünk helyettest, pedofiliával vádolták, iskolák ellen elkövetett szexuális bűncselekménynek az elkövetésével, mindenféle bizonyíték nélkül, és mind a mai napig nem derül ki, hogy ki ez a Zsolti bácsi, mert nem is létezik. Tehát ez is egy hazugság volt. Tehát ne tegyünk úgy, mintha Fidesz minden szörnyen csinált volna a kampányban, és mindent hazugság lett volna, mert ez nem igaz. Vannak hibák és problémák. A másik oldalon, hogy voltak egyébként hazugságok a kampányban, amiről kiderült, hogy nem felel meg a valóságnak. Ezért is mondom, hogy nem szabad azt csinálni szerintem egy politikusnak, hogy azt mondom, hogy minden szörnyű volt, minden rossz volt. Minden ilyen jellegű kritika szabad volt egyébként a Fidesz kongresszuson. Elég durván ezeket ki is mondták. Az a kérdés, hogy a párt a gyakorlata során, tehát a jövőben ezt mennyire tudja alkalmazni, mennyire fogja ezt felismerni. És kérdés ugye, hogy egyben marad-e, tehát Navracsics Tibornak ezek a kijelentései abban az irányban mutatnak, hogy akár egy új mozgalom, vagy egy új jobboldali formáció akár létre is jöhet a Fidesz mellett. Kérdés, hogy ez a Fidesz-szel együttműködve, hogy a Fideszből kiválva fog majd a jövőben működni.
16: Igen, szerintem itt mondtál egy fontos dolgot, hogy ugye nem mondhatja azt egy politikus. És egy vezető számára, főleg Orbán Viktor pozíciójában, ugye 16 év miniszter, 16 év egybefüggő miniszterelnökség és annál is hosszabb pártelnökség után, az is egy fontos kérdés, hogy mi az, amit ő nem engedhet meg magának, hogy kimondjon. Mert nagyon sokszor az, amit nem engedhet meg magának egy politikus, az, hogy kimondjon olyan hibákat, tehát akkor nem engedheti meg, hogy kimondjon egy hibát, hogyha az olyan mértékű, hogy politikailag az ő kreditjeit, az ő hitelességét az iszonyatosan rombolja. És én azt gondolom, hogy itt vannak olyan dolgok, akár mondjuk tényleg a meggazdagodások kérdése, akár egyébként a gazdasági döntéseknek a kérdése, ami persze gazdasági miniszter volt, pénzügyminiszter volt, de hogy mégiscsak ugye Orbán Viktor sok esetben omnipotensnek mutatta magát, és az ő választó is azt hiszem, hogy sok esetben így tekintenek rá egyébként, főleg amikor már a kormány odavonta a rendeleti kormányzást magához és minden egyebet. Hogyha ezeknek a rossz döntéseknek a magja hamisnak bizonyul, vagy úgy bizonyul, hogy mondjuk a korrupciós vádaknak a magja az igaz, akkor az olyan mértékben hullhat vissza rájuk, hogy lehet, hogy pontosan az őszinte önreflexiónak az az egyik gátja, hogy abból olyan dolgok derülnének ki, ami politikailag vállalhatatlan és hiteltelenné tenne mondjuk vezető politikusokat.
17: Kapcsán szerintem fontos elmondani, hogy most kétharmados parlamenti többség van, felállnak a vizsgálóbizottságok, nem lehet azt mondani, hogy fideszes lenne a igazságszolgáltatás, rengeteg reform lesz. Tehát az elkövetkező évek kiderítik, hogy azok a személyek, akik meg lettek vádolva korrupcióval, azok valóban korrupciót követtek el, ezt jelenleg egyébként nagyon sok személy esetében bíróság nem mondta ki, tehát nem lehet azt állítani, hogy itt korrupció lett volna ebben meg abban az ügyben. Ezt vizsgálják ki a hatóságok, és hogyha ott megalapítja a bíróság, akkor onnantól kezdve lehet arról beszélni, hogy korruptak voltak.
16: Szerintem a jogi meg a morális részét néha érdemes elkülöníteni, mert ezt mindannyian tudjuk, hogy kétharmaddal lehet törvényt írni mondjuk a kastélyok kiszervezésére, vagy lehet törvényesíteni autópálya koncessziókat, meg egy csomó mindent, közbeszerzési törvényeket át lehet írni. Attól még morálisan nagyon rosszul néz ki, hogy véletlenül pont az ország legtehetségesebb 30 éves vállalkozója az a miniszterelnök vájás, a többi.
17: Ezekről a morális kérdésekről a választók elmondták az ítéletüket.
15: Menjünk tovább szerintem, és nézzük meg, hogy honnan, hova kell eljutni a következő, és akkor most csak egy évről beszéljünk, mert ugye egy évre vállalta a korábbi miniszterelnök a pozíciót, a Fidesz elnöki pozícióját, ugye a megszokás, 16 év megszokás, majd aztán ez is formálódik, és azt mondta, hogy most a mozgalmi létbe kell visszatérni, erről korábban egyébként már több pártársa is beszélt, de Deák Dani utalt arra az előzőekben, hogy Navracsics Tibor akár még egy új mozgalomról is vagy új mozgalom lehetőségét is felvetette, hogyha a következő egy évben nem fog tudni elmozdulni a mélypontról a Fidesz. Mit kell tenni azért, hogy elmozduljanak? A fiatalok megszólítása az egyik cél, és be is mutatták ugye Szűcs Gábort. Én egyébként egyedül benne láttam most, de szóljanak, hogyha nem így van, egyedül benne láttam azt a friss új lendületet, amivel valószínű el lehet jutni a fiatalokhoz. De hát egy fecske csinál lenyarad.
16: Én őszinte leszek, és biztos ebben lesz vita, én nem látom most azt a Fideszben, hogy érdemben innen el tudnak mozdulni. Tehát én azt látom, hogy új ellenzéki formációknak kell létrejönni, vagy pedig minél több munkával, minél nagyobb támogatottságot elérni, és ilyen értelemben egy másfajta ellenzéknek kell majd kiépülnie, aminek megvan a maga hitelessége, amely képes politikai kreditet építeni maga köré. Én abban reménykedem, nyilván az ember politikusként megengedheti magának, hogy részrehajró legyen, hogyha a nem elemző, és ezért én azt gondolom, hogy megengedhetem magamnak a pártalelnökeként, hogy azt mondjam, hogy például olyanra, mint a 2RK természetesen, ugye mi vállaltan azt szoktuk mondani, hogy a 2RK a polgári centrum pártja, de úgy általánosságban az, hogy például mit a kultúrában mondjuk egy ilyen beszélgetésre le tudjunk ülni, és különösebb indulatok, és nem tudom, anélkül, hogy valakit felállna a stúdióból és ajtót csapkodnánk, le tudjunk folytatni akár kemény vitákat is, vagy olyan nézetkülönbségeket is, ami majd valószínűleg itt is meg fog nyilvánulni. Azt szerintem például az egyik alapja kellene, hogy legyen annak, hogy milyen ellenzék és milyen politikai kultúra épül itt a jövőben Magyarországon. Az, hogy érdemi politikai töréspontok meg érdemi kérdések kerüljenek fókuszba, az is szerintem nagyon fontos. Legyenek ezek akár súlyos vitát kiváltó értékválasztási kérdések, tehát beszéljünk akkor arról, hogy alapjog-e a lakhatás, hogy inkább a bérleti piacot kell felvirágoztatni és tisztítani, vagy továbbra is cél kell, hogy legyen, hogy saját lakáshoz juttassuk a fiatalokat, és hogyan, de mondjuk ki, hogy mondjuk van egy lakhatási válság. Beszéljünk arról, hogy egyébként a már említett akkumulátorgyárak kapcsán ez a gazdaságstratégia, ez helyes volt-e, nem volt helyes, nyilván én azért vagyok egy másik pártban, mert szerintem nem volt helyes, és szerintem az egészségipar lenne a helyes, de legyen erre más alternatíva, és mondja valaki azt, hogy szerintük valami más, csak mondjon valamit. Mert most értelemszerűen létrejött úgymond egy ellenzéki nagy koalíció, még ha ezt egy párt is testesíti meg, egy kvázi szavazói nagy koalíció, hogyha nevezhetem így a Tisza párt szavazói között, de ezek az emberek egyébként nagyon eltérő értékrendű emberek, és én most már azt látom, hogy a Fidesznek a szavazói, sőt, talán még a politikusaim belül is nagyon komoly töréspontok vannak a tekintetben, hogy milyen hangnemet kellene megütni, milyen politikai üzeneteket kellene hangsúlyozni, és ezeket hogyan és pontosan milyen célcsoportnak kellene átadni, úgyhogy szerintem ezeknek az érdemi politikai töréspontoknak a mentén kell új ellenzéket építeni.
15: Deák Dániel, hogy látja ezt a megújulást, hogyan léphet ki most ebből a gödörből a Fidesz, mi az, amire koncentrálnia kell most azon kívül, hogy van egy darabig ugye a köldöknézés, és azt követően mindenkinek meg kell ráznia magát, hiszen erre tettek esküt, és mi az, amivel a fiatalokat meg lehet szólítani?
17: Igen, azt már megtapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy ha minél többet beszél egy párt a megújulásról, akkor az nem jelent megújulást, tehát a megújulás azt nem mondani kell, meg nem beszélni kell a megújulásról, hanem csinálni. Tehát, hogyha az elkövetkezendő hónapokban, ugye itt Orbánytól egy szeptemberi időpontot jelölt meg, hogy ősztől már azt akarja, hogy kívülről egy megújult, egy más típusú párt képe jelenjen meg. Tehát, hogyha ősszel ez lesz a benyomása az embernek a kommunikációban, abban, hogy hogyan jelenik meg egy politikus, milyen témákat visz, tehát ősszel az lesz a benyomás, hogy itt tényleg egy más típusú, egy megújult pártról van szó, akkor sikerült. Ha nem ez lesz a benyomás, nem ezt fogjuk látni, akkor meg el lehet megmondani, hogy nem, ez nem sikerült. Tehát azért egy ilyen vereség után szerintem adni kell időt, tehát azért 2 hónap az kevés idő ahhoz, hogy itt bármilyen újszerű dologról lehessen beszélni. Gyakorlatilag most a frakciót kellett volna, hogy összerakni, hogy fele ki is cserélődött, meg kellett találni az embereket, tehát egy ilyen romhettakarítás történt sok esetben, és most is hát a párt azzal foglalkozott, hogy akkor milyen legyen a strukturális kialakítás, kik legyenek az elnökségben, tehát ezek nagyon komoly munkák, ez több hetes munkát igényel, tehát itt emellett még kitalálni, hogy milyenek legyenek az új témák, milyen akciókat szervezünk, tehát az lehetetlenség ilyen nincsen. Most ezeket a szervezeti dolgokat letudták, a holdudvar kell egyben tartani, akkor most kik milyen pozícióban lesznek a szellemi holdudvarban, milyen civil szervezetek lesznek, milyen mozgalmak alakulnak ki, tehát ezek most fognak majd létrejönni, és én azt várom, hogy azt gondolom, hogy őszre fog eldőlni az, hogy itt most a Fidesznek van-e jövője, nincs-e jövője, meg tud-e újulni, nem tud-e megújulni, vagy egy egész jobboldali szövetség lesz, és akkor abban több párt, több mozgalom lesz, még ezt sem lehet tudni, ennek is vannak jelei, tehát még túl korai ilyen kijelentéseket tenni, hogy most ez sikeres lesz-e, vagy nem. Szerintem az tény, hogy jelen állapotában, ezt az Orbánytól is kimondta pártelnökként, hogy nem alkalmas arra, hogy egy erős ellenzéki alternatívaként jelenjen meg, tehát ezzel még a párt elnöke is tisztában van, ezt ki is mondta a beszéde során. Az lesz a kérdés, hogy őszre ebben lesz a változás.
15: Ugye itt most felmerül ez az őszi kérdés, és itt most egy ismert publicistát idézek a Facebookról, aki úgy fogalmazott, hogy utalva Orbán Viktor szavaira, hogy mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek, mondta Vilmos német császár 1914-ben az első világháború kezdetekor, és ez a publicista itt hozzáteszi, hogy Orbán Viktor semmit sem mond véletlenül, ezt az ismert szófordulatot most vajon miért használta? Azért ezen érdemes elgondolkodni.
16: Hát nem tudom, én nem szeretem ezt, amikor így a politikusok fejét kell így analizálni, hogy mire gondolt a költő, ez még irodalmilag se szerencsés, tehát nem tudom, de minden esetre biztos nem véletlenül mondta, de én azért nagyon sokat nem látnék bele, tehát valószínűleg az őszt azért mindenki úgy szokta tekinteni, hogy az úgymond a politikai évadnak az újraindulása, biztosan nyáron el akarják végezni azt a szervezeti munkát, ami ugye politikailag kevésbé látványos, ebben igazad van, Dani, hogy attól még nagyon munkás, tehát ezt nyilván én is tudom, hogy egy szervezeti reformot keresztül vinni, és akkor azt így lecsorogtatni ugye az összes helyi szervezetig, az egyébként egy baromi nagy meló, nyilván egy akkora szervezetnél, mint amekkorával a Fidesz rendelkezik, ez még nagyobb.
15: Az emberekkel, a társadalommal való kapcsolat újbóli felvétele, az hogyan fog megtörténni?
16: Én most azt tapasztalom, hogy érdekli az embereket a politika, és hogyha
15: Fidesz,
16: elmegyünk
15: a Fidesz
16: hozzájuk,
15: részéről.
16: Ezt nekik kell majd megálmodni.
17: Tényként az a legfontosabb szervezeti szempontból, hogy ugye a megyei logika fog érvényesülni, és az önkormányzati világgal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat, tehát a helyi szinthez sokkal inkább fog kötődni a pártnak a működése. Hogyha a helyi szintekhez kötődik, akkor a helyi ügyeket, helyi elvárásokat sokkal könnyebben be tudják csatornázni a párt lefelsőbb szintjeire. Tehát én azt látom egyébként lehetőségnek még az idei évben a Fidesz számára, hogyha olyan témákat, olyan ügyeket tud találni, amiben egy társadalmi egyetértést tud kialakítani, és ezt tudja artikulálni, tudja kommunikálni. Érdekes lesz nézni, hogy mondjuk ugye az idei évre lesz egy pótköltségvetés, abban mi lesz, kiknek lesz megszorítás, kiktől vesznek el pénzt, lesz majd egy jövő évi költségvetési tervezet, hogy akkor ott milyen átalakítások, változások lesznek.
15: Közben azért már jönnek uniós források is, majd, hogyha minden igaz, ugye augusztus 31-ig meg kell ezeket, vagy...
17: Uniós forrásoktól változik az
15: életszínvonal. De közben ugye ebben lesznek olyan pénzek, amelyek megérkeznek, amelyek projekteket már előfinanszírozott még az előző kormány, tehát most betömködhetnek vele bizonyos lyukakat.
17: Kérdés, a jövő évi költségvetés az hogyan fog kinézni? Azért itt komoly szerkezeti átalakításokat, változásokat jelentettek be miniszterek, oktatás, ugye az egyháziskolákban több roma gyereket akarnak látni, ugye az elvárás volt az oktatásügyi minisztertől, tehát hogy azért lesznek olyan érdeksérelme, vagy
15: eddig sem volt kizárók egyébként, igen, tehát, hogy roma gyerekek jelentkezik.
17: Azt mondta az egyháziskoláknak, hogy több roma gyereket akar látni, tehát hogy ezt kimondta a miniszter, itt lesz oktatási átalakítás, társadalmi vita, tehát hogy ezek olyan dolgok, amelyek sok esetben érdeksérelme járó döntések, kamastopnak a kérdése, tehát ezek nagyon, nagyon égető ügyek, hogyha vannak ilyen érdeksérelme járó döntések, akkor ebből kell a Fidesznek olyan ügyeket csinálni, amivel egy alternatívát tudsz felállítani.
15: Nagyon szűk egy percünk maradt válasz.
16: Igen, szerintem ez azért lesz érdekes kérdés, mert ugye a Fidesz eddig gyakran operált azzal, hogy lényegében a saját magtáborán túlnyúló ügyeket így elkezdett artikulálni, legyen az például migráció, mondjuk az egyik legismertebb, ugye, amiben a társadalom sokkal szélesebb rétegei értett egyet a kormánypártnak az álláspontjával, mint amennyi általában a Fidesz magszavazója. Viszont ugye a Tisza hasonló politikával próbál operálni egyébként, tehát szerintem ezért lesz nehéz helyzetben a Fidesz, és ugyanakkor, hogyha két olyan párt van, amelyik ilyen hasonló politikával akar operálni, az szerintem ott hagy olyan ügyeket, amik nem 50% plusz egyes ügyek, viszont nagyon-nagyon fontosak, és én ezért tartom azt fontosnak, hogy tényleg jelenjenek meg a kisebb pártok a magyar politikában, és ne kettő populista párt fedje le azt, hogy milyen politikai igények vannak ebben az országban.
15: Innen folytatjuk legközelebb. Vendégeimnek Farkas Emesének, a második reformkorpárt alelnökének, és Deák Dániel politológusnak tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek, még egy kicsit vitatkoztak itt a stúdióban, bízom benne, hogy tudjuk folytatni. Valamennyi kollégám Szilágyi Zsolt, illetve Szőlős Éva nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, Csetebeltát hallották.
18: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.

0: Apró, törékeny és csodálatos kis gyöngyszem, pont mint a portéka, amik itt készülnek. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Budapesten, Zuglóban vagyunk. Ma az üvegmalom üveggyöngy készítő műhelyben teszünk egy sétát. Házigazdán Gulyás Krisztina üveggyöngy készítő iparművész. Egy családi házhoz érkeztünk, és itt a garázs oldaláról jövünk be. Már is zúg egy gép.
1: Ez egy oxigénkoncentrátor. Ez a levegőből tiszta oxigén biztosít az égő fejnek, ahol készülnek a gyöngyök.
0: Egy garást alakítottak át annak érdekében, hogy egy kis műhely létrejöjjön, mindjárt belépünk, de hát ugye azért vannak olyan eszközök, amelyeket tényleg egy kicsit ki kell hozni, mert azért végig, amíg az ember dolgozik, folyamatosan zúgna.
1: Így van, ez azért nem egy túl nagy helyiség. Ha odabent lenne ez a koncentrátor, egyrészt nagyon hangos lenne, mivel hogy azért ebben a kis helyiségben jobban visszhangzik ez a hang.
0: Menjünk be, akkor nézzük meg, hogy hol készülnek a csodák és a csodálatos, gyönyörű alkotások. Ahogy belépünk a műhelybe, ó, itt nagyon jó idő van, mert megy a klíma. Azt hiszem, hogy kell is, mert bár vannak ablakok, lehet, hogy egy idő után bemelegszik a hely.
1: Igen, hát azért kettő égő fej van, ahogy látják. Ezek nyílt lánggal működnek, plusz még van egy melegített fazekunk is, amiben az elkészült gyöngyöket tesszük, azért, hogy egy lassú hűlést biztosítsunk.

0: lámpagyöngy, így ismeri mindenki ezt a technikát.
1: És akkor a helyes megnevezés az üveggyöngy.
0: Üveggyöngy, igen, igen, igen.
1: Lehet belőle nyakláncot készíteni, karkötőt, illetve olyan gyűrűket, amelynek az üveggyöngy részét lehet cserélgetni is.
0: Így van, igen, abban egy acélcsavar van, és egy nemes acélgyűrű alapra tudjuk rácsavarozni, és akkor tulajdonképpen a kedvünk szerint bármikor tudjuk cserélgetni a tetejét.
1: Vannak egyszerű színek is, narancssárga, türkiz, citromsárga, fehér, de azért mondjuk látok mintás pöttyös üveggyöngyöket is. Gondolom, erre megvan egy külön technológia, hogy ezt hogy kell elkészíteni.
0: Igen, igen, és nem csak a pöttyös gyöngyök különlegesek, hanem itt vannak eleve olyan üvegrudak, üvegpálcákból készítjük ezeket a gyöngyöket, amik önmagukban is nagyon érdekes színvilágot hoznak. Például egy ilyen multicolor nevezetű, ami végül elég sok színárnyalatot foglal magába, illetve vannak például ilyen érdekes gyöngyök, amik ezüst tartalmúak, és ettől egy kicsit olyanok lesznek, mint hogyha foncsorozottak lennének.
1: Na akkor nézzük meg, hogy hogyan kell ilyen csodákat alkotni. Annyit azért áruljunk el a hallgatóknak, hogyha a műhelyben a hátsó sorra nézek, akkor nagyon sok kötőtűt látok, de nem biztos, hogy az az.
0: Kötőtű egyáltalán nincs, tehát azok üvegpálcák, színes üvegpálcák, azokból készül a gyöngyök alapja, és vannak fém acélpálcák, amikre feltekerjük tulajdonképpen a megolvadt üveget, és a gyöngylyukat maga a fémpálca biztosítja.
1: Induljunk el, nézzük meg a folyamatot. Mi az első lépés?
0: Az első lépés az az lesz, hogy ezt a speciális égőfejet működésbe hozom.
1: Ugye ez az asztalhoz van rögzítve?
0: Hát ennek csak praktikus oka van, mert hogy kézben tartani azért, ahhoz kellene még egy harmadik, negyedik kéz. Így fixen, stabilan áll, és kényelmesen tudunk mellette dolgozni. Ugye ez az égőfej, ebbe kintről jön az oxigén, ami mellett már ugye egyszer elhaladtunk. Itt bent pedig van egy propánbután gázpalack, és ez az égőfej ezt a propánbután gázt és a tiszta oxigént keveri. Így kapunk egy magas hőmérsékletű lángot, ami ráadásul nagyon tisztán hagyja végül ezeket az üvegpálcákat, tehát nem kormolja be őket. Ettől lesznek olyan szép csillogósak a gyöngyök.
1: És akkor most jön az a rész, hogy ki lehet választani, hogy melyik üvegpálcát szeretnénk felhasználni. Hát van itt piros, citromsárga, narancssárga, a kéknek különböző árnyalatai, zöld. Hogy lehet ebből választani?
0: Igen, nem könnyű.
1: Van, amelyik rövidebb is, van, amelyik hosszabb.
0: Igen, mert hogy azok már használva lettek, plusz szét vannak válogatva elsősorban úgy, hogy vannak teljesen átlátszóak, vannak olyanok, amik csak a fényben áttetszőek, és az összes többi, ami inkább ilyen opál jellegű, és egy kicsit mondjuk a színskála szerint is szét vannak válogatva. Ez azért van, hogyha valakinek nincs úgy komolyabb koncepciója, akkor ezzel segítek, hogy mondjuk így színeket tudjon egymás mellé rakni.
1: Ó, én ezt már kinéztem.
0: Jó.
1: Ezt ki is vehetem?
0: Igen, igen.
1: És hát csak remélem, hogy közben nem töröm el, mert hogy nem, üvegről nem van szó, aztán félek egy kicsit. Ez egy ilyen kicsit erősebb rózsaszín.
0: Igen, egy kicsit lilás is, azt hiszem. Én is nagyon kedvelem ezt a színt egyébként. Nyilván, hogyha leejteném a földre, akkor valószínűleg ketté törne, de nagyjából ezeknek nincs jelentősége, mert lángban össze lehet ragasztani, plusz az egészen kicsi végeket is tudjuk hasznosítani.
1: Mi a következő lépés?
0: A következő lépés, hogy ha szeretnénk rá valamilyen díszítést, itt most jelenleg azért elég sok üvegtörmelék látható, ezeket egyébként szaknyelven fritteknek hívjuk, abból tudunk választani.
1: Ezek mindig olyan nehéz kérdések a bőség zavarába. Tényleg az ember nem is tudja, hogy mit válaszol.
0: Én azt szoktam azért általában javasolni, hogy a kontraszt, a nagyobb kontraszt, az messziről látványosabb tud lenni.
1: Valami világos, ilyen fehéresebbet kellene?
0: Igen, például ezt.
1: Jó, mert ebben hiába a fehér az alap, egyébként van egy-két olyan szín, mint maga ez az üveg.
0: Így van, így passzol is hozzá egy kicsit, igen.
1: Akkor összecsipegetjük a hozzávalókat, ugye?
0: Hát az alapanyagokkal most megvagyunk, úgyhogy most jöhet maga a folyamat.
1: Kell bármit felvennünk? Valami védőruházatot, kötényt,
0: Igen, szoktam javasolni, hogy kötényt vegyünk föl. Ennek praktikus oka van, hogyha véletlenül mondjuk pattan az üveg, akkor az mégse a ruhánkat égesse ki, hanem erre a kötényre pattan. Illetve egy védőszemüveget fogunk felvenni,

0: aminek pedig az az oka, hogy majd fogom mutatni, hogy a lángban az üvegnek van egy ilyen sárgás fénye, tehát egy kicsit olyan ez, mint a hegesztés, csak ez egy kicsit dizájnosabb hegesztő szemüveg.
1: Olyan, mint, hát ilyen, mint hogyha lila rózsaszín üveg lenne benne. Ez gondolom védi a szemünket, mármint nem csak amiatt bármi pattanna, hanem hogy a fények szempontjából.
0: Így van, egyébként pontosan ez a feladata, tehát van egy ilyen feladata is, hogyha pattan az üveg, azért ne a szemünkbe pattanjon, és ez a lilás üveg az, ami kiszűri ezt a sárga fény, kevésbé fárasztja a szemünket, plusz látjuk, hogy mit csinálunk.
1: Nagyon jó, akkor szerintem kérünk egy-egy szemüveget, és akkor mi is felvesszük. Ó, és akkor most mindent ilyen kékben látok. Amíg öltözködünk, azért Krisztától megkérdezem, mert ahogy beléptem, hát láttam, hogy itt azért egy speciálisan kialakított asztal fogadott minket. Itt ugye van egy nagy fazék, egy rezsón. Ebben vannak azok a kis gyöngyök, amik majd lehűtik a kész gyöngyünket, amit mi alkotunk. Honnan tudta, hogy hogyan kellene kialakítani egy műhelyt?
0: Ez egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen tapasztalati folyamat volt. Nyilván az ember innen-onnan megtanulja ezeket, vagy látja, mert hogy nagyrészt autodidakta módon tanultam a gyöngykészítést, de például pont a fazék, amiről beszélünk, abban egy olyan anyag van, amit általában azért nem pont ezt használják a gyöngykészítők. Egy vermikulit nevű anyagot szoktak használni. Ezek általában egyébként az építőiparban használatos hőszigetelő anyagok, de azt vettem észre, hogy nekem az sehogy sem működött, mert ahogy beletettem a gyöngyöt, vagy eldeformálta, vagy nyomot hagyott rajta, úgyhogy váltanom kellett, és egy kis utánjárás után találtam ezt az anyagot.
1: És onnan tudja az alapanyagokat beszerezni?
0: Az alapanyagokat Magyarországon is be lehet egyébként szerezni, nem túl sok helyen, azért ezt hozzáteszem, de nyilván a mai világban nagyon egyszerű interneten keresztül európai gyöngykészítőktől, vagy ezzel foglalkozó webshopokból beszerezni.
1: Több mint 10 éve készít üveggyöngyöket. Hogy talált rá erre a világra?
0: Ez egy abszolút véletlen volt. Olyan 14 évvel ezelőtt egy workshopra mentem el, Tiffany lámpát készítettünk, azt hiszem, igen, ott is van most egy Tiffany lámpa, ezzel én gyakorlatilag sem ennyi időt nem foglalkoztam, csak amennyit ott a workshopon eltöltöttem, de akkor tájt valahogy YouTube-on földobott egy gyöngykészítő videót, és megláttam, és azt éreztem, hogy úristen, ezt én tudni akarom, hogy hogyan működik, és akkor elkezdtem bele mélyedni az üvegvilágába. Tulajdonképpen az üvegmegmunkálás minden fajtáját, formáját és fázisát megtanultam, hideg és a meleg megmunkálásokat is, de a gyöngykészítés az, ami igazán szerelem lett, és ennél leragadtam.
1: Ez egy nagyon aprólékos munka, nem egy pici gyöngyről beszélünk, amire nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy véletlenül le ne ejtsük. Én civilként, aki nem értek ehhez a területhez, megtanulhatom? Kipróbálhatom?
0: Igen, azért is élvezetes, azt gondolom, mert tényleg valami olyan csodálatos tevékenység folyik, amivel úgy nem találkozik az ember a hétköznapokban, alkot valami fantasztikusat.
1: Meg kreatívak lehetünk. Nézzük meg akkor, hogy fizikailag hogyan készítjük el a gyöngyöt. Mi van akkor, ha nem sikerül? Lehet, hogy eldeformálódik.
0: Előfordul valóban, hogy nem úgy sikerül, de én itt vagyok folyamatosan, és szoktam mondani, hogy nagy hibákat nem tudunk véteni, minden javítható.
1: Rajtunk van a szemüveg, a kötény, itt vannak az alapanyagok, és akkor megnézzük, hogy milyen eszközt hoz most.
0: Igen, ez egy acélpálca, erre fogjuk majd a megolvadt üveget felvinni. Van rajta egy ilyen agyagszerű anyag, ahogy látják. Ez azért van, hogy ne ragadjon hozzá a forró üveg a forró fémhez, és így később le tudjuk szedni. Ez majd egy következő fázisa a gyöngykészítésnek.

0: Én engedem.
1: Beindítom most az égő fejet, azzal kezdjük.
0: Egy ilyen gurulós székre leül az asztalhoz.
1: Egy öngyújtóval bekapcsolom ezt az égő fejet.
0: Ugye és beállítja a lángot.
1: Így van, ilyenkor a gáz az, amit kiengedünk, és azt meggyújtjuk. Oxigéntől ilyen szép kékes lángja van. Hogyha leveszem az oxigént...
0: Igen, a láng.
1: Az egy ilyen sárgás, kormoló láng, ahogy látszódik. Ahogy visszateszem rá az oxigént, egyből egy tiszta láng keletkezik. Az égőfej az körülbelül egy ilyen 800 és 1200 fok körüli hőmérsékletet tud nekünk biztosítani. Azt kell kitapasztalni, hogy kinek mekkora láng az, ami kényelmes, mert ahogy látják, tudunk egészen nagyot is, meg egy kisebb szúrólángot is. Ezzel például kisebb mintákat tudunk készíteni, precízebb munkát.
0: És érdekes, hogy nem az üvegpálcát vette a kezébe, hanem a kis mintát.
1: A díszítést, igen, mert hogy ebből már most az elején teszek ki ide az asztalra.
0: Ebben. Kis kanál segítségével.
1: Így van, így azért könnyebb, mert hogyha szórnám az üvegből, akkor szana szétrepülne, azért ezek annyira kis darabok. Így ezt ide kikészítjük, ez lesz az utolsó lépése majd a... folyamatnak. És akkor most az üvegpálcát elkezdjük melegíteni a láng végében. Én jobbkezes vagyok, úgyhogy magát az üvegpálcát a jobb kezemben tartom, a fémpálcát az pedig a bal kezemben.
0: Közben meg kell említeni, hogy egy fémasztalon végezzük ezt a munkát, mert most kíváncsi vagyok, hogy itt valami fog-e folyni, csöpögni.
1: Elkerülendő az, hogy itt bármi mondjuk lángra kapjon, azért ez egy tűzveszélyes tevékenység, ezért van az asztal acéllal leborítva.
0: És látom, az üvegpálcának a vége már kezd egy kicsit más színű lenni, vagy így izzani. Meg most már deformálódik is.
1: Igen, igen, tehát elkezdett olyan állagot elérni, amikor már... igazából egy kicsit olyan folyós állaga van, mint egy sűrűbb méz. Ez lesz az az állag, amikor fel tudjuk vinni majd a fémpálcára, és ahogy, hogyha leveszik egy pillanatra a szemüvegüket, akkor fogják látni a különbséget, a sárga fény.
0: A kék és a sárga láng találkozik az üvegpálcánál. Hajlik szépen!
1: Fémpálcán található leválasztó réteget kiégettem, és most következik maga az üveg felhordása a fémre, hozzáérintjük a fémpálcához a megolvadt üveget, tekerünk rajta egyet, és egy réteget fel is vittünk a fémpálcánkra.
0: Akkor több réteg lesz most ebből, az következik. Mert így gondolkoztam, hogy hát oké, Krisztának benne van a kezében a mozgás, és milyen szép egyenletes lett például ez az első réteg, de hogy ugye itt vastagabb gyöngyökről beszélünk, úgyhogy akkor mennyi, hány réteggel?
1: Én azért egyszerre több réteget is fel tudok vinni. Hát ez általában ugye attól függ, hogy mekkora gyöngyöt szeretnénk. Ez nagyjából egy olyan 4-5 réteg lesz a végén.
0: És közben tudja úgy formálni, hogy nem az üvegpálcát tartja ugye a lángba, hanem már azt az eszközt, amin maga a készülő gyöngyünk van.
1: Igen, minden felvitt réteg után, amit felvittünk réteget, azt beleolvasztjuk már elkészült kis alapunkba, és az üveg nagyon érdekes anyag, ugyanis a hőben három dimenzióban a gömbre törekszik, két dimenzióban kemencében a kör formára, és ahogy láthatják is, most már kezd összeállni egy ilyen kis gömbölyűbb gyöngy formává.
0: Nagyon jól néz ki egyébként, bár nekem biztos remegnek közben a kezem, egy kicsit félnék. Krista azt mondta, hogy mindenképp próbáljam ki. Kedves hallgatóink, ebből csak részleteket hallhatnak majd, mert én lehet itt ülnék órákon keresztül. Odaadom a mikrofont Barta Bernadett szerkesztőnek, hogy addig ő tartsa, mert most mind a két kezemre szükség lesz. Jó, már remeg a kezem.
1: Körülbelül úgy tartsa, mintha egy ceruzát fogna, amivel írni szeretne, és a láng végében kezdjük el melegíteni. Ezt kicsit közelebb hozzuk, egy ilyen 8-10 centis távolságra az égőfejtől, megvárjuk, hogy egy nagyobb rész átmelegedjen rajta. Jó, egy réteggel megvagyunk, úgy. Most jöhet mindjárt a következő réteg.
0: Egy kicsit fura lett, de majd a végén fog hasonlítani, azt hiszem, hogy gömbformához. Jó. Be van feszülve a vállam, érzem egyébként, annyira koncentrálok. az alapgömbünk már megvan, csak újabb rétegeknél ott hát inkább csíkot sikerült csinálnom, mint egyenletes széles gömböt, de így meg tudjuk formálni. Tényleg nagyon szépen formálódik.
1: Így van.
0: És közben ezen a fémasztalon is egy kicsit formálta, hozzáérintette, úgy görgette.
1: Igen, magát az üveget, csak az üvegpálca vastagságában tudom felhordani a fémpálcára, és így azért egy ilyen diszk alakú gyöngy lenne belőle. Hogyha megnyomkodom egy kicsit ezen a fém asztalon, akkor szétterül, szélesedik az alapja, és így már inkább egy gömbölyded gyöngy lesz.
0: Lehetne más formát is készíteni?
1: Igen, egyébként ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem bármilyen formát lehet.
0: És akkor most nem is kell újabb réteg?
1: Én most nem fogok rátenni. Ezt még most megmutatom, hogy hogyan díszítjük. Forró gyöngyöt finoman beleforgatjuk, kvázi belepanírozzuk ebbe a törmelékbe.
0: Amit már előre oda készítettünk.
1: Így van, hát ilyenkor nem lenne időm ezzel babrálni, meg hát nincs is az kezem, hogy most tegyem ki a törmeléket.
0: És utána visszahelyezi a lánghoz.
1: És teljesen beleolvasztjuk. Most bele is olvadt teljesen a törmelék. Még ilyenkor megvárjuk, hogy kihűljön, hogy megszilárduljon az egész gyöngy. Most látszik is, hogy a díszítés a törmelékeknek
0: jobban látszódnak.
1: Igen, kijöttek. Már mehet bele ebbe a fazékba.
0: Ahol ugye beszéltük, hogy olyan, mintha ilyen kicsi kövek lennének ezek, és ez miért jó?
1: Az üvegnek a részecskéi, ha túl gyorsan kell, hogy visszarendeződjenek, tehát nincsenek melegítve hűléskor, hanem csak mondjuk szobahőmérsékleten hűl ki, akkor előfordulhat, hogy rosszul rendeződnek, ettől lesz feszültséges az üveg, és olyankor eltörhet a gyöngy, megrepedhet, akár magától is nem kell lejteni. Így viszont egy lassabb hűlés mentén biztosítjuk azt, hogy rendesen visszarendeződjenek a részecskék, ilyenkor akár dobálhatjuk is az üveget, ezt hívjuk edzett üvegnek, tehát ezek gyakorlatilag nem törnek ezek a gyöngyök.
0: És mennyi idő még kihűl a gyöngy?
1: Pár órát érdemes ebben a fazékban hagyni. Én általában úgy szoktam, hogy egy fél napot benne van, akkor utána még kikapcsolom ezt a rezsót, és még egy pár órát hűl magától.
0: És utána lehet akkor gyűrűként hordani, vagy nyakláncot készíteni belőle, karkötőt.
1: Igen.
0: Lehet tudni, hogy mondjuk Magyarországon mennyi üveggyöngykészítő van, vagy mennyi ilyen műhely?
1: Vannak azért, de nem túl sokan. 10-20 nagyságrendben tudok üveggyöngykészítőkről.
0: Kriszta profi, pár perc alatt elkészült egy üveggyöngy, és benne van a kezébe, hogy hogyan kell forgatni, mikor kell akár az asztalhoz érinteni, hogy egy kicsit hűljön. Milyen nehézségekkel találkozott a kezdet-kezdetén?
1: Nem csak a kezdet-kezdetén, szerintem én a mai napig találkozok nehézségekkel. Kihívás a hő maga. Tehát azért elég sűrűn, hiába csinálja az ember 10 évek óta, így is előfordul, hogy megégeti magát.
0: Egyértelmű volt, hogy egy garást átalakít műhelyé?
1: Ez egy véletlen lehetőség volt. Én először egy lakásban, egy sarokban kezdtem ezt az üveggyöngy készítést, de hát azért így sokkal kényelmesebb.
0: Így mennyire folyik össze a munka magánélet?
1: Külön tudom választani, mert hogy a műhely az műhely, tehát ide nincs kihozva magánéleti folyamat semmilyen, itt csak munka folyik.
0: Mondjuk az üveggyöngyünk elkészült, addig a pontig, hogy kihűlt. De utána még van ezzel munka, mit kell még csinálni?
1: Először leszedjük a gyöngyöt a fémpálcáról.
0: Kell egy harapófogó?
1: Igen, ez egy kombinált fogó. Tehát, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy csak úgy lemozgatom a fémpálcáról. Meg kell fogni erősen, magabiztosan, és akkor tudjuk így leszedni.
0: Ezért elég könnyen lejött így, hogy megfogtuk egy fogóval.
1: És a következő, ez az utolsó folyamat egyébként, az, hogy egy csiszolóval tulajdonképpen ezt a leválasztó réteget csiszoljuk ki a gyöngyből.
0: A gyöngynek a belső részét, a lyuk résznél lévő anyagokat.
1: Így van, a gyöngy lyukból, ugyanis az egy ilyen cementszerű anyag potyog ki belőle, az elég csúnyán mutatna, hogyha a nyakunkban kipotyogna. Viszont a csiszoláshoz vizet is kell használnunk. Most akkor ezt a gyöngyöt kicsiszolom.
0: Megnyitottuk a csapot, és úgy folyik a víz.
1: Különben túl melegedne csiszolás folyamán az üveg, az nem túl szerencsés.
0: Mai helyszínünkről, az üvegmalom üveggyöngy készítő műhelyből búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezető Vancsók György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: Éjfél múlt 2 perccel a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. A KDNP frakció vezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migránstábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Torockai László frakcióvezető hozzátette, a migrációs paktum fő problémájáról soha nem beszélt még a miniszterelnök. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. A Visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma, ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti csaknem 200 méteres hosszú híd is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz fél táv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Híreink végén sport. Az újonc zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában Atlantában. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a G-csoport nyitó mérkőzésén. Ezekben a percekben kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Szabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a labdarúgó világbajnokságon. 3 ajánlat érkezett a határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, 1 pedig a határon belülről érkezett. Végül az időjárásról, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő, a szél helyenként megélénkül. Éjszaka 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérsékletekkel. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért. Híreket legközelebb éjjel 1 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. A sportszerkesztő Bera Emese és a hangmester Hajósi Bence nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Milyen hangszeren játszol?
3: Hát én most 2 fújján játszom. Ez az a fújja és az a fújja. És mi van még a zongora?
2: Nem sok ez egy kicsit? Ennyi mindennel foglalkozol?
3: Igen.
2: És szeretsz gyakorolni?
3: Igen, szeretek.
2: Meddig fogsz ide járni?
3: Azt én nem tudom. Igen, évet a suliban. És úgy néz ki, hogy fogok dolgozni.
4: Down-szindrómás lányom, tehát különlegesség ez, hogy azóta teljes körű zeneiskolai tag lett. Tehát ő most 20 éves, és még mindig tanul.
2: A Vecsési Zeneiskola családias légkörében a zene tényleg mindenkié. Igazi befogadó iskola, ahol a kiváló tanárok csapata egyénileg is támogatja a diákokat. Az iskola életében különleges eseménynek számít a minden évben megrendezésre kerülő koncert. A Bálint Ágnes Kultúrházban vagyunk, nem sokára egy előadásra kerül sor. Mi lesz ma?
5: Ez az úgynevezett Time's Up koncert, ami annyit jelent, hogy lejárt az idő.
2: Rajner Micsinyei László, a Vecsési Zeneiskola igazgatója.
5: Amikor én igazgató lettem 10 évvel ezelőtt, akkor elhatároztam, hogy egy évben egyszer mélyen szakítani fogunk a hagyományokkal, tehát nem fehérink fekete nadrágban játsszuk el az aktuális zeneiskolai zenedarabokat, hanem könnyű zenét fogunk játszani farmerban és pólóban. Most ez a mai, ez egy ünnepélyes és jubileumi alkalom, ez a 10. És hát igyekszünk ebbe tényleg beletenni mindent, fényeket, hangtechnikát, egy kis videóbejátszás is lesz, és a végén az elmaradhatatlan stáblista, amikor minden szereplő följön a színpadra, mindenkinek bevetítjük a fényképét, és kiírjuk a nevét, tehát úgy érezheti magát bármelyik zeneiskolai növendék, mint hogyha egy filmben szerepelt volna, és ott már hát egy kicsit úgy inkább a hurrá hangulat lesz úrá a gyerekeken is, rajtunk is.
2: Nehéz megtanulni a darabot? Mit kell megtanulnod?
3: Hát először is a kis néni nekem leírja egy kortámba színekkel.
2: Ez az Ulvilla módszer, amivel te tanulsz?
3: Igen, a színkotta.
2: És akkor te csak azt tudod, hogy piros, zöld, kék, tehát tudod a színeket és
3: igen,
2: ezeket?
3: Sosem tévesztek el semmit.
2: És a ritmust honnan tudod?
3: Hát van a titi meg a tá.
2: Ezt is tudod. Jó együtt zenélni másokkal?
3: Igen. Még az öcsém is a zenél.
2: Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola titkára, gyógypedagógus. Milyen technikákkal lehet segíteni a nehezebben tanuló gyermekeknek a zenei tanulását?
6: De egyrészt nagyon fontos az egyéni figyelem a gyermek irányába, de természetesen vannak módszerek a klasszikus zenetanításon túl, amivel őket meg tudjuk segíteni. Az iskolánkban nagyon népszerű az Ulvilla kotta, ez egy színkódolt kotta rendszer, nem szükséges hozzá, hogy a vonalrendszerben el tudjon igazodni a gyermek, elég hozzá a színek ismerete. Ez nagyon hasznos tud lenni például a diszlexiás gyermekeknél, akik ugye térben nehezebben tájékozódhatnak, valamint a felnőtt oktatásban is, hogyha a felnőtt kerül a zeneiskolába, akinek nincsen zenei előképzettsége, az induláshoz nekik is nagyon nagy segítség ez a módszer.
2: Vannak sajátos nevelési igényű gyermekek is az iskolában. Milyen típusú problémák lehetnek?
6: Elég széles a paletta, elég gyakori a figyelmi zavarokkal küszködő gyermek nálunk. Van autisztikus tünetet mutató tanulónk, nem is egy. Sajátos nevelési igényűek közül van még Down-szindrómás, diszlexiás, diszkalkuliás. A zenetanulás során nem feltétlenül különböznek ezek a gyerekek az átlagos gyerekektől, mert itt megkapják az egyéni figyelmet, tehát akinek például viselkedési problémája van, az általában a zeneórán nem jön ki, hiszen a gyerek a figyelemből, a szeretetből táplálkozik, és a zeneórákon nem feltétlenül jön elő az ő tanulási vagy viselkedési problémája, ami a normál iskolai közegben előjön. Ez az iskola egészén érződik, nagyon családias a hangulat, a szülők is, a gyerekek is egy kicsit máshogy viszonyulnak a zeneiskolához, mint a rendes általános iskolához.
2: Az ön kislánya a Vecsési Zeneiskolába is jár. Mióta?
7: Általános iskola 6. osztályos tanuló, most első osztálytól kezdve tanul szolfést, 2 évig furulyázott, majd utána áttért gitárra, és jövőre pedig elektromos gitáron fog tanulni, remélhetőleg.
2: Te döntötted el, hogy szeretnél zenét tanulni?
8: Igen, én már kisgyerekkorom óta gitározni szerettem volna, vagyis hát elektromos gitározni. Azt mondták, hogy 2 évig kötelező nekem a furulya, hogy megalapozza így az egész zenét. Én ezt meg is csináltam, meg is kaptam azt, hogy lehessen egy gitárom. Már 3 éve gitározok akusztikus gitáron, és most fogok nem sokára átváltani elektromos gitárra.
2: Lesz ezzel terved is felnőtt korban?
8: Igen, ez a zene és a színjáték.
2: Mit jelent a zene neked?
8: Nekem az egész életemet. Hogyha én egy nap nem hallgatok egy órá zenét, vagy gitározok, akkor én nem lennék meg úgy zene nélkül. Nem lenne életkedvem, hogyha nem zenélnék, mert ez adja nekem az életkedvemet.
5: Ezen a koncerten alapvetően 2 nagy szolfés csoport fog énekelni, ezen felül gitárduó, lesz egy fanfár, a fúvózenekar is fel fog lépni, valamint egy rock együttes.
2: Rajner Micsinyei László, a Vecsési Zeneiskola igazgatója.
5: Lesz még egy szaxofon duó, ami azért különleges, mert egy felnőtt növendékünk a tanárával játszik. 17 fő felnőtt is jár hozzánk, és ennek mi nagyon örülünk.
2: És ki a legkisebb?
5: A legkisebb egy óvodás kisfiú, aki azt hiszem 5,5 éves, vagy lehet, hogy most már 6, ő csellista, és meg kellett vásárolni neki egy 1/8-os csellót, ami hát nem sokkal nagyobb, mint egy brácsa. Úgyhogy ilyen dolgok is vannak a Becsési Zeneiskolában. Minden évben, április végén, május elején van egy úgynevezett hangszerválasztó. Kirakjuk az összes szóba jöhető hangszert, és mindent ki lehet próbálni. Hát nagy hangzavar van, de ez nem bánt senkit, és nagyon türelmesek vagyunk, és tényleg végigvezetjük a gyerekeket a hangszereknek a kipróbálásán, és akkor a gyerekek ezt kipróbálják, és lehet, hogy a legjobban tetsző hangszernél maradnak, akár évekre.
2: Könnyű volt ide bejutni?
9: Ki lehetett próbálni még régebben hangszereket, és megtetszett a trombita. Elkezdtem órára járni, és egy ilyen 1-2 év után beírtak a zenekarba. Nagy örömet jelentett.
2: Mit jelent neked ez a zeneiskola?
9: Ez a zeneiskola azt jelenti nekem, hogy egy társaságban vagyunk, jól szórakozunk, de azért kell a fegyelem is, és főként inkább a szórakozás. Szerintem nagyon jól tudunk együtt összedolgozni, mert itt mindenki összetart.
2: És az számít, hogy mondjuk valaki nem annyira ügyes?
9: Ezt igazából úgy szoktuk, hogy egy tanár, mert több tanár is szokott zenekarron lenni, félrehívja őket, és kidolgozzák azt a részt, amit nem gyakoroltak be.
2: Önnek két gyereke jár a zeneiskolába itt Vecsésen?
10: Igen, a nagyfiam 15 éves, trombitál, és a Vecsési Ifjúsági Zenekarban is játszik. A kislányom, ő eddig hegedült, és átváltotta énekre. Vecsésiek vagyunk, tehát a zeneiskolába járt mind a három. A nagyobbik leváltotta inkább boxra. Én mindig is nagyon a zenek körül mozogtam, most is tánctanárként dolgozom. Nekem ez fontos volt, hogy zenét tanuljanak, ezért a nagylányommal eljöttünk, és nyilván hoztam ugye a két kicsit is, és már akkor kipróbálhatták az összes hangszert, amit kirakott a zeneiskola, és szerencsénkre ez a zeneiskola nagyon nagy segítséggel van, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekeim nem fogják elengedni az zenét, imádnak táncolni, énekelni és zenélni. A kisfiam most gyűjti a pénzét a zongorára, mert azt is szeretné megtanulni, én meg dobolni szeretnék a zeneiskolába.
2: Milyenek a tanárok?
10: Hogyha a gyereknek bármi gondja van, akkor addig segítenek nekik, amíg nem megy. És hogyha valami olyan problémájuk van, ami nem a zeneiskolával vagy a zenével kapcsolatos, abban is segítenek.

0: Önnek mit jelent itt tanítani?
1: Én zenésznek készültem világéletemben.
2: Szabó Imre a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára és karmestere.
1: Főállásom az egy hivatásos húvózenekar. Már elértük azt, hogy egy országos húvózenekari versenyre is meghívtak minket online jelentkezés után. A zeneiskola tanárai munkáját dicséri, hogy a 300 növendékből az a 30, aki ezen részt vesz, olyan szinten van, hogy egy országos versenyre is képes.
2: Ön a zenekar vezetője, hogyan választja ki a darabokat?
1: Többféle tematikája van a munkánknak, hiszen itt Vecsésen nagyon komoly hagyományőrzés folyik. A sváb zenei kultúra beszűrődik az iskola falai közé is, avval nekünk foglalkoznunk kell, és a helyi igényeket is kielégíteni, tehát amikor polkát, keringőt játszunk, arra is kell készülnünk, és aztán vannak olyan koncertek, ahol más típusú zeneszámokat is kell. Az iskolának nem elsősorban az a elsődleges feladata, hogy mindenáron zenei pályára neveljen gyerekeket. A zenei képzés az megnöveli a képességeket, érzékenységüket, a közösségbe való beilleszkedésüket, tehát nagyon sok mást is generál, ritmusérzéket fejleszt, memóriát fejleszt. Örülünk annak, hogyha valaki konzervatóriumba megy, de a gyerekek 95%-a más pályát választ. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a pályaválasztás mellett a zenekarban is legalább a fele jár ide a zenekarba és muzsikál. Tehát nem tette le a hangszert, nem felejti el, hanem része maradt ennek a közönségnek. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy valahova tartozunk, bármilyen nehézség is ér személyesen bárkit, egy ilyen közösség ereje ki tudja rángatni, és tud neki tartást és esélyt adni az életben.
2: Volt-e már olyan, hogy szülők visszajelezték, hogy nagyon jó hatással volt a gyerekükre, esetleg a sérüléseket is tudta kompenzálni valamennyire, jobb lett a magatartása, javult a figyelme?
3: Természetesen egyrészt az egyéni fejlődésben a zenetanulás hatása látványosan mérhető, másrészt a beilleszkedésben nagyon-nagyon sokat segít. Ugye az együttzenélés során muszáj figyelni egymásra, és ezáltal ezt meg is tanulják a gyerekek. Nagyon jól érzik magukat a közösségi programjainkon. A zenekari táborok, kamarazenei táborok segítenek a szociális készségek fejlődésében, és nagyon-nagyon össze tudják kovácsolni a kis csapatot. Az esetleg különböző gyerekeket pedig a többiek befogadják, tehát elsimulnak a különbségek. A zenenyelvén mindenki beszél, és tényleg egy nagyon jó közösség alakult ki az iskolán belül.

0: Ön most a diákjával lépett fel, saját szerzemények voltak, vagy ez egy válogatás?
1: A koncepció az volt, hogy egy olyan kíséretet írjak, amelyet a kedves diákom könnyen és jól el tud játszani, és amelyre én improvizatívan játszottam, mondjuk az, hogy flamenco jellegű gitárszólamokat, tehát ez egy félig improvizatív zenei darab volt. Azt gondolom, hogy a legtöbben az itteni diákok közül örömmel állnak a lehetőséghez, hogy itt bemutatkozhatnak nagyobb közösség és profi megszólalás keretei között.
0: Möntör Máté gitártanár, előadó művész.
1: Diákként kvázi fél vagy egy év tanulás után azért ritka az, hogy valaki színpadra állhasson önmagában szóló produkcióként. Nyilván, hogyha van hozzá egy olyan társa jelen esetben, egy tanára, aki valami komplexebb szólamokat is meg tud szólaltatni és magabiztosságot tud mutatni a színpadon, akkor könnyebben részt lehet venni egy-egy színpadi produkcióban. Most itt azért nagyon sokszor ezt látjuk, hogy akár tanári kiegészüléssel, akár tapasztaltabb diák kiegészülésével fellépnek olyanok is, akik adott esetben egy-két éve játszanak visszafogott szinten egy hangszeren. Szerintem sok olyan diák van, akinek ez a közösségi élmény sok motivációt ad, és akinek a továbbiakban mondjuk pozitívan befolyásolja a zenei életét, az oktatási életét, vagy akár csak a közösségi baráti kapcsolatait ez a zenélés.
0: Ön hogyan került a Vecsési Zeneiskolába?
1: A Zeneakadémián való diplomázásom után találtuk meg egymást Rajner Micsinyei László igazgatóval, így én akkor kezdtem el egy félállásban itt tanítani, és ez azóta is folyik. Talán a tanítás szépségei között azt emelném ki, hogy emberközeli, lehet megosztani örömet egymással és jó kapcsolatokat kialakítani, meg hát adni pozitívan, befolyásolni valakinek az életét. Nyilván itt Vecsésen a zeneiskolában leginkább az a jellemző, hogy hobbiból zenélő fiatal gyerekekkel találkozik az ember, viszont van olyan hely, ahol mondjuk szintén akár oktattam vagy oktatok, hogy esetleg valaki szakmára készül, vagy már egyetemre jár, vagy már ebből élő művész. Ilyen szempontból érdekes, hogy kire milyen hatással lehet lenni, és hát például itt Vecsésen, főleg a kisebb srácoktól nagyon sok örömet és jó kedvet tudok kapni. Tanítok a Schnittberger Zenei Tehetségközpontban is, amely jellemzően hátrányos helyzetű roma fiatalokkal foglalkozik. Ott kifejezetten van ez a szerep, hogy megtartó szerepe lehet a zenélésnek, és mondjuk segít szakmát adni, esetleg oktatást, vagy egy jó közösségben maradni. Úgyhogy én azt jó szívvel tudom ajánlani bárkinek, akiben van egy kis érdeklődés, hogy ne féljen a szintbeli elvárásoktól, mert alapfokú zeneoktatás lévén ezek nagyon kicsik, és inkább az örömön és a közös zenélésen van a hangsúly.
0: A gyerekek jól érzik itt magukat, ahogy visszajelezték, befogadják őket. Mi a titka ennek? Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola titkára, gyógypedagógus.
2: Nem különböztetjük meg a gyerekeket. Sokszor egyébként a zenetanárok sincsenek azzal tisztában, hogy mondjuk egy adott gyermeknek van szakvéleménye valamilyen problémáról. Egész egyszerűen ők nem erre fókuszálnak, ők a muzsika szeretetére és művelésére nevelik a gyerekeket, és ebben nincsen különbség, mert a zene mindenki.
0: A gyerekek között nincs kiközösítés? Lehet, hogy valaki hátráltatja a csapat munkáját, nem tanulja meg a darabot, akkor mi történik?
2: Érdekes, hogy ezt kérdezi. Egy pár évvel ezelőtt volt egy-két olyan fiunk, aki a viselkedése miatt nehezen tudott beilleszkedni például a zenekarba, de mivel egy csapatként működnek, megoldották egymás közt a gyerekek, és most már oszlopos tagja a zenekarnak, és mindenki imádja.
0: Azok a gyerekek is fel tudnak lépni, akik nehezebben tanulnak? Erre van egy törekvés, hogy sikerélményt éljenek meg?
2: Természetesen havonta rendezünk kisebb koncerteket is, ahol mindenki megmutathatja, hogy mit tud. Biztatjuk is őket rá, hogy szerezzenek rutint, kapjanak tapsot, mert az jót tesz a léleknek, és igenis mutassák meg, hogy ők is jól tudnak zenélni. Ugye nyilván kinek-kinek a szintjén. Ha egy gyermek az adottságai révén nehezebben kezeli a hangszert, akkor nyilván nem egy bonyolult darabbal fog színpadra állni, de mindenképpen biztosítunk számára a lehetőséget, hiszen az egyszerű darabba is nagyon sok munkája lehet, és jár neki a dicsőség érte.

0: Mind a ketten itt zenéltek?
1: Igen. Szadlon Fruzsina. Puvarázok és ugye szolfésre járok.
2: Szadlon Zalánz. Én zongorázok és szolfésre járok.
0: És itt van anyukájuk is.
3: Három gyerekem van, a harmadik már otthon van, ő meg csak szolfésre jár, mert csak elsős.
0: Őnek miért olyan fontos, hogy járjanak a gyerekei a zeneiskolába?
3: Nekem mielőtt még gyerekeim lettek volna, elhatároztam, hogy azon kívül, hogy iskolában teljesíteniük kell, három fontos dolog van, amit még tanulniuk kell az iskolai idő alatt. Ebből az egyik a zenélés, a másik a nyelvtanulás, a harmadik pedig a sport. Ebből mondjuk a sport az nem nagyon jön össze időhiány miatt, hiszen szeretném, hogyha intelligens emberek lennének majd, mire felnőnek. A zenével azért nagyon sok tudást szednek fel a gyerekek. Én magam nem tudok zenélni. Soha nem jártam zeneiskolába úgy, mint ahogy ők. Ez egy lehetőség, de megbeszéltük, hogy ha valamit elkezdenek, akkor azt be kell fejezni. Ez minimum 8-ig. Ha 8-ig után is ugyanúgy szeretnének zongorázni, fuvolázni, támogatni fogom őket benne, mert szerintem ügyesek. Nem azt gondolom, hogy kiemelkedőnek kell lenni és versenyre járni, hanem saját maga szórakoztatására. Szóval ez is ad egyfajta intelligenciát szerintem az embernek. Igen. És szép érzéket.
0: És ti hogy gondoljátok?
1: Én azért szeretek fuvalázni, mert jó a tanár, és szerintem mielőtt elkezdtem volna a fuvalázást, nagyon nem tudtam énekelni, de most már sokkal jobb a hallásom is.
0: És neked mit jelent a zene?
2: Hát a zene nekem azt jelenti, hogy kikapcsolódok. Hát itt jobb, mert itt olyat tanulhatsz, amit szeretsz, és nem kötelező csinálni, hanem csak hobbiként csinálhatod.
0: Itt ilyen befogadóak az iskolában, hogy érzed?
2: Igen, befogadóak. Vannak itt is barátaim, akik csak innen ismerek, meg igazából több barátom is van ezen kívül, de a nagyját igazából a zeneiskola adja.
1: Én nagyon szeretem ezt a szolfés iskolát, meg szeretem a fuvolát is, és itt is megtalálom a barátaimat. Szeretek járni, mert itt csinálhatom, amit szeretek.

0: hogyan kerültek az iskolába?
1: Hát ez nagyon régen történt tulajdonképpen. 25 éves a legnagyobb fiam, és 7 évesen kezdte a zeneiskolát. Most is zenél, ő építészmérnök, jár a Becsési zenekarba folyamatosan, és van egy együttesük, ő szakszofonon játszik, bariton szakszofonon. A középső gyerekünk is zeneiskolába járt. Az az érdekessége az egésznek, hogy ő sérült, és szimpátiából kezdtek el foglalkozni eleinte a tanárok vele. Abból indultunk ki, hogy milyen jól fejleszti a finom motorikán keresztül az agyat a zene. Nagyon-nagyon szereti és jó fejlődött tőle, és van a kisfiam altszakszofonon játszik ugyanúgy. Folytatta a vonalát, furujával kezdték, klarinét és akkor szakszofon. Itt a zeneiskolában egy speciális módszerrel tanulnak, tehát eleinte a hangokat elnevezték, adtak nevet mindennek, de most a színes kottából tanulnak többnyire, de már a rendes kottát is ismeri, tehát így gyakorlatilag végigvitték őt minden lépcsőn, és nagyon szeretnek foglalkozni a tanárok is, és én úgy gondolom, hogy ezen keresztül meg ő imádja. Azt látom itt a zeneiskola a keretein belül, hogy nem csak a tanárok elfogadóak, hanem a diákok is ugyanúgy.
2: A különleges módszerek, mint az Ulvilla, az a színes kotta módszeren kívül van-e még valami, amit bevetnek, ami még segít?
3: Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola titkára, gyógypedagógus.
4: Néhány tanárunk a Kovács módszert használja, mert ugye a mozgásnevelés is nagyon fontos, és ugye mindennek az alapja a mozgás, tehát a zenetanuláshoz is nagyon szükséges, hogy egészséges és jól koordinált mozgású gyermekek legyenek. Az ő tanulási útjuk közt én úgy gondolom, hogy nem sok különbség van, mivel hogy a zeneórákat élvezik a gyerekek, pláne hogyha mozgatjuk is őket közben, és amit a gyermek élvezettel csinál, az sokkal jobban megtanulja, ugye sokkal motiváltabb.
2: Azok a gyerekek is fel tudnak lépni, akik nehezebben tanulnak? Erre van egy törekvés, hogy sikerélményt éljenek meg?
4: Természetesen havonta rendezünk kisebb koncerteket is, ahol mindenki megmutathatja, hogy mit tud. Biztatjuk is őket rá, hogy szerezzenek rutint, kapjanak tapsot, mert az jót tesz a léleknek, és igenis mutassák meg, hogy ők is jól tudnak zenélni. Ugye nyilván kinek-kinek a szintjén. Ha egy gyermek az adottságai révén nehezebben kezeli a hangszert, akkor nyilván nem egy bonyolult darabbal fog színpadra állni, de mindenképpen biztosítunk számára a lehetőséget, hiszen az egyszerű darabba is nagyon sok munkája lehet, és jár neki a dicsőségért.
3: A Vecsési Zeneiskolában jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztőriporter Kataluccio Andrea.
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Battonyán, FM 105,4. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori első Malév pilótanő, a mai este házigazdája. Vendégem Hartyányi Emőke, aki arról híresült el, azon kívül, hogy annak idején a Malévnél kicsit kolléganők is voltunk, hogy kargó specialista, és több mint 20 éve foglalkozik élő állatok légi szállításával. Ez alatt persze rengeteg tapasztalatot szerzett sokféle állatutaztatásában, az állatkerti állatoktól kezdve a díszhalakon és munkakutyákon, hüllőkön és madarakon át a leggyakoribb utasokig, akik hát természetesen a velünk utazó kutyák és macskák. Talán ez utóbbiaknak egy kicsit most több időt fogunk szentelni a műsorunkban, hiszen a kedves hallgatóink is főként velük találkozhatnak, illetve olyan feladatokkal szembesülhetnek, hogy társ állataikat szeretnék magukkal vinni a fedélzeten. Mondjuk talán kevesebben utaztatnak zsiráfot, vagy esetleg leopárdot.
2: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Egy helyen azt írják rólad, kedves Emőke, hogy Emőke meggyőződése, ezen állatok teljes jogú családtagok, ezért kiemelten fontos számára, hogy biztonságosan és stresszmentesen utazhassanak. Társadalmi szerepvállalásként tekint arra, hogy tanácsaival segítse például a költöző családokat, így biztosítva, hogy kedvenceik nem maradjanak hátra, sem akkor, ha külföldre költöznénk, sem a külföldről való hazatérés esetén. Nos, hát Emőke, azt hiszem, hogy a velejébe vágtunk ennek a témának, erről nagyon sok mindent lehetne beszélni. Próbáljuk meg úgy, hogy senkit ne bántsunk meg, hiszen vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy mégis meg kell válnunk a kedvencünktől, de nagyon egyetértek veled abban, hogy ez ahogyan egy embertársunktól is a elválás, ez egy nehéz és lehetőleg elkerülendő dolog, így van ez a családtagként szeretett kutyáinkkal, macskáinkkal és egyéb társállatainkkal is.
2: Ez így van, és itt a társállaton van a hangsúly, ugye, mert ugye házi állatoknak nevezzük, most beszélünk főleg a kutyákról, macskákról, esetleg madarakról, de gyakorlatilag már a házi állaton belül is inkább társállatok azok, akik közvetlenül az életünknek a része, a lakóterünkben él, az ágyunk mellett alszik, vagy az ágyunkban esetleg.

0: terveket, mert én ezt látom, hogy ebben van nagyon nagy különbség, amikor az ember gyermekeket tervez, akkor gondol a jövőre, de amikor egy kutyát, macskát örökbe fogad, sokan nem gondolnak ebbe bele, hanem úgy vannak vele, hogy majd az valahogy lesz. Pedig igazából sokkal nehezebb ügy megoldani egy kutyának, a macskának a jövőbe illesztését, mint egy gyereknek egy sokkal kevésbé járt út, és legyünk őszinték, az állattartás abban a formában, hogy mi Európában megszoktuk, ez csak itt van így. A világ nagy részén nincsen így.
1: És itt is egy viszonylag új dolog, hiszen ha visszaemlékszem, akár az állatorvostudomány történetét nézzük, azért egy olyan 50 vagy 60 évvel ezelőtt macskát még szinte nem is vittek állatorvoshoz, vagy 70 éve biztos nem, hanem olyan fogyó, szegény élőlény volt a ház mellett. Ugye sokan mondják, hogy a macska a helyhez kötődik. Én nekem elől az a vélemény, hogy az a macska kötődik a helyhez, akinek nincs igazi gazdája.
0: Maximálisan egyetértek. Tehát én is hallottam azt a régi, sok állatorvos által vallott véleményt, miszerint az macska meggyógyítja önmagát, ami sok szempontból igaz, mert a macskának elképesztően erős immunrendszere van, de azért nincs így, tehát az a macska egyet tessék vinni állatorvoshoz. Illetve ezt a hiedelmet, hogy a macska helyhez kötődik, ezt amikor én elkezdtem az állatszállítással foglalkozni, ez egy nagyon-nagyon gyakran hallott mondat volt. Az ügyfeleim is kérdezték, hogy hát a macska ugye a helyhez kötődik, és itt kéne hagyni. És az elejétől fogva mindig úgy éreztem, hogy ez kicsit sántít ez a mondat, mert attól, hogy egy macska bent él a lakásban valakivel, ő nem tudja pontosan, hogy ő földrajzilag melyik hosszúsági szélességi fokon van, tehát nem létezik, hogy ahhoz jobban kötődjön. Tehát azt tudom elmondani, hogy elképzelhető, hogy egy kertben tartott félig vad cica a környezethez kötődik, de egy szobában tartott semmiképpen sem, és én azt mondom, hogy még a kertben tartott sem kötődik a környezethez, mint az emberhez. Én, mint macska tulajdonos, és nagyon-nagyon sok macska tulajdonost ismerő ember, nagyon-nagyon határozottan kijelentem, hogy a macskák igenis nagyon ragaszkodnak a gazdájukhoz és a családjukhoz.
1: Hát ezt én is meg tudom erősíteni, 40 éve legalább 40 macskám volt, ugye, mert én is foglalkoztam kifejezetten mentéssel is, tehát gazdátlan befogadással, és valóban meg tudom erősíteni, amit mondasz. Emőke, akkor most térjünk vissza arra a pontra, hogy hogyan kezdődött a te pályafutásod, és hogyan merültél el a légiszállításban és az élő állatok légiszállításában.
0: Igen, hát nagyon röviden összefoglalva, így utólag ránézve az életutamra, nekem minden ebbe az irányba mutatott, bár az elején ez még nem látszott. Ugye nekem az apukám állatorvos, légutas kísérőként dolgoztunk egyetem a Lépban, az volt az első munkahelyem, utána a kargóban, az áruszállításban is dolgoztam, később bejártam a félvilágot, és relokációban, tehát nemzetközi költöztetésben is nagyon sok időt töltöttem el, mikor rátaláltam erre a szakmára, az állatköltöztetésre igazából, pet relocation, ugye angolul, ez egy szakma, és ez 22 évvel ezelőtt volt, ha jól emlékszem, és én azóta egyáltalán nem fordultam semmi más irányba, csak ezzel foglalkozom, és mondhatom, ugyanaz a lelkesedésem, mint 22 évvel ezelőtt. Még mindig egy kicsit láthatatlan terület vagyunk, bár nincs olyan ismerősöm, aki, ha még ha kis nevet, amikor első mondom, hogy mivel foglalkozom, hogy ne kereste meg fél éven belül egy kérdéssel. Mert a kezelésből vagy társalatként tartott kutyák, macskák olyan gyakoriak már az életünkben, ugye statisztikailag is több társ állatként tartott kutya él ma Magyarországon, mint gyerek, mondjuk nem teljesen lehet analogát húzni a kettő között, hiszen nem csak szülőképes embereknek van kutyája, de akkor is egy nagyon jelentős réteget képeznek a társalatként tartott kutyák, és így a velük kapcsolatos feladatok is, így adott esetben a külföldre költözésnél, hogy őket hogy lehet magunkkal vinni. Mert igenis más, teljesen más ritmusban, meg más jogokkal és feltételekkel költözhet egy kutya, mint egy ember.
1: Milyen jogok?
0: Sokkal nehezebb.
1: Milyen jogok, milyen feltételek, milyen papírok? Azt hiszem, hogy ez a téma, amiről most beszélsz, ez egy picit talán tényleg kevésbé ismert, még kevésbé van benne a köztudatban egyáltalán, hogy ez egy szakma, az élő állatszállítás, légi úton különösen. Nagyon fontosnak érzem, hogy ezt egy picit jobban terjesszük, ezeket az információkat, és hogy tudják a kedves hallgatók, hogy Hartyányi Emőkéhez lehet fordulni, hogyha ilyen jellegű kérdésük gondjuk van.
0: Hát egy közegészségügyi kérdést vetnek föl mindig összeszól az emberek költöztetése is kontinensek között, ugye, hiszen így terjednek a járványok. Csak még az embereknél emberjogi kérdés felülírja a közegészségügyi kérdést, nincs jogunk korlátozni az utazásban, pedig

0: hogyha nekik is hasonló állategészségügyi vizsgálatokon kellene átesni, mint az állatoknak, akkor sokkal kevésbé terjednének a betegségek, de ebben ne is menjünk bele. Lényeg az, hogy az állatok, ők teljes kontroll alatt vannak. És az összes állatnak, állatkertének legvédettebb, pandának is, meg a legátlagabb csivavának is át kell esni egy viszonylag hasonló sematikus állategészségügyi engedélyeztetésen, hogy utazni tudjanak, illetve hát az ő utazási formáik nem teljesen azonosak az emberekkel, bár helyenként van átfedés, és vannak mozgalmak, amik azt próbálják szorgalmazni, hogy a légitársaságok tekintsék sokkal inkább embereknek a kutyákat, mint most tekintik, mert most egyáltalán nem tekintik annak. Hiába van híres Csányi Mimos etológusunk, hogy már nem állat, még nem ember, ami szerintem őrületesen igazmondás a kutyákra.
1: Szőrös gyerek.
0: Szőrös gyerek, az a másik. De mégis, amíg egy embernek teljesen, szinte végáltathatatlan lehetősége van a világ legtávolabbi sarkára is eljutni, addig egy állatnak eljutni akár egy Európán belül is légi útra komoly kihívást tud jelenteni. A légügyi korlátozások, a járványügyi korlátozások és mindenféle nemzetközi jogi kérdések miatt.
1: És hát még egy dolog, hogy ugye annak idején az teljesen természetes volt, hogy ha csak nem egy boxal együtt ölben elférő kis állatról van szó, akkor ugye természetesen nem a fedélzeten utazik az állat, hanem lenne a csomagtérben, ahol azért én is tudom, hogy annyira nem vidámak a körülmények,
0: ja,
1: hiába van fűtés.
0: Ilyet. Teljesen alkalmas az állatok szállítására a csomagtér.
1: Na jó, jó, jó. Akkor mondjuk úgy, hogy azért ez egy stresszes dolog. Tehát azért gondolom, hogy oda lerakni egy kutyust, akit gyorsan elragadnak a gazdájától, és oda beketrecelik. Szerintem sokakat ez vet vissza az utazhatástól.
0: Ez a kedvenc témám.
1: Na,
0: mert az állatszállítás, a háziasított, házi kedvencek szállítása valóban nagyon stresszes. A gazdinak, a kutyának nem. A kutya gondolkodik rajta, vajon mi történt, miért vagyok ketrecben, miért választottak el a gazdimtól, de egyébként számára ez nem stresszes. Ez ember alkott a környezet, benne van egy ketrecben, ami elég tágas, ahhoz, hogy ő föl tudjon állni, le tudjon feküdni, meg tudjon fordulni. A gondos gazdik, mert már legtöbb gazdi gondos, már jóval előtte megszoktatta őt ez a ketrechez, tehát ő egy kicsit otthon van, csak nem érti, hogy mi történik vele. Az állatszállítás attól stresszes, hogy a gazdi viszont tudja, hogy jaj, most repülőgépre fog ülni, életében nem
1: képes
0: volt
1: képes átragasztani a gazdi a kutyájára, mondjuk ezt a stresszt.
0: Nem, a gazdi
1: előtte?
0: Csak kizárólag magára ragasztja rá, különben.
1: Ez is elég baj.
0: És ő csak saját magára. Ez igazából az állatszállításban egyedül a gazdi aggódik. Az
1: ez
0: élő állatszállítás egy rendkívül jól kidolgozott, a legapróbb részleteire belemenően előírásokhoz kötött, rendkívül kontrollált dolog. Itt
1: hát
0: nincsen...
1: Szerintem most kérdezem meg, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy ez a szép nagy könyv, ami akkora, mint régen egy telefonkönyv volt, vagy engem ugye a repülőgépeknek a légi üzemeltetési utasítására emlékeztet. Ez egy angol nyelvű könyv, vagy nem is tudom, minek nevezzem inkább. Mi ez? Mit hoztál?
0: Igen, ezt
1: nekünk?
0: Hoztam el. Nekünk a közös halmazunk a repülés.
1: Úgy, meg az állatok.
0: Meg az állatok, igen. Ez egy IATA kiadvány. Ugye a IATA az International Air Travel Association határoz meg mindent a repülésben. Amíg légitársaság komoly, az IATA tag, és a IATA mindenre meghatároz előírásokat, és így az élő állatok légiszállítására is, és ez valóban egy telefonkönyv vastagságú íromány, amiben az összes állatfaj bent van, a kolibritől kezdve a vörös pandáig minden, hogy azt az adott állatfajt hogy kell szállítani, függetlenül attól, hogy szokták-e szállítani. Mert vannak azért olyan állatok, mint a tengeri tehén, amit rendkívül ritkán szállítanak, vagy egy dügong, ami tényleg így egyszer 50 évben, ha előfordul repülőgépen.
1: Mondd már légy szíves a hallgatóknak, hogy hogy néz ki nagyjából egy dügong, mert ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk.
0: A dügong, hát ez egy nagy tengeri emlős állat, ugye óriás méretben, gyakorlatilag a mérete terszállító repülőgéphez mérhető. Elméletileg szállítható terszállító repülőgépen, de amikor hirtelen előfordul egy ilyen lehetőség, akkor azért ez egy éves előkészítést igényel, és óriási áldozatokat, tehát nem is gyakran fordul elő. tőle mindig kérdezik, hogy milyen ilyen különleges állatokat szállítunk. Ezek annyira különlegesek, hogy még nagyobb országunkban, meg nálunk nagyobb állatkerteknek is rendkívül ritkán szállítanak. Az, az igazság, hogy a világon mindenütt 99%-ban kutyák és macskák utaznak.
1: Na de azért csak vannak állatkerti állatok is.
0: Egyet számban éppenséggel a leggyakrabban szállított állat a díszhal. Érdekes módon, hiszen ugye őt egy kis zacskó van, benne lehet 2000 picike halacska, és mi is nagyon-nagyon sok díszhalat szállítunk, nagyon sok pókot szállítunk, az állatvilág nagy, meg az emberek érdeklődése is nagyon sokszínű. Nem mindenki kutyákkal, macskákkal érzi magát társnak, hanem van, aki pókokkal, van, aki sünökkel, nyulakkal, madarakkal, és mindenki előfordul nálunk. Egyszer szállítottam 2 hangyabojt. Egy biológus állatorvostan hallgatónak. Úgyhogy tényleg annyira színes a választék, hogy minden érdeklődésben van, és amikor engem félve felhív valaki, hogy jaj, nem tudom, hogy fog ez, nekem egy madaram van, még mondtam, hogy nem tud olyan állatfajt mondani, amire ne lennék nyitott és érdeklődő. Tényleg bármi, a mesztelen csigát szállítom valakinek, hogyha azt szeretné. Úgyhogy minden állattal. Igen, LAR, a LAR könyvnek hívják, a IATA-nak ez a kiadvány, és ez a Live Animal Regulations. Minden évben újítják. Ugye, aki egy kicsit ismerős az Air Cargo-ban, ugye van ilyen veszélyes árura, meg gyógyszer szállításnak, mindegyiknek van egy saját szabálykönyve, így az élő állatoknak is.
1: Egy picit, hogyha úgy belelapoznánk, valami érdekeset tudsz mutatni belőle? Uh-huh. Egy olyan állatot, ami mondjuk nem egy nagyon gyakori, hogy gondolom a fajra specifikusan, nagyon komolyan tudományos igényen leírják, hogy milyen feltételek mellett kell őt szállítani mondjuk repülőgépen.
0: Mondjuk a rádió ugye nem látható műfaj, úgyhogy most a hallgatók amúgy sem látják, és nem is tudom, hogy hirtelen meg fogom találni. Igen, vagy igyekszem nem hangosan lapozni. De így el tudom mesélni, hogy az egyik legérdekesebb ebben a LAR könyvben az, hogy a flamingókat hogy kell szállítani.
1: Na, tessék!
0: Ugye a flamingóknak hosszú, nagyon vékony lába van.
1: Hát bocsánat, csak ugye az jut eszembe, ne arra, úgyhogy még az állatkerten belül is az egyik helyről a másikra a flamingókat áttelepíteni, az azért egy komoly feladat.
0: Egyértelmű, egy törékeny állat. És nagyon érdekes, hogy a LAR könyvben gondosan le van írva, hogy azon túl, hogy mekkora doboz kell egy flamingónak, hogy a hasát, nem vagyok ornitológus, tehát lehet, hogy most rosszul mondom a kifejezést, de alá kell támasztani, segítséget kell adni, hogy a flamingónak, hiszen egy repülés során, akkor elkargóban szállítják, ugye máshogy hatnak rá a nehézségi erők, tehát nem feltétlenül bírja el a lába a saját testsúlyát. Ezért a flamingónak például egy alátámasztást kell, egyfajta ilyen hevedert kell a hasa alá tenni, ami segíti az ő lábát, hogy megbírja tartani az ő testsúlyát. Ez az egyik legérdekesebb.
1: Ez nagyon különös. Az jutott eszembe, hogy így mondod, ugye már az előbb emlegetted a dugongokat, és hogy vízben élő állatokat is kell néha nyilván szállítani. Hogy ez még egy picit pilóta szempontból is, ahogy visszagondolok, ugye speciális helyzetet tud teremteni, mert nekem konkrétan nem volt ilyen esetem, de hogyha egy nagy mennyiségű víz ugye elindul egy repülőgép testében, ugye a kereszttengely mentén, akkor az azért nagyon kritikus, most a kedves hallgatóknak mondom, hogy egy repülőgépnek úgy hívjuk, hogy a bólintása, ugye, tehát amikor az orra leföl jár, az ki legyen egyensúlyozva, hogy milyen a súlypont helyzet annak a repülőgépnek, tehát még ilyen repülőgép vezetési szempontból is érdekes lehet.
0: Szerintem nincs nagyobb kihívás a víz tömegszállításnál, és szerintem összesen 2 pilóta van, akinek nála több tapasztalata van ebben, annak a kettőnek, aki a Cargolax-nál egyszer szállított 2 nagy tengeri emlőst, és nem is lehetett megoldani a felszállás leszállásnál ezt a óriási vízmennyiségnek a kezelését. Nem akarok teljesen bemenni részletekbe, de a lényeg az, hogy a felszállás és a leszálláshoz leszivattyúzták a medencéből a vizet, és 2 tartályban, vagy több tartályban tárolták, és ott bizonyos állandó súlyponton voltak, és nem pedig egy mozgó súlypont. Ugye ez a nehéz, hogyha egy víztömeg mozog, hogy a súlypont változik, amit a repülésnél nincs ez semmi, ami ennél félelmetesebb, ugye? És csak az utazó magasságon töltötték vissza a kádakba kvázi a vizet, és amint süllyedés volt, azonnal újra leszivattyúzták, ezek tengeri emlősök, tehát végig nem kopoltyúval lélegeznek, tehát a megfulladás veszély nem áll fönn, csak a bőrüket kellett vízesen tartani, és azt mindenféle permetezéssel meg lehetett azért oldani, de az tény, hogy a tizenvalahány órás utat nem bírták volna ki permetezve, ahhoz kellett nekik a vízmennyiség, de hát ugyanazt pedig a repülőgép nem bírta volna ki, hogy úgy szálljon fel.
1: Ezek igen, tényleg különleges dolgok, talán sokan bele se gondolnak, hogy ilyen is van, és ezt is meg kell oldani valahogyan. Egy kis konkrét problémakört még említsünk meg. Utolsó kérdésként, ugye most van ez a nagyon hát sajnálatos helyzet itt a Dubaj kapcsolatán.
0: Igen, az egész Közel-Keleten most igen. Ez a helyzet.
1: Most nagyon sokan hazaköltöztek. Ebben hogyan tudtál, hogyan tudtok segíteni?
0: Folyamatosan segítünk, folyamatosan csak a telefonok, és mindenkinek adunk tanácsot. Szerencsére az arab öbölnek a kormánya is segíti most már az állatoknak a szállítását, de tény, hogy nagyon sok állat hátra maradt, amikor a családok eljöttek. És csak ezt tudom mondani, hogy én mindent megértek, de ne felejtsük el, hogy felelősek vagyunk az állatainkért. És ha már befogadtuk azt az állatot, akkor gondoskodnunk kell róla, akkor is, ha rosszra fordulnak a dolgok. Nem feltétlenül engedheti meg mindenki magának azt, hogy repülőgépre ültesse maga mellé és elhozza, de akkor is gondoskodnia kell róla, valamilyen szinten gondoskodnia kell róla. A múlt héten volt egy cicaszállításunk, hazoztuk az arab öbölből egy gazdinak a két cicát, akit egy évig gyűjtött arra, hogy haza tudja hozni a cicákat, és addig fizette a tartásukat, és annyira büszke vagyok erre a hölgyet, direkt meg is köszöntem neki, hogy egyszerűen ennyire felelős állattartó volt, hogy ezt megtette. Volt egy korábban egy hasonló esetünk, egy kutyus hoztunk haza Japánból. Egy egyetemista lány fogadta örökbe egy utcáról a kutyát, és 3 évig gyűjtött rá, hogy haza tudja hozni. És addig valakiét megbízott, és fizetett érte, hogy gondoskodjanak róla, és nem tudom, hogy ki volt emocionálisabban jobban érintett ő, hogy újra találkozott a kutyája, vagy én, hogy annyira meghatott, hogy vannak ilyen emberek, akik képesek tényleg ezt megtenni. És én tudom, hogy vannak dolgok, hogy vannak körülmények, vannak családok, vannak gyerekek, amik lehetnek fontosabbak az állatnál, ezt mind teljesen el is fogadom, csak ezt mind figyelembe kell venni, amikor valaki egy állatot örökbe fogad, mert az igenis egy életre szóló elköteleződés.
1: Emőke, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és hogy ezzel tudtuk zárni egy ilyen megható és példaértékű történettel. Hartyáni Emőke, élő állatok légiszállításnak specialistáját hallották. Elköszön önöktől a mai este házigazdája, Cigány Ildikó, egykori első malév pilótanő. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tiszapárt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi kormányfő az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Mától felfüggesztik a Bors, július 1-jétől pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Hűtlenkezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eljárást Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter kezdeményezte, miután kiderült, hogy a korábbi tárca a piaci ár 3-szorosáért vásárolt meg 12 000 műanyag kismotort egy állami kampány keretében Balási Gyula cégeitől. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a polisz.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. Híreink végén egy sporthír. Az újonc zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, Atlantában. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül. Éjszaka 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: A magyar kulturális élet egyik meghatározó alkotója volt, akinek művészete egyszerre kapcsolódott történelmi hagyományainkhoz és a mindennapi élet ábrázolásához. Művei generációk számára tették átélhetővé a magyar múlt eseményeit, ám a hétköznapok világát és vallásos témákat is gyakran megjelenített. Kiemelkedő jelentőségű életművet hagyott ránk a 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas grafikus és festő. Emlékét idézzük a most következő beszélgetés felidézésével.
0: Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
3: Saját világában él, leginkább a 16. században. Ez a világ mégsem álom, nagyon is valóságos. Városból a paraszti kultúrához, papságtól a kereszténység védelméhez vezetett az útja. A képeket fentről kapja. Azt mondja, ő csak közvetítő. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Kossuth díjjal és Prima Primissima díjjal kitüntetett festőművész, a nemzetművésze, Somogyi Győző. Ahány fényképet láttam Önről, mindig ilyen átalvetős tarisznyában ábrázolták a fényképen, és tessék, beléptem itt Salföldön a portájára, és tarisznya van a vállán.
4: Hát mondhatnám ebbe alszom, de titka az, hogy nincs zseb egyik nadrágomon se.
3: Mi mindent kell magával cipelnie?
4: Most már a mobiltelefont rákényszerítettek. Kulcs, ilyen apró dolgok.
3: Hány tarisznyája van?
4: 3-4.
3: Mitől függ, hogy éppen melyiket veti át a vállán?
4: Mást viszek, ha Budapestre utazom, abban igazolványok kerülnek, pénz, stb. Ha lovagolni megyek, akkor hát attól függ.
3: De a tarisznya az mindig tarisznya.
4: Hát igen, ez már hozzám nőtt.
3: Ez egy nemes tarisznya, ami
4: volt. Igen, mondtad, igen.
3: Saját készítés?
4: A feleségem 30 éve vezet egy szövőtanfolyamot itt a házba, és ők csinálták.
3: A díszítésnek van jelentősége?
4: Hát ez egy ősmagyar tarsolynak a mintázata áttéve nemezbe. Megpróbálunk a múltban élni, minden viseletdarab meg használati tárgy valahogy a magyar múltat idézi.
3: Hogy lehet a jelenben a múltban élni?
4: Visszakérdezhetem, hogy lehet a jelenben élni.
3: Az nem lehet élni a jelenben?
4: Egy biztos, hogy az a pusztulásba vezet, ahogy a mai életet berendezték, és amilyen irányba fejlesztik. A túlélés és a boldog élet egyetlen lehetősége, hogy az ember a múltnak valamelyik részét újra megéli. Visszaállítja az elveszett paradicsomot. Ennek egy kis része ez a tarisznya.
3: Ő melyik részét éli meg ennek a múltnak?
4: Leginkább az 1500-1600-as évek, a hódoltság, amikor itt front volt, itt húzódott a magyar-török végvári határ, mikor mi Budapestről ide költöztünk, és megvettük ezt a romot, és fölépítettük, akkor azt mondtuk, hogy mi kisnemesek vagyunk az 1500-as évekből, és azt az életet fogjuk élni.
3: Nem voltunk függetlenek.
4: De minden kis porta a saját világa volt, és túl tudtak élni. És ez is egy minta. Mi a kommunizmus idején költöztünk ide, most pedig a kapitalizmus alatt nyögünk, de ezzel nem nagyon foglalkozunk. Magasabbra a tetőtárcsok. Annak van lehetősége, hogy az ember egy szigetet kialakítson, az aranykort idézi.
3: Mi mindent akartak létrehozni?
4: Le kell szögezni, hogy én egy katolikus pap vagyok. Szolgálaton kívüli pápai felmentéssel megházasodva. Keresztény kultúra és a keresztény életforma az, amit valamiképpen szerettünk volna megélni. A feleségem tréfásan azt mondta, hogy ez egy koedukált kolostor. Nagy mulatságokkal, táncházakkal együtt. Azért ezt a korszakot választottuk, mert ekkor Magyarország a kereszténység védőbástyája volt. Egy boldog keresztény életformát próbáltunk megvalósítani. Amikor idejöttünk, ez még egy élő parasztfalu volt, de már megroppantva a TSZ-től. A házaikat hagyták ledőlni, már nem tartottak állatokat. Például, mikor az első lovunkat ide bevezettük, akkor megijedtek tőle, mert lóhoz nem értettek. Tehát ők már TSZ gyalogmunkások voltak.
3: Önök minek szeretnének a védőbástyái lenni?
4: Ugyanannak, a magyar kereszténységnek, amelyben hiszünk és azt gondoljuk, hogy még föltámadhat. A szent királyaink eldöntötték, hogy ez a nemzet a nyugati egyházhoz fog tartozni. Erre felépült egy csodálatos életforma, egy hatalmas kultúra, egy néphagyomány, egy költészet, egy művészet, természetközeli életforma követhető ideál. Megvan az igazodási pont, újjá lehet élni, és nagyon sok mindent meg lehet élni ma is. Tehát a helyben cselekvés és a globális gondolkodás, ez szintén egy zöld alapelv, ami használható. Budapesti születési létünkre már 40 éve állatok között élünk. 9 ló, 5 szamár, 60 racskajuk, apró jószágok, kutya, macska. Értelmes életet a növények és az állatok nélkül nem élhet az ember.
3: Amikor azt kérdeztem, hogy milyen zenéket hallgassunk a beszélgetés során, azt mondta Dress Mihály. De hogy jön a jazz a hagyományőrzéshez, meg a 16. századhoz?
4: Koromnál fogva ott voltam a táncház mozgalom születésénél, ma is ez a mérvadó. A másik alapzat az a gregorián zene, és minden vallásnak az egyházi zené, a szakrális zene. A szomszéd faluk is őspuszta, amely már kihalt, és amelyet a én baráti köröm népesített be újra. Közel 40 éve van egy zenei fesztivál, amit mi magunknak rendezünk, és a Dress Misi itt nőtt fel. Jobb hiány az ő zenéjüket a jazzbe sorolják bele, de ők létrehoztak egy helyi magyar jazzt, amiben benne van a magyar népzenei hagyomány, és a legmagasabb szakralitás is. Ugye 40 éves barátság fűz minket össze, ez is hozzájárul.

0: Budapesti születésű, Jászapáti mellé egy tanyára kellett menekülniük, mert hogy bombatalálat érte többször is a lakásukat. Az az érdeklődés, a természet közeliség, ez mikor érintette meg először?
1: Hát valószínűleg ott játszhatát én a tanyám. Vannak fényképek, hogy én bennállok a disznóolba, mint pici gyerek, és boldog pofával etetem a malacokat.
0: Ott dölt el.
1: Ott dölt el. Azok a szagok és azok az ízek végig kísértek. Én nagyon jól éreztem magam Budapesten, mint budapesti művész, tehát én nem elmenekültem Budapestről, hanem választottam, és ebben a választásban a feleségem nekem végig vezércsillagom volt, ő az én egyházi elöljárom, tévedhetetlen ízléssel irányította ezt az életformát. 2 hét különbség van köztünk, ugyanabban a jegyben születtünk, tökéletesen kiegészítjük egymást. Egy budai úri kisasszony, hogy hezitálás nélkül ide költözött, fejte a kecskét, etette a tyúkot, túrja a kertet, csinálja a kiskertet. Tehát olyan egyértelmű volt, hogy egy irányba húzunk, és ennek ő volt a motorja.
0: Korényi Dalma szobrászművész.
1: Aki közel 40 éve vezet egy szövő műhelyt, hát ez az ideálunk, ugye, hogy felneveljünk egy következő nemzedéket.
0: Látszik ez a nemzedék?
1: Látszik, hála Istennek, igen. Körbevesz egy ifjúság, egy reménység. Reméljük túléli a technikai civilizációt, túléli a demokráciát, a kapitalizmust. A pusztító világerőkkel nem kell különösebben foglalkoznunk. Már rögtön a jövővel és az építéssel.

0: Mi vezette arra, hogy papnak tanuljon?
1: De ez titokzatos dolog, hogy a Jóisten hívja az embert, tehát nem én döntöttem el. De hogy ez milyen formában történjen az ő követése, abban bizonytalan voltam. Ma már tudom, hogy a papság, mint mesterség nem való nekem. De hogy én művész tudok ma lenni, azt annak köszönhetem, hogy teológiát végeztem, és nem vettek fel a képzőművészeti főiskolára. Az a globális szemlélet, amire csak a vallás képes. Isten teremtette a világot, a Sátán pedig el akarja pusztítani. Ennél jobb világértelmezés nincs. Nagyon jól áll a Lucifernek a parti, de ez látszat, és ehhez alkalmazkodni tilos. A végső szót Jézus fogja kimondani. A világ összes nagy gondolkodója lényegében ugyanezt mondja, vallástól függetlenül. A másik, amit a teológiáról hozok, téma választás, Isten dicsőítése és a mennyország ábrázolása, ez a művész feladata.
0: Amikor felszentelték, akkor is megvolt még önben ez a bizonytalanság, hogy ez az én utam, vagy nem ez az én utam?
1: Én úgynevezett munkáspapnak készültem.
0: Az micsoda?
1: A fizikai munka világa nagyon közel állt hozzám, és azt gondoltam, hogy én papként napközben dolgozni fogok egy munkahelyen, lehetőleg segédmunkás munkakörben, hétvégeken, illetve esténként pedig paposkodok. 7 évig úsztam konfliktusokkal teli, részben az állam, részben a rendőrség, részben a egyházi előjáróknak a satujában. Nekem ez nem volt haszontalan, de ma látom, hogy ez nem lehet általános útja a papságnak. Azt gondoltam, hogy majd megkérdeznek az emberek, és meg is kérdeztek, tehát ebből nem volt gond. A mellús társaim a saját belső problémáikkal jöttek. Ez olyan egyéni emberhalászat volt, holott a pap egy közösséghez küldetett, tehát rengeteg olyan feladata van a temetésektől, a gyóntatáson, a helytálláson, a hitoktatáson keresztül, amit én emiatt nem tudtam rendesen ellátni. Végül is nem önszántamból hagytam ott az egyházi szolgálatot, hanem a 3/3 nyomására helyezett engem a püspökön betegállományba, így módon megmentve a rosszabbtól. Kialakult körülöttem egy fiatalokból álló csoport, és erre szálltak rá. Ez már államellenes összeesküvés kategória, de aztán úgy maradtam. És úgy láttam, hogy a művészet, illetve ez a vidéki élet az, amiben én tudom szolgálni Istent. Részben azért is jöttem el Budapestről, mert ott már nagyon be voltam kerítve. Persze itt is megtaláltak, úgyhogy 3 év után ki akartak tiltani a megyéből, rendőri eljárás, naponta kijött a őrjárat igazoltatni, de mi még mindig itt vagyunk, az elvtársak pedig hol vannak ma már.
0: És mit kezdett az ígéretével? Mit kezdett a felszentelt állapotával?
1: A felszentelés nem múlik el. Eltörölhetetlen karakter. Tehát ezt még ha szeretném levakarni magamról, akkor sem tudnám. Megtanultam az egyháznak engedelmeskedni, és az én esetemben az volt a megoldás, hogy kivártam, amíg a pápa fölmentett a cölibátus alól, amíg a feleségemmel házasságot köthettünk. Én úgy érzem, hogy az egyházban megvan a magam helye.
0: Hol van a helye most az egyházban?
1: Itt sem tudom, ebben a konyhában, mert Isten országa mindenütt jelen van. Én, mint művész, vagy mint birkapásztor, mint lovász szolgálok, évente van egy lelki gyakorlata, szolgálaton kívüli papok lelki gyakorlata. Ezt már több mint 25 éve csináljuk. Az egyházból nem estünk ki, és püspökök vezetik ezeket a lelki gyakorlatokat, akik minket paptestvérnek neveznek.
0: Az eszébe szokott jutni, hogyha nem így történik, és ön pap marad, akkor hol lenne ma, vagy milyen állapotban lenne ma?
1: Hát színes a fantáziám, tehát magam bíborostól kezdve börtöntől telik, mindennek el tudom képzelni, de reálisan nézve az életem alakulását, meg a tényleges képességeimet, úgy látom, hogy nem lett volna nekem való. A magányos piszmogásnak vagyok az embere, a művész az napi 20 órát egyedül piszmog, és a végén megmutatja az embereknek. Fáradékony vagyok, pedagógiai antitalentum, énekelni nem tudok fahangomban, prédikálni, hát általában belesülök a beszédbe. Kiállok és kettőt makogok, és azt mondom, hogy kedveseim, nem jut semmi eszembe, ámen. Tehát ez nem egy papi karakter.

0: képzőművészeti gimnáziumba járt, igen. Tehát ez valami nagyon korai indulás kellett, hogy legyen.
1: Hát pici koromtól kezdve nem tudom a kezemet féken tartani, szüntelenül rajzolok, firkálok, ollóval kivágok, bütykölök, papírhadseregeim vannak, mind a mai napig csinálom őket, sok tízezer kis katonafigurát készítettem el.
0: Kivágta a papírból?
1: Igen, aztán ezekkel terepasztalon a világtörténelem összecsatáját eljátszottam. A teológián történelemből doktoráltam, népvándorlás korból. A múlt csodálatos, és minél inkább visszamegyünk az időben, annál magasabb rendű kultúrákat találunk. Tehát a fejlődés elmélet az a legnagyobb tévedése az emberiségnek. És ezeket a csodákat piciben próbáltam megcsinálni, tehát ez a papírkatonás díj már 4 éves koromtól dokumentálható, és ebből nőtt ki az egész képzőművészet. A kutatás, hogy hogy néztek ki valójában ezek az asszír katonák, vagy a Nelson-kori angol tengerészgyalogság, tehát ez lett aztán az én tudományos szakterületem, a hadiviseletek. És ennek mentén alakult ki a művészet.
0: Miért a hadviselést, a háborút és a katonáskodást érzi ennyire fontosnak a múltból, miért nem a békét?
1: A férfinek képesnek kell lenni arra, hogy megvédje a családját.
0: Az ön életében volt olyan pillanat, amikor meg kellett védenie a családját?
1: Fegyveresen nem. De a hatalommal való szembenállás és folyamatos, hát nem mond, azért nem mondom üldöztetésnek, mert ezt én viccesen és humorosan fogtam fel. A hatalmon mindig kacagtam, mert azt gondoltam, hogy hát óráig meg vannak számlálva. De sok embert ez megviselt volna. Az, hogy ezt az életmódot kiépítettünk, ehhez ragaszkodunk, hál' Istennek leginkább csak eszmei csatákat kellett és kell vívni ennek érdekében, de van olyan helyzet, amikor elkerülhetetlen a harc, elkerülhetetlen.

0: Ott tartottunk, hogy már általános iskolában kiderült arról, hogy tehetséges. És azt mondta az előbb a művész tevékenységéről, hogy ez piszmogás. Erre a piszmogásra készült? Erre vágyott?
1: Hát én egy olyan stílust alakítottam ki, most visszautalok erre a papír hadsereg készít, ami végtelen piszmogás. Ez nekem örömet okoz. A grafikában is, a festészetből is, a részletekből indulok ki, a pici, kidolgozott részletekből haladok a nagy egész felé.
0: Az életben is a részletek ragadják meg?
1: Igen, a részletek, pontosan a szagok, az ízek, kis levelek, vagy az állatok mozdulatai. Ezekkel nem tudok betelni, ezekből aztán kialakul egy nagyobb összefüggés, illetve hát észreveszem, hogy az összefüggés nem én hozom létre, hanem a teremtő, a sok pici fogaskerék egymásba kapcsolódik és működteti a világot.
0: Úgy indul a dolog, hogy van egy gyerek, aki tehetséges, és eljut oda, hogy van egy művész, aki már mondani is akar valamit. Ezt a váltást, ezt meg tudja ragadni?
1: Én beleszülettem a keresztény vallásba. Nem emlékszem, hogy egy nagy döntés, hogy megtérés lett volna. Én ugyanolyan gyermeki hittel rendelkezem most is, mint kiskoromban. Nem voltak soha kételjeim, hogy nekem van mondani valóm, ez soha nem merült fel. Egy eszköz vagyok az Isten kezébe. Ő mozgatja a ceruzát és a tollat. Nekem csak az a dolgom, hogy elég laza és átengedő legyek, és hagyjam őt működni. Ez nem egy küldetéstudat vagy profitai hevület, inkább egy ilyen félálomszerű átengedettség.
0: Bekövetkezik ez az állapot, ez a félálomszerű állapot, vagy pedig ezt valamivel elő tudja hívni magában?
1: Én állandóan ebben élek. Nappal is mozi megy a szemem előtt. Én csak így tudok működni, ezt tapasztaltam. Ez egy mozgáskényszer, ami a kézből indul ki, és nem a fejből. Tehát nem az, hogy elhatározom, hogy ezt és ezt ki fogom fejezni, és akkor megvalósítom, fordítva. A kezem elkezd dolgozni, és utána megszületik egy gondolat és egy téma a fejembe, de azt nem én agyalom ki, hanem úgy jön.
0: És a reflexió hogyan működik ebben az esetben? Tudja azt mondani, hogy most én eszköz vagyok, de ez nem sikerült? Ezt úgy rajzolom?
1: Hát akkor mellé fogszam, vagy az ördög betette a patáját.
0: Vagy akkor nem volt elég laza? Vagy
1: hát
0: mi múlik ez?
1: Igen, ahogy mondja, vagy nem voltam elég laza, vagy valami irodalmias ideológiát próbáltam bele, mert ha én valami eszmét akarok kifejezni, akkor szájbarágos lesz, didaktikus lesz, irodalmias lesz, és akkor kampecs vége. Ma is befűtöttem két festménnyel.
0: A művészettörténészek most kaptak a fejükhöz.
1: Nem úgy van, hogy épp eleget festek így is.
0: Ha kellően átadott tud lenni, abból válik valami,
1: akkor én bámulok legjobban, miért ki a kezemből.

0: De azért a témákat mégiscsak valamilyen módon tudatosan irányítja.
1: Nem akarom túlhajtani ezt a dolgot, de sajnos nem így van. Egyfolytában álmodok, képek tolulnak elém, amelyeknek nem tudok ellenállni, és a kezem már rajzolja, mielőtt az eszem egyáltalán rádöbben, hogy mit csinálok. Na, nyilván emögött benne van az iskolázottság, a vallásgyakorlat, a munka az állatokkal, a széna, a kaszálás és trágyahordás. Ezekből áll össze a gondolat.
0: Színesben álmodik?
1: Igen, színesben álmodok, és többnyire jókat. De egyébként ennyi időskorára már minden művésznek kialakul egy saját színvilága, saját színhasználata, és akkor behatárolódik egy ösvény, amin aztán működik a fantázia.
0: Amikor eszközök között vált, mondjuk a szitanyomatoktól áttér a tusrajzra, a tusrajzról áttér a tojástemperára, ezek is így jönnek valahonnan?
1: Igen. Én szitanyomatokat csináltam, fekete-fehérbe gondolkoztam. Egyszer Párizsba hozzájutottam egy japán zsírkrét a készlethez, és elkezdtem firkálni, ebből jött ki a festészet. Megvannak a legelső rajzaim, amit egy Chamlin ülve Párizsban írka firkáltam. Mind a mai napig elfogadható, semmit nem fejlődtem azóta. Az az érzésem, hogy az Isten úgy betöltött, mint egy hatlövetű revolvert, az jön ki az életem folyamán. Tehát újítás vagy stílusváltás nincs.
0: Bánja, hogy a saját művészetében nem lát változást?
1: Nem bánom egyáltalán. Egyrészt szeretem a saját művészetemet, másrészt pedig egy életműnek egységesnek kell lenni. Kételkedem azokba, akinek egyszer kék korszaka van, aztán zöld korszaka.
0: Hát pedig sokan vannak így.
1: Tudom, jó, hát a művészet történet az csinálja a művészt, és ideológiailag befolyásolja. Hát nekem nagy szerencsém van ilyen szempontból, hogy én sose kerültem bele a művészeti közéletbe, se galériással soha dolgom nem volt, a képeimet soha nem árultam, tehát nem függtem anyagilag se egy piactól vagy elvárásoktól. Az emberek egy része szereti azt, amit én csinálok.
0: És hogy működik ez az átengedés, amikor megrendelés jön, vagy amikor nagy vállalásokba vágja a fejszéjét, mint a Magyar Hősök arcképcsarnoka, vagy a Magyar Királyok arcképcsarnoka, vagy az Árpádház szentjei? Hát ez azért egy programot feltételez.
1: Bizottságossá is válik. Nem vállalok megbízatást. Határidőt nem vagyok hajlandó elvállalni, mert úgyse tudom betartani, illetve nyomaszt. Például fessek egy templomot, nem tudnám elvállalni, nem vagyok ura magamnak. Tehát elvisz a fantázia egész más felé, és a legkisebb kényszert sem bírom. Előleget nem fogadok el, és mindenkinek előre megmondom, hogy ha csinálok valamit, akkor azt nem kell átvennie, mert előbb-utóbb úgyis valaki majd fogja azt választani. Tehát nyugodtan mondja azt, hogy uram, nem erre gondoltam, jó napot.
0: És akkor hogy működnek az arcképcsarnokok?
1: Nem úgy kezdődött, hogy elhatároztam, hogy festek 100 magyar hőst. A fiam akkor kisgyerek volt, én azt mondtam, hogy magyar arcokkal és magyar példaképekkel fogom a szobát kirakni, és aztán, mikor már volt 10 kép, eszembe jutott, hogy hát 2 év múlva lesz a honfoglalás 1100. évfordulója, csinálok 100-at. Elkezdtem utána kutatni, ez maga inspirált, 10 000-ével lehet nagy magyar hősöket találni, és akkor ez már sodort előre.
0: Azt értem, hogy önálló mondani valója nincs, mert hogy azt szeretné közvetíteni, amit az Isten szeretne
1: így van,
0: mondani.
1: Így van.
0: Mit szeretne az Isten mondani?
1: Csontvári azt mondta, hogy a kép az mennyországra nyíló ablak, és a művészet egyetlen témája Isten dicsősége. És a nagy művészek mindezt csinálták, a Bachtól kezdve a Bartókon át, mindenki.
0: Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést? Maradjunk Dress Mihálynál, vagy válthatunk?
1: Ne váltsunk, mert Dress Mihályban minden benne van. A magyar zenei hagyománytól a szakralitáson át, a jazzig, ami szintén egy szent zene, ennél jobbat én nem tudok.
0: Vannak követői?
1: Kollégáim már engem is el akartak tanácsolni a festményeimtől. és azt mondták, ne, ez a rémesen ciki, ezekkel ne állj elő, te mint grafikus már elismert vagy, de ezekkel a festményekkel előállsz, hát véged van. Nem felelt meg a modern trendeknek. Egyszer-kétszer vettem részt kollektív kiállításon, úgy éreztem, az én képem a legrosszabb, és nagyon kirít róla, tehát olyan, mintha egy egészen másfajta állat került volna oda. 6 évig vezettem egy képzőművészkört Budapesten, nagyon szerettek engem, mint banda, ezért egy nagyon jó kollektíva és baráti kör jött össze, de senki ezt a stílust nem követte. Van itt a szomszéd faluban egy fiatal autista amatőr művész, ugyanazt a színvilágot, és nem tudják meghatározni a művészettörténészek se, hogy ez mi, amit én festek szokták. Az öcsém, aki művészettörténész, azt mondta, hogy cifra szürrealizmus. Na most mindegy, ez a fiú, akit szintén botrányosan amatőrnek és gicsfestőnek tartanak, ezzel én lelki közösséget érzek, és azt mondom, hogy valahol egy irányba megyünk.
0: Érdekli az utókor ítélete?
1: Persze, hogy érdekel, nagyon is érdekel, és igyekszem is dokumentálni a munkáimat. Azt gondolom, hogy ezek időtálló dolgok, és ezek a gondolatok mindig is érvényesek lesznek.
0: Ha visszatekint, akkor van-e bármi, amit másképpen csinálna, vagy jó volt ez így?
1: Úgy nagy vonalakban az élettája az elfogadom és boldoggá tesz. Jó van úgy, ahogy volt, kivéve a bűnöket.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Kossuth díjjal és Prima Primissima díjjal kitüntetett festőművész, a nemzetművésze Somogyi Győző. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmester Maksai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő.
1: A 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas grafikus és festő életműve előtt tisztelegtünk az iménti beszélgetéssel.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
3: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Harmadik rész.
4: Az

0: Miért?
1: A farkasok eltakarodtak, de az embercsapat a nyomodat szaglásza.
0: Miért?
2: Mert gonoszak.
0: Kivetettek maguk közül. Mit akarnak még?
1: Bosszút.
0: Bajt hozok rátok. Mondtam, hogy ezentúl egyedül vadászok.
2: Nem. Apádról, anyádról ne feledkezz meg. És a négy testvérről, akivel együtt szívta Dráksanyánk tejét. Sértesz.
3: Talán még én is itt vagyok. Balú is.
1: Akela is. Nem hagyott el mindenki. Ne sérteges bennünket.
0: De...
3: Hallgass. Valami jön.
1: Büdös. Ember. Nem is egy. Tudtam, hogy követni fogják a nyomot.
4: Fogadjuk tisztességgel, aki ide tévedt. Rajta.
0: Várj, lassan. Mi halljuk őt, ne ő minket. Buldeó az, a nagy vadász.
4: Olyan, mint egy eltévedt vaddisznó a folyóparti pocsolyában.
5: Milyen nyomot család?
4: Mit beszél?
0: Azt mondja, hogy soha életében nem látott ilyen nyomot.
5: Varázsló ez.
0: Azt mondja, hogy fáradt.
5: Ilyen nyomot család.
3: Majd megpihen, mielőtt megint nyomra
5: lel. Farkassá változik, vagy akár más vadállat.
4: Soványzsák már. Kicsit húsosabb lehetne.
5: Lehet felőlem akármilyen szörnyű varázsló, mert bizony mondom, hogy azt a tigrist azért mégiscsak én öltem meg. Aztán átváltozott farkassá, és álló délután harcoltam vele. És most tudják, hogy én vagyok a legbátrabb vadász. Most engem küldtek, hogy megöljem. Na, ti aztán...
4: És a Messua? Messua mit szól majd hozzá?
6: Azám, mégis az anyja.
4: A bikára mondom, melyik megártott.
5: Messuát meg a férjét bezártuk saját házukba. Ha az ördög fiókával végeztem, majd őket is megégetjük.
4: Mit mondta? Nem lesz baj belőle?
0: Később megmondom.
5: Majd azt mondja a pap, hogy kígyómarástól pusztultak el. És akkor
4: mit
5: kígyó
4: mond?
5: El.
4: Mit mond? Elhiszem. Csapdába ejtették emberanyámat. Hát szokott ember embert csapdába ejteni.
0: Azt mondja. De Messua jó volt hozzám. Így hát... Vissza kell mennem az embercsapathoz.
1: És mi történjék ezekkel?
0: Kísérjétek haza őket énekszóval. Nem akarom, hogy sötétség előtt odaérjenek. Vissza tudjátok tartani őket addig?
2: Körbe karikába vezetjük őket, mint a megkötött kecskét.
0: Eredj velük Bagira, és segíts énekelni. Ha leszáll az éjszaka, az embertanyán találkozunk.

0: keresztül?
1: Hallgass!
2: Tudtam, hogy eljössz.
0: Mire valók ezek a kötelek? Miért kötöztek meg?
1: Hogy megöljék, amiért fiává fogadott téged. Nézd ide, folyik a vérem.
0: Ki tette ezt? Megfizet érte?
1: Az egész falu. Boszorkánsággal vádolnak, amiért befogadtunk téged.
0: Nem értem. Hadd mondj el, Messua.
2: Tejet adtam neked, Natu. Emlékszel? Mert a fiam voltál, akit elvitt a tigris. És mert nagyon szerettelek. Azt mondták, anyád vagyok, egy ördög anyja. Ezért megérdemlem a halált.
0: Ott az út a dzsungel felé. A kötél itt rohadjon. Gyertek!
2: Mi nem ismerjük úgy a dzsungelt, mint te. Nem hiszem, hogy messzire eljutnak.
1: A férfiak meg az asszonyok utánunk jönnek, és visszaurcolnak ide.
0: Senkit sem akarok bántani ebben a faluban. Most még. De nem hiszem, hogy megállítanának. Egyéb gondjuk lesz nem sokára. Na, hazaengedték Buldeót.
2: Találkoztál vele?
0: Igen, találkoztunk. Találkoztam. Kíváncsi lennék rá, mit mesél. De most hívnak. Gondoljátok meg, hová mentek, és mondjátok meg nekem, ha majd visszajövök. Ne féljetek! Anyám, mit keresel te erre?
3: Hallottam gyermekeim énekét az erdőben, és utána jöttem a legkedvesebbiknek. Szeretném látni azt az asszonyt, aki tejet adott neked.
0: Megkötözték, és meg akarják ölni. Elvágtam a kötelet, és az urával átmegy a dzsungelen.
3: Elkísérem én is. Öreg vagyok már, de a fogam még megvan. Először én adtam neked tejet, de lám.

0: Csak meg lehet, lesz valami kis éneklés előttetek, meg mögöttetek a dzsungelben.
1: Jobb, ha a vadállatok ölnek meg, mintha emberek.
0: A dzsungelben egyetlen fogat sem fennek, egyetlen mancsot sem emelnek rátok. Őrizni fognak benneteket.
1: Érjünk csak a városba, olyan pört akasztuk a vén buldaónak meg a többinek a nyakába, hogy csontig rágja a falut. Kétszeresen fizetnek a földért és a bivajokért is. Nagy igazságot akarok.
0: Én nem tudom, mi az az igazság, de gyertek ide a jövő esőzéskor, és nézzétek meg, mi maradt a faluból. Most, óvatosan.
1: Na, gyere.
0: Ne sírj, ne sírj. Nem szabad sírni.
1: Indulás.
2: Fiacska.
1: Gyere, gyere.
2: Látó fiam, Isten velem. Isten velem.
3: No, kis békám, hát elmentek. Szomorú vagy?
0: Menj utánuk, és ügyelj, hogy az egész dzsungel tudja, ezt a két embert nem szabad bántani. Szólalj meg, csak egy kicsit.
4: Menjetek tovább! Mondtam, hogy énekelni fognak. Ez a dal elkísér a városig. A dzsungel! Vigyázz rátok!
5: Ébredj, testvérkém! Ébredj, testvérkém!
6: Mit akarsz, Bagírod? Ne zavar!
5: Ébredj! Két teljes napot átaludnál, amikor megtettük.
0: Na, mi van velük? Mondd, ki vele?
5: Na lám, felébredtél?
0: Mondd már!
5: Az ember meg az asszony épségben eljutottak addig, ahonnan már látni lehetett a várost. Farkasanyát hazaüzent Csillel a keselyűvel. Még akkor éjfél előtt szereztek egy lovat, és gyorsan haladtak. Jól van-e így?
7: Jól van.
5: Az ember csapattanyáján pedig nem mozdult senki, amíg magasan nem járt a nap ma reggel.
7: Nem láttak meg téged véletlenül?
5: Meg lehet. Ott hemperegtem a tanyájuk előtt, és lehet, hogy egy kicsit énekelgettem is magam. Itt már nincs tennivalónk. Gyere vadászni velem és a testvérekkel. Azt akarjuk, hogy velünk élj megint. Úgy, mint régen. Ne nézz olyan csúnyán, még én is megijedek tőled. Az embert meg az asszonyt nem dobják be a piros virágba, nem igaz? Felejtsük el az ember csapatot.
0: Nem sokára a varjusek árog utánuk. Hol legelészik ma éjszaka Háti?
5: Háti? Ahol neki tetszik. Ki ismerheti a hallgatag elefánt szándékait? Miért kérdezed? Mit tud Háti, amit mi nem tudunk megtenni?
0: Mondd meg neki, hogy jöjjön ide hozzám a három fiával.
5: Na de testvérkém, jól tudod, Hátival nem lehet csak úgy beszélni, hogy gyere ide, eredj oda. Jusson eszedbe, ő a dzsungel öreg, a mester szavak ismerő.
0: Mindegy. Most tudok olyan mester szót, aminek ő is engedelmeskedik.
5: Ne.
0: Mondd meg neki, hogy jöjjön el Mauglihoz, a békához. És ha nem akarja mindjárt meghallani, mondd azt, hogy a burtpuri mezők elpusztítása dolgában.
5: A burtpuri mezők elpusztítása dolgában? Igazán menjek?
0: Eredj!
5: A burtpuri mezők elpusztítása dolgában. A burtpuri mezők elpusztítása dolgában.
4: Csak ugyan mester szó volt. A folyó mentén legelésztek, és úgy engedelmeskedtek, mint holmi bivajok. Nézd, jönnek is már.
8: Jó vadászatot.
9: Jó vadászatot.
8: Hívtál, emberkölyök?
0: Hívtalak.
8: Itt vagyok a fiaimmal.
0: Elmondok egy történetet. Attól a vadásztól hallottam régebben, akit Buldeónak hívnak. Egy öreg bölcs elefántról szól, aki verembe esett, és a verem aljából kiálló hegyes karó végig hasította a testét, talpától a vállahegyéig. Mintha rajtad is lenne valami forradás, Háti. Emberek jöttek oda, hogy kihúzzák a veremből, de az elefánt elszakította a köteleit.

0: Elment és vissza se jött, amíg a sebeibe nem gyógyultak. Akkor aztán egy éjszaka megjelent a földeken, telve haraggal. Igen, igen, most jut eszembe. Három fia is volt annak az elefántnak. Sok-sok esős évszak elmúlt már azóta, és messze történt a dolog. A Burtpuri mezőkön.
1: Mit arattak azokon a földeken a következő aratáskor, Háti?
2: Én arattam le a termést a három fiam.
1: És hogyan szántottak aratás után?
2: Ott nem szántottak.
1: És mi lett az emberekkel, akik ott éltek?
2: Elmentek.
1: És a kunyhókkal, amikben az emberek aludtak?
2: A tetejüket szétszaggattuk, a falaikat elnyelte a dzsungel.
1: Aztán?
2: A Burtpuri vidéken ma egyetlen embert sem táplál a föld. Rászabadítottuk a dzsungelt. És most azt kérdem tőled, emberkölyök, hogyan jutott el hozzád ennek a híre?
0: Buldeó tudott egyszer igazat is mondani. Jól csináltad, sebhelyes Háti. De másodjára még jobban csinálod majd.
2: Soha többet.
1: Megismertem az embereket. Lusták, esztelenek, kegyetlenek. Nem helyes, hogy tovább itt éljenek. Gyűlölöm őket.
3: Hát öld meg, akit gyűlöl.
1: Megöltem Sirkánt. Bundája ott rohad a gyűlés szikláján. De nem tudom, hogy hová lett Sirkán. És a szívem még mindig üres. Most olyat akarok elvenni, amit a szememmel látok. A kezemmel megérinthetek. Szabadítsd rá a dzsungelt arra a falura, Háti. Meneküljenek, ahogy a Burtpuri mezőkről menekültek az emberek. Amíg nem szántja más a földjeiket, csak az eső. Amíg hazug szavak helyett csak az esőcseppek peregnek a vastag levelekről. Szabadítsd rájuk a dzsungelt, Háti.
2: De hát nekem, nekünk... semmi bajunk nincs velük.
1: Kérlek.
2: És a nagy kínszenvedés vörösen látó dühe kell ahhoz, hogy leszaggassuk a födelet az alvók feje fölül.
1: Hát ti vagytok talán az egyetlen fűevők a dzsungelben. Hajtsátok oda a népeiteket. Hajtsátok oda az őzeket, a vaddisznókat, az antilopokat. Te akár egy tenyérnyit sem utas meg a bőrödből, amíg az egész erdőt, mezőt le nem tarolták. Szabadítsd rájuk a dzsungelt. Háti.
2: Jó. A te harcod a mi harcunk is. Rájuk szabadítom a dzsungelt.
4: Akkor nem sok idő múlva valami szóbeszéd kezdett szerte szivárogni a dzsungelben. Senki sem tudta, hogy ki indította el, hogy a szironyi völgyben jobb ennivalót lehet találni. A vaddisznók, azok persze a világ végére is elmennének, csak hogy jól lakhassanak, elsőnek mozdultak meg, csapatostul, a sziklákon keresztül robogva. Eztán jöttek az őzek, azokkal a kicsi rókákkal, amelyek a nyájak elhullásából élnek. Az antilopok egy vonalban haladtak az őzekkel, mögöttük a mocsarakból igyekvő vadbivajok. Időnként farkas riadalom zavarta meg a nyájakat. Ide-oda futkostak, kétségbeesésükben letiporva a fiatal árpát, laposra döngölve az öntöző csatornák partjait. Sejtitek-e már, mi következett, szioni farkasok? Egy éjjel ott termett Háti a három fiával, és tarolták, tallózták azt, amit a többi meghagyott. Amikor az emberek reggel kinéztek a földjeikre, látták, hogy oda a termés. Akkor elhatározták, hogy a félretett gabonából élnek majd, de Háti erős agyarai kiásták a vályokkunyhók sarkát, a gabonás hombárokat. Ez pedig annyit jelentett, hogy vagy meg kell halni, vagy el kell menni innen. Megpróbáltak diót szedni az erdőben, de villogó szemű árnyak figyeltek rájuk. Elébük álltak még fényes nappal is. Vaddisznó csörtetett mellettük. Ha kitértek, Háti trombitált a hátuk mögött. Akkor otthon ültek naphosszat és remegtek, mert tanyájuk előtt Bagira énekelt. Az állataik szétszaladtak. Vackaikon rések tátongtak, oldaluk bedőlt. És mire megjött az esős évszak, csomós gyökerű kúszó inda, keserű karéla terpeszkedett fekhelyeikben. Mikor megindult az eső, megindultak ők is. Férfiak, asszonyok, kölykök. Búcsúzóul visszanéztek még egyszer a tanyájukra. Látták, amit egy fényesen kígyózó ormány felemelkedik, és szétveri a korhadtetőket, bedönti a falakat, kitépi a cölöpöket. A rémülettől dermedve látták a rombolást, az elefántok vadrohanását, egy száguldó fekete villámot, Bagira volt az, és Mauglit, akinek szeméből a piros virág fénye csapott ki. Aztán futottak hajléktalanul, étel, ital nélkül végig a völgyön. Tanyájuk pedig düledezve, szétszibálva, megtaposva, beleveszett mögöttük az esőbe. Akkor Maugli elénekelte dalát az emberek ellen, és mi mind vele énekeltünk.
5: Indák kanyarogjanak ellenetek, a rengeteg olcsaki tűz helyetek,

0: dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Akela, Gábor Miklós. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Messzua, Békés Rita. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Háti, Balázs Samu. Közreműködött Garas Dezső, Kovács Mária, Kürti Lajos, Temes Gábor, Tímár Péter, Till Attila. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor, az országgyűlés európai ügyek